0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Stúdiónkban a vendégeink 17 évesen röplabdázó hölgyek, akik az Európa-bajnokságon történelmi sikert értek el, hiszen az U18-as női röplabda EB-n bronzérmet szerzett a magyar válogatott König Gábor irányításával, aki egyébként már vagy 17 éve, tehát majdnem 20 éve az utánpótlásban dolgozik. Ez nem csak azt jelzi, hogy milyen fiatalok vagyunk, de hát most fiatalok leszünk, és a hallgatók is, mert még egyszer mondom, hogy három fiatal röplabdázó hölgy itt a vendégünk, König Gáborral együtt, és hát mivel ez a beszélgetés most egyelőre csak és kizárólag ugye itt a rádióban hallható, nekem nem könnyű és nem is nehéz megkülönböztetni a két zsombók testvérpárt, de azért nem olyan nehéz, mert már rájuk tettem képzeletben egy A és egy E betűt. Velem szemben Zsombók Anna, aztán itt mellettem Zsombók Eszter, velem szemben König Gábor, illetve Szabados Emma. A hosszú bevezető után mindenki egy rövid választ adjon arra, hogy mit jelent számára ez a EB bronzérem, és hogy könnyebb legyen, akkor most úgy kezdjük, hogy Szabados Emmával. Szia Emma, sziasztok! Sziasztok. Szóval mit jelent neked egy szóval, vagy akár két szóval ez az EB bronz? Milyen hosszú út vezetett idáig?
3: Hát azt gondolom, hogy ez szerintem mindannyiunknak egy történelmi siker, és még szerintem megpróbáljuk felfogni, hogy ez mit is jelent számunkra, és hogy mit is értünk el, de ha egy szóval kéne, akkor azt mondanám, hogy történelem, vagy hogy felfoghatatlan érzés.
2: Folytassuk a mellettem ülő Zsombók Eszterrel.
4: Hát számomra is egy hihetetlen érzés, az életem egyik legjobb élménye volt, szerintem azt mondhatom így az elején. Nem biztos, hogy gondoltuk volna, hogy bejutunk egyáltalán négybe, vagy érmet szerzünk, de én nagyon büszke vagyok a csapatra és mindenkire, hogy sikerült ezt elérnünk.
2: Igen, egy kicsit majd legközelebb, még közelebb mehetsz a mikrofonhoz. Anna, ugye ikrek vagytok, és hétfőn ünnepeltétek, tehát nemrég a 17. születésnapotokat, de még 16 évesen, a szintén 16 éves Pampu Gréta is, aki szintén már felnőtt válogatottban is bemutatkozott. Szóval akkor, amikor a bronzérem a nyakatokba került, akkor még 16 évesek voltatok, de a lényeg, hogy neked mit jelent, honnan közelíted meg ezt az EB bronzérmet, ugye ezt azt mondja, hogy nem is feltétlenül volt ez annyira egyértelmű, mert ezt taglaljuk, egy kicsit részletezzük, hogy hogy jutottatok el a bronzéremig, de nem volt ez olyan egyértelmű, hogy meg lehet.
4: Hát számomra is nagyon nagy büszkeség, hogy haza tudtuk hozni ezt a bronzérmet, és még tényleg felfoghatatlan, szerintem az egész csapat nevében mondhatom, hogy csak még most kezdjük tényleg elhinni, hogy ezt el tudtuk érni, és nagyon büszke vagyok az egész csapatra.
2: Gábor?
5: Hát ha egy szó, vagy maximum kettő, akkor hatalmas büszkeség. Ezt máshogy nem lehet jellemezni.
2: Amit a bevezetőben mondtam, hogy tényleg most már majdnem két évtizede dolgozol az utánpótlásban, korosztályos válogatottaknál, amikor a Vasas a Bajnokok Ligájában játszott, te akkor is már mindig az utánpótlást is nézted. Ezt tegyük tisztába egy kicsit, hogy ez honnan jött neked a röplabda, nyilván majd a hölgyeket is megkérdezem a beszélgetés végez közeledve, de hogy ennyire az utánpótlást figyeled, ehhez biztos, hogy kell egy külön érzék és tehetség.
5: Hát ez tényleg nagyon régre vonatkoztatható vissza. Én dr. Kocsis Attilánél, Gabi néninél kezdtem el ezt a szakmát kitanulni. És,
2: aki
5: hát
2: olimpiai meg világbajnoki sikereket ért el, tehát olimpiai negyedik volt a válogatott.
5: És nem mellesleg, ha jól tudom, akkor az utolsó Európa-bajnoki érmünk is hozzá csatolható.
2: Még 1900, hát ugye 87 után 28 évig nem is voltunk az Európa-bajnokságon.
5: Igen, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő föntről most nagyon büszke. Mert hát egy tanítvány érte el ezt a sikert, úgyhogy...
2: És ahogy hallom a hangodon, meg is hatódtál így, hogy Kocsis Attilánra gondoltál. Hol kezdődött a kapcsolatotok? Budapesten, Budán?
5: Nem, a testnevelési egyetemen találkoztunk.
2: Oktatott?
5: Nem. Az unokája volt a barátnőm. Még akkor.
2: Micsoda kulisszatitkok.
5: És aztán így találtunk egymás a Gabi nénivel is.
2: Mit tanultál tőle elsősorban, amit a mai napig is kamatoztatsz?
5: Rengeteget, de elsősorban ő ugye nem csak testnevelő tanár és mesteredző volt, hanem pszichológus is. Ezt kevesen tudják róla, és hát az utánpótlásban azért sok pszichológia kell, úgyhogy én azt gondolom, hogy azon kívül, hogy a röplabdának az alapjait, illetve a csapatmenedzsment részét, azon kívül a pszichológiai részében is tudott segíteni, ami szerintem egy jóval nehezebb téma.
2: Ismét a hölgyekhez fordulok. Emma, kezdjük azzal, hogy milyen ennek a csapatnak a pszichológiája. Tehát mennyit kell hozzátenni, hát ez ugye közismert ebben a sportban, hogy de azt is tudjuk már, hogy ne csak mindig a nőkre fogjuk, azért ugye 2016 óta, amikor a Veszprém egy hatalmas előnyt elbukott, és nem lett Bajnokok Ligája győztes a férfi kézilabdában, azóta ez a tétel, hogy a nők így, meg úgy, meg hogy bírják, és hogy honnan, és hogy milyen gödrök vannak. Szóval Emma, nézzük azt, hogy ennek a csapatnak mi a pszichológiai fegyvere, és aztán majd Gáborról is kérdezlek egy kicsit, hogy mi az, amit ő hozzá tud tenni. Most itt mindenki hal mindent, nem fogunk kimenni.
3: Azt gondolom, hogy ennek a csapatnak mindig is az erőssége az a csapategység volt, és az, hogy nem voltak se klikkesedések, se olyanok, hogy valakit kiközösítünk, hanem szerintem bárkivel le tudtunk volna ülni, beszélgetni, és ezért tudtunk eljutni oda, ahova most eljutottunk, mert bárkihez fordult el a pályán, akár pályán kívül, mindenkibe tudta találni egy olyan dolgot, ami segített ahhoz, hogy átlendüljünk egy nehezebb hullámvölgyön.
2: Hány éve ismeritek egyébként Gábort? Tehát utánpótlás szinten, ahogy mondtam, most már azért 5-6-7 éve, vagy még több?
3: Hát nekem a Gábor, mint edzőm, kevesebb, mint egy éve a válogatottban, de így nyilván tudtam is mindig, hogy ki az a König Gábor, és hogy tudtam, hogy a Gábor kicsoda, de hogy így, mint edző, így szerintem szeptember-októberben találkoztunk először.
2: Anna, Eszter? Esztire nézek elsősorban, tehát ti is még csak egy éve, vagy azért a Vasas miatt már régebb óta?
4: Hát tavaly Gábor volt a vezetőedzőnk a Vasas SC-ben, szóval mi már azóta ismerjük egymást.
2: De akkor ez se egy olyan hosszú kapcsolat, akkor most jöhet az, hogy mindenki kicsit azért mondja meg, hogy mit tud ő hozzátenni ebben a nagy csapatban, mert nyilván nem egy vezetőedző van, bedugja a fülét Gábor, ha ez könnyít egy kicsit. Anna?
4: Szerintem nem csak szakmailag, hanem emberileg is nagyon sokat hozzá tudod adni az egész csapatnak, mert tényleg Gábor egy olyan edző, akivel bármit meg tudsz beszélni, hogyha esetleg valamilyen problémád van, és egyébként szerintem ez így nagyon sokat segített nekünk.
2: Szigorú edző? Mennyire kell, Gábor, neked kiabálnod, vagy más pedagógiai módszerhez fordulsz, mert azért ez egy olyan korosztály, ami nyilván érzékenyebb.
5: Igen, ennek a mérleg billenésnek kell megtalálni a tökéletes
2: egyensúlyát,
5: igen. Én azt gondolom, hogy vannak olyan időszakok, amikor kell, és kell is az, hogy valaki egy kicsit határozottan lépjen föl, de ugyanakkor azt is érteni kell, hogy ebben a generációban azért már nem feltétlenül az kell, hogy dolgozzon, mint 20-30 évvel ezelőtt, hogy ez a poroszos rend. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy elég tiszták és világosak a szabályok. Én nagyon ellene vagyok a késésnek. Én azt gondolom, hogy egy olyan sportágban, ahol 10 század másodpercenek döntenek, nincs idő egy perces késésre, hiszen ha valaki nem tudja a 24 óráját beosztani, akkor nagyon nehéz elvárni azt, hogy 10 század másodpercek alatt is akár egy pontos végrehajtást, vagy egy pontos végpozíciót, akár blokkpozíciót betartsunk, úgyhogy szerintem ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, és szerintem ez egy hosszabb beszélgetést is megér.
2: Időnk azért van, büntetés volt? Tehát ha valaki késett, akkor van valamilyen büntetés, vagy már megtanulta mindenki?
5: Hát akadtak. Most egyébként, ha jól
2: nem
5: emlékszem...
2: Nem már, hogy kire néztél, de kicsit már ugye most...
5: Nem azért, mert az ember lett volna ilyen. Akadt már, de azt gondolom, hogy egyébként ebben a nyári időszakban talán nem.
2: Ez nagyon fontos a felnőtt jégkorong válogatottban, de a nőknél is, mivel a férfiaknál egyaránt. Pont ugyanígy ebben a szituációban, amikor a stúdióba ide hívom őket, vagy ide hívjuk őket, akkor negyed órával hamarabb ide érnek. Tehát van, hogy még értekezletet tartunk, vagy beszélgetünk, és ők már itt vannak, és akkor kvázi menni kell, értük, fogadni kell őket, de ez mindenképp egy fontos dolog, mert valóban pontatlanság az erényt nem jelent, és mindenképpen csak bajjal jár. Hát, na nézzük ezt az Európa-bajnokságot. Rögtön az első meccsen azt olvastam, hogy a görögök ellen az első játszmá elment. Na, akkor ki mire gondolt? Ugye hosszú egy Európa-bajnokság, ez meg végképp, hogy 7 meccs, és még utána jött az elődöntő meg a helyosztó. Mondjuk, nézek akkor Annára, Zsombók Annára, ott megkezdődik egy EB, ismeretlen szituáció, U18-as EB, de lehet, hogy már nem annyira ismeretlen, de mégis az első játszma elmegy, ez sosem kedvező.
4: Hát szerintem az első meccsen még össze kellett teljesen szoknunk, mert még szoknunk kellett a pályát és ezt a teljes hangulatot, de igazából szerintem mindenki arra gondolt, hogy csak a következővel kell foglalkozni, és hogyha
6: annyiba beleragadunk, hogy elvesztünk egy szettet, akkor nem tudunk tovább lépni.
2: Ezt ez ilyen könnyű, mert sokszor mondják a sportolók, hogy hát akkor a következőre kell figyelni. Valóban, ha az előző hibákon rágódsz, akkor valószínűleg a másodikat is elveszíted. Te hogy vagy ezzel, Eszti?
4: Hát én nem szoktam nagyon az előző hibákon gondolkodni, én is mindig próbálok túllépni, és ezt így a többieknek is mondani, ezzel segíteni őket. És tényleg nagyon fontos, hogy ilyenkor ne ragadjunk bele egy-egy pontba, mert akár ez rám vett egy szetre vagy meccsre is.
2: Emma, posztodból adódóan, te ott mire gondoltál az első játszma elvesztésekor, vagy úgy tényleg lendültél tovább, hogy majd a következő jobb lesz?
3: Hát igazából szerintem, amint lefújták az első szettet, mindannyian úgy álltunk hozzá, hogy hát oké, 1-0, akkor megyünk tovább, és hogy szerencsére 3 szettet kell nyerni. Úgyhogy szerintem mindannyian betudtuk ezt annak, hogy nagyon izgultunk, nem feltétlen edzettünk nagyon sokat így együtt 14-en, de szerintem ez így volt jó, és abból tudtunk erőt meríteni, hogy kikaptuk azt az első szettet.
2: Nézem a kezedet, mert a posztodat még nem árultam el, hogy feladó vagy, tehát egy fontos ember, ott irányítasz a hálónál, kinek hogyan adod a labdákat, ugye Zsombók, Anna az Európa-bajnokságon a legjobb centernek választott játékos, és Zsombók Eszter pedig a legtöbb pontot szerezte, de ugye a magyar válogatott amúgy is jól teljesített az EB-bronz mellett, mert hogy Eszti te lettél az első, a pont királynőt te lettél, utána mögötted Pampu Gréta, és még a negyedik helyen is szerintem ott volt Anna, tehát hogy ez se semmi, miközben nem a döntőt játszottátok. De akkor visszakanyarodva akár ide, amit előbb mondtam, hogy neked a bal kezed mikor és hogyan sérült meg, Emma? Mert az is kétséges volt, gondolom, hogy egyáltalán hogy tudsz onnan felállni, ez egy borzasztó nagy gödör lehetett, és nagyon nagy elégtétel, hogy ott lehettél az EB-n.
3: Nekem tavaly májusban volt egy késztő csontörésem, ami azt jelentette, hogy egy lemezt raktak a kezembe. Igazából szerintem attól a pillanattól kezdve, hogy tudtam, hogy megműtenek, úgy álltam hozzá, hogy akkor ez most ennek oka van, és hogy most ebből még erősebben fogok visszajönni, és igazából már augusztusban a klubomnál az alapozást is el tudtam kezdeni, nyilván még nem 100%-osan, de már az első válogatott összetartáson ott tudtam lenni, és beleadni mindent, amit tudok.
2: És bármilyen fájdalom van még, amikor mondjuk a feladásnál ott hozzáérsz a labdához, hogy ezt már megoldották az orvosok?
3: Nincsen feltétlen fájdalom. Nyilván vannak olyan pillanatok, mikor mondjuk túlerőltetem, és akkor érzem, hogy ott van valami, ami nem hozzám tartozik, de alapvetően nincs, nem akadályos semmibe.
2: Neked mi volt a legemlékezetesebb ebből a 7 csoportmeccsből? Most hagyjuk még az elődöntőt, meg a bronzmeccset.
3: Hát szerintem mindannyiunknak a bolgár 2-0-ról felállunk, az azért elég sok izgalom volt bennünk, de a legnagyobb élmény szerintem amúgy a német meccs volt, mikor szerintem akkor mindenki mindent beleadott, és én szerintem meglepetésszerű 3-0-át tudtunk játszani a németekkel.
2: Ha jól számolom, az a 6. csoportmeccs volt, tehát a bolgárok előtt, és ha már nem verjük meg a németeket, főleg nem 3-0-ra, akkor már más a lányzó fekvése, akkor már a 4 közéjutást is gondolom veszélyben lehetett volna. Az első 3 meccs, Gábor, akkor arról szólt, hogy így összecsiszolni ezt a csapatot, mert ezek szerint akkor hiába vagy te rutinos utánpótlás edző, ezt a csapatot úgy szépen egy év alatt kellett felépítened, meg gondolom még ugye januárban volt egy selejtező, ahonnan ki lehetett egyáltalán jutni erre az U18-as röplabda EB-re.
5: Igen, hát ha már ez a Mevza szóba került, ugye a Mevzán sem ebben a csapat összetételben voltunk, ott is voltak sajnálatos sérülések, ott is szereztünk sajnos sérüléseket, és itt pedig, ugye itt a lányok már említették, hogy itt az első mérkőzésünk előtt túl sokat nem töltöttünk együtt így ebben a formában 14-en, hiszen általad már említett 3 lány, tehát a Gréti, az Eszti és a Pancsó, ők ugye a felnőtt válogatottból jöttek vissza.
2: Az Európa Liga
5: szereplésről, igen, és hát gyakorlatilag a kiutazásunk előtt egy pár nappal megtartott Heraklész kupán találkozott először úgymond az a csapat, akikkel aztán később kimentünk az Európa-bajnokságra.
2: De ez így nagyon nehéz lehet, vagy hogy működik ez a röplabdában, mert mégis posztok vannak.
5: Nehéz, de ugyanakkor szerencsénkre ez a feladóütő kapcsolat tekintve, hogy Emma már játszott ezzel a 3 lányzóval az előző korosztályban, azért sokat segített, és a Heraklész kupán független attól, hogy nem edzettünk együtt, egy nagyon jó képet mutatott a csapat, és szerintem ez nagyon fontos. vissza az Európa-bajnokság első három meccse. Szerintem jó volt a sorsolás, mert szépen föl tudtunk készülni a nehezebb meccsekre, és bár én nem kaptam meg a kérdést, én az első szett elvesztése után abszolút nem estem kétségbe, hiszen azt a szettet is többnyire mi uraltuk, és szerintem az mutatta, hogy ebből hosszú távon nem lesz gond azon a meccsen.
2: Volt olyan pillanat, amikor kétségbe estél?
5: Nem.
2: Nem szoktál. A siker egyik titka nálad?
5: Nem sűrűn, inkább azt mondom. Látszott a csapaton, hogy van tartása, úgyhogy nem aggódtam egy percig se.
2: Na ezt honnan látod? Mert valóban a fiatal csapat a felnőtt válogatottban is, hát ugye kiszámoltam az Európa Liga egyik mérkőzésén, hogy 21 éves átlag életkor Kis Gréta, meg mondjuk Lembocki Zóra nélkül, tehát elképesztő fiatal, hogy hemzsegnek a 18 év alatti játékosok, nem tudom másképp megfogalmazni, és ez azért egy elég ritkaság számba menő dolog, és így a felnőtt válogatottból, meg ugye utánpótlás válogatottba, tehát a magabiztosság az egyik fő tulajdonsága az edzőnek, a vezető edzőnek, amitől ti is még magabiztosabbak vagytok, ami kell, gondolom én, Eszti.
4: Hát szerintem igen, meg tényleg, amikor ránézünk a Gáborra, akkor így nem az idegességet látjuk rajta, hanem tényleg így mindig próbál minket támogatni, akár időkérésnél is. Szóval szerintem ez is lendületet tud adni ilyenkor a csapatnak.
2: És akkor azért megyünk tovább, tehát volt ez az első három meccs, amire Gábor azt mondta, hogy König Gábor, aki itt a vendég a Nemzeti Sportrádióban, ugye a Zsombó Kannával, Zsombó Keszterrel és a Szabados Emmával, U18-as EB bronzérmes női röplabda válogatottról van szó. Szóval az első három meccs szerencsés sorsolás, mert 3-1-es siker, görögök, a házigazda, litvánok és a finnek ellen. De utána jött egy nagyon érdekes meccs, a későbbi bronz meccsen legyőzött franciák ellen egy, az mennyire lehetett vízválasztó, hiszen ott is 0-2-ről felállt a csapat, de azt elvesztettétek.
5: Biztos vagyok benne, hogy a bronzmérkőzésre vízválasztó volt, viszont ott a mérkőzés után azt mondtuk, hogy minden megszerzett pont nagyon fontos lehet, és ez azért kiderült a végén, hogy igenis fontos volt. Azon a meccsen, vagy azután a meccs után, illetve a következő napi holland meccs után volt bennem egy picike kis csalódottság, tekintve, hogy független attól, hogy 2-0-ról jöttünk vissza, az egy nyert meccs volt, csak ott az ötödik szedbe a franciák ellen beragadtunk egy állásba, és azon a mérkőzésen nem is nagyon volt más lehetőségünk, hiszen azon a mérkőzésen Emma volt az egyetlen feladója a keretnek, mert egy sajnálatos sérülés miatt nem volt második számú feladónk azon a mérkőzésen már, így egy picit ott beragadtunk, és ott nem volt már sok lépésünk. Tehát ott meg volt az esély annak, hogy 0-2-ről ugyanúgy 3-2-re nyerjünk, és a következő mérkőzésen a hollandok ellen, ott pedig benne volt a mérkőzésben simán a 3-1-es győzelem is, ott a negyedik szettben szintén a végjátékot egy picit elrontottuk, viszont az ötödikben nem szaladtunk bele ugyanabba a hibába, és azt viszont sikerült megnyerni, úgyhogy ennek a két szettes mérkőzésnek azért ilyen nagy szerepe volt abban, hogy mi tovább jussunk.
2: Lányok, arról meséltek, hogy telik egy ilyen nagyon hosszú torna, 7 mérkőzés, mivel lehet még tölteni az időt, amikor mondjuk van egy nap szabadság esetleg, vagy amikor nem kell játszani. Emma? Tehát akár most időrendben haladunk, hogy már 5 meccsen vagyunk túl, a 3 könnyebb győzelem, aztán a két egyik vereség, a másik pedig 3-2-es siker, nyögvenyelősebb meccs, de fontos pontokat szereztetek.
3: Alapvetően a pihenő napunk arról szólt, hogy legyen benne egy kis mozgás, szóval van, aki ilyen átmozgató kondit csinált, van, aki meg egy órát labdázott, illetve mindenki járt masszázsra, és próbáltunk minél jobban regenerálódni, illetve azon volt a hangsúly, hogy pihenjünk, vagy készüljünk a következő meccsre videózás szempontjából, de nagyon sokat olvastunk, illetve társas játékoztunk is, így kisebb csapatokba, úgyhogy alapvetően elég jól teltek ezek a pihenőnapok is.
2: Ez ugye Litvániában, egy kisvárosban, ott bármi más lehetett csinálni, vagy inkább mindenki a szobában maradt, vagy egy történelmi óvárost esetleg megnézett?
5: Hát az első szünnapon, a harmadik mérkőzés után történt ez, és azt hiszem a második szünnapon a lányoknak volt egy kis szabad idejük, és elmentek két stábtaggal egy közeli kis plázába, kávéztak, talán egy ilyen programot tudtunk berakni. Egyébként tényleg pici város, Olyan nagyon nagy dolgokat biztos, hogy nem láttak, de igazság szerint egy Európa-bajnokság sajnos nem is arról szól, hogy megnézzük a nevezetességeket. Ezt mindenki tudta, én azt gondolom, hogy teljesen normálisan kezelték ezt a lányok, és nem is nagyon hiszem, hogy arra vágytak a szűnnapon, hogy ők majd most sétáljanak 2,5-3 órákat a szakadó esőbe, meg a 18 fokba, mert ott nem ilyen idő volt.
2: Tehát ott egyáltalán nem nyári szép napsütésben teltek a napok, na de például ez mekkora könnyebbség a szakmai stábnak, hogy így kialakulnak jó értelembe vett klikkek, vagy kisebb csapatok, és ők el is tudják tölteni az időt anélkül, hogy mondjuk nem csak a telefonokat nyomkodják, mert ugye ennek korosztálynak, meg a még fiatalabbnak ez jellemző tevékenysége.
5: Hát már amikor náluk van a telefon, de egyébként igen, szerencsére...
2: Elveszitek?
5: Igen.
2: Nagyon jó.
5: Legtöbb esetben igen. Többek között egyébként ez is van a háttérben, hogy találják fel magukat, foglalják el egymást, találják meg a számításaikat, a saját kis brancsukat, és akkor abból azért kialakulhat mindig valami szorosabb kötődés, és hát nem mellesleg gyakorlatilag egymásra vannak utalva, ahogy a pályán is.
2: Melyik a kedvenc társasjáték? Eszter és Anna, most kezdjük Esztivel.
4: Egyébként szoktunk únozni, meg most vettem Litvániába egy double, szóval azzal is játszottunk. De egyébként francia kártyázni is szoktunk, és akkor vagy speedezünk, vagy Kent kupét játszunk.
2: Anna, neked miért a kártyával a szerencséd, szerencsefaktor?
6: Hát én únozni nagyon szeretek, mert hát abba sokszor nyerni szoktam. Az egy nagyon jó kártyajáték, én azt nagyon szeretem.
2: Tehát a csapategység akkor adott ezek szerint, meg folyamatosan fejlesztitek is magatokat, és akkor most mi is fejlődjünk egy kicsit fölfelé. 5 meccs megvan, a bolgár meccset mindenképp meg kellett nyerni a 4 közé jutásért, Gábor?
5: Meg. Az volt a szerencse...
2: Az mindegy volt, hogy 3-0, 3-1 vagy 3-2?
5: Nyernünk kellett.
2: Tehát 3-0 vagy 3-1?
5: Semmi, a menekülés a győzelemben volt.
2: Nem kellett számolgatni.
5: Akkor nem. Az hozzátartozik a történethez, hogy előttünk lett volna 2 lehetősége annak, hogy a bolgár meccstől függetlenül tovább jussunk, de nem úgy alakultak azok a mérkőzések, úgyhogy nekünk azt a mérkőzést mindenképpen meg kellett nyernünk.
2: Későbbiekben mondjuk, most ez egy U18-as csapat, mennyire lehet ezt átültetni úgy a felnőtt válogatottra, hogy már, amit beszéltünk korábban, hogy többen ugye a felnőtt válogatottból jöttek ide. Tehát mi az átmenet? Ez így az szokatlanabb egy kicsit. Ugye ilyenkor azt szokták megkérdezni, na akkor hogyan lesz majd mondjuk felnőtt válogatott valaki, de hát itt meg már inkább, ha nem is hemzsegnek, de bőven vannak felnőtt válogatottak. Ez milyen szakmai megközelítésből? Ez könnyebb, jobb?
5: Biztos vagyok benne, hogy sokat segített az ottani tapasztalás. Tehát azért az egy más dimenzió, már csak akár az ellenfeleket nézve, vagy akár az, hogy nyilván sokkal tapasztaltabb játékosok vannak a túloldalon is. Én azt gondolom, hogy Esztinek támadni egy Szedmák Rékával szemben, vagy egy Kislillával, Kisgrétával, Zórival szemben, vagy akár mondhatnám azt is, hogy Pancsónak mondjuk leblokkolni egy Német Anettet, vagy egy Penséggel. Tehát, hogy ezek mindig olyan dolgok, amiből csak profitálhat egy fiatal játékos, független attól, hogy mennyit szerepel a csapatban. És aztán utána a saját korosztályában ez mindig egy picit profitál ebből a csapat, illetve az egyén is. Úgyhogy nyilván ez egy szükséges plusz volt ahhoz, hogy ilyen eredményesek legyenek ők is.
2: 17 évesen ki miről álmodik? Most kezdjük Annával, Zsombók Annával.
4: Hát ugye nekem...
2: Akár klubszinten, akár válogatott szinten.
4: Nekem ugye azzal már az álmom eleve teljesült, hogy a 4-be tudtunk jutni az EB-n, és az csak a plusz volt, hogy tényleg érmet is tudtunk hozni. De igazából ugye mi jövőre a szezont az Óbudába fogjuk kezdeni, és igazából én abból ki akarom hozni a maximumot, és minél több játék lehetőséget szeretnék majd kapni.
2: Mármint az extraligás első csapatban, igen. Tehát nem a Vasas SC-ben, nem a Kisvasasban, hanem a Nagyvasasban, így talán közérthetőbb.
4: Igen, igen.
2: Tehát ez a, és mondjuk a U19-es világbajnokság, hiszen oda is kijutott ez a csapat most az EB bronzéremmel, ez most még ilyenkor nem fordul meg az ember fejében, hogy majd mi lesz?
4: Hát igazából szerintem még azt sem fogtuk fel rendesen, hogy tényleg egy világbajnokság résztvevő csapata leszünk, és igazából én már csak nagyon izgatott vagyok miatta, de még így nem igazán fogtam fel.
2: Emma?
3: Szerintem még azt se fogtuk fel teljesen, hogy bronzérmet nyertünk az Európa-bajnokságon, de
2: pedig
3: szerintem...
2: itt van, mondjuk azt nézem, hogy Mindenki előtt itt van, tehát mindenki elhozta majd a fotó kedvéért.
3: Igen. Szerintem mindannyiunknak teljesült egy álma, vagyis mikor szerintem életemben először megkaptam válogatott meghívót, soha nem gondoltam volna, hogy egyszer majd itt fogunk ülni egy EB bronzéremmel a nyakunkba, de ezzel biztos, hogy kipipáltunk egy bakancslistás élményt. De így a világbajnoksággal kapcsolatban még nem fogalmazódott meg senkibe se semmilyen eredmény, amit el szeretnénk írni. Ott is addig megyünk, ameddig tudunk, és lehet ott is tudunk történelmet írni.
2: Eszti, neked milyen álmaid vannak?
4: Hát azzal egyetértetek a többiekkel, hogy tényleg kipipáltuk ezt, hogy egy bronzérmet tudtunk szerezni, és még mindig nagyon hihetetlen és felfoghatatlan számomra. De így tovább nézve mondjuk a jövő szezont én is majd az Óbudába fogok játszani a Pannival, és én is majd szeretnék minél több játék lehetőséget kapni, és megnyerni a bajnokságot és a kupát. Szóval igen, még ilyen cégeim vannak így a kövi szezonra.
2: Gábor, az nagyon érdekelne egy szakmailag szakvezetőként, hogy miként látod, most nem a világbajnokságot, hanem azt tényleg az átmenetet, hogy ez a korosztály mire lehet képes, mert a női röplabda azért 2015 óta minden Európa-bajnokságra kijutott, sőt, most kijutott már a 2028-asra, ha jól mondom, mert ugye most 26-ban lesz Európa-bajnokság, és a 28-asra, és ugye a világranglista pontokat azért kell gyűjtögetni, hogy hát, ha egy történelmi tett, hogy 82 után ismét világbajnokságon legyen jövőre a válogatott, ráadásul a tengeren túlon, tehát itt vannak bőven álmok, és már csillan is ragyog fel mind a három fiatal hölgynek a szeme, hát igen, tehát, hogy ez milyen, hogy most azért itt vannak eredmények, van perspektíva, tehát a világ az meg ugye nyilván nagyon, nem mondom, hogy előttünk van, de nagyon komolyan ők is már ott vannak, ahova most mi léptünk többen. Mondjuk a svédeke, Isabel Haag személyére gondolunk, ő egy világklasszis, Konel Jánóban játszik, miközben itt egy kicsit a stúdió levegője úgy látszik, egy köhögésre készítette a fiatal hölgyeket. Szóval mit jelenthet ez így szakmailag, hogy lépegetünk előre, jönnek a sikerek utánpótlás szinten, felnőtt szinten, de a világ is ugyanezt azért el szokta érni, és 32 csapatos már a világbajnokság, tehát oda azért nagyon sok hasonszörű csapat már kijutott a legutóbbi tavalyi VB-re, és mi meg még akkor nem, de most szeretnénk a következőre.
5: Hát nyilván az látszik, hogy a felnőtt válogatottban is fiatalítunk, az nem véletlen, hogy ennyi fiatal van a keretbe. Bár a lányok szeme fölcsillant a tengeren túllal, azt azért hozzá kell tenni, hogy egyelőre még csak a felnőtt világbajnoksága biztos, hogy ott lesz, az utánpótlás még nem, de vannak ilyen
2: plegykák. Én is arra gondoltam, igen, tehát hogy a felnőtt VB lesz,
5: igen,
2: ott, hogy
5: csak én láttam az arcokat.
2: Ők már reménykedtek az U19-es helyszínen, azt még nem tudjuk.
5: Az U19-re is azt pletykálják, hogy ott lesz valahol, de ez még nem 100%-os, július közepe, augusztus eleje az, amikor hivatalos információ jön arról, hogy ez hol is lesz. De visszakanyarodva, nyilván, hogyha felnőtt válogatott is kvalifikálja magát, az megint egy érdekes kérdés lesz.
2: És ez a válogatott most, amelyik az EB-n bronzérmet szerzett így, hogy Pampu Gréta, a két zsomboklány, ott volt már a felnőtt válogatottban, tehát tényleg lehet azt mondani, hogy mondjuk 5-10 évre előre látott te is azt, hogy mit lehet majd a felnőtt válogatottból kihozni, hogy van elég merítés, van elég utánpótlásbázis, és hát még itt a klubok életét is bele tehetjük, mert ez most csak a jéghegy csúcsa, hogy U18-as EB bronzérem. Azt se szeretném, hogy ezzel elfedjünk problémákat, vagy hiányosságokat.
5: Szerencsés helyzetben vagyunk, mert ahogy már említettem, az előző válogatott keret, tehát a 2008-9-es keretről is beszélhetünk már, ott előtte volt azért egy nagyobb lúk, ott még a 2006-osok között van egy-kettő, de ott utána, ha megnézzük a mostani keretet, ilyen 99-2000, és akkor utána van még egy-két 2002-es, de utána egy 4 év szünet, és akkor 2006 jön vissza. Szóval itt a 2008-9-es gárdával kezdenénk, és ugye az abból beépített játékosok is ott vannak. Aztán utána vannak a 2009-esek, de én azt gondolom, hogy lesz még itt olyan 2009-2010-es játékos, aki akár még most talán még nincs azon a szinten, de elképzelhető, hogy ott lehet. És azt is hozzátenném, hogy az, hogy most itt kiemelünk 3-4 embert, az csapat nélkül azért nehéz. Tehát az, hogy a legtöbb pontot szerezze az ESTO, ahhoz azért kellett mögé egy olyan csapat, aki alá dolgozik ennek a dolognak, tehát védekeznünk kellett, blokkolnunk kellett, úgy kellett alakítani, hogy ez jó legyen. Ebben nyilván az ikertesó benne volt.
2: Itt megállunk egy pillanatra, mert akkor a teljesség igényével most itt majd kijavítotok, vagy felsorolok egy csomó nevet. Ha valakit kihagyok, akkor az a véletlen műve, és majd szóltok. Szóval Horváth Emma Center, Szombathelyi Sportiskolából, Szüle Anna Libero az Újpestből, Zsombok Anna, ugye itt van a stúdióban, Szabados Emma szintén, Center a Vasasból, Feladó az Újpestből, aztán a másik Zsombók lány, ugye Eszter itt mellettem feladó átlóként szintén a Vasasból, Kecskés Dóra ugyanezen a poszton Vasas SC, Csicskovics Léna Ágnes feladó a Vasasból, Bite Adél Center Vasas, Sándor Nóra Vasas feladó, Ilonka Kallasára Center a Békés Csabából, Hámori Panka ütő a Smavzból, és a Nyíregyházi Pampuk Grétát már mondtam, és kihagytam még kettő nevet, Sánta Laura ütő a Vasasból, valamint Kling Dóra, ő is ütő, ő pedig az újpesti, remélem, hogy nem hagytam ki senkit.
5: A Vértes Luca kimaradt a felsorolásból.
2: És igazad poszton. Van liberóként, tehát ez egy teszt volt, hogy figyeltek. De komolyra fordítva, ez egy nagyon hosszú névsor, de még azért arra válaszolj, hogy például hogy lehet megoldani azt, ugye ez is egy népszerű kérdés, akár a norvég labdarúgó válogatott világbajnoki szereplése kapcsán is, hogy a skandinávok nem arra hegyezik magukat, szerintem semmilyen sportágban, hogy 15, 16, 17, 18 éves korban legyenek a legjobbak, hanem majd felnőtt szinten, és ezt nagyon jól felépítették. Hogy látod ezt a kérdést itt ebben a helyzetben, itt a női röplabda válogatott helyzetében? Tehát, hogy magyarán 6 év múlva is vagy velem, vagy mással, de ugyanígy beszélgethessünk mondjuk, ha nem is egy felnőtt EB bronzérem után, de minimum egy felnőtt EB 12 bejutás után.
5: Az én utánpótlás edzőként nem is lehet más feladatunk, mint az, hogy megpróbáljunk olyan játékosokat adni a sportágnak, akik később lehetnek. Nyilván erre meg kell találni az alanyt, mert azért van Magyarországon bőven olyan, akiben tehetség ugyan lenne, de elszántság, elhivatottság kevésbé, és ezeket a játékosokat kell megtalálni, és hogyha ezt megtalálja az ember, akkor őket kell nagyon nehezen elengedni, már olyan szempontból, hogy nem szabad velük elhitetni, hogy készen vannak, vagy hasonló, és őket kell nagyon megtartani a sportágnak, illetve hát nyilván sokszor velük kell a legkeményebbnek is lenni, mert egyszerűen én azt szoktam mondani, ha valakihez nem szólnak hozzá, akkor azt az edző már elengedte.
2: Hozzátok azért hozzászólnak, ugye?
3: Igen.
2: Még van egy érdekes idézet, méghozzá a felnőtt jégkorong válogatott, most ugye az NHL-es draft listára került Szongott Domán a Buffalohoz, és ő mondta, hogy idehaza egyáltalán nem divat a plusz munka és annak a kultúrája. Na fiatal hölgyek, ti mennyire szeretitek, amikor még az edzés után pluszban kell, vagy magatoktól azt mondjátok, hogy még dolgoznátok egy fél órát, hogy még jobb legyek. Na, kihez? Eszti, te vagy a bevállalós.
4: Igen, én egyébként szeretem ezeket a plusz munkákat, mert ez tényleg ilyenkor az egyén fejlődését szolgálja, szóval én ezeket nagyon szeretem, és támogatom is, hogy legyen ilyen.
2: Anna?
6: Én is egyetértek, de ahhoz kell belső motiváció, hogy valaki tényleg elkezdjen plusz munkát végezni, és tényleg igazából ez csak a mi fejlődésünket szolgálja, szóval szerintem jó, hogyha vannak ilyen külön edzések.
2: Emma, te is ebben hiszel, hogy direkt hiába mondja az edző, hogy csinált, ha te nem akarod, akkor az hosszú távon úgysem működik.
3: Abszolút egyetértek, így most a válogatottra kitérve nálunk is van olyan, hogy ugye semmelyik Ikerrel, illetve a Grétivel sem tudtunk annyit együtt dolgozni, hogy edzés után volt olyan, hogy még szerettünk volna együtt ütni például a Pancsóval, és akkor még, mit tudom, egy kosárnyi labdát elüzöttünk, hogy úgy fejezzük be az edzést, hogy pozitívummal, és hogy jól ment, úgyhogy én ezt támogatom, csak van, amikor nehéz rávenni magadat, hogy még egy kicsit.
2: Zárásul egy meccsről nem beszéltünk, nem is fogunk az elődöntőről, ott ugye kikaptatok a törököktől azért, akik a világ élvonalába tartoznak felnőtt szinten, de egy játszmát nagyon nagy csatában nyertetek ellenük. Jött a francia meccs, ugye azzal kezdtük a beszélgetés elején valahol, hogy itt mindenki a visszavágás gondolatában, de azt hogy éltétek meg? Tehát hogy készültetek tényleg? Mert a lényeg az, hogy összejött. Én azt mondom, hogy könnyedén, de nyilván ez nem volt olyan könnyű, de a 3-2-es vereség után 3-1-re legyőztük a bronzmeccsen a franciákat, és most azért van itt az érem, mert különben a negyedik helyzet nem kapott volna érmet.
5: Igaz.
2: Ki milyen motivációval indult neki ennek a bronzmeccsnek? Hát most kezdjük megint Annával, Zsombók Anna. Tehát ki milyen motivációval, hogy volt-e félelem bennetek, ki mit érzett, amikor jött ez az utolsó, majdnem két héten át tartó sorozat, de hát a legfontosabb meccs, ahol eldől, hogy érmesek vagytok, vagy sem.
6: Szerintem egyébként félelem nem volt bennünk, inkább csak mindenki nagyon izgatott volt, és már fejben nagyon készültünk a meccsre, és mindenki úgy állt hozzá ehhez, hogy mi érem nélkül nem szeretnénk hazamenni, és egymást motiváltuk, meg így nagyon támogattuk, hogy ez így létrejöjjön.
2: Emma?
3: Szerintem semmelyikünk nem izgult, mert annyira abba a tudatba álltunk ki a pályára, hogy mi ezt megnyerjük, és mi visszük haza a bronzérmet, hogy szerintem semmi stressz nélkül játszottunk, és szerintem az is egy pozitívum, hogy szerintem nem tudtuk teljesen felfogni, hogy ennek most mekkora tétje van, hogy ez most egy EB bronzmérkőzés, hanem hogy csak odaálltunk, hogy akkor ma mindenki belerakja a maradékot, és hogy meglátjuk, hogy mire lesz elég, és hál' Istennek azt gondolom, hogy a 3-1-es visszavágás egy nagyon pozitív zárása volt.
2: Hogy ünnepeltétek meg ezt? És ilyen könnyű volt, ahogy elmondták a lányok?
4: Egyébként én is ugyanígy éltem, meg én úgy álltam ennek neki a mesnek, hogy tényleg ez az esélyünk van, hogy egy nagyon szép bronzérem lókasson a nyakunkba, és mi a Panival egymástól születésnapunkra azt is kértük, hogy hadd térjünk haza egy éremmel, szóval nagyon örülök, hogy ez teljesült, és a meccs előtt én nem éreztem azt a csapaton, hogy lett volna bármilyen félelem, vagy izgulás, inkább tényleg csak mindenki nagyon várta. És az ünneplést illetően elmentünk este megízni, és nagyon jól esett, mert már hetek óta nem ehettünk ilyesmit.
2: Se telefon, se gyors étkezd, de se késés. Most ez a három dolog, ami kapásból eszembe jut, az zárszó Kőnig Gábor, és aztán majd mindjárt be is fejezzük. Mikor találkozik ez a csapat legközelebb? Mi a jövő?
5: Hát most egy pici átmeneti időszak is lesz. Szeptemberben már a következő Európa-bajnokságra van egy selejtező, egy MEVZA tornánk. Ez már az U20-es korosztályban, ami nem a következő nyáron, hanem az azutáni nyáron lenne esedékes.
2: Tehát 2028-ban.
5: 2028-ban, igen. Ez a 2008-9-es válogatottat érinti, tehát nyilván a 8-asok visszacsatlakozhatnak a 9-esekhez, illetve nyilvánvalóan, hogyha van olyan 10-es, akkor nyugodtan benne lehet ő is a keretbe. Nekik lesz egy EB-selejtezőjük, az első kör, tehát amit most januárban nyertünk MEVZ-át, az most szeptemberben lesz, illetve annak a második köre, az pedig majd valamikor a tavasz folyamán. Ez a következő lépcsőfok, és hát nyilván ebben a szezonban sokkal nehezebb lesz összetartást levezényelni, hiszen a lányoknak a döntő többsége már extraligás csapatokban fog játszani, és itt ugye nemzetközi indulások vannak, úgyhogy ez egy nehézség lesz. Valószínűleg itt inkább ez a munka átolódik inkább majd a nyárra, és évközben sokkal kevesebb lesz erre a lehetőség, de a mostani stratégia kidolgozása jelenleg is a szövetség kezében van, úgyhogy annak majd az eredményét nyilván várjuk, és akkor annak tükrében fogunk tudni tovább készülni.
2: Köszönjük szépen, szimpatikus szerény társaság, történelmi eredmény az U18-as női röplabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott bronzérmes lett, végül a franciáknak visszavágva a bronzmeccsen 3-1-re nyerve, mindez Litvániában, illetve az utolsó két meccs az már Lettországban, Rigában, a fővárosban történt. A vendégeink voltak a szövetségi edző Kőnig Gábor, illetve a játékosok közül Zsombók Eszter, Zsombók Anna és Szabados Emma. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit a Víz összeköt mai adásában. A szerkesztő műsorvezető Bitvan Emilt hallják. Mai műsorvezető kollégám pedig Lódi Renáta lesz, az MT kajakkenus szakírója, újságírója. Szervusz, René!
3: Szervusz, Emil, én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Ezzel nagyjából el is árultuk azt a, hát nem nagy titkot, de hogy miről fogunk beszélgetni majd a következő bő fél órában, mert hogy kajakkenu lesz a témánk, és van egy vendégünk, és itt köszönhetem a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Nádas Bencét, az MVM Szegedi Vízisport Egyesület olimpiai ezüstérmes és többszörös, háromszoros világbajnok kajakosát. Szervusz, Bence!
4: Sziasztok, én is üdvözöllek benneteket, és üdvözlöm a hallgatókat!
2: Az aktualitásunk pedig az, hogy a hétvégén volt a világkupa sorozat idei utolsó harmadik állomása Montrealban, és hát egyébként is egy nagyon izgalmas és jó szezonotok van, Bence. Montrealból pedig újabb világkupa győzelemmel jött haza a négyes. A magyar csapat egyébként 6 arany, 3 ezüst és 3 bronzérmet szerzett Kanadában úgy, hogy nem is minden számban indult most a válogatott, de ennek nyilván egyéb okai is vannak, lehet, hogy majd ez is szóba kerül. De beszélgessünk akkor Montrealról, illetve erről a négyesről, amely úgy tűnik, hogy hát idén megállíthatatlan, nem akarok itt túl nagy jelzőket használni, de ez a 3 arany és 1 ezüst a 4 idei komoly versenyen, ez nem nagyon emlékszem, hogy volt-e ilyen mostanában.
4: Én se tudok felidézni olyan férfi négyest, aki tényleg a 4 nemzetközi versenyből 3-at meg tudott nyerni, meg és egyet ráadásul csak a hazai pályán versenyző németektől 1/10 kaptunk.
2: Ez a brandenburgi világkupa.
4: Igen,
2: volt.
4: Akkor azért a 6 fok hazai pálya azért szerintem feléjük lejtett, de úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy ilyen eredményekre vagyunk képesek. Szerencsére olyan egység formálódott ki, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden döntő futamunk tökéletes volt, mindig voltak apró hibák, de szerencsére abba a pályába tartozott ez bele, hogy belefértek ezek a hibák, szóval még ezekkel együtt is tudtunk diadalmaskodni, de szeretnénk ezeket az apróbb problémákat kijavítani a világbajnokságra.
2: Milyen fura, hogy problémákról beszél, persze tudjuk, hogy maximalisták vagytok, de ez egy jó pozitív dolog.
4: Igen,
2: ez.
4: Mert például rajtunk, az talán csak Szegeden tudtuk úgy elkapni a döntőfutamban, hogy rögtön elsők voltunk már az első bolyasortól kezdve, és nyúltunk el a mezőnytől. Az utána lévő világkupákon mindig egy picit beragadtunk magunkhoz képest, mert tudjuk, hogy tudunk mi ennél jobbat, de valamiért ezek a jó rajtok a döntőfutamokban nem annyira sikerülnek, és ezeket próbáljuk gyakorolni, hogy minél egységesebbek legyünk a futam alatt, főleg a rajtokban, mert ott szokott kicsit szétcsúszni a sztori, és általában ilyen 100 méter környékétől találjuk meg azt a harmóniát, azt az utazótempót,
2: amivel
4: így van, ott csúszunk el a mezőnytől.
3: Mennyit tudtok egyébként együtt készülni? Ugye te és a Sanyi tulajdonképpen csak erre a számra kell, hogy koncentráljatok ebben a szezonban, de ugye az egység másik két tagja a párosban is érdekelt. Mennyit tudtok együtt készülni?
4: Nagyon sokat. Szerencsére ők is, meg ugye az edzőnk is látja, hogy itt a legfontosabb cél az, hogy a négyesben minél több pontot tudjunk szerezni, hogy mutassuk ne csak a magyar kajakkenu felé, hanem magunk felé is, és a többi nemzet felé is, hogy velünk négyesben és párosban is számolni kell, hiszen 5 kvóta lesz csak elérhető az olimpiára, és hát mi próbálunk a saját elképzeléseink felé húzni, és úgy teljesíteni, hogy a szövetségi kapitány adott esetben, ha úgy alakulnak a dolgok, 2 év múlva úgy döntsön, hogy a 4-est és a 2 párost fogja preferálni, mert választani kell, hogy 2001-est viszünk egy olimpiára, vagy az 504-est és 2 párost. És itt majd döntenie kell a kapitánynak, mi igyekszünk az eredményekkel afelé, a döntés felé terelni ennek a kérdésnek a válaszát, hogy tényleg egy olimpiai éremesélyes vagy aranyesélyes négyes, és 2 potenciális éremesélyes párossal vágjunk neki Los Angelesnek.
2: Csak a kedves hallgatók értsék, hogy nagyjából miről van szó. A párizsi olimpiáig 6 férfi kajakos kvótát lehetett megszerezni. Magyarán az aktuális szövetségi kapitány 6 kajakossal könnyedén tudott csakkozni. Na most az ICF döntése miatt ez a 6 most már 5 kvóta, tehát magyarán az nem fér bele, hogy ha mondjuk két egyest viszünk ki 1000 méteren, akkor valamelyiket vagy bekerültetné négyesbe, vagy a... Na mindegy, ez már egy nagyon szakmai kérdés, a lényeg, hogy öt ember mehet. Nekem ez, amit most ti csináltok, ez kicsit hajaz a spanyol-német négyes dominanciára, ez a 22-23-24-es időszakra, viszont ezt nagyon nehéz lesz tartani 27-re-28-ra, viszont az látszik, hogy ez egy olyan út, ami szerintem még számotokra is egy picit meglepetés.
4: Abszolút meglepetés, de nagyon élvezzük. Szóval Sanyival pont azt beszéltük, hogy 10 éve négyesezünk, lehet úgy mondani, hogy
3: azért nem egy fiatal emberek vagytok, és már 10 éve.
4: Mindketten nagyon fiatalon kezdtük a 500 méter négyesezést, de nagyon jó eredményekkel kezdtünk. Ugye 16-ban, 17-ben Európa-bajnokságot nyertünk, de utána sok fentet, sok lentet megéltünk, inkább lenteket sajnos. Volt néha egy-egy reménysugár, amiben bele tudtunk kapaszkodni, és szép eredménye tudtunk nekivágni egy-egy következő évnek.
2: A Párizs előtti VB ezüstére, amivel kvótát hoztatok.
4: Így van. Az például egy teljesen ugyanaz volt, előolimpiát meg is nyertük, de valamiért utána nem tudott úgy kiteljesedni sajnos az a négyes, amivel azt az eredményt meg tudtuk volna szerezni, amire vágytunk és amit szerettünk volna. Viszont most azt érezzük, hogy ebbe a négyesben megvan az a lehetőség, még ez az X-faktor nem jött ki teljesen, de nagyon biztatóak az előjelek, és mind a négyen nagyon alázatosan, nagyon profin dolgunk azért, hogy tényleg saját magunkat tudjuk legyőzni, és ezáltal kicsit ellépni magunktól, és mert a többiek is fejlődni akarnak, és fejlődni is fognak, mert ez egy olyan versenyszám, ahol tényleg, ha megtörik egy-egy évbe egy egység, akkor utána nagyon nehéz újra visszakapaszkodni a csúcsra. Lásd, azért a németeknek is kellett idő, hogy Ronald Rauhét pótolják, a spanyolok is Sao Craviottónak a pótlására azért elég, most már második éve próbálják keresni azt az egységet, ami tényleg kimagaslan tudja hozni ugyanúgy a jó eredményeket, de még nem találták meg. Mi most megtaláltunk egy olyan formációt, egy olyan egységet, amivel tudjuk ezt a magas szintet képviselni.
2: Azt hiszem, pont te fogalmaztál úgy még egy páros esetén, hogy itt a kettő meg a kettő beül, akkor az nem 4, hanem 5. Itt most valami hasonló van, nem a négyesben, hogy beül a kettő meg kettő, de az nem 8, hanem 9, 10 vagy 11, és ezt a legnehezebb talán kívülről megérteni, hogy ott van 4 kajakos, miért nem megy a hajó? Mert ez nem így működik.
4: Így van. Nagyon fontos az, hogy tényleg mindenki megtalálja a helyét úgy a hajóba, hogy ne úgy tegyen hozzá, hogy el is veszt az egységből, hanem inkább arra hajazni, hogy csak hozzá tegyen ahhoz az egységhez. Ne kelljen senkinek se kompenzálnia, ne kelljen senkinek se úgy annyira alkalmazkodni, hogy csorbát szenvedjen, akár a technikája, a mozgása. És így azt tudom mondani, hogy ha mindenki csak egy picit alkalmazkodik az egységhez, akkor mindenki ki tudja magát kajakozni, és egy nagyon jó eredményt tudunk elérni.
3: A beülési sorrend egyébként hogy alakult ki? Mert az nekem olyan érdekes, hogy ugye párosban a Kuruc Levente ül elől, és mögötte ül a Fodor Bence. Itt meg pont fordítva a négyesben.
2: Igen.
3: Az, hogy te vagy a vezérelvező, az talán nem meglepetés. Ebben te nagyon rutinos vagy. Tehát, hogy ez hogy alakult, hogy ott éppen fordított sorrendbe ülnek?
4: Úgy alakult, hogy mindenkinek ugye tudja az edzőnk Hüves Viktor monitorozni a vízfogását, hogyan kajakozik, hogyan mozgatja ugye a hajót, és a Sanyi a legagresszívabb, szóval neki már ahogy berakja a lapátját, szinte kisuhan alól a hajó, szóval ő a leggyorsabb, ráreagál a legjobban a hajó. Utána a Levi az, aki hasonlóan sprinter adottságokkal bír, és akkor úgy következünk utána mi a Benővel ketten. Mi a Benővel ketten nagyjából hasonlóan mozgatjuk magunk alatt a hajót, és ezáltal nem zavarjuk egymást sem, viszont ketten hátul meg nagyon fontos az, hogy a húzás elején olyan agresszívan adják le az erőt, hiszen hátul a leggyorsabb a víz ugye a négyesben, és ez egy nagyon fontos harmóniának kell legyen szerintem egy négyesnél.
2: Forma 1-ről még beszélgetünk, de ez most nagyjából
3: tiszta tudomány
2: eszembe, az hogy tényleg, hát azért egy-két edzéseteket már láttuk, hogy azért úgymond be vagytok drótozva, a hajón is vannak érzékelők, tehát folyamatosan monitorozzák szinte mindeneteket, tehát gyakorlatilag az 500-as pálya minden méterén látszik, hogy ki milyen teljesítményt adott le, hogy húzott, nyilván nem Forma 1-i magasságok, de a kajakkenu sportágot nézve, ez még 15 évvel ezelőtt, egy 10 évvel ezelőtti állapothoz képest, viszont Forma 1-es dimenzió.
4: Abszolút, nagyon örülök, hogy tényleg egy ilyen csapatba edzhetek, és ezekkel a műszerekkel tudunk együtt dolgozni. Ugye én már lassan 10 éve Hűvös Viktorral ezekkel a Arguscam ugye műszerekkel együtt dolgozunk. Nagyon szeretem ezáltal így az edzésmunkákat, hiszen be tudjuk tényleg kategorizálni, hogy most milyen erővel, milyen sebességekkel haladnunk, és így ezáltal a Viktor is sokkal precízebben tud edzéstervet írni. És minden egyes döntő után, meg elemzünk, hiszen a hajónak az egész pálya gyorsulási görbéi ott vannak, a 4 lapát össze van szinkronizálva, nem is tudom hány millisekundumra. Szóval vissza tudjuk monitorozni a jobb és bal húzásokat, hogy ki hol sietett. Még a jobb és a bal húzásban is vannak diffik, hogy kicsit a jobb oldal talán jobban sietnek a srácok, mint mondjuk bal oldalra.
2: Ez hogy lehet azonnal javítani? Mert az, hogy mondjuk 170-nél most nyilván hasamra ütök, volt egy túlerős húzásod, akkor amúgy te visszagondolsz, hogy ú, igen, az valóban így volt. Tehát emlékszel ilyenekre, vagy ezek... Megvannak a kezedben ezek az érzések?
3: Vagy egy hajrá szituációban, bocsánat, amikor már nagyon fáradtak vagytok, akkor is tudtok figyelni ilyen nüansznyi dolgokra esetleg?
4: Inkább úgy festeném le, hogy vannak benned érzések, azokat elraktározod ugye magadban, hogy mik történtek ugye pálya alatt. Viszont a grafikonok által kapsz egy visszajelzést, hogy aha, itt akkor ehhez az érzéshez tudok valamit társítani, hogy itt ez történt. És akkor a következő szituációban, amikor ez van, akkor megbeszélünk csapat szinten egy olyan reagálást, hogy itt most erre kell figyeljek, hogy egy picit talán, mint ahogy ösztönösen csinálná az ember, kicsit késsen, vagy siessen, vagy ne legyen olyan agresszív, próbáljon a hajó részeként együttműködni, ne domináljon annyira bele, hiszen akkor azzal az egységet kicsit megzavarja.
2: Ehhez szóval kell 4 jó karakter.
4: Így van, és mind a 4-en nagyon... szerintem építő jelleggel hatunk egymásra is, az egységre is, és a Viktorral való közös munka, és szerintem mindenki mindnyájan nagyon tiszteljük a Viktort és a tudását, és amit mond, azt igyekszünk úgy meg is csinálni, és tényleg előrefele haladni.
2: Nagyjából a hallgatóknak Hűvös Viktorral egy apró adalék, hogy ő az az edző, aki mondjuk a szeptember 4-én érkezitek az edzést, akkor a világbajnokság utolsó napjáig pontosan tudja, hogy melyik nap mi a terv.
4: Így van, szóval amikor beszélgettem,
2: ez 10 hónap,
4: beszélgettem vele, hogy októberben elmennék, ez tavaly volt, hogy elmennék októberben a Dolomitokba túrázni a feleségemmel. Mondta, hogy ott olyan edzések lennének, amivel a jövő évben ezeket megalapoznánk, és akkor jó, mondom, jó, akkor bepótolom majd a pihenő héten. Jó, akkor mondta, hogy ezeket az edzéseket így pótoljuk be. Majd jött az, hogy kimennék csak 2 napra, egy szombat vasárnapra, csak a szüleim is kint lesznek, tesóim is, hogy kimenni, nem síelni, hanem kint ott velük
2: feltöltődni,
4: igen. És akkor mondta, hogy ott van egy szombati edzés, ami már csak 5 hét van a válogatók, hogy ezeket meg kell csinálni, és akkor végül azt az egyet elengedte, és akkor már pénteken megcsináltam a kondit délelőtt, a evezés után szigorúan, és akkor péntek délután már elengedett, de az is nagyon nehéz vele egyezkedni, de közben meg egyfajta jó dolog is van ebbe, hiszen annyira jól megtervezi ezeket, annyira előre tervez, szóval szerintem, ha most megkérdeznénk, fölhívnánk, hogy 28-ig megvan a terv, szerintem megvan 28-ig
2: a terv. Biztos, hogy megvan, egy vázlatnál sokkal komolyabb.
4: Igen, egy olyan megnyugtató érzés nála kajakozni, szóval nekem sose kellett azért aggódnom, hogy formában leszek-e, hanem nekem csak azzal kell foglalkoznom, hogy én a magam terén mindent megtegyek, hogy odafigyeljek az étkezésemre, alvásomra, megcsináljam azt, ami le van írva az edzésben, regenerációmra figyeljek. Ha ezekre odafigyelek, nekem nem, én sose izgultam azért, hogy formában leszek-e, mert az elmúlt 13 évvel, amióta nála vagyok, szerintem egy kezemen, vagy talán 2 ujjamon meg tudom számolni, hogy mikor nem voltam formában. De azokat el is ismerte, és abból tanultunk, és ez egyfajta olyasfajta magabiztosságot, nyugalmat ad szerintem Sanyinak is, meg nekem is, hiszen mi vagyunk nála legrégebb óta, hogy szerintem ez egy fegyvertény lehet adott esetben.
3: Rábízhatjátok magatokat 100%-osan.
4: Abszolút, teljes mértékben.
3: Nagyszerű érzés lehet.
2: Hát nem egy olyan interjút készítettünk már, nem feltétlen csak kajakkenu sportákban, ahol a sportoló egyébként utólag elmondta, hogy hát lehet, hogy picit elcsúsztak a felkészüléssel, vagy a formábahozással.
3: Akkor és nálatok ilyen nem történt.
2: Az edzőtanítvány viszonyban a legfontosabb, az a bizalom.
4: Persze.
2: és ha vakon hiszel az edződben, és az eredmények pedig azt mutatják, hogy van értelme, hát jó, jó lehet a hűvös csoport tagja lenni. Egy picit kanyarodjunk vissza Montrealhoz, mert nyertetek, de azért ez nem egy hátradőlő sima győzelem volt, hogyha az utazás körülményeit, a hajó mizériát és mindent egybe veszünk, mert hogy nem érkeztek oda időben azok a hajók, amelyeket a Magyar Szövetség elindított, ott bérelnetek kellett, de még azt is ki kellett cserélni. Elmeséled nekünk, hogy hogy jutottatok el oda, hogy még a döntőig csak, tehát a rajtik.
4: Jó.
2: Hogy nézett ki a történet?
4: Az alapkoncepció az volt, hogy nem megyünk Montrealba.
2: Na, tessék.
4: Csak ugye a szövetségi kapitány meg az edzőnk ugye úgy döntött, hogy ha már így vezetjük a tabellát.
2: Az olimpiai kvalifikációs rangsort.
4: Így van, akkor jó lenne ezt az előnyt, ezt megragadni, és tovább növelni, hogy akkor legalább edzésből menjünk ki, és akkor a Viktor úgy alakította a dolgokat, hogy akkor a pihenő héten kimennénk egyet versenyezni, és hát így is alakult, akkor kimentünk, azt ő intézte el, szerencsére szövetségi kapitány ebbe abszolút partner volt, hogy a lehető legkevesebb időt töltsük kint, szóval kimentünk kedden, kiérkeztünk szerencsére kedden, ugye időeltolódás miatt, szerdán eveztünk egyet, ja, nem volt egyes hajónk, ugye, mert csak négyes volt, de szerencsére abban is meg tudtuk oldani a dolgokat. Ugye nem érkeztek ki
2: bal szerencsére,
4: ugye nem érkeztek ki a hajók, és tudtunk szerezni egy négyest. Viszont az a négyes, nem tudom milyen konstrukció lehetett, de ott valami nagyon nem volt tisztában, nem volt egyenes az alja se, olyan gyenge anyagból volt, hogy szinte a hullámok is, a hullámon is hullámzott a hajó, és olyan érzés, vagy látvány volt, oda tettük mellé a moldávok hajóját, amiket kölcsönkértünk a döntőre, ugye ugyanattól a cégtől bérelték a moldávok, csak az egy jobb minőségű hajó volt, és annak egyenes volt az alja. A miénk az meg olyan volt, mint egy fordított banán, szóval mintha befele ment volna a vízbe az elején.
3: Nem
4: lehetett futtatni. Igen. Úgy fröcskölt az orra, hogy mondom, én nem tudom hány éve kajakozok, 20 éve kajakozok, én még nem láttam ilyet.
2: Hát mert a parton láttátok, hogy valami nem stimmel vele, és hogy vízre szálltatok, azonnal?
4: Igen, azonnal az első edzés, hát mondom, itt nem tudom, mit fogunk csinálni, itt mondom, valami nagyon nagy szerencse kell majd. Kérdeztem a Dávidot, ugye a szövetségi kapitányt, hogy mondjam, a középfutamra tudunk már szerezni hajót? Persze, oda már tudunk, jó, mondom, ezt az előfutamot valahogy megússzuk. Hát egyszer éltünk be a lengyelekkel. Na most a lengyelekkel, ha maxot megyünk, nem szoktunk nagyon x-elni, hát nagyjából 500-at különbség volt akkor a két hajó között. És mondtam a szövetségi kapitánynak, hogy na akkor a moldávok hajóját akkor minél gyorsabban
2: mert
4: szerezzük meg. Így van. Csak hogy a rajtgépek nem működtek megfelelően. Rosszul szintezték be a rajtgépet, csomó rajtot visszalőttek, hiszen a 20 éves rajtgépről beszéltünk, de csak 500-nál volt ez a rossz rajtgép. Bebuktak alá a rajtgép alá. Volt egy rajtgép, ami 15%-dal hamarabb ment le, mint a többi.
2: Kicsúszott belőle, igen. Nem tudott normális stabil lenni.
4: Így van, és ezért ezek a nemzetek, akik kiestek, ugye az előfutamba óvtak, és végül a középfutamba...
3: Nem kapottátok meg
4: a igen, nem tudtuk megkapni, mert a középfutamba 10 voltak minden egyes középfutamban.
2: Mindenki jó eset helyben hagyták magyarán, vagy nagyjából.
4: Igen.
2: És mindenki ment újra.
4: Mindenki ment újra, mi meg ott maradtunk ugyanazzal a rossz hajóval, amivel tudtuk, hogy nem tudjuk futtatni. Nem volt utazó tempók. Olyan volt, mintha minden méterért meg kellene harcolni abból a szempontból, hogy nem tudtuk futtatni a hajót, mintha ellenállással mentünk volna majdnem.
2: Tehát mint egy salakos pályán sima cipőbe futottál volna, melletted meg szögesbe.
4: Körülbelül.
3: És az első három között kellett célba érkezni.
4: Így van, és ráadásul ott volt az olimpiai bajnok német egység, ugye egy cserével, mert valamilyen gyomor problémái voltak a sztróknak, de úgyis erősek voltak. Ott voltak a szerbek, dánok, akik még ugye tovább is jutottak, és a németek voltak a hatos rajtgépben. És fura volt, hogy középfutam már harmadjára rajtoltunk be, első rajtnál minket is figyelmeztettek, meg a németeket, és a másodiknál meg a németeket és a szerbeket. És én ilyet még nem láttam. Mondták, hogy Germany disqualified. És én nézek oldalra, mondom, de jó, hogy mi ebben nem voltunk benne, mert
2: lehetettek volna ti is.
4: Lehetünk volna mi is. És akkor, de ugye szerencsére megbeszéltük az első figyelmeztetésnél, hogy jó, akkor biztonsági rajt.
2: Inkább kivártok.
4: Inkább kivárunk, de ebbe benne van a pakliba, hogy akkor is bejelez a gép egyet, vagy valami, és a németek...
2: Igen, hogy a mozogsz, ugye itt a vízhullámos, te gyakorlatilag egy rossz mozdulat, és már
4: így van.
2: Rajtnak nézik.
4: És a németeket így kizárták, jó, így magamban mondtam, nagyon sajnálom őket, de legalább egy ellenféle kevesebb, de hát így is alig jutottunk be a döntőbe, hát három hajóval így reszeltünk elől, ott voltak a szerbek, dánok, utána mi jöttünk be harmadiknak. Hú, mondom, nagyon kell ez a...
3: Így akkor ez különösen bravúros, hogyha ezzel a banánhajóval
4: igen.
3: Be tudtatok jutni.
4: És tényleg ott az életünket harcoltunk a középfutamba, szerencsére meg lett a döntő, és akkor kikerültünk az egyes pályára.
2: Még egy pillanat. Tehát vége lett a középfutamnak, és akkor azonnal kopogtattatok, hogy nekünk kell a moldáv hajó?
4: Mindenféleképpen már át is hoztuk onnan, hogy nekünk...
2: Tehát akkor ugye simán ment ez a része utána, hogy igen. Megkaphassátok azt a hajót, így ami van. Legalább normális.
4: Így van, meg volt másik lehetőségünk is, ugye a svájciak is kiestek, ott is ugye egy magyar edzi ugye a svájci férfi kajakosokat, ők is felajánlották, csak ugye az a saját hajójuk, nem akartunk benne kárt tenni, mert tudjuk, hogy 500 méternél ez a rajtgép eléggé nem olyan megbízható, mint mondjuk otthon a Polaritás, vagy mondjuk Németországban az IMAS, de hogy inkább akkor megnéztük, hogy ez a moldáv hajó tényleg jó-e, megnéztük.
3: Hát, hogy ez is egy bérelt hajó
4: igen,
3: volt.
4: Igen, ez is egy bérelt hajó, de legalább olyan volt formára, amilyenek lenni
2: volt a különbség, gondolom.
4: Merevebb is volt, ami elengedhetetlen egy négyesnél, és az a forma volt, amit megszoktunk, szóval nem volt megcsavarodva se, meg nem volt banánformája se.
2: Megnyugodtatok?
4: Meg, de nyilván a nyugodtság az a másnap jött, amikor kimentünk bemelegíteni abba a hajóba, és akkor
2: jött vissza
4: éreztük, hogy jól van, csak hozzuk azt, amit tudunk, elégedett leszek, csak jöjjön ki az, ami bennünk van. És akkor onnantól kezdve meg tényleg, ha rajtunk nem is sikerült olyan nagyon jól, az utazó tempóktól kezdve pedig léptünk el a mezőnytől, és meg tudtuk őrizni az előnyünket.
2: Nyertél már szélsőpályán világbajnoki címet párosban, emlékeim szerint a 9-esen, még Milánóban, talán ott volt a
3: levivel.
2: De 4-esben versenyeztél már 1-es pályán, vagy 9-esen? Tehát onnan a legnehezebb követni a mezőnyt, mert hogy ha, és 9-esen mentek a spanyolok,
4: igen.
2: Visszanéztem a döntőt, tehát az eleve egy érdekes dolog, hogy nem is látod a riválisaidnak nagyjából, csak úgy a, hát majdnem felét.
4: Igen.
2: Persze nem bámészkodsz egy futam közben.
4: Magunkkal voltunk csak elfoglalva. Nem volt ezzel gond, de amikor kinéztem a végén, éreztem, hogy jó, megtettük, amit megtudtunk, elégedett voltam, és kinézek, jó, mondom, dobogó megvan. És először azt hittem, hogy harmadik, mert nem tudom, olyan furán volt a célvonal berajzolva, vagy nem tudom, így szemre, és akkor kérdezem a Dávidot, hogy mondom, a szövetségi kapitányt, hogy akkor na, hanyadik. Szóval mutatja. Mondom, jó pályát mentünk, de hogy hanyadik. Hogy...
2: De akkor ez még a vízen volt?
4: Ez még a vízen volt, igen, és akkor kiszálltunk, és mondta, hogy első, mondom, hogy nem hiszem, és nem is tudom, a ICF-es, ugye a Nemzetközi Kajakkenu Szövetségnek az egyik médiása mutatta a eredményt, hogy de nyertetek, nézd már meg, ja, mondom, jó, akkor elhiszem.
2: Azt hiszem, 12 és 17 század,
4: igen.
2: A portugálok és az ausztrálok előtt szabad szemmel nem nagyon lehetett látni a közvetítésben.
3: Nem csoda, hogy te se érzékelted akkor.
2: És tényleg úgy volt, hogy a lengyelek bekezdtek mellettetek,
4: igen.
2: És aztán szépen 150-nél már az első
4: helyen voltatok. Már mi vezettünk, igen.
2: És ez egy jó pálya volt egyébként?
4: A rajtot leszámítva,
2: azzal
4: kezdtek, igen.
2: Bocsánat az adást, hogy mennyi hiba volt a pályában.
3: Itt is óvatosan rajtoltatok?
4: Nem, itt nem az óvatosság már? Volt, hanem nem volt annyira egységes a hajó az első 100 méteren, szóval hiányzott az, hogy harmóniában legyünk, szóval nem volt annyira egyszerre, de szerencsére 100-150 métertől tényleg annyira egyszerre lett, hogy a utazó tempónkban ez meg is látszott, hogy lépünk el a mezőnytől.
2: Kék hajóban mikor evesztél utoljára? Ilyen kaliberű versenyen?
4: Nem, akkor nem versenyeztem, de 11 éve volt utoljára ilyen kék hajóm.
2: Nekem egyből azt tűnt fel, hogy néztem a közvetítést, hogy atyaik, hát én ilyen, nem is nagyon látunk egyébként kék hajót amúgy.
4: Igen. Nem nagyon, én se láttam, főleg nem 4-esben.
2: De hát minden jó, ha vége jó, úgyhogy akkor a montreali jó szájíz az megmaradt ezzel az újabb elsője, mert ha ilyen körülmények között, ilyen viszontagságos utazás, hajócsere, mizéria után is tudtok nyerni, és azért ez egy kemény mezőny volt, még ha németek hiányoztak az ismert okok miatt is, de azért az egy komoly mezőny volt.
4: Persze, itt volt a olimpiai ezüstérmes ausztrál egység, ugye itt volt az új alakult spanyol, a egyre jobban teljesítő szerb egység is, és tényleg mindenki.
2: Portugálok.
4: Portugálok tényleg, ugye a tavalyi világbajnokok, úgyhogy szerintem mindenkinek nagyon fontos az, hogy az egyes és a négyes kvótája rendben legyen. Most egy kicsit azt mondom, hogy a páros szám az inkább azoknak nagyon fontos most ilyen kvalifikáció szempontjában, akiknek a négyesek azok
2: nem az igazi.
4: Nem az igazi, és érzik, hogy itt lecsúszhatnak a kvótás helyekről. Akik megérzik, hogy ezt meg tudják még csípni, azok meg ütik, ahogy tudják a négyesüket, hiszen nagyon, nagyon nem mindegy, hogy most 3 kvótával vágsz neki egy olimpiának, vagy 5-tel.
3: És te hogy érzed magad egyébként ebben az új rendszerben? Ugye a korábbiaknál több verseny van az új kvalifikációs rendszer miatt. Ti is azért világkupákra nem mindig mentetek a múltban, most meg gyakorlatilag mindegyik világkupa versenyen ott voltatok. Te neked hogy tetszik, vagy hogy érzed magad ebben a több versenyes rendszerben?
4: Nyilván fiatalként talán azért örültem volna jobban, mert akkor hamarabb eljuttottam volna egy olyan tapasztalat, hamarabb szereztem volna annyi rutint, amivel sokkal magabiztosabb versenyző lehettem volna, akár hamarabb is, szóval nem, úgy tekintek magamra, hogy én talán Tokiótól kezdve tekintem magam olyan rutinos, olyan magabiztos, olyan kiegyensúlyozott kajakosnak, hogy stabilan tudom hozni a jó eredményeket. Lehet, hogyha hamarabb jön be ez a rendszer, akkor lehet, hogy már 21 vagy 22 évesen is eljutok arra a szintre, mert bevallom őszintén, régen világkupán az indult, aki szeretett volna, vagy úgy kedve van versenyezni, de általában mindig a főverseny az Európa-bajnokság, világbajnokság is. Azért egy évben 2 főversenyre készülni csak, az azért nem ad annyi impulzust, annyi lehetőséget a fejlődésre. Így meg, hogy van 3 világkupa plusz 2 főverseny.
2: Nem erről szól egyébként a sport, hogy versenyzel.
3: Igen.
4: De, úgyhogy én ennek kifejezetten örülök. 30 éves vagyok, még elbírom a munkát, tudok menni 2 számot is, akár egy világkupán, akkor is tudom hozni szerencsére azt a magas színvonalat, ami kell ehhez. Úgyhogy én nagyon élvezem, és kíváncsian várom, hogy mire lehetünk még képesek.
2: Majd a világbajnokságról még beszélgettünk, és hogyha már Montreal, beszélgettünk arra, hogy a Forma 1-ről is majd szót ejtünk, hát akkor egy picit vándoroljunk át, mert hogy ha valahol közel van egymáshoz egy Forma 1-es pálya és egy kajakkenu pálya, az akár, mint a példa, Kanada és Montreal.
4: Szerintem ennél közelebb nincs semmi, hiszen kiszálltunk állítani első nap az edzésen, és konkrétan 3 méterre volt a stéktől a célegyenes. Tényleg akár, ha fölmész a pálya tetejéig, akkor be is tudsz sétálni az egyik csapat garázsába is, hogyha van kedved.
2: Nyugtass meg, hogy megnézted a montreali pályát?
4: Persze, körbe bicikliztem.
2: Wow!
4: Rázőköveket használva, kíméletlenül.
3: Ideális
2: melyik
3: híven.
2: Melyik edzőbicikliét kérted el?
4: A svájciakét, de szigorúan csak a futamom után, hogyha esetleg eltaknyolok, akkor ne lássa kárát a...
2: Mert kisebb sebességgel mész be, mint egy McLaren.
4: Persze. De nem fékezek akkorát.
2: Ez is igaz. Jó úgy, élmény volt?
4: Nagyon, nagyon jó élmény volt, és maga ez a sziget, ez egy olyan varázslatos dolog, hogy egy ilyen dolgot kihoztak bele, hogy ott van egy kajakkenu evezős versenypálya, amin olimpiát rendeztek, ott van egy F1-es pálya, mellette ott van még egy tó is azon a szigeten belül, még a kajakkenu pálya mellett, szóval...
2: Ez ilyen kis turista paradicsom is.
4: Igen, és marha jó, és mindenki azért jön ide, aki szerintem helyi, hogy feltöltődjön, sportoljon egyet, és annyira jó ezt látni, hogy...
2: Szabad bejárás van a pályára?
4: Teljesen.
3: Mármint van... a Forma 1-es pályára.
2: Ja, bocsánat, igen, ha nem volt egyértelmű.
4: A Forma 1-es pályára abszolút szabad bejárás van, le van ilyenkor felezve az aszfaltsík, szóval az egyik oldalán csak görkorcsolja, futás, meg bicikli, a másik oldalán meg autók mennek, de szerintem nyilván nem úgy, ahogy azt elképzeljük, hogy nem csikkan a kerék.
2: Hát hanem... a 30-es vagy 50-es tábla.
4: Igen,
2: azért.
4: Igen, ott azért erre figyelnek nagyon, de a bringások, akik elhúzóztak mellettünk, mert mi csak sétabringáztunk, azért bevallom őszintén, ez annyira nem úgy nyomtam a keréket.
2: Tehát nem egy Pogácsár kép.
4: Viszont mellettünk suhantak el a profibnál profi bringások, nem tudom milyen edzésbe csöppentünk bele, lehet, hogy nekik bele köptünk így a levesükbe, hogy ott a edzés helyszínökön itt keringtünk, mint gólyakos a levegőben.
2: Ők zavartak bele abba, hogy ti kihasználjátok. Igen. Magyar kajakosként a montreali.
4: Igen. De pályán. Mindenféleképpen ez egy élmény volt, hogy tényleg nyitott volt az egész, és bárki használhatta, és mindenki ésszel használta, és mindenki azért ment rá, mert a részese akart ennek valamilyen szinten lenni.
2: És mondjuk a boxok helyét, vagy az ilyen kiszolgáló létesítményeket, azt nyilván gondolom inkább kívülről lehetett meg sasolni.
4: Én nem voltam ott már, amikor be lehetett menni, de volt egy olyan nap, amikor nem is tudom, az egészségügyi tímből az orvosunk meg a masszőrünk az föl tudott sétálni a pedok részre.
5: Wow.
4: Mert akkor valami munkálatok voltak, de mindenkit fölengedtek. Mert akkor éppen lehetett. De amikor bicikliztünk, akkor ugye a boxba nem lehetett bemenni, mert nekem még az volt, hogy akkor most éppen bebiciklizek a boxba, de ott le volt zárva, hogy oda nem. De az egész pályán mehettél egészen nyugodtan.
5: Ez milyen érdekes, nem, hogy van egy világváros, annak a közepén van egy, mert az egy utcai pálya Montreali, gyakorlatilag nem félig meddig.
4: Hát igen, utcai.
5: És te pedig bemész, és ott bringázol.
4: Igen.
5: Hát mennyire jó emi?
4: Marha jó.
5: És főleg úgy, hogy egy ilyen siker után.
4: Így van. Azért tudtam így is, hogy jó szájízzel fogok hazajönni, bármi történik is, mert körbe tekerem a pályát, ha esik, ha fúj, de azért így még édesebb ez az élmény, hogy egy aranyéremmel tudtunk hazatérni, hiszen amikor megtudtam, hogy lesz Montreali világkupa még tavaly, akkor nekem az volt az egyik célom idén, hogy kijussak oda a világkupára, nyerjek.
5: Pipa?
4: És körbe tekerjem a...
5: Erről pedig most
3: beszéltél. Háromból
4: három. Azért, ahogy mondjam, akire én nagyon fölnézek, az Hamilton és ugye a McLaren csapat. Na most Hamilton ott aratta az első győzelmét 2007-ben. Mondom, úristen, mondom, akkor ha én is tudok ott nyerni, akkor legalább van egy kapcsolódási pont. Megmondom, körbe tekerem a pályát, ahol ő élete első győzelmét aratta.
5: Az még egy.
4: Mondom, ez óriási.
5: És ha már Forma 1, ezen a hétvégén is van egy verseny, de talán számunkra még izgalmasabb majd a jövő hétvége. Ott leszel a Magyar Nagydíjon?
4: Ott leszek. Nem tudom, mennyire lehet ezt elmondani, de a MOB és a Hungaroring kezdeményezett egy olyan programot, ahol Tóthka Sándorral ketten ott leszünk, és hát kajakergométeren próbálunk majd valami sót csinálni. Reméljük, hogy izgalmas lesz, nekem minden esetre biztosan, hiszen ha Forma 1-es pilótákkal találkozhatok, akkor fülig ér a szám, bárkiről legyen is szó. Úgyhogy remélem, hogy új pilótákkal bővül a aláírásaim listája ugye az F1-es sapkámon, hiszen már 8 aláírás megvan, úgyhogy, wow. Úgyhogy igyekszem begyűjteni még azt az egyet, amire nagyon vágyom.
5: Elárulod, hogy melyik az az egy név?
4: Hamiltonére nagyon vágyom.
5: Ezek szerint vele még így nem sikerült. Futottál össze.
4: Norristól már van 2 aláírásom, Fernando Alonsótól is van már egy, Toto Wolfftól, Nico Rosbergtől, Lawsontól, Kimi Antonellitől, Russelltől, szóval így vannak aláírások.
5: Szépen bővül. Van még hely akkor a sapkán egy Hamiltonnak?
4: Vettem még egyet, biztos, hogy legyen, de Hamilton a sapkába megyek ki, Hamilton a Ferrari sapkába, úgyhogy azt fogom vele aláíratni, hogyha találkozok vele, mert akkor nem kell a táskámba keresnem azt az egy külön F1-es sapkát, amire a többi van, többi aláírás van rajta, mert Norristól van 2 is, van egy ilyen sima F1-es sapkán, meg van egy konkrét McLaren-es sapkán is egy külön. Vele kétszer futottam össze, egyszer Monzába pizzáztunk Blankával, még 2022-ben, és...
5: Az volt az első F1-es külföldi élmény.
4: Az volt az F1-es külföldi élményem, igen, és a piros lámpánál megállt egy McLaren, és oda szaladtam, és a Norris ült benne, és aláért a sapkát, csináltam
5: képet. Ez mekkora, hogy kávézgatsz, és egyszer csak ott van egy formális.
4: Az nagyon nagy szerencse volt, akkor Cunodával is, meg Russell is találkoztunk, ők is ugyanúgy a piros lámpánál fennakadtak. És akkor hát egy
5: kellene nagyon... Kellene egy távirányító, nem, hogy ő látsz, upp, megállítod.
4: Igen, és akkor kopogsza az ablakon, és akkor ők meg nagyon rendesek, és mindent megtesznek, amit kívánsz normális keretek között.
3: Mi és ha jól tudom, bocsánat, itt az ergométerezésnél van olyan terv, hogy esetleg pilóták is beszállnak?
4: Én nagyon remélem, hogy lesz ilyen kezdeményezés. Tök jó sztori lenne belőle, hogy megtanítottam, mit tudom én, mondjuk Alonsót kajakozni, vagy
5: hát az nagyon jól hangzik.
4: Vagy akár Hamiltonnal mit tudom én, mentünk én az egyik oldalon, ő a másik oldalon egy 200 métert mondjuk, vagy Sanyit kihívja mondjuk Antonelli, vagy tudom is én, ezek azért később egyrészt óriási élmények, másrészt óriási sztorik, amit később, ha megosztasz majd a kisfiaddal, óriási
3: hát
4: élmény.
3: Hát vagy ez. Ők az unokáikkal.
4: Igen.
5: Egy kicsit olyan, mint a te irányítanád ezt a beszélgetést, mert szóba hoztad a kisfiadat, mert hogy elképesztő öröm vár majd rátok hamarosan, talán erről is, hogyha egy picit beszélhetünk, hiszen említetted Blankát, aki most már Nádas Blanka, és a kedves feleséged, szintén kajakos, szintén világbajnok, és hát
2: a család bővülni fog.
4: Így van, hát nagyon izgatott vagyok, már nagyon nagy a pocakja, nagyon szeretnél már, hogyha megszületne Bendegúz, mert szegény nem sokat alszik. Azt mondja, tudom, hogy utána se fogok aludni, de legalább akkor már, amíg fekszek, addig tudok aludni valamilyen szinten, és ezt én valamilyen szinten próbálom megérteni és támogatni. Nyilván nem leszek sose terhes, szóval ez így kiesik.
3: És mikorra várjátok?
4: Augusztus 25, na most ez azért baj, mert 26-tól van a VB, úgyhogy nagyon remélem, hogy kicsit hamarabb megérkezik majd, és ott tudok lenni a születésénél. Már megvan minden tervben, mert nyilván a VB előtti két hétben Szolnokon is lesz.
2: Ez a Hűvös Viktor iskola, hogy neked is van egy terved ezekre a...
4: Igen. Hát nyilván mondtam Blankának, hogy mondom, egy dolgot kérek csak, hogy 26-tól 28-ig vagyok kint a VB-n, vagy 26-tól 29-ig, hogy csak ne abban a 4 napban, hogy mondom, vagy előtte, vagy utána. Ez nagyon jó lenne, nyilván ezt nem mi irányítjuk, de azért nagyon bízom benne, hogy az élet úgy hozza, hogy itthon tudok lenni a fiam születésénél, hiszen az első gyermeké születésénél szerintem minden ember ott szeretne lenni, én is ott szeretnék lenni, de tudom, hogy ezt nem tudom irányítani. Ha lehetőségem lesz, azonnal ülök be az autóba is jövök. Szóval ez van terben. Ha edzésről, ha versenyről, amint lehetőségem nyílik, rögtön ülök kocsiba is megyek.
2: Igen, hát ilyen egyszer van, tehát VB-t majd még rendeznek, VB-t döntőben remélhetőleg majd Poznán után is fogsz még versenyezni, de ez egyszeri pillanat. És milyen érdekes, hogy pont ebben az évben utazott talán a legtöbbet, legalábbis versenyre, az biztos. Igen. Most jött ez a Kanadából. Ezekre is gondolom, hogy a család maximális védőhálót ad, és mindig van valaki, aki téged helyettesít, ha éppen persze egy montreali repülőgépen ülsz és mész versenyezni.
4: Persze, a testvérei is jöttek, ugye most, amíg Montrealban voltam, a szülei is benéztek, az én szüleim is benéztek Blankához. Tök vicces, egyik nap a szüleim benézte az előfutamokat, aztán másik nap a saját szüleivel. Úgyhogy nagyon jó, hogy ennyire támogató családban nőttünk fel mind a ketten, és ilyen jó, nem is tudom, életbe születtünk, és ilyen jó mintát örököltünk, mely szerintem reméljük, hogy mindketten jó szülők leszünk, de szerintem egy jó mintát örököltünk, jó mintát tanultunk el, és hát bízunk benne, hogy Bendegúznak is olyan élete lesz, amire később majd azt fogja mondani, hogy igen, a szüleim nagyon jó mintát adtak nekem.
3: Az, abból a szempontból olyan viszont nagyon jó az időzítés, hogy amikor megszületik, akkor viszont igen, pont a pihenő időd lesz, úgyhogy ezt az első pár hetet azt együtt tudjátok majd tölteni.
4: Hát abszolút szeptemberben nem is megyek sehova, Blanka se.
2: És akkor, azt gondoltuk, hogy ő.
4: Igen, hogy teljesen 0-24-ben ott leszünk a kicsivel az első 4-5 hétben, utána nyilván én elkezdek edzeni, de ugye 2 percre van a Dunaversenyi Olimpiai Központ tőlünk, úgyhogy egészen november közepéig én otthon leszek, utána el kell mennünk majd San Diego-ba a Los Angeles-i edzőtábor helyszínt is kipróbálni, de az csak 2 hét lesz, úgyhogy 2 hét után újra egészen, nem is tudom, február elejéig itthon leszek, úgyhogy utána már csak azt a Dél-Afrikát kell kibírni.
2: Uda messzire mentünk. Az jutott még eszembe, amikor mesélted, hogy Blanka kikkel nézte az előfutamot, hogy ő már Nádas Bence párjaként nézi ezeket a futamokat, vagy korábbi kajakosként éli meg a futamokat, mert egyébként minden versenyeden, amíg lehetett, ott volt, főleg a magyarországiak, nyilván ez nem is kérdés, de hogy nézi ezeket? Te nem vagy ott, nem tudod, de hogy mit mesélnek erről a családtagok?
4: Hát inkább úgy két szemmel nézi, egyrészt versenyzői szemmel, hogy tudja, hogy mind megyek keresztül, hiszen átélte ezeket. Másrészt meg szeret, mármint hogy családtag szempontjából is érzi a terhet, hiszen ott állsz tehetetlenül, nem tudsz tenni semmit, és bízol benne, hogy csak tudja azt hozni, amivel elégedett lesz. Szóval ő is úgy van bekötve, mint én, hogy az eredmény idézőjelben mindegy, ha örülünk az eredménynek, az a fontos, hogy elégedettek legyünk azzal, amit elérünk, mert amikor kim voltak az olimpián, akkor is azt nézték a párizsi páros döntő után, hogy örülök-e, és amint látták, hogy örülök, ők is nagyon megkönnyebbültek, és ők is örültek, hiszen annál jobb dolog szerintem nincs az életben, amikor szeretted, majd kicsattan a boldogságtól, és örül, hogy amiért dolgozott.
2: És ő látja, hogy te mennyi munkát teszel bele, meg tudja, hogy miről mondasz le, vagy miről mondtok le a többiekkel.
4: Így van. Úgyhogy ő abszolút átérzi ezt, 100%-osan támogat, és nagyon rugalmasan kezelő is az ilyen versenyzői dolgaimat is. Én is igyekszem minél több időt szentelni neki, hogy minden támogatása meglegyen, ami kell ilyenkor. Úgyhogy szerintem most nagyon jó társai vagyunk egymásnak, igyekszünk ezt megőrizni a életünk hátralevő részében. Nyilván mindig lesznek majd buktatók, de szerintem az a fontos, hogy hogyan reagálunk ezekre a problémákra, hogy lehetőségként, hogy megoldjuk, vagy pedig zsörtölődünk még egy kört, hogy miért én.
5: Tóth Kassányitól szoktan azért kérdezősködni, hiszen ő már két gyermek édesapja, ti pedig hát talán a legjobb barátok vagytok, igen. És mindig elmondott, hogy felnézel Sanyira, hogy azért néha egy óvatlan pillanatban kérdezel tőle, hogy azt majd hogy csináld, vagy mire készülj?
4: Persze, szoktam, hogy mondom, te is azt érzed egyre jobban, hogy amikor utazol el, akkor egyre rosszabb. Mondom, még meg se született a gyerek, de már teljesen azt érzem, hogy nem szeretek már repülni, meg nem szeretek távol lenni. Azt mondja, hogy ez rosszabb lesz.
5: 28-an annyi rossz hírem, Bence. Nagyon messzire kell majd elutazni, most messze mentünk az időben, de...
4: Igen. Úgyhogy mondta, hogy ez nagyon rossz, de most azzal szokott poénkodni, mert én azt szoktam neki mondani, hogy néha szoktak lenni egészségügyi problémáim, de abból mindig ugye kilábalunk. Mondom, ez régen milyen egyszerű volt, hát Bence 30 fölött.
5: Köszönöm,
4: úgyhogy ez az első, de majd szerintem szeptembertől majd jön az, hogy Bence, hát apuka lettél, mit vársz? Alvás? Hát ha nem tervezed, meg nem fogsz aludni.
5: Nézzünk egy picit előre, de csak 6 hétre vagy 5 hétre, nem is tudom mennyi van már Poznanig.
4: 6 hét.
5: Most hazajöttetek, gondolom 1-2 nap pihenő maximum, mert utána folytatni kell a munkát. Hogyan néz ki a VB-ig a menetrend?
4: Ugye szerencsére haza tudtunk jönni, már szombaton hazaérkeztünk, úgyhogy tudtunk pihenni kedreggel kezdtük. És most 2 hetet meghúzunk, utána egy kicsit lazzább hét, és utána is meghúzunk még szerintem 2 vagy 3 hetet, és utána jön egy formába hozás. Nagyjából ennyi a terv, de tudjuk, hogy jó kezekben vagyunk. Viktor az edzőnk nagyon tudja, hogy mire van szükségünk. Szerintem a 4-esünk rendben lesz, és fogunk tudni előrelépni. Bízom benne, hogy a rajtban is, és a finishben is egy picit. Szerintem a 2 srác is, Levi meg Benő is nagyon jó úton halad, hiszen ők is nagyon konzisztensen hozzák a dolgokat, úgyhogy szerintem a hívős csoport az jól fog teljesíteni a világbajnokságon.
3: Most a szezon eddigi része azért egy picit szét volt szabdalva így a versenyek miatt, ez egy viszonylag hosszú idő, ez a 6 hét. Ez jó, kvázi kicsit ingerszegényebben, vagy te hogy látod?
4: Én nagyon örülök, hogy egy kicsit legalább lesz időnk. 3 hétig nem történik semmi. Én azt mindig örülök, ugye eddig mindig az volt, hogy 3 hétnél hosszabb idő sose telt el, nem mindig megmenni kellett valahova. Nyilván ennek volt egy jó része is, de én abban a jó részben már így Montemorra Európa-bajnokság után egy kicsit elfáradtam. Nyilván abban a szempontból örültem, hogy Montreal, F1-es pálya, világot látunk, stb. Ennek örültem. De hogy én már az Európa-bajnokság után is készen lettem volna egy hosszabb felkészülésre, mert azért az első 3, vagy a válogató versennyel együtt 4 verseny eléggé.
5: Ez maraton volt ott másfél hónap alatt.
4: Igen, az ott eléggé kemény volt, hogy egyik hétre, a másik hétre már mentünk Brandenburgra, akkor...
5: A Szeged és Brandenburg között annyi volt, hogy hétfőn hazamentél, vagy vasárnap, és kedden utaztatunk.
4: Így van, szóval az kemény volt nagyon, az Európa bajnoki felkészülés nagyon jó volt, és akkor volt egy kis feltöltődés az EB után, majd az EB 3 napos pihenő után kaptuk azt a fülest, hogy akkor megyünk Montrealba, és akkor megint egy kicsit kattintani kellett a így fejbe, hogy akkor nem egy 9-hetes felkészülés kezdünk meg, hanem egy 2-hetes kis felkészülés Montrealra, és akkor utána megjön majd egy 6-hetes felkészülés a VB-re.
5: Nagyon kevés időnk van már hátra, még egy kérdés mindenképpen szeretnénk ide beletuszakolni a végére. Anélkül teret pakolnánk rátok, mert ti pontosan tudjátok, mit akartok elérni a világbajnokságon, de olyan eredménylistával állhattok majd be az első előfutamba ezzel a 4-essel, hogy egyrészt mindenki titeket akar elkapni, másrészt meg van egy olyan vágy, mondjuk a parton, hogy na hát mikor, ha nem most lehetne világbajnok a férfi négyes, miközben, ahogy ezt kimondtam, ez egy nagyon távoli dolog ám, mert azért ehhez kell három jó pálya, szerencsére ne legyetek betegek, a hajóval ne történjen semmi, tehát a kirakónak össze kell állnia. Erről majd fogtok beszélgetni, ezt hogyan lehet kezelni?
4: Szerintem mindenki a helyén tudja kezelni. Én sose szerettem ezeket úgy nagyon kimondani, nagyon előre, azt már egy magabiztosabban mondom, hogy nyilván éremért megyünk, hiszen az egy kézzelfogható dolog, az sokkal jobban tudja valahova tenni az ember, hogy igen, ezért dolgoztam, ez lett az eredménye. Ha második, harmadik, akkor tudunk tanulni belőle, de még így is, hogyha vannak hibák egy akár győztes futam után is, akkor is tudunk belőle tanulni, de nyilván akkor kevésbé kattog az ember agya azon, hogy akkor mit kellett volna még esetleg másképp csinálni. Nagyon szeretnénk ezt a VB címet, hiszen 504-esben nem tudom, mikor nyert utoljára Magyarország férfi kajakban, úgyhogy ez az elsődleges célunk, szeretnénk ezt elérni, de az összes többi nemzet is azért küzd, hogy ők nyerjék meg a világbajnokságot, hiszen az olimpiai kvalifikáció szempontból másfélszeres szorzó, szóval nem 1000 pontot tudnak gyűjteni, hanem 1500-at. Ugye most 600 vagy 650 ponttal vezetjük a világranglistát, ugye az olimpiai kvalifikációs ranglistát a második helyezett portugálok előtt, az olimpiai bajnok német négyes betlizése miatt, ugye a diszkvalifikáció miatt, úgyhogy ezt a 650 pontos előnyt jó lenne gyarapítani, hogy tényleg 27-be is egyfajta nyugalommal tudjunk nekivágni, hogy a négyes kvótánk az nincsen veszélyben.
5: Azt hiszem, ez tökéletes zárása volt ennek a beszélgetésnek. Én csak azt kívánhatom szerintem Reni nevében is, hogy ez egy nyugodt VB legyen számodra, vagyis vagy várjon meg a pici, vagy már úgy tudjál elutazni, hogy a kezedben fogtad, úgyhogy ezt kívánunk nektek Blankával minden jót, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
4: Én köszönöm a meghívást.
5: Nádas Bence volt a vendégünk a Víz Összekötben, Lódi Reninek is nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a mai adásban.
3: Én is köszönöm a meghívást.
5: A Víz Összeköt ezzel búcsúzik, a szerkesztő műsorvezető Bitva Nemét hallották, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Most is vizes témánk lesz, hiszen itt van velünk vendégünk. Németh Nándort köszöntjük nagy szeretettel, kétszeres világbajnoki bronzérmes olimpiai negyedik helyezett úszó Cia Nándi. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
4: És mondanánk, hogy köszönjük, hogy korán keltél, de ugye
2: igen. Zajlik a labdarúgó világbajnokság, mennyire követed? Gyurta Gegétől tudjuk, hogy azért így az online játékokban otthon vagytok, sőt azt is elárulta, hogy te vagy az egyik legagresszívebb játékos, nem tudom, ezt meg tudod erősíteni, és hogy mit játszotok, ilyen fifás játékot, de szóval futball VB is hasonló.
3: Igen, követem a világbajnokságot, így nem vagyok ilyen fanatikus rajongó, de így a baráti társaságban szoktunk ilyen tipmixeket rakni, uh-huh. Én nem nagyon szoktam pénzbe fogadni, de most minden este így együtt felmegyünk ilyen Discordra, és együtt nézzük a meccseket, úgyhogy a focit nem nagyon követem, de nyilván egy világbajnokság az teljesen más.
2: Kinek drukkolsz?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert most nagyon sok potenciális csapatot látok, de hát talán a franciáknak. Uh-huh. Meg spanyolok is jók, német, nem, inkább a németeknek.
5: Jó. De várjál, azért mondjuk el, hogy Gege is hát inkább követi, mint ért hozzá, mert azért Real Madrid szurkolóként, de mindegyében most nem megyünk bele mélyebbe.
4: De várjátok, hadd csapja már le Nándi, mert Szilvi rögtön belecsapott a lecsóba, ez az agresszív játékos. Ez egy találó jellemzés, vagy mire gondolt Gyurta Gergő?
3: Amúgy igaza van, sajnos. De azt hozzá kell tennem, hogy én egy nagyon nyugodt ember vagyok.
4: Ezért így kérdezem.
3: Átlag életben, de amikor játszunk, akkor az az egyetlen dolog, amikor fel tudom magam idegesíteni.
4: De az miben nyilvánul meg?
3: Hát volt már pár áldozata is, tehát hogy így nem direktben, de ilyen monitor, meg ilyen billentyűzetek azért már törtek el. Úgyhogy igen, agresszív vagyok. Régen nagyon keményen nyomtam, azért most már változik ez is.
2: De ilyen focis játékokat játszatok, vagy inkább ilyen stratégiai lövöldözés?
3: Nem, inkább lövöldözés, igen.
4: Ez az agresszív, ezzel belecsaptunk, bár ugye Nándi, a medencébe is mindig ezt szokták rá mondani, hogy nem tudom, hogy belefér-e az így a azt úgy mondanánk, hogy a nyomdafestékre írott sajtóba, hogy ugye itt egy ilyen nagyon nyugodt fiú, de a vízben meg olyan, mint egy mondjam azt, hogy vadállat, tehát hogy úgy tud menni, amit nem látsz, tehát hogy mintha egy másik ember lenne a vízben.
3: Igen, már ezt kicsit ráfoghatjuk arra, hogy a 100 gyorsosok mellett kell találnom, és nem mondjuk egy 1500-ra, szóval ott azért nem szabad úgy vadállni, hogy be vagy tojva, egy mondom, tehát hogy ott azért meg kell mutatni, hogy tényleg stabil vagy mentálisan is, úgyhogy talán ezért is... Volt igen alkalom, amikor nagyon elkezdtem mondjuk a 100-at, és akkor kicsit megleptem mindenkit, ez nem volt túl optimális, ugye, de hát egy bronzéremre elég lett a világbajnokságon, úgyhogy még se volt annyira
4: rossz. Az máig a legfényesebb siker?
3: Hát igen, azért az olimpia az közel áll hozzá, de igen. Igen, igen.
2: Majd arról is beszélünk természetesen. Erika írt veled még az olimpia előtt egy cikket, és abban egy nagyon jó mondatot olvastam, hogyha hosszabb távon indul egy úszó, akkor sokkal több esélye van az egyéni legjobb eredményét megjavítgatni. 100 gyorsan azért ez nem így van. Akkor neked mi ad motivációt nap mint nap, és mi neked a siker például egy edzésen?
3: Igen, ezt jól mondjam, mert ugye 48-64 volt az első országos csúcsom, az 2017-ben. Azóta azért lejavultam egy másodpercet, ugye ez mondjuk 1500-on bármikor meg lehet csinálni. Leosztjuk azért a 15 darab százat, azért egyszerűbb. Hát nyilván edzésen nekem már nehéz fejlődni és jobbakat úszni, de azért mostanában meg tudom magamat lepni, hogy például felállunk egy százakra így úszni, és akkor nyilván nem 40-eteket kell úszni, de minél jobbakat, és akkor van most is volt olyan edzés, amikor életemben a legjobbakat úsztam sorozatban. Na most nem az, hogy öt darabot leúszok egy tízre, és akkor az utolsót megnyomom, és úszok egy jó időt, hanem úgy az egész sorozat úgy ment, ahogy még életemben soha, úgyhogy ez így, ezek adnak motivációt. Meg hát, hogy jól megy az edzés, tehát nekem az sokkal jobb kedvel megyek le az, akkor, hogyha nem az a szenvedős, és tényleg belealok a medencébe, és nem megy olyan jól, amikor tényleg jól megy, és jó időket úszom, és könnyedén megy, az nekem már azok a jobb napok.
4: Most 2021 már 5 éve volt, tehát nyilván volt idő megszokni a változást, de előtte talán mindig jó kedvel mentél le, hiszen egy példaképed, a nagy példaképed úszott ott. Mennyiben változott a felkészülésed, vagy az edzés morálod azóta, hogy nem Cselaci úszik mellett az egyik pályán, hozzátéve, hogy jó versenyzőtársakkal készülsz azért.
3: Igen, azt még hozzáteszem, hogy akkor egy kicsit többen is voltunk, mint most. Hát azért a Laci az mindig hiányozni fog onnan. Tehát, hogy alapból az egy hatalmas motiváció, kettő meg tényleg úgy csinált az edzéseket, hogy 30 plusz évesen is, hogy mi kellett vele tartjuk a lépést. Szóval igen, ott egy kicsit megcsökkentünk, ugye most jelenleg 3-an edzünk együtt, úgyhogy azért is próbáltuk ezt egy kicsit kompenzálni azzal, hogy átjárunk a Duna Arénába, és a Vírt Balázs féle csapattal készülünk, ezt most már ősz óta.
4: Kovács Benedek, te és ki?
3: És a I.S. Laura.
4: Tényleg.
3: Jó, okay. És próbálunk ugye szerda szombatonként Duna Arénába járni, sőt most jövő hét végig a Duna Arénába vagyunk, ezért itt tudunk közösen edzeni. Azért jó a Bennyvel úszni, meg sokat tud segíteni, mert nagyon jól edz, de mégiscsak azért más, amikor mondjuk nem egy hátúszó mellett úszok, hanem csak felállnak mellém a Ricsiék, azért gyorsan is, Hollóbazsi gyorsan, amíg nem is ez a főszámuk, de azért mindig egy-egy sorozat belefér gyorsan, és ez nekem is plusz.
5: Azt mindenki el szokta mondani, hogy azért vannak olyan napok, amikor rosszabb fölkelni, nehezebb fölkelni reggel. Ha mondjuk egy Cselaci úszik melletted, akkor alapvetően mindig tud motiválni, vagy mellette is voltak azért negatív periódusok?
3: Azért vannak, de igazából ezt úgy tudnám mondani, hogy ahogy idősödsz, az egyre nehezebb lesz. Ugye, amíg a Laci úszott azért, hát fiatalabb voltam én is. Ugye 21-ben hagytam az olimpia után, akkor én még csak 22 éves voltam, szóval az még úgy úszásban fiatal. Most sem vagyok még túl öreg, de ahogy mondtam, így egyre nehezebb azért ezek a reggeli felkelések és lemenni edzésre. De ha jól megy, akkor nagyon szeretem.
4: És az igaz, amit Várasztó Dávid mond, hogy a hajnali első csobbanást azt soha nem lehet megszokni?
3: Nem, azt nem. Most, hogy szerda szombatonként, ugye ő is ott van velünk edző, sokszor azért ő ugrik be, és gondolkozik még, hogy de ez mindig ilyen, az első beugrás az a legnehezebb, mindig.
5: De az még kellemes egyébként, amikor vízilabdáztam, amikor a kazánt szerelik, és úgy kell beugrani. Az még úgy kellemes.
4: Nagyon hideg?
5: Nem, kellemes. De próbáld ki egyszer, ajánlom.
4: Nem tudom, valaki mesélte, hogy Bonyhádon edzett, szerintem Steigerwald Krisztián, és vasárnaponként töltötték fel hideg vízzel a medencét. Mondta, hogy hétfőn kedden ott visongtak, és ugye szombatra melegedett fel a nyitott berence, szóval, hogy az így belegondoltam, hogy a nem tudom hány fokba kell beleugrani az.
3: Igen, mi a hűsítő
4: lehet. Egy kicsit ilyen nem aberráltak, de egy kicsit ilyen megszállottak vagytok, szóval egy kicsit kell egy kattanása lenni valakinek, hogy az úszást válasszanak.
3: Hát az biztos, hogy nem vagyunk normálisak, hát faltól falig úszunk ugye évekig, úgyhogy biztos egy labda, semmi nincsen, úgyhogy biztos, hogy valami problémánk van, de
2: de azt is ebben a cikkben mondtad, hogy nálatok kevésbé normális, csak a hosszú távúszó.
3: Igen, na hát az kemény. Azt főleg, amikor aki 25 kilométer, vagy mi az amit volt. Amit ugye kitöröltek, mert nem tudom, 5 óráig úsztak, hát ez
4: nekem teljesen... egyszer azt mondta Rasovszki Kristóf, mikor elbét nyert, hogy nem is volt hosszú.
3: Hát igen.
4: Hogy hamar eltelt. Mondtam, hogy jó.
3: Persze, hát én egy hét alatt úszok annyit, de...
4: hát igen, ezért jó sprinternek lenni, nem?
3: Jó is, meg nem is.
4: De viszont a legnagyobb a konkurencia itt van.
3: Illetve, hogyha valamit hibázol, akkor az úgy annyi volt.
4: Tehát hogy nincs
3: javítási például igen, lehetőség, vagy taktika. Még lehet taktikázni talán egy százon valamennyire, ugye 2-50, szóval sokat nem, hogy vagy elkezded, vagy nem. De igen, nincs.
4: De már az is hiba, hogyha egy hossz alatt egyet több vagy kevesebb tempót tesz, az is hibának számít?
3: Az nem feltétlen, az inkább...
4: Az korrigál?
3: De nagyjából igen. Már ugye akkor nyilván, ha több tempót teszel, akkor nem olyan hatékony. Uh-huh. Ergo akkor lehet, hogy egy kicsit nyilván menni akarsz és csinálni akarod, de az nem biztos, hogy jó, mert ugye akkor nyilván lerövidül a tempó, nem fogsz úgy haladni. Szóval nagyon nehéz eltalálni, amúgy mind a 100-at, mind a 200-at, nyilván a többi szám is ugyanolyan nehéz, de tényleg ezek a rövid számok az, ami abszolút nem fér bele az, hogy hibázna.
2: Nándi, mondtad, hogy nehéz például egy hátúszó mellett jó menni, vagy versenyezni ugye edzésen. Soha nem vonzott, vagy nem fordult meg a fejedben, hogy Amerikában ugye például Coach Hubertől tudjuk, hogy ott már egy edzés is egy szinte egy verseny, mert olyan riválisok vannak ott, esetleg felkelni. Talán azért nem nehéz, mert tudod, hogy a riválisok is ott lesznek, szóval ez az amerikai projekt, ez hogy áll a te esetedben?
3: Hát engem ugye 17 után nagyon sokan megkerestek, én viszont 19-ben érettségiztem csak, mert ugye volt egy nulladikom, és amikor csak angol volt. Ilyen is, inkább úgy mondom, hogy akkor nagyon nem akartam kimenni, mert nagyon jól ment, és most is igazából majdnem 24-ig ugye folyamatosan javítottam le a 100 gyorsomat. Úgyhogy akkor abszolút nem volt bennem az, hogy lemenjek, vagy kimenjek Amerikába. Most így egy kicsit lehet úgy voltam vele, hogy talán meg kellett volna próbálni, most már biztos nem fogok kimenni, mert szerintem már nekem ez elmúlt az időszakom, amikor kimenjek. Voltam ugye ezen a ISL-en, most nem tudom, hogy mi pontosan hosszabban a neve.
4: Az, ami plusz, az igen. A nemzetközi úszóliga.
3: És ott volt lehetőségem amerikai edzőkkel edzeni, amúgy nem volt rossz, és nagyon látszik, hogy mi az, amit máshogy csinálnak. Ugye nyilván ott teljesen külön volt szedve az 50-100-as, a 200-as, 400-as, és illetve a hosszú távúszók. Szóval az kifejezetten tetszett, meg nyilván nem is úsztunk annyit, szóval azért is. Ugye ez a magyar mentalitás, hogy minél többet kell úszni, és akkor minél jobbak leszünk, ez még már azért valamivel javult, és azt látom, hogy tényleg azért próbálunk mi is fejlődni, de azért még a gyökerek ott vannak.
4: És kicsit hasonlít Lacira, emlékszel? Igen, ő is ezt mondta, mint példaképet, hogy nem akart, nem gondolta, aztán utólag azt gondolta, hogy lehet, hogy jó lett volna.
2: És hogy régen a rövid távú úszókat, hát olyan nem tudom, igen, futottak még kategóriába sorolták, vagy hogy nem is dolgoznak ők annyit, holott ugye dinamikát, gyorsaságot a rövidebb távokon.
3: Igen, meg ugye amikor elvész egy új környezetbe, azt én is ugye a rövidpályás országos csúcsomat, amit először úsztam, azt úgy úsztam, hogy az olimpia után ugye pihentünk 2 hetet, utána kimentem erre az ISL versenyre, és ott napi egyedzéseket úsztam, de csak úgy, amit ugye ilyen technika, meg főleg amilyen sprinter edzések, és ott úsztam, tehát hogy nyilván benne volt az előtte lévő felkészülés, de úgymond pihenőből úsztam azt a nagyon jó időt. Nyilván ez azért is szerintem, mert ugye teljesen új közeg, új edzések, minden új, akkor nyilván ez a pár hét így feldobott, és meg nyilván meg akartad mutatni, hogy azért miért vagy ott. Ugye ez egy ilyen meghívásos verseny volt, szóval meg egy csapatért úsztál, ez teljesen más volt, tehát annyira más volt, és Amerika is ilyen, ugye, hogy minden hétvégén vannak ezek a meetek, ezek a versenyek, és ott van, és mindenki szurkol neked, és nem az van, hogy elmész, leúszod, és akkor megbeszéled ketten az edződ, hogy mi volt jó, mi volt rossz, elmész levezetni, és hazamész, hanem ott vagy, és szurkolnak neked, és stb. Teljesen, de tehát elképzelhetetlen itt Magyarországon, mondjuk nem is lehetne megcsinálni, de valószínűleg ez a kulcsforrás, ami talán mindenre elmondható, hogyha egy új közegben vagy, akkor egy kicsit jobban megy az első pár év, vagy hónap.
2: De pont ezért emberpróbáló, vagy kalapemelést
5: érdemel,
2: hogy igen, hogy itthon vagy, lemész a idegúszodába, hárman úsztok, tehát, hogy most remélem nem érti senki félre, de inger szegényebb környezetben kell úsznod nap, mint nap.
3: Így van. Hát már hozzászoktunk valami. Ez nekem igen, ilyen nagy szónak, de hát ugye ennek milyen 10x éve ezt csináljuk, szóval ez mindenkinek olyan, amikor reggel megy a munkába, és nagyjából majdnem ugyanazt kell csinálni. Úgyhogy igen, egyre nehezebb, de úgy látszik megérni.
4: Nyilván majd a blokk második felébe az augusztusi EB-ről meg a szintidőkről is kérdezünk téged, viszont Szilvi beszélt a vetélytársakról, hogy ugye Amerikában ott úsznak minden nap. Azért merek rákérdezni, mert nyíltan beszéltél róla. Ugye Magyarországon is van egy kvázi vetélytársad 100 gyorson, ha úgy tetszik, ugye Mirák Kristófnak hívják. az az érdekes eset esett meg a Soproni Országos Bajnokság, hogy Nándi egyre jobbakat úszott, ugye most már középdöntőt is úsztak az OB-n, 100 gyorson, majd felállt a döntőbe Kristóf mellé, és nem tudta tovább javítani az idejét. Majd jött a 4x100-as gyorsváltó, és a BVST Ferencváros gyorsváltójának első embereként közel távol nem volt Milák Kristóf, megúszta száz gyorsan a igen kemény EB szintet. És Nándi mondta, hogy több szakembertől megkérdezte, edzőtől, pszichológustól is, hogy ugye nagyon sok vetélytársal vívott nagy csatákat a nemzetközi mezőnybe, itt sorolhatnám a klasszisokat, és mindenki ellen volt nagyjából ellenszere. Hogy vajon ez egy nem tudom, világfóbia, vagy de ezt maga Nándi tette fel a kérdést, hogy nem tudja, hogy ez miért van.
3: Igen,
4: jöttél?
3: Nem hiszem, hogy sokan mondták, hogy én mondtam, már kitaláltuk így a baráti körbe, hogy ez egy világblokk, hogy lehet, nem tudok jól úszni, azért én úsztam már mondjuk a 24-es Európa bajnokságon, ugye két pályával arrébb volt, és ott azért
4: ez így
3: elég
4: van.
3: Jól úsztam. Sőt, ahogy mondtuk, ugye azért nagy mellette is, ugye nyilván most nem azt mondom, hogy nagyobb nevek, mert ugyanúgy olimpiai bajnokok, tehát Popovics, Chalmers és társai mellett is úsztam, szóval ez kicsit így nem nagyon, sokan egyetértettek, sokat nem, szóval nem nagyon jöttem rá, hogy ez...
4: De te érzel magadon valamit?
3: Ja, abszolút nem. Tehát, hogy ugyanúgy állok oda, mint hogyha bárki más lenne, de mondtam akkor is az OB-nál, mondtam, hogy lehet, hogy ez egy rossz napot fogtam ki, vagy stb. Hát ezt lehetne elemezni, amúgy biztos, lehet, hogy van valami köze hozzá, de ezt még nem fejtettem meg.
5: De a váltó az alapból is egy olyan dolog, ami úgy felspanol, tehát azért hát azt még látszik, hogy az teljesen más, mint egyéniben úsztok.
3: Igen, igen. Hát meg főleg úgy, hogy volt bennem ugye egy tüske, hogy nem tudtam megúszni a szintet, már nagyon közel voltam hozzá, és a középdöntő után éreztem, hogy jobbat tudok úszni, mint amit úsztam, és az 48-0 volt. Szóval azért nem örültem annyira a döntős időnek inkább, mint a helyezésnek. A Kristóffal tudtam, hogy jó csatát fogunk vívni, ez minden évben megtörténik, de tudtam, hogy a 48-0-nál jobbat tudok, mert éreztem, hogy az utolsó 15 méter ebben még van. Tehát, hogy van az, amikor még érzem azt, hogy tudok jobbat úszni, és ez az volt, és az nem akart kijönni a döntőbe, úgyhogy mindenképpen úgy álltam oda a váltóhoz, ugye aznap volt a 200 gyorsam is, de nagyon sok időm volt közte, úgyhogy úgy álltam oda a váltóhoz, hogy mindenképpen még azt a pár tizedet, ami benne van, azt ki szeretném úszni, úgyhogy sikerült.
4: Jó, akkor nincs világfróbia.
3: Hát reméljük nincs.
4: Nem, én csak azért vetettem fel, mert te magad beszéltél róla.
2: És neked van. Egyébként van ilyen mentális segítőd, akivel például ilyen dolgokról tudsz beszélni, vagy inkább a baráti körrel osztod meg ezeket?
3: Inkább a baráti kör meg a párom, akivel erről beszélgetek. Ugye 24-ben jártam sportpszichológushoz, aki viszont azt mondta, hogy nagyon tisztán látom a dolgokat, és nagyon jól látok bele a sportba, úgyhogy azt mondta, nyilván sokat segített nekem annó, főleg a magánéleti dolgokban, ugye amikor Zsolt Bával is történtek a balesetek, stb. De azt mondta, hogy a sport részről nem nagyon tud beleszólni, tehát hogy ezt teljesen jól látom, ami pozitív volt így az olimpia előtt. Nyilván azért is, mert olimpia volt, és az volt a teljes értékű olimpia, talán az első, mármint úgy beszélek, hogy ugye nézőkkel, és nem az a járvány alatti, és meg hát nyilván minden, ami így magánéletből szélt, az miatt is elmentem, úgyhogy pozitívan jöttem ki onnan is, és mondta, hogy szerintem nem lesz baj mondjuk a olimpián ezzel az olimpia stresszével, ami így el szokta kapni az első olimpián az embereket. Tudom, hogy nem az első volt, de az első olyan, ahol tényleg tele volt egy stadion.
4: Csak hogy mindenki értsen, Plagányi Zsolt heteket kénytelen volt kihagyni egy súlyosabb betegsége miatt, és nyilván ez Nándit és a csoportot nem érintette túl jól, és azért ott, szóval hogy elég komoly.
3: Igen, ez nagyon
4: volt.
3: Komoly. Hát ugye szerdán történt sajnos, és ugye szombaton mentünk volna edzőtáborozni 3 hétre, úgyhogy az egy kemény időszak volt, ott ugye elcsúsztattunk egy hetet az edzőtáborból, akkor ugye, hogy ki veszi át az irányítást, addig, amíg Zsolt Bás felépül, úgyhogy az ott nagyon nagy matekozás volt, és hogy mit csináljunk egyáltalán, de minden szerencsésen alakult, és minden jól jött ki, úgyhogy igazából ennyi.
4: És ő is felépül.
3: Hát teljesen, hát hogy az a legjobb.
2: Nándi, ugye mindenki tudja, vagy sokan tudják, hogy a Párizsi olimpián úgy lettél negyedik, hogy a bronzéremtől 100, az ezüstéremtől 200 választott el. tavaly a szingapúri világbajnokságon megverted az olimpiai bajnokot, ellenben a 9. időt úsztad és nem jutottál döntőbe. Beszéltünk arról, hogy hihetetlen nyugodt vagy, és a nyilatkozataidat is látjuk verseny után. Egyszerűen nem látunk rajtad semmi dühöt, stresszt.
4: Az csak a játékba jön ki.
2: De most komolyan, olyankor mi van benned? Nem érzed azt, hogy a fene egye meg megint az a kicsi hiányzott, vagy utána valahogy kitombolod magad, kiadod magadból ezt, vagy hogy dolgozott fel az ilyen dolgokat?
3: Nyilván nem esik jól, de kicsit úgy elfogadtam, hogy szerencsétlen vagyok ilyen szempontból. De ugye sokan mondják, hogy egyszer majd az élet visszaadja, lehet, hogy már visszaadta máshogy, úgyhogy nem tudom. Annyira nem vagyok mérges, mert úgy vagyok vele, hogy nem megtörtént, tehát hogy nem fogok tudni rajta változtatni most, hogyha szétverek egy egész lakást, vagy bármit csinálok, nem lesz más. Nyilván azért szomorú, meg elgondolkozom, hogy mi lett volna, ha, de hát ezek olyan dolgok, hogy igazából csak felidegesítem magam, hogyha ilyen, például ilyenkor idegesítem fel magam, hogy milyen lett volna, ha mondjuk egy 200-addal, vagy jobbat ugrok, vagy bármi igazából. De igazából elfogadom, tehát hogy így nem... nyilván szomorú, meg minden, de nincs így kifejezetten bennem olyan tüske, hogy most...
5: Ott az olimpián ott... egyébként azt láttad, hogy 200-ra voltál a másodiktól? Mert nem. Gondolom, amikor egyből látjátok azt, hogy ki van egyel följebb, és hogy mennyire vagytok tőle, de a még egyel följebb lévőt, azt nem hiszem, hogy nézitek.
3: Nem figyeltem abszolút. Nekem a Bálint, a Tóth Bálint ugye mondta, hogy 200-ra vagyok az Isten, mondom, micsoda. És akkor néztem fel ugye a táblára, mert én egyből azt néztem, hogy mennyire voltam mondjuk a Popovicsitól. Úgyhogy az teljesen meglepetés volt. Őszintén, ha azt mondja valaki, hogy negyedik leszek, akkor aláírom. Így azért nem biztos, de nem gondoltam volna, hogy ennyire közel leszek. Ez egy kicsit úgymond önbizalom hiány, mert sokszor kicsit alábecsülöm magamat, de nagyon, annak nagyon örültem, hogy ennyire közel vagyok, sőt azt a Laci rögtön utánnal is mondta, hogy még mindig jobb, mint hogyha másodpercekkel lettem volna negyedik, mert akkor azt jelenti, hogy megint messze vagyok az élmezőnytől. Most azért a világbajnokságon láttuk, hogy azért elég kemény lett ez a 100 gyors még jobban. Ugye azért nem volt egy gyors medence, azért volt ugye a kínaitól az egy fergeteges idő, amit ugye mai napig nem tudnak megúszni.
5: Ha már másodpercek.
3: Igen. Úgyhogy annak örülök, hogy tényleg a teljes a felkészülés és minden nagyon jól megy, akkor viszont ott vagyok és labdába tudok rúgni. Az látszott.
4: És most vagyunk itt.
2: És a lelkiismereted ilyenkor gondolom tiszta, mert azt mondod, hogy hát ennél többet nem tudtál volna edzeni.
3: Nem, az biztos. Amit még mondtak, hogy a célbeérkezés nem volt jó, hogy kivettem a fejem. Nyilván abban a helyzetben, abban a stressz szituációban azt gondoltam a legjobbnak. Ezt Csaba bától a mai napig, ugye Sós Csabától a mai napig megkapom.
4: Tényleg?
3: Sokszor. Hát ugye sokszor azt veszi észre, hogy az utolsó tempónál így elfordulok, és kiveszem a fejemet, ami ergo ellenállás, és ugye ez miatt lassan vagyok. És ugye az OB megszólalt, ha még egyszer megcsinálom, akkor rámugrik. Úgyhogy...
4: akkor nem maradt a víz alatt, tuti.
3: Úgyhogy ezen még most akkor próbálom javítani, hát ha hogy végre egy pár századdal nekem lesz a szerencsém. Ugye a világbajnokságról már csak annyit, az nem nagyon gondoltam volna, hogy valaki másik lesz a futamban, és nem,
4: ritkán
3: nem kerülünk be. A elnök úr által a látón is már örült, én mondtam, hogy azért várjunk, de valószínűleg azért meg lesz a döntő, és akkor ugye mindenki 8 vagy 7 ember ugye beúszott, az nagyon kemény volt. Ez is olyan, hogyha mondjuk lehet, én vagyok a második futamban, akkor engem visznek el annyira, hogy bejussak a döntőbe, tehát annyi mindenen számít, és ezért mondtam magamnak, hogy hát egy kicsit szerencsétlen vagyok ebben a sportban ilyen szempontból, mert soha nem billent felém még úgy igazán nem mérleg. Nyilván itt lehet beszélni arról, hogy amikor bronzérmet szereztem, akkor pár századra volt tőlem a negyedik, meg illetve pár századra volt megint az ezüst, szóval így nem volt az, hogy tényleg felém billent volna.
2: Kovács Erika, Erdei Márk és Szabó Szilvia a stúdióban. Gyurta Gege ezúttal nem tart velünk, de úgy gondoltunk, hogy mégsem maradjunk úszó nélkül, úgyhogy Német Nándor a vendégünk. Szeretettel köszöntünk, Nándi, és folytatjuk a beszélgetést, amit elkezdtünk a hírek előtt. A riválisaidról mondj egy-két szót, ugye mostanában az internet világában a közösségi média segítségével nem nehéz kapcsolatot tartani. Van-e közöttetek ilyenféle kontaktus, esetleg beszélgettek-e edzésmódszerekről, nem tudom, hogy ez mennyire működik?
3: Nagyon nem tartok így senkivel online kapcsolatot. Nyilván, amikor ott vagyunk a versenyen, akkor jókat szoktunk beszélgetni. Ugye most voltam a Mare Nostrum sorozaton, ahol Monakóban voltunk, és ott azért voltak amerikai riválisok is, ami meglepő volt, mert ők nem szoktak azért ideig eljönni egy ilyen versenyért. De ott jókat beszélgettünk, illetve van egy holland sprinter, akivel szoktam még nagyon jókat beszélgetni, szerintem egy órát a levezető medencénél ott beszélgettünk. Szóba jött már, hogy jó lenne mondjuk a Popovicsről összebeszélni egy edzőtábort, vagy akár bármit, ugye pont a holland mondta, hogy az ausztrál csámmel volt együtt edzőtáborozni, és hogy milyen jó volt. Úgyhogy erre Zsoltba is hajlana, úgy beszélgettünk erről, hogy esetleg megkérdezni, hogy mikor mennek, hova mennek, és akkor összeegyeztetni, úgyhogy mi is oda menjünk. De nem tudom, hogy lesz-e belőle valami.
4: Szabó Szebasztián nekem pont erről beszélt néhány hete, hogy Máté Hunorral kapcsolatban vannak európai sprinterekkel, és az edzőtáborok mellett azt is megbeszélik, hogy mely versenyeket illesztik a naptárjukba, azért, hogy minél többet tudjanak versenyezni. Ez azért egy jó út lehet, nem?
3: Ez igen, ez nagyon jó. És nyilván mondtam, hogy ugye együtt úszni az nagyon jó, főleg, hogyha egy 100 gyorsossal úszok, olyan még nem nagyon volt, hogy nyilván most itt ki tudom emelni a Magda Boldizsát, akinek nagyon sokat segített a 24-es évemben, mikor ugye egyedül készültem ugye az olimpiára Szászalombatta strandon, úgyhogy ott megkértük a Boldit, hogy esetleg jöjjön és segítsen nekem. Nyilván nem úszta végig azt a edzésmunkát, amit én, de csak beállt, amikor százat úsztam mondjuk egy második 50-re, vagy felvette az úszfont és úgy segített. Szóval ott meg kell emelni a kalapot, mert ő végig dolgozott ott 3 hetet velem, úgyhogy neki már semmi dolga nem lett volna, csak nyaralni. Úgyhogy az nagyon sokat segített, de nyilván, hogyha mondjuk egy Chalmers mellett edzenék, az meg még, még többet hozzádobna valószínűleg a teljesítményhez, úgyhogy ezt még lehet, hogy fogom egy kicsit erőltetni, hogy ilyen irányba menjünk el, mert az nem lenne rossz. Azt nem tudom, hogy lehetne megszervezni, de nyilván, hogy én kéne azért ezt
2: elintézni. Hát felülsz a repülőre, elmész Amerikába, vagy Ausztráliába, és akkor...
3: Ausztráliában még nem voltam.
4: Szívi már kérdezett téged szakember kapcsán pszichológusról. Az orvosi háttérrel mi a helyzet, csak hogy értsétek, éveken keresztül a szívbajt hozta ránk Nándi a versenyek végén, én is megtapasztaltam. Volt, hogy csak olvastam, volt, hogy csak messziről láttam, de olyan is előfordult, hogy állt velem szemben még zónában, és azt mondta, hogy most azonnal le kell ülnöm, de inkább feküdnöm. Tehát, hogy olyankor mi történt veled, mikor olyan kifelé látványosan rosszul lett, és ez megoldódott-e?
3: Ez nagyjából megoldódott, mert azóta nem volt ilyen problémám. Igazából a 17-est azt nem tudom, azt a mai napig.
4: Ez az Indianapolis.
3: Igen, az megint ott a túl, ugye úgy úsztam egy 50 gyorsot, és ha csak egy 50 volt, azért ott már végigúsztuk az egész nyarat, és az már nagyon a vége fele volt. És utána rá egy 20-30 percre úsztam ugye ezt a 200 gyorsot, az nem volt túl kellemes, de igazából úgy tudnám leírni, hogyha nem vagyok teljesen felkészülve és jó állapotban, akkor szokott ez kijönni. Ugye volt ez az országos bajnokságon pár éve, azt hiszem, amikor egy kicsit rosszul lettem, illetve a budapesti rövidpályás világbajnokságon.
4: De ilyenkor elsötétül a világ?
3: Hát majdnem. Tehát, hogy már azért kell lefeküdnem és feltenni a lábamat, mert már azon a ponton vagyok, hogy nehogy véletlenül ugye összeessek, és akkor még nagyobb pánik legyen. Úgyhogy inkább így gyorsan orvosolom a problémát, de nagyon korrektek és nagyon mindenki egyből odajön és segít, szóval az orvosi stábra nem lehet azért panasz. Minket ugye azt el kell mondani, hogy minden évben van nekünk ilyen vizsgálatunk, kötelezően el kell menni mindenféle, tehát vérvételtől kezdve, pulmonológiától kezdve mindenre. szívultrahang, stb. Stb. Tehát egy teljes komplett vizsgálatot elvégeznek rajtunk minden évben kötelezően. Szóval bármilyen ilyen nagy problémám lenne, az biztos kiderülne. Úgyhogy az, azzal a részsel nincs probléma, a többit meg ugye fel kell készülnem, mert ha nem, akkor
4: jön a szédelgek,
3: igen.
2: Ugye július 31-én Párizsban Európa-bajnokság kezdődik. Mennyire ijesztő vagy motiváló számodra az, hogy mi laikusként, vagy én legalábbis azt gondolnám, hogy a 100 gyorson annyira már nem javulnak az idő eredmények, mert már a teljesítő képességetek határát feszegetitek. Ehhez képest ugye beszéltünk arról, hogy a szingapúri VB-n olyan időeredmények születtek, amelyek jóval jobbak voltak, mint például a Párizsi olimpia. Szóval milyen EB-re számítasz, milyen mezőnyre számítasz, amit az milyen időeredmények kellenek szerinted ahhoz, hogy mondjuk a dobogóra odaérj?
3: Az a tavalyi világbajnokság az nagyon gyors medence volt, és ez olyan furcsa, hogy erről beszélgettünk, hogy gyors medence, lassú medence, mindenki mondja 50 méter, tehát hogy igazából itt nyilván a vízmélységre gondolok, ugye a párizsi medence éppen, hogy ütötte a 2 métert, vagy egy kicsivel volt mélyebb, azért az teljesen más, mint mikor egy szabvány 3 méteres medencébe úszol. Nagyon erősebb lesz, én arra számítok. Ez most ilyen jövendőmondás.
4: 8 éve nem volt ilyen nagy EB.
3: Így van, mert ugye egyfolytában torlottak a Covid miatt az világversenyek. Ugye volt, amikor egy évben, ugye 24-ben minden volt, VB-EB olimpia, ami kicsit
4: és ilyen... És még a végén rövid pályás VB.
3: Így van, egy kicsit ilyen hiteltelenítette a világbajnokságot, az, hogy minden évben volt. Mármint az értéke nyilván ugyanannyi volt, mint hogyha nem lenne, de azért mégiscsak ott van benne, na hát akkor majd jövőre, vagy jövőre. Uh-huh. Úgyhogy most lesz az első olyan EB, amikor mindenki erre készül, és mindenkinek ez az egy darab világversenye van, úgyhogy biztosan én arra számítok, hogy nagyon kemény lesz. Az európai ellenfelek ismét nagyon kemények, ugye most volt most az orosz ellenfelünk az 46-9-et úszott kétszer is, az előfutamban reggel is, meg délután is, úgyhogy Popovicsiről ne beszéljünk, mert ő is szerintem azért fejbe eléggé ott van és nyomni fogja, úgyhogy meg lesz. Hát most visszatérve az ellenfelekre még, hogy a francia Grusset az viszont eltört a lábát, most olvastam.
4: Akkor ő
3: a szárazföldi edzésen, úgyhogy neki az...
4: Szegénynek azért a hazai elbé az...
3: Az nagy érvágás lesz. Hát még talán el fog tudni indulni, csak hát nem tudom, hogy így milyen állapotban lesz. Viszont ő azért inkább most már pillén. Ugye tavaly 50 és 100 pillangon nyert világbajnokságot, így kicsit talán úgy érzem, hogy rájött, hogy az ott kevesebben vannak. Nyilván 100 gyorsan is nagyon jó, mert ugye 47 elejét úszik, szóval mondhatnám, hogy egyel kevesebb, de nem kívánunk ilyet, úgyhogy reméljük, hogy ő is felépül, mert én vele nagyon jóba vagyok, és ott volt most is Monakóban, úgyhogy kemény lesz nagyon.
4: Száz gyors az egyéni szám, Szilvi már megkérdezte adáson kívül, hogy az marad egyedül az egyéni szám?
3: Igen, ez egy örök kérdés, ez majd ott kiderül, ez majd ott meglepetésnek szerintem.
4: De nevezni nevezel.
3: Bent lesz a 200 gyors is. Ugye itt Csaba vánt, hogy a 100-as váltó az mindenképp menni fog, azért én reménykedem, hogy a 200-as váltó is, ugye most az elmúlt két Európa-bajnokságon érmeket szereztünk.
2: És azt mondtad, hogy az lesz a nyitónapon.
3: Így van.
2: Tehát, hogy ott megérzed majd, hogy hogyan megy a 200 gyors?
3: Hát ott azért kiderül. Ugye reméljük, hogy döntőt azért úszunk, és ott általában beszoktam magam elsőnek kérni mindig, hogy tudjak úszni egy tiszta időt, meg hát most nem leszólni akarom a többieket, de talán ugye nekem van a legjobb 200 gyorsom, ezért általában vagy ő megy elő, vagy utoljára, úgyhogy én elő szeretek menni. Úgyhogy...
2: Tehát kimondhatjuk, hogyha mondjuk a 200 gyors váltónál egy jó időt úszol, akkor bevállod a 200-at is?
3: Szerintem igen. Bár nagyon kemény ez a 200 gyors, és ugye most ugye a britek is valószínűleg erre fognak készülni. Ugye nem kell őket bemutatni, ugye például a 21-es olimpián ugye aranyezüst 200 gyorsan, és most is azért a 24-ben is ott voltak, úgyhogy... Az, hogyha mindenki tényleg arra készül, és jó formában van, akkor megkockáztatom, hogy 44 eleje az érem. Szóval az azért még messze van, de mondjuk jó lenne egy egyéni csúcsot úszni, vagy egy országos csúcs közelébe úszni, ami még a Cosma Dominiqué a mai napig, úgyhogy...
4: Az nem most volt.
3: Figyelj,
4: ezt már megfejtetted, hogy miért óckodsz a 200 gyorstól?
3: Nem, ez... Na talán most beszéltünk, hogy a világblokk inkább a 200 blokk van bennem. Bár ez is nagyon furcsa, mert ugye 24-ben jól ment, utána előtte nem ment annyira jól. Mindig az olimpiai évében mindig jól ment a 200 gyors, lehet, hogy még két évet várnom kell, és akkor újra megpróbálom, de nem tudom, az nagyon úgymond lutri, hogy megy.
5: És ha már formaidőzítés, bocsánat, beszéltünk ugye a formaidőzítésről, az országos bajnokságról, hogy hármakat kell úszni. Csaba Bát már kérdeztük erről, ugye, hogy ez átalakult nálatok az OB-n, tehát a szövetségi kapitánnyal már beszéltünk, de én úgy emlékszem, hogy úszóval talán nem, hogy tetszik ez az új rendszer, hogy az országos bajnokságon is háromszor kell úsznatok.
3: Is ebbe. Csaba, egyetértek Csabával, meg nem is. Most lehet, hogy majd egy kicsit
4: rá,
3: megszedálnak. De az én véleményem az, hogy kevesen vagyunk még egyelőre ez, hogy hármat úszunk. Mármint kevés olyan versenyző van, aki...
4: Hát aki versenyzésre készített téged, mondjuk egy
3: van,
4: középdöntőben.
3: Így van. Tehát, hogy például egy kevés azonos kategóriájú úszó van jelenleg. Ez nyilván akkor lenne a legjobb, ha mondjuk tudnánk 10-48-at, nullát körülbelül, akkor már is kialakul egy más verseny, mert akkor tényleg erősen kellene úszni ahhoz, hogy bejussak döntőbe, illetve a középdöntőbe. Ezt nyilván, ha úgy állsz hozzá, mondjuk én a 100 gyorshoz úgy álltam hozzá, hogy már a középdöntőbe majdnem, ugye megúsztam a szintet, és jól akartam úszni, tehát hogy én ott majdnem maxot úsztam, és arra az volt a fejemben, hogy muszáj jól úszni a középdöntőbe is, mert ugye a világversenyen is ez lesz a felállás. De azért láttuk, hogy sokan kipukkantak, amikor hármat kellett úszni. Itt a fiatalokra is gondolok, akik ugye végigúzták, meg voltak olyan velem egykorú úszók is, akik elvállalták, és akkor úgy gondolták, hogy az már nem lesz annyira jó, hogy ugye mondjuk egy 200 gyors, vagy egy 400 vegyes egy napra úszik, már nem tudom, hogy volt, de voltak nagyon sok visszalépések, úgyhogy jónak tartom, mert főleg azok, akik még nem voltak kint világversenyen, azoknak ugye teljesen új élmény volt, és megtudták, hogy milyen ez, és hogyha mondjuk kijutnak egy ifjúsági Európa-bajnokságra, egy világbajnokságra, vagy akár ugye nagyon sok lejjebb lévő korosztályos verseny is van, de ott azt hiszem még nincs középdöntő. Azok ezeket tudják gyakorolni, nekünk meg egy kicsit még sajnos nincs annyi olyan úszó, hogy küzdeni kelljen egy döntőbe jutásért, és ugye nagyon sok versenyszámban azt láttuk, hogy akkor mondjuk úsznak egy csúcs plusz 20-at, és akkor ott vannak a döntőbe. Nyilván ezt nem biztos, hogy így kellett volna megoldani, vagy nem tudom, hogy mi lenne az a megoldás, amire rá lehetne venni azokat az úszókat, hogy ott is úszni kelljen, ha maguktól nem jönnek rá, ugye, hogy ezt Csaba bá azért találta ki, hogy mindenki nyomja a középdöntőt is, és
4: hát lehet, gyakoroljuk mi. Lehet, hogy mondjuk az előfutamban az első négy jusson döntőbe, a második négyért meg menjen egy... két futam, vagy nem tudom,
3: hát, valahol több
4: lehet.
3: Pontot kapnak az igen. Egyesületek, csak az meg nem tudom, hogy a...
4: mennyire fair vagy,
3: Hát mennyire motivált jó egy egyéni sportolónak, hogy most az egyesület kap 10 ponttal többet, vagy nem kap 10 ponttal többet.
2: Arra mennyi esélyt látsz? Ugye nagyon sokan várják, hogy esetleg az EB-n összeáll egy olyan váltó, amelyben például te, Milán Kristóf, Kós Hubert is ott van.
3: Hát
2: szóval...
3: ez egy álom, inkább álom? Mondjuk úgy. Igen. Hát Kristófot nem hiszem, hogy erre rá tudjuk venni, hogyha az olimpián nem álltod, akkor azért nehéz lesz őt ilyenekre rávenni. Azt elmondom, hogy abban az évben azért tényleg megpróbáltunk minden. Én nem erőltettem nagyon, én egyszer vagy kétszer ültem le vele így beszélgetni, de akkor se úgy, hogy kifejezetten erről gyere, akkor most erről beszélgessünk, hanem valahogy feldobtam a témát, csak hogy ne legyen annyira erőltetve. Meg nagyon sok minden fel lett neki úgymond ajánlva, amit én csak így hallottam, hogy az Európa-bajnokságon ugye vállalja már el a váltót, mert az egy úgymond ingyen arany, hogyha így lehet mondani, mert ugye az nem volt egy teljes, nem volt, nagyon sok nemzet nem volt ott, belgrádi EB-ről beszélgetünk, és neki is jó, nekünk is jó, tehát hogy igazából, és mondta, hogy nem. Mondtuk, hogy jó. Akkor gondoltam, hogy az olimpiát azért csak-csak, mert egy évente van, de az se. Szóval én innentől teljesen letettem erről az egészről.
2: Hát, ha hallgat minket, és akkor mi azt kérjük, Kristó, egy Európa-bajnoki váltó arany érdekében.
4: Szilvi olyan, mint egy naív.
2: Igen.
3: Szóval én nekem meglepetés lesz, hogyha bármelyik váltóról, de örülni fogok neki, mert ez Kristófról van szó. Tehát,
4: hogy... Viszont egy Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám, Kós Hubert összeállítás, most csak mondtam
3: az,
4: négy nevet.
3: Az meg lesz szerintem ez a négyes.
4: Ez a négyes sem mondható azért Európában rossz.
3: Nem, ez abszolút nem. ugye Ubi az meg ugye most kiemelkedő mindenben, úgyhogy ez lesz valószínűleg a váltunk, reméljük, bár nem tudom, hogy a fiatalok még itt hátra beleszólnak, és akkor valaki úszik.
4: Bár csak szóljon.
3: Ugye, most egész kós családot ízeljük, de az Olivér, ugye, az öccse is nagyon jól úszott most a váltóba, és olyan splitet, olyan időt úszott a váltóba, ami még kicsit messze van az elittől, de
4: mondjuk szépen így, halad?
3: Szépen, igen. Úgyhogy neki se jött rossz az Amerika, úgyhogy meglátjuk, az maradjunk annyiba, hogy ez tényleg egy álom lenne, de semmi se lehetetlen, úgyhogy hát ha egyszer. Akkor lepődtem meg, azt még gyorsan, de mondom, amikor az egyik országos bajnokságon ugye elvállalta a váltókat, akkor egy kicsit úgy láttam valami szikrát, hogy na akkor, hogyha az országos bajnokságon elvállalja, akkor csak elvállalja egy világbajnokságon is, vagy hát az már lett volna bennem annyi, hogy akkor ezt már kicsit megszólom, hogy egy országos bajnokságon elvállalunk egy váltót, akkor nehogy már egy Magyarország, ott amikor képviseljük, akkor ne vállaljunk el, de utána nem jött el a VB-re, úgyhogy igazából tök.
2: Nándi, tudom, hogy az úszok nem szeretik, amikor azt kérdezik, tehát, hogy mit vársz magadtól egy Európa-bajnokságon, a most következő világversenyen, de akkor inkább azt mondd el, hogy mivel lennél elégedett?
3: Hát nagyjából elmondhatom, hogy mit várok magamtól, érmet. Mindenképpen, hát most, amit beszéltünk, hogy már nagyjából azért tudok lépést tartani a többiekkel, és mindenképpen azért megyek, hogy most mondhatom, hogy nyerni megyek, mert úgy kell hozzáállni, és mindig úgy állok hozzá, hogy természetesen éremért megyünk. Kemény lesz, az biztos, mert ugye szórják a 46-os időket, de egész jól áll a felkészülésem, és talán most lekapogom, nagyon-nagyon keveset voltam beteg, és tényleg egy teljes felkészülést tudtam csinálni az OB-ra. Ugye egyetem legjobban OB-ja sikerült úgymond időben, mert ugye ilyen jól nem úsztam még soha. Úgyhogy nagyon jó úton haladunk, és én pozitív vagyok a százgyorssal kapcsolatban is, hogy egy jó idő kisülhet belőle, illetve egy jó eredmény. Hát a váltókat meg nem lehet lebecsülni.
4: Ezt akartam, hogy két érem, nem?
3: Minimum jó lenne két érem. Százas váltó, vagy százgyors, vagy még a 200-gyors váltó, és három érem egyből. Úgyhogy
5: számolkérjük még 5 percet.
3: Így van, számolkérjük. Így kell, hát ha találunk még pár váltót.
4: Még ott a vegyes váltói.
3: Igen, ja, igen. Az most meglepő, hogy talán megtaláltuk megtaláltuk a mellúszót, akit hiányolunk már egy jó pár éve. Reméljük, hogy így lesz.
2: Ehhez kívánunk neked sérülésmentes felkészülést és nagyon sok sikert. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött, és akkor ami a legfontosabb, a végén a fejed ne emelt ki a vízből, mert Csaba is akkor elégedett lesz veled.
4: Igen, mert Csaba ráugrik.
2: Így van. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírok a nap. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között.
2: De Magyarország nyeri az olimpiát!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntjük a hallgatókat a Fonák és Tenyeres című magazin műsor heti adásában. A műsorvezető Kreisz Bálint, és itt van velem kollégám Somogyi Zsófia is. Szia Zsófi!
3: Szia Bálint!
2: Fontos kihangsúlyozni, hogy itt a nyári szabadságok miatt az e-heti adásunkat felvételre rögzítjük, és ez a felvétel 2026. július 17-én készül, emiatt nem számolunk be az aktuális tenisz eredményekről, de ezt majd a jövő héten pótoljuk, és akkor kéthetes csomagban minden fontos magyar sikert elmondunk, bízunk benne, hogy minél több lesz. Ezen a héten viszont egy különleges témával készülünk, hiszen már közel két hónapja megjelent a Rafael Nadal életét és pályafutását bemutató dokumentumsorozat az egyik legnagyobb streaming szolgáltatón, és ezt a négy részes sorozatot mind a ketten megnéztük, és a következő nagyjából 25-30 percben ezt fogjuk kibeszélni és elemezni. Elég érdekes sorozat, ezt szerintem elárulhatjuk, viszont ha van olyan hallgatónk, aki még nem látta, de szeretné ezt pótolni, nem szoktunk ilyet kérni, de akkor azt tanácsoljuk, hogy a következő 25 percben kapcsolja el a rádiót, hiszen tartalmi részleteket is el fogunk árulni, és vannak olyanok, akik nem szeretik, ha ezt előre tudják, mielőtt megnéznék az adott műsort. Úgyhogy kezdjünk bele. Azt hiszem, aki szeretett volna, az már tudott úgy dönteni, hogy nem hallgatja tovább az adást. Zsófi, hogyan jellemeznéd egy mondatban ezt a sorozatot? Mi az, ami, hogyha így röviden kell összefoglalnod, akkor eszedbe jut róla?
3: Jellemrajz talán. Nekem ez az, ami így először beugrik, hogyha egy mondatot vagy egy szavat kértél.
2: Én azt mondanám, hogy az élsport ára. Mind a ketten ki fogjuk fejteni, hogy miért gondoljuk azt, amit. Miért azt mondtad, hogy jellemrajz?
3: Nekem alapvetően, hogy most kicsit úgy már előre elmondjam az érzéseimet, felemás az, hogy mit gondolok erről a sorozatról, de mindenképpen jó sorozatnak tartom, és mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, aki még nem tette meg. Az az érzésem, benyomásom, végig az volt a benyomásom, ugye négy részről beszélünk, szűkött óráról, hogy azt mutatja be ez a dokumentum sorozat, hogy milyen jelleme van Rafael Nadalnak, hogy milyen szenvedések árán, milyen hullámvölgyek árán, mennyi bizonytalanság árán jutott el a legmagasabb szintre, már a kezdetektől fogva, mert ugye azért neki, aki ismeri Rafael Nadalt, az nagyon jól tudja, hogy ugye a kezdetektől fogva azért sérülésekkel bajlódott, vagy legalábbis mindenképpen a pályafutásának a korai szakaszában már elkezdődtek komoly problémák, amik azért mindig ott voltak, jelen voltak, hátráltatták, és kérdéseket tettek fel, és bizonytalanságot okoztak. És nekem az volt a benyomásom a legeslegvégén is, meg talán végig, ahogy néztem ezt a sorozatot, hogy ezt az üzenetet kapom Rafael Nadalról, hogy annyi akadály, annyi nehézség, szenvedés, fizikai szenvedés, mentális kiégés árán is el tudott jutni, vagy ott tudott maradni azon a szinten, és újra be tudta bizonyítani, hogy ő a legjobb, és hogy egy igazi bajnok, és nekem ez volt, ami így igazából így átjött. Vannak hiányérzések, vagy hiányérzet is tett bennem a legeslegvégén a sorozat, de majd lehet erről akkor később beszélünk, úgyhogy kíváncsi vagyok a te első benyomásaidra.
2: Én azért az élsport árát mondom, mert nagyon jól be van mutatva, és már viszonylag az elején szembe jön az emberrel az, hogy neki a pályafutás elején milyen sérülésekkel részben örökletes, részben pedig a Tony Nadal féle edzésmódszerek miatti túlhajszolás miatt előbukkanó dolgok, és hogy ezekkel hosszú éveken át meg kellett küzdenie, és nyilván az ő esete olyan szempontból speciális, hogy a lábával van egy probléma, ami örökletes úton lett az övé, tehát hogy azt nem egy sérülés okozta, nem egy kiforduló boka, de hogy az alap kiinduló helyzet, az a lábsérülés, vagy lábbetegség, talán lehet, hogy ez a szó jobb kifejezés rá, és mivel ami a talbetitet kell hordania, máshogy kell tartani a lábát, több fájdalom van, amit el kell viselnie, és nyilván azért a fájdalom miatt az emberben ösztönösen vannak olyan reflexek, hogy próbálja ezt elkerülni, emiatt máshogy tesz mondjuk egy kicsúszásnál. emiatt jönnek az újabb problémák később, ami miatt aztán többször szünetet kell tartania, meg kell műtetnie magát, hosszú hónapok kihagyása, szembenézés a visszatéréssel járó nehézségekkel, újra formába kell lendülni, legyőz egy olyan ellenfél, akire nem számítasz, a legnagyobb riválisok mindig fejlődnek, nyilván Djokovic és Federer korszakában játszani azért az nem egy könnyű dolog, nem véletlen alakult ki a nagy hármas. És mellé az, hogy még valaki az utolsó éveiben is annyi sikerrel a háta mögött a győzelmeket hajszolja, hogy nem azt mondja, hogy én vagyok a világ egyik valaha volt legjobb játékosa ebben a sportágban, hanem hogy még meg szeretném nyerni újra a Garrost, meg szeretném nyerni ezt a tornát, azt. Egy elveszített döntő után mondja ki azt, hogy akkor ő eldöntötte a visszavonulását, és hogy úgy érzi, hogy nincs miért folytatni. Nagyon sokszor szembe jön az emberrel az, hogyha külső szemlélőként nézi, és mondjuk nincs benne az élsportban, hogy ha én lennék ott, akkor ezt vagy azt biztos nem tudnám végigcsinálni. És nyilván, amellett, hogy nem vagyok tehetséges mondjuk a teniszben, ez a másik ok annak, hogy nem mi ülünk ott, vagy nem mi állunk a pályán, hogy az élsportnak olyan ára van, amit csak a legelhivatottabbak képesek megfizetni. És nem biztos, hogy ez az ár csak az élsportra koncentrálódik. Erről nem esik sorozatban, de nagyon kíváncsi lennék, hogyha megkérdeznénk Rafael Nadalt arról, hogy tud-e fájdalommentesen élni a mindennapokban most, mikor már közel 18-19 hónapja nem fogott versenyen ütőt, akkor azt válaszolná rá, hogy igen. Mert nagyon sok olyan labdarúgó van, például egy Dárdai Pált ki lehet emelni, aki szintén interjúkban beszélt arról, hogy a mindennapokban sem tud már úgy élni, hogy teljes értékű emberként sántít, lábfájdalmai vannak azért, mert annyiszor megrúgták őt. Nadalnál is annyi műtét után, annyi sérülés után, annyi talbetétben lejátszott év után nehezen hiszem azt, hogy ez a mindennapi életére ne lenne kihatással, és ez is megmutatja azt, hogy mennyire nehéz ez a világ, hogy ott vagy a világ tetején 15-20 évig, elérsz szinte mindent, de aztán a mindennapokban minden egyes pillanatban ennek megfizeted az árát.
3: Igen, és egyébként ebben a sorozatban amúgy az talán egy picit mélyebben kijött nekem is, hogy tényleg mennyire sok mindent volt képes akár kockázatvállalásként is megtenni, tehát amikor ott, hogy folyamatosan a fájdalomcsillapítókat szeret, meg hogy már mondta neki mindenki, hogy nem kellene, meg hogy azért óvatosabban, meg hogy az egészségedre is figyelj, meg amikor, hogy Indian Wells-ben elinduljon-e, volt egy ilyen kérdés az egyik, amikor visszatért a sérülése után, és akkor többen is mondták, hogy ne, meg az orvos is azt mondta, hogy ne, inkább ne, és hogy ő mégis, és annyira az lobogott benne, vagy annyira ott volt a versenyszellem benne, meg a tűz, hogy de ő csinálni akarja, és hogyha ha nyerhet ennek árán, hogyha újra ott lehet a világ tetején, hogyha újra trófeákat emelhet fel, akkor, és csak annyi, vagy idézőjelben csak annyi kell, hogy kockázatot vállal, de újra jól tudja magát érezni, viszi az adrenalin, és tényleg rengeteget nyer, tehát, hogy még vissza is csatolja neki az élet, vagy legalábbis a versenyek, az eredmények, hogy amúgy te képes vagy rá, csak ezt a fájdalmat valahogy onnan, ha egy picit csillapítani tudjuk, és az is nagyon döbbenetes, hogy hol lehetett a tűrés határa, hogy mindig többször is hangzott, hogy a határaidat kell feszegetni, ugye Tony Nadal, te is említetted, ő ugye egy kulcsfigurája a pályafutásnak, és itt a filmen is azért tőle hallottuk azokat a nagyon erős, komoly mondatokat, amik nyilván igazak, meg mindig, engem benne mindig az van a kérdés, hogy a kamera előtt mi az, amit amúgy is mondanál, ha nem lenne kamera, és mi az, amit a kamera miatt mondasz, de nyilván Tony Nadal szerepe az nem kérdés, meg az ő mentalitása, meg hozzáállása, meg ahogy mondtad, Rafa Nadal tulajdonképpen azért miatta is lett ilyen hajszoló, meg ez a megfelelési kényszer, meg de a mennem kell, nem adhatom fel, csinálnom kell. Szóval, hogy ez nagyon érdekelne, hogy meddig volt az, amíg ő tényleg tűrte a fájdalmat, akár fájdalomcsillapító nélkül is, hogy minden egyes iszonyat durva torna menetelés során az a sok kín és fájdalom és szenvedés, ami ott lehetett vele, hogy ezeket ő el tudta viselni, hogy ez hihetetlen nagyságról tesz tanúbizonyságot, hogy hogy ő ennek árán is, és ezek ellenére is képes volt menni, hajszolni a címeket, és tényleg a minden idők legnagyobb bejává válni, szóval tényleg már úgy félelmetes amúgy is, meg itt is tényleg láthattuk, hogy mennyire sok mindent vállalt be ezért.
2: Említetted azt, hogy volt hiányérzeted, mik azok, amiket mondjuk kritikaként tudnál felrúni, vagy ami mondjuk neked személy szerint nem feltétlen volt eléggé kibontva?
3: Ugye azzal indítom ezt, hogy ugye az egy nagyon jó találó ötlet volt, hogy ugye két idősebben ment a sorozat, ugye volt, amikor visszamentünk a múltba, és egy a 2024-es visszatérés, ami a Roland Garrosra csúcsosodott ki, hogy oda visszatérjem. És tök jó volt, hogy így ide-oda mentek, és voltak párhuzamok, és jó átcsatolások, akár a hullámvölgybe került Nadal, vagy akár egy sérülés újra közbeszólt, ez ugye megtörtént a visszatérése után is, tele volt kérdésekkel. Nekem egy picit az hiányzott, hogy ezen túl lássam meg, hogy neki milyen volt olyan szempontból a pályafutása, hogy ugye Roger Federer megjelenik, Novak Djokovic megjelenik, de nekem például ott volt hiányérzetem, hogy ez őt milyen szinten változtatta meg, hogy ő hova helyezte önmagát, hogy ő hogyan gondolta a riválisaira, és ez az, ami velük tulajdonképpen a sportágukon túlmutató sportolókká, emberekké, példaképekké váltak. Nekem ez nem volt kibontakozva, csak hogy hát igen, van az a nagyon jó játékos, meg van az a másik nagyon jó, és akkor velük kell megküzdenem, és nekem velük szemben kell megszereznem, vagy visszaszereznem a világ elsőséget, meg fú, tőlük kell elvennem a címeket, és az például ott a Djokovic részben kijön nagyon jól, hogy ők egymást tették még jobbá, és hogy például, hogy a Tony Nadal hogyan változtatta meg a Djokovic okozta vereségek árán, és hogyan javította fel Rafa Nadalnak a játékát. Én ezt egy picit jobban kibontottam volna az ő kapcsolatukat, ami annyira meghatározta egyébként a pályafutását, de tudom, hogy nem látok bele a mechanizmusba, hogy hogyan készült a film. Nekem a 2024-es év egy picit olyan szempontból hiányos volt, hogy nekem nagyon hiányzott az olimpia. Szerintem az egy fontos momentum lett volna, hogy azt ott lássam, meg azt egy picit úgy jobban megértsem, hogy mik azok, amik neki a legkomolyabban jelezték, hogy itt a vége. Azért a Filip Chatrin, ha olimpián is, de kikapni elég durván Novák Djokovictól, azért az már egy komoly jel. Voltak olyan mérkőzések, azt mondja, befejezem, de olyan komoly rangos mérkőzések, amik szerintem kellettek volna bele, akár a 2021-es Roland Garros, ahol azt hiszem elődöntő valahogy ott a végjátékban játszott Novák Djokovicsal, és 4 szetben kikapott. Talán a 2022-es Laver kupát, amikor elbúcsúztatják Federert, olyan szempontból lehet, hogy hiányzott nekem, hogy az egyik pályatársadat elbúcsúztatott, hogy az rád hogyhat. Szóval azt éreztem, hogy így ezek úgy, ha még ezek benne lettek volna, akkor még jobb lett volna. Úgyhogy ez hiányzott, aztán majd kíváncsi vagyok majd, hogy pozitívat is kérdezek meg, te is mondd el nyilván, hogyha van ehhez csatolni valót, csak majd a kisfiú, a Rafaletnek a szerepe a filmben az is érdekes, úgyhogy majd, hogyha arra van idő, akkor arról is beszéljünk.
2: Érdekes, kíváncsi voltam a válaszodra, és bíztam benne, vagy sejtettem, hogy nagyobb hasonlókat fogsz mondani. A legtöbben én is gondolkodtam, én azt sejtem, hogy megvannak a válaszaim az egyes dolgokra. Az olimpia kapcsán szerintem például a közvetítési jogok lehettek a probléma, tehát mi ezt így azért a közmédiában dolgozó emberként pontosan tudjuk, hogy az olimpia közvetítési jogai milyen költségesek, és mennyire nehéz őket megszerezni. Azt gondolom, hogy a Netflix mondjuk nem feltétlen forgathatott az olimpián, és ugye ha olimpián nem forgathatsz, az nem azt jelenti, hogy a mérkőzésekben nem forgathatsz bele, hanem az olimpiai faluban sem. Tehát nagyjából gondolom semmilyen képük nem volt róla, és nyilván azért sorozatként úgy anélkül nem működne, hogy képeket vágsz egymásra, tehát nem mozgó képeket, hanem fotókat egymásra. Nyilván magyar szempontból jó lett volna, hogyha ez úgy szerepel, mert Fucsovics Márton aratta az utolsó profi győzelmét Rafa Nadal az olimpián, és igen, aztán Djokovic ellen kapott ki, tehát hogy az is akkor magyar érintettség lett volna. Nekem ami hiányérzet volt, az, hogy Andy Murray egyetlen képkockereig tűnt fel az egész sorozatban, amikor a Chatrin búcsúztatták 2025-ben, és ott volt a nagy négyes másik három tagja Nadal mellett. De a másik dolog, ami eszembe jutott, a sorozat felépítését látva, hogy mennyire nehéz 20 néhány éves teniszkarriert összefoglalni 4 részben, és igen, egy minisorozatban, mert főleg mondjuk egy olyan sportágban, mint a tenisz, mert hogyha belegondolunk abba, hogy ha egyszer elindítanánk a sorozatot, az első résztől kezdve a negyedikig, és a 2012-es Australian Open döntőjét, amit ugye Djokovic és Nadal játszott egymás ellen, és a második részben elég hosszan foglalkoznak vele a kulcsfontosságú labdamenetekben, akkor már mire a sorozat végére érsz, nagyjából szerintem a harmadik játszma közepén, vagy a negyedik játszma elején járna a Djokovic-Nadal mérkőzés. Tehát csak az a találkozó, az a döntő egymás ellen sokkal hosszabb, mint az egész sorozat, ami összefoglalja az ő életét. Tehát emiatt nagyon-nagyon nehéz lehetett ez a fajta munka. A sorozatban is nekem nagyon tetszett néha az, amilyen képek egymásra voltak vágva, szóval, hogy
3: az zseniális,
2: elkezdte lejteni a teniszütőjét, és rávágtak egy 20 évvel ezelőtti, vagy korábbi képet ugyanolyan testtartásba, amikor a Chatrien van, és bevágt, megkerestek egy ugyanolyan ütést, mint ami a szobor. Uh-huh. Ezek szerintem zseniálisan vannak megcsinálva, nyilván ez rádiós emberként nem evidens, hogy ezeket így figyeljük, de azért ezeket szerintem könnyű volt észrevenni, és nagyon-nagyon szépek. Úgyhogy nyilván azért látszik az a fajta minőség, meg a költségvetés, amit ebbe a sorozatba beletettek. Az első rész az, hogy Federerről szól, az ő kettőjük rivalizálásáról, hogy meg tudták nyerni, el tudták érni, hogy Federer is megszólaljon benne. Az, hogy szerintem nyilván szerintem az volt az alapterv, hogy a 2024-es évre sokkal jobban figyeljenek. Ez látszik abban, hogy megtartották ezt a fajta párhuzamosságot, de mivel Nadal sikerességi szintjén a 2024-es év nem volt átütő és alig indult tornákon a sérülése miatt, ezért kellett gondolom egyfajta ilyen más történetszálat is találni, mert de nagyon jó ütemben kezdtek el forgatni, mert nagyon érdekes például az arca Rafa Nadalnak, mikor az Australian Open orvosi vizsgálatából mennek ki, és amikor nyilvánvalóvá válik számára, hogy vissza kell lépni a tornától, és hogy ül csendben, nem nagyon lehet hozzászólni, nem nagyon reagál, mondja, hogy jó, váltsunk témát, és egy ilyen búskomor arccal ül, és próbálja elfogadni azt, amit hallott, meg aztán amikor a visszatérésnél is, ahogyan próbálja a saját határait kitolni, hogy jól érzi magát, a stáb, aki mindig az óvatos álláspontot képviseli, meg Nadal, aki játszana és csinálna azt a sportot, amit szeret, és ahogyan eljut addig a felismerésig, hogy jó, akkor nincs tovább. Tehát, hogy az is a harmadik rész vége fele, vagy talán a negyedik elején ott van, hogy ő a Garros után úgy tervezte elsőre, hogy visszavonul. És aztán még tovább ment. Tehát, hogy ott a nagyszüleinek, amikor a Rafaelet ott volt, akkor a feleségével beszéltek, és mondta, hogy meg kell mondanom, hogy vissza fogok vonulni. És az még a Garros előttre vonatkozik, tehát az alapján a Garros lett volna az utolsó tornája. És aztán ugye a Garroson voltak már a nyilatkozatok, hogy nem tudom, hogy ez az utolsó Garroson, és ezt el is árulja, hogy tényleg nem tudta, tehát ez nem csak egy ilyen költői túlzás volt, hogy majd én akarom bejelenteni, hanem tényleg nem tudta. Tényleg úgy készült, hogy most jól megy a játék, ugyan Zverev ellen kikaptam, de ellene ki lehet kapni. Az is nagyon érdekes, mikor megtudja, hogy Zverev ellen játszik, és akkor próbálja így lazára venni a figurát, de azért amikor elcsendesedik és befejezi a mondatot, akkor látszik az arcán, hogy nem ezt szerettem volna. Az ilyen dolgok is tök jó ezeket látni, meg nekem volt szerencsém például a Zverev elleni mérkőzésen élőben ott lenni, és érdekes volt megnézni a másik felét, ami előtt kilépett a pályára, és ami után visszament az öltöző folyosóra. Ezek szerintem nagyon-nagyon sokat dobnak a sorozat értékén. Közelítünk lassan, így már egy 20 percet beszélgetünk a sorozatról, úgyhogy szerintem érdemes rámenni egy-két kulcs karakterre. Tony Nadal, az ő szerepe megkerülhetetlen. Róla mit gondolsz, mert a sorozatban vannak nagyon érdekes dolgok vele kapcsolatban.
3: Igen, én őt amúgy most a filmen kívül is, hát szóval azért azt a mentalitást egyértelműen ő táplálta, vagy ő alakította ki Nadalban ezt a küzdeni, hajtani, nem feladni. Vannak rá utaló mondatok, jelek, hogy Tony Nadal nem hagyta, hogy például Rafa Nadal pihenjen, vagy egy vereség után nem elvonulni kell, hanem még jobban küzdeni. Tehát olyan szinten nyomás alatt volt szerintem, a pályafutásának már az elejétől kezdve Tony Nadal által Rafael Nadal, és annyira fontos volt Rafának, hogy megfeleljen neki, hogy azért ez így nagyon-nagyon-nagyon nehéz lehetett, de közben meg vélhetően, illetve nem vélhetően, hanem azért bizonyára neki köszönheti azt a mentalitást, azt a küzdeni tudást. Ugye van egy ilyen kulcsmondat, hogy nagy bajban vagyunk, utána Carlos Moyáék mondják, hogy nagy bajban vagyunk, mert hogy Rafa Nadal, hogy Rafa nem tudja, hogy kell 80%-on játszani, tehát hogy tényleg annyira ez a maximalista, ez a soha nem feladás, ez a semmi nem elég, ez a nem elvonulunk, hanem tovább küzdünk, ez a harciasság, ez a küzdeni tudás, ez szerintem abszolút neki köszönhető. Az a más kérdés, hogy ez egészséges-e, hogy ez mennyire okozott benne mentális kiégést a pályafutása során, mennyire volt lelkileg egy broncs, talán lehet ez erős szó, kettős, de azt gondolom, hogy így utólag belegondolva, vagy utólag látva, ők azért családtagok, gondolom megérte ez a közös munka. Nem tudom, hogy a Tony Nadal más valakivel ilyen keménykezűen és ennyire ellentmondás nem tűrően bánik, akkor azt hogyan lehet kezelni, de ez így ilyen szempontból szerencsésen alakult, de nem volt egy könnyű pályafutása, és nem volt egy mentálisan, meg lelkileg egy egészséges, szerintem az, ahogyan ő gondolkodott a sportról, ami valahol egy játék, de ebből látszik, hogy azért, aki benne van és egy bajnok, annak ez nem játék, hanem ennél sokkal-sokkal több, de igen, szóval érdekes kulcsfigura, de összességében azt gondolom, hogy nélküle nem az ember a fenedel, aki most.
2: A sorozat sokszor nehézségekkel dolgozik, mert csak amiatt is, mert archívképeket nyilván nem tudtak forgatni, tehát 20 évvel ezelőtt azért a Nadal család gondolom nem úgy készítette a videóit, hogy azon gondolkodtak, hogy na, ebből néhány évtized múlva milyen jó Netflix sorozat lesz. Tehát, hogy gondolom azért rengeteg történetszálat jobban kibontottak volna, ha lett volna több képük róla, de ehhez képest, amikor a 7 éves Nadal az első tornáján van, arra zseniális képek vannak, nyilván a tenisz Grand Slam-ek elég jó dokumentáltak, de hogy mondjuk az edzések 2016-17 környékéről vannak hosszabb felvételeik, de ami nagyon-nagyon jól ki van dolgozva történetszálként, az a Tony Nadal féle kapcsolat. Az, hogy hogyan segítette Nadalt az első évtizedekben, amikor sikeressé vált, és aztán a sikerei csúcsán, és hogy ez hogyan fordult át hátráltató tényezővé. Az is jobban van mutatva, igaz, hogy ott is azért a sorozat dinamikája olyan szempontból érdekes, hogy szerintem az első rész lassabb, ott a Federerrel való párhuzam nagyon ki van bontva, meg a kezdeti időszak, a második, harmadik rész az kicsit feszesebb, és a negyedik rész az megint belassul, és ott visszatérünk egy évre, és nagyjából azt mutatja be. És ott a második, harmadik rész azért a 2010-es éveket úgy picit átpörgeti rá, fókuszál a Garrosokra, meg a Djokovic elleni párharcra a második részben, de ott azért vannak üresebb foltok, már csak emiatt is, amit mondtunk, hogy azért nagyon nehéz 20 éves pályafutást bemutatni 4 órában, de hogy az, hogy 2015-16 környékére, hogy múlik el az a fejlődés Nadal esetében, és hogy amikor behozzák Carlos Moyát, az mennyit dob újra ezen a folyamaton, ami nekem nagyon érdekes volt, és talán a sorozat egyik legérdekesebb része, és itt mondtad, hogy kérdés az, hogy ki mit mond el a kamera előtt, és ki mit nem. Nekem itt derült ki, hogy ez az egész sorozat mennyire őszinte az, amikor a szakításról beszélnek, hogy Tony Nadal tényleg nem szólt senkinek, hogy tényleg képes volt úgy kiadni a sajtóközleményt, hogy a testvérének nem szólt róla, az unoka öccsének nem szólt róla, aki ugye Rafael Nadal, és senkinek a stábból. És nem tudom, hogy azok az edzésképek, amiket ott mutatnak, az tényleg arról az edzéssel van, amikor ezt megtudják. Meg lennék rajta lepődve, de hogy azok az edzésképek úgy ilyen szomorkás, ilyen ledöbbent hangulatban jól tükrözik azt, amit nagyjából átélhetett akkor Nadal, amikor elolvast ezt a közleményt. És amikor egymásra van vágva, hogy Tony Nadal azt mondja, hogy szerinte nem sok volt ez Nadalt, és amikor Nadal válaszol, nyilván képzeletben válaszol, nem egymással szembe ültek, de maga a vágási technika, hogy hát de sok volt. Hogy Tony Nadal a mai napig azt hiszi, hogy ez egy jó döntés volt így ebben a formában közölve, mert hogy Nadalt nem érintette meg, és ez mutatja talán az emberek közti különbséget. És nyilván nagyon sokat változott a világ, én azt gondolom, hogy azok az edzésmódszerek, amiket ő ott 20-30 évvel ezelőtt alkalmazott, nem feltétlen működnének már a mai nap, mert sokkal érzékenyebb a világ ilyen szempontból, és még behoztad azt, hogy milyen lenne az, hogyha egy másik játékossal tenni ugyanezt. Ugye ott van a Félix Hozsi-Eliasszimmal való edzőtanítvány kapcsolata, ami néhány évig tartott, és átütő sikert nem hozott. Nem tudjuk, hogy Hozsi-Eliasszimmal mennyire bánt keményen, véletlenül azért sokkal megengedőbb volt, de hogy nem véletlen, hogy az az edzőtanítvány kapcsolat 2024-ben véget ért, és azóta, ha jól tudom, akkor Toni Nadal az akadémián dolgozik, Majorkán, és ott foglalkozik a fiatalokkal, meg intézi az operatív ügyeket. A másik része a Majorka téma, ami szerintem izgalmas, meg az, hogy Rafa Nadal felesége, aki egyébként egy visszahúzódó alak, vagy visszahúzódó ember, az mennyire meg tudott nyílni, és ő is milyen sokat beszélt a Nadallal való kapcsolatából, meg hogy ezt engedték így a külvilág felé, és akkor itt mondd el azt, amit a Rafa-t száról gondolsz.
3: Az elején nem tudtam hova tenni, hogy miért van mindig ott, illetve nagyon erőltetettnek gondoltam azt, hogy jó, értjük, tehát, hogy ő neki már a családja ott van, és hogy akkor neki az a jövő, neki már az a teniszen túl is van valami, vagy mellett is van valami, és hogy akkor ezt végig ott akarják bemutatni nekünk, hogy egyébként ő egy apuka, és hogy milyen boldog ott van, és hogy ott a kisfia, és hogy felelősséggel tartozik felé is. Nyilván azt gondolom, hogy erről szólt, vagy ez lehetett az üzenet, hogy ez a jövője talán, tehát bár lehet ez egy nagyon egyszerű és nagyon buta értelmezés, de az elején mondtam, hogy jó, oké, akkor itt még ez egy komoly szál lesz, ugye végig viszi, és mindig ott volt az a családi belső, amire te is utaltál, családi belső életüket, úgy beleláttunk, meg tényleg én is örültem, hogy a felesége is megszólalt, meg elmondott pár gondolatot az egész az a kapcsolatban, hogy ő hogy élte meg. Úgyhogy szerintem az egy nagyon-nagyon érdekes, és amúgy egy jó szegmense volt ennek a sorozatnak, hogy itt van egy hihetetlen bajnok, egy hihetetlen harcos, egy ember, aki annyi mindent feláldozott, és hogy de egy ott van a kisfia, aki értem úgy felelősséggel tartozik, aki mindig, hát nem mindig, mert ugye ő azért még csak egy pár éves, tehát nyilván az elején nem volt ott, de hogy alakul át az, hogy azért hogy amikor már azokat a döntéseket kell meghozod, amikben komoly rizikó van, ami már azért inkább bizonytalanságokat jár és kérdéseket vet föl, hogy ott van egy kisgyerek, ugye most már két gyerekük is van, de hogy oda mindig visszanyúlsz, és mindig az a forrás, és te igazából otthon is vagy egy felelősséggel tartozó személy, úgyhogy ez nekem olyan szempontból nagyon tetszett, hogy bemutatja azt, hogy egyébként ő is egy családapa, és ő is gondoskodó férj, és ő is akar amúgy otthon lenni nyilván, de hogy ez mennyire amúgy nehéz is, hogy egyszerre ott legyél, de feladd azt az életet, ami 30x évig, ami minden napod arról szólt, úgyhogy még azért így gondolkozom rajta, hogy pontosan mi mindent akart üzenni, gondolom, hogy ilyesmit, nem egy nagy vasszizdász, de mindenképpen egy szép szimbólum, vagy egy szép jelenet sort mutatott be.
2: Ilyen szempontból kicsit szerintem az utolsó néhány másodperc is árulkodó, amikor Nadal föláll, azt mondja, hogy jól van, és kisétál a képből. Talán ez is utal picit arra, hogy oké, véget ért egy szakasz, de hogy utána mi jön, azt majd az idő eldönti. És ha már idő, akkor mi is ezt a közel fél órát kibeszéltük erről a sorozatról, és vannak olyan témák, amiket még nem is érintettünk, tehát még nagyjából egy felet simán tudtunk volna erről beszélni, elég csak arra a lábsérülésre gondolni, amit mindenki ki szokott emelni, amikor Moya azt mondja, hogy egy földön kívüli van a lábfejedben, ez is ugye az utolsó részben szerepel, de igen, véletlenül olyanok hallgatták végig az adást, akik azért látták ezt a sorozatot, de ha esetleg van olyan, aki kíváncsi volt, de még nem nézte meg, akkor annak tudjuk ajánlani. Összegzésként szerintem elmondhatjuk, hogy nagyszerű az, hogy egy újabb sportdokumentum sorozat készült, és hogy szemmel láthatóan ezekre van igény, mert a héten többször is ránéztem, és ott volt a legnézettebb műsorok között, úgyhogy nekem ebből az jön át, hogy ezt az emberek fogyasztják. Nyilván itt Rafa Nadal személyiségéről is szó van, hogy azért egy teniszen túli világmárka, de bízom abban, hogy a következő években mondjuk akár Federerről, akár Djokovicról lesznek hasonló dolgok. Federer régebben visszavonult, szóval arra azért kisebb az esély, de Djokovic még pályafutása utolsó időszakában van, szóval tökéletes alkalom lehet arra, hogy forgassanak.
3: Lehet már forgatja.
2: Igen, lehet, hogy amúgy van ilyen, de így röviden lezárva szerintem nagyon érdekes volt, és jó volt megnézni.
3: Egyetértek abszolút, úgyhogy nézzétek meg.
2: Köszönjük szépen, hogy meghallgatták ezt a mai adást. Jövő héten összefoglaljuk az elmúlt két hét tenisz sikereit és eredményeit. Bízunk benne, hogy minél több ilyen lesz. Somogyi Zsófiának köszönjük szépen, hogy ma is itt volt velünk. Búcsúzik a műsorvezető, Kreisz Bálint. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót. Viszont halásra.
0: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Forsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Forsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Forsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk minden kedves drága hallgatónak, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig persze, hogy a sport reggel, hiszen mi van? Hát reggel, mi a sport? Hát persze. Úgyhogy ma reggel is jó reggelt, júli 22-én tesszük mindezt egy csodálatos szerdán. Elvileg nagyon jó idő lesz, ezt is tudjuk ajánlani és magunkat. Persze itt van Csiszta Zsuzsi, jó reggel, szia.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: És még hello, egy gyönyörű hölgy, Csonka Zsófi!
3: Csézsi koszorúban, Harsányi Levivel az élet.
2: Hello,
1: Csézsi! Hello, Levi! Bizony, gondoltam. Na, jó, hát akkor viszont
2: a koszorúban, az nagy azért.
1: Igen, hát akkor mindjárt beszélünk majd LM-ről, meg VJ-ről, ha már itt milyen ilyen monogramok vannak. Akkor 0630 55 55 605 és az elérésünk témáinkhoz nyugodtan, bátran szóljatok hozzá. Nagyon jó hozzászólások és üzenetek voltak tegnap is, ezt várjuk. Most nagyon érdekes témák lesznek. Most hogy vagytok, lányok, hölgyek?
2: Csodálatosan.
1: Ki mennyit aludt? Zsuzsi, azért eszemet, ha beszélni tudna, akkor ott este biztos volt egy beszélgetés, egy vacsora.
2: Én is úgy emlékszem.
1: Azért mondom, hogy akkor...
3: voltunk. Igazából mindhárman, ha megengedett Levi, ha na, már a szemekről
1: igen,
3: van
1: igen,
3: szó.
1: Igen, az, mit jelent?
3: Picit meghúzattuk éjszaka, csak nem jó irányba, úgy.
1: Volt valami születésnap, buli, vagy?
3: Ja, nem, részemről semmilyen nem volt. Nekem csak egy pusztán teljesen vállalhatatlan éjszakám volt.
2: Noha!
3: Ez rémálmok,
1: nyolcszoros
3: felébredések, ja, nagyon ilyen. Kevés alvás, vergődés, mikor csörög már az óra, csörögjön már, mert akkor megszabadulok.
1: Gyerekek, nem tudom, ti voltatok ilyen álom elemzésen.
2: Nem.
1: Egy javasolnám, igen, képzeltek, hogy anno voltam egy munkahelyen, ahova érkeztek fiatal egyetemisták, és mindenkülön olyan fejük volt, most jó értem, nem mindnektek, mert így gyönyörek voltak, mint nekem, és kérdeztem, hogy tehát mi történt, és mondták, ne, és most éppen álomanalízisben vagyunk. És az mit jelent? Hogy be kellett állítani egy kamerát alvásukkor, mikor lefeküdtek. És elaludtak, és végigvette a kamera, hogy hogyan alszanak, és milyen reakcióik vannak, és mire. És ha volt álom, akkor azt elemezték, hogy utána arra milyen testi változást, nem, ugye, felébredt felül valaki, és nem is emlékszel
3: lába,
1: sok
3: beszéle.
1: Esetben.
3: Így.
1: És
2: az egyik... És rémisztő volt, mi visszanézni?
1: Hát az egyik nagyon fáradt fejűt kérdeztem, és mert mi van? Én olyan rosszul aludtam, hogy el nem tudom mondani, most meg azt nézem végig, hogy hogyan aludtam éjjel. Ezért vagyok fel. Szóval jó lenne tudni, hogy milyenek vagyunk álmúval, nem tudjuk.
2: Még azt is? Jézus Mária, bőven elég, hogy milyenek vagyunk ébren.
1: Hát igen, eleve a különböző hangokat ad ki, ő ezzel mindig tiltakozik, és igen. Akkor volt nekem, fel kellett venni. Egy aktuális gyönyörű páromat, akiket, hát nem is, hogy horkolt, de hát
2: nem,
1: valami...
2: Nem, ezért a fogcsikorgatókról, mert van ám az a csoport, és állítok, én is én voltam gyerekkoromban. Nem tudom, most oda kilőttem, de nincs panasz.
3: Engem a fogorvosom mindig emlékeztet, hogy én nem nőttem ki.
1: Na, akkor nézzük, hogy mi van sporthely. Nem talán volt Pitbull koncert? Már bocsánat, hogy... Mert attól még lehetne ilyen a szemetek, hogyha...
2: Ugye?
1: Igen, mert ugye az a helyzet, hogy manapság, amikor a közösségi média ilyen felületeket és lehetőségeket ad mindenkinek, akkor úgy vagyunk ezzel, hogy igazából én már rájöttem, nem is kell elmennem bizonyos koncertre, mert néha annyian is olyan mértékben tesznek fel történeteket. Szépen, hogy elég csak megnézni, és láttam egy
2: szervezők
1: egy
2: is biztosan örülnek neki, nem live stream-es.
1: Na, úgyhogy pici sport persze nyilván, hát nem is pici, hanem tulajdonképpen erről szól. Erről szólnak a reggeleink itt. Szóval az a helyzet, hogy tegnap kaptam egy képet, ami egy osztott kép volt, bal oldalon Vinicius Junior.
2: Tegnap
1: junior,
2: és ma.
1: Igen.
2: Before and after.
1: Előtte, utána állapot, igen. És mellette egy másikat, ahol egy kicsit hasonlított az úriember.
2: Vinicius,
1: bár megvan őszintén, hogy némi csalfaságot vélek ebben felfedezni, mert hogy egy baseball sapkában volt, egy szemüvegben azon a képen, amit én láttam. És te nem azt láttad?
3: Teljesen mindegy.
1: De. Mindegy. Na, és hogy állítólag tulajdonképpen arc esztétikai beavatkozásom, amilyen áll, hossz, vagy rövidítés, vagy tompításon vett részt az úriember, ugye a brazil válogatott és a Real Madrid szélsőjének az áll kontúrját tették hangsúlyosabbá.
2: Azt a mindenit.
1: Ez állt a korlapon, amit én az ágy végéből elhoztam. De még egyszer, hogy ez nem tudom, a belső a társadalmi mechanizmus, nem tudom, azt lehetetlen értelmezem. Az áll kontúr hangsúlyosabb.
2: De ez most igaz, vagy áll? Tehát ezt nem vagyok olyan biztos.
3: Ez jó, hogy szóvítóhajt itt 6 óra 9 percet, köszönjük.
1: Egyrészt jó reggelt, még nem vagyunk. Na, úgyhogy, jó, hát ez benne van.
3: Na, tehát egy brazil emberről beszélünk alapvetően. Akit mennyi, tehát hogy másról sem szóltak évekig a hírek. Vinicius hogyan tépik szét a külseje miatt, milyen megjegyzéseket tesznek rá, ráadásul szerencsétlen beszédhibás. Valóban látható volt az arcán ez a fajta, nem tudom, hangsúlyos eltérés, ugye eléggé csöpnyi álla volt, mondhatjuk így is.
1: Most de viszont gyakorlatilag... Volt, hogy...
3: Látod, kibújt a szájaságból, igen, hogy nyilvánvalóan érzékelte ezt ő is. Újraindult a párkapcsolata a nem tudom milyen híres influencer kedvesével, és mondjuk úgy finoman, hogy nem úgy sikerült a VB, ahogy valószínűleg tervezte, remélte.
2: Ez egész brazil válogatott.
3: Igen. Nem csak, hogy a braziloknak nem, hanem ugye hát állva hagyták még a reálos csapattársai is. Ráadásul egy brazil emberről van szó, ahol Brazíliában tényleg a sztárok mindenki mindent a háta közepére is, meg a feje tetejére is felvarrat, levarrat. Semmilyen meglepetés nincs abban, hogy ő ezt megtette. A meglepetés az, ahogy kinéz. Ki ez az ember? És gondolkodtam rajta, hogy kire hasonlít, és rájöttem, hogy önmagára
1: nem, de talán ez, bocsánat, az ilyen beavatkozásoknak pont az a lényege, hogy ne legyél olyan, amilyen voltál.
3: De amikor keresed benne, hogy nem tudod, ki ez az arc, mert nem ismered föl, hogy ő az, de valakire hasonlít egy picit, és akkor rájössz, hogy ő volt valaha Vinicius Junior. Ez a Vinicius Future most.
1: Ugye, én az ilyen beavatkozások utáni képekkel úgy vagyok, mint az ilyen felső középkategóriájú autóknál. Ha leszednénk hátulról a márkajelzést, akkor mindegyik ugyanúgy néz ki. Tehát, hogyha itt egy ilyen beavatkozás után most megnézni arcokat.
2: Nekem megmondom, Kínában volt ugyan érzésre. Megérkeztünk, tudod, és mint hogyha ezt az automodellt már láttam volna, meg ezt is. És érdekes módon, hogy nincs rajtuk az a kis megkülönböztető jelzés a terül, amit megismertem. Tehát volt ilyen,
1: nem is tudom éppen még. Talán mondhatjuk, mert nem reklám, aztán a Mercedes, de hogy egy az egyben lemásolták, de szinte mindegyiket. És csak más a márka. Vagy esetleg a lámpa keret. Tehát, hogy egyszerűen nem létező. Különbség is mondják, de nem ugyanaz. Na most azért egy kínai piacot, és csak oda gyártják. Na most én mindig azt mondtam, én olyan előadó szeretnék lenni, akinek egy dala van, vagy egy lemeze, de az Indiában, vagy Kínában aranylemez. Tehát, hogy az a, tényleg, az a, nem tudom, 200 milliós
3: vásárlás. Igen.
1: Jó, de az a, belenézzünk abba, és tök, hogy két hölgyel vagyok, akik belenézzük abba a kosárba, ott vannak a férfiak esztétikai, nem tudom, beavatkozásai, meg változásai. Azért most nagyon nagy változása megy keresztül a világ. Tehát amikor olvastam nemrég egy felmérésű férfiak, például az öltözőkben, edzés, mi egyéb után sokkal több időt töltünk magunkkal, mint most már lassan a hölgyek.
2: Na tessék.
1: Tehát hát igen. Egy pici piperkőzhet a férfi társadalom.
2: Igen. Hát, mert közben nekünk meg nincs időnk erre, tehát, hogy el kell végezni a melót.
1: Lehet, megfordul az a több, nem tudom, 10 vagy 100 éves folyamat, hogy a férfiak fognak várni, vagy a hölgyek fognak várni a férfiakra? Akkor induljunk.
2: Meg fog ez fordulni? Hányszor, hogy könyörgünk a fiaimnak, főleg a nagyfiaknak, hogy készülj már el!
1: Kész férfiak. Kell illattól kezdve a haj, a ruha összeállítást. Én ennek nagyon örülök.
3: Mondasz valami, Zsuzsi, mert lehet, hogy csak a rutin teszi, hogy én pikpakpuk, kész vagyok, a férjem, mire kilép az ajtón, addigra 3 busz elment és 4 repülő fölszállt.
2: Na, szóval így van. Hozzáteszem, igen, tehát a ruha összeválogatása. Igen. Bizony. De ugyanakkor a ruhatár összeválogatása után van, hogy mégis az érzetem, hogy a végeredmény mindig ugyanúgy néz ki. Már megint a fekete póló. Már megint ugyan.
3: Na, ez egy másik.
2: Igen. Na, tehát, szóval mini, úgy néz valóban, ki. Igen, nagyon
3: látátok
2: érdekes.
3: A mémeket, igazából mindig azok igen. A legjobbak. Ez a VB most dúskált a mémeket.
1: Annyira rossz indulatú lett a világ. Tehát most egyszerűen beavatkozása is úgy ráugrik mindenki szegény.
3: Egyszerű beavatkozás, de amikor az arcod olyan mértékben változik a karaktered, hogy igazából igen, az arcfelismerő rendszerek
2: most,
3: nem
2: most
3: biztos,
2: én is végignéztem valamelyik videót itt, ugye, az előtt, de tényleg ilyen before and after, előtte, utána, és gyakorlatilag ugye ez volt egy ilyen jellegzetes dolog, ugye ez viszonylag beesett áll, és ugye igen. Ezek az előre nyúló ajkak, most ehhez képest tényleg valóban lett egy akkora álla, érted, hogy wow!
3: Tehát,
2: hogy...
3: Kedvencem, megmondom őszintén, nem melyik? Tudom, hogy a Spongyabobot ki mennyire ismeri, szereti, de hogy
2: Spongyabobot, hát ne
3: volt egy rész, amikor a Tunya átalakult egy ilyen eszméletlen, ilyen, nem is tudom, ilyen szuperhős feje lett. Hát sok helyen láttam ezt bevágva erre a képre válaszul. Sajnos egyet kell, hogy értsek vele, és közben nagyon viccesnek találom. És közben azért nem menjünk el a jelenség mellett, hogy van egy ilyen mértékben ünnepelt brutális világsztár, iszonyú pénzzel, bárkit megkaphat, bármit csinálhat, és kijön a valósága annak, hogy mindegy, hogy mit csinálsz, a ranglétre melyik fokán állsz, ugyanaz a kisfiú vagy, vagy kislány vagy, ahogy elkezdted az életedet, és azok az önbizalomhiányok, rengeteg pénzzel sem tömhetőek be azok a rések, amik az önbizalom hiány okozta rések, ott vannak mindannyiunkban, más-más szinten, és itt vagy, és megcsináltatod az arcodat egy VB után, olyanná, hogy tényleg, hát anyát sem ismer rád idézőjelben.
2: Igen, most azon gondolkodom éppen, mert engem azért meglep, hogy már ezek a fotók ilyenek, tehát hogy egy ilyen beavatkozás ilyen rövid idő alatt így rendbe jön. Meg szerencsé, hogy ilyen hamar kiestek a brazilok.
3: Nem és ugye ennek nincsenek látható
2: jelenleg. Hogy szorította volna be ezt a műtétet, mielőtt elkezdődik a Real Madrid felkészülése?
1: És utána te lehet, hogy zavarhatta, hogy azért voltak ott a VB-n ilyen Ronaldinhók, meg ugye Ronaldok, a nagy ugye brazil Ronaldok, ja. Hogy
2: és nekik van álluk.
1: És mégis ők sétáltak ki mondjuk Madonnával, hogy és Viniciuszék sehol, tehát hogy valahogy lehet, hogy ez...
3: Se aranylabda.
1: Ja. Bocsánat,
3: ne kezdjük el feltépni a régmúlt sebeit.
1: Ja. De majd jön Magyarországról, olvastátok? Azt hiszem augusztus 8-án érkezett a Real Madrid, és a Ferencváros, nem tudom, barátságos, hogy bármilyen felkészülési...
2: Hallottuk, hogy ennek van állítólag valami igazságtartalma. Azért én úgy igen, hiszem, ha látom.
3: Vinicius és az állam megérkezett. Bocsánat, de most még ez a fájt.
2: De az állam én vagyok, tudod.
1: Talán tegnap üzenetig érkezett, csak nem tudtunk rá reagálni, hogy sziasztok, nagyon túl léptetek, vagy túl okoskodtatok a tegnapi kommenteket, pedig a legjobb védekező támadás, arra beszélünk, a Spanyolország és hogy Argentina döntő, és igaz, nyomás alatt volt a spanyol védelem, az pedig érdekes, hogy Messi labda nélkül sípcsont rugása is megért utána, piros, hagyjuk spanyolok, és ott hagyták a lábukat, csak hogy Sunyiban, Levi barátját Zolit megkérdezte a döntőről? Kérdezte Janek. Ugye a barátom Gangsta Zoli, aki csak annyira szereti az argentin válogatottat, hogy amikor Messi idejött Magyarországra, akkor kim voltunk a stadionban, és ő argentin mezben. Nézd végig a magyar-argentin
2: mezben. Én férjem, te egyébként jó ismerőség barátod, szintén argentin mezben nézte végig az összes argentin mérkőzést.
1: Na jó, hát oké, de, sőt. Mondjuk tehát magyarok ellen Magyarországon. A Zoli lelke az alapvetően argentin. Nem láttam, nagyon vicces dolgokat szokott kitenni a Zoli közösségi oldalára, úgyhogy ezt nem láttam, hogy erről mit mondott, de nagy valószínűséggel az, hogy igazságtalan. Bár ő az is beszokta látni, hogyha egy csapata éppen nem nyert, de annyira elvetemült, őrült szurkoló, hogy ez nem, meg neki az, meg Argentinát, olyan maradóan tetoválások vannak a háttán, nem tudom, hogy az őrület.
3: De ez nyilván a Messi vádli masszázs, hogy igazából, ha ez előkerül, szerintem ez az egyik legérzékenyebb területe volt ennek a VB-nek. Mert nagyon sokan azzal jönnek, hogy hát Messi nem is játszana, vagy az argentinok nem is jutnak tovább, ha azt ott helyesen ítélik, és ugye kikockázott, ránagyított, bezumolt videókkal volt tele az internet, hogy gyakorlatilag teljes egészében a nem tudom meghányos lába a Messinek az a
1: talpa teljesen bele.
3: Teljes egészében a talpacska ott volt a szomszéd vádlián.
1: Ez megint az, tehát hogy adható, tehát most az a baj, hogy főleg ilyen sztároknál, ha egy másképp lép le a járdáról, már mit képzel. Pedig hát ugyanolyan ember, ugyanúgy, ilyenre volt példa szerintem sok, amikor adható valami, de megint a bíró dönti át, ugye erről sokszor beszélünk.
3: Hát most őszintén tényleg mindenki tegye a szívére a kezét. Most ha visszapörgetjük akár a szombatig az eseményeket, hogy nincs ott egy Messi. Se egy Ronaldo. Főleg Amerikában.
1: Ezt, hát nem...
3: Erről van szó. Tehát, hogy
1: nem lehet, nem tudom, névtelen többi játékossal.
2: Jó, én persze, én is azt gondolom, de engem ez kevésbé zavart, nyilván, ha már itt azt nézzük, hogy amúgy egyébként milyen beavatkozások történtek, akkor ez a balogon eset egy kicsit fölfelé lógott ki. Hát, na, ugye? Tehát, hogy ez egy mindenképpen
1: érdekes történet. Tehát most normális utána, igen, meg hogy odaáll, most nem azért, de ugye az utolsó nagy pillanatban, amikor felemelik a kupát, akkor Donald Trump is ott áll.
2: Hát tavaly is ott állt a klubvilágbajnokság fináliában, sőt, nem is akar arrébb benni.
3: Gyere, Donald, gyere!
2: Donald!
3: És nem jött le, Donald, nem jött le! Ott maradt!
1: És igen. Infantino fut oda, hogy de van egy viccem, és akkor elhívta, hogy nem tudom, hogy elmondja neki.
2: De hát őt is nála rendezték, hát ő volt, érted? Hát most ő ott akar lenni. Na, ennyi. Sőt, tehát ugye megtiszteltetés a csapatnak, hogy ő rajta van a képen.
1: Na, drága hölgyeim, van itt azért itt a VB kapcsán még egyikét. Sok érdekes gondolat, ugye meg volt a legjobb játékos szavazás, és Messi volt a legjobb játékos.
2: Ez az IPR szavazáson azért, igen, ugye ez egy azért érdekes, mert ez egy 121 ország újságíróiból álló
1: szavazás. Én
2: nálam igen, nálam Messi volt a legjobb. Független attól természetesen, hogy mindent tudunk. És szerintem ő a sétában is a legjobb volt.
3: Szerintem a Ronaldo elvitte.
2: Sokan 121 ország.
1: Mennyire összetett a szavazás? Egyszerűen ki volt a legjobb? Vagy,
2: Nem. Tehát tulajdonképpen igen, volt egy lista, és akkor az alapján kialakult egy pontértékelés.
3: De izgalmas, elárulható az, hogy mondjuk ez a lista mennyiben tartalmaz olyan elemeket, ami mondjuk a játékosnak...
2: Igen.
3: A játékosnak a karakterére vonatkozik.
2: Nem, semmilyen. Nem ilyen szofisztikált a dolog. Nem, igen, mondom a pontszámokat. Na. Lionel Messi 1179 ponttal nyert, Mbappé 717 pontot kapott a második helyen.
3: Az nagy.
2: Úgyhogy az azért igen, és akkor Jude Bellingham pedig 470-et. Ez lett a harmadik.
3: De azért
2: az érdekes, hogy az a Rodri, aki egyébként a FIFA szerint ugye aranylabdása lett ennek, vagy legalábbis ugye a világbajnokság legjobb játékosa, a hatodik a sportújságírók listáján. Mindösszesen.
1: Szóval komolyan mondom, dobjatok rám egy kisebb kavicsot, hogyha másképp gondoljátok. Nálam például a Rodri, Fabián Ruiz, akiket nagyon-nagyon, nagyon jól értékeltek. Nálam sehol nem voltak. Tehát az, hogy mit mondta, hatodik, vagy nem tudom.
2: Hatodik lehet, igen.
1: Tök normális.
2: Igen. Tehát Bellingham után, ugye ki a harmadik, tehát kvázi dobogós, ugye Holland jött ezen a listán, utána Jamal, és akkor utána Rodri. És Vozinho volt a hetedik például.
3: Egy-két szempontot létszi a szavazási szempontok közül.
2: Szavazási szempont nem, tehát nem volt Isten igazából szempont, egy listát teljes egészében gyakorlatilag az a preferenciát
1: az
2: kellett.
1: Igen.
3: Igen. Félreértettem, azt hiszem, hogy...
1: Nem, most, ha ugyanannyi
2: gondoltuk... Az országunként ki volt egy gyakorlatilag egy kitölthető kis lista, és beírtad a te kedvenceidet.
1: Például, hogy ugye azt nem tudom, tudtátok, hogyha ugyanannyi gólt lőtt volna, mint két játékos, tehát akkor osztott ugye gólkirály cím, de ott is utána még a gólpaszt is, azt hiszem, figyelembe veszik, és abban meg jobb volt, mint Mbappé. De szerintem ez így jó, hogy Mbappé lett a gólkirály. Az, hogy Rodri a legjobb játékos, ez nálam nem feltétlen.
2: Nálam véleményes erősen.
1: Nem feltétlen így van, és aztán igen, a legfiatalabb, ugye Kubarsi, azzal nem tudunk mit tenni, hiszen kortfüggő.
2: És Unai Simon lett ugye az aranykesztyűs, ami tök egyébként, rendben. Ha egy gólt kapsz a világbajnokságon, szerintem függetlenül attól persze, hogy a védelem brutális volt. Tehát mondjuk egy fal volt elé húzó, hogy azért könnyebb volt.
3: Imádtad kávézni.
2: Igen.
1: Igen. Nem, az azért volt dolga, szerintem sokkal nehezebb úgy védeni kapusnak, hogyha kevés kapura lövés van.
2: Mert
1: egyébként, szóval nincs formában, közben nem kevés. Ilyen jó, tehát olyan stabil védelem volt.
2: Annyi dolga nem volt, mint Vozinhóra, maradjunk annyival.
1: Emlékszem, képzeljétek, volt egy olyan meccs, nem tudom, hol volt, valamelyik műsorban erről beszéltünk, hogy embertelen köd érkezett meg a meccs közben a pályára, és hát nem volt egy túl erős támadójáték az ellenfélnek, de a kapus miután már egy olyan 5-10-15 perce nem jött egy támadásra, mert már gyanakodott, hogy
2: ott vannak-e még a pályán.
1: Hogy mi van, és látható volt a videófelvételen, hogy szinte tyúklépésben halad előre, nehogy jöjjön egy támadás, de nem is volt olyan hangos a pálya, meg a meccs, nagyon-nagyon lassan, ugye nem látott a köttől semmit, elérkezett a félpályára, és ott sem volt még játékos, és kiderültő közben lefújták a meccs, és nem mentek, és ment be az öltözőbe, és már volt, aki hazament, és hol voltál? Hát a kapuval. Hát már rég lejöttünk. Ja? Hát milyen meccs lehetett az, ahol nem vesz észre 20 percig, hogy nincs támadás.
3: És mindenki egy nagyot halló készüléket javaslunk.
2: Igen,
3: a kapuval.
2: Igen, az is. Igen, az is. Eltompult a ködben.
1: Hát nem tudom, szóval ilyen van. Közben pedig beindult a nagy klub élet, már amennyire ugye a klub focit vesszük, hiszen ugye tegnap is már azt mondja, hogy Bajnokok Ligája előselejtező és Konferencia Liga selejtező mérkőzések voltak, és ma is lesz, tegnap is volt egy, nem tudom, 15, ma meg lesz egy körülbelül pontosan 9, ugye A Fradi az ugye még nem, majd csütörtökön játszik, ha minden igaz. Úgyhogy ma lesz a konferencialiga selejtezők, és persze bajnokok ligája selejtezők, sajnos ugye ott már nem vagyunk érdekeltek, de csütörtökön játszik az Európa Liga selejtezők.
2: Igen, és azért lefelejtsük, hogy az Eto'o tegnap 6-ot rugott, ugye? Tehát Luxemburgban azért az egészen...
1: Ja, bocsánat, igen,
2: 6-ot rugott bizony.
1: Tehát gyerekeket, az valami...
2: 6-ot rugott, idegenben.
1: Nagyon köszönjük.
2: Konferencialiga. Úgyhogy ez mondjuk mindenképpen egy ígéretes dolog, mert azért
1: 2-6-8 gólos meccsen. Mik vannak, gyerekek? De ennek nagyon örülök. Eto'o nagyon jó meg. Szerintem az annak ellenére, hogy most már eljött ugye Borbély Balázs, de Borbély Balázs szerintem a Fradi élén is nagyon jó lesz. Azt mondja.
2: Egyetlen.
1: Na, úgyhogy
2: Fradi... Én ennek örülök, mert én inkább aggódtam egyébként az Eto'o múltkori szereplése miatt. Tehát amit láttam, és az sem volt nagyon ígéretes.
1: Nem volt az rossz.
2: Jó, de
1: azért... Picin múlt, hogy nem menjenek tovább. Na, úgyhogy gratulálunk egyébként, igen, tök jó az Eto'nak, holnap meg majd jön a Fradi. Na, hogy mi lesz ma? Erről beszélünk ma, hogyan lehet például feldolgozni a vereséget. Nem tudom, ez ki, hogy tudja megoldani ez saját életéből.
2: Nagyon jó téma. Visszaütök, ja, nem.
1: Szántai Levente sportpszichológust hívjuk majd, érkezik majd Bánki Dodi, őt is nagyon várjuk, aztán pedig lesz majd nemzeti sportjegyzet, aztán persze beszélünk majd erről, maradjon a halftime show a futballban, nem tudom mennyire akarják ezt bevezetni, van egy ilyen szándék is, ezt is érintjük, és hát terveink szerint László Csabát is majd felhívjuk, majd érintjük telefonon az ő véleménye, mi nem nagyon fontos. Hogy?
2: Mert hogy igen, a szerda. Ha szerda, akkor László Csaba.
1: Természetesen. Na, úgyhogy ez lesz a mai reggel, úgyhogy várunk mindenkit, SMS számunk 0630 55 55 605. Ide tudtok nekünk írni, bátran, nyugodtan. Egyébként a kérdés, maradjon-e például a Halftime Show a fociba, hogy bevezessék-e konkrétan, mert azért erre még volt egy-két ilyen apró kis kezdeményezés, de igazából ez még nem egy stabil történet. Úgyhogy kíváncsi várjuk a véleményeket, 5 perc múlva lesz fél hét.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot, nem történt csalás az áprilisi teli találatos sorsolásokon, többnyire napos idő lesz ma. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvénytervezetet. A javaslatnál a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe vették. Mint írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérleteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. A vármegyéket megyékre, a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot is benyújtotta a kormány. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltoztatás nem érinti a területi közigazgatás feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatás egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a fővárosa Városháza Park megépítésére. A főpolgármester Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadék, vízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. Átalakítják a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátó egységeket alakítanak ki. Országszerte 54 fürdő csatlakozott idén a Strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő létesítmények többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szauna szeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Nem történt csalás az áprilisi lottó sorsolásokon. Akkor ugyanazon a héten 4 sorsjátékon is teli találat volt, és elvitték a csaknem 8 milliárd forint értékű főnyereményeket. A belső vizsgálat kizárta az idegenkezőséget. A felügyeleti hatóság jelentése szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt. Az online záráskor ugyanakkor eltértek a jóváhagyott eljárásrendtől, emiatt a társaság 10 millió forint bírságot kapott.
0: Közlekedés.
2: Javítják a síneket Kőbányán, ezért mától vasárnapig változik több villamos közlekedése. Pótlóbuszos átszállásra kell készülni a 3-as, a 28-as, a 28A, a 62-es és a 62A villamosok egy-egy szakaszán. Csak vasárnap 37 B-jelzéssel idéglenes villamosjárat indul a Blaha-Lujza tér és az izraelita temető között. Részletek a BKK honlapján olvashatók. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Napos gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
3: Magabiztos Eto'o győzelem Luxemburgban a labdarúgó konferencia liga selejtezőjében. Számos újítás lesz a szeptemberi budapesti atlétikai világdöntőn. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. Az Eto'o FC idegenben simán 6-2-re verte a luxemburgi Atert Bissen együttesét a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában az első mérkőzésen. Az Eto'o először nyert a nyáron kinevezett új mexikói vezetőedző Efrain Juarez irányításával. A visszavágót jövő héten csütörtökön játsszák Győrben. Az Eto'o második gólját a csapatkapitány Vitális Milán lőtte, aki így összegzett a meccs után.
4: Szemmel láthatóan azért az a selejtező konferencia a selejtezők között van különbség, szerintem az meg is látszódott. A kialakított helyzeteket nagy számmal tudtuk értékesíteni, szerintem elkerülhető gólokat kaptunk, ugyanakkor nem lehetünk elégedetlenek, és nem lehet nagyon letámadni a visszavágót sem, hogy van még munka. Ha túl lazán veszük, vagy könnyen veszük, vagy könnyedén veszük a visszavágót, akkor lehetnek problémák, ugyanakkor bízom benne, hogy profi hozzáállás fog minket jellemezni a visszavágón.
3: A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A második és harmadik helyen a Real Madrid két játékosa, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. A Magyar Atlétikai Szövetség rendkívüli közgyűlése megerősítette pozíciójában a szervezet két alelnökét, Németh Zsoltot és Zsivocki Farkas Györgyit, valamint Tölgyesi Előd elnökségi tagot. A szövetség elnöki posztjáról Gyulai Miklós múlt szerdán azonnali hatállyal távozott, illetve lemondott két elnökségi tag és a felügyelő bizottság három tagja. A hiányzó pozíciók betöltésére a rendkívüli tisztújító közgyűlést szeptember 2-ára hívták össze. Számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntőre, amelyet szeptember 11-e és 13-a között rendeznek Budapesten. Többek között a versenyprogramot úgy állították össze, hogy minden száma lehető legnagyobb figyelmet kapja. Ennek megfelelően, amikor csak lehetséges, egyszerre mindig csak egy ügyességi szám zajlik majd. Minden versenyprogramban több ugrószám, legalább egy dobószám, valamint számos futó döntő szerepel. Győzelemmel kezdte a hamburgi salakpályás tenisztornát Udvardi Panna. A világranglista 71. helyén álló magyar játékos az orosz Jelena Pridankinát verte 6-4-6-2-re. A torna másik magyar indulója Bondár Anna már korábban tovább jutott a nyolcad döntőbe. A belga Remco Evenepoel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny valamivel több mint 26 kilométeres egyetlen egyéni idő futamát a szlovén Tadej Pogacsár előtt. Evenepoel így 4 perc 32 másodpercre faragta hátrányát összetettben Pogacsárral szemben. A tervek szerint haladnak a hétvégi Formula 1-es magyar nagydíj előkészületei. A szervezők pénteken ünnepség keretében jelentik be, hogy milyen nevet kapnak a 40 éves magyaródi pálya kanyarjai. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente, Csisszú Zsuzsa és Csonka Zsófia. Magyar idő szerint ma 12 óra 15-kor ugrik medencébe a magyar női vízlabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjének első fordulójában. Az ellenfél a spanyol válogatott lesz, mert a selejtezőben 15-9-re legyőzte a Cseh Sándor vezette magyar csapatot. A szuperdöntőben Szűcs Gabriella, Európa bajnok, olimpiai és világbajnoki bronzérmes vízilabdázó Regős László Pál osztotta meg várakozásait.
2: A magyar női vízilabda válogatott számára holnap kezdődik Sydneyben a világkupa szuperdöntője. Egy Európa-bajnoki ezüstérem után ezen a nyáron miért fontos ez a világkupa, és egyáltalán mekkora a presztízs ennek a versenynek?
3: Alapvetően ennek a nyári világkupának kevésbé ez az a fő értéke, hogy most egy világkupát lehet nyerni. Szerintem a csapatoknak a többsége ezt inkább a csapat építésre használja fel. Új játékosok, vagy a játékosoknak adják meg a lehetőséget, akik mondjuk kevesebbet szerepeltek, vagy még fiatalabbak, és azért egy nagy presztízsű, komoly ellenfeleket felsoroltató eseményről van szó, és itt élesben ki lehet őket próbálni szerintem. Legalábbis, ahogy én ezt látom, a magyar csapatnál mindenképpen ez a helyzet, de ahogy nézegettem a többi csapatnak is a keretét, azért vannak ott is próbálkozások így játékosok terén. Úgyhogy szerintem inkább erre használják ezt az idei nyári világkupát fel a csapatok.
2: Tehát lehet mondani tulajdonképpen, hogy ez a legkomolyabb felkészülési torna?
3: Abszolút, tehát ez mindenképpen, tehát nagyon 8 nagyon jó csapat van ott, és az a 3 mérkőzés, amit le fognak játszani a lányok ezen a héten, az mind nagyon-nagyon jó mérkőzés lesz. Ugye ezt még hozzá lehet számolni azokat a felkészülési meccseket is, amiket akár Sydneyben, akár itthon játszottak, tehát hogy azért ez a nyár, ez egy viszonylag pörgős és jó meccseket felsoroltató felkészülés és nyár volt.
2: Két olimpia között vagyunk pontosan, viszont nekünk talán fontos az is, vagy fontosabb a többieknek, hogy jövőre hazai medencében játszhatja majd a világbajnokságot is a csapat. Ez mennyire lebeghet már akár a szövetségi kapitány Cseh Sándor, akár a csapat szeme előtt, hogy már arra a VB-re is készülni lehet?
3: Abból a szempontból biztosan, hogy ugye, ahogy mondtam is, azért ez a torna megfelelő arra, hogy olyan játékosok is belekerüljenek így a vérkeringésbe, akár a csapat vérkeringésébe, akár a nemzetközi meccsek vérkeringésébe, akik eddig kevesebbet szerepeltek, és megmutassák azt, hogy ők igenis megállják a helyüket egy ilyen szintű tornán, és ez egy nagyon jó alap tud lenni a jövő évi világbajnokságra, hiszen ahogy te is mondtad, bár az nem az lesz az első kvalifikációs torna, de azért egy hazai rendezésű világbajnokság az mindig egy óriási értéket jelent, nem beszélve arról, hogy már ott is lehet kvalifikációt szerezni. Ugye előtte már lehet a téli világkupán is, de ugye nekünk valószínű, hogy inkább ez a világbajnokság lesz a főbb esemény a jövő év során.
2: Ami a magyar keretet illeti, náluk is vannak fiatal játékosok, akik korábban kevesebbet szerepeltek a válogatottban. Alaksza Kinga, Horváth Zsóf és Lendvai Zoé az a 3 játékos, aki például az Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett keretbe bekerült. Igaz, itt van kényszerű változás is, hiszen Leimeter Dura, hogy Libenszka Natasa is sérülést szenvedett. Ez, hogy ők sérülés miatt, vagy rehabilitáció miatt maradtak ki, ez mennyire nehezítheti meg a jövőben akár a fiatalok dolgát, hogy most megmutathatják ugyan magukat, de még jön vissza legalább 2 játékos a sérülésből.
3: Szerintem ez egy plusz motiváció nekik, hogyha itt sikerül jól teljesíteni, akkor igenis olyan háttérrel tudnak nekivágni a következő szezonnak, illetve a következő tornáknak, amivel egyrészt ők már egy szinten bizonyítottak, másrészt azért fel tudják venni a versenyt a tapasztaltabb és rutinosabb játékosokkal, úgyhogy ez szerintem mindenkinek egy nagyon jó helyzet. A fiataloknak is, meg azoknak is, akik most éppen rehabilitáción vannak, mert ez így ezáltal húzzák egymást a lányok a felkészülés során, mindenki ugye jobb akar lenni, ez a jobb, és hogyha ez a csapat összteljesítményében tud kidomborodni, az pedig a legnagyobb siker mindenkinek.
2: Nem tudom, hogy a felkészülési meccsekből mennyit láttál, vagy mennyire ismered akár a klubjukból a három fiatalt, milyen játékosok ők?
3: Őszinte leszek, egyrészt a klub szezonban a klubmeccseket is nagyon keveset láttam. A holland felkészülési mérkőzést, ami itt volt a Margit-szigeten, azt láttam. De tehát amit látok, meg amit így az év szezonban is így azért eljutott hozzám, tehát hogy ezért mindenképpen jól produkáltak a klubjukban is, meg azért itt a válogatott mérkőzések során is, meg ahogy így láttam, vagy néztem az eredményeket a kinti Sydney tornáról is, tehát hogy szépen muzsikálnak, és remélem, hogy nagy önbizalommal és magabiztosan fognak a következő három mérkőzésen is oda beállni, akár a góllövők, akár a védekezés tengelyébe.
2: Hogyha már itt a felkészülési meccsek szóba kerültek, ugye Sydneyben kettőt játszott a magyar válogatott, mind a kettő döntetlen lett, viszont mindkettőnek van különlegesség. Az ausztrálok ellen az, hogy 45 méteres kellett utána, hogy eldöntsék a győztesnek a kilétét. Magyar válogatott nyert, az amerikaiak ellen pedig a kiállítások számában volt óriási különbség, hiszen nekünk 22-szer kellett hátrányban védekezni, míg az amerikaiaknak csak 7-szer. Itt ez a kettő tulajdonképpen különleges helyzet, hogy egy ilyen maratoni 5 méteres párbajt megnyert a csapat, utána meg az, hogy ennyi hátrányt kivédekezett az amerikaiak ellen, ez mennyit segíthet, és mennyire lehet ezt nehéz átültetni majd a tétmérkőzésekre?
3: Mindenképpen lehet profitálni belőle, ugye a 45 méteres kell ott az idegek harca, tehát hogy ez mindenkinek jó gyakorlás volt, akár az 5 méteresek lövésében, akár a kapusoknak az 5 méteresek védésében, de ott inkább ugye ez az idegek harca, az amerikaiak ellen pedig ez a sok hátrányvédekezés meg kell, hogy önbizalmat adjon abban, hogy ilyen mértékű ember hátrányos védekezés során is az volt, hogy megvolt a reális esélye annak, hogy ők akár rendes játékidőben nyerjenek, és hogy ezt tartás, és hogy tartották magukat nagyon szépen, úgyhogy ezt tartás kell, hogy adjon a csapatnak mind az 5 méteresek terén, mint pedig a rendes játékidőbeli játék során, mert ugye mind a két csapat egy nagyon jó, mert az ellenfeleket nézem, mind a két csapat nagyon jó játékos állományból áll, abszolút ugye ők mindig más stílus képviselnek, egy kicsit a tengeren túliak, sokkal inkább fizikálisabbak, és az nagyon jó, hogy egy ilyen két ilyen csapattal ilyen mérkőzéseket tudnak játszani, és hogy győztesen tudnak kijönni belőle.
2: Ami a sorsolást illeti, a spanyol válogatottal kezdi majd a negyed döntőben a világkupa döntőt, szuperdöntőt a magyar válogatott. A közelmúltban vannak szép emlékeink a spanyolok ellen, napra pontosan ma egy éve volt, hogy a világbajnoki elődöntőben meglepően simán legyőzte a magyar csapat a spanyolokat. Ezen a világkupán milyen mérkőzésre lehet számítani a spanyolok ellen?
3: Biztos, hogy parázs mérkőzés lesz, és soha nem szabad abból kiindulni, hogy volt egy ilyen mérkőzés, amit ilyen simán nyertünk, mert az tényleg az egy államjátékot mutatott ott a csapat. És egy éve volt, nyilván más volt a keret is, náluk is, nálunk is, tehát az biztos, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, de mindenképpen az, hogy ilyen emlékeink vannak, az egy jó alap lehet arra, hogy már egyszer tudjuk, vagy már egyszer megcsinálták a lányok azt, amit meg kell is, hogy ez nagyon jól működött, úgyhogy ez van hova visszanyúlni, van miből meríteni, de biztos, hogy nem lesz, vagy hát kis esélyét látom annak, hogy olyan sima mérkőzés legyen, mint amúgy az egy évvel ezelőtti.
2: És a mi águnkon van még a holland és az orosz válogatott. Az oroszokat elég rég láttuk, de például 2021-ben az olimpiai bronzmérkőzésen játszott a magyar csapat az orosz válogatott ellen. Erre azt hiszem, hogy te is emlékszel, de most így miből lehet egyáltalán kiindulni az oroszok kapcsán, akik egy ideje nem voltak ott sehol?
3: Nehéz ez a szituáció, hiszen az, hogy mi nem játszottunk velük, az nem jelenti azt, hogy ők nem edzettek és nem lennének élesek. Az biztos, hogy az ő alapjátékuk az nem gondolom, hogy változott, tehát hogy mindenképp ezt a gyors játékot folytatják, ezt a lefordulásokra alapozót, és azért az fontos dolog, hogy tehát most például a magyar keretből sok olyan lány van, aki még életében nem találkozott orosz vízlabda válogatottal, abból kifolyólag, hogy ugye most már ugye 2021-ben még játszottak, 22-ben már nem. Tehát, hogy eltelt több mint 3 év, amikor se utánpótlás, se felnőtt szinten nem játszottak, és van, aki egyszerűen nem tudja, hogy milyen az egy orosz csapattal játszani. Azt hiszem, hogy voltak edzőtáborozni talán tavasszal, télen, most mondom, nem tudom pontosan, és hát, hogy az elmondottak alapján a játékstílus nem változott. Én szerintem az orosz csapat az most is olyan komoly csapat, akivel számolni kell, a jövőben pedig mindenképpen, és igazából jó dolog, hogy ők így visszakerültek ebbe a körforgásba, és még egy jó csapat felkerült a tabellára, akivel jó mérkőzéseket lehet játszani.
2: Mi lehet a cél, vagy lehet egyáltalán kimondott helyezésben kimondott cél egy világkupán?
3: A cél szerintem mindig az, hogy mérkőzésre mérkőzésre, vagy az adott mérkőzést megnyerni. Akár csapatépítés, ide csapatépítés, oda, azért egy magyar válogatott nem mindig az a célja, hogy győzzön. Azért a reális esélye ezek erre megvan, tehát hogy mindig az adott napi forma dönt, de én szerintem itt a lányok is, meg a stáb is abban mindig a következő mérkőzésre fókuszál, most a spanyolokra, és akkor lépésről lépésre haladni előre, de a győzelem mint cél az minden mérkőzés előtt ott van.
2: Személyesen neked játékosként milyen emlékeid vannak, milyen élményeid vannak a világkupákról?
3: Hú, szerintem én két világkupán játszottam, egyikről sincsen túl jó emlékem, mert mind a kettő valami más egyéb világesemény előtt vagy után volt, és így nem az volt a fő esemény, ezért mindig egy kicsit ilyen mellékágos volt, úgyhogy nekem túl jó emlékeim nincsenek a világkupákról, mert mondom, így mert ráadásul azt hiszem, ez a világkupa most már így a világliga tovább vitt változata, vagy nem tudom, most azért az elmúlt pár évben eléggé megkeveredtek itt a események, tornáknak egyrészt a száma, másrészt az elnevezése is, de amit én emlékszem, hogy én világkupán szerepeltem, azok nem feltétlenül jó emlékek maradtak meg bennem.
2: Még így a végén röviden a férfi válogatottról, hogyha megosztanál pár gondolatot, a horvátokkal kezd a csapat, aztán spanyol-ausztrál válogatott van még ezen az ágon, tehát ez sem mondható könnyűnek, de ahogy a nőknél nyilván egy ilyen eseményen, ahol a 8 legerősebb csapaton ott papíron nem nagyon lehet könnyű mérkőzés, mire lehet a férfiaktól számítani szerinted?
3: Ugyanazt tudom elmondani, mint amit a lányoknál. Tehát ott is a férfi csapatnál is vannak olyan játékosoknak, akiknek ez lesz mondjuk így az első nagyobb tornájuk. Mindenképpen azért a bizonyítási lehetőség meg lesz nekik is. És hát igen, ahogy mondtad, nem lesz könnyű mérkőzés. Ott is azért a napi forma dönt. Azért ők is játszottak vegyes eredményekkel felkészülési mérkőzéseket, tehát nehéz ezt kiszámolni, de ugyanúgy, ahogy a lányoknál is, azért ez egy eléggé szoros eredményeket hozó világkupa lesz náluk is.
2: Zalánki Gergő visszatérése mit jelenthet?
3: Hát azt azért nehéz megmondani, főleg így, hogy nyilván azért a férfi vízlabda belsőben kevésbé vagyok benne, most már a női se feltétlenül minden olyan információval rendelkezem, mint korábban, de hát az biztos, hogy neki ez egy óriási motiváció, hogy bizonyítson, hogy ő igenis szeretne ott lenni majd Los Angelesben. A csapatnak meg egy feladat, hogy akár a többi játékos, akár az újakat visszaintegrálja őt. Úgyhogy ez egy érdekes helyzet. Nagyon szurkolok neki is, de tehát így a csapatnak összességében, hogy tényleg a legjobban sikerüljön akár a torna, meg hát ugye a következő szezonok az olimpiáig.
1: Kedves hallgatóink, az imént Szűcs Gabrielával beszélgetett Regős László Pál.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Szilárd Istok megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Szilárd Istok, még kell egy kicsi, Szilárd Istok olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3 perccel 7 óra után járunk július 22-én Illusztris Társaságban a Sportreggel adásában egészen 10 óráig, ugye? Csisztus Zsuzsi, hello Zsuzsi, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
1: Csonka Zsófi, szia!
2: Hello, hello!
1: És megérkezett hozzánk az adóász, ugye már ha ultisok tudják, mit jelent az a piros 40% ulti, akkor ő abban a hetes. Jó reggelt kívánunk, szevasz Dodikán!
3: Jó reggelt, Dodó! Sziasztok!
2: Hello, hello, hello!
1: Hogy aludtál, mert mi nagyon
3: szakaszosan, mert a meleg volt olyan, azt mondják az okosok, meg a régi vagányok, hogy a 3 óra az a piás ébredés, de volt egy ébredésem nekem is, de úgy, hogy teljesen száraz voltam.
1: És már egyből, hogy beléptél, szóltál, hogy hát de mi a baj a Rodrival? Hát, ő volt a legjobb játékos a VB-n. Hát, szerintem nem.
3: De szerintem meg torony magasan. Hát nélküle nem lett volna világban egy nokkő Spanyolország.
1: És akkor ezt most kidönti-e? Eldöntötték az hozzájtő szakemberek.
2: Pedig érdekes, amit mondasz, hogy nélküle nem lett volna világban a Spanyolország, mert én magam is körbe-körbe jártam ezt a témát, pont egy spanyol újságíró kollégával csináltam egy nagy interjút. De azért a hallgató kedvéért. Tehát ő azt mondta, ugye, hogy az bizonyosodott be, hogy azért a világ legjobb csapata nyert. Tehát, hogy itt lehetnek egyéniségek, lehetnek itt, lehetnek ott, de azért ez maradt egy csapatsport, és ennek a világbajnokságnak ez egy élő eklatás példája volt, hogy így nyer egy csapat, és játsza azt, ami éppen kell a sikerhez.
3: Igaza van, mert az a védekezés, az a fegyelem, ami a spanyolokat jellemezte, az elmúlt évtizedekben soha nem jellemezte, legalábbis a 30-40 évvel ezelőtt hiába voltak egyéniségek, nem volt meg az az egység a spanyol válogatottnál, ami most megvolt. Hát a védekezés az a Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella, négyes, ez de a fő lényeg a középpályán volt, ahol Rodri volt a király. Egyszerűen az a kíméletlen labdaszerzés, és utána, hogy nem tudták elvenni tőlük, és állítom, hogy a franciáknál improvizatív, attraktívabb csatárok voltak, viszont a védekezésben nem tudtak annyira besegíteni, mint Oyar Zabal, Alex Baena vagy Dani Olmo, és jellemző, hogy nálam a világ egyik legjobb középpályása Rodri, de mellette azonnal ott van Pedri, és ezt a Pedrit...
2: És volt a pályán.
3: És a negyed órákra cserélte be Merinóval együtt.
1: Megérkeztünk.
3: Spanyol válogatott.
2: Igen. És a Merino? Hát a Merino gyakorlatilag mérkőzéseket eldönteni képes játékos, és döntött egy pár szóval.
3: Csak halkan jegyzem meg, hogy 1982-ben a Fradiban játszottunk a Bilbao ellen. Én a bővebb keretben voltam, én nem játszottam, de Luis de la Fuente játszott.
2: Ó! Na, tessék, megérkeztünk. Jaj, de jó.
1: Milyen játékos volt?
3: Középszerű. Bal hátvédet játszott, talán a bilbaói meccsen ott le is, ott csak csere volt, a stadionban 2-1-re nyertünk, Szokolai Laci és azt hiszem Szabadi lőtte a két gólt, a visszavágón Szokolai Laci lőtt egyet, Dani volt a legjobb játékosuk, arra emlékszem, jobbszélsőt játszott, de azért nem volt többszörös válogatott, mert az ő posztján a Real Madrid jobbszélsője Juanito játszott. Viszont ellenünk Szubi Szeréta védett, játszott cserekként ugyan, de...
1: Olykai Csá nem volt?
3: De volt. Aki eltörte a Maradona lábát. De egy nagyon, nagyon, nagyon bravúros eredmény volt, és úgy, hogy Danit Beles Feri fogta az egyik meccsen, a másikon meg Judik Peti. Úgyhogy...
2: Mondd már meg nekem, hogy az mikor derülhet ki, hogy egy ilyen, ahogy mondod, középszerű játékosból hogy lesz egy edző fenomén. Szóval, hogy az én nem tudom elképzelni, mert végül is most azért azt látjuk, ugye, hogy azért persze van erre is, meg arra is például nem lehet tényleg ezt leszűkíteni, de hogy hol lakozik, vagy lakozott Luis de la Fuentében ez a fajta tényleg világot legyőzni képes, és nem egyszer, hanem tartósan taktikai, tényleg zseni. Mert hát láthatóan ezt tudja.
3: Ez nem lehet, tudom, hogy már ott érződött a bilbaói, a
1: San Mamés stadion. Érezted a fél időben, amikor ellenük játszottatok, hogy ő belőle jó volt?
3: Nem, már mondom, hogy Dani volt a legjobb játékos.
1: Szerintem, bocsánat, nem engem kérdezted, de szerintem, hogy ez nem látszik tetszik egy játékoson. Sőt, egyre többen ugye mondják azt is, hogy a kutatások is ezt mondják, a felmérések, hogy a kevésbé jó játékosokból lesz az igazán jó edző. Lehet egyfajta ilyen hiánypótlás, vagy valami.
2: Van azért egy pár ellenpélda, igen, Zinedine Zidane példa, vagy Cruyff, így van.
1: Szerintem Zidane sem volt jó edző.
2: De mondjuk a Fuentina szerintem mindenképpen már csak ennek a csapatnak az összeválogatására, hiszen ugye Unai Simon sem szerintem az első számú kapus választás lett volna. De hogy talán az lehet itt ebben a titok, hogy azért ő végigjárta a ranglétát, és ezeket az utánpótlás fiatalokat a szárnyai ismerte, alatt nevelte idáig.
1: Ez a legfontosabb.
2: Tehát, hogy ugye már akkor egy olyan kémia alakult ki, és jöttek vele, és haltak meg érte, és csinálták, amit kell, és ahogy mondod, egy Pedrivel el tudja hitetni, hogy egy kicsere játékosként is jó hát dolga lesz, mert világbajnok lesz el, fiam.
3: Nálam, ha most jött a jó világban, csak az aranylabda várományosa lett volna.
1: A ki? Pedri.
3: A Pedri. Hát torony magasan. Egyébként baszk, Luis de la Fuente, ami hát az is Spanyolországban tudjuk. Tehát ott tudjuk, hogy azért vannak etnikai villongások, de az a fegyelem, ami a baszkokra, meg azért a katalánokra is jellemző, az leérződött a spanyolokon, és intellektuálisan rendkívül, lehet látni, ahogy ránézünk, hogy egy rendkívül intelligens ember, igen, és az edzői karrier, meg az edzői pályafutásban a legfontosabb a pedagógiai érzék. Mert amit meg lehet tanulni, azt megtanulják bárhol, bárki, bármikor, Magyarországon is, Szlovákiában, bárhol. De az, ahogy ő ezt a rendszert kialakította, ezt a védekezést, és amit a Zsuzsi is mond, Unai Simon, senkinél nem lett volna kezdő, csak nála, mert U19, U21-es válogatottal nyert Európa-bajnokságokat.
1: Bármely kapust teszi be abból a háromból, az mindegyik kiváló.
3: Hát rája a Premier League legjobb kapusa volt.
1: Persze.
2: Viszont ha már az intelligenciát említetted, és azért nézek Zsófira, mert nekünk szerintem itt ez régi veszőparipánk, hogy ez az EQ, tehát nem csak az intelligencia, ugye, amit általánosan nyilvánvalóan értünk, és tudjuk, hogy miről van szó, hanem az az erőtér, ami ezt az embert körbeveszi, és az a fajta tényleg érzelmi kapcsolat és az érzelmi intelligencia, ami szerintem ezt a csapatot, ahogy te is mondod, képes úgy egyben tartani, hogy mindenki érzi, hogy ebben a legóban hol van a szerepe, és nem akar se fölé nőni, se mondjuk azt mondjuk alul teljesíteni. Tehát szerintem ez óriási jelentőség.
4: Abszolút. És ahogy ugye az angol mondja ezt a street smartot, hogy, hogy ez a fajta, hogy mondjuk, mi ezt mondjuk azt mondanánk talán, hogy fineszes, vagy igen, ez a vagányság, tehát hogy annyi intelligencia szükséges, de ahogy mondod, utána viszont ez a lényeg, hogy egyszerűen érezd a teret, nem csak hordoz magaddal a sajátodat, hanem magad körül a többiekét is, mert akkor fogod megérezni azt, hogy hol vagyok én, mit kell csinálnom, és az egészben hol van az én helyem. Nagyon-nagyon izgalmas terület, és talán még most sem beszélünk erről eleget, hogy az EQ mennyire fontos, mert különben, nézd meg, szerintem a legjobb példa erre, és most Levinek ez örömteli lesz, amit mondok, Real Madrid. Hogy hiába vannak ott a kvázi
1: Ilyenek nem örülök, Zsófi, nem. Mert nincs egység, tehát jól mondjátok, és akkor egy gondolat ehhez, hogy azért, amikor egy csapatban játszik, egy válogatott csapatban játszik, 5-6, azt hiszem, hogy a döntőben volt olyan 6 olyan játékos, amelyik egyébként egy csapatban játszik a klub életben, akkor azt most nyilván Dodi megerősít, de nagyon. Hát amikor fél szava, fél tekintetből látja a Kubárc, hogy a Jamal hogy indul, hogy nem indul, és középen Dani Olmo, tehát mindenki tud pontosan a másikról mindent, onnantól kezdve egy-két kiegészítő beérkezik már a csapathoz, és akkor megvan a gerince, egy 6-7 fő, azt hiszem 8 volt ugye az alap.
3: Pontosan összeállításban. Amit a Zsófi is mond, mindenki tudta a feladatát, hol a helye. Nem voltak rossz passzok szinte, alig adtak el labdákat, mindenki tudta, hogy mi
2: ez
3: a megoldás.
2: Volt.
3: Fantasztikus, ez egy begyakorolt rendszer, de ez nagyon komoly fegyelem kell. Vicente Del Bosque-nál is volt, egyébként Del Bosque is szürke eminenciás volt a maga korában, nagyon megbízható, jó fedezet volt, de
1: semmi, bármikor cserélhető.
3: De ő is egy rendkívül intelligens ember volt, és ami feltűnt még, hogy a Messi iránti tisztelet, tehát ahogy Messi oda ment Pedrihez a meccs előtt, imádják, tehát Gavi is
1: hát
3: nekik Barcelonában.
1: Én nem csodálkozik, ha oda még visszamenne valamilyen úton, módon a Barcához. De,
3: hát igen. Hát ott
1: nem
3: igen.
1: Tudom, milyen pozícióban lehetne, de hogy hát akár azt, de hogy a Dékót le kéne cserélni, majd ezzel a mostani igazolása Gordonnal kapcsolatban meglátjátok, megint óriási hibázott. Elengedi Rashfordot.
3: Nem, azért a Gordon, majd figyelj meg a Gordon a sebességével.
1: Majd beszélünk erről. Csak hogy jöjjenek a meccsök.
3: Viszont nem szorosan a szakmához tartozik.
1: Kérlek szépen, van eladó biciklid, vagy mi?
3: Nem, hát az, ahogy a argentinok viselkedtek a végén.
1: Arról fogunk most beszélni, én is köszönöm, hogy megágyoztál ennek.
3: Nem mondod.
1: De pont ez a helyzet a spanyol elleni vereség után. Messi, ha nem is egy könyvtárban, tehát nem könyvek közt, hanem könnyek közt szólalt meg kamerák előtt, és később pedig a médiában is üzent, azt mondja, hogy a fájdalom óriási, és nehéz lesz begyógyítani ezt a sebet, de sok szép emléket is magammal viszek, azokat a mérkőzéseket, melyeken mindent beleadtunk, ezek örökre megmaradnak az emlékezetünkben, valamint egy egész ország támogatását is köszöni, melynek a csapatnak a munkájával és erőfeszítésével együtt ismét a világ legjobbjai közé emelt bennünket. Most nehéz értékelni mindazt, amit elértünk, de ez a csapat egymást követő két világbajnoki döntőbe jutott egyébként, és pont szerintem ez a lényeg. Ismét sikerült egyesítenünk az országot, együtt álltunk ki, és közösen értük át ezt a hatalmas büszkeséget, hogy az argentinok mi vagyunk. Szeretnék gratulálni Spanyolországnak a bajnoki címhez, írta megható üzenetében Messi. És szerintem
2: hát ez, minden.
1: És azt kell mondjam, hogy talán nem is egyedüliként, de hogy ő képviselte azt a tiszteletet, amit a másik csapat iránt, a sport iránt, a labdarúgás, bocsánat, igen, hát amit ott csinált Paredes meg a többiek is, szóval ezeket meg Hernández, szóval, na, bocsánat, nem oda való. Egyébként kérdés most itt feléd, aki te már sokat többet voltál.
2: Mi történt
1: voltál,
2: ott, hogy, igen? Hogy ott hogy szakadt,
1: ezek nem olyan hülye, és olyan szimpatikusan játszottak eddig, tehát nem volt gond. Jó, benne van az ilyen finom durvaság az argentin válogatottban mindig. Ugye válogatott szinten ők az Atletico Madrid. De hogy ez nem. Tehát ráadásul ugye szeretik is egymást, azt szerintem a spanyolokat, tehát nincs nagy egymásnak feszülés, és hogy mégis elszakadt a cérna.
3: És olyannyira, hogy Scaloni Spanyolországban él, spanyol a családja, a Mallorcán. Tehát sokkal több köti össze a spanyolokat, meg az argentinokat, mint ami szétválasza, de ez belerondította a döntő az argentinok megítélésében, mert soha nem láttam ilyen egységes, egymásért küzdeni tudó, egymás szerető csapatot, mint az argentin, de ez a vége, ez nagyon kültelki volt. Ez nagyon, és még egy Messi is odáig alacsonyodott le, hogy kukoriát ki akart állítatni egy ilyen szájért akarós történet.
1: Hát, mindenki megpróbál mindent.
3: Most hiába volt
4: gangstatóri, meg az... Szájért akarós.
3: Ez nem is volt szájért akarós.
1: De az volt. Én kiállítottam volna, de nem én vagyok a bíró.
3: Hál a jó Isten. Hiába van gangstatóri, meg a Zsuzsi férje is argentin meccsbe.
2: Igen.
3: Itt a végén ez belerondított. Tehát ez nagyon csúnya dolog volt.
1: Nem kell belemenni. Most mi játszódik a játékos fejében, amikor egyszerre futnak a labdának. Van egy sárga lapod. Jön Kubarsi, de csak a fél pályánál vagyunk. Tehát, hogy ha nem lép oda, se történik semmi. És ő odalép, és kiállítatja magát.
3: A vörösköd. Ezek a srácok pontosan tudták, hogy történelmet írhatnak. Tudták, hogy Messinek az utolsó meccs. Tehát mindent meg akartak tenni.
1: Hát épp ezért nem lépek be.
3: De nem tudtak, mert egyszerűen a spanyolok lemosták őket. Nehezen viselték. Nagyon nehezen viselték, és egy céljuk volt a saját szintjükre levinni a spanyolokat. Uh-huh. Tehát megtörni
2: a játékukat. Ők el akartak jutni a 11-es rúgásra, így tudták, hogy nincs más opció. Ugye ott van egy 50%-os esély, hogy vagy, és szerintem ez...
1: 20-0-ás kapott el.
2: Hát igen, persze. És közben ott van az, amit mondasz, Levi, hogy szerintem ebben az esetben javíts ki, Dodi, ha tévedek, nem előny, hogyha érted, mert ugyanaz az anyanyelvetek mind a két csapatnak.
1: Ja,
2: mert itt ezek az apróságok, hogy egy nyikkanást is meghallasz, amíg a másik mellett mondjuk Magyarország Norvégiával játszana, valószínűleg nem lenne ilyen gond, mert hozzátársítasz bármilyen arcot, és azt mondasz, amit akarsz. De hogy itt a saját anyanyelveden hallod a másikat, tehát hogy ez
1: kért
2: is
1: mindent.
2: Nagyon, igen, nagyon érzékeny. Még
3: egy dolog érdekelne engem, hát szerintem Melanie Trumpnak óriási szerepe van abban, hogy a szlovén játékvezető volt a Vinci
2: Csak. Semmi köze nem lehetett hozzá, teljesen
1: esélytelen.
3: Szerintem jól vezette, de az elején Tajafikónak sárgát kellett volna adni, amikor Jamalt ott lebirkózta, tehát ott meg kellett volna fogni a meccset, és talán akkor nem durvul el ennyire, de nem vagyok benne biztos, mert az argentinok habzószájjal játszottak a végén.
2: Hát meg azért mondjuk, hogy a spanyolok tudták, hogy kell ügyesen, teljesen
3: nem
2: kihozni mindenkit a másik.
3: Nem, Zsófi, ebben nem volt semmi provokatív, nem volt a spanyoloknak.
1: De persze benne volt, de hogy nem álltak bele.
3: Nem álltak, ügyesek voltak, és ezt nehezen viselték. A vége, és innen látszik a spanyolok fegyelme, hogy Ibrahimovic van, vagy egy vagabund játékos a végén, amikor megütötték ugye Gavit, megütötték Dani Olmot, megütötték Eric Garciát, meg Laportot, hát akkor ott szerintem ilyen ilyen hős hát utcai, meg illatos úti jelenetek lettek volna. Szerintem ilyen névek lehet. Az látán ott van. Az
1: nem volt a skálón is, ott már mindenkit széthúztak. Nem, szóval ez nem ide valós, itt az alap kérdés ebben a helyzetben, és majd ezért beszélünk el sportpszichológussal, hogy ilyenkor a vereség feldolgozása ott, és ez teniszben is nagyon sokszor előfordul, ott levezetik egy ütőtöréssel, most mondtam valamit, igen, megkapja a büntetést, igen, van miből, elutalja hétfő reggel 8 óra, ugye fontos azonnali utalás, tehát nem 0-24, és az kell beixelni, tehát értéknapos, vagy pedig azonnali igen, beüti, cicipásznak a többiek, és elküldi a pénzt. Na. Itt nem tudsz, mit, itt úgy tudod, hogy tudod levezetni?
2: Hát igen, mondjuk nem rúgod,
1: a feszültséget,
2: rúghatsz a kapufába.
1: Meg amikor megőrülsz egy világban, egy döntő, én borzasztó, hát amikor én ilyen pingpongoztam, és akkor volt országos verseny, és 13 helyesen összetörtem az ütőt, tehát az asztalba, és nem tudták ilyenkor mit csinálnak, ha valamikor jól néztem ki 13 évesen, és egy nagyon jó kinéző, kedves, közepesen jó játszó BVS-t is lát, és emlékszem, a Tócsainak az anyukája volt a bíró, és így felhúzta a vállát, és nem szokott ilyet csinálni. És összeültek, és kaptam 3 pont levonást, ennyi volt, de hogy nem tud, mert én se tudtam.
2: Jó, biztos van a frusztráltságnak egy hogy olyan pontja, ugye, amikor egyszerűen átérzed azt, hogy nincs megoldás. Tehát nem tudjuk, ezt nem fogjuk tudni, ez nem fog menni, és valószínűleg ott egy, ahogy te is mondod, egy rossz szó elég ahhoz, és ugye, ha egy kakaskodás megvan, akkor jön hozzá a többi, és a többi, és a többi. Igen, ez azért sajnálom, mert amúgy egyébként az nekem lenyűgöző volt, hogy ez a argentin válogatott, amelyik közé valljuk meg, nem volt lenyűgöző, hanem inkább a feltámadási képessége volt számomra lenyűgöző. Igen. Tehát az, hogy az utolsó percig, és hány olyan mérkőzés volt, ahol egyértelmű volt, hogy ők játszották tovább a játékokat, és elhitték, hogy nekik ez össze fog jönni, és meg fogják fordítani ezt a mérkőzést. De itt nem csak volt eszköz. Hát igen, itt nem volt, maradt eszköz. Tehát a franciáknak sem maradt, tehát a spanyolok pont ezt tudták, hogy azt játszották, lekapták az egész komplett támadó sorukat.
4: Meg egy olyan országban, mint Argentína, ahol a futballvallás minden aránytalan. Aránytalan a győzelem, és aránytalan a vereség.
2: Jó,
4: és abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, egyszerűen ez a súly, ez biztos, hogy elviselhetetlen, főleg csapatszinten, amikor látod a másikat, és nem tudom, ha azt látod, hogy neki még jobban fáj, az triggereri egyszerűen a játékosokat is, ez egészen biztos, de itt jön be az, hogy milyen környezet vesz körül, ki az, aki utána először hozzád szól, milyen az edző, hogy fogalmaz Scaloni, ebbe szerintem zseniális volt.
3: Igen.
4: Ez szerintem ő nagyon sok verekedést megelőzött az ő viselkedésével, és országos szinten is mondom ezt, tehát az argentin nemzetre is értem ezt, hogy ne küldözgessenek mindenkinek szörnyű SMS-eket, hogy majd mit csinálnak velük, mert ugye ez is elindult utána a social médiában, hogy ha valaki kirakta, hogy nem tudom, Spanyolországnak drukkol, akkor utána hát, ilyen fenyegető üzeneteket kapott, hogy na majd akkor argentinoktól, tehát hogy szerintem ebben Scaloni jó csapatvezér, de hogy pont ezek az aránytalanságok azok, amik egy kicsit nehézé teszik egy argentina léptékű futballnemzet számára, igen, hogy jól kezelje ezt a dolgot. És akkor itt jön be, hogy hogyan lehet átkeretezni.
2: Hát azt egyébként azt mondta szintén, ugye ebben az argentin Martin Mazzuro újságíró kollégám a készített interjúban, ugye ő maga is ugye nyilatkozta, hogy tehát hatalmasak vagyunk, amikor nyerünk, de nagyoknak kell tudunk maradni, amikor veszítünk.
1: Hát na, hát ez kevesen
3: tudja. Tudjátok, milyen nüanszok döntenek. Most, igen, most nem nüansz döntött, mert a Jobbik csapat nyert, és megérdemelte.
4: Most
3: ez 4 évvel ezelőtt. Igen. Emlékeztek rá, hogy Kolomuáni mekkora helyzetbe vitte ki egy az egyben Emiliano Martinez-el. És kivette Martinez, és a 14-es párbajt megnyerte Argentina. Banánhívott, és Scaloni megnyeri ezt a döntő, történelmet ír.
1: Igen. És hozzáteszem, hogy szerintem ott, ha tehát egy Lautaro Martínez, ugye a 6. cserének be lehetett volna hozni a hosszabbításba, én mindenféleképpen azt húztam, nyilván nem értek hozzá, de amikor egy játékos, azt hiszem a 2. cseré után is gólt lő, akkor ő úgy jön be, és most erősíts meg, hogy tudja, hogy én gólt fogok lőni. Tehát ez mondta is az egyik interjúban, hogy úgy mentem be, hogy gólt lők, mondtam is az edzőnek, mikor ott voltam a csere előtt, hogy bemegyek és gólt lők. És kétszer megcsinálta mindezt. Döntőben, harmadjára, hogy nem megint egy védőt behozni, hát nem
3: tudott. Nem tudott mit csinálni, már nem tudta becserélni Lautárot, de Egyiptom mellett is úgy jött be, hogy majdnem szét törte a kapufát.
1: És Svájc ellen.
3: És hát az angolok ellen pedig, hát ahogy a Messi beadását befejelte, hát... És ő 0-1-nél állt be, 80. percbe, és 85...
1: Tehát ez bele lehetett. Na mindegy, szóval itt a vereség feldolgozása az, nem tudom, nálatok, hogy... hogy működik. Tudjátok, bírjátok? Tudjátok, hogy kezdeni oda mész és mosolyogva, gratulálok nagyon. Mert ez lenne egy példa, igazán. Ez lenne a jó példa.
4: Ez például nekem, én is nagyon büszke vagyok magam ebben a pillanatban, de azt tudom mondani, hogy ahogy ezt most kimondtad, jó szívvel tudtam minden esetben. Tudod mihez? Az eredményhez. Tehát az eredmény előtti meghajlás, az szerintem a sportemberek...
3: Igen, de az idő kell. Az... Egy pár perc, és az a pár perc meg volt az argentinoknak. Sorfalat álltak a spanyolok nekik. Az argentinok pedig hátat fordítottak az eredményhirdetésnél. Itt azért méltóság kell, emelkedettség kell, és nem volt meg bennük. Nem volt meg. Most mondhatják, hogy a szurkolóik felé oda.
4: De hát meg volt a pár perc, Dodi.
3: Tehát, na, akkor már le lehetett volna higgadni.
4: Nekem is, ha kiállok a döntőből, akkor maximum egy perc az, amíg oda tudok menni, vagy nem megyek oda. Tehát, hogy tényleg, ez
3: én nagyon sok olyan játékos, és biztos vagyok benne, hogy Paredes is megbánta már, amit tett. Én nagyon sok olyan játékost ismertem, aki a pályán terrorista volt szinte, de a pályán kívül meg a legjobb srác volt. Kennyire lehetett.
1: Mondj egyet, Szerjó Ramos. Nekem az is egy nagyon nagy példa volt, bocsánat. Hát azt tudjuk, hogy ugye Szerjó Ramos milyen játékos volt. Hogy rúgta fel úgy a Messit, amikor kiállították, hogy közben leütött az Iniestát kifelé, menet meg tán a Csávit is. És most oda megy a Messihez, és a Messi szereti, egyébként biztos, hogy tök jobban vannak úgy privát.
3: Hát meg a Csavival, én ilyen szávára is együtt nézték a meccset.
1: Hát persze. És megölelte a Messit, a Messi visszaölelt, és durva barátság. Tehát, hogy minden rendben van. Nyilván Paredes-szel is így lesz, és szerintem, hogy a spanyol focisták is tudják, hogy akár velük is előfordul a téren, hogy elönti az agyukat az őrület, és akkor abban a pillanatban tesznek olyat, kötekednek, vagy belekötnek a másikba. Aztán eltelik egy hét, és már mindenki elfeledi. De az a baj, hogy a nézők meg az emberek, a szurkolók azért ezt nem...
3: Ez az döntő marad meg, igen. Ez a markáns emlék, nem összességében nézik, hogy azért az argentinoknak milyen feltámadásaik voltak, meg jönnek a játékvezetői tévedések, mert tényleg, hogy az argentinoknak kedvezett. De maga az argentin válogatottat nem szabad csak a döntő alapján megítélni.
4: Egyáltalán, sőt, én azt gondolom, hogy pont ez volt a fantasztikus. Ahogy odáig eljutottak, az egészen elképesztő.
1: Na, mert mindjárt kiderül, hogy van ennek az egésznek a pszichológiája, úgyhogy hívjuk Szántai Levente sportpszichológust, hogy gyerek felkészítik-e a versenyzőket, akár labdarúgókat, vagy más sportág versenyzőit, például ugye a sportlövőket, Zsófi, hogyha valaki megver, akkor oda tud menni, és őszintén gratulálni és megszorítani a kezét, és azt mondta, hogy gratulálok. Miközben megőrülsz, mert nyilván te akarsz nyerni, de valahogy ez egy nagyon példás magatartás lehet. Úgyhogy ennek a hátterét boncogatjuk hamarosan. 3 perc múlva lesz 7:30.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Magabiztos Eto'o győzelem Luxemburgban a labdarúgó konferencia liga selejtezőjében. Benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. Többnyire napos idő lesz ma. Ötvös Álin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Az Eto'o FC idegenben simán 6-2-re verte a luxemburgi Atert Bissen együttesét a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában az első mérkőzésen. Az Eto'o először nyerte a nyáron kinevezett új mexikói vezetőedző Efrain Juárez irányításával. A visszavágót jövő héten csütörtökön játsszák Győrben. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A második és harmadik helyen a Real Madrid két játékosa, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. Halász Bence győzött kalapácsvetésben a besztercebányai ezüst kategóriás atlétikai versenyen. Olimpiai ezüstérmes sportolónk 76 méter 61 centiméteres eredményével több mint 2,5 méterrel előzte meg az ötszörös világbajnok lengyel Pavel Fajdeket. A belga Remco Evenepoel nyerte meg a Tour de France országúti kerékpáros körverseny valamivel több mint 26 kilométeres egyetlen egyéni időfutamát a szlovén Tadej Pogácsár előtt. Evenepoel így 4 perc 32 másodpercre faragta hátrányát összetettben Pogácsárral szemben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvénytervezetet. A javaslatnál a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe vették. Mint írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérleteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az országos közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról szóló előterjesztés záró szavazását. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként. Az ügyben hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. Havasi Bertalan a Fidesz kommunikációs igazgatója jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt írta, várják az ügyészség tájékoztatását. Csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra vitte le a mutatót. A kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Legutóbb egy hónapja csökkent ugyancsak 25 bázisponttal 6%-ra az alapkamat. Nem történt csalás az áprilisi lottó sorsolásokon. Akkor ugyanazon a héten 4 sorsjátékon is teli találatot értek el, és elvitték a hetek óta halmozódó összesen csak nem 8 milliárd forint értékű főnyereményeket. A Szerencsejáték ZRT belső vizsgálata kizárta az idegenkezűséget. A felügyeleti hatóság jelentése szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt.
0: Közlekedés.
3: Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbútvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Napos gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És folytassuk is, jó reggelt mindenkinek, 8 perc járunk, 7:30 után, ez ugye Nemzeti Sportrádió Sportreggel adása Csisztus Zsuzsival. Hello Zsuzsi, Csonka Zsófi és Bánki
2: Dodi. Jó reggelt,
1: Dodi.
2: Mindenkinek, sziasztok.
1: És erősödünk, mert hogy meg kell nézni ugye a sport esetében a vereségek mögötti lehetőségeket, hogy lehet arra felkészíteni egy játékost, egy csapatot, de majd én megkérdezem, hogy a győzelemre hogy az lehet is felkészíteni. Itt van velünk Szántai Levente sportpszichológus. Jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt, szervusz Levente.
3: Jó reggelt.
1: Köszönjük, hogy ilyen korán itt vagy velünk. Na, kezdjük a legelején, ugye itt a csúfos, vagy csúfos, de mindegy, szóval igencsak beszédtémát adó VB döntő után vagyunk, és ugye láttuk, hogy viselkedett az argentin csapat egy-két tagja, de igazából rányomta a bélyegét az egész argentin csapat megítélésére, pedig addig nagyon-nagyon szépen menetelték, és nagyon kedves volt sok-sok szurkolónak. Na, hogy lehet erre felkészíteni? Örök téma és örök kérdés, mindig ide térünk vissza, mert mindig vannak ilyen kilengések, hogy ne így kezeljék a vereség utáni helyzetet, meg magát a vereséget a játékosok.
3: Hát ez egy azért is jó kérdés, mert ha belegondolunk, alapvetően az argentinok egy temperamentumos nemzet. Tehát ott az érzelmek központi szerepet játszanak, és hát ugye egy világbajnoki döntő aztán meg még inkább érzelmektől fűtött. Az tény is való, hogy ami ott a VB döntő után közvetlenül történt, az már azért a fair play szabályon is túlmegy, és ott már az jelent meg, hogy az érzelméket nem tudták kontrollálni.
1: De erre nem készítik fel őket? Valaki van olyan, akár ha tudjuk egy csapatban, hogy bizonyos személyek nagyon érzékenyek, és elvesztik a fejüket. És épp a tenisz példát hoztam, hogy egy valaki eldobja az ütőjét, hogy összetöri, megbüntetik, és addig lehiggad, és talán folytatja. Itt nyilván lehiggadtak utána, de hogy erre nincs egy külön speciális felkészítő személy, vagy tréning, vagy bármi, hogy gyerekek, hogy ha vereség van, akkor azt kultúráltan, sportszerűen viseljétek?
3: Hogyne, hát alapvetően azért felnőtt nagy válogatottnál már sportpszichológusok, mentálcénerek, kócsok dolgoznak, tehát ez már azért alap, és ebből adódóan azért biztos az argentinoknál is történt arról beszélgetés, hogy hogyan kezeljük, amikor éppen mondjuk a spanyolok vezetnek, vagy sokat tartják a labdát, de hát értem szerint tényleg a végén olyan szinten robbantak az érzelmek, amit már néhány játékos ugye nehezen tudott kezelni, és ebből adódóan itt az egyéni felkészítésnek is szerepe van, mert oké, hogy csapatszinten beszélünk erről, vannak tréningek, ahogy te is említetted, ugye tudatosan csoportfoglalkozások, akár a világbajnoki döntő előtt is, de alapvetően az egyénnek is tényleges az, hogy lássa a sportoló, hogy ő mondjuk hogyan tud a stressz helyzetekre reagálni. Ugye itt például azt nézzük, hogy 10 perc alatt a kiállítás, ott már egyértelműen lehetett látni, hogy annyira frusztráltak az argentinok, annyira nem tudnak mit kezdeni a spanyolokkal. Igazából nem ült a taktikájuk sem, hogy dombolják a spanyolok játékát, hogy ott már egyszer nem tudták kontrollálni az érzelmeiket, és itt már igazából azt láthatjuk, hogy a mentális felkészítés is egy darabig tudja ezt vinni, azért az egyéni karakterek megjelennek ezekben a szituációkban.
2: Hogyan tudja egy sportoló szétválasztani, vagy elválasztani a személyes értékét a pályán elért eredménytől, ráadásul akkor, amikor tényleg egy argentina mélységű vallásként a futballt imádó országról van szó, hogy tényleg az egész ország elvárása nyomja a vállát a sajátján kívül?
3: Igen, hogyha ezt belegondolsz, ez ugyanúgy igaz a spanyolokra is, és azért, ha azt nézzük, hogy az argentinok az előző világbajnokságot megnyerték, meg ha azt nézzük, hogy milyen úton jutottak el a döntőig, azért jogos az, hogy a szurkolók, az egész nemzet abban bízott, hogy a spanyolok ellen is valami csoda fog történni. Hozzáteszem, hogy a franciáknál is hasonlóba gondolkodhatok, bár ott mondjuk más a mentalitás. És alapvetően azért, ahogy említetted, igen, itt a sportoknak megvannak az alapértékei. És ugye Scaloni is mondta, meg utána az újságcikkekben is megjelent, hogy itt a győztes mentalitás volt, ami őket ilyen sokáig el tudta vinni. Tehát, hogy vehet helyzetből többször fel tudtak állni. Az, hogyha megnézzük, hogy hogyan reagált például Messi az egyiptomi fordítás után, a mérkőzés után, tehát milyen érzelmek törnek ki belőlük. Ugye, tehát, hogyha ezt nézzük, akkor alapvetően az argentinoknak ez az egyik előnyük is, mellette értelemszerűen azért megjelent hátrányként is, hogy ők egy nagyon temperamentumos és az érzelmeket nagyon megélő nemzet. A spanyolok is ide sorolhatóak, viszont a spanyolok azért lehetett látni a világbajnokság során azért végig a technikai tudásukra, a taktikai tudásokra is hanyatkoztak, és ebből adódóan jóval komplexebb volt az ő útjuk ugye a VB-ig, ahogy a VB döntőig, tehát lehetett érezni, hogy azért őket nagyon nehezen fogják megállítani. Egyáltalán valaki meg tudja állítani.
4: Levi, mire véled, hogy a spanyolok, akik azért szintén egy temperamentumos nemzet, sokkal fegyelmezettebbek voltak, illetve van-e különbség indulatokban, érzelmekben a gyarmatosítók vagy a kis nemzetek között? Gondolok itt arra, hogy a nemzeti önérzet az argentinoknál, a Malvin-szigetek, Falkland, a 82-es angol-argentin háború rányomta a bélyegét erre, és kis tettek egy ilyen transzparens Lo Celso és Romero, hogy van-e különbség így a nemzetek között indulatokban, érzelmekben?
3: Hát abszolút, ugye te is mondtad, ide itt belejátszanak olyan kulturális tényezők is, ami generációkon átívelnek. Tehát a spanyoloknak azért a futballjukra mindig is jellemző volt az, legalábbis az elmúlt évtizedeket, amiket én követtem, alapvetően, hogy taktikailag is felkészültek. Tehát, hogyha megnézed mondjuk a világbajnoki döntőt, azért amikor a Messi kihúzódott a szélére, ami a korábbi mérkőzéseken működött, hogy úgy kérje a labdát, egyből két spanyol játékos is ráállt, tehát ők taktikailag is, kognitív szinten is kellően felkészültek, hogy hogyan tudják az argentinoknak a lényeges elemeit megállítani, amikből ők mondjuk veszélyt tudnak jelenteni. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy ez a különbség a jó játékos és a nagyszerű játékos között. Ugye a nagyszerű játékos nem csak hogy tudja menedzselni a mérkőzést, az erősségeivel tudja irányítani ezt a mérkőzést. És azért itt a világbajnoki döntő lehetett azt látni, hogy az argentinok egyre feszültebb és feszültebbek jelennek meg a pályán. Hozzáteszem, ez a harciasság, amit te is mondasz, az abszolút jelent abból is, hogyha generációkon keresztül beszélünk, hogy ők egy elnyomott nemzetként jelentek meg korábban, és ebből adódó nekik az a lételemük, az értékük, ahogy a Zsuzsi is mondta, ez egy érték, hogy harcoljunk azért, hogy mi függetlenek legyünk, harcoljunk azért, hogy szabadok legyünk, harcoljunk a győzelemért, mert ezzel tudjuk igazán mutatni a mi értékeinket. A spanyoloknál pedig azért ez a folyamatos, generációkon átívelő magabiztosság, technikai tudás, taktikai felkészültség, azért az abszolút a maga is fel. Nem véletlen, hogy a világbajnokság ide jött, az U19-es EB-t is megnyerték. Tehát még a következő, ugye, tehát igen, következő generáció is már kopogtat az ajtón, tehát ez valami eszméletlen és fantasztikus, tisztelendő. Egyébként mind a két nemzetnél.
5: Levi, még arra térjünk egy picit vissza, ha szabad kérnem, ezt a győztes mentalitás. Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, és nyilván pszichológiailag gondolom nagyon is tanulmányozható, ugye, amikor egy csapat úgy jön ide, és ezt láttuk a világbajnokságon végig is, én is, mikor argentin kollégákkal beszéltem, akkor azt mondták, hogy egy világbajnok csapat, amelyik az elmúlt időszakban, ugye Copa Amerikát, és még oly sok mindent nyert valóban Scaloni irányítása mellett, tulajdonképpen persze egyfajta teherrel jön, ami ugye nyilván a címvédő terhe, de ugyanakkor ez az az erő is, ami ugye megmutatkozott számtalanszor, ahogy képesek voltak, én csak azt mondom, hogy feltámadni, és ez a feltámadási képesség, az egészséges önhit, hogy mi ezt már megcsináltuk számtalanszor. Mi ezt meg fogjuk tudni most is csinálni. Hátrányban vagyunk, de fogunk tudni fordítani. Tehát elképzelhető, hogy végül is ez a meccsvégi frusztráltság, ez abból adódott valójában, hogy ebben az egy esetben ez nem működött?
3: Abszolút. Tehát ugye ott már a kiállítás azért is megpecsételte lényegében az argentinok a sorsát, mert a spanyolnak eleve van egy olyan játéka, ahol rengeteget kell futni, nagyon stabilan kell tudni védekezni, mert hogyha egy kis részt is találnak a pajzson, nem véletlen, hogy a góljaiknak a jelentős részét a 16-oson belülről rúgták, tehát egy végletekig kijátszák, és ha belegondoltok, ez olyan mentális szívóságra van szükség, és olyan stressztűrő képességre, amit azért most már 11 ember helyett, 10 ember, illetve 9 mezőnyjátékossal egy ilyen tendenciával 20-szor lőtte kapura a spanyolok. Az argentinok pedig kétszer próbálkoztak, de ugye nem is találták el egész mérkőzésre a kaput. Tehát ez egy olyan kilátástalan helyzet volt, ami azért előtte, ha belegondolunk, kevésbé volt. Hogyha most még egyszer visszakanyarodok az Egyiptom mérkőzésre, ott azért nagyon erőteljes nyomást tudott gyakorolni az argentin válogatott, mikor vezettek az egyiptomiak. több helyzetet, lehetőséget kialakítottak. Itt ez sem tudott megjelenni. Tehát ez is alapvetően közrejátszott, hogy ők már ezt az utolsó végjátékot egyszer nem tudták bírni. És a másik része, amit mondasz, hogy ez győztes mentalitás, teljes mértékben igen, így van, hogy a korábbi pozitív emlékek alapvetően az önbizalomnak, az önértékelésnek az alapjai. Ebből adódik, hogyha megnézzük, az a világbajnokságnak a végére mindig azok a nemzetek jutnak oda, akik már korábban is oda tudtak élni. Persze van egy-két meglepetés csapat, de alapvetően a korábbi pozitív emlékek tovább erősítik az önbizalmat, az önhitet, ahogy említetted, és ebből adódóan ezt a pozitív, reális önértékes igen meg tudom csinálni, és az utolsó kilencben is meg tudom fordítani a mérkőzést.
5: És akkor még egy dologgal hagyj folytassuk, ugye, hogy nagyon kíváncsi voltam arra, szintén argentin kollégától kérdeztem, hogy is hogyan fogadták a világbajnoki ezüstérmes argentin csapatot Argentínában ezek után, illetve hogy ugye Scaloni mérlegét tekintve, hogy ez a vereség, ez végül is az argentinok szemében minek minősül, és ő azt mondta, hogy győztesként fogadták őket Argentínában. Egyfelől, másfelől Scaloni életpályájában, meg szakmai rezüméjében ez még egy plusz réteg. Tehát egyáltalán nem úgy kezelték, mint amikor az ember azt gondolná, hogy egy elveszített döntő után annak a fájdalma és a többi, hanem épp ellenkezőleg. Tehát ennek köze van akár ehhez a nemzeti büszkeséghez, vagy ez egyszerűen csak inkább egy ilyen védekezési mechanizmus?
3: Igen. Tehát alapvetően bármilyen stressz helyzetben háromféle megküzdés jelenik meg. Ugye van az elkerülő, van a probléma megoldó, van az érzelmi. Ha belegondolunk, az, hogy ők a világbajnoki döntőben nem tudták kezelni azt, hogy nem sikerült nyerniük. Hátat fordítottak a díjátadón. Ez egyfajta lázadó gyermeki viselkedés. Elég fordulunk inkább, hogy ne is lássuk ezt az egészet. Elkerüljük az egész helyzetet, kizárjuk magunkat a helyzetből. És ugye ez egyébként már egy gyász folyamatnak a része. Tehát ez, akárhogy is nézzük, ez egy traumatikus esemény, ugye az argentinoknál. És ennek az értékelése, amit te is mondasz, a kognitív értékelése jelent meg utána, hogy ettől függetlenül mi egy újabb réteget kaptunk a mi identitásunkban, újabb réteget kaptunk az argentin válogatott működésében Scaloni ideje alatt. Azért hozzáteszem, hogy az érzelmi megküzdés is jelen van ám. Tehát az, hogy mi szeretettel várunk egy csapatot, aki végül nem tudta megnyerni a világbajnokságot, amire áhítoztunk, azért emlékezünk vissza a magyar történelmet, vagy ilyen kulturális dolgokat is behozunk a magyar történelmet. Például a magyar válogatottat kevésbé válták, hogy finoman fogalmazzak szépen a világbajnoki döntő után, amit elvesztettünk annak idején a németek ellen. Tehát ebből is látszik, hogy valóban a kulturális, a nemzeti, az identitásbeli értékek megjelennek. Hozzáteszem, egy gyász folyamatnak az is része, hogy ezért most az argentinoknak szükséges lesz lezárni egy Messi érát. Tehát oké, hogy a Messi még
5: de
3: nem
5: jót
3: mondta.
5: Mondtál, úristen. Aztán tényleg átadom a szót. Ez nagyon-nagyon érdekes, mert pont ez volt az egyik legfontosabb kérdés, amit szintén argentin kollégától szerettem volna megtudni. És azt mondta, hogy tulajdonképpen ugye volt labdarúgás Messi előtt, van labdarúgás Messivel. Ők most a legnagyobb probléma, amivel az argentin népnek meg kell küzdenie, hogy mi lesz Messi után. Uh-huh. És egyáltalán a világlabdarúgásának is van egy ilyen nagy feladata, hogy a Messi érát követően hogyan fogunk a labdarúgáshoz viszonyulni.
6: Ráadásul, hogy Ronaldo is, igen.
4: Csak Messi előtt volt Maradona.
5: Persze, világos, hogy most nyilván Messi került szóba, mert ők viszont, legalábbis az argentinok azt mondják, hogy ma már nem kérdés, hogy Messi vagy Maradona. Tehát, hogy számukra Messi túlnőtt Maradonán. Tehát ők azt gondolják, legalábbis a legtöbbjük, nyilván Dodi, neked van egy más viszony.
4: Igen.
5: De ezt egy olyan újságíró mondta, aki Maradonán nőtt fel. És ő azt mondta, hogy ez nagyon sokáig így volt. Nagyon-nagyon sokáig mindig ott volt, amikor azt mondták, hogy Messi. Igen, de Maradona. Óra. Állítólag ez mostanra Argentínában elmúlt. Hát most nem tudom, nyilván azért nem lehet egy masszaként...
4: Nápolyiakat ne kérdezzük.
5: Nem lehet egy masszaként kezelni az argentin népet, de ez nagyon érdekes, hogy megfejlődte ezt állítólag az argentin szurkolói lélek, és azt mondták, hogy ez most már tulajdonképpen egy első számú Messi pozíciót jelent. Szóval, hogy mi lesz Messi után? Mit gondolsz?
3: Én azt gondolom, hogy ahogy említettétek, hogy újságírók így reagálnak, hogy előtte, utána is lesz élet. Azért itt tényleg két olyan emblematikus figuráról beszélünk. Engedjétek meg, hogy kinyissam a kört, ugye Ronaldo irányába
5: is. Egyértelmű.
3: Tehát itt most a futballnak...
4: Melyik Ronaldo, Levi, melyik Ronaldóra gondolsz?
1: Csak a brazil.
4: Ha csak a molettebbre, nem?
3: Igen, igen, Cristiano Ronaldóra gondolok, igen, ebben a helyzetben. Szóval
4: akkor nem, akkor nem a brazil.
3: Nem, én a Cristiano Ronaldóra gondoltam, mert ugye az ő kilépésük a futballból megint egyfajta lezárás, és itt a futballnak szükség lesz találni olyan karizmatikus személyeket. Ha belegondoltok azért a Cristiano Ronaldo, Messi rendszeresen a munkamorájáról, a futballal való iránti alázatáról volt ismert. És akkor most bejön a fiatalabb generáció, például Lamine Yamal-lal, aki látszik, hogy egy világbajnoki döntő előtt is baseball sapkával, meg laza melegítőben jelenik meg. Szóval, hogy ha ezt nézzük, akkor valóban a futballban is én úgy gondolom, hogy lesz egyfajta váltás, hogy mi lesz a trend, mik lesznek az értékek, és ezt ugye hát követi értelemszerűen digitális társadalom, tehát nem lehetne nézzük, ugye most már VAR teljes mértékében része ezeknek a világversenyeknek évekkel ezelőtt, nem is gondoltunk volna, hogy ilyen lehetőséget meg így tudjunk használni, és azért a VAR-ral is elvesztettük egyfajta csibészségét ennek a sportnak, hogyha belegondoltok. Tehát ennek minden előnyével minden. Így van, minden előnyével minden hátrányával együtt. Szóval, hogy visszatérve erre a konkrét kérdésre, én azt gondolom, hogy Messi után is lesz élet az argentin labdarúgásban, viszont az, hogy egy olyan karizmatikus egyéniség jelenjen meg az argentin labdarúgásban, mint Messi, erre feltehető azért várnia kell majd a nemzetnek.
5: Meg a világ futballjában
4: hát
5: is, ugye?
4: Igen, talán... nagyon fog hiányozni.
5: Nagyobb.
4: Egy rövid kérdést engedj meg még, Levi, hogy a spanyoloknál tudjuk, hogy 30-40 évvel ezelőtt is remek egyéniségek voltak, Butragueño, Michel, Hierro, Guardiola, Sanchez, és mégsem értek el jó eredményt. Megújították az utánpótlást szakmailag is, új alapokra helyezték, de mekkora szerepe van a pszichének, a mentalitásnak, hogy változott-e a spanyoloknál itt az eredmény, mert az elmúlt 20 évben eredményesek. Ezt te hogy látod?
3: Igen, én azt gondolom, hogy ebben, bár megosztó, de nagy szerepe van ennek a tiki-taka játéknak, amit behoztak a spanyol labdarúgásban. Tehát ha belegondolunk pszichés szinten, a labdatartás maga, hogy nálunk van a labda, folyamatosan birtokoljuk a labdát, kis passzokkal, technikailag nagyszerű megoldásokat alkalmazunk. Ugye, ahogy említettem, a világbajnokságon a 16-oson belül születtek a góljaiknak hatalmas aránya. Ez mind-mind azt mutatja, hogy az ellenfélben egy folyamatosan frusztráló érzés jelenik meg, ami egyre inkább nő, és ez az egyik oldal egy magabiztosságot jelent, ami technikai tudással, taktikai tudással párosul, a másik részéről pedig, még egyszer mondom, egyfajta macska-egér játékot. És ha azt nézzük, persze, hogy volt Tiki-takának is egy olyan időszak, amikor inkább hullámbölgybe került, mikor a játékosok kevésbé tudták megvalósítani, de ha megnézzük a világbajnokság során is, tehát az is okkal van, hogy összesen egy gólt kaptak.
5: Hát,
3: az is okkal van, hogy talán 12 kapura lövés volt összesen, vagy legalábbis a világbajnoki döntőig mindenképpen.
5: Igen.
3: Tehát ugye ez a legjobb védekezés a támadás, ez valóban így van, viszont a spanyolok ezt olyan magas szintre emelték az elmúlt évtizedekben, hogy láthatjátok, hogy időről időre persze vannak kiugró eredmények, lásd az argentin, amikor a világbajnokságot megnyerték 2022-ben, viszont folyamatosan a spanyolok tudják ezt igazán hozni, és ahogy te is említetted, hogy erre felépítették a teljes utánpótlásukat,
5: igen,
3: tehát egy teljes mindset váltás is megjelent ezzel kapcsolatban, ahogy ők elkezdtek ezzel kapcsolatban is gondolkodni, és most is gondolkodnak.
1: De igen, van még egy kis időnk, de azért azt megkérdezem, hogy van egy nagyon híres autógyártó cég, akinek a tervezője először a

0: folyamatos, monoton, ugye itt olyan játékosok beszélik, akik heti ritmusban kétszer is játszanak elég komoly mérkőzéket, plusz a válogatott. Tehát, hogy egyrészt ugye a monotonitásból is történhet egyfajta kiégés. Viszont tök jó a kérdés, mert pont tegnap volt nálam sportoló, akivel foglalkoztunk, és egészen magas szinten sportol, más sportágról beszélünk, és pont ez volt az egyik téma, hogy igen, hogy amikor egy hatalmas sikert elérünk, ami az ő életében is megtörtént, és ugye Jamal életében is történik, az ugyanúgy egy kiégés veszélyét hordozza magában, mert ilyenkor kiüresedik az ember, és nehezen talál új célokat, nehezen talál új motivációt az életében.
1: És mindez 19 évesen.
0: Pontosan, ja, így, ahogy mondjátok, tehát 19 évesen, én azt gondolom, hogy ezeknek a szintű játékosoknak már értsétek jó, kötelező mentális szakemberrel dolgozni, akik ugyanúgy lényegében átviszik őket ezen a folyamaton. Belegondoltok, megfordítva az egész helyzetet, maga világbajnoki győzelem is egyfajta gyász folyamat, mert egy hónapon keresztül, több mint egy hónapon keresztül ott volt, benne volt ebbe az egészbe, élte ezt az egészet, és utána ez kész, ennyi.
1: Hát ezt ismerjük, ugye az olimpiák után az Olympic Blues-t nevezik így, de pont akár egy ennyire nagyon hosszú torna esetében, vagy pedig egy átlagos futball idényben, van-e idejük, megint bennem ez merült föl a futballistáknak, a veszteséget? Tehát, hogy ne hordozzák magukban, ne gyűjjön össze például akár egy döntőn, és aztán kijön az egész idénynek a feszültsége. Mi történik ilyenkor, amikor ennyire sűrű a tempó?
0: Én ezt szoktam javasolni ilyenkor az élsportolóknak, akivel dolgozok, meg ezt szoktuk csinálni, hogy minden ötödik alkalommal tartunk egy integráló alkalmat. Tehát átbeszéljük, hogy mi történt az elmúlt öt alkalom során, ami ez lehet mondjuk, ha valakivel intenzíven dolgozok egy hónap, kicsivel több mint egy hónap, de lehet valakivel ez egyébként, ha havonta dolgozunk, már régóta vagyunk együtt, akár egy fél éves periódus. Tehát abszolút egyetértek veled, hogy ebbe a rohanó mókuskerékbe szükséges időről időre megállni, megünnepelni azt, amit elérünk, valóban megünnepelni, és nem ugrani a következő feladatra, illetve, ahogy mondtad is, bizony-bizony meggyászolni azt, ami esetleg kimaradt, amiből tudunk tanulni, és ezáltal válunk komplexebb játékosokká, és a Jamának is ez az egyik legfőbb feladata, hogy ezeket a sikereket be tudja integrálni, mert ezek lesznek az erőforrásai. Ugye minden játékos életében vannak hullámhölgyek, meg országok, amikor esetleg hullámvölgybe kerül, ezekből is tud majd meríteni, és lényegében a víz fölött tartani magát.
2: Hát egyrészt köszönjük a beszélgetést, Levi, másrészt a hullámvölgyekre csak annyit reagálnék így, ugye már esetében is, hogy ott hullámhölgyek fognak jönni. Nehogy rossz irányba vigyék. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
3: Nagyon köszönjük.
2: Köszönjük szépen. Igen, Szántai Levente sportpszichológussal beszéltünk a vereség és a győzelem hátteréről, annak feldolgozásáról. Mi viszont hamarosan folytatjuk, hiszen pontosan 8 óra.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente, Csisztus Zsuzsa és Csonka Zsófia. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Malonyai Péter gondolataival.
3: Lassan, de biztosan Malonyai Péter jegyzete. Nem mondhatjuk, hogy megmozgatta Luxemburg városát a magyar bajnokcsapat fellépése, hiszen alig-alig volt néző a Stade de Luxemburgban. Csak annyian kíváncsiskodtak, hogy a maroknyi drukkerhang mellett halljuk a játékosok, az edzők bekiabálásait is, igaz érteni nem lehetett, lévén visszhangos a létesítmény. Nem mondható tehát, hogy vérbeli kupa hangulatban vívhatta meg a Bajnokok Ligája blama után vigasznak szánt meccsét az Eto'o a konferencia labdázásban, de hát a munkaköri kötelesség az kötelesség. Igyekeztek is eleget tenni neki a fiúk, valamennyien iparkodtak, és persze a fák nem nőnek égig, képességeiknek megfelelően teljesítettek. Például Claudio Bumba és Vitális Milán, akiknek két remek gólt köszönhetett az Eto'o, miközben hátul előbb Umatum Ádám, majd Tóth Rajmund volt ügyetlen. Bízunk benne, hogy Nürnbergben nem látták Tóth góltérő eladott labdáját, és így is vevők rá. Az ifjú futballistát menti, hogy néhány hete azt mondta az NSO TV-nek, roppant csalódott lenne, ha nem jutnának be a BL alapszakaszába, márpedig kiábrándultan futballozni is nehéz. Mindez az első fél órában történt, és amikor egy hete a tengeren túlon a világ legjobbjai először ittak egy jót, a Győr már stabilan vezetett. Értsd alatta, hogy a helyi lelkesek nem kerültek helyzetbe, és már látni lehetett, hogy minden eldőlt, nem volt benne a levegőben, hogy megújulnak. A második félidő sem volt a sportág ünnepe, minden esetre jó volt látni, hogy a legutóbbi magyar bajnok urai a terepet, még gólokat is lő. Mint egy edzőmeccsen úgy kockáztattak, szinte mindent megmertek csinálni a pályán, hogy nem túl gyorsan, azt tudjuk be annak, hogy talán már ők is unták az egészet. Miközben az Atlet Bissen ifjai igyekezgettek, az ingatag győri védelem pedig másodszor is a kedvünkbe járt, és ennyi. A mérkőzés alkonyatkor kezdődött és sötétben fejeződött be. Így a győriek elmondhatják, hogy Hollywoodot idézve győztesen lovagoltak el a naplementébe. Nem olyan látványosan, mint tette a klasszikus cowboy filmekben John Wayne, hol lovon, hol gyalog, de tetemes előnnyel a birtokukban, így nekik valós az esélyük a happy endre.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Magabiztosító siker Luxemburgban a labdarúgó konferencia liga selejtezőjében. Halász Bence győzött Besztercebányán, számos újítás lesz a szeptemberi budapesti atlétikai világdöntőn. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Az Eto FC idegenben simán 6-2-re verte a luxemburgi Hatert Bissan együttesét a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában az első mérkőzésen. Az Eto először nyert a nyáron kinevezett új mexikói vezetőedző Efraim Juarez irányításával. A visszavágót jövő héten csütörtökön játsszák Győrben. A találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
2: Továbbjutás eldőlt véleményem szerint. A magyar csapat találkozik luxemburgival, a Ferencváros oda-vissza 6-1-re verte a Dudán Zsolt, a hatos itt is megvolt, fantasztikus győri teljesítményt láttunk. Ennyire nem gyenge a luxemburgi csapat, amit az eredmény mutat. A győriek nagyon jól játszottak. Az elején kellett Petrás bravúrja, 0-0-nál óriásit védett Ferber lövésénél. Azért az meghatároz egy mérkőzést, hogy ki tudja megszerezni a vezetést. Ezt a győriek tudták Bumba révén, aki remekül érkezett a jobboldali beadásra. A győriek sokkal jobban alkalmazkodtak, mint Reykjavikban, ahol hideg volt, esős, műfüves pálya. Ez az ellenfél gyengébb volt, de ott 14 bajnoki mérkőzés a háta mögött érkezett a Reykjavik. A Győr csak edzőmeccseket játszott addig, az új edző első tétmérkőzése volt Juareznek. A győriek ott nem néztek ki jól, és hiába a hosszabbításba kaptak csak ki, de a párosítás ott dőlt el. Itt a győriek sokkal jobban néztek ki. A felállás ugyanaz, mint Borbé Balázsnál volt, tehát a 4-2-3-1-es játékrendszer. Csinger nem tudott játszani, Umatum remekül helyettesítette. Az elején ebben indult a fiatal játékosnak, az első 10 percben fölvette a ritmust és jól játszott, elő pedig G nem az az igazi posztja, hanem szélről indult, de két gólt is szerzett. Az, hogy most a kapus bevédte a másodikat, hát lövésből lesz a gól, ez már nem a mi dolgunk, de az első gól gyönyörűen levette és bepasszolta. A győriek végig bátran, határozottan játszottak, élvezték a futballt. Volt a mérkőzésnek olyan szakasza 1-1-nél, amikor a luxemburgiak is próbálkoztak, de az ő játékuk csak a kontrára rendezkedik be, tehát ők azt szeretik, amikor labdát tudnak szerezni a félpályánál, és a gyors játékosokat elindítják, akik próbálják megtalálni Ferbert. Ez kevésszer sikerült, de Ferberen látszik, hogy torony magasan a legjobb játékosa a luxemburgi csapatnak. A győrieknél meg most felfedeztük Djukanovićot, már mi, akik még nem láttuk, mert ő egy jó futballista, hogyha Bembouali felépülőt, akkor is be fogja tudni építeni a csapatba Juarez. Nagy potenciál van benne, de ez jót fog tenni a győrieknek, hogy kialakul egy egészséges versenyhelyzet. Sok jó játékosból kellemes gondok az edzőnek. Védekezést kell egy kicsit jobban összerakni a győrieknek, mert a mérkőzésen belefért a két kapott gól, meg az, hogy Petrásnak még ez mert azért kellett 3-4 nagyot védeni. Tehát ha minél előrébb fogsz jutni, egyre jobb csapatokkal fogsz játszani, ott nem szabad ennyi helyzetet engedni az ellenfélnek, de ne legyünk telhetetlenek, azért 6-2-re nyert a Győr idegenbe, ez bárki ellen megsüvegelendő teljesítmény. A továbbjutás eldőlt, és tovább fogja csiszolni a Győr a játékát a jövő héten.
1: Vukovics Lászlót hallották. Az Eto második gólját a luxemburgi Hatert Bissan együttesének a csapatkapitány Vitális Milán lőtte, aki így összegzett a meccs után.
3: Szemmel láthatóan azért az BL selejtezők, konferenciálig a selejtezők között van különbség, szerintem az meg is látszódott. A kialakított helyzeteket nagy számban tudtuk értékesíteni. Szerintem elkerülhető gólokat kaptunk, ugyanakkor nem lehetünk elégedetlenek, és nem lehet nagyon letenni a visszavágót sem, hogy van még munka. Ha túl lazán veszik, vagy könnyen veszik, vagy könnyedén veszik a visszavágót, akkor lehetnek problémák, ugyanakkor bízom benne, hogy profi hozzáállás fog minket jellemezni a visszavágón.
1: A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A második és a harmadik helyen a Real Madrid két futballistája, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Halász Bence győzött kalapácsvetésben a besztercebányai ezüst kategóriás atlétikai versenyen. Olimpiai ezüstérmes sportolónk 76 méter 61 centiméteres eredményével több mint 2,5 méterrel előzte meg az ötszörös világbajnok lengyel Pavel Fajdeket. Ugyanezen a viadalon Takács Boglárka 100 méteren negyedikként, 200-on harmadikként ért célba, Kozák Luca 100 méter gáton lett harmadik, ahogy német Zsanett a kalapácsvetők között, és a dobogó alsó fokára állhatott fel a gerejhajtó Horváth Máté is. A Magyar Atlétikai Szövetség rendkívüli közgyűlése megerősítette pozíciójában a szervezet két alelnökét, Németh Zsoltot és Zsivócki Farkas Györgyit, valamint Tölgyesi Előd elnökségi tagot. A szövetség elnöki posztjáról Gyulai Miklós múlt szerdán azonnali hatállyal távozott, illetve lemondott két elnökségi tag és a felügyelő bizottság három tagja. A hiányzó pozíciók betöltésére a rendkívüli tisztújító közgyűlést szeptember 2-ára hívták össze. Az egyik hivatalában maradt alelnököt, Zsivócki Farkas Györgyit, Fazekas Máté kérdezte.
4: A rendkívüli közgyűlésen a többség úgy döntött, hogy a három hivatalban lévő elnöki tagot sem hívja vissza. Mit üzen az a döntés a szövetség jelenlegi helyzetére?
5: Most egy elég erős felhatalmazást kaptunk a küldöttektől, ugye ez a szavazatok arányából látszik. Én úgy látom, hogy ők értékelik azt a munkát, amit mi az utóbbi időben, amióta megválasztottak minket, próbáltunk elvégezni, és megadták a bizalmat az elkövetkezendő időre is.
4: Az elmúlt időszakban komoly bizonytalanság övezte a szövetséget. A döntések után mikorra várható, hogy ismét stabil vezetése lesz a szervezetnek?
5: Ezt nehéz megjósolni, de az biztos, hogy mi ezen fogunk dolgozni, amennyire gyorsan tudunk.
4: Mi a következő lépés a tisztújítási folyamatban, és milyen menetrenddel számolnak?
5: Jogi értelmezésekben nézetkülönbségek vannak. Az első lépés az, hogy ezeket a nézetkülönbségeket tisztázzuk, hogy melyik áll közelebb az igazsághoz, és annak megfelelően tegyük meg a következő lépéseket.
4: Mit üzenne most a tagszervezeteknek és a sportolóknak, akik az elmúlt hónapokban a bizonytalan helyzetet tapasztalták?
5: Amit a saját szervezetünkön belül látok, hogy a sportolóknak a felkészülése az biztosított volt, hogy a vezetésben van egy ilyen nézetkülönbség, az nyilván nagyon fontos minél előbb tisztázni, de én nem gondolom, hogy ez ilyen jelentősen befolyásolta volna az ő eredményességüket.
1: Zsivócki Farkas Györgyit hallották. Számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntőre, amelyet szeptember 11-e és 13-a között rendeznek Budapesten. Többek között a versenyprogramot úgy állították össze, hogy minden száma lehető legnagyobb figyelmet kapja. Ennek megfelelően, amikor csak lehetséges, egyszerre mindig csak egy ügyességi szám zajlik majd. Minden versenyprogramban több ugrószám, legalább egy dobószám, valamint számos futó döntő szerepel. Győzelemmel kezdte a hamburgi salakpályás tenisztornát Udvardi Panna, a világranglista 71. helyén álló magyar játékos, az orosz Jelena Pridankinát verte 6-4-6-2-re. A torna másik magyar indulója, Bondár Anna már korábban továbbjutott a nyolcad döntőbe. A belga Remco Evenepoel nyerte meg a Tour de France országúti kerékpáros körverseny valamivel több mint 26 kilométeres egyetlen egyéni időfutamát a szlovén Tadej Pogacar előtt. Evenepoel így 4 perc 32 másodpercre faragta hátrányát összetettben Pogacarral szemben. Várhegyi Benjamin a győztes Remco Evenepoel szólaltatta meg, akinek szavait Székely Dávid tolmácsolta.
6: Remco Evenepoel on the Belgian National Day, there could only be one
7: winner. Ünnep, csak egy győztes lehetett, hogy nemzeti ünnepük van. Igen, lenyűgöző. Nagy időfutam volt, rengeteg ember az út két szélén, az egész családom. Mindkét oldalon itt voltak, a szüleim is megérkeztek, már a feleségem is itt van a szüleivel, a testvérek is. És igen, ugye ez egy nemzeti ünnep, igazán különleges. Jó ideje nem fordult el, hogy belga nyert a nemzeti ünnepen. Büszke vagyok rá, hogy most ez nekem megadatik. Nagyon meg kell köszönnöm a Specialized-nak is az összes új felszerelést, amit adtak erre az időfutamra. Rengeteg munka volt az elmúlt időszakban a színfalak mögött, hogy megnyerjük ezt az időfutamot. Egy ilyen teljesítménnyel egész egyszerűen büszke vagyok, boldog. És tényleg hihetetlen, hogy két győzelem lett meg egymás után. Tényleg csodálatos. Ez a harmadik időfutam sikerült a Tour de France-on, de talán még lenyűgöző voltam, mint korábban bármikor. Tényleg nagyon éreztem magam. Az első pár kilométeren nagyon keményen nyomtam, és mondtam magamban, hogy kicsit vissza kéne fognom magam, mert volt olyan, amikor az elején nagyon nagy előnyel kezdtem, de hát Tade is lenyűgöző volt, azt kell mondjam. Nagyon közel volt végig, és nagy kihívást jelentett, hogy magam mögött tartsam, és hogy az előnyemet őrizzem, de nagyon boldog vagyok mindezzel, ami történt. Az egész csapatnak meg kell köszönöm, a családomnak is. Hosszú ideje voltam ezen a szinten, mint most, legutóbb, úgyhogy jó, hogy most újra ilyen állapotban vagyok a Tour de France-on, ráadásul nagyon sok van még hátra, ezt sem szabad elfelejteni.
1: Remco Evenepoelt hallották. A tervek szerint haladnak a hétvégi Formula 1-es magyar nagydíj előkészületei. A szervezők pénteken ünnepség keretében jelentik be, hogy milyen nevet kapnak a 40 éves magyarodi pálya kanyarjai. A Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatójával, Gyulai Zsolttal a munkálatokról, a programokról és a várakozásokról is beszélgetett Pattantyús Lőrinc.
8: Befejeződött a felújításnak a második üteme is. A tett szempontból most milyen állapotban van? Így a Hungaroring sikerült megvalósítani mindent, ami cél volt idén 2026-ra?
9: Ami benne volt a vállalásunkban, illetve a kivitelezők vállalásaiba, az maradéktalanul megvalósult, és költségkereten belül, tehát ilyen szempontból nagyon sikeres volt, és a minősége is eddig nagyon jó. Küszködünk még rengeteg olyan dologgal, például ugye a motorhomokat is alulról kell darúzni egyszer, és ilyenkor, amikor hétvégéről hétvégére utazik a Forma 1, láthatjuk azt, hogy ez a 4-500 kamion megérkezett most, és ez óriási logisztikát igényel, de szerintem itt megoldják a fiúk.
8: Viszonyítási alap lett a Hungaroring a tavalyi állapotában, ahogy elkészült a futamra, amikor átmeneti állapotok uralkodtak. Idén, amikor megvizsgálták a Hungaroringet, nagyon magas volt a mérce. Úgy látta az FIA és a Forma, hogy ezt továbbra is tartani tudta a pálya?
9: Természetesen tavalyról idényre könnyebb dolgunk volt, mint az előtt, hiszen akkor gyakorlatilag arra az évre maradt az a nagyon nagy munka, hogy lebontották a főépületet, visszabontották teljesen és a föllelátott, és akkor 10 hónap alatt kellett visszaépíteni. Megjegyezzem, hogy ha olyan tél lett volna, mint tavaly előtt, akkor biztos, hogy nem tud elkészülni. Még a időjárás is velünk volt. A minőségében abszolút. Ez is jelzi azt, hogy a teljes Liberty vezérkar jön idén ide Magyarországra, ami elég ritka. Örülünk neki, hogy így sikerült.
8: Az előzetes várakozások, mik most így a magyar nagydíjjal kapcsolatban? Gondolok itt akár nézőszámra, akár így a nyár előtti utolsó helyszín, ami ugye nem ritka, nem példa nélkül is jött általában Magyarország az. Te személy szerint, vagy ti így a Hungaroringen mire számítottak, hogy milyen hétvégére?
9: Mi azt látjuk a jegyeladásokból, hogy teltházra számíthatunk, hogyha a főváros megkeresés lenne, ugye a szállodák irányába ők is azt erősítenék meg, hogy teltház lesz ezen a hétvégén. Rengeteg program lesz, az F1-esek nagyon sok programot tartanak, mi is a 40 évet ünnepeljük, illetve hogy 40 éves a Hungaroring, rengeteg városi programmal. Tavaly elnyertük a legjobb szurkolói élménydíját, és ezt szeretnénk megismételni idén is. Kiteszünk magunkért, hogy mind a fővárosban, mind itt a pályán mindenki jól érezze magát.
8: Idén ugye nevet kapnak a kanyarok is. Miért pont idén beesett a választás, hogy akkor elkeresztelitek a kanyarokat?
9: Ez egy több éves igény volt mindenki részéről, nemzetközi részről is, magyar részről is. Azért idén, mert végre elkészült az a beruházás, az a modernizáció, ami a pályának már nagyon kellett. Azt ne felejtsük el, hogy ez nem készült volna el, akkor ez lenne az utolsó magyar nagydíj. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy továbbra is még itt maradhat.
1: A Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatóját, Gyulai Zsoltot hallották. Kedves hallgatóink, sportkommunikánk végén köszönöm figyelmüket, viszonthallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Magabiztos Eto'o győzelem Luxemburgban a labdarúgó konferencia liga selejtezőjében. Benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. Többnyire napos idő lesz ma. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Az Eto'o FC idegenben simán 6-2-re verte a luxemburgi Atert Bissen együttesét a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában az első mérkőzésen. Az Eto'o először nyert a nyáron kinevezett új mexikói vezetőedző Efrain Juárez irányításával. A visszavágót jövő héten csütörtökön játsszák Győrben. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A második és harmadik helyen a Real Madrid két futballistája, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. A Lász Bence győzött kalapácsvetésben a besztercebányai ezüst kategóriás atlétikai versenyen. Olimpiai ezüstérmes sportolónk 76 méter, 61 centiméteres eredményével több mint 2,5 méterrel előzte meg az ötszörös világbajnok lengyel Pavel Fajdeket. A belga Remco Evenepoel nyerte meg a Tour de France országúti kerékpáros körverseny, valamivel több mint 26 kilométeres egyetlen egyéni időfutamát a szlovén Tadej Pogacar előtt. Evenepoel így 4 perc 32 másodpercre faragta hátrányát összetettben Pogacarral szemben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvénytervezetet. A javaslatnál a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe vették. Mint írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérleteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. Benyújtották a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot is. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltoztatás nem érinti a területi közigazgatás feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép határba. Ellenállási nyilatkozatot tett közé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a lakossági fórumok időközvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből történő kampányolás gyanúját. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengerjáró fedélzetén tört ki a hantavírus járvány. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A lángok 3 települést fenyegetnek. Csaknem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtűzek sorozata. Az éveleje óta 40 ezer hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben.
1: Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M0-ás autót keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Vecsés és Gyál között lassulásra vagy kisebb torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Napos gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. Kis és szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Július 22-e, 8 óra 38, mindjárt 3-4-9 illusztris csapattal megyünk neki a következő témának is, úgyhogy aki eddig nem hallotta volna, Csisztó Zsuzsi, Csonka Zsófi és Bánki Dodi.
2: Jó reggelt!
1: Ezen az élő akusztik koncerten.
2: Na erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ehhez mit szólnak majd a kedves hallgatók, és küldenek-e nekünk SMS-t, hogy legyen-e?
1: Igen, nagyon egyszerű egyiket a téma, igen, ahogy ezt egykor Hajdú Péter felvezette volna, halftime show, és akkor ezzel most mi kezdjünk valamit, de nem ennyire egyszerű a dolog, ugye most láttuk a labdarúgó világbajnokságon, hogy hát nem csak halftime show, hanem nem tudom, egynegyed, egynyolcad show voltak itt a hidratációs szünetek kapcsán, és sorolhatnám meghosszabbított félidei szünetek, és a többi, és a többi. Sokan mondták ezt a sportákhoz közel álló személyek, Dodi, majd Léci, erre te is válaszolj, hogy tényleg változást okoz az addigi bioritmusokban, tudják, körülbelül tudjátok, meg az izmaitok is, hogy körülbelül mennyi az a fél idej szünet, amikor pihensz, és már mész is vissza, erre van beállva a testetek, a szervezetetek. Itt sok esetben hosszabb volt a fél idej szünet, ilyen-olyan okokból kifolyólag. De ugye itt volt a döntő, ahol aztán felvonultatott sztárok tömkelegei, hogy elad... Mi? Miért? Hát... Miért Tom Cruise nem az? Vagy
2: de, hallgatlak tovább, a tömkelegek.
1: Travis Scott, hát szerintem, hát Djokovic, figyelj, hát a tényleg a világban,
2: ja,
1: a focistáktól kezdve.
2: Oké. A halftime show-ra gondoltam.
1: Azt mondom, hogy felvonultatott sztár, hát ott is, hát ez Shakira, hát nem sztár? Hát, na, szóval, hogy ott, na, szóval, hogy ilyen szinten vitték el biznisz irányába, ne bántsuk a nénit, azért a fele annyi slágerünk lenne, akkor azt gondolom.
2: Az igaz, nekem csak egy negyed sláger is elég lenne abból, ami Madonna.
1: Az nyilván, az egy életvitei tanácsadás lenne neki, hogy már ne. Tehát ez talán lehet ezzel mondani, hogy már ne, te menj ki. Na mindesetre a dolog lényege, hogy na, eladták az egészet, és én ott voltam, amikor pár éve, ugye a szívem csücske, ugye a kispesti stadion megnyitóján, jó magam lehettem a konferencié egész nap, és akkor például a Bagosi Brothers lépett fel. Kiváló csapat, nagyon függ. Nem aratott olyan sikert, mit szeretek volna, nem miattuk, jegyzem meg, hanem talán nekünk magyaroknak még ez nem egy ilyen bevett dolog, és azért tegyük hozzá, hogy van egy ilyen ötlet, egy ilyen kósza ötlet, hogy adott esetben a nagyobb labdarúgó eseményekre, legyen az El Clásico, vagy egy Újpest-Fradi, a fél időben egy ilyen halftime show-val kedveskedjenek az embereknek. Finoman nézel rám, Dodi, mint gyújtogató a vizeszének az arra. Mi a véleményed? Meg mi a véleményetek nektek erről? Úgy mindent figyelembe véve, akár a VB döntő kapcsán is.
3: Hát a jó Isten mentsen meg ettől minket, akik ezen a gyönyörű játékon nevelkedtünk.
1: De miért?
3: Hát majd a Várkonyi Attilával inkább elmegyünk egy koncertre.
1: DJ Dominik, ha valaki
3: DJ Dominik, igen. De nem megörülök ettől. És én ettől tartottam, illetve nem tartottam, tudtam, hogy ez lesz. Ez a futball európai. És maradjon is Európában. Az amerikaiaknak fogalmuk nincs. Pelé, Beckenbauer, Cruyff, senki nem tudta megszerettetni velük. Most már egyre jobbak.
1: Most
3: fejlődnek.
1: Beckham próbálkozik.
3: Na de jönnek ezekkel a koncertekkel. Újra be kell melegíteni a játékosoknak ez a szakmai hozadéka, mert 26 perces szünet a 15 helyett.
1: Nem viszi el a fókuszt a játékosoknál is? Tehát, hogy ott ül, megnézi a Shakirát, és közután még vissza kéne menni játszani.
3: De az a baj, hogy átalakul a közönség is. Tehát a futball szerető, aki a futballért megy ki, és remeg ezért a gyönyörű játékért, le lesznek cserélve az ultrák ilyen rock rajongókra, meg
1: a koncertjére. Hát mellette meg van egy foci meccs, tudod?
3: Hát de ilyen, elmegy a halftime show-ért, mert Amerikában
1: simán
3: ez...
1: Simán lehet.
3: De az ivószünettől kezdve az a reklám miatt van, amerikanizálódik a futball, nem jó irány, mindent a biznisz, mindent a pénz határoz meg. Ez a kalmárok gyülekezete, ez nem futball. És hát minden a pénzről szól. Hát lehet látni. Jó, mondjuk a FIFA mindent megtett, az egykori játékosokat is fizette, meghívta, tehát vannak jó kezdeményezések is. Igen. Na de ez, hogy ilyen Shakirák, meg Justin Bieberek, meg Madonna, ez nem, ez Amerika.
1: De szereted őket azért valahol van.
3: Szereti a harapósló.
2: Szereti őket a futballpályán kívül.
3: De persze, az a koncert, akkor
1: de
3: szeretem.
1: Nem táncoltam Madonnára régen a gyöngyhalász diszkóba
3: fonyódó? Én nem táncoltam senkire. Én a falitáborra táncoltam.
1: Jó, jó, na igen, szóval, na, és ti hogy láttátok, lányok? Mert az erős sójelleg az nyilván elévületetlen része. A kérdés, hogy kell-e? Nekem elvitte más irányba a fókusz, tehát hogy kicsit úgy éreztem, hogy egy Shakira koncerten vagyok, nagyon jó, Justin Bieber is, nagyon szeretem, csak hogy talán nem oda való.
2: Igen, nem tudom. Igen, nekem sem hiányzott. Tehát én azt gondolom, hogy egy labdarúgó világbajnoki döntő miatt nem ezért ülsz le, legalábbis a mi felfogásunk szerint, hogy vajon mi lesz. Mi lesz jó, a fél időben, mi lesz előtte, megszólal a Tom Cruise, vagy nem. Szóval ezek szerintem valóban nyilván tudtuk jól, hogy amikor ugye Amerikában koncentrálódott azért a mérkőzések javarésze, hisz, hogy volt Kanada és Mexikó, erről fog szólni, igen. De én is azt gondolom, hogy itt most ennek az iránynak azért valamilyen szinte határt kéne szabni. Nem kellene ugye ezeket az elemeket áthozni Európába, valószínűleg nem is fogják, ugye hallhattuk már ugye Cseferinéket, hogy azért az UEFA nyilván nem tervezi ezt. Ez szerintem így van jól. Hát persze a kérdés az ugye, hogy összességében ez a világbajnokság az amerikai emberekre, meg az amerikai üzletemberekre a labdarúgás szemszögéből milyen hatással lesz, mennyire fogja majd megnövelni, és hogy mennyire szivárog vissza mégis csak majd ennek az egész hatása. Nem most a VB alatt, hanem mondjuk a következő 5-8 évben. Tehát én azt látom inkább magam előtt, hogy ez nem egy ilyen direkt hatás lesz, oké, így volt a VB-n, akkor majd így lesz Európában is, hanem a megnövekedett érdeklődés, szerintem az MLS rangja nőni fog, és nyilvánvalóan felismerték, nem véletlen jönnek most már át az amerikai üzletemberek Európába, és vásárolnak föl klubokat, vagy résztulajdonokat, stb. Tehát előbb-utóbb szerintem ez a hatás nem nagyon lesz kiszűrhető. Kérdés, mennyire tud ellenállni tényleg ennek az európai tradicionális futball.
3: Azért a celebek közt is van, aki szereti a Javier Bardem, Noel Gallagher, tehát
2: persze,
3: vannak.
2: De persze.
3: Hát azért látszik, aki azt se tudja, hogy merre van az előre, hát ilyen Sofia Vergarák meg
1: lehet látni.
3: Nem itt a futballról van szó, nem az esztétikai érvény.
1: Ja, na, de pont erről beszélünk, hogy itt már...
2: A hullámhölgyekről? A
1: hullámhölgyekről. Hogy ez nagyon nem a futballról van szó. Ugyanakkor meg látjátok, hát eladhatóságát, hát úgy vásárolnak játékosokat, hogy már kalkulálnak a mez eladási bevételet.
3: Ez már 20 éve így volt. A Manchester United úgy igazolt ázsiait, hogy az ázsia...
1: Hát azt mondom.
4: És ha belegondoltok, hogy milyen őrületes bevétele volt most a FIFA-nak, ebből majdnem 500 milliárd forintról beszélgetünk. Felfoghatatlan. Az, hogy ez persze hogyan forgatja vissza a játékosvásárlás, egyebek, a klubok támogatása, stb. De egy kicsit a halftime show-ra... Na, aki nézett mondjuk bármikor is amerikai futball halftime show-t, az azt mondom, hogy tehát az egy olyan gépezet, ott olyan, ugye ott nem is fizetnek a fellépőknek, térítik a költségeket, amit ott a pályán szükséges felépíteni és egyebeket, de nem kapnak tiszteletdíjat, hiszen a giga, azt hiszem a világ, javíts ki Zsuzsi, azt hiszem a legnézettebb sport 15 perce a halftime show. Na most ez így van. Próbálták alkalmazni ugye eleve abban az országban, ahol soccernek hívják a futbolt,
1: az igen. Szerintem... Volt.
3: Futbol, az igazi futbol.
4: Az, igen, szóval, hogy így, na, ez már sok kérdést felvet. De hogy egy teljesen más játéktempójú NFL-nél, ahol tényleg 6 órán keresztül tart egy mérkőzés, és nem csak az a tempó más, hogy az már eleve szétzabálta a popkultúra és gyakorlatilag az üzleti szféra és minden a reklámról szól, de a játékosoknak is teljesen más tempót persze kell a pályán biztosítani, ahhoz, hogy tényleg meglegyen ez a nagyon rövid, de gyors támadások, látványos, jön a ehhez képest a futball nem ez a tempó. A futball, főleg mondjuk tényleg, ha jó csapatok játszanak, és most látjuk, hogy a döntőben is, hát nem egy gólgazdag mérkőzés volt, és tényleg már az ember ott ült, hogy valaki már tényleg lőjön egy gólt, de hogy ez nagyon sokszor előfordul, hogy nincsen gól. Ehhez berakni fél időbe egy olyan műsort, amit aztán nem is tudunk tartani, tehát nulla profizmus, tehát nem tudjuk 17 percre beszorítani, eleve már túl megy a 15-ön, hanem hoppá, bocsánat, ez a 27 lett, maradhat, tehát hogy nem maradhat. Tehát azok a játékosok, akik, ahogy Dodi is mondta, ezen nevelkednek gyerekkoruk óta, óramű pontosan van beállítva. Persze, az, hogy hát mikor, mit csinálok, hova nyúlok,
2: pont ezt
4: mikor
2: kérdeztem
4: előtte,
2: Zsófi, hogy ez vajon milyen hatással lesz azokra a játékosokra, akinek ez életük mérkőzése, és tényleg erről van szó, hogy egy 15 percre van a bioritmusuk évtizedek óta beállítva, pontosan tudják, hogy hogy néz az ki, hogy mi van akkor, ha utána ugye a váratlanul tényleg nem 17, hanem 27, tehát hogy akkor onnantól kezdve...
4: És ha még ez látványos lett volna, ha ez olyan lett volna, hogy tényleg egyszer lesöpri a mindent a...
2: Igen, hát szerintem...
4: Ehhez képest nagyon aranyos volt egy tartott beszédet Tom Cruise. Én azt kívánom a futballnak, és Amerikában, hogy ők is értsék a szakörnek, hogy maradjon ott. Legyen ennek a VB-nek a védjegye, hogy ők egyszer, amikor megrendezhették ez a három ország a világbajnokságot, akkor ők hogy mondjam, ilyen amerikai kultúrának megfelelően belecsempésztek egy ilyen kis extra fűszert, csemegét, tudjuk be ezt annak, és ne jöjjön tovább a futballal ez.
2: Na de Csézsé, hallottad már, ugye, hogy a 64 csapatos VB-re már Trumpék bejelentkeztek. Hát ki tudja mikorra, ugye, mert most egyelőre 30-ig, sőt, 34-ig van már házigazda a világbajnokságnak, hiszen a Szaúd-Arábiát is, ugye, már azt leütötték gyakorlatilag, szerintem igen.
1: Szerintem elutalt.
2: Mindegy, szóval, hogy ilyen szempontból, na, hát döbbenet.
1: Marci azt írja többek közt, köszönjük szépen, nézzünk egy üzenetet, szép öreget, elítélem ezt a hidratációs szünetet, plusz a félidei koncertet is, focistak sem ennek koncert közben dekázgatni.
3: Marci,
1: oké, egyébként én azzal értenek egyet, hogy legyen valami fél időben, akár most éppen...
3: Menjél le így egy csört, azt mondja, le vissza.
1: Lehet az, tehát ne legyen a hotdog szájba dobó verseny. Tehát valami, ami esetleg a showval, de hogy nem viszi el.
2: A cheerleaderek meg, ez ugye ennek bizonyos szempontból, ezért lett kitalálva.
3: Itt nincs, Európában nincs.
2: Ezt akarom mondani, hogy nincsen, de annyi bőven elég lenne, nem? Tehát, hogy valami történik a gyepen, ha minden áron akarod, hogy történik.
1: Igen, nagyon üres, hát figyeljétek, ott van egy fél idő, ami ugye 15 perc, ha jól tudom. 15 perc.
4: Nagyon
1: kevés
4: nézik. Idő van női mosdó előtt 15 perc.
3: Bizony.
4: Azért azt mondjuk ki.
1: Ott igen, de hogy minden más esetben nagyon sok lehet az a 15 perc. Kérdezik, 15 percig csak pofont kapsz. Tehát, hogy azért, tehát az értékeljük ezt így. Tehát az a 15 percig perccel lehetne valamit ott kezdeni. Diego Maradona egyik nagyon visszafogott dekázgatását csak lábfejjel pörgette meg a labdát és rúgta fel. Azt hiszem, hogy 17-szer. Tehát nem sima dekázás, hanem még megpörgette lábfejjel, utána lőtt egy ilyen 40 méteres gyertyát, és úgy vette le, mint egy damillal megfogták volna. Tehát ilyet megnézni. És azért voltak ott sztárok, vagy lehet oda hívni sztárokat, vagy bármi mást, ami nehéz 15 percben.
3: De emlékszel a kettős rangadókra? Ott a fél időben volt egy srác, még mindig egy szólnak is srác, Polankai Zolinak hívják, hogy fejelgetett 15 percig. Az volt a show.
2: Aha.
3: Emlékeztek rá?
1: Igen.
3: Ez kettős angolokra, de nem?
4: Ez stimmel.
2: Ez nem testidegen.
1: Ez abszolút. Fejelgető Zolika és a Shakira közt kéne valahol. Kettő közé valami, biztos, kicsit azért kicsit gondolkodni kellene, és van még 4 év, és majd ugye a következő VB-re akár ilyeneket betenni, vagy a döntőre, vagy
4: a bronz döntő legalább Shakira volt, azt tudjuk, ugye, a megnyitó nem egészen biztos.
3: Hát de állítólag mondják a fiatalok, hogy volt ez a koreai csapat, én azt sem tudtam, ki kivel van. Hát, hogy állítólag milyen népszerű.
1: Nem baj, nem meg kell
4: szólni. A férjem megkérdezte, hogy ő lány? Mondtam, hogy nem.
3: Nem. Ott meghatározhatatlan volt.
1: A világ fejlődött néha rossz irányba, de majd megtalálj szerintem a helyes utat. De hogy én, tehát az, hogy az eladhatóság szempontjából nézzük, én azt mondom, hogy valami legyen.
3: Nem kell.
2: Jó, de voltak olyanok, például a gyerekeim felismerték ezt az I Show Speed nevű csávót, aki állítólag, ami óriási,
1: hát
2: óriási. Kérdeztem, hogy igen, tehát hogy jó, és mondtam, hogy oké, és? Tehát, hogy mert ő ott és ott mondja, és élőben a nézőtéren, mondom, és mi a produkció? Jó, nem, de hát olyan,
4: Ki volt ő?
2: I Show Speed. streamer, és kérdeztem, hogy az mi, hogy streamer, tehát ezt várjunk, hogy az már egy szakma, hogy valaki streamer, már streaming, az oké, hogy valamit online közvetítünk, de mi az, hogy streamer? Tehát, hogy, na jó. Szóval, hogy igen, és hogy ez elképesztő, tehát hogy ugye bejönnek ezek a nyilván generációs szempontból sem feltétlenül.
1: Nehezen fogadjátok ezt a gyerekek. A változással együtt kell lenni. Valami csoda. Azt írja például...
3: Jó, már nincs is olyan hangulat a lehátókon.
1: John Fitzgerald írt nekünk, tehát jé, hogy Hello. Nem szeretném megélni azt az amatőrizmust, amit USA művel. Mi csak maradjunk a söröknél, és a színészfröccsöknél. John Fincher, hát nem tudom, melyik családban. De köszönjük. Hát gyerekek, ezt tudjuk, ettől ez magyar, nem? De egyébként meg ettől európai. De ezt meglátjuk. Hát gyerekek, volt ilyen gondolat, hogy ugye az E-klasszikót behozták, emlékeztek, délelőtt 11 órára, vagy délben, azt hiszem délben volt a kezdés. És mindenki nézett, hogy mi. És olyan pénzt ajánlott az ázsiai piac, hogy vigyék el, és akkor a délben meg elvitték, hogy az olaszokat ki is viszik a meccseket.
3: Na de hát az megmondod, ami se időbe futballozni. Hát ne vicceljünk már.
1: Na, azt mondom, na de hát van az a pénznemű történet, ami miatt hát megőrülnek még ezek a klubok is, amikor a bevételüket ilyen szinten meg sokszorozhatják. Tehát,
4: na, ez az, amikor a... meg, bocsánat, mond.
3: Na, mondja csak, Zsófi, de a pénz megmérgezi.
4: Igen, én megkívánom a futballnak, hogy nem érgezze jobban a pénz. Szerintem ne bővítsük a csapatokat, és ne halftime showzunk.
3: Meg aki Shakira lejön be futballmeccset nézni, az...
4: De mi Shakira még azt mondom, hogy talán még ő volt a leg, hogy mondjam, kevésbé testidegen, ha már használtuk ma többször ezt a szót, mert hogy ő ez a harmadik, negyedik VB himnusz volt, amit énekelt, és azt hiszem, hogy 30-ra is vele szerződtek már. Tehát ő
1: hát
4: valahogy
1: így... Pikének azért jóval kell hagyni, de hogy...
3: Gyertartás.
4: Igen.
1: Ezt adta a halftime show, hogy hülyeség, és hogy milyen hülye Piké. Tehát egy ilyen nőtől nem válunk el.
3: Nem, ebben Mourinho-nak volt igaz, amikor Jennifer Aniston-nal találkoztak, a Chelsea edzője volt, és mondta a játékosainak, hát ilyen hülye ez a Brad Pitt, ezt a nőt elhagyni.
1: Hát gyerek, igen, van egy ilyen olvasata is ennek az egésznek. Na jó, hát most nem tudunk ebben nyilván végső döntést hozni, de azt mondom, hogy 3-1 ellenében azt mondtátok, hogy nem, én pedig azt mondom, hogy legyen, én vagyok, menjen a változás, gyerekek,
4: fantasztikus,
1: őrület. Na, úgyhogy mindjárt 9 óra, megkérdezik László Csabát, hogy mit szól ehhez, többek köz, meg a VB-hez, höz, szól, igen, úgyhogy mindjárt 9 óra után hívjuk László Csabát.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, arcfelismerő játékot játszottunk Bánki Dodival, bejátszottuk a labdarúgó világbajnokságot, ismertem.
2: Mert csak a futballistákat ismertem, ezeket a zenészeket.
1: Egy darab Alcaraz felismertél, ugye
3: Zidánnál. Pelek volt rajta a baseball sapka, akkor is.
1: Jay-Z-nél, Beyoncé-nél és ugye bár Serena Williams-nél pedig nem kaptál pontot, ezért kiestél a játékból. Itt van önök László Csaba, szia Csabi, jó reggelt kívánunk!
4: Jó
1: reggelt! Jó közepébe itt az ismert sztárok kapcsán, nem olyan rég beszéltünk a Halftime Show jelenéről, hát a jövője lesz, az majd kiderül. Te hogy nézted ilyen szemszögből, ilyen szemögen keresztül a VB döntőt, mennyire volt neked helyén való, mennyire hiányzott, mennyire tetszett a Halftime Show?
4: Semennyire.
1: Akkor viszont beszéljünk a meccsről.
4: De komolyan, hát most én meg sem néztem, úgy, ahogy kezdődött, vagy hát 27 perc után visszaültem a képernyőre. De tényleg annyi minden történt ezen a világbajnokságon, ami legalábbis én úgy gondolom, hogy futballidegen. Persze én nem vagyok konzervatív, és én szeretem az innovációt, és hogyha valami új jön, mert ugyanúgy a VAR-ral, és úgy voltunk, hogy én azt mondtam, hogy persze, hogyha a technika fejlődik, akkor miért ne vegyük igénybe azt, hogy a labdarúgással segítse, stb. De ez a szünet, akkor megállítjuk, tovább megy, nem, eltalálja a labdát, a labda a kábelt, van benne chips volt, a hajszálát megérintette, ja, igen, azt érzékelj. Ezek már kicsit nekem, tényleg még egyszer mondom, hogy kicsit sok volt, de úgy összességében én azt hiszem, hogy sok pozitív dolgot láttunk, legalábbis én, de mondom, minden ember másképp érzékeli ezt a dolgokat, ezeket a dolgokat, de a döntő önmagában én a futballra voltam kíváncsi, nem volt valami szenzációs két olyan csapat, aki teljesen más felfogásba futballozott, mint ahogy szerettük volna, vagyis az emberek többsége szerette volna, de legyünk őszinték, hogyha valaki edző és leül a kispadra és világbajnoki döntőt játszik, akkor nem akar beleszaladni a késbe, és valamit csak kitalál, hogy saját erősségét valamilyen formában a másik csapatra és az akaratát rá kényszerítse. Az argentinok így gondolták, igazából az argentinok mindig is így futballoztak, a spanyolok másképp, úgyhogy úgy attól függetlenül azt hiszem, hogy a spanyol az, aki megérdemelte azt, hogy világbajnok legyen legalábbis ezen a tornán.
2: Csabi, egyetértesz velem, hogy Rodri nélkül nem lett volna világbajnok? A spanyol válogatott mind a mellett, hogy remekül védekeztek, de nálam ő volt a világbajnokság
1: nálam
2: embere.
1: Nem.
2: Levivel vitatkoztunk egész délelőtt.
4: De Levivel ne vitatkozz meg.
1: Nem, nekem annyira Pedri kellett volna.
2: Ja, a szépségkirálynő választáson adnék a véleményére, de most inkább a délre.
4: De a múlt héten azért vagyok melletted, Dodi, mert a múlt héten ugyanúgy elmondtam, hogy a Rodri nélkül lényegében nem tartan ott a spanyol válogatott, ahol van, és azt kiveséztük, nem volt ezt a múlt héten.
1: Nem, igen, pont egy Rodri szülőházában voltam.
4: De mindenki másképp látja a világot, hogyha most nézzük a világbajnokságot, akkor mindenkinek Mbappé jut az eszébe, Yamal jut az eszébe, Cristiano Ronaldo, Messi,
1: Harry Kane,
4: Haaland, igen, a vikingek, evezünk, stb. Harry Kane, igen, de hogyha a futballt nézzük, és azt mondjuk, hogy aki ért a futballhoz, akkor azt mondja, mi volt a lényeg, ki volt a lényeg, Rodri, ennyi, ez ilyen egyszerű.
2: És mit szólsz ahhoz, Csabi, hogy Pedri, aki szerintem a világ egyik legjobb középpályása, kimaradt De La Fuente kezdőjéből, és csak utolsó negyed órákra dobálta be.
4: Igen, de a spanyoloknak most összejött egy olyan csapat, egy olyan generáció, ami azt hiszem, hogy Hát ritka, hogy sőt, azt is megmerem reszkírozni, hogy a következő 10 évben nagyon nehéz lesz ezt a spanyol válogatottat legyőzni.
1: Majd mi?
3: Az na tessék!
4: Vagy a korokat nézzük, azt,
2: hogy ki hány éves, igen.
4: Igen, ki hány éves, és hány évig tudnak együtt maradni, és ne legyenek sérülések, és plusz még ugye azért az akadémiákról, meg a klubok termelik a játékosokat, hogy lényegében a spanyolok tényleg. Én tudjátok, hogy mire, vagyis nagyon sokan kérdezték, hogy mit lehetett tanulni ebből a világbajnokságból, mi ennek a világbajnokságnak, mi volt a lényege, taktika, mit láttál? Semmit. Nem láttam semmi olyan. De komolyan mondom, nem láttam semmi
1: jogos,
4: olyan, ami valami
3: új lett volna?
4: Más lett volna. Most legyünk őszinték, a taktikai fölállás. Nézzük meg azt, hogy a csapatok nagy százaléka, és akik elérték a döntőt, milyen taktikai felállásba játszottak. Amiben 1970-ben is játszott csapat, 4-4-2. 4-4-2, vagy rombuszba, vagy egy vonalba. Nem a 3-5-2, a 2-1-4-6-8-10 számokat összezavarva, nem. A futballnak, vagy minden sportnak van egy alapja. 4-4-2. A legtöbb csapat 4-4-2-t. A legeredményesebbek a norvégok. Itt tudjátok, hogy mi volt a legfontosabb ebből a világbajnokságból, és megint azt hozta, amit már nagyon sokszor mondok, senki nem másolt senkit, és mindenki önmaga akart lenni, és mindenki azt csinált, amit a legjobban tud. Például annak idején egész kisgyerekként néztem először az argentinokat, abszolút nem szerettem az argentinokat, nem csak azért, mert egy jó magyar csapatot megvertek, és ott volt bírói segítség is, hanem az argentinok mindig ugyanezt a futballt játsszák. Kemények, ütősek, van 2-3 világsztár, mindig valakit kijön közülük, de mit tudom, 1970 akármikor ugyanezt a futballt játszották az argentinok. A spanyolok elkezdték nagyon-nagyon-nagyon rég, hát ugye még a Kubala is rásegített a rövid passzos játékot. Azóta nem távolodtak tőle, ugyanezt csinálják, annyit csináltak, hogy taktikailag nagyon sokat fejlődtek, és most taktikai fegyelmük van, ami lenyűgöző. Hátul, elől, középen a labda nélküli mozgás, de nem változtattak semmit. A németek, akik a legnagyobb csalódás volt, ők változtattak. Barát, ismerős, rokon, ugye, Neuer bejöjjön, ne jöjjön, mert jó barátom, nem játszotta végig, akkor aki egy egész szezont védekező középpályásként játszik, kitesszük jobbekbe, mert úgy gondolja, hogy ott jobb érzi.
2: Kimi.
4: Mi történt taktikai? Kimi, igen. Hát ti úgy mondjátok, Kimi, a németek Kimi. Mindegy.
1: Igen, nem akartam tudni rászolni.
4: Igen, a lényeg az, hogy aki egyből valamit kitalál, másolni akar, az lényegében megbukott, és azok, akik brazilokról ugyanezt elmondhatom,
3: hát,
4: de akik önmaguk voltak, és ugyanazt csinálták, és amit a legjobban tudsz, azt kell csinálni, nem azt, amit, és nem lett megváltozni. A norvégok, a japánok, két olyan csapat, hogyha valaki utána néz, meg kell nézni, hogy a japánok egy, nem akarok hülyeséget mondani, 100 éves programot raktak össze, hogy legyenek világbajnokok, és ezt követik. A norvégok egy 50 éves programot raktak össze, és ezt követik. És tudjátok, hogy mind a két programban, mind a kettőt végigolvastam. Már legalábbis az, ami után lehet olvasni. Tudjátok, hogy mind a két programban mi a legfontosabb, és ugyanazt csinálják? Edzőképzés.
3: Hát, hogy ne.
4: Viszont, azt mondja a norvég is, és a japán is, hogy minél több edzőt akarok olyan országba eljuttatni, ahol tanulnak, hazajönnek, és a futball hát az időszerű technikáját tudják alkalmazni, de nem másképp, hanem ránk fordítva, vagyis lényegében amit mi tudunk, akik mi vagyunk, és ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szembetűnő, mert én is ugyanazt mondom, melyik iskolába akarod járatni a gyerekedet, ahol a legjobb tanárok vannak, a legjobb iskola, a legjobb képzés kapja, és legyek én, amit tudok. Te nem tudod úgyse otthon, hány edzőt hoztunk, vagy vagy Csabi.
3: Csabi, igen, egy csak valami levegőt veszel. Jó, de akkor én értem, amit mondasz, és az edzőképzéssel, mint alapvető, nyilván jövőt meghatározó irány, szerintem minden ilyen egyetértünk, de akkor hogy van az, vagy mi lesz az irány, hogy Európát meg a világot elárasztják ugye azok az egészen elképesztően felkészült spanyol edzők, ugye? Spanyol, baszk, stb. Tehát ugye Mikel Arteta, Luis Enrique, Andoni Iraola, Luis de la Fuente, ugye, aki most világbajnok lett. Szóval, hogy, és akkor nem beszélve arról, ugye, hogy Pep Guardiola-nak most rábízták az olasz labdarúgást, hogy rendbe tegye. Tehát előbb-utóbb minden országnak, vagy minden jelentős klubcsapatnak spanyol arcú csapata lesz, hát, hogy akkor a kérdés az, de ugyanakkor mégis ők a legkeresettebbek, mert valamit másképp tudnak, mint a többiek.
4: Nem csinálnak másképp, nekik ők ugyanazt csinálják, amit ők annak idején elkezdtek, a rövidpasszos játék, a labda nélküli mozgás, erről már nagyon sokat beszéltünk, és abszolút nem mennek el más irányba. Ha megnézzük annak, ugye nagyon rövid ideig az Zalaegerszeg például, csak mondok valamit, ott dél-amerikai tulajdonos, ugye spanyol vonal, stb. És ugyanazt elkezdték csinálni, amit más is lényegében Spanyolországban csinál, és nem szólt bele kívülről senki. Én mondok nektek egy példát. Addig, ameddig én most mindegy, nem mondok klubnevet, kelet-európai klubok, több klubnál is, üljünk le, változtassuk meg, másképp akarom, jó, mindent megbeszéltünk, és végül, amikor elkezded azt a munkát, amit meg jaj, hát ez mégse lehet, csináljuk ezt másképp, mert tudod, nálunk ez nem, vagyis addig, ameddig ez nem változik, addig a spanyol edző se lesz eredményes, például most azt mondom, hogy egy más futballkultúrába, vagy egy más országba, de akkor, amikor megengedik azt, hogy ezt csinálják, és ezt várjuk tőlük. Én mondok például, ugyan Zsófi egy nem spanyol edzőt, de egy német edzőt, Klopp. Amikor Klopp a Liverpoolhoz került, ő elmondta konkrétan, hogy mit szeretne, és az időbe fog telni. Lényegében az első két évben Kloppot ki akarták utálni, még egész Angliából is.
3: Utána most pedig már a teljes programjával szeretettel várják a válogatott élére.
4: Így van, és tudjátok, hogy mi volt a kulcskérdés, és mi volt a kulcs? Az, hogy a tulajdonosok azt üzentek az angol labdarúgásnak, azt üzenték az angol, vagyis a Liverpool szurkolóinak, hogy engem nem érdekel, hogy ti mit mondtok, ha akartok jönni mérkőzésre, jöttök, ha nem, akkor nem. Én ezt a csapatot fenntartom, de én megadom a 3 évet Kloppnak, mert ezt beszéltük meg, és megengedjük azt, hogy ő úgy dolgozzon, persze a klub érdekében, hogy egyszer eredményesek legyünk. Na most, hogyha ez máshol is megtörténik, akkor minden spanyol edző biztos, hogy sikeres lesz.
3: Ez de gyakorlatilag olyan, igen, bocs, kicsit már többször szóba került a pedagógia, hogy mint amit mondasz, hogy nagyon sok esetben a klubvezetők inkább ugye a nyereség okán, vagy hát reményében és annak az elvesztésétől való félelem miatt általában igyekeznek kiszolgálni a nézőket, és arra koncentrálnak, és a nagyobb hang az egyszerűen elviszi az irányt. Itt, amit most te is elmondtál, jó példa, igen, ez olyan, mint amikor a szülőpár nem azon tudod, hogy csiki-csuki játék, hogy a gyerek pontosan tudja, hogy ha most anyát kérdezem meg, akkor az inkább apát kérdezem, összezárnak, és akkor egy irány van, akkor szépen ahhoz tud mindenki igazodni. Gyakorlatilag most itt ez vált be Klopp esetében
4: Norvégiába,
3: is.
4: Norvégiába sincsen, most azt mondom, hogy spanyol edző, és nagyon érdekes, utána lehet olvasni, hogy a norvégok nem akarnak senkit másolni, ők azok akarnak maradni, akik, és az ő edzőiket akarják fejleszteni. Vagyis például Japánban ugyanez, de a Japán Labdarúgó Szövetség ugyanezt az elvet vallja. Vagyis lényegében mindenkit egyszer le lehet győzni, a spanyolok sem fognak mindig ott maradni a trónon, mert mindig valaki fog fejlődni, és mindig valaki valamit hozzátesz. Én szeretem a holland futballt, szeretem a portugál futballt, szeretem a német futballt, szeretem az angol futballt. Például az angolok, ez megint egy olyan érdekes, a világbajnokságról vissza, 60 év után érmet nyertek.
3: Így van.
4: És mindenki utálja Tuchelt, mindenki, Angliába kimész az utcára, azt se tudja, a legtöbben nem is tudják, hogy ki az új miniszterelnök, mondjuk én se.
3: De
4: ez
3: igen.
4: De azért,
3: mert tulajdonképpen volt 10 rossz perce az angoloknak is,
4: elbukták a döntőt? Angolok, hogy hogy ez a csapat sokkal többre volt érdemes, és ő visszafogta. Na most ezzel lehet vitatkozni, hogy visszafogta, vagy nem fogta vissza. Mondjuk, hogy voltak olyan momentumok, amikor én is azt mondom, hogy lehet, hogy másképp kellett volna. Például a nyilatkozatai nem voltak rendben. Az angol sajtó az nagyon kritikus, és ugye ha olvasod az angol sajtót, akkor lényegében egy győzelem után nem tudod azt mondani, hogy minden rossz volt, nem játszottunk jól, nem érdemeltünk győzelmet. Ez én se így gondoltam. Na ott elkezdődött, amikor kell keresni egy ellenséget, és ki volt hát akkor az edző az ellenség, mert ugye a Bellingham és a Kane azt mondta, hogy minden rendben volt. Vagyis úgy összességében én úgy gondolom, hogy ezen a világbajnokságon igen, az edzőknek nagyon mindig az edzőknek sok-sok-sok és jó dolgot csináltak, de voltak olyan dolgok, amiből lehet tanulni. De az biztos, és maradjunk meg annál, hogy a spanyolokat, ezt a csapatot a következő 10 évben, sőt, én azt mondom, hogy most már láttuk a következő Európa bajnokot is.
2: Igen, egyetértek, és a spanyol edzőköz még csak annyit, hogy Guardiola megváltoztatta Manchester városának a megítélését.
1: Országot is
2: megfogja. Man City, a Arteta bajnok lett, az Arsenal, a Luis Enrique, a PSG-nél csinált csodát, De La Fuente a spanyol válogatottnál, úgyhogy itt a spanyol edzői dominancia nagyon erős.
4: Igen, én is érzem, amikor te valahol munkát keresel, és bejelentkezik egy spanyol, abszolút azt mondom, hogy esélytelen vagy.
1: mit szólsz ez a most már szinte biztos hírhez, még nem tudjuk, hogy úgy néz ki, hogy Guardiola lesz ugye az olasz szövetségi kapitány.
3: De ez szinte majdnem nem biztos, igen.
4: Én úgy gondolom, hogy ő lesz, és meg vagyok győződve, hogy nagyon nehéz munkája lesz neki Olaszországban, az olasz futballnak is van egy bizonyos, hogy mondjam, ami csak taktikáról szól, nem szól szépségről, és a Guardiolánál ugye most nem kell elmeséljem, és mindenki tudja, hogy milyen futballt képvisel, és hogy gondolja a futballt. Na erre vagyok kíváncsi, hogy hogy fogják ötvözni, és az olaszok hogy fogják azt elfogadni, hogyha esetleg a Guardiolának az elképzelése, ugye a taktikáról teljesen más, és hogy fog ötvöződni ez az olasz futballba, és hogy fogják az olaszok ezt esetleg elviselni, vagy elfogadni. Attól függetlenül én nagyon örülök ennek, és így kívülről nagyon érdekes lesz nézni, de a másik oldalon én meg vagyok győződve, hogy eredményes lesz, mert pont az, hogyha a taktikai fegyelmed megvan, akkor azt a fajta futballt, amit a Guardiola is játszik, és játszott a csapataival, biztos vagyok benne, hogy meg tudja valósítani. Itt ez a kérdés, hogy a játékosok hogy fognak mellé állni, és meg vagyok győződve, vagy oda fognak állni nagyon.
3: Hát drukkolunk Guardiolának, hogy jól elgardírozza az olaszokat, elnézést. Ma itt már nagyon sok szó, mit elrepült. Most muszáj azért beállnom a sorba.
5: Igen, de azért a hullámhölgyek mindent visz.
3: Úgy fogalmaztál, Csaba, hogy mindenkinek azt kell játszani, szerintem te legjobban tud. Ez nekem megmelengedte a szívemet, mert évekig küzdöttem. Ez, amíg, hogy mondjam, nem támasztotta alá a sporttudomány, csak én ösztönösen éreztem, nekem ugye két versenyszámom van, és mindegy, nem megyek most bele a sportlövészet lényegébe, de hogy ez maximálisan haza szólt hozzám ez a mondatod. Az a kérdésem, hogy kicsit ráforduljunk a magyar futballra is, a magyar válogatottról beszéljünk. Mi az, amit mi a legjobban tudunk csinálni, de nem csináljuk szerinted magyar válogatottként?
4: Ez nagyon, nagyon, nagyon nehéz kérdés. Azért, mert erre több idő van, vagyis több idő kellene. Így összességében nem tudom, amikor én elkezdtem nézni kisgyerekként a magyar válogatottat, és én meg vagyok győződve, vagy a 70-es évekig, taktikailag egyik legjobb összerakott válogatott volt, és nem véletlenül tudtunk legyőzni a brazilokat, és szinte minden világbajnokságra kijutni. Nem csak abban rejlett, hogy jó játék, most is vannak jó játékosaink, hanem én meg vagyok arról győződve, hogy valahol nem azt próbáltuk csinálni, amit tudunk, hanem elkezdtünk másolni. És én most mondok egy egész rövid példát, hogy mindenki megértse. Én például emlékszem arra, hogy nem volt annyira erős a bal lábba. Állandóan oda raktak, hogy csináljak gyakorlatokat bal lábba, rúgjak kapura bal lábba, de jó voltam jobbal, és voltak olyan dolgok, amiket nagyon szerettem csinálni edzésen, és a plusz edzéseket, pláne így, hogy kijavítsam a hibáimat, mert mik a hibáid, azok a hibáid, amiket nem tudsz annyi, nem. Én rájöttem arra, hogy ez rossz. Azt kell tanítani, amiben jó vagy.
1: És azt kell tovább fejlődni.
6: Nagyon bólogatok.
4: Addig, ameddig az ellenfél azzal van elfoglalva, hogy a jó oldaladdal van elfoglalva, addig nem tudja rákényszeríteni arra, hogy te hibázzál. És amikor, csak most mondom nektek, mindenből jó lenni nem lehet. Az iskolában például mindenből jó kell. Nem igaz. Aki jó matekból, az nem biztos, hogy a humán tantárgyakból jól. És abba kell fejleszteni, mert a gyerek azt szereti. Én kitaláltam azt annak idején Gladbachban, hogy pluszedzés, és azt csináltuk, amit a gyerekek szerettek. Befejezni jobb lábbal, kapura lövés, ballal, fejeli, és ezeket a játékosokat odara, és imádták csinálni. Amikor azt mondtam, hogy csináljunk valami mást, mester, nem tudjuk ezt abba hagyni, inkább az előbb az a gyakorlat sokkal jobb. Vagy rájössz arra, hogy a gyerek is azt szereti csinálni, amit tud, amit élvez. És akkor nem is tudod lehozni a pályáról. Na most mi mindenből meg akarjuk tanítani, mindenből jól, és ez nem működik. Na most mondom azt, hogy a Haaland mennyit sétál a pályán. Valaki látni nagyon sokat. De amikor, és most van egy olyan edződ, aki azt mondja, hogy állandóan futni kell, vissza kell jönni, nem szabad megállni, és ezt a gyereket nem azt mondjuk, mert ez lusta. Egyből jön, lusta. Akkor a Haaland oda fog kerülni, vagy ott volt? Nem. Lényegében nagyon sok összetett, azért mondom, én teljesen ebből a szempontból másképp gondolkodom, én azt mondom, amiből jó vagy,
2: na ez még jobb. Tudod, mi jutott eszembe? Dalmoki Jenő bácsi azt mondta, hogy jázd a saját, de ez most poén, Csabi, jázd a saját játékodat. De ne azt a szarkasztikust.
1: Ez akár nagyon jó végszó, sőt, nagyon köszönjük. Ugye mindenki játsz a saját játékát, mi örültünk a te beszédednek,
5: Csabi,
1: és hívunk legközelebb is. Jó bicik, nem tudom, szoktál biciklizni?
4: Igen.
1: Jó biciklizést.
4: Nem mondom, mi fáj, de fáj.
1: Sajnálom, értjük. Na, további szép napot neked is, szevasz, Csabi, köszönjük
2: szépen.
1: Na, mindjárt 9:30 van, egy könnyes búcsúval jövünk, és mit csak beszélünk egy kicsit a Forma 1-ről, kíváncsiak, mi a véleményetek róla, mert a hétvégén...
5: Hiszen vagy
1: a tumultus lesz a hétvégén, na mindjárt jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Magabiztos Eto'o győzelem Luxemburgban a labdarúgó konferencia liga selejtezőjében. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Többnyire napos idő lesz ma. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Az Eto'o FC idegenben simán 6-2-re verte a luxemburgi Aterdvissen együttesét a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában az első mérkőzésen. Az Eto'o először nyerte a nyáron kinevezett új mexikói vezetőedző Efrain Juárez irányításával. A visszavágót jövő héten csütörtökön játsszák Győrben. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A második és harmadik helyen a Real Madrid két futballistája, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. Halász Bence győzött kalapácsvetésben a Beszterce bányai ezüst kategóriás atlétikai versenyen. Olimpiai ezüstérmes sportolunk 76 méter 61 centiméteres eredményével több mint 2,5 méterrel előzte meg az ötszörös világbajnok lengyel Pavel Fajdeket. A belga Remco Evenepoel nyerte meg a Tour de France országúti kerékpáros körverseny, valamivel több mint 26 kilométeres egyetlen egyéni időfutamát a szlovén Tadej Pogácsár előtt. Evenepoel így 4 perc 32 másodpercre faragta hátrányát összetettben Pogácsárral szemben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az országos közlekedés szervező és a gördülő állománykezelő társaság létrehozásáról szóló előterjesztés zárószavazását. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Ukrán drónok csapódtak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, 5 megsebesültek. A légvédelem csaknem 250 drónt semmisített meg 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra. Az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. Pete Hegseth védelmi miniszter szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Közben az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légi csapásokat. Robbanások voltak Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználók életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe, első körben csak az új felhasználókra vonatkozik majd.
0: Közlekedés.
2: Frontálisan ütközött egy kis teherautó és egy kis busz a 84-es főúton Sárvárnál. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint hárman a roncsokba szorultak, egy ember pedig kiesett az egyik járműből. A mentés idejére a 65-ös és a 66-os kilométer között az utat lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Napos gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. Kisé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, Nemzeti Sportrádió, benne pedig persze a Sportreggel, elérkeztünk a műsor végéhez. Hello Zsófi, Zsuzsi és Dodi.
2: Hello!
1: Ó, és valahányi van naptárban, ahogy szokták mondani.
3: Kórusban is tudunk köszönni.
4: Szerintem most mind a négy. Tehát, hogy öt, teljes vegyes kar.
1: Nem beszéltünk ma a Forma 1-ről, de azért itt van a nyakunkon, és ha azt mondjuk, hogy példás, ugyebár sportszervező, sport esemény szervező ország vagyunk, akkor a Forma 1 az abszolút kilóg ebből, vagy abszolút beleillik ebbe, mert a Gyulai Zsolt ugye oly sokszor elmondta már, hogy az egyik legkiemelkedő, legkedveltebb utam a Forma 1 egész cirkuszából a magyar. Nagy díj, már megint minden jegyet eladtak, és már megint nagyon várják, már kezd benépesülni Magyaród és környéke. Nyitnak a kis hotdogosok, tudják, hogy a hétvégén lesz bevétel. És épp a minap alatt ugye én a környéken lakom, és hallottam, már úgy gondolják egy páran, hogy az M3-as bevezető szakasza is már a verseny egy része. Tehát olyan szállkodásokat hallottam. Ti hogy vagytok?
4: Melegítik a kerekeket.
1: Hogy vagytok a Forma 1-gyel?
3: Hát nagyon jól, köszönjük szépen.
1: Nekem nagyon
3: régi nosztalgikus dolog, mert még bőven az egyik kereskedelmi televíziónál dolgoztam, amikor hát Schumacheri interjúk özönnét fordulnak abban készíteni. Mika Häkkinen világbajnoki címe után én voltam az a szerencsés, aki egy egész napos budapesti látogatásán körbevihettem őt, és gyakorlatilag ezt...
1: Akkor szóval egy könyvet
3: írni? Igen, lenne rossz egyébként.
1: De vannak események azért.
3: Abszolút.
5: Volt Tomi Schumachernek az Ampif.
3: Igen. És például ülhettem, amikor ugye megnyerte Mika Häkkinen az első világbajnoki címét, akkor a következő évben ugye McLaren Mercedes csinált egy úgynevezett kétüléses ilyen versenyautót, persze nem egymás mellett, hanem egymás mögött. És akkor Olivier Panis volt a csapatnak a tesztpilótája, és ő vezette ezt, és mentek körbe futva. És képzeljétek, hogy Magyarországon én voltam az egyetlen nő, aki ülhettem egy Forma 1-es kétüléses autóban, akkor a Ravaringen volt egy ilyen tesztmenet, és azt hiszem, hogy én voltam az egyetlen, akit négy körre vitt gyakorlatilag, mint egy ilyen couch potato, úgy éreztem, hogy teljes egészében ugye ez a fél gyerekek, az az érzet, pedig én kicsit meg azért talán fizikailag jobb formában voltam, de az, hogy kinyomtam a térdemmel az oldalát ennek az autónak, hogy én már rég tapostam a nem létező féket, amikor még a gáz nyomta, érted? Szóval egészen elképesztő. Ahogy megálltunk, kiszedtem, mondom, jó, akkor most a jogosítványomat visszaadom. Na, úgyhogy nekem azóta ez nyilván mindig egy nagy szerelem, hát most bizonyos szempontból már inkább külső szemlélőként, de nem, mert az elmúlt években a rádióban, de hogy nem voltam kint, és hát rengeteg interjút is készítettem még tavaly előtt, úgyhogy igen, nagy szerelem, és azt azért említsük meg, ugye, hogy nem csak 40 éve indult, hanem ugyan most a 41. futam. De amit mondtál, imádják. Tehát nagyon. A pilóták nagyon szeretnek ide jönni, az egésznek van egy olyan ambiánsz, egy olyan tényleg egy olyan lelkülete, hogy a magyar pálya, a magyar szervezést. Talán független attól, hogy rengeteg külföldi jön, de valahogy a magyar közönség értő hozzáállása, igen, a szeretete. És tehát ugye, az egésznek van egy nagyon jó hangulata.
1: 8-szor nyert, ha jól emlékszem itt, és kifejezetten pályaspecifikus imádja, és annyira szeretném, hogy a 8. világbajnoki aranyér mert megszerezze, mert akkor megint egy sporttörténelmet látunk, és ugye itt beszéltünk most sokat
3: és a Ferrari
1: igen, szóval az meg
4: az
1: igen.
4: Az a piros, vagy melyik az?
3: Azt hiszem, igen, ugye?
1: Az nagyon, Dodi, nagyon csendben vagy, nem tudod magad elképzelni Forma 1-es pilótaként?
5: Egyáltalán. 86-ban volt az első Forma 1, amit láttam, az első hungaroring, azt hiszem, és az utolsó is volt körül.
3: Tényleg?
5: Nekem olyan ez a Forma 1, most is nem bocsássam, mert hát tudom, hogy mindenki imádja, de nekem olyan, mint a Balahalúzza tér délben, dugóba.
1: Semmi, ott van, de... Tőlem is függetlenül, én olyan jól el vagyok.
3: De annyira se, hogy én vasárnap délután elszúnyok ezt rajta, tehát be se kapcsolod a tévét?
5: Mint állat. Motorzúgásom.
1: Ezt sokan mondják, és van egy ilyen hatása. És én akkor hagytam abban a nézést, amíg addig sem voltam nagyon aktív, amíg két ilyen bealvás után, hogy mindig borul a forma. És még éppen itt van a szem, amikor elindulnak, mert felébredtem, minden másképp van. Nem, mi történt?
4: Ez mondjuk az nem, hogy hívják. Igen, meg hogy mennyit aludtál, ugye? Mert ha nagyon sokat, akkor ez mondjuk érthető.
1: De nagyon jó a flow az egésznek, tehát annyira viszi. Itt szerintem olyan szinten, ha már itt ma beszéltünk, ugye a halftime showról, meg egy csomó mindenről, hogy itt csak is a biznisz. Hát olyan szinten tették ezt érdekelté anyagilag, és mit, tehát annyira profi szinten.
5: Én egyre örülök azért, Levi, ez jó az országunknak.
3: Ez így van. Ez egyértelmű. Meg azért a Forma 1 volt az első, ami megalapozta ezt a Magyarország kiváló házigazda sport világában szemléletet, úgyhogy azért ezt tegyük hozzá, hogy ez mindenképpen itt van. És engedjétek meg, hogy annyival kiegészítsem az eddig elhangzottakat, hogy ugye beszéltünk ma már arról, hogy a sport és a Messi, Ronaldo éra lezárulnak ezek a nagy korszakok. Nekem a Forma 1 sajnos lezárult eddig legalábbis, majd igyekszem azért igen.
1: Azért olyan nagy alakja volt, és azért ez a múltkor pont erről beszéltünk egy társaságban, nem csak a sport, de sport tekintetében is, de hogy film, művészet, alkotás, minden, hogy valahogy kiestek a nagyon-nagyon, vagy eszenciálisan kaptunk az utóbbi, nem tudom, 2-3 évtizedben olyan nagyságokat a sportban, a zenében, a filmművészetben, akiket nagyon nehéz lesz majd pótolni. Nyilván cserélődik mindenki, és ennek új, jön majd most, majd megy Messi, megy a Ronaldo, érkezik Holland, meg nem tudom ki, de szerintem nem Messi és Ronaldo szintű, és talán a Forma 1-ben és a Schumacher kiesése után, tehát rengeteg fiatal van, akik ideig, óráig itt vannak, és olyan gyorsan váltják. A tenisz is körülbelül ezt mutatja most, egy Sinner meg egy Alcaraz talán.
3: Igen, a négy nagy, ugye?
1: De hogy a Borg érától kezdve egészen, igen. A Sampras, az Edberg, és most sorolhatnék én most kapásból 20-at, és most pedig, hát
3: igen.
5: De most
3: igen,
5: itt a Forma 1-ről beszéltek nekem, akkor mindig eszembe jut a katonatársam, barátom Kesjár Csaba.
3: Ja, igen.
5: Hogyha nincs az a traikus halála, most ő...
1: Könnyen lehet, hogy jó, könnyen lehet, Zsoltink is azért tegyük hozzá, azért az erre
5: Csaba, egy hatalmas egyéniség volt, én nagyon-nagyon kedveltem, hát és olyan jó csajai voltak.
1: Van, aki...
4: Ezért nem szeretett a Forma 1-et. Itt van a kutyállásra.
3: Értem, előszokott fordulni a pillatákkal állítólag.
1: Ezt csak azért mondtuk, mert hogy ugyebár azért tartogat még ez a pár nap hétvégéig azért sportesemény, mint például a Ferencváros játékam a csütörtökön, de hétvégén készülünk, mert ilyenkor jó előre szólunk, és ilyenkor pont amikor vannak a városi futóversenyek, akkor is azért elég erőtesen szidalmazzuk, hogy miért a városban. Erre mindig azt mondom, hogy fordítsuk meg, tessenek elmenni egyet futni, én is csináltam már egyet, azt az élményt, amikor elfutsz a parlament előtt, úgy nincsenek autók.
5: Mert
1: nincs parlament előtt nem szoktál futni, és amikor az élet ad egy olyan lehetőséget, amit általában nem tudsz megtenni, akkor az mindig szerintem felülértékelődik.
5: Egészségtelen betonon futni, Levi.
1: Értem, vannak ilyenek mind is. Vannak annak, akik a sportoló nem futnak, akik szeretnének sportolni. Na mindegy, szóval azért szólunk, azért nagy lezárások lesznek, nagyon nagy tumultus, itt lesz szerintem a Forma 1-es sportvilágot szerető, nem tudom, rajongók súlyos tízezrei, úgyhogy ezzel számoljunk, és ugyanakkor meg kicsit örüljünk ennek, hogy mi ezt rendezhetjük. Tehát általán ennyi. Megnézzük, aki tud, nyilván menjen ki, nézze a helyszínen, aki nem, az otthon, szundizzon, vagy nézze, vagy izgulj.
3: Nem, ez nagyon minden. Nagy dolog, de 40 éve tartósan valóban egy ilyen
4: új neve lesz a kanyaroknak, ugye?
3: Igen, most lesz az az alkalom, amikor elnevezik ezeket a kanyarokat.
1: Adjunk ötletet, nagyon
5: bucsi, mi kanyar.
3: Csézsé kanyarok.
1: Nem tudom,
3: milyen
1: kanyar lehet. Egy fanyar kanyar, nem tudom. Nem tudom, na mindegy, szóval várjuk majd az elnevezéseket. Erre is lehet ötletet adni, mint minden másra? Van ilyen?
3: Ki tudja.
1: Van ilyen? Jó, oké, na mindegy. Mindesetre mi megtettük az első lépést. Ha van ötletetek, küldjétek el, majd szépen beolvassuk délután vagy holnap, mert már végén jár.
3: Én nekem az a nagyon erős meggyőződésem, hogy ezek a nevek már megvannak. Ez csak valószínűleg felfedik. Csak felfedik.
4: Olyan a régi viccbe került, aki nyír a kanyar, reméljük.
1: Én azt gondolom, nem. Na, mindjárt köszönöm mindenkinek, nektek, magunknak, a hallgatóknak, hogy itt voltak, és egészen 10 óráig velünk élvezték ezt a reggelt. Reméljük, hogy jó volt, mi jól érszük magunkat. Köszönjük szépen.
3: Köszönjük mi is.
1: Sportrádió és
5: reggel.
3: Köszönjük.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kinn az út szélén, bámuló emberek, sok-sok autócsoda, versenyre kell. Írta a ma is népszerű Forma 1 című dalt a P-Mobil a 70-es években, és énekelte azt a 90-es években a banda akkori szólistája, Tunyogi Péter. A Forma 1 magyarországi történetének 1986-tól 1998-ig tartó időszakáról már volt szó a visszajátszásban. A mai két órában az 1999 és 2011 közötti magyar nagydíjakat elevenítjük fel. A társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, az archívanyagokat rendelkezésünkre bocsátó Simon László, továbbá Szalai Kristóf, Németh Kornél, a korábbi közvetítések riporterei, műsorvezetői, szerkesztői és a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, Edvi László. A Forma 1 magyar nagydíjainak összefoglalói az első 13 évből, az 1986 és 1998 közötti évekből nem csak a sporttörténelem, hanem a hazánk rendszerváltás körüli történelmének kulturális, társadalmi és politikai metszete is. A következő 13 év, a 21. század bő értelemben vett első évtizede szintén nem csak sportszakmai szempontból érdekes. A visszajátszás szokásainak megfelelően a mai két órában is ki-ki kacsingat a sport kulisszái mögül. Először is egy kis média történeti kitérő. Magyarországon az 1TV rendszer országos szinten 1997 őszén szűnt meg. Ekkor indult a két nagy kereskedelmi csatorna, a TV2 és az RTL Klub. Sportközvetítések terén mindkettő nagyot akart dobni indulásként, és mindkettő önhibáján kívül csúnyán csalódott. A TV2 adta a magyar jugó egyhetes foci VB pótselejtezőt, az RTL Klub meg az 5-0-ás vereséget hozó visszavágót. Ez mindkettő kedvét elvett egy időre a sporttól, ám a TV2 látványosan tért vissza a két kamerás teljes körű foci NB1-es összefoglalóval, a gól-gól-góllal, míg az RTL Klub Kovács Kokó István profi box karrierjét hozta házhoz. Majd az utóbbi a 2002-es évtől beszállt a Forma 1 közvetítésbe, és 2012-ig hazánkban ott lehetett látni a futamokat, a Ferrari és a McLaren versengését. Ám mielőtt azokat az időket elevenítjük fel, jöjjenek az ezredforduló környékének magyar futamai. A korábbi balesete miatt Schumacher nélkül rendezett 99-es, a Häkkinen csodálatos rajtjáról emlékezetes 2000-es, és a futamgyőzelem csúcsot és világbajnoki címet hozó

0: 2001-es.
1: Az 1999-es Forma 1-es Magyar Nagydíjat augusztus 15-én rendezték meg a Hungaroringen. A pole pozícióból Mika Häkkinen indulhatott, a leggyorsabb kört pedig David Coulthard futotta meg.

0: A csapatok átalakulása szempontjából 1999 egyfajta átmeneti időszakot jelentett. Ez a bizonytalanság megnyitotta az utat a szorosabb versengés és a változás előtt. Ahhoz, hogy a kisebb csapatok szót kapjanak, persze ez kellett Michael Schumacher szilvesztoni balesete is, melynek következtében a bajnokság egyik legnagyobb esélyese pottyant ki a küzdelemből, a német ugyanis 6 futamot volt kénytelen kihagyni. És kellett az is, hogy a McLaren, illetve Mika Häkkinen folyamatosan pontokat, győzelmeket szórjon el, hol technikai, hol pedig pilóta hibák következtében. A szezon során a 16 nagydíjon összesen 6 különböző győztes láthattunk, és velük együtt 11 különböző arc jelent meg a dobogón. Futamot nyert a Jordan és a Stewart, a Williams-szel Ralf Schumacher, a Stewarttal Rubens Barrichello 3, a Ferrarinál beugró Mika Salo 2, a Benettonos Giancarlo Fisichella és a Prostos Jarno Trulli egyszer pesgőzhetett. Az 1999-es bajnokság 16 futamból állt, ám volt egy elmaradt és egy soha meg nem valósult versenye is. Az eredeti naptárban az évnyitó ausztrál nagydíjat az argentin nagydíj követte volna, ám anyagi nehézségek miatt a Buenos Aires-i pálya nem tudta vállalni a rendezést. Ez egyébként a 90-es években nem először esett meg velük, mivel erről későn született döntés, így az első Melbourne-i és a második Interlagos-i verseny között bő egy hónap telt el. Most következzen a 99-es Forma 1-es magyar nagydíj rajtja a Magyar Televízió jóvoltából. A kommentátorok Nézi Jenő, Frankl András és Bertalan Zsolt voltak.
1: És megérkezik a biztonsági autó is, aki végig kísérte a mezőnyt a felvezető körben. Most már jöhet tehát a rajt.

0: innen elindul Örvány, és elindul Örvány, azonnal húzódik befelé, Fisichella próbál meg kibújni. Häkkinen az első helyen, Örvány a másodikon, Fisichella a harmadikon, és hiába igyekeznek Frentzenék, egy picit lassítani kellett, és el kellett egy-két embert engedni. Már van, aki kicsúszik. Johnny Herbert még egy külső íven próbál előzni, Örvány pedig már is tapad Häkkinenre, aki nagyszerűen jött el, és Fisichellát is dicséret illeti, hiszen a másik McLaren Mercedes-es elé Coulthard elé be tudott vágni, sőt Coulthard elé becsúszott még az egyik Jordan autó is. Most már szétszórozott a mezőny szerencsére, most már nincs gond, Häkkinen tehát az első rajtkocka tulajdonosa kilő, és az első métereken, az első körben vagy körökben majd meglátjuk, ő vezet mindenféleképpen. Irvine, Fisichella, Frentzen, Coulthard, Hill, Barrichello, Wurz, Diniz.
1: 1999 lehetett volna a Schumacher korszak kezdete is, helyette csak amolyan felkészítő idény lett rá. Egy változatos, színes, mozgalmas, érzelmekkel és fordulatokkal teli bajnokság. Egy kicsit flúgos szezon, amely már úgy is indult Ausztráliában azzal, hogy a legfőbb esélyesek botlottak, és meglepetésre Eddie Irvine aratta pályafutása első győzelmét.
0: 36 kör, ez most már lassan a verseny fele. És változatlanul nem jött ki Barrichello, nem jött ki Herbert, nézzük ki, nem jött ki még, Panis nem jött ki. És Szálló, aki lehet abban valami zsolt, amit mondtál, hogy nők a két Ferrarin belül azért valami más taktikával versenyeznek.
2: Ez biztos, hogy így van, és a Szálló híveknek, hogy mondjam el, hogy két nap alatt én láttam Szállót menni, a határon autózott, forszírozta a tempót, próbált jól menni, és számomra egy meglepetés volt, hogy az időmérő edzése nem tudott bekerülni az első hatba, az első tizet már nem is mondom. És én az nekem az volt az érzésem, hogy valahogy úgy meg fog rekedni itt a hátsó, mezőny hátsó részében, és akkor, amikor kijönnek a megfelelően mercedesek tankolni, illetve új kereket tenni az autóra, akkor esetleg úgy áll be a kör, hogy azonos körbe lesznek, és akkor Szálló föltarthatja őket. Látjuk, hogy itt a köridők már azért közel hasonlóak, hogy Szálló és az ilyen köröket menni. Sajnos ez úgy látjuk, hogy a Ferrarinak nem jött be. Valószínűleg abban a boszorkány konyhában Ross Brawn még valamit tervez, valamivel elő fog rukkolni, hogy azért ez a győzelem meglegyen nekik.
0: Hát kíváncsian várjuk minden esetre, ez egy érdekes jellemvonása ennek a mai versenynek, hogy két abszolút eltérő taktika egy csapaton belül, aminek az oka nyilvánvalóan megvan, csak még előttünk van egy kicsit eldugva, és előttünk van elrejtve.
1: Ez volt az az év, amelyben Kínának is debütálnia kellett volna az F1-ben. 1999-re Csuhájban építettek egy pályát a nagydíj számára, ám mivel az nem felelt meg az FIA magas követelményeinek, az eseményt törölték. Kína aztán még várhatott további 5 évet a futamára, melynek otthona végül Shanghai lett.
0: Itt az újabb izgalmas csata, kész, elveszik a jelzést, hogy lehet indulni, és hanyag eleganciával beparol Eddie Irvine David Coulthard elé. Meglepő is lenne, hogy a szuper csapatoknál ilyen több másodperces különbség lenne az istállók között, ami elég lett volna a Coulthardnak, hogy Irvine elé jöjjön vissza. Hát akkor ezzel most már túl vagyunk, mármint ezen túl vagyunk, kedves nézők, tehát itt most már a minden figyelem a pályára összpontosulhat.
1: Viszonylag kevés izgalmat és előzést tartogatott magában a 99-es Forma 1-es magyar nagydíj. Mika Häkkinen utcahosszal nyert, körülötte nem volt senki, amikor megpillanthatta a kockás zászlót.
0: És ilyet már, mint egy rajt célgyőzelmet itt Magyarországon nálunk, utoljára Damon Hilltől láthattuk 1995-ben, még a Williams Renault színeiben, tehát 4 év elteltével most ezt ismétli meg Mika Häkkinen egy McLarennel. És a McLaren Mercedeseknek, most ez a nevük, ugye, de maradjunk a McLarennél, ez a negyedik győzelme a magyar nagydíjak történetében. Senna 3 sikere után most ezt a jelképes váltóbotot Mika Häkkinen veszi át. gyorsabb lett tehát. Ezzel a győzelemmel Mika Häkkinennek még néhány métere van hátra. Innen már tulajdonképpen lendületből is begurul. Örülhet a McLaren, örülhet Häkkinen. Megvan a futamgyőzelem, szép lassan ezt is megengedheti magának, hogy éppen csak átmegy, nagyon-nagyon csökkentett sebességgel. Szálló jött itt mögötte, és jönnek sorban a második helyre, befutott most már Coulthard, és itt jön Irvine a harmadik helyre.
1: A már szokásosnak mondható kitekintés következik most. 1999-ben a Bonbon kiadta az Amiga Zeneszól című nótát.

A 99-es Forma 1-es magyar nagydíjat tehát Mika Häkkinen nyerte meg David Coulthard és Eddie Irvine előtt. A világbajnok később Mika Häkkinen lett 76 ponttal, a konstruktőri világbajnoki címet pedig a Ferrari szerezte meg 128 ponttal. Az ezred fordulón rendezték a 15. jubileumi magyar nagydíjat a Hungaroringen 2000. augusztus 13-án, a pole pozícióból pedig Michael Schumacher indulhatott.

0: pontverseny állását tekintve 4 bajnok esélyes érkezett a Hungaroringre 2000-ben. Persze a realitások talaján maradva 2 favoritról beszélhettünk csak. Hiába volt David Coulthardnak ugyanannyi pontja, mint az előző 2 szezon győztesének Mika Häkkinennek, és hiába volt csupán 10 pont hátrányban Élovas csapattársától Rubens Barrichello, a józan ész az diktálta, hogy a végső győztes a mezőny 2 kétszeres bajnoka közül kerül majd ki. A Hungaroringre ekkor már sokadik éve volt jellemző, hogy a poros, technikás pálya nehezíti az előzéseket, így a rajt és a stratégiák döntő fontosságúak. Következzen is most a rajt a 2000-es magyar nagydíjról Palik László, Mezei Dániel és Frankl András kommentálásában.
1: És a piros lámpák a kigyulladást követően 5-7 másodperccel elalszanak, minden rendben. Na nézzük!
2: Schumacher eljön, Häkkinen egy kicsit bemozdul, Schumacher tartja a pozíciót, rá Schumacher eljön mellette, Häkkinen letolja a pályáról, Schumacher, Häkkinen Schumacher vele felsőiben, na és Häkkinen eljön! Hát mit művelt Mika Häkkinen, és rá Schumacher lelöki a pályáról David Coulthardot! Schumacher kiszorította Häkkinen! Miért mozdult Mika Häkkinen? Coulthard a harmadik, rá Schumacher megőrizte a negyedik helyet, Barrichello az ötödik, Frentzen pedig a hatodik. Mit művelt Häkkinen? Megint eljött, megint úgy jött el, mint Hockenheimben. A harmadik helyről körbeautózta a kétszeres világbajnokot. Az első tehát Häkkinen, a második Schumacher, a harmadik Coulthard, a negyedik rá Schumacher, az ötödik Barrichello, a hatodik pedig Heinz Herald Frentzen, a hetedik pedig Giancarlo Fisichella.
3: Hopp, hopp, hopp, valami történt, az egyik Errol összeütközött, ha jól látom, Jenson Button az, akinek elszállt valamelyik alkatrésze. Egy kisebb koccanás azért lehet, majd a lassításból megtudjuk pontosan, hogy kik voltak a résztvevők.
0: A szezon elején Michael Schumacher óriási előnyre tett szert, hiszen az első 2 futamon mindkét McLaren nullázott, miközben a német 3 győzelemmel nyitotta az évet, így Imola után a 30 pontos Schumachert a 9 egységet gyűjtő Barrichello követte. Kanada után még mindig 22, illetve 24 pont előnnyel rendelkezett a német Coultharddal és Häkkinennel szemben, így nagy fordulatra volt szüksége a McLaren versenyzőinek ahhoz, hogy izgalmas legyen a hajrá. De ahogy a magyar nagydíjon is hallhatták, jött is ez a fordulat. Mika Häkkinen fantasztikus rajtot vett és megelőzte rögtön az első körben Michael Schumachert, és ez döntő momentumnak bizonyult, mivel a Hungaroringen nagyon nehéz előzni.
2: Szívem sokkal keményebben akarja a sikert, és most az illegyenes bejárati ívénél David Coulthard egyre közelebb kerül Michael Schumacherhez, és jönnek a lekörözések, amikor is valószínűleg, hogy beragadnak egymáshoz képest. Coulthard autója a külső ívre csúszott. Igen, nem követ tettel nagyobb hibát, de egy picit megint vesztett talán abból az időkülönbségből. Az előbb már 1 másodperc volt kettejük között a differencia, most ezzel a pici megcsúszással, hogy a külső ívre csúszott a McLaren Mercedes, ezzel 1/2 másodpercet megint vesztett, viszont a Minardi mögé most akad be Michael Schumacher.
0: Egy kiállás, egy kerékcsere a box utcában mindig lehetőséget biztosít egy előzésre.
3: Mika Häkkinen ebben a pillanatban érkezik meg a boxba, tehát jelenleg Coulthard, Michael Schumacher, Heinz Harald Frentzen, ő sem voltam még kint, ne feledjük el. Tehát ez az első sorrend, nézzük, Häkkinen hova jön vissza.
2: A 7 másodperces kerékszerre zseniális, tehát valószínűleg Häkkinen vissza tud jönni valahova az első helyezett mögé, Coulthard mögé talán visszatud. Így van, Coulthard mögé érkezik vissza, Coulthard vezet jelen pillanatban, Häkkinen a második is, itt a képen tűnik fel Michael Schumacher, aki a harmadik helyen autózik, ennyi a különbség Häkkinen és Schumacher között az első kerékcserét követően.
0: Az első 6 helyezett rajtsorrendjéhez, vagyis Schumacher, Coulthard, Häkkinen, Ralf Schumacher, Barrichello és Frentzenhez képest mindössze 2 változás történt egészen a leintésig. Häkkinen éreugrását követően Barrichello a kerékcserék során Ralf Schumacher elé ugrott, amikor a Williams szerelői túl sokáig pepecseltek az egyik első kerékkel.
3: Fönt áll a harmadik David Coulthard és Barrichello között is. Michael Schumacher megy el a képen, és egészen közel most valóban egészen közel hozzá David Coulthard. Ilyen közel talán még nem is járt. Most fognak befordulni a célegyenesre, és David Coulthard szemlátomás oda tette az autóját Michael Schumacher mögé. 2-3 méter a különbség, nem olyan sok, mint eddig. 15 kör van hátra, lehet olvasni, és itt az egyenesben, hát igen, ez az, amiről beszéltünk Tatival. A közelség a pálya kanyargó szakaszán megvan, utána pedig elveszíti David Coulthard.
0: És ennyi. Ezzel kialakult a végeredmény. A pontszerzőket Häkkinen, Schumacher, Coulthard, Barrichello, Ralf Schumacher és Frentzen sorrendben intették le. Az a nehezen kiírható beidegződés, miszerint a Hungaroringen csak unalmas versenyeket rendeznek, valószínűleg az 1999-es és a 2000-es futam környékén kezdett kialakulni.
3: A 15. úgy is mondhatnánk, jubileumi magyar nagydíj vége felé közeledünk. Mika Häkkinen az élen Mihály Schumacher a második, 10,7 másodperc már csak a különbség, és ő Häkkinen, legalábbis a sisakját láthattuk egészen közelről. Häkkinen idei harmadik győzelmét szerezheti meg, ebben a pillanatban kanyarodik be a célegyenesbe, győzött Spanyolországban, győzött Ausztriában, és ebben a pillanatban a 15. magyar nagydíj győztese, a finn kétszeres világbajnok Mika Häkkinen, második Mihály Schumacher, és harmadik David Coulthard, aki mindent elkövetett, mindent megpróbált, de azért a dobogóra fölállhat.
1: Itt jön Barrichello, úgy be tudja tolni az autóját vélhetően a negyedik helyre, és őt követi majd Ralf Schumacher, illetve Heinz-Harald Frentzen. Barrichello már a célegyenes előtt autózik, most kanyarodik rá az utolsó előtti ívre, és aztán ebből a jobb behajtóból érkezik a célegyenesbe Rubens Barrichello, aki a negyedik helyen hozza be a Ferrari második számú versenyautóját. Itt van Barrichello, őt is leintették, és ott jön Ralf Schumacher, aki pontszerző helyen érkezik meg a BMW Williams-el, mintegy koronájaként a hétvégi teljesítményének. Itt David Coulthard érkezik, aki hatalmas csatát vívott Mihály Schumacherrel, tiszta eszközökkel vívtak mind a ketten, nagyon szépen, nagyon harcosan. Amit Schumacher produkált, hát az nem fehérembennek való volt ezen a versenyen.
0: A finn Mika Häkkinen tehát ezt a magyar nagydíjat is megnyerte. Na de jöjjön egy kis kitekintés, 2000-ben íródott meg, majd 2001-ben lett a Valami Amerika című film főcímdala, a bombon slágere a Valami Amerika.

0: 2000-ben a magyar nagydíjat ugyan Mika Häkkinen nyerte, de a Forma 1-es világbajnokságot a német Michael Schumacher zárta az élen 108 ponttal, a konstruktőri világbajnok pedig a Ferrari lett 170 ponttal. A 2001-es Forma 1-es magyar nagydíjat augusztus 19-én rendezték, és a futam legfontosabb momentuma az volt, hogy Michael Schumacher ezzel a győzelmével megszerezte negyedik világbajnoki címét, és másodszor lett világbajnok a Ferrarival, mindezt 4 futammal a szezon vége előtt már a magyar nagydíjon bebiztosította a német.
1: A millenniumi ünnepség sorozat zárásaként Magyarországon ünnepelhet a Forma 1 világa, új világbajnokot avatva Michael Schumacher személyében. Érkezik a célegyenes bejáratához Michael Schumacher. Barrichello és Coulthard között tetszenek látni a különbséget. Itt jön. És már szólnak a dudák, már szólnak a dudák. A pálya környékén sok tízezer német és olasz szurkoló, akik szeretnék látni, hogy Michael Schumacher győzedelmeskedik ezen a versenyen. És ez az utolsó kör.
2: A legeslegutolsó kör. Ott van a küszöbön, már úgy bedugta kicsit a lábát Michael Schumacher. Már kezdi érezni az ízét. A négyszeres világbajnoki címnek Alain Prost ott a boxban tudja, hogy mit jelent ez. És szerintem most ő is egy kicsit visszatekint, ő is egy kicsit gondolkozik, emlékezik a sikereire, és látja, hogy a jelen legnagyobb versenyzője, aki elképzelhető, hogy a Forma 1 történetének lesz majd a következő években a legnagyobb versenyzője, az utolsó métereket teszi meg.
1: A pálya felső szakaszára érkezett Michael Schumacher. Már csak egy fél köre van hátra. És kijelenthetjük, hogy megszületett a Forma 1 második négyszeres világbajnoka. Az utolsó kör, az utolsó kanyarok. Érkezik a célegyenes bejáratához, ugyanazzal a nyugalommal és higgadsággal, ahogy ezt a versenyt végigversenyezte, és azzal a fölénnyel, ahogy ezt az évet végig futotta. Hölgyeim és uraim, a Hungaroring tiszteli az 51-szeres futamgyőztes, 4-szeres világbajnok Michael Schumacher és a Ferrari csapatot.
0: 2001-ben tehát nem csak a magyar nagydíjat nyerte meg a német Michael Schumacher, hanem az egész világbajnokságot is 123 ponttal, megelőzve David Coulthardot, aki 65 pontot szerzett, a konstruktőri világbajnok pedig a Ferrari lett.
3: 1999-ben és 2000-ben a finn Mika Häkkinen, 2001-ben a német Michael Schumacher nyert Magyaródon. Na most egy kicsit visszatérünk a jelenbe, a hírek erejéig, de hamarosan folytatjuk a múlt idézést.
4: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzeti sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzeti sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
6: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Magabiztos etó győzelem a labdarúgó konferencia liga selejtezőjében. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány. Többnyire napos idő lesz ma. Ötvös Álin vagyok, jönnek a részletek.
4: Sporthírek.
7: Az Eto FC idegenben simán 6-2-re verte a luxemburgi Atert Bissen együttesét a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában az első mérkőzésen. Az Eto először nyerte a nyáron kinevezett új mexikói vezetőedző Efrain Juarez irányításával. A visszavágót jövő héten csütörtökön játsszák Győrben. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A második és harmadik helyen a Real Madrid két futballistája, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. Halász Bence győzött kalapácsvetésben a beszterceványai ezüst kategóriás atlétikai versenyen. Olimpiai ezüstérmes sportolónk 76 méter 61 centiméteres eredményével több mint 2,5 méterrel előzte meg az ötszörös világbajnok lengyel Pavel Fajdeket. A belga Remco Evenepoel nyerte meg a Tour de France országúti kerékpáros körverseny, valamivel több mint 26 kilométeres egyetlen egyéni időfutamát a szlovén Tadej Pogacar előtt. Evenepoel így 4 perc 32 másodpercre faragta hátrányát összetettben Pogacarral szemben.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Rákospalota Újpest vasútállomáson tartott sajtótájékoztatón a célok között említette a vasúti járművek átlag életkorának jelentős csökkentését, a fővonali közlekedés gyorsítását, a villamosított hálózat bővítését és az utasközpontú szolgáltatás kiépítését. Gyorsított eljárásban ítéltek el egy férfit, aki bántalmazott egy buszsofőrt. Többször ököllel megütötte a járművezetőt, miután úgy szállt fel a buszra, hogy kutyáján nem volt szájkosár, a sofőr pedig emiatt kérte, hogy hagyja el a buszt. Az agresszív utast az Érdi járásbíróság jogerősen egy év felfüggesztett börtönre ítélte. 5 hetes csúcsra emelkedett a kőolajára a közel-keleti válság mélyülésének veszélye miatt. A Brent típusú nyersanyag több mint 2%-os emelkedés után csaknem 93 dollárba kerül hordónként. Egy hete ilyenkor mintegy 7 dollárral volt olcsóbb. Az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat iráni célpontok ellen. Robbanások voltak Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és észak-nyugati területeit is. Ukrán drónok csapódtak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, 5 megsebesültek. A légvédelem csaknem 250 drónt semmisített meg, 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Postai küldeményként teásdobozokval csomagolva csempészett kábítószert Tájföldről Magyarországra 2 magyar férfi. A rendőrök több mint 10 kg drogot foglaltak le. A küldeménynek címzettjét egy gárdonyi postán, a feladót pedig a Ferihegyi repülőtéren fogták el. Több mint 4000 flakon hamis mosószert találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban Rajkánál. A NAV tájékoztatása szerint a silány minőségű mosógél koncentrátumokkal több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás.
4: Közlekedés.
7: Terelést építenek ki az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán a 13-as és a 19-es kilométer között. A külső sávot lezárták, a torlódás pedig meghaladta az 1 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
7: Napos gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Sok száz mérföld küzdelem, minden álmod négy kerék. Mondd meg, hol jön majd a cél? Lesz egy győzelem, babér, írta a ma is népszerű Forma 1 című dalát a P-Mobile a 70-es években, és énekelte azt 2002-ben a banda akkori szólistája Rudáncsó. Abban az évben, amelyben csatornát váltott a Sporták hazánkban, és néhány évig nem a magyar televízió berkein belül működő adón lehetett követni az eseményeit. Ez persze semmiben nem zavarja lelkes kollégáimat, akik folytatják a múlt idézést. A 21. század elejének magyar nagydíjai következnek.

Nem történt tévedés, tényleg a 2002-es Magyar Nagydíjra tekintünk vissza. Ez volt azonban az első és máig az egyetlen olyan futam a Hungaroring Formula 1-es történetében, ami már tét nélkül zajlott az egyéni bajnokság szempontjából. Így a Last Ketchup slágerével kezdjük az időutazást. A Ketchup Song szólt azon a nyáron mindenhol, de tényleg mindenhol. Na jó, azért felcsendült egyszer-kétszer ez a szám is.

Kate Ryan és a Desashanté szintén rendkívül népszerű volt 2002-ben. Ez volt az az év, amikor készpénzként is forgalomba került az euró, amely 12 országban váltotta fel a korábbi nemzeti valutát. A hatalmas árvíz miatt augusztus 20-án a nemzeti ünnepre tervezett délutáni programok és az esti tűzijáték elmaradt. Ezt később tartották meg. Oh,

Na igen, ő már Király Linda és a Club Song, aki úgy került a figyelem középpontjába akkor, hogy a kereskedelmi televíziókban induló valóságsók egyikének főcímdalát énekelte.

Azért a feldolgozások is hasítottak. Szerintem a mai napig nincs olyan, most már retro partinak hívják, szóval nincs olyan rendezvény, ahol a Chili klasszikusa a Simply a Love Song ne csendülne fel a Desperado magyarosításával. De nem csak a feldolgozások, hanem Mihály Schumacher is hasított 2002-ben. Hasított? Nem. Az ennél sokkal több volt, ugyanis a német versenyző leiskolázta, durvábban fogalmazva, agyon.

0: Schumacher a VB összes futamán a dobogón állt, az augusztus 18-ai magyar nagydíjra pedig úgy érkezett meg, hogy már majdnem egy teljes hónapja világbajnoknak mondhatta magát. Mivel ilyen korábban, mi több azóta sem fordult elő a Hungaroring történetében, nem kell csodálkozni Zsoldos Barna a Nemzeti Sport szakírójának visszaemlékezésén.
1: Letaglózó idény volt, és nem véletlen, hogy nagy szabályváltozásokat iktattak be a következő évtől. Megváltoztatták a pontrendszert, megváltoztatták a nagydíj hétvégék lebonyolítását, magát a Hungaroringet is átépítették 2003-ra, tehát ez tényleg ez a 2002-es idény, ez annyira domináns, annyira fölényes volt a Ferrari és Schumacher részéről, hogy az F1 irányítói is, Bernie Eccleston is azt mondta, hogy ez így nem mehet tovább, mert ennek már nagyon negatív hatása volt a nézettségre is. Azért a magyar nagydíjon is hiába jöttek 10 000-vel a német szurkolók Schumacher miatt, a többiek azért elmaradoztak, és pontosan ez volt az az idény, amikor már ugye korábban megnyerte a világbajnoki címet, hogy annyira már a német szurkolókat sem motiválta ezek után, hogy megnézzék élőben.
0: A Ferrari és vele együtt Michael Schumacher is megvédte a címét. A német versenyző uralmát jól jelzi, hogy végül majdnem kétszer annyi pontot gyűjtött, mint csapattársa a brazil Rubens Barrichello, és majdnem háromszor annyit, mint a képzeletbeli dobogóra felférő Williams-es kolumbiai Juan Pablo Montoya. Schumacher a legendás Juan Manuel Fangio-hoz hasonlóan 5-5-ször zsebelte be az egyéni világbajnoki címet, ez azóta csak Lewis Hamiltonnak sikerült. Szóval akárhogy is nézzük, 2002 a német pilóta éve volt. Michael Schumacher jelentőségét Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport újságírója, az M4 Sport szakértője is kihangsúlyozta.
1: A német versenyző hatása az egyértelműen óriási, az egész F1-re sokan minden idők legjobbjának tartják. Tényleg, hogyha azt mondjuk, hogy a modern korban lehet, hogy ő volt az ilyen első klasszis, aki teljesen új szintre emelte azokat a módszereket, amelyekkel a többiek fölé lehet nőni, valószínűleg ez így van. Minden esetre az, hogy egy ilyen szuper csapatot épített maga köré a Ferrari-nál, az egyfelől lenyűgöző eredményesség szempontjából, viszont a szórakoztató faktorra nagyon negatív hatással volt.
0: Össze lehet hasonlítani Fangioval, hiszen mind a ketten, ugye Schumacher itt lett ebben az évben 5-szörös világbajnok, Fangio is úgy lett világbajnok, hogy egyébként nem futam győzelemmel akkor abban a korban, de hogy akarva akaratlanul valahogy fölmerült többször, össze lehet, össze kell őket hasonlítani?
1: Hát nagyon nehéz, azért egy fél évszázad választja el őket majdnem, ami a sikerek elérését és az F1-es szereplést illeti, és noha tényleg vannak ezek a statisztikai párhuzamok, amelyek miatt óhatatlanul összehasonlítja a versenyzőket az ember, nagyon nehéz korszakokon átívelően összehasonlítani tényleg, hogy most Verstappen, vagy Hamilton, vagy Schumacher, vagy Fangio, a saját korszakoknak ők a meghatározó egyéniségei, és nyilvánvalóan ők benne vannak a top 10-ben, de hogy közöttük sorrendet felállítani, vagy konkrét összehasonlításokat végezni, ez nagyon nehéz.
0: Fociban is akarva akaratlanul Pelét Messihez, és nem tudom, Maradonát Ronaldinhohoz hasonlítjuk, pedig ugye nem nagyon lehet őket. Különlegessége volt ennek az évnek, illetve ennek a magyar nagydíjnak, ennek a 2002-es magyar nagydíjnak, hogy nem csak Michael, hanem Ralf Schumacher is ott volt a mezőnyben, mi több egyszerre álltak mindketten dobogón. Mennyire különleges ez így a Forma 1 történetét nézve, egy testvérpár ennyire meghatározó szerepet tud betölteni?
1: Ez nagyon különleges, mert sem előtte, sem azóta nem volt ennyire sikeres testvérpár. Ők az egyetlen, akik elmondhatják magukról, hogy nagy díjon első két helyen is végeztek, úgyhogy a Schumacher família ilyen szempontból mindenképpen büszke lehet az eredményekre, példanélküli az a sikersorozat, amit ők elértek. Nyilvánvalóan Michael sokkal-sokkal több sikert ért el, de azért az, hogy Ralfnak is vannak futamgyőzelmei, és hogy egyszerre álltak dobogón, nem csak dobogón, hanem az első két fokán, ez tényleg példanélküli.
0: A 2002-es magyar nagydíjat Rubens Barrichello nyerte, és a két Schumacher Michael, a második Ralf pedig a harmadik helyen zárt. Egy valakiről beszéljünk még, bár itt még nem Formula 1-es versenyzőként, de azért már egyre sűrűbben jelentek meg hírek arról, hogy talán egyszer lehet Forma 1-es versenyzője Magyarországnak, Baumgartner Zsoltán, mi történik 2002-ben?
1: A nagydíj előtt a Jordan autó színe színeiben néhány kört megtehetett, ez volt az első élménye F1-es autó volánjánál, és mivel a pályafutása már ígéretesen alakult az alsóbb szériákban, reménykedhettünk benne, hogy talán egy nap megadatik nekünk az, hogy versenykörülmények között is szurkolhatunk neki. Ugye a véletlen úgy hozta, hogy ez már egy évvel később megtörtént, mert a Jordan akkori versenyzője Ralph Furman megsérült, és Baumgartner Zsolt volt a beugró. Persze erről mit sem sejthettünk még 2002-ben, akkor még csak azt tudtuk, hogy van egy reményteljes magyar versenyző, aki néhány kört megtehetett a futam előtt, a hazai közönség előtt. Nekem gyerekként, tinédzserként már akkor is egy nagy élmény volt.
0: Divatos szóval élve az imént hallott Zsoldos Barna spoilerezett, azaz előre lelőtte a poént, hiszen legközelebb majd a 2003-as magyar nagydíj történéseivel és a főszereplővé előlépő Baumgartner Zsolttal jövünk. A 2003-as év rendkívül meghatározó a Hungaroring történetében több okból is, de erről részletesebben egy picit később. Nem árt ugyanis felidézni, hogy április 12-én népszavazást tartottak Magyarországon, méghozzá az Európai Unióhoz való csatlakozás ügyében. A voksoláson az érvényesen szavazó választópolgárok több mint 83%-a támogatta a belépést. Na de akkor vissza a ringre, amelyet ekkor építettek át, először legalábbis a pályát. Gondoljunk bele, már majdnem 20 éve üzemelt ekkor, és még eltelt újabb 20 a mostani nagyszabású átalakításig. 2003-ban lett a 12-es kanyar előtti egyenes szakasz hosszabb, a kanyar pedig szűkebb, valamint 202 méterrel hosszabbították meg a célegyenest. Szűkebb lett a visszafordító kanyar, ezzel is fokozva a versenyek izgalmát. A mondjuk így megújult pályán a gyakorláson aztán a Jordanes Ralph Furman súlyos balesetet szenvedett, ez pedig megnyitotta az utat valaki olyan előtt, akit már nagyon régóta vártunk, hogy ott legyen. A Magyar Rádió stúdiójában Lantos Gábor ült ekkor.
2: Sporttörténelem a magyar nagydíjon a Formula 1-ben. Baumgartner Zsolt egy baleset után a Jordan pilótájaként az időmérő edzésen találta magát, és a 19. helyet autózta. Holnap tehát első magyarként indulhat a Formula 1-ben. Földi Attila tudósít a magyar nagydíj időmérő edzéséről, majd beszélget Baumgartner Zsolttal is.
3: Történelmi pillanat a Formula 1-ben és a magyar autósportban. Ezekkel a szavakkal vezette be azt a három kört Bob Costanadúros, az FIA hivatalos kommentátora, amikor is Baumgartner Zsolt kigurult a 12-es Jordan Fordban a Hungaroring betonjára. Most természetesen beszélhetnék az 1:26,67 másodperces időről, amellyel a 19. pozíciót szerezte meg Baumgartner Zsolt, de ennél sokkal fontosabb, hogy kvalifikálta magát a 18. Formula 1-es magyar nagydíjra. Ezzel Szisz Ferenc emléke előtt is tisztelegve ott lesz a rajtrácson, és ez most mindennél fontosabb. A számunkra roppant fontos esemény mellett sem törpülhet el azonban az, hogy Fernando Alonso Formula 1-es karrierje második első rajtkockáját szerezte a Hungaroringen az idei malajziai nagydíj után. Ralf Schumacher az esélyeknek megfelelően fellőtte magát és a Williams BMW-t az első sor második helyére, míg Mark Webber harmadik helye a Jaguarral felér egy vaskos meglepetéssel. Még egy érdekesség, Giancarlo Fisichella, a Jordan pilótája bejelentette, jövőre a Sauber csapathoz igazol, így feltehetőleg lesz egy üres hely Eddie Jordan csapatában.
4: Görcsbe rándult egy euró, és így nem igazán értettem, hogy most mi a szituáció, vagy mi a helyzet, és leginkább nem akartam az egésznek úgy hinni, hogy ez tényleg megtörténhet itt, de hál' Isten minden rendben volt a licenszel, meg az összes procedúrával, ami ezzel jár. Volt bennem izgalom, de én igazából nem hittem az egészben, hogy ez megvalósulhat, de nagyon örülök neki, hogy ez így alakul. Biztos vagyok benne, hogy ha még esetleg a reggeli edzést végigcsinálom, akkor jobban tudtam volna menni.
5: Mennyi marad benned? Mennyit gondolsz, mennyivel tudsz többet teljesíteni majd, hogyha tényleg megszokod az autót, Isten igazából?
4: Szerintem azért biztosan közelebb tudok kerülni a csapattársamhoz, a versenyen pedig nem nagyon szeretnék csalódást okozni, az azt jelenti, hogy be szeretném fejezni a versenyt, és ha lehet, akkor pár helyet még előbbre is menni. Még olyan furcsa nagyon az egész szituáció, de hát ez benne van, de ez együtt jár. Ez biztos, hogy egy nagyon nagy történelmi esemény a magyar autósport számára, mert ugye 18 éve van Magyarországon verseny, és még ennyi idő kellett ahhoz, hogy nehézségek árán is összejöjjön egy ilyen lehetőség és a szerencse. Úgyhogy ez a tipikus jó helyen, jó időben voltam, ott kellett menni a Forma 1-be, mint tesztpilóta, és bármi lehetőség adódik, akkor valószínű, hogy az embert fogják használni, és ez, hál' Isten, ez most így alakult.
0: Szerintem nem vagyok egyedül, akit most is kirázott a hideg halva Baumgartner Zsolt 2003-as szavait. Az egyetlen Formula 1-es magyar versenyző számára a lehetőség egy sor szerencsés körülmény összejátszásaként alakult ki. Baumgartner a Koloni Motorsport versenyzője volt a Formula 1 akkori előszobájának számító F3000-ben, és a német nagydíjon, valamint a magyar nagydíjon, méghozzá egészen pontosan a pénteki napon teszt lehetőséget kapott a Formula 1-es Jordan csapattól, majd ugye jött Furman balesete. Az időmérőn a Michelin gumis autók domináltak, Fernando Alonso szerezte meg ugye a polt Ralf Schumacher és Mark Webber előtt. A rajt után mindkét Williams visszaesett, míg Kimi Räikkönen a harmadik helyre ért fel. A 19. körben Barrichello látványos balesetet szenvedett, amikor a bal hátsó kereke a célegyenesben leszakadt, és a Ferrari az első kanyarban kirepült. A futamot végül Fernando Alonso 18 másodperces előnnyel nyerte meg Räikkönen, illetve Juan Pablo Montoya előtt. A spanyol versenyző ezzel a legfiatalabb futamgyőztes lett. Ezt a rekordot később a 2008-as olasz nagydíjon Sebastian Vettel, majd az övét pedig a 2016-os spanyol nagydíjon Max Verstappen döntötte meg. Érdekesség, hogy 2003-ban Michael Schumacher körhátrányban a 8. helyen ért célba, de minket mindennél jobban érdekelt Baumgartner Zsolt, aki sajnos a 34. körben motorhiba miatt kiesett méghozzá 13. helyről.
4: Nagyon örültem, hogy ezt a versenyt megkaptam. Nagyon örültem annak, hogy nem vallottam kudarcot. Sajnos a verseny nem sikerült befejezni műszaki hiba miatt. Ugyanígy csapattársam Fisichella is feladni kényszerült a versenyt. Kevés hibát csináltam, és nagy hibákat nem csináltam, úgyhogy nagyon örültem annak, hogy el tudtam állni a helyemet a nagyok között. Kifejezetten jó rajtoltál, hiszen előbbre jöttél két vagy három helyet is. Igen, nagyon jól rajtoltam. Ez annak volt köszönhető, hogy nem volt semmiféle szokatlan dolog. Tegnap kipróbálhattam a rajtautomatát, és simán elindultam, úgyhogy még Verstappent is le tudtam rajtolni, aztán utána a kanyarban kénytelen voltam őt elengedni, nem rizikoztam annyit, célom, mondom, végig az volt, hogy végigmenjek a versenyen, de sajnos ez nem sikerült.
3: Érezted-e azt a hihetetlen szeretetet, ami feléd áramlott a lelátókról, a tribűnről, és az összes újság címlapján gyakorlatilag Baumgartner Zsolt szerepelt?
4: Ez egy fantasztikus érzés volt a rajtrács, amikor kiálltunk legelső körben, amikor volt a versenyzői parádé, a versenyzők bemutatása délelőtt folyamán, és akkor a lelátókon azt a örömújongás a pályaszélen a bíróktól, azt igazán nem lehet kifejezni, és tényleg annyian szurkoltak itt a helyszínen, hogy ez nagyon nagy löketet adott számomra ahhoz, hogy magabiztosan tudjak versenyezni, és nagyon fontos volt az is, hogy ki tudja kapcsolni, és a rajtnál úgy kezelni az egészet, mintha ez egy tök sima 3000-es futam lenne, minden teher nélkül, és úgy érzem, ez sikerült.
3: Gokárttal kezdtél versenyezni, mentél Formula Renault-val, Formula 3-mal, Formula 3000-rel, ez a csúcs, meddig lehet itt megmaradni, meddig tudsz tovább menni, az a szuperlicenc, amit most kaptál, mennyi időre szól, és vajon az olasz nagydíjon Eddie Jordan számít-e rád két hét múlva?
4: Ezt még fontosan nem tudom, de a szuperlicencem az most két hétre szól, és úgy gondolom, hogy utána lesz egy további átértékelés, és akkor fog ez fixálódni. Én bízom benne, hogy még lehetőséget fog kapni, és nem ez volt az utolsó fellépésem.
0: Bizony, hogy nem ez volt. Baumgartner Zsoltot Földi Attila kérdezte, és itt még nem tudta egyikük sem, hogy a magyar versenyző a következő olasz nagydíjon nem csak hogy elindult, hanem a 11. helyen ért célba, mitöbb a 2004-es szezont a Minardi színeiben teljesítette. Az Egyesült Államok nagydíján aztán újra sporttörténelmet írt Baumgartner, na de erre már legközelebb tekintünk vissza.

0: 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz, méghozzá Lengyelországgal, Litvániával, Lettországgal, Észtországgal, Szlovákiával, Csehországgal, Szlovéniával, Máltával és Ciprussal egyetemben. December 26-án volt a hatalmas karácsonyi szökőár, a cunami Ázsia délkeleti részén több mint 200 ezer ember életet követelt. Az aténi nyári olimpiai játékokon Magyarország 8 arany, 6 ezüst és 3 bronzérmet szerzett. A medálok száma lehetett volna több is, ám a diszkoszvető Fazekas Róberttől, illetve a kalapácsvető Annus Adriántól doppingvédség miatt elvették az első helyet. A 19. Marbolo Magyar Nagydíjat pont az ötkarikás játékok első napjaiban, egészen pontosan 2004. augusztus 15-én rendezték. Bár Mihály Schumacher ebben az évben is hatalmas fölényben volt, mi magyarok annak örültünk, hogy Baumgartner Zsolt személyében egy honfitársunk is ott volt a mezőnyben. Zsoldos Barnát, a Nemzeti Sport szakíróját kértem arra, hogy ennek a jelentőségét próbálja meg szavakba önteni.
1: Pont ez is mutatja a jelentőségét, hogy az azóta eltelt 20 évben senkinek sem sikerült az áttörés, és olyannyira nem, hogy még csak az F1 előszobáját sem sikerült elérnie senkinek, legyen az a GP2 vagy az F2, akár mennyire is próbálja bagatelizálni ennek a jelentőségét, azért kőkemény munka állt a mögött, hogy sikerült eljutni a VB sorozatban. Nyilván, mint mindenkinek akkoriban, aki a mezőny végéhez tartozott csapatok, kellett egy anyagi háttér, egy anyagi támogatás, de csak úgy senkinek sem biztosított lehetőséget. Azóta is várjuk a következő magyar versenyzőt. Szerintem annak ellenére, hogy Baumgartner Zsoltnak nem adatott meg, hogy erősebb csapatok színeiben versenyezzen, azért így is kalapemelést érnem el az, hogy eljutott az F1-ig, és az, hogy pontot is tudott szerezni.
0: Bizony, bizony. A pontszerzés is összejött Baumgartner Zsoltnak a Formula 1-ben, amire ekkor egyesek amúgy teljesen érthetetlen módon csak legyintettek. Most álljunk meg megint egy pillanatra, és gondoljuk végig, mit nem adnánk érte, ha lenne egy versenyzőnk a száguldó cirkuszban, vagy akár annak csak a közelében is. Na de vissza Zsoldos Barnához, aki feleleveníti, mi is történt 2004-ben Baumgartner Zsolttal.
1: 2003-ban volt beugró a Jordannél, és úgy alakult, hogy 2004-ben a Minarditól kapott állandó versenyzői szerződést. Azért nagyon-nagyon más volt akkoriban az F1, mint most. Most azt láthatjuk, hogy van 10 elképesztően erős csapat, és nagyon szorosak a különbségek. Akkoriban pedig nem volt ritka, hogy a sereghajtó istálló autói körönként 4-5 másodperccel elmaradtak az élmezőnytől, és épp ezért is nagyon-nagyon nehéz dolga volt Baumgartnernek és másoknak is, aki ilyen autót vezettek. Ugye neki sikerült a pontszerzés Amerikában, Indianapolisban. Nagyon sokan összeszokták keverni azzal a futammal, a 2005-ös futammal, amikor csak 6-an indultak el. Nem, ez nem az a verseny volt. Itt mindenki elindult, és igen, sokan kiestek, de mégis ő volt az egyike azoknak, akik célba ért, és a 8. helyért kapott egy pontot, úgyhogy ez egy nagyszerű siker azóta is.
0: A magyar... Mindjárt, ugye több mint 2 év után szerzett pontot azzal a bizonyos Baumgartner-féle pontszerzéssel, csak hogy a jelentőségét is kicsit elvonatkoztatva attól, hogy most ez Zsolt ért el, vagy sem maga a csapat, több mint 2 évet várt rá.
1: Igen, a mai napig felelhetők az interneten ezek a fotók, hogy úgy ünnepelték, mintha futamot nyert volna. Tényleg egy nagy mérföldkő volt a csapat életében is, és a magyar autósport életében is. Nyilván bíztunk abban, hogy esetleg a magyar nagydíjon is összejöhet valami hasonló csoda, azért a Minarditól tényleg nem lehetett elvárni ezt rendszeresen, úgyhogy itt nem jött össze a pontszerzés, a célbaérés viszont igen, ennek is örülhettek a magyar szurkolók.
0: Az Arósz már előtte 97-ben azt a fajta csodát, hogy egy teljesen esélytelen istálló vagy csapat pilótája, akkor ugye Damon Hill hozta ezt a sztorit. Mi történt a magyar nagydíjon? Nem volt egy kifejezetten, hogy is mondjam, izgalmakban bővelkedő futam.
1: Igen, hát párhuzamot vonhatunk 2002-vel, amikor ugye Schumacher már világbajnokként érkezett hozzánk, és ebben a 2004-es idényben is csak azért nem, mert pont amiatt megváltoztatták a pontrendszert, és arányaiban a második, harmadik helyért már több pont járt, mint korábban, ezért matematikailag még nem biztosította be a VB címet, de hogyha azt vesszük, hogy az azt megelőző 12 futamból 11-et megnyert, és egyen pedig kiesett ütközés miatt, azért láthatjuk, hogy ez még a korábbiaknál is letaglózóbb fölény volt. És annak is rendje módja szerint ő ütötte a vasat mindaddig, amíg nem vált matematikailag is világbajnokká, úgyhogy nálunk is egy nagyon fölényes győzelmet aratott.
0: Beszéljünk egy picit a Bár Hondáról, amely csapatot a dobogóért harcolt, sőt a dobogón is végzett Takuma Sato, illetve ugye Jenson Button volt a két versenyzője. Gyakorlatilag a semmiből jött létre? Azt jól mondom, hogy ha azt mondom, hogy a semmiből jött létre ez a csapat, és amilyen gyorsan föltűntek, tűntek is le aztán utána a Forma 1 térképéről.
1: Hát igen, tulajdonképpen ők a korábbi Tirrell csapatot vásárolták fel, és az volt a céljuk, hogy nagyon rövid távon nagyon sikeresek lesznek. Na, ez most már rögtön az első évben kiderült, hogy nem lesz így, ugye 99-ben, amikor pont nélkül zártak. Egy ambíciózus projekt volt, Jacques Villeneuve volt a vezető pilótájuk, és nagyon sokáig szerepelt náluk a kanadai világbajnok pilóta, de az F1 már akkor sem úgy működött, hogy valaki csettint egyet, és varázsütésszerűen sikereket és eredményeket ér el. Az Istvánnak ez volt az egyik legsikeresebb éve, ez a 2004-es, ez egy ilyen nagy fellángolás volt, sikerült a második erővé előlépnie, viszont a Ferrarinak akkora volt az előnye, hogy a futamgyőzelem így sem sikerült a Bár Hondának, úgyhogy ilyen szempontból azért ez egy keserédes év volt.
0: Zsoldos Barnát, a Nemzeti Sport újságíróját, az M4 Sport szakértőjét hallották. A 2004-es magyar nagydíjon Mihály Schumacher rajtcél győzelmet szerzett, Barrichello pedig a második helyen ért célba. A két Ferrari mögött a versenyt 2003-ban megnyerő Fernando Alonso a Renault-val harmadik ként zárt. Juan Pablo Montoya a BMW-vel negyedik, aztán Jenson Button ötödik, Takuma Sato pedig a Bár Hondával hatodik lett. A futam után Mihály Schumachernek 38 pontos előnye volt Barrichellóval szemben, a Ferrari pedig a magyar nagydíj hétvégén behozhatatlan előnyre tett szert és megnyerte a gyártók bajnokságát.
2: A 2005-ös Forma 1-es magyar nagydíjat július 31-én rendezték, a pole pozícióból pedig Mihály Schumacher indulhatott.

0: Most pedig, ahogy ígértem, jöjjön a 2005-ös Forma 1-es szezonnak az összefoglalója. Weber Gáborral, az M4 Sport kommentátorával beszélgettem.
1: A 2005-ös szezon egy egészen érdekes idény volt, mert az az egyetlen szezon a Forma 1-ben, amikor új gumiszabály jött képbe, és az csak egyetlen szezonra volt érvényben, viszont ez pont az a 2005-ös év volt, már pedig ez arról szólt, hogy nem lehet kereket cserélni verseny közben, tehát ugyanazt a garnitúra gumit kellett az elejétől a végéig használni. Komoly feltörést okozott jó néhány csapatnak, különösen a Bridgestone-nal induló csapatoknak, ők kerültek ezzel igazán hátrányban, és 2004-ben még Michael Schumacher és a Ferrari hegemóniáját láthattuk, és ugye az ötödik WB címét Ferrari színekben, viszont a 2005-ös év az nagyon nem állt össze a Ferrari-nek, és kezdődő Michael Schumachernek sem természetesen. Estek keltek pestélyesen szólva az új gumiszabálynak köszönhetően, és sokkal inkább a McLaren és a Renault került helyzetbe ezzel a szabályváltozással.
0: Hogy lehetett ehhez a szabályváltozáshoz alkalmazkodni, hogy kerékcsere nélkül kell abszolválni egy futamot? Mi volt ilyenkor a taktika?
1: Ugye, amit leginkább befolyásolta a futamok menetét, az, hogy még lehetett tankolni. Tehát önmagában kijöttek a csapatok, tehát volt külön stratégia és eltérő box kiállási minták mezőnyön belül, és természetesen nem is volt olyan nagy üzemanyag tankja az autóknak, hogy végigmehettek volna tankolás nélkül, de kizárólag üzemanyagot rátölteni jöttek a boxba. A stratégiában természetesen az volt, hogy ezeket a külön erre gyártott gumikat, amik persze jóval strapabíróbbak voltak, mint a korábbi években, jól kellett tudni kihasználni. Tehát hogy magát a versenyt végig lehetett vele csinálni, hiszen eleve úgy gyártott őket mindkét gumigyártó, hogy ezek végigbírják azt a 301-nány kilométert probléma nélkül, de például, hogyha a versenyző hibázott, mondjuk elfékezte adott esetben a saját gumiát, és picit le is kockált, hogy ezt sokszor látjuk a manapság is, ha valaki egy komoly elfékezésbe fut, hogy annak a gumiszeretnek az nagyjából a végét jelenti, és akkor valóban kerékcserére kényszerült valaki, és nyilván az ilyen típusú technikai problémát okozó gumisérülésnél lehetett kereket cserélni, de ez egyáltalán nem jelentett előnyt, az nyilván mindig hátrányból indult, tehát alapesetben tilos volt a kerékcsere, és ez azért jó néhány futamnak a sorsát befolyásolta abban az évben, de mondom, hogy legtöbbször és leginkább ez a 2005-ös korszak arról szólt, hogy akkor meg az időmérő szabályok úgy szóltak, hogy az időmérő utolsó szakaszát azzal az üzemanyag mennyiséggel kell megtenni, amivel majd az autók rajthoz állnak, tehát ezzel is ugye sokat csapkoztak a csapatok, hogy mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű autóval mentek oda az időmérőre, és az első rátankolásokig nem is lehetett tudni, hogy kinek mennyire nehéz az autója, vagy mennyire könnyű, csak akkor derült ki, ha valaki 5-6 körre többet tudott teljesíteni az első rátankolós kiállásaig, mint a többiek, hogy előző nap az időmérőn egy nehezebb autóval volt pályán.
0: Beszéljünk egy kicsit Baumgartner Zsoltról, hiszen ő 2004-ben részt vett a Forma 1-ben, viszont 2005-ben már nem volt csapata. Mi volt ennek az oka?
1: Hát az elsősorban pénzügyi kérdés volt, hiszen ez a Zsolt ugye a Minardinál versenyzett, már pedig a Minardi ebben az időszakban, meg egyébként a legtöbbször a Minardi története során ugye abból élt és abból versenyzett, amit a versenyzők, a szponzorokon kívül a versenyzők hoztak, ami a szponzorpénzeket a versenyzők hoztak, és egyszerűen az volt a helyzet, hogy itt már Zsoltnak nem volt arra pénz, hogy egy teljes szezont fedezzen a Minardinál, helyette viszont jött olyan versenyző, aki viszont hozott elég szponzorpénzt, úgyhogy tulajdonképpen a kis csapatok átkölyörte utóbban a Baumgartner Zsoltot, hogyha amennyiben nincs meg a pénzügyi maga, akkor egy másik versenyző fogja átvenni az ember helyét, és ez így volt, és így is lesz mindig, amíg olyan csapatokról beszélünk, vagy amikor olyan csapatokról beszélünk, ahol nincs meg a teljes versenyzés, az a költségvetés, hanem ezt a versenyző által hozott pénzből kell kérdezni.
0: 2005. július 31-én rendezték a Forma 1-es Magyar Nagydíjat, 70 kört kellett megtenni a pilótáknak, a pole pozícióban pedig Michael Schumacher indulhatott. Meglepetésnek számított ez akkor?
1: Meglepetésnek számított, amit furcsa kimondani a 2000-es évek elejének Ferrari hegemóniája után, de valóban ez volt az első Ferrari pól az évben, és Schumacher első pólja természetesen. Egyszerűen ennyire megfogta, és ennyire megtrükközte a Ferrari ez a gumiszabályváltozás 2005-ben, hogy el kellett jutniuk a szezon derekáig. Tehát gyakorlatilag itt már szezon kétharmadáról beszéltünk, amikor a Magyar Nagydíjat tartották, és ekkor tudtak először rajta elsőséget szerezni a Ferrari-val. Egyébként ez nem volt egy rossz versenye Schumachernek, tehát itt a Ferrari és a Bridgestone az akkori gumiszállítója valamennyire elkezdte megtalálni a ritmus, és egy picit talán jobban működni ezzel a gumiszabállyal, de mondjuk úgy, hogy ez a ritka alkalmak egyike volt, amikor a Ferrari valóban versenyben volt ebben az évben.
0: A Ferrari és Schumacher egyébként kezdett kiszorulni most már az élmezőnyből, ugye harmadik helyen volt Michael Schumacher az egyéni VB összetétben.

0: tekintetben az elmúlt évekhez képest alul teljesített mind a maga az istálló, mind a pilóta is.
1: Igazából a gumi kérdés volt a legfontosabb összetevője, tehát itt a Ferrari-t az új gumiszabályok kötötték igazából a gúzsba, és a Bridgestone-nak nem volt erre jó megoldás a 2005-ben, és ez volt az a fő probléma, aminek köszönhetően a Ferrari visszaesett, és az összes többi Bridgestone-os csapat gyengében teljesített, úgyhogy alapvetően ez is azt mutatja, ami minden érájára igaz egyébként a Forma 1-nek, hogy összességében, hogyha nincs megfelelő gumi egy autón, akkor bármilyen jó autót tervezhet valaki, mindig hátrányba kerül, és ez 2005 nagyon szépen megmutatta az azt megelőző 5 Mihály Schumacher világbajnoki címet követően, hogy gyakorlatilag egy ilyen léptékű korszakos zseni, mint Mihály Schumacher is el tud tűnni kvázi a sűjesztőben az ő a saját mércéhez képest akkor, hogyha ha nem megfelelő az autó minden egyes összetevője, már pedig a gumi az egyik legfontosabb összetevője a versenyzésnek.
0: Beszéljünk egy kicsit akkor magáról a futamról is. Ugye Kimi Räikkönen ért elsőként célba, a finn jégember a negyedik helyről indulhatott el a futamon. Milyen futam volt ez itt 2005-ben? Az elmúlt évekhez képest izgalmasabb volt, több előzés történt?
1: Ebből a szempontból ez egy izgalmas futam volt, mert ahogy mondta, Räikkönen a negyedik helyről rajtolt, Schumacheré volt a pól, az összetetben vezető Alonso csak a hatodik helyre kvalifikálta magát, és minden versenyben és ebbe került az egyes kanyarban, és nagyon meleg volt. Nyilván, mint a magyar nagydíjak többségében, ugye július végén, augusztus elején azért pokoli hőség tombol, itt is ilyen 34-35 fokos versenynapi hőmérsékletek voltak. Igazából egy Schumacher-Räikkönen csatáról szólt ez a futam, mondta úgy, ahogy árnyéként, vagy valamennyire árnyéként követvőket próbált benne tényező lenni, de tulajdonképpen az egész futam lényege abban sűrűsödött össze, hogy Schumacher vezetett, nagyon sokáig Räikkönen közelről követte, érezhetően nagyobb volt a tempója, de nem tudott elé kerülni, viszont okosan kitaktikázta a McLaren, hogy az utolsó rátankolások már Räikkönen annyira közel volt Schumacher, ez egy másodpercen belül, de aztán már kevesebbet kellett tankolniuk, hiszen korábban többet tankolva gyakorlatilag stratégiai előnybe kerültek, és azt követően Räikkönen, amikor Schumacher elé került, teljesen simán faképni hagyta Schumachert is, és majd 20 másodperces előnyel nyerte ezt a futamot. Tehát ha utólag megnézzük, hogy mi lehetett ennek a futamnak az összképes, csak a végeredményből kell leszűrnünk azt, akkor azt látjuk, hogy Räikkönen nagy fölénnyel győzött, miközben a futam egészében vagy a jó részében azért ez egy Räikkönen Schumacher csatának nézett ki, még akkor is, hogyha aztán végül könnyedén nyert Kimi Räikkönen a McLarenben.
0: Kimi Räikkönen nyert, Mihály Schumacher lett a második, és a Toyotával a harmadik helyen Ralph Schumacher futott be, így végződött tehát a 20. magyar nagydíj 2005-ben. A világbajnok pedig Fernando Alonso lett, a konstruktőri világbajnok pedig a Renault, az ikonikus kékszínű Renault, ugye Giancarlo Fisichella-val és Fernando Alonsoval. A szezon előtt gondoltad volna, hogy Alonso lesz a világbajnok? Ők tudtak a legjobban alkalmazkodni az új szabályokhoz?
1: Igen, a Renault azért nagyon jó belenyúlt ebbe a történetbe, és nyilván kellett hozzá a Michelin megfelelő gumia is, de mondjuk a McLaren nagy ellenfél volt, viszont nem voltak elég megbízhatók, ráadásul ugye Räikkönennek nem egy olyan akár defektes versenye is volt, mint például a Nürburgring, amit az erről bukott el, de összességében ahhoz nagyon határozott volt, és nagyon hatékonyan váltotta győzelmekre, meg dobogokra azokat a lehetőségeket, amik adottak. Igazából itt már korábban is látszott Alonson, de ebben az évben életben teljesen arra a szintre, amire egy világbajnoknak szüksége van, és született gyakorlatilag egy meghatározó egyénisége a Forma 1-nek, aki egyébként a mai napig ugye versenyez.
2: Az Egyesült Államok népszámlálási irodája jelezte, hogy a Föld népessége elérte a 6,5 milliárdot, azaz 6500 millió főt. Még 20 év sem telt el azóta, és már 8 milliárd ember él a Földön. Nincs azonban közöttük Saddam Hussein iraki diktátor, akit ekkor végeztek ki. A mai rendkívül ingatag világpolitikai helyzet miatt különösen aktuális emlékezni, hogy Észak-Korea 2006-ban végezte el első kísérleti atomrobbantását. Montenegró lakosai népszavazás útján nyilvánították ki függetlenedési szándékukat Szerbiától, pontosabban Szerbia és Montenegró államszövetségéből. Ezzel az eseménnyel az egykori Jugoszlávia teljesen felbomlott. 2006-ban rendezték meg a 7., egyben az utolsó Budapest parádét. Ez volt az az év, amikor iszonyatos vihar sújtotta Budapestet és környékét augusztus 20-án az ünnepi tűzijáték alatt. És bizony 2006-os Gyurcsány Ferenc összedi beszéde is. A bel- és külpolitikai kitekintő után nézzünk szét a korabeli slágerlistákon. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. A Billboard 100-as listáját James Blunt uralta, de előkelő helyen végzett Shakira és a Hips Don't Lie is.

0: Ez már mintha harc, hát legyen harc, alig, hanem a Formula 1-es világbajnokság élmenőinek mottója is volt. A 2006-os VB a Renault-val versenyző Fernando Alonso és a Ferrari-s Michael Schumacher áldás csatáját hozta. A szezon elején a spanyol versenyző volt fölényben, ám a Hungaroringre érve 11 pontra olvadt az előny. Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport szakírója felidézi, mitől lett újra versenyképes az olasz csapat.
1: 2005-ben a Ferrari-nak nem jött ki a lépés, akkor volt egy elég furcsa gumiszabály, hogy nem lehetett kereket cserélni a versenyek közben, és ez nagyon érzékenyen érintette a Ferrarit, az volt azon kevés évek egyik, amikor Schumacher nem állt harcban a VB címért, viszont ahogy eltörölték ezt a szabályt 2006-ban, rögtön megtáltosodott a csapat és a német versenyző is, és egy mai napig emlékezetes világbajnoki harcot folytatott Fernando Alonsoval. Ebből a fiatal spanyol, akkor még fiatal spanyol jött ki győztesen, és ő is a mai napig azt emlegeti, hogy talán az volt élete egyik legemlékezetesebb világbajnoki harca, hiszen a nagy Schumacher ellen vívta.
0: Szóval a 2006-os magyar nagydíj óriási csatát hozott kettejük között. A történet már a pénteki szabad edzésen elkezdődött, amikor is a spanyol versenyző büntető fékezett Dornbos előtt, valamint sárga zászló alatt előzött, míg német riválisa piros zászló alatt tette meg ugyanezt már, mint előzött a harmadik szabad edzésen, innen pedig már Zsoldos Barna folytatja.
1: Fernando Alonsót és Michael Schumachert is egyaránt megbüntették. Különböző kihágásokat követtek el, de mind a ketten két-két másodperces büntetést kaptak az időmérőre, amit ugye magukkal cipeltek. Pont ezért esett meg, hogy a rajtrácson nem sikerült olyan előkelő eredményt elérniük, hiszen megbüntették őket, ahogyan Jenson Buttont is, a későbbi győztes, és a magyar nagydíjak történetének első esős futamát ez a felforgatott rajtrács, ez is egy kicsit megfűszerezte.

0: A pole pozícióból, tehát az első rajtkockából végül a McLaren-es Kimi Räikkönen indult, a további sorrend pedig így nézett ki. Massa, Ferrari, Barrichello, Honda és az imént említett Button-féle büntetés miatt De La Rosa McLaren. Schumacher a 12. Alonso pedig a 15. helyről vágott neki az esős futamnak.
1: Az ilyen időjárási körülmények közepette azt láthattuk, hogy Alonsoék törnek előre a verseny elején, és igazából az volt az intermediate gumikon a legfontosabb tényező, hogy a Michelin abroncsai sokkal jobban működtek, tehát Alonso gyakorlatilag átgázolt a mezőnyön, és Button is csatlakozott hozzá. Egyébként Schumacher a Bridgestone-okon is tartotta velük a lépést. Kaotikus verseny volt, biztonsági időszakkal, változékony körülményekkel.
0: Zsoldos Barna nem véletlenül említette a körülményeket, de nem csak az időjárás változott szinte folyamatosan. Az hagyján, hogy Alonso nem sokkal a rajt után megelőzte csapattársát, Fisichellát, majd körbeautózta Schumachert is, aki a Fisichellával való ütközés miatt első vezetőszárny cserére kényszerült. Amikor a vezető Kimi Räikkönen a 26. körben Vitantonio Liuzzit próbálta meg lekörözni, összeütköztek, és mindketten kiestek. A biztonsági autó szakasz után Alonsóra felzárkózott Jenson Button, miután a pálya kezdett felszáradni, Alonso is kiállt száraz gumira cserélni. Innentől ismét Zsoldos Barna folytatja.
1: Egy sima Alonso győzelem lett volna, hogyha a box utcában nem történik meg az a hiba, hogy rosszul rögzítik a kerekét, ami miatt kiesett. Ennek köszönhető az, hogy Jenson Button több mint 110 futam után meg tudta nyerni nálunk élete első versenyét.
2: Különleges a Hungaroring sok szempontból. Jenson Button, ahogy említed, ugye az első győzelmét szerezte. Ugye vannak pilóták, akik el szokták mondani, a kötelező köröket megfutják, hogy dicsérik, de például Button, ő hogy áll a Hungaroringhez ennek kapcsán? Valami, gondolom én, valami különleges helyet fog a szívében.
1: Ó, abszolút, és nincs egyedül azok közül, akik a Hungaroringen szerezték az első győzelmüket. Minden ilyen versenyző, most említhetjük Alonsót vagy Damon Hillt, mindenki elmondja, hogy nagyon különleges hely ez számukra, és nem csak szavak szintjén van így. Például egyszer láttam Buttontől egy bejelentkezést, ő a Sky Sportsnak a szakértője most, és amikor a Skype-on bejelentkezett, akkor láttam, hogy az irodájában a háta mögött a fő helyen van a polcán ez a trófea, amit a 2006-os Magyar Nagydíjon kapott.
0: Zsoldos Barnát, a Nemzeti Sport újságíróját, az M4 Sport szakértőjét hallották. A 2006-os Magyar Nagydíjat tehát Jenson Button nyerte a Hondával, a második De La Rosa, a harmadik pedig Nick Heidfeld lett a BMW Zauberrel. A leggyorsabb kört Felipe Massa autózta méghozzá 1.23.5.16-ot. Legközelebb is egy első sikerről és egy komoly csapaton belüli cirkuszról számolunk majd be visszatekintő sorozatunkban.
3: A 21. század első hét Magyar Nagydíját 6 különböző versenyző nyerte. Aztán jött a 7. és a 8. győztes is az új évszázadban. Hamaros velük is foglalkozunk.
4: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A 21. század első éveiben is érdemes volt Mogyoródra járni, mert ott mindig történt valami izgalmas esemény. Míg a futballvilág, a két zseni, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi vetékedésétől volt hangos, legalábbis az aranylabda szavazás környékén, az évezred első évtizedének második felében, addig azokban az években a Hungaroringen bárki nyerhetett. Na jó, nem bárki. De azért sok volt az esélyes.

De, itt van az alkalom, és el is mondom, hogy az ismerős arcok mára ikonikussá vált slágere 2007-ben jelent meg. Ma már nincs például olyan labdarúgó válogatott mérkőzés, ahol ne csendülne fel. De az az igazság, hogy egymás hajába is 2007-ben hajoltunk előszeretettel.

0: 2007-ben csatlakozott Bulgária és Románia az Európai Unióhoz, Szlovénia pedig saját valutaként bevezette az eurót. Ebben az évben készült el a világ első 1 terabájt kapacitású merevlemeze, miközben Steve Jobs bemutatta az első iPhone-t. Itthon a 2500. része lezárult a Kossuth Rádió népszerű sorozata a Szabó Család. 2007-ben megdőlt a hőségrekord, Kiskunhalason 41,9 fokot mértek, de 2007-től autózhatunk a Köröshegyi Völgyhídon is. Merőben új állapotokkal szembesül a Forma 1 virága, egy olyan állapottal, ami az azt megelőző, hogyha jól számolom, 13-4 évben, 92-től 15 évben nem volt jellemző, nincs Schumacher.
1: Így van, az első visszavonulása a német legendának, akkor ugye még nem tudhattuk, hogy egy nap visszatér, de tényleg különleges felhangot adott ez a világbajnoki szezonnak, hogy nincsen már a hétszeres világbajnok, viszont úgy alakultak az események, hogy tulajdonképpen az izgalmak elterelték erről a figyelmet, mert egy nagyon éles és kiélezett bajnoki küzdelem volt ez a McLaren és a Ferrari pilótai között, aminek egy külön érdekes színezetet adott az, hogy az újonc Lewis Hamilton szinte végigvezette a világbajnokságot, és csak a legutolsó futamon bukta el azt.
0: Alonsót mennyire lepte meg? Meg az egész világot mennyire lepte meg Hamilton? Alonso ennek többször hangot is adott már a szezont megelőzően is, hogy ő, hogy mondjam, különleges előjogokat akart volna magának kicsikarni, aztán nem, hogy különleges előjogok nem lettek ebből, hanem Magyarországon, itt a Hungaroringen volt talán a Forma 1 újkori történetének egyik legvadabb csapaton belüli balhé a cirkusza, de mielőtt ezt kicsit kifejtenénk részletesebben, szóval így ennyi év távlatából nyilván nem lehetett törvényszerű, de hogy lehetett ezt megemészteni, hogy Hamilton jött, látott és kis ilyen győzött.
1: Nagyon nehezen emésztette ezt meg Alonso, és a világ is csak kapkodta a fejét. Emlékszem, hogy bennem is vegyes érzések kavarogtak, mert úgy gondoltam, hogy az F1 azért mégiscsak az F1, az autósport csúcsa, a kategóriák csúcsa, és hogyha idejön egy újonc, és rögtön megnyeri az első évében, az kicsit rossz fényt vethet erre a VB sorozatra. Ugye sok-sok év távlatából már látjuk, hogy micsoda Isten adta tehetségről van szó, hogy micsoda fantasztikus versenyző, de akkor ezt még nem feltétlenül tudhattuk, és egy nagyon érdekes színezetet adott ez az egész idénynek, hogy itt van egy újonc, és gyakorlatilag végig vezet a bajnokságban. Alonso persze teljesen begőzölt, mert ő az idény előtt leginkább attól tartott, hogy ha idehoztok mellém egy újoncot, mondta a csapatfőnök Ron Dennisnek, akkor azzal azt kockáztatjátok, hogy elbukjuk a konstruktőri VB trófát. Egyáltalán nem gondolta arra, hogy őre bármiféle veszélyt is jelenthet. Ez az akkor 22 éves fiatal, és mégis így történt. Ez egyébként annak is köszönhető, hogy akkor még korlátlanul lehetett tesztelni, tehát egy elképesztően felkészült versenyző érkezett meg az F1-be, 10,000-ével gyűjtötte a tesztkilométereket, de nyilvánvalóan a legfontosabb tényező az a tehetség volt, és ennek volt köszönhető, hogy amikor ide érkeztek Magyarországra, akkor már nagyon-nagyon feszült volt a hangulat.
0: Úgy fogalmazott egyszer a spanyol sajtónak Alonso, hogy brit csapattársam van egy brit csapatban, aki ugye remek munkát végez, de tudjuk, hogy minden támogatást és segítséget ő kap meg. Na, szóval ki élezett csatában, felfokozott idegállapotban érkeztek Magyarországra. Amikor úgy fogalmazok, hogy az F1 újkori történetének egyik legnagyobb csapaton belüli cirkusza, akkor talán az egyiket ki is lehetne benni a mondatból, mert így most pörgettem az időkerekét, nem nagyon emlékszek hasonlóra.
1: Ugye pontosan az történt, hogy akkoriban 2007-ben még elég érdekes időmérős szabályok voltak. Az a lényeg, hogy a döntő etapnak az elején még volt egy ilyen benzinégetős történet, amikor csak úgy köröztek az autók a pályán, mert ezt az üzemanyag mennyiséget vissza lehetett tölteni a futam előtt. Viszont egyáltalán nem volt mindegy, hogy csapaton belül kitehet meg plusz egy kört. Ugye ez így műveletileg volt elosztva mindig a csapattársak között, és általában nagydíjról nagydíjra változott. Elvileg most Alonsón volt a sor, aki egy plusz egy kört megtehetett volna, viszont Hamilton ezt nem tartotta be, ezt az egyezményt, úgyhogy Alonso saját kezébe vette a sorsát, és dühében megtette azt, hogy amikor az utolsó etapra készültek az időmérőn, akkor a legvégén, amikor a kerékcserék zajlottak, hiába mondta a csapata, hogy most most már mehet ki, és megfuthatja az utolsó gyorskörét. Ő még egy nagyjából 15-20 másodpercet ott maradt a box utcában, mert látta, hogy mögötte van Hamilton. És pont ez az idő kellett ahhoz, hogy Alonso még be tudja fejezni a gyorskörét, Hamilton viszont már nem. Így elméletileg első körben Alonso meg is szerezte a pole pozíciót, viszont az egészből akkora balhé kerekedett, hogy utólag megbüntették a spanyol versenyzőt, de hát csapaton belül ennek még sokkal-sokkal komolyabb következményei lettek, hiszen a csapaton belüli feszültségen kívül, úgymond mellékszálként futott a kémbotrányként elhíresült esemény, aminek az volt a mozgató rugója, hogy a McLaren birtokába jutott nagyon-nagyon sok-sok oldal bizalmas Ferrari-s adat még az idény elején, és erről tudtak a csapatnál. És Alonso, amikor úgy érezte, hogy ő nem kap világbajnokhoz méltó bánásmódot a csapatnál, rendszeresen ezzel fenyegetőzött az Istállónál, hogy ő ezt nyilvánosságra hozta. És a magyar nagy Dion robbant annyira a bomba, hogy azt mondta, hogy most már tényleg meg fogom tenni, és akkor a csapatvezető mondta azt, hogy jó, még mielőtt a spanyol elkezd intézkedni, akkor tesz egy beismerő vallomást, és ennek lett aztán az a következménye, sok-sok hónap vizsgálódás, meg bírósági tárgyalás után, hogy a McLarent kizárták a bajnokságból utólag, tehát a konstruktőri VB címét is emiatt vesztette el tulajdonképpen.
0: Zsoldos Barnát, a Nemzeti Sport újságíróját és az M4 Sport szakértőjét hallották. A 2007-es magyar nagydíjat rendkívül magabiztos teljesítménnyel nyerte meg Lewis Hamilton, méghozzá először is, hogy ugorjak egy picit az időben, ezt még 7 másik követte. Szóval a brit versenyző a maga 8 sikerével torony magas rekorder. 2007-ben Raikkonen második, Nick Heidfeld harmadik, Alonso pedig negyedik lett, Felipe Massa pont nélkül a 13. helyen fejezte be a versenyt. És hogy miért emeltem ki a brazilt, legközelebb kiderül.
2: A 2008-as Forma 1-es magyar nagydíjat augusztus 1-e és 3-a között rendezték meg a Hungaroringen, a verseny hétvégén pedig bejelentették, hogy a nagydíj szerződését újabb 5 évvel meghosszabbították, így 2016-ban sor kerülhetett a 31. magyar nagydíjra is. 2008-ban a pole pozícióból Lewis Hamilton indulhatott.

0: Na de térjünk vissza a szágódó cirkuszra, hiszen a 2008-as magyar nagydíj történéseit Simon Istvánnal, Forma 1-es szakújságíróval beszéltem át.
1: Volt szerencsém kint lenni a 2008-as magyar nagydíjon is. Ekkoriban a 2000-es évek közepét írjuk, két viszonylag ismeretlen csapat, most csak viccelek, a McLaren és a Ferrari párviadaláról szólt a Formula 1, és különösen Lewis Hamilton és Felipe Massa párviadaláról. Massa akkor a Ferrari saját neveléseként már átvette a vezető szerepet Kimi Räikkönentől, aki az előző világbajnoki címe után egy picit hátradőlt és megpihent, és Massa Hamilton párharcot láttunk. Ahogy említette, Hamilton indult a pole pozícióból, de az első kanyarban Massának sikerült megelőzni, méghozzá egy nagyon szép külső íven történt előzéssel vette át a vezető helyet, és utána tulajdonképpen Hamilton próbált lépést tartani a Ferrarival, de nem igazán tudott, és tovább hátráltatta a McLaren angol reménységét, hogy kapott egy defektet körülbelül a verseny közepénél. Onnantól fogva pedig ez beszélt fejszének tűnt már. Már mindenki elkönyvelte, hogy Felipe Massa megszerzi a győzelmet, nagyon jól muzsikált a Ferrari a hihetetlenül meleg időjárási viszonyok ellenére, de éppen ez ütött vissza, amikor három körrel a vége előtt megállt a Ferrari motorja, Massáról elpüstölt a motor, és így hát ugrott a győzelem. Ennek köszönhetően meglepetés dobogó született akkor a Hungaroringen 2008-ban. Heikki Kovalainen, a McLaren másik pilótája, szerezte az első győzelmét. Kovalainen volt egyébként az első finn, aki Mika Häkkinen után 7 évvel győzelmet tudott szerezni a McLaren színeiben, és ő volt a Formula 1 történetének a 100. nagydíj győztese. Érdekes volt a levezetőkörön, a McLaren csapatfőnöke Ron Dennis gratulált a finnek a győzelméhez, és azt mondta, hogy szép munka volt, Heikki. This is the first of many, azaz még párhatóan sokkal több győzelem következik ezután Kovalainen részéről. Hát ez a jóslat nem vált valóra, Ron Dennis ezúttal nem bizonyult jó jósnak, mert Kovalainennek ez maradt az egyetlen győzelme a Formula 1-ben. Akkoriban már olyan formula vége felé tartottunk, ezek a V10-es motorok voltak, amelyek már nagyon kiforrott technikának számítottak, és ez egy rendkívüli esemény volt tulajdonképpen, sem a Ferrari-ra, sem a McLaren-re nem voltak jellemzők akkoriban a technikai hibák. Mondom, ez valószínűleg arra vezethető vissza, hogy rendkívüli forróság volt szokás szerint akkor is Mogyoród környékén, és ezt a Ferrari motorja nem bírta. Pedig hát a Hungaroring nem egy kifejezetten motorpálya, nincs, nem terheli meg különösebben az erőforrásokat, de tekje volt Felipe Massának, és hát ez a kiesés, ez a fájó kiesés, amikor három körrel a vége előtt megállt a félegyenesben a Ferrari, ez is hozzájárult ahhoz, hogy végül Felipe Massa a szezon végén néhány ponttal elbukta a világbajnoki címet Hamiltonnal szemben.
0: Ugye Heikki Kovalainen, Timo Glock, Kimi Räikkönen így nézett ki a dobogó. Erre azért nagyon kevesen fogadtak volna, hogy így fognak majd célba érni.
1: Különösen aki Timo Glockra fogadott, mert neki addig még nem volt dobogós helyezése, de egy nagyon tehetséges versenyző volt, később a DTM-ben tudott ő a német túrautóbajnokságban kiteljesedni, de egészen jó versenyei voltak már a Toyota színeiben is az F1-ben. A Toyota összesen 14 dobogót szerzett, hát ez volt az egyike, az utolsók egyike, ugye 2009-ben a következő szezon végén vonultak ki a sportákból. Kovalainennek pedig az első dobogós helyezése volt, hát rendesen meg is ünnepelték, ott pesgőben úszott minden a Toyotának a motorhome.
0: És ugye a VB állása a futam után úgy nézett ki, hogy Lewis Hamilton 62 ponttal vezetett Kimi Räikkönen előtt, Räikkönennek 57 pontja volt, és ott volt a brazil Felipe Massa 54 ponttal a harmadik helyen. Hát ez azért is érdekes, és azért is lehetett fájó a Ferrarinak és Massának ez a Hungaroringen való gyengébb szereplés, hiszen Interlagosban végül is Felipe Massa elveszítette a világbajnoki trófeát Lewis Hamiltonnal szemben. Ott veszítette el? Hogy látod?
1: Az is egy drámai verseny volt, és ezért nagyon sok mindenkiben teljes joggal úgy maradt meg, hogy Felipe Massa az utolsó futamon Interlagosban ugyan megnyerte a versenyt, de Hamilton egy utolsó körös előzéssel a eső után fölszálladó pályán megkaparintotta az 5. helyet, ami éppen elég volt ahhoz, hogy megszerezze a világ első világbajnoki címét Hamilton. Véleményem szerint nem ott dőlt el a világbajnokság, természetesen a világbajnoki cím sorsa. Természetesen ez egy világbajnoki sorozat 17 utamból áll, ott több olyan verseny volt, ahol azért Massa is hibázgatott, előfordult ritkábban ugyan, de előfordult, hogy Lewis Hamilton is hibázott, de azért az elsős versenyeket, az azonban három ilyen is volt, mind Lewis Hamilton nyerte, még hát emlékezhetünk, hogy Silverstone-ban például hol esett, hol kisütött a nap, ott Massa pörgött, mint a búgó csiga, és ez alapján én azt mondom, hogy összességében, hogyha kis előnnyel is, de Hamilton megérdemelten szerezte meg a VB címet, az egy másik történet, hogy akár ha a Hungaroringet vesszük, vagy a szingapúri futamot, ahol elpuskázták Massának a tankolását a Ferrari-nál az elektronikus indítórendszer miatt, ezeken azért értékes pontok mentek el, de mondom még egyszer, véleményem szerint összességében Hamilton jobban megérdemelte azt a WBC-t 2008-ban.
0: Azt lehet már tudni, hogy Timo Glock miért lassult le, mi történt vele ott az utolsó körben, amikor Hamilton végül is meg tudta előzni őt?
1: Eső után felszáradó verseny volt, hol rákezdett az eső, hol rendesen szakadt az eső, hol kisütött a nap és felszáradt, ez azért Interlagosban eléggé jellemző körülmények. Ott egyszerűen az volt a kérdés, hogy kinek milyen állapotban voltak a gumiai, és kinek volt szent rendes esőgumi az autóján, és kinek volt szent intermediate gumi. A Glock Toyota-jának a gumiai akkorra már elkoptak, ezek az intermediate átmeneti gumik, míg Lewis Hamilton később állt kereket sem az utolsó cseréjére, és ennek köszönhetően a McLarennek frissebb voltak az abroncsai, és hát igazából kódolva volt, hogy csak idő, illetve lehetőség kérdése, hogy Hamilton mikor tud elmenni a Toyota mellett, és semmiféle szándékosságot vagy rossz indulatot nem feltételezek emögött, egyszerűen Glock túl lassú volt ahhoz, hogy Hamilton előtt meg tudja tartani ezt a pozíciót. Hamilton pedig szemfüles volt eléggé ahhoz, hogy megszerezze ezt a kötelező ötödik helyet, és egy ponttal megnyerje a WB címet.
0: A 2008-as Forma 1-es magyar nagydíjat tehát Heikki Kovalainen nyerte meg, a világbajnok pedig Lewis Hamilton lett a McLaren Mercedes pilótájaként.
2: Mintha csak tegnap lett volna, pedig nem. Egy veszprémi várban ekkor késelték halára a helyi kézilabda csapat román játékosát, Marián Kozmát, az osztrák rendőrség 24 órán belül elfogta a gyilkosokat. H1N1. Ez volt, amitől akkor rettegtünk. Magyarországon is megjelent, ugyanis az új influenza. Egy New Yorkban élő brazil állampolgárságú férfi volt az első H1N1 fertőzött. Idehaza a Nemzeti Bank kibocsájtotta a 200 forintos címletű érmét, miközben a Sláger Rádió és a Danubius Rádió műsorszolgáltatási jogának lejártával megkezdte adását két új országosan fogható kereskedelmi csatorna, a Neo FM és a Klassz FM. 2009-ben Magyarország kivonta a hadrendjéből a MiG-29-es vadászrepülőgépeket.

A Másnaposok című film Betét dala uralta a Billboard 100-as listáját. A filmben nem éppen a magyar népi italtól lettek másnaposak a főszereplők, de mi azóta is énekeljük,

0: Na de a zenék után nézzük, mi is történt a 21. ING Formula 1-es Magyar Nagydíjon. A száguldó cirkusz 2009-ben július utolsó hétvégén érkezett meg hazánkba. Ritkán szoktunk már az időmérő edzésről rendkívül részletesen megemlékezni, ám a 2009-es futam kapcsán meg kell tennünk, ebben pedig segítségünkre lesz Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport szakírója.
1: Szélsőséges baleset borzolta a kedélyeket az időmérő edzésen. A második szakaszban csak arra lettünk figyelmesek, hogy azt látjuk az ismétlésen, hogy Felipe Massa kanyarodás nélkül, fékezés nélkül, tényleg minthogyha teljesen egy tehetetlen, maga tehetetlen ember ülne az autóban, belefúródik a négyes kanyartövező gumifalba. És ott hirtelen mindenki találgatta, hogy mi történhetett, mert ez annyira nem jellemző baleset.
0: Hogy itt már 15 éves, bocsánatok közben szólok, 15 évvel túl voltunk a tragikus 94-es esemény sorozaton, mert ott az egész 94-es év nem csak Senna és Ratzenberger halála miatt, de tényleg rengeteg minden negatív dolog történt. Szóval eltelt már 15 év, és hogy nem tudtuk elhinni, mert ott is az sokként ért mindenkit 94-ben, de azért tényleg az azóta eltelt 15 évben nem kellett ezt hozzászokni, és akik már éltek és emlékeztek a 94-es felvételekre, ezért volt sokkorú látvány, ugye, hogy maga tehetetlenül csapódik az autó.
1: Igen, ez is egy sokkoló látvány volt, illetve az, hogy nem értettük ennek a hátterét, mert ugye nagyon sokszor van, hogy látunk egy balesetet, igen, óriási sebességnél mondjuk becsapódik egy pilóta a falban, akkor tudjuk, hogy mi az ok. Itt viszont nagyon sokáig nem láttuk, és a sokadik lassításkor tűnhetett csak föl, hogy mintha valami neki csapódott volna a versenyző sisakjának. És később kiderült, hogy elképesztően pehes szituáció adódott, mert az a szakasz, a négyes kanyar felé vezető szakasz egy meredek egyenes, és az előtte haladó Rubens Barrichello autójáról leesett egy rugó. Önmagában még ez sem jelentene problémát más szakaszon, viszont pont a pálya meredeksége miatt a rugó elkezdett pattogni, és pont olyan magasságban pattogott föl, hogy Felipe Massa több mint 250 km/h sebességnél egyszerűen eltalálta, és pont a fejével találta el. Akkor még nem is voltak annyira megerősítve a sisakok ezen a részen, a sisak rostély részen, és betörte a koponyáját a sisakkal együtt, úgyhogy azonnal mentőhelikopterrel kórházba kellett szállítani, és ezt büszkén állíthatjuk, hogy csak és kizárólag a magyar orvosok felkészültségének és rátermettségének köszönhető, hogy életmentő műtéttel nem csak megmentették az életét, hanem tökéletes állapotba tudták hozni a homlokát, és vissza is tudott térni a következő évben a brazil versenyző.
0: Hogy áll Massa második hazájának tekinti Magyarországot? Mit szokott erről mesélni?
1: Hát igen, mindig megemlíti, hogy tulajdonképpen itt született újjá, és a mai napig nagyon-nagyon hálás az orvosoknak. Ugye ez a műtőorvos, ez később kiköltözött a Budabiba, és ott is minden évben meglátogatta, és baráti kapcsolat alakult ki közöttük, hiszen tényleg neki köszönheti az életét, és egyáltalán nem biztos, hogy ha ez az egész baleset más országban történik, akkor ugyanilyen végkifejlettel zárult volna.
0: Ahogy Zsoldos Barna is említettem, azt tehát vissza tudott érni a következő évben. Na de vissza a 2009-es esztendőhöz, amikor is a pole pozíciót, vagyis az első rajtkockát Fernando Alonso szerezte meg a Red Bull a Sebastian Vettel előtt. A spanyol jól rajtolt és az első box kiállásig vezetett is, de akkor ugyanúgy, mint három éve rosszul szerelték fel a jobb első kerekét, ami már a kiállás utáni első körben leesett. Alonso ezután feladta a versenyt, csapatát, a Renault megbüntették, mivel Alonso rosszul rögzített kereke baleset veszélyes volt. A vezetést így Lewis Hamilton vett át, és a box kiállásokat kivéve végig vezetve nyerte meg a futamot. A második a Ferrari és Kimi Räikkönen lett, vagyis a dobogó első két foka így az előző két év erőviszonyaira emlékeztetett. A VB esélyesek közül csak a harmadik Mark Webber ért el komolyabb eredményt, mert a pontversenyt vezető Jenson Button csak a hetedik lett. Vettel a felfüggesztés hibája miatt kiesett. A futamon mutatkozott be Jaime Alguersuari, aki a legfiatalabban debütáló versenyző lett a Formula 1-ben. A spanyol pilóta kapcsán is múlt idézésre kértem Zsoldos Barnát.
1: Red Bullnak a pilóta fejlesztő programjában nagyon-nagyon sokan megfordultak. És nyilvánvalóan, amikor ezt említjük, akkor elsőként Vettel vagy Verstappen neve ugrik be, akik nem csak futamokat nyertek, hanem VB címeket is. De voltak olyanok is, akiknek nem jött el az áttörés. Nagyon sokan voltak ilyen versenyzők. Alger Suari is közéjük tartozik. Egy néhány évet kapott ő az F1-ben, a Toro Rosso színeiben a bizonyításra, de a nagy csapathoz nem emelték át, más istállóhoz sem tudott átigazolni, és ő hamar be is fejezte a versenyzői pályafutását, és zenei producerként aktív a mai napig.
0: Zsoldos Barnát, a Nemzeti Sport újságíróját, az M4 Sport szakértőjét hallották. Az imént hallott Alger Suari rekordját egyébként a 2015-ös ausztrál nagydíjon Max Verstappen megdöntötte, mi pedig majd legközelebb a 2010-es magyar nagydíjra tekintünk vissza.
2: A 2010-es Forma 1-es magyar nagydíjat augusztus 1-én rendezték, és a pole pozícióból a német Sebastian Vettel indulhatott.

De még mielőtt rátérnénk a futam részleteire, jöjjön egy kis zenei kitekintés. A 2010-es nemzetközi slágerlistákat egyértelműen Lady Gaga Bad Romance című száma uralta.

Biztosan emlékeznek, az első gorra a dél-afrikai világbajnokság nyitó mérkőzésén a hazaiak Mexikónak találtak be Tshabalala révén. Bizony ez a gól egész Afrikának rengeteget jelentett a vuvuzelláktól teli stadionokban. A világbajnokságot végül Spanyolország nyerte meg, Hollandiát legyőzve. Ebben az évben a magyarok kedvence pedig a Hooligans-től az Illúzió című nóta volt, amit az együttes szintén 2010-ben adott ki.

0: Most pedig jöjjön a várva várt 2010-es 25. magyar nagydíj a Hungaroringen. A futamról Simon Istvánnal, Forma 1-es szakújságíróval beszélgettem.
1: A 2010-es magyar nagydíj is egy jubileumi futam volt, hasonlóan az ideihez. Az volt a 25. magyar nagydíj, és ennek alkalmából az a kezdődött a hétvége, hogy az akkori főszervező Frank Tamás egy hatalmas tortát hozatott a Hungaroring paddockjába, egy 1000 szeletes tortát, ami egy fekete erdő torta volt, és minden résztvevőt, az F1-es csapatok összes tagját gyakorlatilag megkínálták belőle, meg nekünk újságíróknak is csúran cseppent azért egy szelet. Ezután pedig indult az a hétvége, ami szerintem az összes magyar nagydíj közül a legizgalmasabb volt, a legtöbb eseményt, akciót hozta. Az időmérőjegyzéseken a Red Bull volt a leggyorsabb. Sebastian Vettel egy kivétellel mindegyik szabad edzést megnyert, és az időmérőedzésen is ő szerezte meg a pole pozíciót. Közel fél másodpercet vert a csapattársára, aki akkor Mark Webber volt. Utánuk a Ferrari következtek, Alonso és Felipe Massa sorrendben. Ugye Felipe Massának ez a 2010-es futam volt a első magyar nagydíj az előző évi orzalmas balesete után, és nagy örömmel fogadta őt mindenki a Hungaroringen. Massa meg is hívta azt a orvos specialistát, aki a Honvéd kórházban akkor gyakorlatilag megmentette az életét. Ugye a világbajnoki csatában a McLaren-Mercedesek is elég erősek voltak, de Lewis Hamiltonnak és Jenson Buttonnak, az akkori csapattársaknak nem jött ki igazán a lépés a Hungaroringen, majd később visszatérek rá, hogy mi történt velük. A rajtot követően Vettel megtartotta a vezetést, de az első körben Alonsonak sikerült beférkőznie Webber elé, és Kamui Kobayashi rajtolt még egy nagyot, akit sokan neveznek kamikázénak, de azért azóta már láttuk Kobayashinak a tehetségét, mert azért nyert tőle Le Mans 24 órást is. A 23. helyről 7 pozíciót javított az első kanyar után. Ezután úgy csordogált a verseny, hogy gyakorlatilag Vettel diktálta a tempót kénye kedve szerint. Alonso pedig egy picit visszafogta Mark Webbert, és akár unalomba is fulladhatott volna a verseny, hogyha az egyik Force India pilóta nem törli le az első szárnyát, ami hát ugye veszélyes helyen maradt a pályán, és ezért beküldték a safety cart. Na most a biztonsági autó alatt egy picit mindenki elvesztette a fejét. A boxban összeütközött Robert Kubica, aki akkor a Renault-nak a versenyzője volt, és Adrian Sutil. Volt egy kis ijegység meg kapkodás, de még nagyobb volt a döbbenet, amikor a Mercedesnél Nico Rosbergnek a egyik hátsó kerekét nem húzták meg rendesen a szerelők. A kerék, ahogy Rosberg gázt adott, elszabadult, és pattogni kezdett a Hungaroringnek a box utcájában. Egészen a Williams depóig, ahol az egyik szerelőt úgy hátba vágta, hogy bordarepedést szenvedett. Szerencsére egyébként viszonylag hamar kihevert ezt a sérülést a szerelő. Ez alatt történt a safety car alatt, amíg mindenki a box utcára figyelt, hogy Sebastian Vettel is egy picit elbambult, mert több mint 10 autó hossznyira lemaradt a biztonsági autó mögött, ami ugye az akkoriban szigorított szabályok szerint tilos volt. Ezt túlságosan veszélyes távolságnak ítélték meg a versenyfelügyelők, és Vettel kapott egy box utcán áthajtásos büntetést. Mark Webber addig imádkozott, hogy Fernando Alonso kiállt előle a boxba kerékcserére, és amikor Vettel letöltötte ezt a box utcán áthajtásos büntetést, akkor az ausztrál került az élre, és innentől fogva gyakorlatilag, mivel ő a keményebb gumikon volt már akkor, kezében volt a győzelemnek a sorsa. Webber nem is hibázott ezt követően, kiépített egy valamivel több mint 20 másodperces előnyt Vettel és Alonsoval szemben, ami elég volt arra, hogy egy utolsó kerékcserét még végrehajtson, és így szépen behúzta a győzelmet, ami egyébként abban a szezonban Mark Webbernek már a negyedik volt, és miután mindkét McLaren Mercedes pilóta kiesett a versenyen, Button tulajdonképpen azt sem tudta, merre van az előre, nagyon nem találták el a beállítást, Hamiltonnak pedig elment a hajtása a Mercedes motorban, ennek köszönhetően Webber átvette a világbajnokság vezetését, Vettelnek pedig hát tulajdonképpen füstölt a feje, de igazából csak magát okolhatta, ne felejtsük el, akkor még nagyon fiatal volt Sebastian Vettel, és az első világbajnoki címért csatázott. Nem volt még annyi tapasztalata, mint a későbbiekben. Be kellett, hogy érje Webber mögött a második helyel. Pontosabban a harmadik helyen, mert Fernando Alonso lett a második, aki maga mögött tudta tartani az egyébként gyorsabb Red Bullt. Felipe Massa lett a negyedik a versenyen, Vitali Petrov pedig a Renault behozta az ötödik helyre, megelőzve Nico Hülkenberg Williams-ét, De La Rosa Sauberjét, és Jenson Buttont, aki hát egy elég reménytelen nyolcadik helyre hozta be a McLaren Mercedes egy kör hátránnyal.
0: Sebastian Vettel egyébként valóban csak elbambult, nem figyelt oda, vagy volt egy kis taktikai tudatosság abban, hogy szándékosan annyira lemaradt a safety cartól?
1: Csak a verseny után rögtön ez nem derült ki, csak napokkal később derült ki, hogy Vettel állítgatott a fékbalanszot, a fékerő elosztást, és picit lefelé figyelt a kormányra, nem figyelt arra, hogy a safety carhoz nem kellően közel maradjon, és ennek a következménye lett a büntetés.
0: És mi történt Lewis Hamiltonnal a futamon?
1: Hamiltonnak olyan 5.-6. helyen tanyázott a McLarennel, de mondom, az egész hétvégén nem volt meg valamiért a McLarennek a tempója, pedig hát a McLaren is, meg különösen Lewis Hamilton is nevezhető Hungaroring specialistának, de ez a 2010-es verseny, ez nem sikerült a legjobban a felkészülés szintjén, meg a szimulátoros beállítások szintjén. A verseny 24. körében a hajtás elment a Mercedes motorból, és hát igazából nem volt mit tenni, Hamiltonnak félre kellett állni a pálya szélére.
0: És akkor ki lett a világbajnok végül 2010-ben?
1: Ebben az évben végül egy csodálatos 5 résztvevős világbajnoki csatának a végén, ami aztán a végére Sebastian Vettelre, Mark Webberre, Fernando Alonsóra és Lewis Hamiltonra szűkült, ha lehet 4 versenyzőt szűknek mondani. Sebastian Vettel diadalmaskodott az Abu Dhabi fináléban, az utolsó versenyen dőlt el a világbajnoki cím, ott a Ferrari eltaktikázta magát Alonsóval, mert a Webber taktikáját követték le a Ferrarinál, és Sebastian Vettel pedig nagyon magabiztosan az utolsó 2 futamot megnyerve megszerezte első világbajnoki címét.
0: A 2011-es Formula 1-es Magyar Nagydíjat július 31-én rendezték a Hungaroringen, a pole pozícióból pedig Sebastian Vettel indulhatott.

0: Most pedig jöjjön a 2011-es Formula 1-es Magyar Nagydíj összefoglalója Simon Istvánnal, Forma 1-es szakújságíróval.
1: Jubileumokkal tarkított verseny volt ismét, csak kerek számokkal tarkított verseny. Ez volt Fernando. Fernando Alonso itt ünnepelte a 30. születésnapját július végén, ahogy egyébként általában akkoriban szokta, mert jellemzően július végén rendezték a Magyar Nagydíjat, és egyben ez volt a 30. futama is a Ferrari színeiben a spanyolnak. Rajta kívül pedig Jenson Button a 200. nagydíj részvételét ünnepelte a 2011-es Magyar Nagydíjon. Ennek megfelelően ugye a Ferrari meg a McLarennek is, a McLaren Mercedesek is jól mentek ezen a versenyen, de még jobb, még gyorsabb volt egy körön legalábbis a Red Bull. Sebastian Vettel a szezonban nagyrészt domináló német szerezte meg a pole pozíciót, megelőzve Lewis Hamilton és Jenson Button McLaren Mercedesét. Őket pedig a két Ferrari követte az 5.-6. helyen, ami érdekes, hogy Felipe Massa néhány tized másodperccel meg tudta előzni a szülinapos Fernando Alonsot, és így előre indulhatott a rajtrácson, és Mark Webber volt a 6. a másik Red Bull-lal. Hát a verseny meglepően hűvös körülmények között vette kezdetét, egész délelőtt esett a verseny napján a Hungaroringen. Emlékszem, hogy kabátban meg sapkában dideregtünk ott a 15-16 fokban, hát kétszer ilyen meleghez voltunk hozzászokva, meg a kánikulához a magyar nagydíjakon máskor, de ez a 2011-es verseny ebből a szempontból is különböző volt. És hát annál fogva, hogy esett az eső, azért itt lehetett számítani arra, hogy a Red Bullnak nem lesz olyan nyomasztója, a Sebastian Vettelnek különösen a dominanciája, mint a szezon korábbi szakaszára volt jellemző. Vettel rajt után megtartotta az első helyét, de nem sokáig, mert Lewis Hamilton nagy nyomás alá helyezte, és már a 6. körben hibázott, lecsúszott az ideális ívről a 2. kanyarban, ami egy trükkös, kifelé lejtős kanyar, és hát Vettel egy icipicit megcsípte a fehér vonalat, és ahogy az lenni szokott, ki is csúszott a pályáról. Az ő példáját néhány körrel később követte Felipe Massa, és aki a Ferrari hátulját neki is csapta a védőkorlátnak. Hamilton vezetett, de nem sokáig, mert ő meg a 20. kör környékén a sikánnál a pálya felső részén pördült meg, és hát néhány métert szembe ment a forgalommal. Nagyon érdekes, hogyha valaki visszahallgatja a YouTube-ról a 2011-es Magyar Nagydíjnak az összefoglalóját, a Hamilton és a McLaren csapat közötti rádiózás. Hamilton nem érti, hogy miért kapott büntetést, hát annál, hogy valaki szembe megy a mezőnnyel, még csak 3 vagy 4 métert is, amíg megfordul, annál kevesebb súlyos bűnt vagy hibát ismerünk az autósportban. Minden esetre Lewis Hamilton megkapta a box utcán áthajtásos büntetését, és hát ennek következtében a győzelmi esélyei gyakorlatilag el is úsztak. Mindenki pörgött, forgott, mint a bugócsiga, nem csak a pályán, hanem a box utcában is. Jerome D'Ambrosio-nak volt egy nagyon érdekes kiállása, aki akkor a Marussia színeiben versenyzett. Ez a belga versenyző, hát csak azt hiszem 2 szezon ment a Formula 1-ben, ma inkább arról ismert, hogy a Ferrari-nál ő a csapatvezető helyettes, tehát Frederic Vasseurnek ő a első számú embere, meg a Ferrari Pilóta Akadémiáját vezeti Jerome D'Ambrosio. Akkoriban még versenyzett, nem túl nagy sikerrel, és hát azzal is emlékezetessé tette a 2011-es szezonját, hogy a Hungaroringen sikerült keresztbeállítani a csúszós pályán ezt a Marussia versenyautót. Volt még egy nagy baleset, ami nem is nagy baleset, inkább látványos eset, ami borzolta a kedélyeket. Nick Heidfeld akkoriban a Lotus Renault csapatánál versenyzett, és ki kellett állnia valamilyen technikai hiba miatt a pálya szélére. Nagyon érdekes volt, hogy Heidfeld nagyon sietősen pattant ki abból a fekete-arany Lotus Renault-ból, amint kiderült az is, hogy miért. Felrobbant a tűzoltó készülék, a poraloltó készülék, ami a kocsiban kötelezően be van szerelve az ülés alá, és méghozzá olyan szerencsétlenül történt mindez, hogy a Lotus mentésére érkező két sportbírónak a egyikének a bal lábát is elkapta ez a robbanás. Szerencsére nem esett baj az úriembernek.
0: Mi volt ilyenkor a helyes taktika egy ilyen esős, vizes futamon? Talán a gumikezelésben rejlett a taktika?
1: Mindenképpen, persze, hát a gumiválasztás dönti el a versenyt. Nem állandó folytonos eső volt 2011-ben Magyaródon, hanem ez a szemtelen, szemetelős, hol rákezdő, hol megelálló eső volt, és ezért különösen nehéz volt eltalálniuk a csapatoknak a helyes gumiválasztást, meg a helyes stratégiát. Valaki meg is jegyezte, egy brit újságíró kolléga, hogy nem is érti, hogy miért nem mindenki Jenson Buttont egyszerűen kopírozza, hogy ő milyen gumikon van kint, mert akik akkoriban követték a Formula 1 eseményeit, emlékeztek emlékeztetnek, hogy néhány futammal korábban Montreálban Button nyert egy nagyon hasonló körülmények közt megrendezett versenyt, a kanadai nagydíjat, amikor szintén hol esett, hol meg felszállott a pálya, és akkor Button 4 kerékcserébe végül győzni tudott, úgyhogy még utolsó is volt. Na hát a Hungaroringen nagyjából megismétlődött ez az eseménysor, amikor is Button egyre kevesebb szállt ki kereket cserélni, tehát ez azt jelenti, hogy a nagyon elkopott, de még éppen működőképes intermediát, azaz köztes gumikat felhagyta a pályán, és akkor is kitartott rajtuk, amikor már elég száraz volt a pálya ahhoz, hogy a többiek föl tudják venni a száraz pályás abroncsokat. Button kitartott, és ennek köszönhetően megszerezte a győzelmet a 2011-es Magyar Nagydíjon a Jenson Button 200. nagydíj részvétele alkalmával.
0: Button nyerte a Magyar Nagydíjat, és hogy alakult a világbajnokság későbbi szakasza?
1: Igen, hát Button mögött azért két nagy ágyúért célba dobogós helyen, ezt még említsük meg, Sebastian Vettel lett a második a Red Bull-al 3,5 másodperccel lemaradva, és közel 20 másodperc hátrányal pedig Fernando Alonso lett a harmadik a dobogó alján, Hamilton pedig behozta végül is mindenféle kalandok után a McLaren Mercedes negyediknek. A világbajnokság sorrendje változatlan maradt, Sebastian Vettel maradt az élen 234 ponttal, a többiek már közel 100 ponttal lemaradva volt, második Mark Webber a csapattársa, majd pedig Hamilton, Alonso, Jenson Button és Felipe Massa következett.
0: A világbajnokságot végül kinyerte meg a szezon végén.
1: 2011-ben Sebastian Vettel megszerezte a második világbajnoki címét, ezzel gyakorlatilag már egyértelművé vált, hogy ez a Red Bull, illetve Vettel korszak megkezdődött már 2010-ben, ez folytatódott ebben az évben is, és Jenson Button egy nagy huszáros hajrát kezdett meg a hungaroringi győzelmével, ezt követően a hátralévő 8 futamból 7-szer fölállhatott a dobogóra. Az a ritkaság fordult elő, hogy Lewis Hamilton a csapattársa az összesítésben megelőzte, mert Button lett a második a VB-n, és Hamilton csak a harmadik.
2: A 21. század első 12 évében Jenson Buttonon kívül csak Lewis Hamilton és Michael Schumacher tudta egynél többször megnyerni a Magyar Nagydíjat. A következő 13 évben viszont csak 6 pilóta nyert Magyaródon, de ez már egy következő műsor témája. Mára a társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, az archíva

0: történhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sport Rádió stúdiójában Bánhindi Farkas Petra, aki 678 cm-es egyéni csúccsal teljesítette a birminghami augusztusi atlétikai, a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság szintjét, tehát ott lehet. De nem egyedül jöttél, itt van a férjed Bánhindi Bence, és majd vele is beszélgetünk. Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után, hogy alakult ez az egycentis javítás? Készültél rá? Mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben? Hogy élted meg az elmúlt időszakot?
4: Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 670-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra. Azt következő évben igazából a szezon elején egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntést, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van, igen, van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és ezért is lett ez az edzőváltás.
3: És ami klubváltás együtt, tehát Honvéd hát BHS-ből
4: nem,
3: MTK?
4: A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát hogy már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
3: Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most úgy próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát ez egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
4: Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemesita voltak, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázi, és ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított, és neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugró, tehát egy távolugró felkészülés is kell, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás, nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
3: Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
4: Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt minél előbb sikerülne. Ezt tényleg

0: sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való 2 versenyen. Ezért is nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy 6 ugrás után egy késői esti hazajövetellel másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá 4 napra megint tudtam 6-60 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
1: A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n, az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem mindegy, hogy 6.30-at ugrik egy ember, vagy 6.60 fölött.
0: Hát ha a tavaly 2 évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
1: a döntőbe
0: jutáshoz. De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ez tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12 az biztos továbbjutás lehet.
1: Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcs és kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bence a férj, aki edző is lehetne, de nem az vagy. Hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon?
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából a sport azért elég sokrétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
1: Most a foci VB?
2: Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az olyan bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
1: Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de ezt majd ő elmeséli. Mit láttál abból, hogy kicsit azért válságba került Petra, akkor, amikor nem jutott ki a tokiói tavalyi szabadtéri világbajnokságra, és tényleg kellett a klubváltás után még egy edzőváltás is?
2: Én azt láttam, hogy ott is viszonylag a szezon elején egészen, ott is talán ugye a harmadik, negyedik verseny körül jött az a 6.74-es ugrás, amivel úgy egészen jó kis önbizalmat kapott, hogy ebbe akkor úgy lehet még, mert a szezon eleje volt. Aztán valahogy nem voltak szerencsék a versenyekkel, tehát gondolok itt arra, hogy elment külföldi versenyre, nem voltak jók a körülmények, rossz idő volt, és nem jött olyan eredmény, amivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy ezek így jöttek egymás után. Nem igazán jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de így az elvégzett edzésmunkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét, kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be. Azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan, főleg, de fizikálisan is elfáradt.
1: Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember, tehát, hogy jönnek az edzések, nem tudom, egy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze, ilyen körülmény, olyan körülmény, így fúj a szél, úgy fúj a szél, hideg van, esik az eső, és akkor egyre jobban megvisel, és ebből nehéz kitörni?
0: Hát amúgy nagyjából igen, tehát nyilván ha az ember elkezdi jól a szezont, akkor úgy megvan az önbizalma, és úgy azért várja is magától a jó eredményeket, és amikor úgymond sorba jönnek a rossz eredmények, nem jönnek ki, akkor egyre inkább megkérdőjelezi saját magát, hogy de hát elvégeztem az edzést, megcsináltam mindent, az edzésmutatók jók, azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, és belekerült, vagy én is belekerült egy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motiváció, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy egy EB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítmény kényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
1: Hány versennyel készültök edződdel Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
0: Hát még nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyulai István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
1: Tehát júliusban, július 14-én kedden.
0: Igen,
1: a szokásos
0: 14-én.
1: Gyulai Memorial és július
0: és
1: végén.
0: 25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
1: És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy...
0: Lehetséges, hogy elég is.
1: Bence bólogat, azért azt elárulom a hallgatóknak.
0: Igazából lehet, hogy elég is. Ma nyilván meglátjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
1: Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni. Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
0: Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajhásznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek. Most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit, hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
1: Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm. Itt a Nemzeti Sportrádióban Bárnidi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy 660 cm, akkor érezted, hogy na ez a te napod?
0: Igen, igazából ott nyugodtam meg, hogy az érzés, ami melegítésnél volt, hogy fáradt vagyok, oké, megvan a fókusz, de nem érzem azt, hogy annyira fejben friss lennék, és tényleg úgy robbannék. És így ezt a melegítésnél, meg azért az első ugrásnál is éreztem, hogy 60, de és így, mondom, úristen, ez így. Hát mondom, úgy érzem, hogy nagyon izomláz volt a lábamban, nagyon tónusos is volt, de mégis valahogy így kizökkentett az első ugrás, és mondtam, jó, hát akkor mégse jók a megérzéseim, akkor tényleg csináljuk tovább.
1: Mitől jók a körülmények? Mi kell egy egyéni csúcshoz mondjuk időjárás szempontjából? Például, hogy ne essen az eső.
0: Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
1: még a megengedett.
0: Igen, a megengedett hátszél az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
1: Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet, mert ugye azért ez az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
0: Igen, azt kell mondjam, hogy az MTK-n télen nagyon jó körülmények vannak. Én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
1: A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
0: Vegyes, nyilván tavalyról van egy kis rossz emlékem, de a budapesti világbajnokság miatt tényleg csak pozitívum. Tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is, és tényleg már...
1: A Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén. Egyébként, ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlt, ez egy pillanatnyi állapot volt? Nem, itt rosszul lét.
0: Igazából teljesen sose lesz a múlt. Én nyilván nekem ott a derekammal van egy kis érzékenységem, viszont... A nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebből a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokban is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
1: A folytatásban akkor itt az idő, hogy beszéljünk a horgászatról. Milyen sztorik vannak, hogy kezdődött, tehát amikor megismerkedtetek, akkor ez már szóba került, vagy csak véletlen derült ki. Ki volt először mondjuk, hát gondolom Bence, horgászni?
2: Hát igen, én nekem egész kis gyermekkorom óta, így a, mondhatom, hogy az életem része, így ugye a hobbim része, mert családügyileg nálunk ez egy abszolút fő-fő családi hobbi. Édesapám révén szerettem meg, de hát édesapám a bátyám, mindannyian, édesanyám is, mindenki nagyon szeret horgászni, és amikor a Petrával elkezdtünk járni, akkor az első nyáron elvittem már horgászni magammal. Eleinte még úgy nem tudtam, mi fán terem, meg hogy is kell lesz, de aztán elég gyorsan megszerettettem vele is. Sőt, tehát most már ott tartunk, hogy most már van olyan, hogy ő fog hallat, és én nem.
1: Petra, mi ugrik be elsőre a horgászatban, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes sztorikat meséltél meg a stúdión kívül erről, nem is biztos, hogy most, hanem korábban.
0: Először, amikor akkor elmentünk, akkor én nagyon unatkoztam. Nem tudtam, hogy mondom, ebben mit lehet szeretni, hogy ülni a parton, nem történik semmi. Mondom, ezt nem hiszem el. És ahogy egyre többet jártunk, ugye nekem is lett saját felszerelésem, engedélyem is, ugye a horgászvizsgám is meglett, tehát ugye így már hivatalosan én is horgászhattam. Egyre jobban tényleg megszerettem, és találtunk Török Bálinton egy nagyon jó horgászparkot, és oda járunk már több éve vissza, és ott onnan tényleg soha nem jöttünk el úgy, hogy ne fogtunk volna halat, és a legutóbbi alkalom akkor egész sok pontyot fogtunk, és én fogtam a legnagyobbat, erre nagyon büszke voltam, 11 kilóval.
1: Utána visszadobjátok? Hogy működik?
0: Vissza-vissza, tehát mindenképpen ugye letisztítjuk, lefertőtlenítjük a száját, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha a horgot kivesszük belőle, akkor mindenképpen fertőtlenítsük nekik, és utána a szág segítségével visszaengedjük.
2: Igen, mert ez pont egyébként egy olyan horgászpark, hogy nem is nagyon lehet halat elhozni, de amúgy is egyébként, hogyha például vadvizen horgászunk Balaton, legyen el akár folyó mondjuk, akkor általában visszengedjük. Tehát mi ezt a sporthorgászvonalat képviseljük leginkább.
1: Petra, és mi volt akkor, amikor ott hagyott téged egyszer még a kezdet-kezdetén, Bence, hogy nem lesz semmi baj?
0: Ja, hát igen, ilyen történetünk is volt. Pont ő elment a pékségbe, hogy hozzon még pár péksütit, meg kávét, és ebbe voltak, ugye hát két-két bot be volt dobva, mondta, hogy semmi baj, mindjárt visszajövök, 10 perc múlva itt vagyok. Jó, elment, megindult az egyik bot, jó, bevágtam neki, elkezdtem kihúzni erre, a másik bot is. Hát mondom, mit csináljak? Nagyon jó. Jó, mondom, mindenkor azt szokta csinálni Bence is, hogyha mondjuk egyedül van, hogy akkor így otthagyja, vagy bármi. És akkor volt mellettünk egy bácsi, aki mondta, hogy hát ő szívesen segít. Jó, akkor ő kihúzta ugye a másik botot, de hát mondom, akkor még nem vagyunk beljebb, mert ugye meg is kéne szákolni a halat. És ugye hát mindkettőnk kezében ott volt a bot. Én hívtam Bencét, nagy nehezen így hátráltam, hogy a telefonhoz odaérje, és mondja, hát ő épp most fizet, szóval még próbálja meg kicsit tartani.
1: A de, szákolás az mit jelent?
0: Hát ugye az, amikor ugye már a hal ugye a parton van.
2: Parthoz közel?
0: Hát a parthoz közel, ugye megvette az első, ugye az első levegőt, utána lehet ugye alányulni a hálóval, és ugye kiemelni.
1: Tehát akkor ügyes voltál, megoldottad ezt a váratlan
0: helyzetet.
1: Megoldottuk
0: a feladatot, ugyan a bácsi utána végül rálépett a hálóra, és eltört a nyele.
1: De nem esett bele a tóba.
0: De nem, ezt már csak utána vettük észre, amikor pakoltunk el, hogy szegény hálónak a nyelve kicsit nyeklik, de hát ennyi baj legyen.
1: És ezek után akkor Bence azt mondta, hogy akkor nyugodtan most már ott hagyhatod akár 10-15 percre bármikor Petret, ha ezt megoldotta.
2: Abszolút mértékben, mert egyébként utána szerintem pont az a hal, amit ott nélkülem megszákolta, az volt szerintem az nap a legnagyobb hal is, úgyhogy...
1: Az is, mert ugye már előbb is mondta Petra, hogy a pontyok igen. közül is ő fogta a legnagyobbat, tehát igen. van érzéke hozzá.
2: Van, abszolút.
1: Ez már nem csak a szűzkéz szerencséje,
2: ez
1: most már sokat
2: ez
1: gyára.
2: Ez már nem. Most már ő válasz magának, csalít, hogy mit rakjon föl, stb.
1: És hogy van az az érzés, amivel kezdted, hogy most akkor már nem ez jár a fejedben, hogy hű, hát itt ez egy dögunalom, és akkor ezt miért csináljuk?
0: Nem, most már igazából nagyon élvezem is, nagyon jó kikapcsolódás is, és tényleg most már tudom élvezni, mert tudom, hogy úgyis sikerélményünk lesz. Tehát, hogy annyiféle csalink van, amit ki tudunk próbálni, hogyha az egyik nem jön be, hogy tényleg mindig sikerélményünk van.
1: Hát ennyit a horgászatról, bár itt a legózás is szóba került, Bence mondta, különleges legókra gondoljunk, nem tudom én, Star Wars-os, vagy hát manapság már ugye szinte mindent legóból is össze lehet rakni, ez már csak pénznek fantázia kérdése, hogy ki mit tud megvenni, és hogy mit találnak ki azok, akik ezt gyártják.
0: Nagyon sokféle van, Bencénél leginkább a Star Wars-osok vannak így, előtérben Forma 1-es autók, meg hasonlók. Nekem vannak Lego virágaim, amikor a Párizsi olimpiára kijutottam, akkor megkaptam az Eiffel tornyot Legóból, az a legnagyobb Legónk otthon.
1: Ez akkor egy-két órát, mennyi ideig tart, még összeraktok egy ilyet?
0: Hát...
1: Mert ehhez is kell egyfajta érzék, megérzés.
0: Érzék, amúgy szerencsére nagyon, az Eiffel tornyot nagyon-nagyon gyorsan lehetett rakni, de pont azért, hogy meglegyen ez a kis élvezet, direkt... úgy raktam ki, hogy pont az utolsó zacskot, mielőtt kiutazunk az olimpiára, azelőtt legyen körülbelül valahogy kész. Hát akkor azt szerintem, hogy nagyjából egy 3-4 hétig szerintem így nagyjából
2: hát
0: így rakosgattam.
2: Hétig, igen.
0: De igazából lehetett volna többet is, csak nyilván az edzések mellett azért 5-6 órára leülni, legózni nem mindig szerencsés.
1: És ez úgy képzeljük el, hogy úgy működik, hogy akkor... Megy az ember, akkor várja már, hogy nem most hazaérjek, és akkor folytassam, vagy azért ez nem ennyire ilyen direkt, hanem ha két napig nem nyúlsz hozzá, az se baj. Mert én azt tudnám elképzelni, hogy ha már csinálom, akkor alig várom, hogy haladjak meg, befejezzem.
0: Volt olyan Lego, amit tényleg egy nap alatt kiraktam, mert egyszerűen annyira már azt akartam, hogy kész legyen, hogy csak azért is raktam, ha este 11-ig akkor is, de ezt befejezem. De vannak olyanok, amivel szeretek kicsit ilyen türelmesebb lenni, hogy tényleg kielvezni ezt a pillanatot, hogy jó, akkor pár óra, egy 2-3 óra, csak kikapcsolódás tényleg, és ez így mentálisan is tényleg jót tesz.
1: Ha már mondtad az olimpiát, akkor nézzünk előre. 2028 Los Angeles, szoktál erről is tervezni, akár Szabó Dezsővel, akár a férjeddel Bencével, vagy ez még odébb van, szerintem nincs olyan messze, hát 2026-ot írunk.
0: Most már nincs olyan messze, mindenképpen amikor leültünk Dezsővel beszélni, akkor 28-ig nyilván mind a ketten tervezünk, tehát hogy addig húztuk meg úgymond az első így határt, hogy akkor addig építjük a dolgokat, és úgy építjük fel a 26-27-28-as évet, és utána meg majd meglátjuk, hogy fognak történni, hogy jönnek az eredmények, hogy sikerül az olimpia, előtte ugye a világbajnokság, szóval nagyon sok tényező fogja befolyásolni, de 28-ig mindenképpen tervezünk.
1: Ez egy plusz motiváció, hogy a tavalyi világbajnokságra a Tokióban nem jutottál ki? Hogy a következőn ott legyen, nyilván ez a következő lépés az EB után az olimpia előtt.
0: Mindenképpen, és talán ebbe az a leginkább, ami motivációt ad, hogy tényleg most már tudjam stabilan a 60-70 fölötti eredményeket, mert azt gondolom, hogyha ezek megvannak, és megvan hozzá az önbizalom, ami azt érzem, hogy amúgy most nagyon, nagyon is megvan, akkor ezek azok a kis apró kis nüanszok, amik kelleni fognak ahhoz, hogy ne kelljen azon görcsölnöm, hogy pontot kell gyűjtenem.
1: Hát pontgyűjtés az mindig egy nehéz feladat. Legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett, mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy felkelj, és még ebben a kánikulai hőségben is, hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este hétkor is néha elviselhetetlen a meleg most éppen, vagy itt télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
0: Szerintem azok az eredmények, amiket akár fedett pályán, ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésre is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport, hogy vannak mellettem fiatalok, korombeliek, akik tényleg ők is ugyanúgy küzdenek az edzéseken, és tudjuk egymást motiválni, egymást húzni, és nem az van, hogy egyedül kell az edzésekkel megbirkóznom, hanem az egyes résztávos edzéseknél ugyanúgy nekik is ugyanúgy szorul esik, mint nekem. És így úgymond közösen szenvedünk, de tudjuk, hogy a jó cél érdekében szenvedünk, hisz hogyha edzésen úgymond ezt a fájdalmat el tudjuk viselni, akkor ez lesz a kulcsa annak, hogy jó eredményt tudjunk elérni.
1: Ha csak annyit mondok, hogy álmom, akkor hogyan folytatod? Akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén.
0: Talán ami így a legközelebb van, az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
1: Az a legjobb 12 közé jutás?
0: Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
1: Ott ugye, ha nem változtak a szabályok, akkor az első 3 sorozat után marad a mezőny.
0: Marad 8.
1: 8, tehát 4-en kiesnek. Igen. Hát legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Bánhidi Farkas Petra, nem olyan régen, a közelmúltban 678 centit ugrott távolugróként egyéni csúcs, és a birminghami atlétikai, szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságra ezzel kvalifikálta magát. Kijutott az MTK sportolója, férje Bánhidi Bence, és itt volt a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
3: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portréműsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Pécsi Ármint kölcsön adja a Liverpool, 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány, többnyire napos idő lesz ma. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Az Eto FC idegenben simán 6-2-re verte a luxemburgi Atert Wissen együttesét a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában az első mérkőzésen. Az Eto először nyerte a nyáron kinevezett új mexikói vezetőedző Efrain Juárez irányításával. A visszavágót jövő héten csütörtökön játsszák Győrben. Kölcsönadja Pécsi Ármint a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttese amerikai edzőtáborába, ahol Szoboszlai Dominikék három felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azzal indokolta a döntést, hogy Pécsi olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna és kezdőként számolnának vele. Tóth Gergely főtáblára jutott férfi törben a hongkongi vívó világbajnokságon, ugyanez nem sikerült Mihály Andornak. Szemes Gergő, valamint Dúsa Dániel világranglistás helyezés alapján közvetlenül a 64 közé került. Női párbajtörben Muhari Eszter kiemeltként kapcsolódik majd be a küzdelmekbe, és a főtáblán folytathatja a versenyt Nagy Blanka is. Büki Lili, illetve Borsodi Emma búcsúzott a mezőnytől. Budapest rendezi a 2027-es felnőtt birkózó Európa-bajnokságot április 5-e és 11-e között. A kontinens viadal hivatalosan is szerepel a Nemzetközi Birkózó Szövetség versenynaptárában.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Rákospalota Újpest vasútállomáson tartott sajtótájékoztatón a célok között említette a vasúti járművek átlag életkorának jelentős csökkentését, a fővonali közlekedés gyorsítását, a villamosított hálózat bővítését és az utasközpontú szolgáltatás kiépítését. Nem tesz feljelentést és jó egészséget kívánt inzultálójának a kormányfő, miután egy járókelő leköpte a nyugati pályaudvaron. Magyar Péter nem sokkal később a Baross Gábor terv bemutatóján az esetre kitérve úgy fogalmazott. Az előző kormányzat közpénzen folytatott propagandája okolható azért, hogy vannak, akiknek gyűlölet van a szívében, és a feszültséget nem tudják levezetni. Hozzátette, szerencsére ennek egyre kevésbé van nyoma, és jó úton halad a társadalom egy emberséges és működő Magyarország felé. Aláírás gyűjtés indult a nagykanizsai lőtér bezárásáért. A kezdeményező helyi Tisza-sziget egyik tagja elmondta, csak nem 30 év után az elmúlt években a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva nyitották meg újra a lőteret. Hétvégenként és éjszaka is folyik az éles lövészet. Emellett a Kaposvárral érkező harci helikopterek is fokozzák a zajhatást. Az aláírásgyűjtést kezdeményezők célja, hogy lakossági fórumon vitassák meg a helyzetet Ruszin Szendi Romalusz honvédelmi miniszter jelenlétében. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása a Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús bomba, Apátinál pedig egy csaknem 100 éve elsüllyedt hajóroncsa került elő. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben elloptak 8 koronaékszert. A műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újranyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak. Mostantól díszteremként fogadja a látogatókat. A Louvre egyik legelőkelőbb helyiségének mennyezetét neves festőművészek, közöttük de Clairvaux freskói díszítik.
1: Közlekedés.
2: Burkolatjel festés miatt lezárták az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 158-as kilométernél található Lajta pihenő lehajtóágát, így a pihenő hely ideiglenesen nem megközelíthető. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, főként keleten lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Magabiztos Eto'o győzelem Luxemburgban a labdarúgó konferencialiga selejtezőjében. Pécsi Ármint kölcsön adja a Liverpool. Budapest lesz a 2027-es felnőtt birkózó Európa-bajnokság házigazdája. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Az Eto'o FC idegenben simán 6-2-re verte a luxemburgi Aert Bissent együttesét a labdarúgó konferencialiga selejtezőjének második fordulójában, az első mérkőzésen. Az Eto'o először nyert a nyáron kinevezett új mexikói vezetőedző Efraín Juárez irányításával. A visszavágót jövő héten csütörtökön játsszák Győrben. A találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
2: Továbbjutás eldőlt véleményem szerint. A magyar csapat találkozik Luxemburgival, a Ferencváros oda-vissza 6-1-re verte a Dudán Zsolt, a hatos itt is megvolt, fantasztikus győri teljesítményt láttunk. Ennyire nem gyenge a luxemburgi csapat, amit az eredmény mutat. A győriek nagyon jól játszottak, az elején kellett Petrás bravúria 0-0-nál óriásit védett Ferber lövésénél, azért az meghatároz egy mérkőzést, hogy ki tudja megszerezni a vezetést. Ezt a győriek tudták Bumba révén, aki remekül érkezett a jobboldali beadásra. A győriek sokkal jobban alkalmazkodtak, mint Reykjavikban, ahol hideg volt, esős, műfüves pálya. Ez az ellenfél gyengébb volt, de ott 14 bajnoki mérkőzés a háta mögött érkezett a Reykjavik. A Győr csak edzőmeccseket játszott addig, az új edző első tétmérkőzése volt Juáreznek. A győriek ott nem néztek ki jól, és hiába a hosszabbításba kaptak csak ki, de a párosítás ott dőlt el. Itt a győriek sokkal jobban néztek ki. A felállás ugyanaz, mint Borbé Balázsnál volt, tehát a 4-2-3-1-es játékrendszer. Csinger nem tudott játszani, Umatum remekül helyettesítette. Az elején ebben indult a fiatal játékosnak az első 10 percben, fölvette a ritmust és jól játszott, elől pedig G nem az az igazi posztja, hanem szélről indult, de két gólt is szerzett. Az, hogy most a kapus bevitte a másodikat, tehát lövésből lesz a gól, ez már nem a mi dolgunk, de az első gól gyönyörűen levette és bepasszolta. A győriek végig bátran, határozottan játszottak, élvezték a futballt. Volt a mérkőzésnek olyan szakasza 1-1-nél, amikor a luxemburgiak is próbálkoztak, de az ő játékuk csak a kontrára rendezkedik be, tehát ők azt szeretik, amikor labdát tudnak szerezni a félpályánál, és a gyors játékosokat elindítják, akik próbálják megtalálni Ferbert. Ez kevésszer sikerült, de Ferberen látszik, hogy torony magasan a legjobb játékos a luxemburgi csapatnak. A győrieknél meg most felfedeztük Djukanovićot, már mi, akik még nem láttuk, mert ő egy jó futballista, hogyha Bembouali felépülőt, akkor is be fogja tudni építeni a csapatba Juárez. Nagy potenciál van benne, de ez jót fog tenni a győrieknek, hogy kialakul egy egészséges versenyhelyzet. Sok jó játékosból kellemes gondok az edzőnek. Védekezést kell egy kicsit jobban összerakni a győrieknek, mert a mérkőzésen belefért a két kapott gól, meg az, hogy Petrásnak még ez mert azért kellett 3-4 nagyot védeni. Tehát ha minél előrébb fogsz jutni, egyre jobb csapatokkal fogsz játszani, ott nem szabad ennyi helyzetet engedni az ellenfélnek, de ne legyünk telhetetlenek, azért 6-2-re nyert a Győr idegenbe, ez bárki ellen megsüvegelendő teljesítmény. A továbbjutás eldőlt, és tovább fogja csiszolni a Győr játékát a jövő héten.
1: Vukovics Lászlót hallották. Az Eto'o második gólját Vitális Milán lőtte a luxemburgi Aert Bissen csak kapujába. A csapatkapitány így összegzett a meccs után.
3: Szemmel láthatóan azért az BL selejtező konferenciálig a selejtezők között van különbség, szerintem az meg is látszódott. A kialakított helyzeteket nagy számba tudtuk értékesíteni. Szerintem elkerülhető gólokat kaptunk, ugyanakkor nem lehetünk elégedetlenek, és nem lehet nagyon letámadni a visszavágót sem. Szóval van még munka. Ha túl lazán veszik, vagy könnyen veszik, vagy könnyedén veszik a visszavágót, akkor lehetnek problémák, ugyanakkor bízom benne, hogy profi hozzáállás fog minket jellemezni a visszavágón.
1: Kölcsön adja Pécsi Ármint a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttese amerikai edzőtáborába, ahol Szoboszlai Dominikék három felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azt szeretné, hogy Pécsi olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna és kezdőként számolnának vele. Hogy a kapus hol folytatja pályafutását, még nem tudni pontosan, sajtóhírek szerint azonban az osztrák élvonalbeli Hartberghez kerülhet.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Tóth Gergely főtáblára jutott férfi tőrben a hongkongi vívó világbajnokságon, ugyanez nem sikerült Mihály Andornak. Szemes Gergő, valamint Dósa Dániel világranglistás helyezése alapján közvetlenül a 64 közé került. Női párbajtőrben Muhari Eszter kiemeltként kapcsolódik majd be a küzdelmekbe, és a főtáblán folytathatja a versenyt Nagy Blanka is. Büki Lili, illetve Borsodi Emma búcsúzott a mezőnytől. Megkezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolország ellen játszik. Ezekben a percekben is a szünetben, tehát a második negyed után a spanyolok 5-4-re vezetnek. Budapest rendezi a 2027-es felnőtt birkózó Európa-bajnokságot április 5-e és 11-e között. A kontinens viadal hivatalosan is szerepel a Nemzetközi Birkózó Szövetség versenynaptárában. Halász Bence győzött kalapácsvetésben a Besztercebányai ezüst kategóriás atlétikai versenyen. Olimpiai ezüstérmes sportolónk 76 méter 61 cm-es eredményével több mint 2,5 méterrel előzte meg az ötszörös világbajnok lengyel Pavel Fajdeket. Ugyanezen a viadalon Takács Boglárka 100 méteren negyedikként, 200-on harmadikként ért célba. Kozák Luca 100 méter gáton lett harmadik, ahogy német Janett a kalapácsvetők között. És a dobogó alsó fokára állhatott fel a gerelyhajtó Horváth Máté is. A Magyar Atlétikai Szövetség rendkívüli közgyűlése megerősítette pozíciójában a szervezet két alelnökét, Németh Zsoltot és Zsivocki Farkas Györgyit, valamint Tölgyesi Előd elnökségi tagot. A szövetség elnöki posztjáról Gyulai Miklós múlt szerdán azonnali hatállyal távozott, illetve lemondott két elnökségi tag és a felügyelőbizottság három tagja. A hiányzó pozíciók betöltésére a rendkívüli tisztító közgyűlést szeptember 2-ára hívták össze. Az egyik hivatalában maradt alelnököt, Zsivocki Farkas Györgyit, Fazekas Máté kérdezte.
4: A rendkívüli közgyűlésen a többség úgy döntött, hogy a három hivatalban lévő elnöki tagot sem hívja vissza. Mit üzen ez a döntés a szövetség jelenlegi helyzetéről?
5: Most egy elég erős felhatalmazást kaptunk a küldöttektől, ugye ez a szavazatok arányából látszik. Én úgy látom, hogy ők értékelik azt a munkát, amit mi az utóbbi időben, amióta megválasztottak minket, próbáltunk elvégezni, és megadták a bizalmat az elkövetkezendő időre is.
4: Az elmúlt időszakban komoly bizonytalanság övezte a szövetséget. A döntések után mikorra várható, hogy ismét stabil vezetése lesz a szervezetnek?
5: Ezt nehéz megjósolni, de az biztos, hogy mi ezen fogunk dolgozni, amennyire gyorsan tudunk.
4: Mi a következő lépés a tisztújítási folyamatban, és milyen menetrenddel számolnak?
5: Jogi értelmezésekben nézetkülönbségek vannak. Az első lépés az, hogy ezeket a nézetkülönbségeket tisztázzuk, hogy melyik áll közelebb az igazsághoz, és annak megfelelően tegyük meg a következő lépéseket.
4: Mit üzenne most a tagszervezeteknek és a sportolóknak, akik az elmúlt hónapokban a bizonytalan helyzetet tapasztalták?
5: Amit a saját szervezetünkön belül látok, hogy a sportolóknak a felkészülése az biztosított volt, hogy a vezetésben van egy ilyen nézetkülönbség, az nyilván nagyon fontos minél előbb tisztázni, de én nem gondolom, hogy ez ilyen jelentősen befolyásolta volna az ő eredményességüket.
1: Zsivocki Farkas Györgyit hallották. Számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntőre, amelyet szeptember 11-e és 13-a között rendeznek Budapesten. Többek között a versenyprogramot úgy állították össze, hogy minden szám a lehető legnagyobb figyelmet kapja. Ennek megfelelően, amikor csak lehetséges, egyszerre mindig csak egy ügyességi szám zajlik majd. Minden versenyprogramban több ugrószám, legalább egy dobószám, valamint számos futó döntő szerepel. A belga Remco Evenepoel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny valamivel több mint 26 kilométeres egyetlen egyéni időfutamát a szlovén Tadej Pogacsár előtt. Evenepoel így 4 perc 32 másodpercre faragta hátrányát összetettben Pogacsárral szemben. Váregyi Benyámi nagygyőztes Remco Evenepoel szólaltatta meg, akinek szavait Székely Dávid tolmácsolta.
6: Remco Evenepoel on the Belgian National Day, there could only be one
7: winner today. Ünnep, csak egy győztes lehetett, hogy nemzeti ünnepük van. Igen, lenyűgöző. Nagy időfutam volt, rengeteg ember az út két szélén, az egész családom. Mindkét oldalon itt voltak, a szüleim is megérkeztek, már a feleségem is itt van a szüleivel, a testvérek is. És igen, ugye ez egy nemzeti ünnep, igazán különleges. Jó ideje nem fordult el, hogy belga nyert a nemzeti ünnepen. Büszke vagyok rá, hogy most ez nekem megadatik. Nagyon meg kell köszönnöm a Specialized-nak is az összes új felszerelést, amit adtak erre az időfutamra. Rengeteg munka volt az elmúlt időszakban a színfalak mögött, hogy megnyerjük ezt az időfutamot. Egy ilyen teljesítménnyel egész egyszerűen büszke vagyok, boldog. És tényleg hihetetlen, hogy két győzelem lett meg egymás után. Tényleg csodálatos. Ez a harmadik időfutam sikered a Tour de France-on, de talán még lenyűgözőbb voltál, mint korábban bármikor. Tényleg nagyon éreztem magam az első pár kilométeren, nagyon keményen nyomtam, és mondtam magamban, hogy kicsit vissza kéne fognom magam, mert volt olyan, amikor az elején nagyon nagy előnyel kezdtem, de hát te is lenyűgöző volt, azt kell mondjam. Nagyon közel volt végig, és nagy kihívást jelentett, hogy magam mögött tartsam, és hogy az előnyemet őrizzem, de nagyon boldog vagyok mindezzel, ami történt. Az egész csapatnak meg kell köszönöm, a családomnak is. Hosszú ideje voltam ezen a szinten, mint most, legutóbb, úgyhogy jó, hogy most újra ilyen állapotban vagyok a Tour de France-on, ráadásul nagyon sok van még hátra, sem szabad elfelejteni.
1: Remco Evenepoelt hallották. A tervek szerint haladnak a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj előkészületei. A szervezők pénteken ünnepség keretében jelentik be, hogy milyen nevet kapnak, ha 40 éves Magyarodi pánya kanyarjai. A Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatójával Gyulai Zsolttal a munkálatokról, a programokról és a várakozásokról is beszélgetett Pattantyús Lőrinc.
8: Befejeződött a felújításnak a második üteme is. A tett szempontokban most milyen állapotban van, hogy így a Hungaroring sikerült megvalósítani mindent, ami cél volt idén 2026-ra?
9: Ami benne volt a vállalásunkban, illetve a kivitelezők vállalásaiban, az maradéktalanul megvalósult, és költségkereten belül, tehát ilyen szempontból nagyon sikeres volt, és a minősége is eddig nagyon jó. Küszködünk még rengeteg olyan dologgal, például ugye a motorhomokat is alulról kell darúzni egyszer, és ilyenkor, amikor hétvégéről hétvégére utazik a Forma 1, láthatjuk azt, hogy ez a 4-500 kamion megérkezett most, és ez óriási logisztikát igényel, de szerintem itt megoldják a fiúk.
8: Viszonyítási alap lett a Hungaroring a tavalyi állapotában, ahogy elkészült a futamra, amikor átmeneti állapotok uralkodtak. Idén, amikor megvizsgálták a Hungaroringet, nagyon magas volt a mérce. Úgy látta az FIA és a Forma, hogy ezt továbbra is tartani tudta a pálya?
9: Természetesen tavalyról idényre könnyebb dolgunk volt, mint az előtt, hiszen akkor gyakorlatilag arra az évre maradt az a nagyon nagy munka, hogy lebontották a főépületet, visszabontották teljesen és a fölelátot, és akkor 10 hónap alatt kellett visszaépíteni. Megjegyezzem, hogy ha olyan tél lett volna, mint tavaly előtt, akkor biztos, hogy nem tud elkészülni. Még a időjárás is velünk volt, a minőségében abszolút. Ez is jelzi azt, hogy a teljes Liberty vezérkar jön idén ide Magyarországra, ami elég ritka. Örülünk neki, hogy így sikerült.
8: Az előzetes várakozások mik most így a Magyar Nagydíjjal kapcsolatban? Gondolok itt akár nézőszámra, akár így a nyár előtti utolsó helyszín, ami ugye nem ritka, nem például amikor is jött át a Magyarország az. Te személy szerint, hogy ti így a Hungaroringen mire számíthatunk, milyen hétvégére?
9: Mi azt látjuk a jegyeladásokból, hogy teltházra számíthatunk. Hogyha a fővárosi megkeresés lenne, ugye a szállodák irányába ők is azt erősítenék meg, hogy teltház lesz ezen a hétvégén. Rengeteg program lesz, az F1-esek nagyon sok programot tartanak, mi is a 40 évet ünnepeljük, illetve hogy 40 éves a Hungaroring, rengeteg városi programmal. Tavaly elnyertük a legjobb szurkolói élmény díját, és ezt szeretnénk megismételni idén is. Kiteszünk magunkért, hogy mind a fővárosban, mind itt a pályán mindenki jól érezze magát.
8: Idén ugye nevet kapnak a kanyarok is. Miért pont idén beesett a választás, hogy akkor elkeresztelitek a kanyarokat?
9: Ez egy több éves igény volt mindenki részéről, nemzetközi részről is, magyar részről is. Azért idén, mert végre elkészült az a beruházás, az a modernizáció, ami a pályának már nagyon kellett. Azt ne felejtsük el, hogy ez nem készült volna el, akkor ez lenne az utolsó Magyar Nagydíj. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy továbbra is még itt maradhat.
1: Valamivel több, mint a harmadik negyed vége előtt 4 perccel 6-6-ra áll a Magyarország-Spanyolország női vízilabda válogatott mérkőzés Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében, a negyed döntőben. Kedves hallgatóink, Sportronikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sport Rádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sport Rádió és a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják, a mai társ műsorvezető kollégám pedig Göbölyes Gábor, az MTI újságírója. Szervusz, Göbi!
3: Szia, Emil, köszöntöm a hallgatókat!
2: Rögtön kezdjük egy friss hírrel. Az M4 Sport élőben közvetíti a Spanyolország-Magyarország női vízilabda mérkőzést Sydneyből. Ugye ez egy világliga vagy világkupa szuperdöntőnek a negyed döntője, tehát tét az elődöntő bejutás, de jöjjön a lényeg, 6-6 az állás, tehát az utolsó negyed előtt döntetlenre áll a találkozó, és akkor gyorsan váltsunk is rá a felkészülésre, hogy ott is volt egy döntetlenes meccsünk, ami után valami egészen elképesztő 5 méteres maraton volt, 40 büntető után dölt el az egyik felkészülési meccsünk Ausztráliában. Hát ez is most elmehet simán büntetőkig, de ez a 40, ez valami egészen elképesztő.
3: Sőt, hát ugye nem is egy, hanem kettő, mert az amerikaiakat is 5 méteresek után győztük le, de hát a 40 az döbbenetes. Én igazából arra tudok gondolni, az lenne a megfejtésem ezzel kapcsolatban, egy viszonylag tét nélküli mérkőzésen, ugye egy felkészülési meccsről van szó, minden lövő úgy állhat oda, hogy bármit kipróbálhat, nincsen rajta teher.
2: Jól mentek a próbák lövő szempontból.
3: Ez szerintem egyébként a kapusoknak nagyon nehéz lehet, hogy olyan szituációba kell megpróbálni védeni, amikor a lövőnek teljesen mindegy. Tehát mit focis nyelvre lefordítom, tehát Szoboszlai Dominik, ha visszaemlékszel, amikor a németekkel játszottunk egy barátságos meccset, és spanyánkázott, miközben amikor tét van, akkor azért Dominik mondjuk a kapu jobb oldalába bebombázza tényleg 10-ből 10-szer. Neuer is erre számított akkor. Valami hasonló lett szerintem a vízilabdában, hogy egy ilyen meccsen, amikor nem számít, akkor a kapus teljesen meg van lőve, hogy hát most valaki hogy fog próbálkozni.
2: 20-at lőtt mind a két csapat, és 17-16 lett, tehát a magyar válogatott 3 lövést rontott el, az ausztrálok pedig 4-et. Tehát egyébként arányaiban ez a 17-3, ez az hát az 5-ből 1, tehát alapvetően amúgy mind a két csapat viszonylag jól lőtte.
3: Igen, hát remélem, hogy a lányok mondjuk megtartják ezt a jó szokásukat, hogyha ez a mérkőzés elmegy döntetlenék, bár ezt azért hozzátenném, hogy abszolút olyan ez a mérkőzés, mint az elmúlt egy évben az igazán nagy tétre menő magyar-spanyol, mert csak a spanyolok centerből hozzák a kis akciógóljaikat, a kiállításaikat, de a magyarok, amikor mondjuk nem center gólt kapunk, azt leszámítva szerintem szinte tökéletes a védekezésünk, tehát az olimpiai bajnoktól 6 gólt kaptunk eddig. Nyilván a 6 lőtt az nem sok, de azért egy ilyen mérkőzésen a védekezés az annyi energiát felemészt, hogy nem lehet elvárni azt, hogy nem tudom, 16 gólt dobjunk ezen a találkozón, de egyébként ugyanez érvényes a spanyolokra is, és azért összességében én azt mindenképpen megjegyezném, teljesen attól függetlenül, hogy most nyerünk, vagy kikapunk ezen a találkozón, hogy Cseh Sándor féle brigád az a eddigi 3 világversenyén mindig döntőt játszott, ráadásul mindig Európa-bajnok, vagy éppen világbajnok, vagy olimpiai bajnok csapaton keresztül jutva. Ugye most is adott ez a feladat, ha jól látom, éppen 5 méteres lő Hajdu Kata, azt azért várjuk meg.
2: És már vezetünk
3: 7-6-ra, és 6 perc ide.
2: Van még ebből a, hát a negyedik negyedből, hogy a meccsből is 6 perc van, azt még nem tudjuk, és ugye említetted, hogy az olimpiai bajnok, viszont az elmúlt években szépen

0: egyre közelítettünk hozzájuk, sőt, talán, hogyha most mindent mérlegre teszünk, akkor egy picit talán most a magyar női válogatott előrébb tart. Persze a pici különbségeket egy-egy meccs alatt bőven el lehet tüntetni, ahogy ezt mi meg is tettük, ahogy említetted, hogy a Csesándor-féle csapat azért nem egy bravúrt bemutatott, viszont azt jó látni, hogy egy önépítkezés vette kezdetét nem most, amelyben jól ötvöződik a rutin, és a fiatalság, mert azért itt egészen ügyes fiataljaink vannak, és ez pont egy olyan világverseny, amely hát gyakorlatilag tét nélküli, mert igaz, hogy az első három ugye világbajnoki kvalifikációt szerez, de mivel 27-ben Budapesten lesz a világbajnokság, ez tényleg egy olyan világverseny, ahol nem csak Cseh Sándor, hanem Varga Zsolt is kedvére kísérletezhet, tesztelhet, bár a lebonyolítás pont nehezíti egy picit, mert ugye KO rendszer van, nincs csoportmeccs, egyenes kiesés, tehát aki
1: hát ezt a meccset... Helyért van,
0: igen,
1: de az,
0: nem az,
1: az
0: van, hogy a
1: csoportban nem az
0: elrontasz
1: igazi.
0: Egy meccset, és utána majd javítasz. Itt egy vereség gyakorlatilag azt jelenti, hogy már mész a másik ágra.
1: De igen, egyébként tehát annyit hozzátennék, hogy a spanyolok abból a szempontból nehéz helyzetben vannak, hogy így fogalmazzak, lehet, hogy nem ez a legjobb szó, hogy az egy olimpiai bajnok csapatot ritkán kezdenek el mondjuk közvetlenül az olimpia után fiatalítani, mert hát ugye miért is tennék, nem voltak feltétlenül rászorul, ugye a magyar válogatottnál pedig egyértelmű volt az, hogy a párizsi olimpia után azonnal jön egy generációváltás, és ugye azóta eltelt 2 év, és ezt nagyon szépen levezényelte Cseh Sándor, és azért még mindig van egy keszthelyi Ritánk, aki ugye most már ő a válogatottsági rekorder, ez a 382. mérkőzése talán, vagy már a 383.
0: Szerintem a 83.
1: 83. Igen, hogy az első felkészülési meccsnél döntötte meg Stieber Mercedes rekordját. Nagyon jól néz ki ez a válogatott. Kíváncsi vagyok, hogy megszakad egyébként ez a sorozat, de hát ezt nagyjából egy 6-8 perc múlva megtudjuk, mert ugye 4-30 van hátra.
0: Annyit még gyorsan mondjunk el, hogy azt már tudjuk, hogy ennek a találkozónak a győztese majd a nemzetközi vérkeringésbe visszatérő orosz válogatottal találkozik, mert ő az oroszok hát eléggé elnáspángolták a hollandokat, hogyha fogalmazhatok, így 11-6-ra nyertek. Abban biztosak voltunk, hogy az oroszok azért, ha már visszatérnek, akkor komoly csapattal és komoly célokkal érkeznek, és komoly munkából. Engem egy picit az arány meglepett, hogy 5 góllal verték a holland csapatot.
1: Az arány az mindenképpen meglepő, tehát ugye az orosz válogatott, és ugye a klubcsapatok is gyakorlatilag eltűntek a radarról a háború óta. Igazából annyit tudtunk róluk, hogy itt januárban információm szerint jártak Magyarországon, és felkészülési mérkőzést is játszottak a magyar válogatottal, és nagyon-nagyon erősek voltak. Most, ha visszaemlékszünk, a Ferencváros női csapata, amelyik Bajnokok Ligája döntőt játszott Máltán néhány héttel ezelőtt, egy orosz centert igazolt, és hogyha jók az információm, akkor őt is ezen
0: Márpedig
1: a...
0: azok általában jók.
1: Ezen a mérkőzésen szúrták ki, a kiszúrást azt most úgy ért, hogy egyébként ismerték előtte is.
0: De mondjuk azt látták, mennyit fejlődött, mióta
1: legutóbb találkoztuk. De hogy látták, hogy mekkorát fejlődött, és azonnal azt mondták, hogy ez a lány kell nekünk, és tényleg azért a Bajnokok Ligája döntős, az ritkán igazol úgy, hogy nem tudja, hogy mit vesz, hogy úgy mondjam. És az oroszok nagyon-nagyon erősek, ugye már a háború előtt is egy nagyon erős csapat volt, de azért hál' Istennek, hogy úgy mondjam, nem a magyarok elől fogják nagyon úgy néz ki elvenni azokat a elődöntős vagy érmes helyezéseket. De hogyha most itt nyerünk, akkor az egy nagyon jó erőpróba lesz ellenük, én azt gondolom. Bár érdekes, hogy most ha legyőzzük, akkor az olimpiai bajnokot győzzünk le, majd jön egy olyan csapat, aminek az elmúlt években semmilyen eredménye nem volt, de azt azért tudjuk, hogy előtte abszolút ott voltak mondjuk a 4 legjobb európai között.
0: Hát női vízilabdában feltétlenül, ugye férfi vonalon azért az orosz válogatott ott a 2000-es évek elején volt még komoly játékerőt képviselő együttes, aztán úgy szépen lassan elhalványult, de azért mindig ott voltak a világversenyeken. Egyébként 3,5 perc van hátra, közben a spanyolok
1: most hagytunk ki egy ember előnyt.
0: Kiegyenlítettek, most pedig mi hagytunk ki egy ember előnyt. 7-7 az állás, 3-20-szal a vége előtt, és majd a spanyolok támadnak a vezetés megszerzésért. Szóval, hogy az oroszok női vonalon korábban is tényezők voltak, ha csak visszagondolunk a BEC vagy a Bajnokok Ligája 4-es döntőire is. Nem egyszer, nem kétszer több orosz csapat kettő is bejutott a legjobb négy közé, és mindig tényezők voltak.
1: És azért gondoljunk be egyébként, hogy egy orosz játékos számára milyen motivációt jelenthet. Azt mondtad, hogy egy tét nélküli torna, de ha valakinek ez nem tét nélküli, akkor azok szerintem
0: már
1: az oroszok...
0: Mármint nekünk tét nélküliek, úgy értettem.
1: Így van, igen,
0: nekik
1: van.
0: Viszont itt a lehetőség, hogy...
1: Tehát tényleg hosszú évek után mutathatják meg magukat gyakorlatilag a világ vízilabdájának újra. Szerintem valószínűleg ők a legmotiváltabb csapat egyébként a teljes nyolcas mezőnyben.
0: A másik két negyed döntő is már véget ért, ugyanis a mi találkozunk az utolsó negyed döntő világkupán, az oroszokra már volt szó, hogy megverték Hollandiát. Az Egyesült Államok Kínát verte 14-8-ra, ebben nincs meglepetés. Az olasz-ausztrál meccsen pedig egyetlen gól döntött az ausztrálok javára, úgyhogy lesz egy...
1: És az sem meglepetés.
0: Az sem meglepetés, így van. Egy amerikai Egyesült Államok Ausztrália, illetve egy Oroszország valaki mérkőzés.
1: Hát nagyon jó lenne, szerint... hogyha mi lennénk, mert egyébként azt elmondjuk el, hogyha nyerünk, akkor az oroszok elleni meccs az ugyanígy ez a negyed egy pénteken. Ellenkező esetben 5 óra 15-ös mérkőzést tudnék ajánlani az Európa bajnok hollandok ellen.
0: Reméljük, hogy ez majd ebéd mellett lehet sasolni az M4 sportot, mert hogy közvetíti majd élőben természetesen a közmédia sport csatornája ezt a találkozót is. Ugye a felkészülési meccseket nem nagyon láthattuk, azt valamilyen kisebb úszodában rendezték, legalábbis én valami hasonlót olvastam, ahol még a kamerát is nehezen lehetett bevinni, de én azért ezt a 40 lövéses, 5 méteres párbajt, ezt nagyon szívesen megnéztem volna kívülről, mert hány olyan pillanat lehetett, amikor azt hitted, hogy ez már megvan, mert mondjuk kiadta az ellenfél, és ugye itt nagyjából úgy nézett ki a történet, hogy egyszerre rontottak. Tehát 5-5 után, az 5 lövés után egyszerre volt hibázás mind a két oldalon, azért ment el eddig. Azért az milyen drámai, még ha egy ilyen felkészülési meccs egy kis uszodában, de
1: szerintem
0: akkor is
1: már
0: volt az íze.
1: Szerintem ott már a mobilok egyébként, amivel mondjuk valaki felvette az 5 métereseket, így tartotta, és egyszer már nem tudom, betelt a tárhely, valószínűleg annyi lövés volt. Én egyébként a férfi válogatottnak a hasonló környezetben rendezett mérkőzésről láttam Burján Gergelytől egy elképesztő szóló gólt, amit még megizzenésített egyébként a szövetségnek.
0: Ez a megúszás, lefordulok,
1: és beejtem, tehát az döbbenetes volt, ezt mindenkinek ajánlom, hogy tekintse meg.
0: Hát jelen pillanatban majdnem azt mondtam, hogy az egyetlen Magyar Bajnokok Ligája győztes aktuális, de ez nem igaz, mert ugye az egyik Vígvári is a Barcelonét a tagja volt, de hát ugye Burján Gergőtől láttunk oda nem nézős gólt BL döntőben, szóval...
1: Eldöntő gólt.
0: És itt pedig egy spanyolgot láthattunk, 1:50-nel a vége előtt átvette a vezetést Spanyolország a negyed döntőben.
1: Igen, most egyébként nekem úgy tűnik, hogy egy picit megtorpantunk támadásban, az előző támadásunk emberelőnybe 3 kapufát hozott. Bízom benne, hogy Cseh Sándor egy kis nyugalmat áraszt a lányokra itt a... tényleg a véghajrába utolsó másfél percre.
0: Két támadásunk és egy időkérésünk még valószínűleg lesz, úgyhogy azért itt ebben még halkan jegyzem meg a rendes játékidős győzelem is benne lehet, de most aláírnánk, hogy nézzünk 5 méteres párbajt, mert hogy itt a lebonyolítás alapján ugye azonnal az következik. 8 hétre vezett át Spanyolország.
1: Ne legyen mondjuk 40 büntető, mert igen, akkor itt az adás végéig hát most még a büntetőket fogjuk kommentálni.
0: Több mint 20 perc van még hátra, reméljük, hogy nem így lesz. Annyit még gyorsan mondjunk el, hogy a férfi válogatottunk pedig holnap kezdi a negyed döntőt, ugyanebben az időpontban, tehát 12 óra 15 perckor szintén lehet majd nézni élőben a találkozót az M4 sporton. Egyébként a mostani mérkőzést Hajdubi István közvetíti. Úgyhogy...
1: Számomra egyébként megdöbbentő volt. Tehát szerintem még egy minimális jetlag azért ott lehet nála.
0: Szerintem ő valahogy tegnap érkezhetett haza az Egyesült Államokból. Ugye New Yorkban ő közvetítette vasárnap este a labdarúgó világbajnokság döntőjét, és most pedig már itt van a székházban, és közvetíti ezt a találkozót, úgyhogy igen.
1: Szerencsé, nem kell Sydneybe átrepülnie, mondjuk.
0: Bár egyébként New Yorkból lehet, hogy egyszerűbb lett volna már a másik irányba menni. No, minden esetre beléptünk az utolsó percbe, sajnos egy magyar lehetőség kimaradt, úgyhogy a spanyolok azért támadnak, hogy elhúzzanak 2-vel.
1: De egy labdaszerzés.
0: Így van, és elmaradt, illetve nem tudjuk, hogy elmaradt az ítélet, vagy sem. A lényeg, hogy nem fújtak előnyt, úgyhogy 45 másodperc van hátra, és a magyar válogatott azért támad, hogy kiegyenlítsen és megőrizze az esélyt a hosszabbításra. Itt már a rendes játékidős győzelmi vágyamat azt el kell, hogy temessem nagyon messzire, viszont arra még mindig van szansz, hogy kiegyenlítsünk. 10 másodperc van még a támadásból. A kérdés, hogy bejátsszuk-e vajon a centernek is kapunk kiállítást. Hát nagyon úgy tűnik, hogy el kell lőni. És hát 20 másodperccel a vége előtt ugye most mi nem halljuk a közvetítést, mert némán megy a...
1: Igen, sajnos ez elment, mert megy tovább a támadás, 20 másodperc volt
0: akkor
1: hátra.
0: Akkor a sűszó lehet, hogy annak szólt, hogy kifele van ítélet. Igen. Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar válogatott nem jut be a legjobb négy közé ezen a Sydney tornán, ellenben a hollandokkal játszhat majd az 5.-8. helyért a folytatásban. 8 hétre a spanyolok megnyerték ezt a találkozót, úgyhogy a magyar-orosz csata az most elmarad itt a vízben, úgyhogy...
1: De jöhet egy újabb magyar-holland.
0: Jöhet egy újabb magyar-holland, illetve talán a spanyolok ellen még inkább meg tudjuk azt majd állapítani, hogy vajon mennyire erős ez az orosz válogatott. Tehát a magyar női vízilabda válogatott az 5.-8. helyért folytathatja majd a Sydney tornát. A férfiak pedig, tehát holnap a horvátokkal kezdenek, de én azt pont lehet, hogy éppen a te tudósításodból tudtam meg, hogy itt azért nem feltétlenül a Jupp Dubrovnikra és a Mladostra épülő horvát válogatottra kell készülnünk.
1: Hát igen, egy nagyon érdekes húzásra szánta el magát a horvát szövetség. Ugye, aki követte mondjuk a januári Európa-bajnokságot, az láthatta, hogy a horvát válogatott egy 30-as átlag életkorú csapattal ugrott medencébe a belgrádi kontinens viadalon, és ezzel toronymagasan a legidősebb csapat volt, és egyébként ott érezhető is volt a játékukon, hogy hamar elfáradnak, nem bírják annyira, főleg most ebbe a modern vízilabdába ezt a rengeteg úszást. Nyilván nem csak ezért, de itt gyakorlatilag a teljes felnőtt válogatottnak nyári pihenőt adott a szövetségi kapitány, a szövetség, nem tudom ez hogy zajlott le pontosan, de hogy az U20-as válogatottat küldték el Sydneybe játszani, az U20-asoknak egyébként nem sokára lesz majd Európa-bajnokság, ők ezen a tornán készülnek föl. Szakmailag egyébként nem tudom, hogy U20-as játékosok, tehát mondjuk 18-19 éves játékosok hogyan tudnak fölkészülni a világ legjobb csapatai ellen, köztük a magyar ellen. Nyilván a jobbaktól mindig lehet tanulni, de azért azt gondolom, hogy 18-19-es játékosok mondjuk egy magyar válogatott ellen...
0: Két és hát fél negyed, három negyed? Nagyjából azt gondolom, hogy addig lehet pariban lenni,
1: még,
0: de fizikálisan...
1: Még az is meglepne. Tehát ott azért, ha mondjuk visszaemlékszünk arra, hogy a fukuokai világbajnokságon Vígvári Vince, az akkori U20-as világbajnok magyar válogatott csapatkapitány, akkor kapott ugye először lehetőséget világversenyen Varga Zsoltól, és akkor még most csúnyán fogalmazok, akkor még fizikailag látszódott, hogy lefele lóg ki a mezőnyből a Vince.
0: Szerintem ez egy reális megállapítás.
1: Többször is kimaradt a csapatból, ő volt a tartalék, és ott tényleg a világ egyik legjobb úszas játékosáról beszélünk. Most nyilván vannak a horvátoknak tehetségei, mint ahogy Varga Zsolt ezt el is mondta, de azért itt főleg azt mondom, elsősorban fizikálisan akkora különbség lesz a játékosok között, és nem csak a magyarokra, tehát bármelyik ellenfélre gondolunk, hogy annak, tehát a magyar szempontból mindenképpen ez egy kötelező győzelem kell, hogy legyen ez a holnapi mérkőzés. Lehet gyakorolni, tehát azért ritkán adódik olyan helyzet egy válogatott előtt, hogy egy világkupán, ami azért mégiscsak egy rang világkupa győztesnek lenni, ahogy egyébként pont Manherz Krisztián fogalmazott úgy, hogy azt is oda lehet tenni majd nem tudom, a Wikipédián a neved mellé, hogy világkupa győztes, azért az úgy jól hangzik. Tehát egy ilyen tornán meg van az a luxus, hogy kapsz egy ilyen lehetőséget, hogy egy kicsit pihenhetsz is, meg gyakorolhatsz majd az elődöntő előtt, azt érdemes kihasználni.
0: Mondok két nevet a magyar válogatottból, a Dala Döme és Zalánki Gergő. Két teljesen más útvonal és történet, viszont kapitányi szemmel két olyan játékos, akinek, illetve játékos szemmel, akinek most bizonyítania kell. Egyrészt, hogy megállom a helyemet ebben a csapatban, másik részről pedig, hogy tudok értékes tagja lenni ennek a csapatnak is.
1: Érdekes a megfogalmazás. Én azt gondolom, hogy Zalánki Gergőnek nem azt kell bizonyítania, hogy vízilabda tudásban, játékban, gólokban
0: a másodikban,
1: hogy... helye van ebben a csapatban, hanem azt kell bizonyítania, hogy újra megbízhatnak benne a társak, hogy ő 100%-ig tud újra csapatember lenni. Én szerintem ő képes erre, tehát amikor én beszélgettem vele Máltán a BL4-es döntőben, akkor is úgy éreztem rajta, hogy ő várja ezt a lehetőséget. Itt a felkészülési meccsek alatt is úgy tűnt, hogy hozza tőle korábban megszokott teljesítményt, sőt, nekem úgy tűnt, hogy többször is lőhetett volna akár jóval több gólt, ahogy szokott mondjuk a Rekóban korábban, vagy az olimpiákozban, de egy picit alárendelte magát a csapat teljesítményének.
0: Hiszen a csapat attól csapat, hogy annyit kell hozzáadnod, amennyit éppen az együttes megkövetel, és nem biztos, hogy a saját statisztikádat kell nézni. Nem azt mondom ezzel, hogy ez volt korábban a probléma, de amit most mondasz, az azt mutatja, hogy Zalánki Gergő valóban...
1: Nem, úgy értem egyébként, hogy egy ilyen hozzáállás lehet az út ahhoz szerintem, hogy visszakerüljél abszolút egy ilyen csapatba.
0: Hiszen a játéktudása az vitathatatlan, abszolút, nem véletlen.
1: És biztos vagyok benne egyébként, hogy nem biztos, hogy ezen a tornán, de lehet, hogy majd később szükség lesz majd egy olyan mérkőzésre, amikor Zalánki Gergő, nem tudom, 6 gólt dob, vagy 8-at, teljesen mindent. Biztos,
0: amire képes.
1: Amire képes, igen.
0: És ha valahol vissza lehet épülni egy csapatba, az egy olyan torna szerintem, amely a világ végén
1: nagyon
0: van.
1: Nagyon jó.
0: Ahol vannak csapatépítő programok, mert már elutaztál másfél héttel korábban, volt egy felhozó torna, nyilván itt ki lehet zökkenni picit a mindennapokból, el lehet menni ide, el lehet menni oda.
1: Mint ahogy el is mentek nyílt vízi horgászatra, jól láttam.
0: És ezek a programok kellenek, hiszen egy csapat nem csak az edzésen, sőt, nem az edzésen épül, hanem a medencén kívül, illetve adott még egy olyan torna, ahol azért lehet egy picit tét nélkül. És akkor ott van Dala Döme, ugye az egyik olyan játékos, aki, hát a neve az ismerős lehet a vízilabda és sportrajongóknak, hiszen Dala Tamás az édesapja, aki egy szintén jó fizikummal rendelkező, jókezű srác, aki itt is, hát igazi nehéz bejátszanod magadat, de azt meg tudod mutatni, hogy hozzád bármikor lehet nyúlni.
1: Igen, és nagyon jó, hogy mondtad, egyrészt ezt a világ végén összejönnek a fiúk, ott jobban lehet csapategységet építeni. Egy fiatalnál nekem meg pont az jutott eszembe, hogy azért látva a mostani magyar válogatottat, és gyakorlatilag amióta a Varga Zsolt irányítja az együttest, ugye minden fiatal gyakorlatilag, aki a hazai bajnokságban vagy utánpótlás válogatott szinten jó teljesítmény nyújt, előbb-utóbb mindenki megkapja a lehetőséget, de elképesztően nehéz bekerülni egyébként ebbe a keretbe. Tehát 13-15 fős keretekbe a jelenlegi magyar válogatottba oda kerülni. Tehát most gondoljunk csak mondjuk a mostani második számú kapusunk, ugye Gyapjas Viktor, aki azért lehet itt, mert Fogel Soma most pihenőt kapott erre a nyárra, meg is érdemli egyébként, jó pihenést kívánok. De azért Gyapjas Viktor is egy U20-as világbajnok, tehát tele van a magyar bajnokság az utánpótlás vízilabda elképesztő tehetségekkel.
0: Hála Istennek, tegyük gyorsan hozzá.
1: Így van. Tényleg kőkeményen kell harcolni azért, hogy valaki állandó tagja legyen ennek az együttesnek.
0: Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy nem BL induló csapatból szinte lehetetlen bekerülni, ahhoz neked nagyon-nagyon jónak kell lenned. De hát bizonyos szempontból nehéz Varga Zsolt dolga, mert sok jó játékosból kell kiválasztani a legjobb 13-15-öt nevezéstől függően, meg hát pokoli nehéz is, hiszen azért kereten kívül maradnak olyan játékosok, akik egyébként pedig a tudásuk alapján ott lennének, de hát inkább legyen ez a kellemes probléma. A magyar válogatott tehát holnap 12-15 perckor a horvátokkal játszik majd szintén negyed döntőt. Egyébként a férfiaknál lesz még egy spanyol-ausztrál, egy olasz-grúz és egy görög-montenegrói.
1: És a spanyol-ausztrálnak a győztesével találkozunk, hogyha legyőzzük a horvátokat.
0: A Sydney világkupa szuperdöntő elődöntőjében.
1: De spanyoloknál egyébként a Granados és a Munariz kapott pihenőt, tehát ők is nem tudom, nem biztos, hogy fiatalítanak, csak most nem annyira veszik komolyan ezt a tornát.
0: Hát valószínűleg a spanyol kapitány sem az 5., 6., 7. embert keresi a válogatottba, hanem a 11., 12., 13., 14., 15-et. Úgyhogy ha valahol, akkor itt ezt ki lehet próbálni. Ússzunk még egy picit, van még jó 10 percünk az adásból. Egészen friss hír, hogy ma végleges lett azoknak a magyar úszóknak a listája, akik ott lesznek az augusztusi párizsi Európa-bajnokságon. Alapvetően meglepetés nincs a keretben, ami számomra pozitívum, hogy van több viszonylag új név, annak köszönhetően, hogy bár nagyon szigorú volt az az idő, amit meghatározott Sós Csaba szövetségi kapitány, a legutóbbi világbajnokság 8. ideje, a legtöbb
1: számban. Európai.
0: 8, igen, bocsánat. Viszont több olyan fiatal úszó bekerült, akik korosztályos világversenyen hasítottak, és egy picit belekóstoljanak a felnőtt mezőnybe, így lesznek majd ott olyan versenyzők, gondolok itt Kertész Borókára, Kokas Fannira, Pápai Olivérre, vagy éppen Rácz Zsomborra, akik ott lesznek. Antal Dávid is ott lehetett volna ezen az Európa-bajnokságon, ő azonban végül edzővel együtt úgy döntött, hogy most ezt az EB-t kiadja, és inkább arra koncentrálnak, hogy a következő idényt is jó erőállapotban tudja majd elkezdeni. Szóval van párizsi olimpiai bajnokunkból 3, van Betlen Dávidunk, és hát gyakorlatilag aki számít, ügyes, klasszis, európai világ, az most ott van ebben a keretben.
1: Igen, és arról azért szerintem beszéljünk egy picit, hogy itt azért hetekig arról beszéltük, hogy 8 darab olyan úszónk van, aki megúszta a Sós Csaba a szövetségkapitány által meghatározott szintet, és már akkor azon matekoztunk, hogy mi alapján, vagy hogy fogja kicsit tágítani ezt a keretet. Most akkor végül 24 úszónk indul a nyílfizi úszó csapata.
0: Ez egy olyan létszám, ami kezelhető.
1: Abszolút.
0: És ebben nem turisták vannak, most senki ne vegye rossz néven.
1: Igen. Csak egy kicsit ki akartam mondani ezt a dolgot, mert hogyha valaki akkor mondjuk a korábbi híreket olvasta, hogy 8-an vannak, akik mehetnek, és aztán most ahhoz képest a 24 egyébként az egy elég jelentős változás, de szerintem nagyon jól megindokolták, hogy mi alapján kerültek kiválasztásra a versenyzők. Ugye Ábrahám Minna kapcsán már korábban leszögezte a kapitány, hogy bármi is lesz, őt el fogja vinni erre az Európa-bajnokságra. Ugye neki volt egy új sérülése, ami miatt nem tudott olyan formába kerülni, hogy azt a bizonyos szintet teljesíteni tudja. Egyébként nagyon érdekes, ez csak kitérés, tehát a szint meghatározás is, mert hogy kijelentem azt, hogy a legjobb 8. európai, de azért nem mindegy, hogy milyen számba. Tehát hogyha van egy olyan számba, egyébként érdekes, hogy ugye a férfi 1500 gyors, az gyakorlatilag egy olyan szám, hogy 8-ból 7 úszó az európai, a világ legjobbjai közül. Egyébként pont azért a Rasoszki Kristóf és a Betlehem Dávid nem tudta megúszni azt a szintet, mi ugyancsak századokkal maradt le, de ők a nyílt vizes teljesítményük alapján kaptak jogot arra, hogy gyakorlatilag medencébe is elindulhassanak.
0: Meg tudod, hogy jók lesznek?
1: Hát elég jó esély van rá.
0: Meg azért viszonylag ritkán úsznak 1500-en, tehát most azért nem indultak el egy mondjuk már a Nonstrom versenyen, hogy ússzanak 1500-es szintidőt, mert pontosan tudta a kapitány is, meg ők is, hogy 10 kilométerre készülnek. Ez viszont tökéletesen passzol az 1500 medencében.
1: Így van, igen. Ugye mellettük még kapnak lehetőséget azok, te is említetted már fiatalokat, akik a junior és ifi versenyeken megállták a helyüket az elmúlt időszakban. Ez szerintem egy jó kezdeményezés, tehát egy felnőtt Európa-bajnokság, az szerintem egy nagyon jó belépő szint, hogy úgy mondjam, az ilyen versenyekhez. És ugye még jönnek itt azok a versenyzők, akik elvileg csak váltóban indulnak. Majd ugye Szabó Szebasztiánról, Rászó Ádámról beszélünk, Sánszki Petráról. Késően a végül, igen.
0: Igen,
1: egyébként
0: csak a
1: megkapta a lehetőséget, hogy akár egyéniben is ússzon, miután címvédő, egyébként 800 gyorson az Európa-bajnokságon, ugye ez még a belgrádi Európa-bajnokság
0: az olimpia
1: 22, előtti. 24-ből, így van. Összességében egyébként szerintem ez egy nagyon erős kis csapat. Én azért kíváncsi leszek majd, hogy azok a bizonyos váltók hogy állnak össze.
0: Na, akkor beszéljünk ezekről a bizonyos váltókról. A 4x200-as női gyorsváltó
1: Az megvan,
0: és talán ezért is fontos Ábrahám Minna szerepe, mert amiről már többször beszélgettünk, hogy ő azért az elmúlt egy évben bizonyította, hogy talán a jelenlegi leggyorsabb magyar úszó, most nem az 50 méterre gondolok, ahol Selenszky Petra még mindig a leggyorsabb sprinterünk, úgyhogy ő nélkülözhetetlen, és Sós Csaba pedig többször beszélte arról, hogy az a 4x200-as női gyorsváltó, ez 28-ra épül, és nagyon sok van benne, és itt hát 4-5 úszónk van, akiből lehet választani, tehát itt az Ábrahám Minna talán nem kérdés. Na de, a 4x100-as gyorsváltóról Ja, vélemények, kik fognak abban úszni? Nyilván akkor beszélünk Milák Kristófról, aki egyébként nagyszerű eredményeket produkált az elmúlt hetekben, tényleg valahogy újra ráérzett a versenyzésre, az úszásra, nagyon szurkolunk neki, hogy ebben örömét lelje, és akkor mi is együtt tudunk vele örülni. Láthatjuk-e szerinted váltóban, mert ezek véletlen majd Párizsban fognak kiderülni?
1: Én próbáltam több helyről is puhatolózni, hogy a Kristóf tervezi-e, nem tervezi-e, és igazából mindenhonnan azt a választ kaptam, hogy ez gyakorlatilag majd ott a helyszínen, az utolsó pillanatban derül ki, hogy milyen a csapat hangulata, milyen a helyszín hangulata, hogyha jó formában érzi magát, és úgy érzi, hogy a srácoknak tud segíteni, biztos, hogy tud segíteni, bocsánat.
0: Igen, ez talán
1: akkor
0: nem kérdés.
1: Ez az ő döntése lesz. Én bízom abban azért, hogy mondjuk Kós Hubert és Németh Nándor, akik azért eléggé közel álltak, vagy állnak hozzá, folyamatosan rágni fogják a fülét.
0: Egyébként, hát főleg, ha már együtt lesznek.
1: Ha már együtt lesznek, de egyébként Hubi gyakorlatilag teljesen nyilvánosan ilyen különböző streamer közvetítésekben már, és egyébként a tévében is elmondta azt, hogy nagyon-nagyon szeretne ő egy közös váltót Milák Kristóffal.
0: Sőt, vegyesben akár képes lenne mellúszásba is, ha indulnak vegyes váltóban, ugye az végül nem lesz.
1: Az végül nem lesz, tehát jelenleg egyébként hozzáteszem, hogy szerintem ott még lehetne változtatni utolsó pillanatban, hogyha úgy szeretnénk, akkor beneveszhetünk a 400-as vegyes váltóra, nem kell azt még két héttel korábban megjelölni. Nyilván, ugye beszéltünk itt Petrocki Zsomborról, hogy ő lehetne a mellúszó, ő nincs benne a keretbe. Tehát, hogyha mondjuk itt tényleg komolyan gondolnánk egy vegyes váltót, akkor lehet, hogy Kós Hubert lenne az, akire hárulna ez a feladat.
0: Most mellúszó nincs ebben a jelenlegi keretben, ugyanakkor Kós Hubertről pontosan tudjuk, hogy neki a 200 vegyes egyébként ott van a repertoárban, tehát neki a mellúszás, ha szükség van
1: és
0: rá.
1: És egyébként egyéni csúcsokat úszott itt a felkészülési alatt különböző mellúszó számokba. Tehát, hogyha itt a nem tudom, egy kellemes vacsora közben mégiscsak úgy döntenének, hogy összeállnak egy ilyen nevezük bohóckodásnak, de azért azt gondolom, hogy egy mondjuk Németh Nándor, Kós Hubert, Milák Kristóf, Márton Richárd négyes, akár egy vegyes váltóban is szerintem abszolút dobogóra bőven esélyes lenne egy Európa bajnokságon.
0: És akkor Jászló Ádám és Szabó Szebesztén is, ha úgy alakul, akkor egy előfutamban még be tudsz állni.
1: Így van, könnyedén.
0: Mert azért jó nevű versenyzőink vannak. Hát majd meglátjuk. Az biztos, hogy ez lesz talán az első olyan verseny az olimpia óta, ahol Milák Kristóf európai riválisok ellen meg tudja mutatni, hogy...
1: Hát ugye, ha a Máren-Osztrum versenyeket nem számoljuk,
0: igen,
1: hanem...
0: Ahova munkából ment, és igen. Egyébként olyan időket repesztett, főleg 100 pillangón.
1: Igen, meg 100 gyorson.
0: Úgyhogy...
1: Ott azért egyébként mondjuk egy Popovics-Milák párharc, ez elég jól fog kinézni szerintem 100 gyorson. Ugye ott Popovics itt a Máren-Osztrum versenyeken győzött ellene ebbe a számba, és akkor, bocsánat, tehát a Németh Nándort azért mindenképpen megemlíteném, az olimpiai negyediket, aki számomra inkább második.
0: A Popovicsnek ugye főszáma, a Kristóf meg, hát most már több, mint kirándulás, ez
1: abszolút.
0: A 100 gyors.
1: Igen,
0: emlékezhetünk rá, amikor a Németh Nándival így az országos csúcsokat egymástól szegették el, úgyhogy elképesztő, hogy van két olyan úszónk. A világ, hát most a 100 gyors a férfiaknál nevezhetjük talán királyszámnak, vagy az egyik királyszámnak.
1: Igen, abszolút nem az egyik királyszám, sőt, talán vagy az első, vagy a második, de most nem tennék különbséget. Én arra leszek kíváncsi egyébként Kristófnál, amit te is említettél, hogy a felkészülési versenyeken már olyan időket úszott, amivel egyébként világversenyeket is
0: lehet nyerni.
1: Arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk ő erre rá tudott-e tenni egy lapáttal, vagy rátette egy lapáttal itt a felkészülés végén, és kijönnek-e újabb űridők Milák Kristófból. Itt nyilván a 100 pillangó, illetve a 100 gyors. Nem tudok tippelni.
0: Tehát nem is tippelek, csak abból, tehát az eddigiek alapján...
1: Benne van, abszolút, én is úgy gondolom, igen.
0: Hogy szerintem nem lőtt el a puskaport, mert az a rutinja már megvan, és ezt pont Párizsban láttuk, hogy akkor úszott úgy, ahogy kellett, amikor ténylegesen kellett, és ennek láttuk a bizonyítékát a párizsi dobogó tetején, és hát ott van még Kós Hubert, nagyon pici időnk maradt rá, de hát végre láthatjuk Európában úszni őt is.
1: Igen, és amennyire jók az információim, ő nagyon sok számot fog úszni, és gyakorlatilag ami váltó lesz, abban ő benne lesz, és szerintem az ő neve garancia arra bármilyen számba, hogy dobogóért harcoljon.
0: Hát reméljük, hogy így lesz majd. Augusztus 4-én kezdődik az Európa-bajnokság a nyíltvízi versenyekkel, a medencés számokat pedig augusztus 10-től 15-ig rendezik a francia fővárosban, az M4 Sport pedig élőben közvetíti a versenyeket, az MT pedig a helyszínről tudósít. Majd Göbös Gábornak köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Önöknek pedig a figyelmet, viszonthallásra.
2: Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja.

0: Ez a Sport Történelem a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Színvonalas labdarúgó világbajnokság volt az 1966-os, pontosan 60 évvel ezelőtt. Az angolok remekül előkészített pályákkal várták a torna résztvevőit, a közönség pedig értően figyelte a mérkőzéseket. A sporttörténelem mai adásában az angolok végső sikerét elevenítjük fel Turi Gáborral. Elpap István vagyok.
2: Köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Igen, minden igaz, amit a tornával kapcsolatban mondtál, említettél, de a hangulaton azért sokat dobott, hogy végül a házigazda hódította el a Rimé kupát. A hosszabbításban 4-2-re legyőzte a nyugatnémeteket, azaz az NSK-t.
1: Ugye ez volt a Rimé kupa utolsó előtti átadása, 70-ben búcsúztunk tőle. Milyen volt az angolok rajtja?
2: Hát eléggé szenvedős, a VB nyitányon 1966. július 11-én Anglia és Uruguay csapott össze, és egy, ahogy már mondtam, nyögvenelős 0-0 volt az eredmény. Következőképpen álltak fel az angolok, Banks volt a kapuban, Coen, Jackie Charlton, Bobby Moore, Wilson alkotta a védősort, Ball, Stiles, Bobby Charlton volt a fedezett sor, vagy akkor már lassan így hívták, hogy középpálya, Graves, Hunt és Callahan játszotta a csatársorban erről, és hogy milyen volt a nyitány, az NSK elleni döntőben 19 nappal később két helyen változott ez az együttes, Jimmy Graveshead, Geoff Hurst, Callahan helyén Martin Peters kezdett, és hogy Alf Ramsey szövetségi kapitán nem ütött a szög mellé, ahogy mondani szoktuk, mi sem bizonyítja jobban, hogy a döntőben Peters 1, Hurst 3 gólt is szerzett.
1: Hát egyrészt 19 nappal a nyitány után már döntő volt, most ez 55 nap, de ne szaladjunk ennyire előre, tehát mi történt 66-ban az angolokkal?
2: Az angolok a csoportban a mexikóiakat és a franciákat egyaránt 2-0-ra verték meg, Bobby Charlton és Roger Hunt, illetve Hunt 2 góljával. Mexikó ellen Ball és Callahan hiányzott, Payne és Peters kapott lehetőséget a másik találkozón, Payne helyett Callahan került a csatársorba, tehát főleg elől a támadóknál kísérletezett a szövetségi kapitány. Ramsey a világbajnokságon az argentinok elleni negyed döntőben már abban az összeállításban küldte pályára csapatát, amelyben a fináléban is játszottak az angolok.
1: De ezt a meccset azért nem ezért emlegették még a VB után.
2: Bizony nem. A felek faragták egymást becsülettel, a civilben mesterszabó nyugatnémet játékvezető Rudolf Kreitlein amúgy sem tudott rendet tartani, de pozőr viselkedése csak felbőszítette a játékosokat. Figyelmeztetett, jegyzetelt, de kicsúszott kezéből a meccs, a durva szabásértést elkövető, majd vitázó Antonio Rattint ugyan kiállította, de a játékos 8 percig nem volt hajlandó előn a játékteret, az ellenfelek egymást győzködték. Közben a nézőtérről leérkező spanyolul kiválóan beszélő Kenneth Aston, FIFA játékvezetői bizottság elnöke oldotta fel és oldotta meg a kialakult helyzetet.
1: Rattin később sportszerűtlen magatartását azzal indokolta, hogy nem értette a németül beszélő bírót.
2: Ez nyilvánvaló, de a dél-amerikaiak a mérkőzés végére sem higgadtak le. A meccsen Zsolt István és a svájci Gottfried Dienst volt a két partjelző, az egykori kitűnő magyar bíró a Pálya közepén című könyvében is megemlékezett erről az esetről, idézem. A lefújás pillanatában nekirohantak a játékvezetőnek, jó argentin szokás szerint tépték, ahol érték. Végül Kreitlent, a rondoni rendőnök, a Bobby kísérték az öltözőbe, a játékvezetői hármas csak a sötétség leple alatt távozhatott, mint egyébként egy alsóosztályú mérkőzésen anno itt Magyarországon, teszem hozzá. De a nagy botrán csak ezután robbant ki. Ramsey a People című újság címlapján állatok minősítéssel illette az ellenfelet, a Campeón argentin lap az évszázad rablása címen írt, majd elfelejtettem megemlíteni, a Hurst góljával 1-0-ás angol győzelemmel végződő mérkőzésről, a világbajnoki cím Made in England, ugye ez alatt az érthető, értendő, tehát ez egy olyan utalás, mit is gondoltak a dél-amerikaiak. Rattin meg is jegyezte, idézem, az angol csapatban egy kiemelkedő képességű embert láttam, Sir Stanley Rouse-t. Hogy milyen számot viselt a hátán, azt nem tudom, tény, hogy mindenütt éreztük a jelenlétét, súlyát.
1: Ugye ő volt akkor a FIFA elnöke.
2: Így van.
1: Hogyan alakult az elődöntő?
2: Az argentinok elleni győztes csapaton nem változtatott Ramsey, a házigazdák 2-1-re győztek Portugália ellen, az angolok gólyait Bobby Charlton szerezte mind a kettőt, az ellenfélét pedig Eusebio. Ez volt az első mérkőzés, amelyen az angolok igazán jól játszottak. A finálé előtt Ramsey arra a felvetésre, mit vár a döntőtől, tömören válaszolt, idézem, néhányszor már megmondtam, a Rimé kupát. Az angol kapus Gordon Banks duzzadt az önbizalomtól. Anglia lesz a győztes, mondta. A házigazda abban is bízhatott, hogy a németek még sohasem győztek az angolok ellen, pedig az a csapat, amely februárban is legyőzte őket, a mainál sokkal gyengébb volt, hát a mait úgy kell érteni, hogy az akkorinál.
1: Az akkori mainál. Hogy várták a döntőt a nyugatnémetek?
2: Szakvezetőik Helmut Schön bízott játékosaiban, idézem, elég erősnek tartom csapatunkat ahhoz, hogy a győzelem reményében vegye fel a harcot, még a Wembleyben is. Uwe Seeler, a legendás csatár, így várta a finálét. Amikor megvertük a svédeket, én rúgtam a győztes gólt, így alakult ki az eredmény 2-1-re. Aztán ugyancsak 1-1-re végződött NSK-Spanyolország mérkőzés eredményét is az én gólom döntött el. Miért ne rúghatnám én a győztes gólt a döntőn is? Babonás vagyok, hát ha sikerül.
1: Hát minden esetre óriási volt az érdeklődés.
2: Míg az autóbaleset szenvedett brit legenda Stanley Matthews is televízión nézte a finálét kórházi szobájában, eleinte az orvosok nem javasolták, mondván ne izgassa fel magát, de a jobb szélső így érvelt. Idézem, sokkal inkább felidegesítene a gondolat, hogy most, amikor a Wembleyben a világbajnokságért játszanak a fiúk, én nem láthatom őket, nem tudnám átélni ennek a küzdelemnek izgalmas szépségeit.
1: Hogyan alakult a döntő?
2: A házigazdáknak állt a mérkőzés, az utolsó percig, pillanatig 2-1-re vezettek, aztán Weber egyenlített, majd következett a hosszabbítás, ami miatt az Anglia NSK döntő a futballtörténelemben az, ami minden idők egyik legdrámaibb mérkőzése. Shakespeare-i dráma, csak nem az volt a kérdés, hogy lenni vagy nem lenni, hanem az, benn volt-e vagy nem volt benn. Tudnélik, Geoff Hurst második gólja, ugyanis a lécről pattant a gólvonal mögé, majd a csatára meccs végén beállította a 4-2-es végeredményt. A Népsport így értékelte a találkozót, idézem, az angolok fokozatosan belelendültek, és a nagyiramú, izgalmakban bővelkedő mérkőzés hajrájában jobbnak bizonyultak. Az angoloknál Hurst, Moore és Ball remekelt, a háromgólos támadóról ezárt a pálya szélében, rengeteget mozgott, akadtak ugyan kihagyásai, de küzdőképességével, három góljával döntő részesévé vált a győzelemnek. Ezzel szemben, és itt most a nyugatnémeteknek a kritikája következik, kevesen játszottak kiemelkedően az NSK csapatából, a szaklap ugyanakkor elismerte, 6 gól egy játékban jóval nagyobb értéket képvisel, mint tucatnyi szívet, lelket melengető, pompásan felépített támadás, amely elszalasztott gólszerzési alkalommal végződik.
1: Mit írtak az angol lapok?
2: A Daily Telegraph tudósítója szerint, idézem, a második angol gólig nagy csalódást okozott a játék. Szerintem az angolok megérdemelten győztek. Clive Toy, a Daily Express munkatársa lelkendezett. Ha 90 éves leszek, akkor sem fogom elfelejteni ezt a mérkőzést. A második német gól előtt Haller kezezett. Jacques Ferrand, a L'Équipe újságírója kritikusan fogalmazott, közepes színvonalú volt a mérkőzés. A harmadik angol gólt nem lett volna szabad a játékvezetőnek megítélnie.
1: És mit mondott Alf Ramsey, az angol szövetségi kapitány?
2: Alf Ramsey-t, akit a siker után lovaggá ütöttek, tehát Sir Alf Ramsey lett, végre látták mosolyogni. Idézem, mit mondott, amikor elvállaltam a szövetségi kapitányi tisztséget, megbízóim azt mondták, bárhogyan is alakul, ne törődjek a bírálók véleményével, hanem következetesen járjam azt az utat, amelyet magam elé tűzök. Ne tűrjek a munkába beleszólást, azt tegyem, amit jónak látok. Nos, azt tettem. Bírálatot persze kaptam, szépen néhányszor bántott is, de nyeltem egyet és tovább végeztem a munkám. Most pedig elmondhatom, hogy a bírálóknak torkára folytottam a szót. A döntőről ezt mondta a szövetségi kapitány, remek, izgalmas, hallatlanul küzdelmes mérkőzés volt. 2-1 után nem gondoltam arra, hogy még hosszabbítás is lesz. A hosszabbítás előtt nem voltam ideges, mert tudtam, hogy a félórás végküzdelemben már csak mi győzhetünk, hiszen fizikailag, erőnlétben feltétlenül felülmúltuk az egyébként kitűnően játszó németeket.
1: Az ellenfél kapitány örült a dicséretnek?
2: Nem igen, Helmut Schön reálisan értékelt. Mint várható volt, a döntő inkább izgalmat, vérbeli küzdelmet, mintsem magas színvonalú játékot hozott. Akaratban, harcosságban, gyorsaságban, mozgékonyságban nem volt hiány. Mindenki megtette a magáét, a 120 perc emberfeletti teljesítményt jelentett. A mieink teljesítményével elégedett vagyok, azt is mondhatnám, büszke vagyok a csapatomra. Arra a felvetésre, hogy mi a véleménye a harmadik gólról keserűen így reagált, a fémszalag majd bebizonyítja, kinek van igaza.
1: Hát annyira a mai napig nem bizonyította be.
2: Igen, nem bizonyult be. Hurst a 101. percben meglőtt labdája máig vita témát ad, a lécről a gólvonal mögé pattant a labda vagy sem. Minden esetre a játékvezető Dean partjelzője az azeri nemzetiségű szovjet Tofik Bakramov jelzését figyelembe véve gólt ítélt. Vagy Bakramov nem is gólt jelzett? Lehet, minden azon múlt, hogy nem érkezett meg a partjelző tolmácsa? Határozott igen a válasz, no nem abban a kérdésben, hogy Hurst lövése ben volt-e vagy sem, de legalább abban, hogy Dean számíthatott volna a touch bírójára.
1: Hát érdekes ezzel kapcsolatban a már idézett Zsolt István vélemény.
2: Igen, igen, ezért mondtam az előbb ilyen, rejtélyesen, amit mondtam. Tehát a világbajnokság magyar játékvezetője minden reggel ott volt a sípmesterek eligazításán, amely a FIFA játékvezetőknek a tájékoztatása volt a bizottság elnöke Ken Aston jelenlétében, a szakmai kérdések vetődtek fel. Így volt ez a döntő délelőttjén is, mit ad Isten, de idézzük inkább az egykori kitűnő bírót. Az elhangzott egy obligát, immár utolsó kérdés. Melyik országban miként adnak a partjelzők valamilyen rejtett jelzést, segítséget a játékvezetőnek, ha a felső kapufa belső éléről a gólvonalra pattan a labda? Mi feleltünk szép sorjában a kérdésre, ezúttal immár az utolsóra. Ki zászlóval segít, ki csípőretett kézzel, ki más mozdulattal. Mondtuk mindnyájan az otthonon jól bevált szokásokat, mindnyájan kivéve kitűnő barátunkat Bakramovot, akinek nem érkezett meg a tolmácsa. Így aztán a kérdést nem értette, a válaszsal meg adósunk maradt. Azon a bizonyos reggelen, az 1966-os világbajnokság döntője előtt néhány órával. És néhány passzussal arrébb a késő délutáni Wembley eseményekre emlékezve estét a Zsolt István, a világ a gólvonalra merett, a játékvezető meg persze a partjelzőre. A partjelzőre, aki délelőtt ott volt velünk a lobbiban, ahol megtárgyaltuk, hogy a világ különböző sarkain milyen segítséget kap a játékvezető, ha a labda a felső kapufa belső éléről levágódik a gólvonalra, a befutó hátvéd pedig felszabadít.
1: A partjelző tolmács azonban erre az értekezletre, amely már az utolsó volt, nem érkezett meg.
2: Bizony nem, így aztán Dinsz csak át a gyep közepén, a Wembley közepén, a világ közepén a játékvezető is nézett, ezt írta Zsolt István. A játékvezető, aki Svájcból jött, a világ egyetlen olyan országából, ahol a szünetben a partjelzők nem cserélnek térfelet, mert hiszen ha cseréltek volna, akkor most a másik kollégájára nézhetett volna, aki ugyancsak ott volt közöttünk a lobbiban, a másik, aki folyékonyan beszélt németül, és aki elmondta, hogy az ő országában a partjelző úgy ad segítséget, ha a labda lepattan a felső kapufa a belső éléről, hogy stb. Stb.
1: Hát ezek után lehet, hogy furcsa a kérdés, de milyen volt a bíráskodás?
2: Tabák Endre a Népsporon ezt írta, idézem, Dean svájci játékvezetőnek több vitatható ítélete volt, megítélésem szerint döntő hibákat is elkövetett a már említett egyenlítő nyugat-német gól előtt és a harmadik angol gól alkalmával. És még egy érdekes történet, hiába ajánlott fel a német kicker 1000 márka jutalmat, 1000 mark belónunk, ahogy írta a címben a híres lap, annak, aki hitelt érdemlően dokumentummal bizonyítja, hogy a labda Hurst lövése után teljes terjedelmével a gólvonalon túlra került, ez senkinek sem sikerült. Más kérdés, hogy az ellenkezőjét sem bizonyították, maradt a végeredmény. Anglia NSK 4-2.
1: Köszönjük szépen. Ez volt a Sporttörténelem. Elpap Istvánnal és Turi Gáborral.
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok ő.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat. A 10 próban mostani vendége ifjabb Bene Ferenc. Ebben a műsorban megszokhatták, hogy ismert sportolókkal, sportvezetőkkel, közéleti személyiségekkel nagyjából egy asszociációs játékot folytatunk. Szavak, kérdések, félmondatok, és erre kell a vendégnek reagálni. Szia, Feri!
2: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, esetleg nézőket, és természetesen téged is, Zsolt, szervusz.
1: Kezdjük is az első kérdésnek, első próbának, kicsit a gyerekkorra utalva, miből lesz a cserebogár? Ugye édesapád, ha valaki nem tudná, olimpiai bajnok labdarúgó volt.
2: Igen, ez kétségtelenül így van. Tehát gyakorlatilag az egész gyerekkorom a futball körül mozgott. Nyilván egy normális családi légkör vett körbe, de azért főleg, ha édesapámmal asszociáljuk ezt a gyerekkort, akkor nagyon-nagyon sok futballélményhez kötődik. Nyilván megvolt a maga családi élete is, a meghittség, meg a futball kívüli élet, de hát az abszolút mértékben egy olyan normális családi légkör volt egyébként, de ha ilyen hallgató élmény szempontjából, ott inkább számomra is a futball jelentette azt a fajta élményt, ami édesapámmal kapcsolatos. Tehát
1: most mesélj egy-két élményről, mert azért pontosan tudom, már mesélte korábban is arról, itt is, meg máshol is, hogy bizony olyan helyekre jutottál apukád mellett be, ahová hát ácsingóztak a gyerekek, neked meg ott volt a lehetőséged.
2: Igen, hát kezdjük ott, hogy ugye gyakorlatilag ő akkor az edzői pályán Újpesten, illetve egy rövid ideig az A-válogatottnál dolgozott, tehát gyakorlatilag az akkori szabályok lehetővé tették, hogy én, mint az ő kisgyermeke, hát egy ilyen 8-10 év körüli kisgyermeket sehol nem vesznek komolyan, idézőjelben a biztonsági őrök mondjuk, de akkoriban talán így a 80-as évek végén, 90-es évek elején sokkal rugalmasabbak voltak a szabályok, tehát gyakorlatilag én együtt utaztam az Újpesttel a vidéki mérkőzésekre a csapatbusszal, együtt étkeztem a játékosokkal, bejáratos voltam az öltözőbe, rendszeresen labdát szedtem a mérkőzéseken, és ez úgymond hatalmas élmény volt mondjuk egy Magyarország-Lengyelország válogatott mérkőzés, ahol édesapám Verebes József mellett a stáb tagja volt.
1: Ez volt 1987, és 5-3-ra nyertünk. Bézeri ezen a meccsen lőtt azt a fantasztikus szabadrugás gólját a bal felsőbe.
2: Én akkor gyakorlatilag ott voltam velük, amikor a Fáy utcába tartották az edzéseket, labdát szedtem velük. Ott voltam az öltözőben a mérkőzés után az ünneplésnél, szóval hatalmas élmény volt. Amögött a kapu mögött szedtem a labdát, ahova Döme becsavart a lengyeleknek azt az igazán ominózus, olyan csattanós, igazi felsősarkos pipába tartó lövést. Úgyhogy nagyon-nagyon sok hatalmas élmény. Ugyanakkor a korszak legnagyobb játékosaival találkozhattam személyesen. Tehát az aranycsapat több játékosával, édesapámon keresztül Puskás, Hidekuti, Cibor, Grosics. Tehát ők mind-mind úgymond beszélgető partnerei voltak abban az időszakban, amikor egy-egy válogatott mérkőzésen voltunk. Illetve hát az is nagyon nagy élmény volt, amikor mondjuk Újpesten volt edző, és én a kispadon mellettem ülhettem gyerekként.
1: Nem kerülgetjük a forrókását tovább. Bene Ferenc, az édesapád. És akkor nyilván itt azért a

0: a fehér érzelmek is előkerülhetnek.
1: Igen, pontosan így van. Ugye gyakorlatilag, amikor abbahagyta a labdarúgást, vagyis hát az én születésem után egy darabig Újpesten utánpótlás edző volt, ott is nagyon sokat kijártam vele, ott is részt vettem gyerekként az edzésein, ott voltam vele, de aztán természetesen az Újpest felnőtt csapatához, majd később, amikor nem tartozott szorosan közvetlenül a klubhoz, akkor nagyon sok közös mérkőzés élmény, tehát ott is kekmérkőzésen ott ülhettem Pármában mondjuk mellette a kispadon, az is hatalmas élmény volt, amikor a pályán tényleg Asprilla, Melli, vagy akár Taffarel futballozott az újpesti játékosok mellett. Tényleg a 80-as évek végétől a 90-es évek közepéig az újpesti játékosokkal a mai napig nagyon-nagyon jó a kapcsolatom az akkori újpesti játékosokkal, és nagyon-nagyon sok élményt adott ez önmagában. Aztán nyilván van egy családi oldala is, hogy én nagyon kötöttem édesapámhoz, de szüleim korán elváltak, tehát talán én is ezért még talán az átlagnál is jobban családcentrikus vagyok, hál' Istennek nekem ez szóba se jöhet, nagyon-nagyon jó a párkapcsolatom, és két csodálatos gyermekem van, úgyhogy ez így kapcsolódik, de édesapámról nincs nap, hogy ne gondolnék rá, és ne kerülne szóba.
0: Hogy dolgoztat fel, ez egy közbevető kérdés, azt, hogy azért nyilván, ha 10 évvel idősebb lennél, akkor sokkal több emléked lenne, és hát nyilván még akár láthatod volna játszani is őt.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és azért nagyon érdekes a szituáció, és nagyon-nagyon paradox, mert ugye én úgy nőttem fel gyerekként, hogy mindenki történeteket mesélt róla, góljait elemezte, és minden baráti társaságban szinte forgatókényszerűen mindig szóba jöttek ugyanazok a mérkőzések, a Juventus elleni gól, az elbukott mérkőzés, a Magyar-Brazil, a Tokiói olimpiai döntő, tehát az Újpest Fradik, a teltházas kettős rangadók, a Marseille, szóval a elmesélésekből édesapám által és a korosztálya által szinte annyi élményem van ezekről a mérkőzésekről, mintha átéltem volna. Ugyanakkor én gyakorlatilag úgy nőttem fel, hogy csak az elmesélésekből tudtam, hogy valójában ő mekkora labdarúgó volt, de úgy gyerekként úgy föl se fogta az ember. És igazából a digitális internet forradalom és a közösség média az pont onnantól robbant be, hogy édesapám már nincs az élők között. És most, amikor egyre inkább kerülnek elő felvételek az ő valós mérkőzéseiről, és akkor szembesül az ember vele, hogy valójában mekkora labdarúgó volt. Tehát tudtam, amikor mondjuk, például mondok egy példát, bármikor mondjuk egy Újpest serdülő vagy ifi csapat kiment tornára Németországba, mondjuk a Bayern Münchenhez, vagy Milánóba, a Milánhoz, vagy akár a Juventushoz is, és az ottani gyerekek és vezetőjük mondjuk találkozott Beckenbauerrel, és meghallotta Beckenbauer, hogy Újpest, vagy találkozott Fabio Capello-val, és meghallották, hogy Újpest, akkor rögtön az első kérdés az volt, hogy mi van Bene Ferenccel, hogy van Bene Ferenc. Tehát én nekem ott szembesültem vele, nyilván gyerekként is, hogy valójában mekkora világsztár volt, és ezek a kor világsztárjai is mennyire megbecsülték őt, talán jobban meg is becsülték, mint valójában itthon. És ami a dolog szomorú oldala, hogy amikor most már szembesül egy olyan felvétellel, amit többségét édesapám se látta életében, egyedül talán a Benfica elleni, meg a Magyar-Brazil mérkőzésen lőtt góljával tudott szembesülni életében, de most visszanézve olyan még komplexebb, meg még szélesebb élmény ezeket átélni. Szóval tényleg olyan mérkőzéseken vett részt, és olyan gólokat szerzett, ami úgy gondolom, hogy a mai modern futballban is megállná a helyét.
0: Ez itt a 10 próba, egy picit ritmust váltunk, én is kevesebbet kérdezek, most a harmadik próbaként csak annyit mondok, hogy népszerűség.
1: Igen, hát a népszerűség szónak természetesen édesapám szempontjából van értelme, és ez ott nyilvánult meg, hogy például mindig rendszeresen, amikor mérkőzésre mentünk együtt, akár Újpestre, akár válogatott mérkőzésekre, azt effektív be kellett számolni az időnkbe, hogy a parkolótól a lelátóig valószínűleg nem másfél-két perc alatt érünk el, mint egy átlagember, hanem 8-10 percet vesz igénybe, sokszor fél órát is, mert gyakorlatilag 50 méterenként megállították a szurkolók, és mindenkinek, vagy egy ismerős, vagy egy volt csapattárs, vagy egy barát, vagy csak egy vadidegen szurkoló, aki felelevenített az akkori élményeket, és tényleg hihetetlen népszerű volt a szurkolók körében. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt én átélhettem, hogy mi az a népszerűség, de hát gyerekként is általa.
0: Negyedik próbánk, kudarcokból felállás. Ez nyilván már a te pályafutásodra vonatkozik, hiszen például a Gyirmót labdarúgó csapatát az NB1-be vezetted, és akkor még kiemelhetnék mást is, de maradjunk annál, hogy miként dolgoztad fel a kudarcokat.
1: Igen, az ember, ahogy idősödik, egyrészt nyilván játékosként minden egyes mérkőzés vereséggel töltött mérkőzés után az ember egy kicsit úgy meghal a pályán, szóval, és akkor utána gondolkodik, hogy akkor hogyan tovább, meg miért, meg mit kellett volna másképpen. Szinte ma azon gondolkodik egy-egy vereség után az ember, hogy akkor abba hagyja, nem csinálja tovább, de hogy az idő telik, ugye megtanul különböző praktikákat, ami úgy átvezeti a kudarcon. Tehát nekem is aztán kialakult, hogy a mérkőzés után közvetlenül nem szabad foglalkozni a mérkőzéssel, el kell telnie mondjuk legalább egy éjszakának, és akkor csak másnap foglalkozni vele, vagy ami olyan, amit nem tudsz változtatni, azon gyorsan tovább lépni, jön a következő mérkőzés. Aztán nyilván edzőként ez úgy módosul, hogy azért a mérkőzés tanulságai itt azokat mindig le kell vonni, mindig ki kell elemezni, tehát egy vesztes mérkőzést is 2-3-szor vissza kell nézni, hogy levont belőle azokat a szakmai következtetéseket, ami miatt ugyanazt a hibát nem követjük el legközelebb, vagy tanulunk belőle, tehát minden győzelemnek vagy vereségnek akkor van értéke, hogyha tud az ember belőle prosperálni és tapasztalni, hogy legközelebb még jobban jöjjön ki ez ilyen szituációból. Aztán nyilván a kudarcok, sikerek párhuzama, tehát ez mindig jelen van a labdarúgásban, de én is úgy vagyok vele, hogy talán, tehát amikor mondjuk dolgoztam a Lombard Pápánál NB1-be, minden idők legfiatalabb NB1-es vezetőedzőjeként, azt is azért sikerült bent tartani egy nagyon nehéz anyagi körülmények között lévő Lombard Pápát, aztán Gyirmóta a bajnoki címet sikerült szerezni, a mai napig én vagyok az egyetlen, aki NB2-es bajnokként tudta feljuttatni a Gyirmótot, tehát sok siker volt, a utánpótlás válogatottaknál 6 éven keresztül dolgoztam, azért több generáción átmentem, volt olyan korosztály, ami fél Európát végigvertük, tehát igazából sokkal, de sokkal több a siker, de nyilván aztán van olyan kudarc oldala, ami sokkal jobban megmarad az emberben, mert mondjuk voltak sikeres időszakaim a Vasassal, de végül is nem sikerült feljutnom velük, ami azóta már legalább 8 vagy 10 edzőnek nem sikerült, de mégis az talán a legfájóbb az egészben, de úgy gondolom, hogy 80-90%-ban mindig meg tudtam mondani a feladataimat. Nyilván pályaedzőként meg ez még inkább akár Újpesten, ez megnyilvánult egy ezüstéremben, NB1-es ezüstéremben, tehát pályaedzőként szintén Magyar Kupa döntő, Liga Kupa győzelem, tehát a futballnak talán a sikeresebb oldalából több jutott, de nyilván talán ez a Vasasos a legnehezebb, amit feldolgozzon az ember, de hát azóta meg annyi edzővel hasonló forgatókönyv történt, hogy én pontosan tudom, hogy akkoriban mit kellett volna másképp csinálni, miben hibáztam, de talán egy picit enyhíti a dolgokat, hogy azóta sokan jártak sajnos így, hogy én.
0: Dac csak azért is, ez mennyire? Nem inspirál, de hogy hajtott előre?
1: Hát alapjában véve nem vagyok különösebben egy ilyen dacos ember, de nyilván az tud motivációt adni egy embernek, hogyha valami, engem leginkább az mozdít ki a komfortzónámból, meg talán az idegesít legjobban, ha ilyen csúnya szót használhatok, amikor igazságtalanság ér. Tehát ez lehet egy jogtalan vád, vagy esetleg egy olyan dolog, amit, tehát mondjuk megvádolnak azzal, hogy valamit nem teljesítettem, nem csináltam meg, holott gyakorlatilag a 24 órából 23-at azzal foglalkoztam. Tehát az nagyon nehéz, mert egy edzőt sok ilyen éri. Ilyenkor viszont ez mindig inspirál. Tehát ez a fajta csak azért is az nyilván megvan bennem, de az nagyon fájó, amikor az ellenfél szidja az embert, akkor az nem az motivál, de amikor saját oldalról kapsz kritikát, és jogtalan kritikát, az nyilván ilyenkor arra inspirál, hogy még többet kell dolgozni, meg még jobbnak kell lenni.
0: A hatodik szó, illetve ez két szó lesz, inspiráló emberek, ha már ezt a szót szóba hoztuk.
1: Igen, ez egy érdekes kérdés. Nagyon sok olyan példaképe van az embernek, aki a sportvilágából jött, mert hát ha belegondolunk, nyilván édesapám egy olyan példakép, aki az életével is, az erkölcsi tartásával, nyilván a futball tudást, azt tegyük zárójelbe, mert attól fényévekre vagyok. De ugyanakkor az erkölcsi, meg emberi tartás, meg emberi értékek, amiket ő átadott, az egy nagyon-nagyon magas léc. És ezt a lécet, ezt egész életemben nem szeretném leverni. Tehát ez a legfontosabb kiinduló pont, hogy függetlenül attól, hogy mit ér el az ember a sportterén, azért ezt azért mindvégig magamban hordozom. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly inspiráció. Aztán ugye említettem a profi sportolókat, szándékosan más sportákból mondok két nevet, de mondjuk nekem az emberi oldala miatt, és főleg a sportága iránti alázat miatt nekem Benedek Tibor egy nagyon nagy példakép, akivel...
0: Aki sajnos ugyanúgy nem él már, mint édesapád.
1: Így van, ez egy rendszeresen futok a Margit szigeten, és mindig megállok az emléktáblájánál, ugye a Hajós Afridusodánál, és kétszer találkoztunk életünkben, tehát én nem vagyok a baráti köréből, vagy nem voltam, gyakorlatilag semmi közünk egymáshoz, rendezvényeken találkoztunk, meg a testnevelés egyetemen diákként, de nem egy évfolyamban, de elképesztő hatással van az ő élete, meg az ő nyilatkozatai, meg az ő emberi nagysága rám. A másik pedig Balcó András, akivel egyetlen egyszer tudtam találkozni, egy előadásán voltam, de ő neki például a 70-es években készült róla a Küldetés című film, amit nem is éltem még, amikor történt, amikor felvették, és természetesen akkor sem éltem, amikor Balcó András a karrierét élte, de abban a filmben is, és magában az ő személyiségében olyan elképesztő filozófikus erő rejlik, ami tényleg egy életre példakép lehet az ő személyisége és az ő élete.
0: Ez itt a 10 próba a Nemzeti Sportrádióban, egy kis asszociációs játék. A hetedik szó az tényleg egy szó lesz, beteljesülés.
1: Elsősorban, hogyha sporttól eltekintünk, akkor számomra a család a legfontosabb, és talán itt van a legkerekebb beteljesülés. Ugye feleségem, két kisgyermekem, tehát ez a családi egység a legeslegfontosabb számomra. Aztán nyilván sokan kérdezik, hogy édesapám világszárlabdarúgó volt, olimpiai bajnok, tehát sokak számára példakép, és hogy én nyilván az én pályafutásom teljesen eltér az övétől, nyilván labdarúgóként nyomába se értem, megérhetek, edzőként meg hogyha szigorúan veszik, akkor több NB1-es mérkőzésem van, tehát igaz, ő azért volt olimpián is, meg dolgozott az alválogatott mellett is, tehát nem igazán szeretem ezt a fajta összehasonlítgatásokat, de ha már beteljesülés, akkor nyilván én nekem az a filozófiám, hogy nem azt kell nézni egy embernek, hogy mi az, amit nem ért el, hanem azzal kell foglalkozni, amiben épp van egyrésztről, hogy érjen el újabb kitűzött célokat, másrésztről pedig annak kell örülni, amit el tudott érni az ember. Tehát azért én is azért, ha Magyarországon nem is, de azért külföldön játszottam első osztályban, Magyarországon NB2-es bajnok vagyok, edzőként is, játékosként is. Nyilván válogatott labdarúgó nem lettem, de ugyanakkor az utánpótlás válogatottakban nagyon sok válogatott generációval dolgozhattam. Együtt itt a 90-es korosztálytól, mondjuk Gulácsitól egészen a 2003-asokig, Kerkezékig. Tehát én úgy gondolom, hogy van több mint 200 mérkőzésem profi osztályban a kispadon. Rendelkezem olyan tapasztalattal, meg annyi élménnyel, hogy nem azt kell néznem, hogy mi az, amit nem értem el, hanem arra kell büszkének lenni, vagy akár örömmel visszatekinteni, amit elértem. Illetve én úgy gondolom, hogy az is talán beteljesülés, hogy egy nemzetközileg a világ leghatékonyabb edzésmódszerének nevezett módszertamból én egy könyvet írtam, ami magyar nyelven elérhető. Talán ez is nevezhető beteljesülésnek, mert az azért egy 6-7 éves munka volt, és nem csak fordítások tekintetében, hanem saját szakmai tapasztalat, meg adott esetben külföldi edzőkkel való kapcsolatteremtés.
0: 8. Alázat, szerénység.
1: Itt én úgy gondolom, hogy az alázat az talán a legeslegfontosabb szó. Tehát én a labdarúgás iránti alázatot, meg minden munkámmal szembeni alázatot, azt nagyon komolyan veszek. Tehát én azt szoktam mondani, hogy én magamról se tudom, megmondom őszintén, hogy jó edző vagyok, vagy rossz, vagy most jó szakkommentátor vagyok, vagy rossz, ezt őszintén nem tudom. De azt, hogy 100%-osan törekszem mindig felkészültnek lenni, és a tőlem tehető maximális alázattal vagyok mind a labdarúgás iránt, mint pedig az a munkám iránt, azt bárkivel szemben garantálom és állítom.
0: Ha már felkészültség, itt vagyunk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, és ugye rögtön az indulástól kezdve 2024. június 14-től ugye rögtön egy labdarúgó Európa-bajnoksággal kezdtünk, szakértő és szakkommentátor vagy itt, ez a 9.
1: Igen, ez nagyon furcsa hangzik, mert ugye nem beszéltünk össze, de én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, hiszen egyrésztről imádom a labdarúgást, és tényleg maximális alázattal vagyok a sportág iránt, és ugye edzőként is rendszeresen mérkőzéseket elemzek, mérkőzésekről beszélek a baráti társaságokban, még adott esetben családom belül is, és most pedig ezt szervezett keretek között egy nagyon-nagyon profi stábbal, profi helyszínen, profi körülmények között, és profi a munkájuk terén egy csúcskategóriát képviselő kollégákkal tudom ezt tenni. Úgyhogy én ebből a szempontból nagyon-nagyon jól érzem magam, és hát nagyon remélem, hogy ez hosszú távú kölcsönös kapcsolat lesz, mert igazából én is nagyon sokat tanulok ebből, hiszen az NB1-es mezőn nemzetközi futballmérkőzések, válogatott találkozók rendszeres képviselője vagyok, úgymond a rádión keresztül, de hát ugyanúgy azt csinálom, ami eddig is a munkám volt, hogy gyakorlatilag elemzem a mérkőzéseket, az más kérdés, hogy egy picit más nyelvezettel a hallgató barátan kell fogalmazni. Ezt azért igyekszem megtanulni, meg nagyon sokat tanulok a kollégáktól, nyitott szemmel járok, minden részletre figyelek, ahogy edzőként is az ember, és hát igyekszem ebbe apránként beletanulni. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ezt sokáig tehetem, mert nagyon jó itt.
0: Mekkora a különbség, amikor helyszínen vagy? Ugye az elsősorban a válogatott mérkőzésekre, igen, igaz, és ez a bizonyos, nagyon fájdalmas ír-magyar is ugye a Puskás Arénában, vagy amikor benn vagy a stúdióban, de itt ugye több visszajátszás lehetőség van, ami kint mondjuk pont a válogatott meccsnél még van, de egy sima NB1-es meccsnél lennél mellettünk, akkor ott azért megtapasztalnád, hogy marad a két szemed, illetve hát nyilvánvaló az m4sport.hu-t is tudod nézni, de ott azért az internet miatt csúszás van, tehát igen, az is az kevés, és ilyenkor jön az, hogy visszadobjuk a szót Bene Ferencnek.
1: Igen, ez nagyon érdekes, mert sokszor mosolyognak a kollégák, hogy én két dolgot szoktam mindig kérni, hogy sötét legyen a stúdióban, hogy minél jobban lássam a televíziót, illetve, hogy...
0: Ezt a hallgató úgy tudja elképzelni, hogy azért vicces, mert amikor itt a stúdió képet kint a monitoron nézzük, akkor hát mint egy ilyen, hát nem kevesen emlékeznek a Menő Manu című tévésorozatra, de lényeg az, hogy csak az árnyat látszik meg, hogy van egy ember, egy kopasz ember bent a stúdióban, vagy haj nélküli ember, és akkor ott valahogy mozog, ha éppen mozog, de hát ugye csomószor ugye folyamatosan nézed a monitort, és akkor meg mozdulatlan vagy, és az a vicces, amikor megmozdulsz. Na, szóval...
1: Igen, tehát én arra törekszem, hogy semmilyen a közvetítéseket elősegítő lámpa ne szűrődjön bele a televízió képbe, hogy ne zavarja a felvételt, illetve az én látásomat. Tehát sötétben ülök benn, és két televíziót kérek. Az egyik, ami a folyamatos élő bejövő adás, a másik pedig egy 6 másodperccel késleltetett, és ezáltal ez olyan, mintha nekem folyamatos ismétlésem lenne, és sokszor megnézem a szituációt élőbe, és amikor valamit nem láttam jól, akkor 6 másodperc múlva nekem azt a másik televízió folyamatosan ismétli.
0: Majd hát aztán újabb ismétlések.
1: Igen, és aztán meg újra jön nyilván a klasszikus ismétlés, tehát amikor a helyszínen lévő kolléga megkérdez vagy vitatott esetről, vagy bármilyen edzői húzásról, vagy akár egy gólhelyzetről, egy jelenetről, hogy elemezzem ki, akkor én azt addigra már legalább 3-4-szer vissza tudtam nézni, tehát minél profibb, vagy minél valósághűbb módon tudom ezt a hallgatók felé konvertálni, úgyhogy talán ez a két dolog, amit nem tudom, hogy én vezettem be, vagy én honosítottam meg, de ez nagyon fontos számomra, hogy minél jobban zajlan a közvetítés. Illetve, bocsánat, a kérdésed...
0: A helyszínén, mert helyszín... voltam veled válogatott meccsen a Puskás Arénában, és bizony azért annak is megvan a varázsa, amikor ott te már, pedig a 7. emeleten vagyunk némi túlzással, de nagyon magasból nézzük a játékosokat, meg a meccset, de ott legalább van két monitor, az egyik ugye a visszajátszásra is, de a szabad szemmel egy csomó mindent észreveszel, mert ugye azt is, amit nem mutat a kamera.
1: Igen, az az érdekes, hogy mondjuk egy magyar bajnoki mérkőzésen, vagy nemzetközi kupa találkozón nem feltétlenül lenne indokolt, hogy a helyszínen legyek, mert ugye az előbb említett dolgok miatt itt több ismétlést is látok. Viszont a válogatott találkozókon én mindig 2,5-3 órával előbb ott vagyok, úgy próbál magamba szívni a légkört, és ahogy úgy közeledünk a mérkőzéshez, sokszor a szurkolókkal találkozom, esetleg beszélgetek egy-egy ismerőssel, vagy találkozom volt válogatott labdarúgókkal, és ez a közvetítés során abból a szempontból segít, hogy most mondok egy példát, nagyon-nagyon érdekes, és most itt zeng a fülembe, hogy még jóval az ír mérkőzés előtt, talán az örmény mérkőzés után, beszélgettünk, vagy már a portugál, vagy még a portugál vereség után beszélgettem Garaba Imrével, és akkor gyecseteltük, hogy akkor hát azért a Portugáliába, ha tudunk egy X-et, vagy talán meg is szereztük az X-et idegenbe, és akkor az örményekkel nyertünk, hogy ők szépen számogattuk a pontokat, és én ugye mondtam, hogy hát itthon az utolsó meccsen az íreket ugye megkeverni, és én nagyon-nagyon-nagyon bölcsen azt mondta, hogy na, és azt neked mi garantálja, hogy otthon az utolsó meccsen megverjük az íreket? És akkor úgy voltam vele, hogy ugyan már, hát azért pont előnnyel leszünk, meg az is lehet, hogy döntetlen is elég, és én tényleg azt éreztem, hogy ez a válogatott képes arra, és talán ebbe hibáztunk legtöbbet, hogy a vetétársakkal szemben ne felejtsük el nulla pontosok vagyunk hazai pályán. Szóval ez a legnagyobb kudarc számomra, és ott a mérkőzés előtt...
0: Egyedül az örményeket vertük meg itthon.
1: Így van, de hát talán őket ne nevezzük közvetlen vetétársnak, de nyilván alakult ott van úgy, hogy azok, de hát nem szereztünk pontot ellenük, hazai pályán ez nagyon nagy probléma, és ugye ez is jó, hogy mérkőzés előtt egy-egy volt válogatott labdarúgóval tudok személyesen beszélni. A helyszínen pedig nagyon sokszor azt figyelem, hogy kimelegít, hogy reagál a játékvezető, hogy reagál a mi vezetőedzőnk, Marco Rossi, nézem a kispadokat, hiszen pont fölött állunk, igaz, hogy magasan, és ezt is talán be tudom venni a közvetítésekbe tapasztalatként.
0: Az utolsó próbatétel, tényleg megint egy szó, bakancs lista. Van-e ilyen?
1: Nem vagyok egy ilyen típus, hogy most konkrétumokat tudnék mondani. Én nekem talán két dolog van a bakancs listában. Az, hogy amit már említettem, hogy itt a Nemzeti Sportrádióban minél tovább tudjam ezt a munkát végezni, és én úgy gondolom, hogy mellette van annyi kapacitásom, energiám, erőm, hogy... Én még nagyon szeretnék egy komoly dolgot végrehajtani, és nem azt mondom, hogy most megint feljutni egy NB2-es csapattal, vagy NB1-be újra dolgozni, nem ilyen jellegű, hanem egész egyszerűen az alkotás vágya van bennem. Hogy ez most azt jelenti, hogy egy kis csapatot felépíteni és osztályt váltani, vagy adott esetben egy utánpótlás csapatot felépíteni évekig, és eljutatni az NB1-be a játékosait, vagy akár egy utánpótlás akadémiát úgy vezetni, vagy bizonyos szekcióját vezetni, hogy az sikeres legyen, és tényleg ha egy szóval kellene mondani, akkor talán az alkotás van bennem vágyként.
0: Köszönöm szépen, ifjabb Bene Ferenc volt a 10 próba vendége itt a Nemzeti Sportrádióban. A sorozat folytatódik újabb főszereplőkkel.
2: Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori Magyar Királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Kijelölték az úszó Európa-bajnokságra utazó magyar csapatot. Nagyszabású vasútfejlesztést jelentett be a kormány. Marad a szeles, napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
4: Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat, 5-en indulnak nyílt vízen, közülük 2-en mindkét szakágban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EV csapatnak. Valamint a 4. ötkarikás érmes Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, így a mieink pénteken az 5-8. Helyért játszhatnak Hollandiával. Kölcsön adja Pécsi Árminta a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttese amerikai edzőtáborába, ahol Szoboszlai Dominikék 3 felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azt szeretné, hogy Pécsi olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna és kezdőként számolnának vele. Hogy a kapus hol folytatja pályafutását, még nem tudni. Sajtóhírek szerint azonban az osztrák élvonalbeli Hartberghez kerülhet. Tóth Gergely főtáblára jutott férfi tőrben a hongkongi vívó világbajnokságon. Ugyanez nem sikerült Mihály Andornak. Szemes Gergő, valamint Dósa Dániel világranglistás helyezése alapján közvetlenül a 64 közé került. Női párbajtőrben Muhari Eszter kiemeltként kapcsolódik be a küzdelmekbe, és a főtáblán folytathatja a versenyt Nagy Blanka is. Bükki Lili, valamint Borsodi Emma búcsúzott a mezőnytől.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: A jövő hétre is kezdeményezte a parlament rendkívüli ülésének összehívását a kormány. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt az időjárási kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabályok módosítását. Orbán Viktor szerint az alaptörvény 17. módosításával önkényuralmi rendszer jött létre. A Fidesz elnöke pártja ellenállási nyilatkozatát ismertetve bírálta a többi között azt, hogy a módosítással az ellenzéki pártok képviselőinek mintegy fellét kizárják a politikából. A személyre szabott visszamenőleges hatályú módosítással pedig elmozdították a köztársasági elnököt, és így tettek az Alkotmánybíróság elnökével is. Bemutatta a múlt héten elfogadott vasútfejlesztési programot a miniszterelnök. A Baross Gábor terv 6 pontban sorolja fel a következő évtized fejlesztési irányait. Ezek a versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózat képítése, erős elővárosi vasút létrehozása, együttműködés a fővárossal, a vasúti áruszállítás, valamint a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. Az uniós szakminiszterek egyetértenek abban, hogy a kutatásfejlesztésre fordított összegnek mielőbb el kell érnie a GDP 3%-át, közölt a Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. Beszélt arról is, hogy a tárcavezetők informális egyeztetésén a V4-es partnerekkel megállapodtak abban, hogy szorosabb együttműködés indul a mesterséges intelligencia programokban, az AI Gigafactory fejlesztésében és a szuperlézeres kutatási infrastruktúrában is.
2: Közlekedés.
4: Már közel 10 kilométeres a torlódás az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon a Hárosi Duna híd burkolatjavítása miatt.
2: Időjárás.
4: Folytatódik a kellemes nyári idő. Ma elszórtan záporokra keleten lehet számítani. Holnap egy hidegfront hatására már bárhol kialakulhat szorványosan eső. A szél megélénkül, a mostani 22-27 fokról éjszaka 8-15 fokig hűl a levegő, a Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, magyarok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Szorító sarok. Egyenesek, horgok, felütések és kiütések. Legendák és sztorik. Ez a szorító sarok a Nemzeti Sportrádióban. Két hetente, szerdán 14 óra 35 perctől.
7: Budapesten az FM 105.9-en.
8: A múlt héten szerdától szombatig Nyíregyházán a Continental Arénában rendezték a 103. paplászló elit országos bajnokságot. Ez itt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja, a mikrofonnál Elpap István. Nézzük tehát, hogy mi történt Nyíregyházán. 19 döntő jutott szombatra, ez még gombócból is sok, de két programban bonyolították le a döntőket, tekintettel az esti késő délutáni élő televíziós közvetítésre. Természetesen ebben a fő programban léptek ringbe a mai magyar amatőr ökölvívás frontemberei, Akilov Pilip, Hámori Luca, Szaka István, Gémes Levente, és persze mindenki a 65 kilós presztízs csatát várta a ringben a hazai nyíregyházi szorítóba lépő Petrimán Milánnal, és a 65 kilóba felerősödő vasasos Kovács Kruzítóval. De menjünk sorjában, nézzük a lányokat. A legkisebb három súlycsoportban egyaránt az MTK boxolói diadalmaskodtak Ráth Miklós tanítványai, a legkisebbeknél például az immár ötödször bajnok Szelecki Lilla győzött.
9: A döntő mérkőzésen egy számomra úgymond ismeretlen lányjal mérkőztem, hiszen még nem kerültünk össze a szorítóban, így annyira igazából felmérni nem tudtuk, láttam a hét elején boxolni, és az alapján raktuk össze a taktikát. Szerencsére erőben és sebességben is felé tudtam kerekedni, és így a másik menetben egy döntőfölény és győzelemmel tudtam szerezni az ötödik magyar bajnokságot.
8: A horvát ikrek Laura és Carmen megcserélték a súlycsoportjaikat, az eddig 54 kilós Laura 51, az eddig 51 kilós Carmen 54 kilóban indult. Laurának nem is volt különösebben nehéz dolga, tulajdonképpen papírforma győzelmet aratott a döntőben Mezei Petra ellen.
10: Nagyon kedves számunkra ez a helyszín, itt a Nyíregyházi Sportcentrum, hiszen utoljára a testvéremmel Kármánynak ifjúsági korosztályban mind a ketten magyar bajnokok voltunk, és most Nyíregyházán szintén mind a ketten magyar bajnokok lettünk felnőtt korosztályban is, úgyhogy azt hiszem, hogy Ráth Mikinek, az edzőmnek nagyon sokat köszönhetünk.
8: Horváth Carmen az egész bajnokság egyik legnagyobb meglepetését szerezte, amikor a súlycsoport egyeduralkodóját, az immár a szombathelyi haladás színeiben boxoló EB bronzérmes Lakotár Hannát győzte le nagyszerű mérkőzésen, nagyszerű bunyóval.
9: Őszintén megmondom, nagyon nehéz mérkőzésre számítottam, mint a döntőben, mint az elődöntőben, mivel nekem ez most egy új súlycsoport idén, úgyhogy igazából úgy indultam meg, hogy ez most egy nagy kihívás és megméretetés számomra. Fantasztikusan éreztem magamat mind a két mérkőzésen, de ha jobban kell akarom övelni, akkor a döntő sokkal nagyobb öröm most ez számomra. Azt érzem, hogy végre sikerült, úgymond akkor megtalálnom a megfelelő súlycsoportot számomra, és nem tudom, hogy mit mondjak, nagyon örülök, ha sikerült. Végre azt érzem, hogy kijött a sok munka gyümölcse, úgyhogy igen, büszke vagyok magamra.
8: 65 kilóban nem nagyon volt vita a felől, hogy ki lesz a bajnok, hiszen Hámori Luca a magyar női ökölvívás első olimpiai résztvevőjeként lett ötödik helyezett, ugye két éve Párizsban, sokan emlékeznek rá, azóta a BVSC Zuglóba igazolt régi Dániel az edzője, és teljesen egyértelmű uralkodója idehaza súlycsoportjának, sőt, hát ő azért már messzebb tekint, hiszen a szeptemberi szófiai Európa-bajnokságon is dobogóra szeretne állni.
11: Ahogy már sokszor mondtam nekem azt, hogy Magyarországon léphetek ringbe a saját barátaim, nézőim, családom előtt, ez nekem mindig egy plusz motiváció, és nagyon várom ezt a verseny. Most egy jó úton haladok, azt gondolom, és kíváncsi voltam, hogy ennek az útnak melyik szakaszán tartok most, mint egy ennek a visszaigazolására ez a verseny tökéletes volt. Azt gondolom, hogyha így haladok tovább, akkor hasonló győztes mérkőzések leszhetnék, mert éve a kis táskámnak.
8: Hámori Luca klubtársa, Lakos Regina boxolt már Európa-bajnoki döntőt, még Belgrádban két évvel ezelőtt, ő is BVSC-s, ő a 70 kg súlycsoportos aranyérmét szerezte meg Nyíregyházán.
12: Egyrészt még mindig nagyon jó, hogy érni, és nagyon jó, hogy újra magyar bajnok lehettem, viszont nem úgy indultunk, hogy 70 kg-ban fogok meccselni, de aztán a végleges döntés az mégis így született meg, hogy még itt maradok egy verseny erejéig,
11: és igazából készültem, azért tudtam, hogy kik fognak indulni a mezőnybe. Most, akivel döntöztem, őt nem ismertem egyáltalán, ő volt egyedül ismeretlen. Az első meccsét direkt megnéztük, készültünk rá, nagyon összpontosítani kellett, hogy tényleg ott kellett fókuszban lenni a meccsen. Viszont azt érzem, hogy felül tudtam kerekedni mindegyik meccsemen, és jól tudtam boxolni. Úgyhogy igazából nagyon örülök, és igazából remélem, hogy ez volt az utolsó versenyem ebbe a súlycsoportba, aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
13: 57 kg-ban Szűcs Szabina nyert vecsésről, immár a 12. bajnoki aranyérmét szerezte, ami fantasztikus, a fiúknál nincs is ilyen, aki ennyit nyert volna, csak a lányoknál Nagy Tímea nyert nála többet. 75 kg-ban Berecki Fanni győzött, mégpedig a tavalyi bajnok Horvát Kira ellen, plusz 80 kg-ban pedig U23-as Európa-bajnokunk Szira Zsófia nem vacakolt sokat, mindössze egy menetet sem töltött a szorítóban, úgy nyerte meg a fináléját. Jöjjenek a fiúk! 50 kg-ban Szaka István, a Cseppel Halker, királytím kisembere diadalmaskodott. Nem volt olyan hű, de nehéz dolga, hanem mintha a nyíregyházi Lakatos Péter ne tette volna oda magát, de itt mindenki az EB-döntős Bernát Attilát várta a fináléba, csak hogy a debreceni fiú a Lakatos elleni elődöntőben rosszul lépett, a bokája, a vádlia bánta, kénytelen volt feladni ezt a mérkőzést, így aztán Szaka pontozással Lakatos Péter ellen begyűjtötte új napbajnoki aranyérmét.
14: Nagyon jól éreztem magamat a ringbe, sajnos csak egyszer tudtam boxolni, ahol kevés indulni miatt. Nekem csak egy állomás volt az Európa-bajnokságra, én ezt így kötelezőnek vettem ezt a lépcsőt, a Novogorjan, és hát folytkör.
13: 55 kg-ban az Európa-bajnoki bronzérmes Virbán Gábor két menetet sem töltött a szorítóban a debreceni Bernát László ellen, döntő fölénnyel győzött, és ezzel Balzsai Károly és testvére Virbán Martin tanítványa, a Honvéd Bunyósa megnyerte a harmadsúlyú súlycsoportot. 60 kg-ban egy olimpiai résztvevő Gálos Roland is ott volt, immár mohácsi színekben a ringben, a ringsarokban, de nem ő győzött, hanem Olá Levente Tatabányáról, akinek a szorító sarkában edzője Csonka Zsolt mellett Erdei Zsolt is segítkezett.
14: Ez a döntős most nagyon jól sikerült, én úgy érzem, mérkőzés volt, nagyon sokat néztem a mérkőzését, és azt vettem észre rajta, hogyha távolról boxolnak el, tehát a saját tárjába, akkor szinte lehetetlen megvenni, de viszont, hogyha úgy boxolok akár, mint a szorító tavalyi magyar bajnokságon boxolt fel, az öntőbe, meg most, ahogy én, tehát így boxolt fel, akkor meg lehet oldani. Most én vagyok az aktuális magyar bajnok, és nagyon szeretnék az Európa bajnokságon részt venni, illetve meg is szeretném nyerni.
13: 65 kiló. A bajnokság utolsó döntőjét vívta. A címvédő válogatott Petrimán Milán, aki ráadásul a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója, rengetegen látogattak ki miatta a Continental Arénában, óriási szurkolást kapott, fantasztikus, igazi, jó OB hangulat uralkodott, és a másik szorítósarokban is egy címvédő, csak éppen a 60 kiló címvédője, a vasasos Kovács Kruzito lépett ringbe, aki a tavalyi Liverpooli világbajnokságon nem kisebb bravúrt hajtott végre, mint hogy Kubait vert, amire nagyon-nagyon régen volt példa magyar ökölvívó részéről. Kovács Kruzito úgy döntött, hogy felmegy 65 kilóba, és egészen nagyszerű teljesítménnyel ráerőltette az akaratát Petrimánra, kétség sem férhetett a győzelméhez, még akkor sem, hogyha az első menetben egy kicsit talán gyorsan és kicsit talán kevésbé indokoltan megintették a nyíregyházi bunyóst, de ettől függetlenül is Kovács volt a ringben a jobb.
15: Szóval 2025-ben pont egy évvel ezelőtt szintén abban pontosan 60 kilóban lettem országosról, hogy én egy súlyra följebb 65 kilóba, szóval egy év alatt dupla súlycsoportos bajnok lettem, meg rendkívül örülök, rendkívül kemény munkával mögöttünk az elmúlt időben. Úgy gondolom, hogy talán az embereknek, nem tudták, hogy milyen munkát tettünk be az elmúlt időben, azon meglepetés, viszont számunkra abszolút nem volt meglepetés. Ez a három mérkőzésben minden három egy hangbőjt nullos pontozás, szóval úgy gondolom, hogy hoztam, amit mi gondoltunk magunkról, mindenkire vonja a következtetéseket.
13: 70 kilóban is új bajnokot avattak, mégpedig Hankó Kálmánt, a vasas süllős boxolóját, Fodor Milán és Kovács Arman tanítványát, aki a honvédos énekes Dominik ellen győzött, teljesen megérdemelten, kifejezetten jó produkcióval.
14: 100,000%-osan így érkeztem, mások szerint ez meglepetés, én szerintem ezt vártam magamtól, és ezt sikerült teljesítenem. Tudtam, Hát nem a hangsúlyosítésekre, úgy voltam vele, hogy kipattam majd magáton. Próbáltam élvezni a bonyót, teljesen átéltem, amennyire csak lehetett, és kipattam magáton.
13: 75 kg Gémes Levente. Tavaly nem tudott boxolni a döntőben, mert elütötte a kezét az elődöntőben, így Mester Soma lett a bajnok, és ő boxolhatott a liverpooli világbajnokságon is, aztán az év végére Gémes meggyógyult, összeszedte magát, és a bokcsarnokban megnyerte súlycsoportjában az U23-as Európa-bajnokságot. Most itt Nyíregyházán egészséges volt, a döntőben Orojove Isaac Vátrá kőbányáról, de Gémes, Gál Konrád és Gál László tanítványa stabilan boxolt és biztos pontozásos győzelmet aratott.
14: Nagyon-nagyon vártam ezt a finálét, hiszen ugye a tavalyi magyar bajnokság döntőjében sajnos nem tudtam szorítóba lépni, mivel az elődöntőben eltört a kezem, ezért végeztem a második helyen, amit nagyon sajnáltam, úgyhogy nagyon-nagyon ki voltam éhezve egy újabb magyar bajnoki címre, amit hál' Istennek sikerült megszerezni. Isaac-kel boxoltam, Kikivel, most már a harmadik ilyen nagyobb döntőt boxoltuk egyet, és én úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy mindig vagy magyar bajnoki döntőben, vagy bocskai döntőben találkozunk, úgyhogy nem kell magyarázni, hogy nagyon jó körülvívó. Én úgy érzem, hogy mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban próbál újabb dolgokat, illetve taktikákat találni ellenem, de hál' Istennek egy lépés előtte jár, úgyhogy örülök, hogy sikerült győzni.
13: 90 kg, akkor Kis Levente, Ute Madárfészek Akadémia Erdei Zsolt tanítványa, aki ezúttal Kis Milán Rocco ellen boxolt. Az ő esetében talán a legeslegfontosabb az, hogy egészséges, ez sem volt mindig így. Remélhetőleg a jövőben elkerülik ezek a fatális sérülések, amelyek a közelmúltban és a távolabbi múltban őt jellemezték, és az EB-n is ki tudja futni azt a formát, ami benne van.
16: Ezen a magyar bajnokságon most tudtam 3 meccset is boxolni, aminek örülök, hogy tudtunk minél többet gyakorolni. Jó ellenfeleim voltak, és a döntőt éreztem a legjobbnak. Úgy gondolom, hogy meccsről meccsre egyre jobb teljesítményt tudtam nyújtani. A döntőbe, ugye a Milánnal találkoztam, akivel már nagyon sokszor kesztyűztünk, nagyon sokszor találkoztunk, szóval tudtam, mire kell számítani, és úgy gondolom, hogy jól meg tudtam oldani a feladatot, és legjobb meccset tudtam csinálni. Úgy tudom, hogy 25-én megyünk Marokkóba, szóval addig egy kicsit próbálok elúszkálni itt a jó meleg időben, aztán megyünk a még melegebb Afrikába.
13: 85 kg-ban Kovács Pált koronázták meg, a BVSC zuglóboxolóját, plusz 90 kg-ban pedig az újpesti Felföldi László lett a bajnok, miután pontozással győzött a boxárt bunyósa Kovács Márk ellen.
17: Hát idén a súlycsoport elég szerénynek ígérkezett, öten indultunk a súlyba. Első nap számomra az elődöntőbe kezdődött, ott egy hajtós ellenfél ellen győztem a második menetbe. Nem is tudom, most a MVD beszüntetéssel. És most a másokagyára találkoztam az ellenfelemmel, aki a döntőszem a Kovács Márkkal. Egy kemény mérkőzésen sikerült győzzek. És igazából rengeteget készültünk a versenyre, minden téren, nagyon odafigyeltünk igazából a kondícióra, arra, hogy milyen ütéseket hajtsunk végre. Végül elég nyílt sisakos is volt ez a döntő, de örülök neki, hogy sikerült megszerezni az aranyérmet. Ez most a nagy visszatérésemnek a kezdete, és igyekszem, hogy minél nagyobb eredményeket érjek el, és küzdök ezért, amennyire csak tudok.
13: És végül, de nem utolsó sorban, a magyar ökölvívás két honosított zászlóvivője, egyfelől a lányoknál Kuchta Vladislava, aki a tavaszi világkupa versenyen Brazíliában fantasztikus bunyóval, 4 győztes mérkőzéssel döntőbe jutott, és végül második lett, és itt most Nyíregyházán is lépésben nyerte meg a 60 kilós súlycsoportot, igazán meg sem tudták szorítani Jaroszkiewicz Krisztián tanítványát, a Halker Király Team 60 kilós bunyósát. A fiúknál pedig 80 kg-ban olimpiai súlycsoportról beszélgetünk. A honvédos Tóth Zsolt által edzett Akilov Filip győzött pontozással a pécsi Bátori Mihály ellen. Akilov természetesen nem az országos bajnokságra hegyezte ebben az évben a formát, hanem szeptemberben, Szófiában az Európa bajnokságra, hiszen ne feledjük, erős és nagy magyar válogat utazik majd a bolgár fővárosba, amelynek az egyik legfőbb éremesélyese Akilov Filip, aki ezen az OB-n is bizonyított. A győztesek már hagyományosan valamennyi súlycsoportban 200 ezer, a döntősök 100 ezer, a bronzérmesek 50 ezer forintos díjazásban részesültek, de nyert meccs nélkül nem járt jutalom, ahol esetleg kevesebben voltak, így a szövetség valamivel több mint 7 millió forintot osztott szét. a legjobbak között.
6: Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
13: Július 15-én szomorú hír érte a magyar ökölvívást. 82 évesen, közelgő szeptemberi 83. születésnapja előtt kevéssel elhunyt Kovács István egykori mestere, Szántó Imre mesteredző, aki 12 éven át szövetségi kapitányként állt a magyar ökölvívó válogatott élén, de már korábban is egy olimpiai cikluson keresztül segítette Papp László munkáját. Nincs olyan bunyós a Magyarországnak a 80-as évek közepétől a 2000-es évek végéig, aki valamikor valamilyen formába ne boxolt volna öcsi-bácsi keze alatt. Szántó Imrét azóta hétfőn el is temették, ott volt a magyar bunyó színe java, Kovács István, Erdei Zsolt, Kótai Mihály, a Bedák testvérek, Szikora István, nem is kell, nem is győzzük sorolni. Most egy néhány évvel ezelőtti beszélgetéssel emlékszünk rá, Gulyás László készítette.
18: 2014-ben jutott eszembe az, akkor a Unió Sport Kispestnél voltunk, egy nagyon jól működő szakosztály volt, világbajnok ezüstérmes volt, a Bedák KT világbajnok bronzérmes, tehát sok jó eredményünk volt, szakosztály közötti rangsorban is harmadik helyen voltunk, de valahogy akartam egy nagyobb klubot, mert éreztem azt, hogy a bunyónak, a önként jelentkezőknek a száma egyre jobban csökken. Én ezt tudom, hogy el kell értük menni, de én nem vagyok egy kimondottan kapcsolatteremtő tréner, inkább feladatorientált vagyok. Arra gondoltam, hogy a Fradiban föléleszteném a bunyót, ami 1982-ben megszűnt. Hát mondom, ez a Csipke Rózsika álom, ez már elég hosszú lesz, mondom, most a utolsó pillanatán a 2014, és akkor megkerestem a Fradinak a vezetőségét, és eljutott a Nyéri Zoltán operatív igazgatóhoz, aki a Kubatov Gábornak a mindenese, hogy úgy mondjam, és akkor ő rajta keresztül megkaptuk az igent.
19: És azóta hányan jelentkeztek, hányan jöttek be csak úgy a Népligetbe kopogtatással?
18: Sokan jöttek, de nem feleltek meg az úgy, olyan magasra tettem a mércét, a fradizmust, ugye azt állandó jelleggel a gyerekekbe akartam bele, hogy ez egy másik klubban, más fradistának lenni. Nem lebecsülve semmit más klubot, de a fradit azt külön akartam, és nagyon magasak voltak a elvárása, egész más értékrendben voltam a mostani fiatalokkal, mert én mindig csak felnőtt versenyzőkkel foglalkoztam, mint előbb már említettem.
19: Bocsánat, a pályafutásod elején ott voltál még az utánpótlásnál, Hasasnál például, Honvédnál például.
18: Igen, de az igazi beteljesedésem nekem a élversenyzők voltak. Az a sok gyerek, aki sajnos meg kell tőlük válni, és most eldöntöttem azt, nem várhatunk arra, hogy majd önként bejönnek, hanem inkább értük, megyünk, mert rengeteg olyan kisrác jön ide boxon, akit az édesanyja hoz le. Na most egy mama hozza le a gyereket, az azért hozza, mert vagy túl félénk, hogyha valaki csúnyán ránéz, akkor sírva fakad, vagy túlsúlyos, nem elég rendezett a mozgása, és elhozza boxolni. Tehát azok a gyerekek nem jönnek, akik már a tévén keresztül, meg az utcán megpróbáltak a bunyót, és itt aztán szabályok közé rakjuk őket, és akkor jó kis utánpótláskorú versenyzők lesznek. A feladatunk most az, hogy elmegyünk értük, és egy kihelyezett szakosztályokat szeretnék majd létrehozni. A legjobb példa erre, hogy a Debrecen, a Bernát Attila most gyert Európa-bajnokságot a fiatal között, a 17-18 évesek között, és nekik van, hogy 3-4 kihelyezett szakosztály, tehát nem akadémiai rendszer, ez egy téves út. Azt szeretném elérni, hogy a gyerekek jönnek ide, akik fradisták, vagy akik hajlandók arra, hogy fradisták legyenek, mert a Fradira első olimpiai bajnokunk ökölvásba Kocsis Antal 1928-ban olimpiai bajnok lett. A nagy fradista érzelmű Kovács Pisti, az pedig 96-ban volt az utolsó olimpiai bajnokunk, hogy a Pisti az most is a triatlon szakosztálynak az aktív tagja.
19: Honnan jönnek ezek a mostani gyerekek, serdülők? Milyen szülői közegből, milyen társadalmi rétegből, mert azért ez is érdekes.
18: Hát én nem használom ezt a szót, hogy hátrányos helyzet, üresnek tartom ezt a kifejezést, hogy hátrányos helyzetű. Hát nagyon sok cigány származású gyerek is jön, mindenféle gyerek jön, akik így próbálkoznak, szülők hozzák, tehát nekik valamikor a sporttal volt valami kapcsolatok, de nem volt a sikeres, és gondolják, hát a gyerek az utódban sikeres lesz.
19: Az ökölvívásról ugye azt mondják, hogy fegyelemre szoktat, ugye van egy mondás, az ökölvívás az a sport, ahol a győztest is nagyon megverik.
18: Tehát ha nem nagyon, de hát a győztest se tudja megúszni pofonok nélkül, tehát az a helyzet, én olyan gyerekeket fogadok szívesen, akiknek a legalább az egyik szülő tisztességesen dolgozik, iskolába járnak tisztességesen a gyerekek. Egyre kevesebb ilyen van, olyan gyerekek is jönnek, ahol az a szülői háttér nem a legjobb, mert ugye a munkára való nevelés, vagy a fegyelemre való nevelés, az a családból kell, hogy elinduljon. Hát itt az már késő, amikor ide jön 13-14 éves gyerek, hogy mi kezdünk a normál életre rászoktatni, de vállaljuk meg ezt a lehetetlen feladatot is néha.
6: Ez a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
13: A múlt héten elhunyt Szántó Imre mesteredzőre, Öcsi bácsira emlékeztünk. Ez volt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. Elpap Istvánt hallották, a viszonthallásra.
6: Ez volt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.

0: Kopi. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától
0: a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 15 óra 1 perc van, köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazafutás július 22-én szerdán, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Szücs Miklós szerkesztő, valamint Antal Rihárd és Horváth Milán hangmérnök kollégáim nevében is számítunk a figyelmükre a következő 3 órában. Szó lesz futballról, hiszen 17 óra után hallhatnak egy beszélgetést a Debrecenben született, de Amerikában nevelkedő futballistával, Tanyi Barnabással, és körbejárjuk a futball VB-t gazdasági szempontból is Szabados Gábor sportközgazdásszal. 16 órakor jön majd természetesen a Nemzeti Sportkör, első órákban pedig birkózásról lesz szó, hiszen itt van már velem a stúdióban Szőke Alex, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes birkózónk, aki aranyérmet nyert a budapesti bokcsarnokban rendezett Poyák Imre, Varga János, Kozma István emlékverseny vasárnap. Kötött

0: Nyilván nem ide kell a csúcsforma majd októberre a világbajnokságra, de azt gondolom, hogy, nagyon jó formában voltam. Még úgy is, hogy ugye mondtam az előbb, hogy nem indult túl jól a napom, de azt gondolom, hogy ezt is jól tudtam kezelni, és léptem egy szinten így a karrierembe, hogy, ilyen állapotban is elég jól tudtam birkózni.
1: Igen, mondtad ezt az amerikai edzőtábor, hát nyilván mondjuk hazaérkezve időeltolódáson is, meg minden mással is meg kell birkózni, de mit tudtatok ott, milyen munkát tudtatok ott kint végezni, milyen országokkal tudtatok együtt készülni?
0: Igen, ugye Colorado Springs-be voltunk egy jó másfél hetet. Kim voltak ugye az amerikaiak, ukránok, japánok és mi magyarok, úgyhogy ez a négy nemzettel tudtunk így együtt készülni. Elég jó és felszerelt komplexumban voltunk. Az étkezés, a partnerek is elég jók voltak, úgyhogy tényleg maximálisan minden adott volt ahhoz, hogy egy nagyon jó tábort szervezzenek így az amerikaiak. Aztán utána átmentünk az utolsó 5 napot Las Vegasba töltöttük, ugye jövőre ott lesz a világbajnokság, a kvalifikációs világbajnokság. Megnéztük ezt a flow-t, ezt a Las Vegas-i élményeket, ugye nyilván ne akkor éljük át, meg maga a körülményeket. Azok is vegyesek voltak, nyilván nekem nem volt akkora dolog, hogy Las Vegas-ba voltunk. Nyilván azért Las Vegas az Las Vegas, de azért a filmekben jobban elő tudják ezt adni, hogy Las Vegas az mekkora csili-vili és minden hűde. De nekem nem volt ez az élmény meg.
1: Nyilván szokni kell ezt az amerikai életérzést, mert hát azért már benne vagyunk jelentősen az olimpiai ciklusban, és ugye 2 év múlva Los Angelesben itt az olimpia. Egy ilyen szezonon belül mennyit tudtok külföldön készülni edzőtáborokban? Ti mennyit szoktatok utazni, akár mondjuk külföldi edzőtáborokban?
0: Szoktunk, most is még fogunk még menni a világbajnokság előtt Porácsban nemzetközi edzőtáborba, de próbáljuk mi meghívni a külföldieket, hogy ne kelljen annyit utazni. Most is Tatáról jöttem föl, és nemzetközi edzőtábor van, ugye 2 hetes így a verseny után. Elég jó nemzetek, és jó sokan vagyunk a táborba, úgyhogy van bőven edzőpartner, ami elengedhetetlen az, hogy úgy készüljünk föl, hogy egymással, tehát a magyarok, hiszen azt gondolom, hogy csukott szemmel ismerjük egymást, legyen szó most az alattam lévő súlyokról, vagy súlycsoportról, vagy pedig a fölöttem lévőkről, tehát mindenki tudja azt, hogy ki mit csinál, ezért van szükség arra, hogy nemzetközi ingereket kapjunk, úgyhogy szoktunk mi is menni, meg szoktak jönni hozzánk is, úgyhogy így vegyesen, de sokat utazunk.
1: Hát, hogy akkor külön köszönjük, hogy feljöttél Tatára hozzánk így ide a szerkesztőségbe és a stúdióba. Ezek szerint akkor nem maradt túl sok pihenő így a vasárnapi verseny után. Mennyi napot kaptál még pihenni isre? Vagy aztán rögtön utaztatok reggel le Tatára?
0: 1 napot kaptunk. Mármint akik ugye vasárnap birkóztak, azoknak 1 napja volt. Nyilván szerencsésebbek voltak azok, akik péntek-szombat, azoknak több nap pihenőjük volt. De nyilván kedden kezdődött meg a tábor, reggel azért nem egyből belevágott ott a vasárnapi brigád a nagy melóba, tehát azért kaptunk az edzésen egy kis engedményt, és nem egyből a mélyvízbe ugrasztottak minket, de igen, azért nem túl sok pihenőt kaptunk, úgyhogy nyomjuk tovább a melót.
1: De ez az emlékverseny azért egy magyar birkózónak, azt gondolom, hogy mindig elég sokat ad neked. Mit jelent személy szerint ez az emlékverseny?
0: Igen, ugye már, hát nem akarok hülyeséget mondani, a 3. vagy 4. éve rendezik meg itthon ezt az emlékversenyt. Az első sajnos nem tudtam indulni, mert akkor műtötték meg a nyakamat, de utána való évben már 2. lettem, aztán tavaly nem sikerült úgy, ahogy kellett, most kijött a lépés. Nyilván nagy megtiszteltetés az, hogy meg tudtam nyerni hazai közönség előtt, és még utána ugye megkaptam ezt a külön díjat is, hogy én voltam a legeredményesebb magyar versenyző, úgyhogy eszméletlen büszke voltam magamra, büszke vagyok mindenkire, aki ott volt és segített, és szurkolt, úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt.
1: Hazai közönség mennyi pluszt ad? Mennyire népszerűek a birkózók nálunk? Mit érzékelsz? Mennyire volt tele a csarnok?
0: Azt gondolom, hogy voltak. Voltak szülők, voltak ifjú titánok, a kis

0: birkózók is kim voltak, jelen voltak, jöttek képet csinálni, autogramot, úgyhogy ezek mind egy kis pluszt adnak. Nyilván, amikor az ember versenyzik, akkor nem ezzel foglalkozik. Én hál' Istennek ezt nagyon jól ki tudom zárni, azt, hogy a közönség nem befolyásolja az úgymond stresszfaktoromat, tehát, hogy nem izgulok azon, hogy most akkor kiül a lelátón. Tehát, de nyilván jól esik az, hogy az embert buzdítják és szurkolnak neki. Úgyhogy eddig nem volt jó omen, hogy itthon voltak a versenyek, de most valahogy átszakadt ez a gát, és nagyon-nagyon jó flow-ba tudtam lenni azzal, hogy itthon volt ez a verseny megrendezve.
1: Hála Istennek, hogy ezt mondod, mert ugye 2027-ben Budapest rendezi majd az Európa-bajnokságot, akkor ezek szerint, hogyha átszakadt a gát, akkor az is jó előjelekkel várod majd.
0: Így van, ugye ma tudtuk meg azt, hogy az EB az nálunk lesz megrendezve. Nyilván még messze van, addig még sok minden történik, ugye lesz előttünk még feladat, még lesz nemzetközi verseny is, meg ugye a világbajnokság is, úgyhogy az követi majd egy alapozó időszak. Már az, ugye az Európa-bajnokság, az már bele fog számítani a kvalifikációba, úgyhogy az is egy fontos lépése lesz az olimpiai kvótának, úgyhogy izgatottan várom azt is, hogy fog elsülni. Bízom benne hasonlóképpen, de dobogot mindenféleképpen meg szeretném csípni majd ott is.
1: Mondtad, hogy azért jönnek a kis birkózó palánták akár hozzád, és hát te is még nagyon fiatal vagy, ez mennyire furcsa érzés, hogy most már rád példaképként tekint sok kisgyerek?
0: Nem gondolnám, hogy furcsa lenne. Ahogy az előbb is mondtam, ez egy plusz szöveket és plusz energiát és erőt ad az, hogy ennyi fiatal gyerek, vagy akár velem egykorúak, vagy egy pár éve fiatalabb is felnéz rám, és kikéri a tanácsomat, vagy bármi olyan dolgot látok, hogy esetleg épp azt csinálja, vagy úgy csinálja a dolgokat, ahogy én. Ezek mind motiváció jelleggel fogom fel, és erőt tud adni, vagy akár a szülők is jönnek és kérdeznek, hogy ők hogy csinálják a gyereknek a nevelését, úgyhogy ezek plusz energiát adnak.
1: Ugye te 97 kg-ban versenyzel, mennyire volt idén erős ez a mezőny, vagy akár ezen a versenyen, mert elég nagy skalpokat gyűjtöttél be itt Budapesten is.
0: Igen, ugye örményt, németet és két oroszt vertem meg ezen a versenyen. Az egyik orosz ugye az most ért vissza, hiszen Tokió után abba hagyta a birkozást, de nyert egy jó pár EB-t, meg VB-t és olimpiát is, és őt most tudtam először megverni, már jó pár szó birkoztam vele, amikor fiatalabb voltam, akkor megvert mindig sajnos, úgyhogy most már vissza tudtam ezt a vereségeket adni neki. Nagyon örültem, hogy meg tudtam verni az Evlojevet. Aztán ugye a döntőben is egy másik oroszt is megvertem, úgyhogy elég jó skalpokat gyűjtöttem be, és bízom benne, hogy ez a forma, ez kitart most már, és ennél rosszabb soha ne legyen.
1: Melyik volt a legkeményebb mérkőzésed a nap folyamán? Volt olyan számodra, hogy hold pont, vagy amin úgy nehezen lendültél tovább, de aztán amikor átlendültél rá, gondoltad, hogy akkor jó, most már meg lehet akár az arany is.
0: Nálam mindig ez az első mérkőzés az, ami ilyen vízválasztó. Ugye át kell esni ezen a versenydrukkon, meg az izguláson, az ember fölmegy és az első mérkőzésén legyen túl, úgymond. Nálam mindig ez az hogyha ott jó birkózok, akkor azt tudom azt, hogy onnantól kezdve jó lesz a nap, és az így is volt. Bár nem volt túl akciódús mérkőzésem, de belülről én azt éreztem, hogy elég stabil vagyok, és jó lesz ez. Meg hát ugye az elődöntő, amikor megvertem az olimpiai bajnokot, akkor éreztem azt, hogy jöhet bárki még.
1: Ez akkor önbizalmat adott, gondolom, hogy aztán már érezted, hogy már tényleg bárkit meg tudsz verni. Mind dolgoztatok így az elmúlt hónapokban, ami miatt most kijöhetett a lépés? Mit gondolsz?
0: Vannak azért még hibák. A lenti parter helyzetem nem túl jó most. Nem gondolnám, hogy rossz, de nem a legjobb. Nyilván, ahogy mondtam az elején is, nem most kell a jó forma, hanem majd az októberi világbajnokságra. Azt kéne egy kicsit jobban csiszolni, de az, hogy mit dolgoztunk, ugye az Európa-bajnokságon a döntőbe kikaptam 3-1-es arányban a bulgár sráctól, és a fejemet fogják, mert tudják, hogy az úgymond a gyenge pontom, és azon próbálunk minél többet javítani és gyakorolni, hogy azt a védekezést minél stabilabb és erősebb legyen, úgyhogy leginkább, ahogy az előbb is mondtam, a lenti helyzetem, a parter szituációt kell leginkább most jobban átvenni, meggyakorolni, meggyakoroltuk is.
1: Edzőitől milyen visszajelzést kaptál így a verseny után?
0: Büszkék voltak, nagyon örültek. Mondták, hogy még nem nagyon láttak ilyen stabilan birkózni fizikailag és mentálisan is, úgyhogy mondták, hogy jó az út, haladunk tovább, még rá kell rakni egy lapáttal, és ezeket a hibákat, amit ugye az előbb elmondtam, ezeket mind kijavítani és helyre rakni, és tényleg onnantól kezdve azt gondolom, hogy nincs az, aki meg tudna verni.
1: Visszanéztétek már esetleg így a mérkőzéseidet, vagy milyen gyorsan szoktátok ilyenkor egy-egy verseny után akár a videókat visszanézni, hogy tanuljatok belőle, vagy elemezzétek? Volt már erre lehetőség?
0: Át szoktuk beszélni a versenyt, már átbeszéltük a versenyt az edzőkkel. Videót általában a világverseny előtt szoktunk kielemezni. Nyilván akkor megvannak azok az emberek is, ugye nálunk vannak kiemelések a sorsolás szempontjából, hogy kikkel leszünk egy ágon már automatikusan, meg azokat az embereket megnézzük, akik ott vannak, oda tartoznak az élmezőnybe, úgyhogy videóelemzés leginkább a világversenyek előtt szoktunk megtekinteni. Most inkább csak átbeszéljük azokat a jó és rossz dolgokat, amik voltak az adott versenyen.
1: Van valami különleges rutinod így versenyek előtt, amit így alkalmazol, vagy mindig bevetsz?
0: Szokott, igen, ugye vannak, amikor előkészítem a cuccaimat, már előző nap, nem pedig aznap reggel kapkodom és szedem össze a sátorfámat, hanem előző nap mindent összepakolok, mindent bekeverek, tudom azt, hogy mérlegelés előtt mit kell csináljak, vagy mit csinálok, megvannak az okném, az alsógatyám, a minden olyan apró kis részletek, amiket mindig a versenyre veszem fel, az adott pólót, rövidnadrágot, úgyhogy ezek a kis apró dolgok, ezek megvannak, igen.
1: A mérlegelés számodra mennyire jelent stresszt? Mert vannak az versenyzők, akiknél azért tud stresszes lenni, vagy te azért fixen tudod tartani ezt a súlyt, és nincs ezzel problémád?
0: Nincs, hál' Istennek. Azért van rajtam egy 5-6 kiló plusz, tehát általában ilyen 102-103 kiló vagyok a súlyomhoz képest. Ugye van rajtam egy pár kiló felesleg, nem felesleg, de hát ugye nem a súlyomat tartom folyamatosan, mert azért az úgy nehéz lenne a felkészülés. Úgyhogy, de nem szokott problémát okozni ez a pár kiló. Nem szeretek azért fogyni, nem szeretem magamat éheztetni, de hát ugye muszáj, úgyhogy általában nem szokott problémát okozni ez a súly.
1: Beszéltél az orosz versenyzőkről, ugye két versenyzőt le is győztél most itt Budapesten. Birkózásban is egyébként nagyon sok sportágban látható, hogy visszatérnek, illetve volt, ahol már versenyezhettek, de nem saját zászló alatt. Ugye birkózásban is most már, ha jól tudom, akkor saját zászló alatt és saját himnuszt hallgathatva érkeznek vissza a versenyekre. Ez nálatok mennyire jelent majd nehézséget az ő jelenlétük? Hogy érzed, hogy mennyire hiányzik mondjuk a versenyrutin náluk, mert sok sportágban azért még látható, hogy hiányzik náluk a versenyrutin. De sok sportágban azért most már tényleg kezdenek visszatérni és kemény ellenfelek, szóval a birkózásban hogy látod, hogy az orosz versenyzők, meg a fehér orosz versenyzők visszatérését?
0: Azért nálunk nem volt akkora hiányuk, tehát volt egy időszak, amikor ugye nem indulhattak, nem versenyezhettek, azt hiszem ez a, nem akarok hülyeséget mondani, de ez a 22-es, 23-as év lehetett az, amikor nem indulhattak a versenyeken, aztán utána úgy indulhattak, ugye nem használták a zászlójukat, meg nem volt himnuszuk, a nyertek világversenyt. Ez most arra visszajött, tehát mindent jogot megkapnak most már, saját zászló, saját himnusz, úgyhogy... De amikor nem indulhattak, akkor igen érezhető volt az a versenyhiány, az a rutin, ami ilyenkor az emberben benne van, benne marad, hogy hiányzik. Itt van például az én ellenfelem, ugye 5 évet kihagyott, és most tér vissza, azért érezhető rajta az, hogy az az 5 év azért az 5 év, és az élmezőny azért ugyanúgy haladt, és edzett, és csinálta a dolgát, és a birkozás is fejlődött, meg maga a sportág is fejlődött, úgyhogy sokat számít az, hogy az ember kihagy akár fél évet, de évet, úgyhogy érezhető volt rajtuk az, hogy nem voltak jelen.
1: Na ez például Tokió óta mennyit változott a birkózás is, mert minden sportág tényleg bődületesen gyorsan fejlődik, a birkózásban ez mennyire gyors ez a fejlődés?
0: Azt gondolom, minden olimpia teljesen más, még hogyha nem is változnak a szabályok, de maga a birkózásnak a stílusa, a fogások, a védekezés, a támadás jellegei, ezek mind apró dolgokat is, de mindig az ember csiszol a fogásain, hiszen kiismerik, és valami újat és kell gyakorolni vagy csinálnia, és akkor utána már az ember ugye arra is ráfejlődik, hogy hogyan védekezzen ezekre az új dolgokra, tehát így mindig apránként fejlődnek így a fogások, a fogás védései, úgyhogy ha mondom, az előbb is mondtam, minden olimpia teljesen más, minden olimpiai ciklus teljesen más, úgyhogy mindig az embernek valamivel, egy picivel meg kell újulnia.
1: Te például szeretsz most így visszatérve az oroszokra, szeretsz ellenünk versenyezni, ez már csak azért is kérdezem, mert sok versenyző azt mondja, hogy nem, mert nyilván keményebb lesz a mezőny, valaki meg azt mondja, hogy szeret ellenük versenyezni, mert nyilván, hogyha ellenük nyer meg egy aranyérmet, akkor sokkal édesebb a győzelem íze, szóval te hogy állsz ezzel?
0: Ez így van, tehát hogyha az ember nyilván megnézi az előnevezés, és látja azt, hogy milyen nemzetek indulnak az adott versenyen, vagy világversenyen, és úgy nyer versenyt, hogy akár egy vagy két ilyen erős nemzetet, akár egy oroszt, vagy egy fehér oroszt, vagy egy törököt, vagy azerit, vagy bármelyik, amik ugye az adott sportágban erős, büszkeség az, hogy így nyert, vagy így lett érmes, vagy dobogós, úgyhogy ezek mind egy plusz energiát, plusz visszajelzést adnak arra, hogy jó az út, amin az ember van.
1: Na de az érdekel még tényleg, mert fiatalkorod ellenére már nagyon sok sikert elértél, hogy miért pont a birkózást választottad, mert ha jól olvastam, édesapád boxoló volt, és a Növényi Norbertel is, ha jól tudom, együtt edzett, illetve igen, bátyád meg motocross versenyző. Igen. Szóval ahányan vagytok, annyi féle sportágat tűztök, neked hogy jött az életedbe a birkózás?
0: Igen, apukám, ez a csibész kis gyerek volt, aztán a bunyót választotta. Nyilván nem versenyszerűen, hanem csak hobbiként járt le. Aztán ugye a Norbival, Növényi Norbival is edzett együtt, és azóta is nagyon jó baráti viszonyban vannak. Én is szoktam a Norbival is, meg a fiával is beszélgetni, úgyhogy így megmaradt ez a jó kapcsolat. A bátyám ugye meg motorozik, vagy motorozott, vagyis a mai napig is motorozik. Más az utunk, igen. Én nálam a birkózás az úgy jött, hogy édesapámnak van egy, vagyis hát az én főnököm úgymond, a szakosztályvezető, ők elég jó baráti viszonyban vannak, családbarát a kapcsolat, és ő alapította, tehát Losonci Otto alapította újra az egyesületet 2006-ban, és akkor mondta apukámnak, hogy hozzuk le a fiadat, nézzük meg, hogy mit tud, mire képes, és akkor elkezdtem az iskolát 2007-ben, az első osztályt, és akkor onnantól elkezdtem járni birkózni, nyilván a focival együtt, tehát én fociztam óvodáskorom óta, mondjuk az most már, mostanra az már nem nagyon látszik, úgyhogy ezt így párhuzamosan csináltam, és hát az iskola rovására ment ez a két dolog, és hát választanom kellett, és a birkózás mellett döntöttem.
1: De mi az, ami miatt mégis ott ragadtál a birkózás mellett?
0: Hát elég rossz és eleven gyerek voltam, úgyhogy ez az, ami döntött arról, hogy a birkózás, mert ott ki tudtam magam adni, nagyon jól éreztem magam, nyilván voltak nehézségek, és gyereknek nem akartam, volt, hogy nem akartam menni birkózni, de tényleg, ahogy mondtam, hogy nagyon rossz kisfiú voltam, és a szüleim tudták azt, hogy ott tudom úgymond kiadni magamat, és tudtam koncentrálni úgy utána a tanulásra is. Voltak olyan időszakok, hogy rengeteg volt a tanulnivaló, de inkább lementem edzeni, kiadtam magam, elfáradtam, és akkor hajnalba keltem, és akkor édesanyámmal tanultunk az iskola előtt, és úgyhogy így hoztuk össze ezt a történetet, de nem gondolnám, hogy rosszul döntöttem.
1: Abszolút nem, és mi is örülünk, hogy emellett döntöttél, mert abszolút tényleg hozod a sikereket. Emlékszel még a legelső edzésedre? Milyen volt?
0: Igen, igen.
1: Milyen volt?
0: Hát, rémülten bementem, és nagyon féltem ott a csattanásoktól, meg ott dobálták a nagyobbak egymást, de Krújván bácsi és Balogh Ferenc fogadott, és ők fogadtak úgymond be, és mutatták meg a birkózás rejtelmeit, így az elején, és hát az elején ugye kicsit úgy féltem, és rémült voltam, de aztán egyre jobban a közösség is befogadott, és az edzők is, és nyilván az elején még ugye csak játék és minimális birkózás van, de úgy látták, hogy a mozgásom és a jók a koordinációim is, úgyhogy úgy mondták, hogy mozduk, vagy a szüleimnek mondták, hogy hozzátok minél sűrűbben a gyereket.
1: És mikor érezted, hogy ebből akár egy olimpiai sportolói pálya is lehet, mert azért te már így kadett junior korodban is hoztad az eredményeket?
0: Én azt gondolom, hogy ez az időszak, ugye 16 évesen lettem először ugye ifi válogatott. Előtte ugye serdülőben voltak ilyen összehozott edzőtáborok, és ott is ugye az országban nagyon sok fiatalra birkóztunk együtt, nagyobbal, kisebbel, de 16 évesen, tehát 2016-ban lettem elsőnek válogatott, és akkor onnantól indult meg én azt gondolom, hogy így komolyabban a pályafutásom, hiszen akkor nyertem ugye ifi világbajnokságot, és utána sorra volt még egy jó pár utánpótlás világverseny, amit megnyertem, és én azt gondolom, hogy az az időszak volt, vagy onnantól számolom azt, hogy én ebbe szerettem volna, vagy ebbe szeretnék jeleskedni.
1: Azt beszéltük, hogy most már hozzád is oda mennek a gyerekek, és példaképként tekintenek rá, de neked gyerekként ki volt a példaképed, akire azt mondtad, hogy szerettél volna hasonlítani, vagy legalább olyan eredményeket elérni, amit ő.
0: Nekem mindig a bátyám volt előttem példának, ugye 5 év van köztünk, és volt nagyon sokszor neki olyan, hogy ugye nem jött össze egy adott verseny, nálunk máshogy van lebonyolítva, és én nagyon sokszor volt, hogy mentem velük versenyre, és szereltem, ott segítettem nekik, és ő úgy tudta megkezdeni újra a hétfőt, hogy újabb erőt, újabb motivációval tudott neki indulni, még hogyha nem is úgy sikerült egy adott versenye, és ez tehát nálam ott volt előttem a példa. És ez így a mai napig van bennem, vagy bennem van, és a mai napig segítjük egymást, és segít nekem minden olyan dologba, amikor nehezebb az időszakom, mindig átlök, mindig mondja az okosságait, úgyhogy tényleg nekem ő volt így előttem példaként.
1: És miért pont a kötött fogás szakág?
0: Gyerekként, tehát serdülő korosztályig 15 éves korig ugye nálunk úgy van, hogy fél évig kötött, fél évig szabadfogást birkózunk, pont ezért, hogy kialakuljon az emberbe vagy a gyerekbe az, hogy mit szeretne, melyik fogásnemet, és nálam a kötött fogás volt az, ami leginkább jobban dominált, hiszen ott az erő és az állóképesség az, ami leginkább fontos, és meg hát én nem magas is vagyok, és ahhoz, hogy lehajoljak, ugye szabadfogásban elég mélyen kell birkózni, nekem az annyira nem nagyon feküdt.
1: Na igen, te viszonylag magas vagy, így akár a mezőnyt is nézzük. Ez előny vagy hátrány számodra, vagy mennyire tudsz profitálni ebből a magasságodból akár?
0: Változó. Tehát, hogyha mondjuk egy alacsonyabb, jóval alacsonyabb ellenféle birkózok, azért az elég kellemetlen. Tehát nekem ahhoz még jobban le kell, tehát amúgy is rogyasztott alapállásba állunk, ahhoz akkor még jobban le kell rogyasszak. Az elején, mikor még nem volt rajtam még annyi úgy izomtömeg, akkor sokan azt hitték, hogy én gyerekként, hogy én kosaras leszek, mert hogy elég magas vagyok a korosztályomhoz képest. Úgyhogy, de nem gondolnám azt, hogy hátrány az, hogy ilyen magas vagyok, sőt, vannak még nálam magasabbak is, úgyhogy az adott, tehát az ellenfél függő, hogy ki milyen magas, úgy kell a stílusodat beállítani.
1: Ezt mondtad, hogy gyerekként azért a futballal is kacérkodtál, most figyelted a foci VB-t?
0: Voltak olyan meccsek, igen, amit néztem.
1: Kinek szurkoltál?
0: Én a franciáknak megmondom az őszintét, szeretem az Mbappét, már hogyha mondhatok ilyet, Úgyhogy ő miatt a szurkolok, vagy szurkoltam neki. Nagyon sajnáltam, hogy kikaptak. Úgyhogy, de legalább a bronzmérkőzésen elég jó mérkőzést játszottak. Úgyhogy nekik szurkoltam, de nyilván néztem azért egy ilyen jobb meccset, mérkőzést.
1: Mert mondjuk gondolom, igen, nem sok időtök volt ugye a verseny közben, mert te is hétvégén ugye versenyeztél, és nem sok időtök volt a foci VB-t nézni. Hamarosan innen megyünk tovább Szőke Alexszel, most azonban következnek a hírek.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Három olimpiai bajnok úszónk is indul az Európa-bajnokságon. 10 éves vasútfejlesztési program indul, jelentette be Magyar Péter. Marad a szeles, napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Kölcsön adja Pécsi Ármint a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttese amerikai edzőtáborába, ahol Szoboszlai Dominikék 3 felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azt szeretné, hogy Pécsi olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna, és kezdőként számolnának vele. Hogy a kapus hol folytatja pályafutását, még nem tudni, sajtóhírek szerint azonban az osztrák élvonalbeli Hartberghez kerülhet. Újabb fiatal labdarúgóját veszítette el a Kispest Honvéd. A Nemzeti Sport értesülése szerint a 17 éves Újvári Ferenc az Újpest FC-ben folytatja pályafutását. A futballista 2025. szeptemberében mutatkozott be az akkor még Feckó Tamás által irányított csapatban, és hamar kivívta magának a helyet az élvonalba visszajutó együttesben. Tavaly 24 alkalommal kapott szerepet az NB2-ben, 19-szer kezdőként. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, így a mieink pénteken az 5-8. Helyért játszhatnak Hollandiával. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat. 5-en indulnak nyílt vízen, közülük 2-en mindkét szakágban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak. Valamint a 4. ötkarikás érmes Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Bemutatta a múlt héten elfogadott vasútfejlesztési programot a miniszterelnök. A Baross Gábor terv 6 pontban sorolja fel a következő évtized fejlesztési irányait. Ezek a versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózat kiépítése, erős elővárosi vasút létrehozása, együttműködés a fővárossal, a vasúti áruszállítás, valamint a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. Már lehet regisztrálni a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről szóló miniszteri tájékoztatóra. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton jelentette be, hogy augusztus 1-én a Bálna honvédelmi központba várják az érintett katonákat, miután megjelent a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját a fiatalítás címén, ahogyan fogalmazott, méltatlanul eltávolított katonák visszatérésére a hadseregbe. A tájékoztatóra az irányasereg.hu oldalon lehet regisztrálni, az eseményen a katonai jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentum bemutatásával lehet részt venni. Megtalálták az Atlanti óceánban azt a 74 éve lezuhant Panam gépet, amelynek tragikus sorsa hozzájárult ahhoz, hogy bevezessék a járatokon elhangzó biztonsági tájékoztatást. Közölte a Discovery Channel, amely filmet készített a gép felkutatásáról. A repülő Puerto Ricóból indulva az óceánba zuhant 64 utassal és egy 5-tagú legénységgel a fedélzetén. Bár a becsapódást mindenki túlélte, mindössze 12 utas és a legénység menekült meg, mert az utasok nem találták a mentő mellényeket, a legénység pedig nem tudta előhúzni a felfújható mentő csónakokat. A katasztrófa nyomán vezették be a repülés előtti biztonsági eligazítást és a vészhelyzeti eljárások bemutatását. Heves vihar vonult végig a Nyugat-Balkán több országán. Koszovóban egy férfi meghalt, miután a viharos szél fellökte és fejsérülést szenvedett. Észak-Macedónia fővárosában, Skopjében többen megsérültek a vihar miatt, a kidőlő fák pedig megrongálták a városi kórházak, iskolák és lakóépületek tetejét, és mintegy 200 gépkocsit. Montenegróban, Szerbiában és Albániában számos ingatlanban és parkoló autóban keletkezett kár a kidőlt fák és a jégeső miatt.
0: közlekedés.
2: Munkavégzés miatt több mint 3 kilométeres a torlódás az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsénél, a burkolat javítás a 72-es kilométernél a külső sávon zajlik.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a kellemes nyári idő. Ma elszórtan záporokra keleten lehet számítani, holnap egy hideg front hatására már bárhol kialakulhat szorványosan eső, a szél megélénkül, a mostani 22-27 fokról éjszaka 8-15 fokig hűl le a levegő, a Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: 15 óra 35 percen folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és továbbra is itt van velem szemben Szőke Alex, aki a hétvégi budapesti emlékversenyen aranyérmet nyert. Hát itt beszéltünk a közelmúltról, illetve hogy miért a birkozást választottad annó, de beszéljünk még picit így a pályafutásodról, mert azért tele volt hullámhegyekkel, hullámvölgyekkel, és hogyha azt nézzük, hogy tényleg sajnos ugye Tokióban ötödik voltál, a párizsi olimpiát ki kellett hagynod, visszanézel az eddigi pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb?
4: Mire vagyok a legbüszkébb? Mikor kijutottam Tokióba, az egy elég, hát nem akartam első, vagyis első körben akartam, aztán utána, miután nem jött ugye itthon össze a kvalifikáció, akkor úgy voltam vele, hogy akkor azt elengedjük, és akkor a saját korosztályba jeleskedjünk, de az edzőkkel, a családdal, és én is átgondoltam ezt az egész helyzetet, és akkor újra belevágtunk, és akkor kellett válogatózni újra itthon az itthoniakkal, ugye akkor Szívás Erikkel és Kis Balázsa, és meg tudtam őket verni, és akkor az utolsó kvalifikáción sikerült a kijutás Tokióba. Azért ez nagy szó volt, hogy 21 évesen kijutottam, és akkor én voltam a mezőnyben a legfiatalabb, mármint szerintem az egész birkózó mezőnyben, de kötött fogásban szerintem biztos, úgyhogy ez egy nagy büszkeség volt akkor.
3: És hát nem csak az, hogy kijutott, hanem ötödik lettél, azért az is egy gyönyörű szép eredmény szerintem, de miért nem akartad, vagy túl nagy falatnak gondoltad akkor még, így fiatal fejjel?
4: Igen, inkább ez volt, hogy túl nagy falat volt, ugye ott voltam akkor még 20, tehát nem töltöttem be 21-et, akkor 20 voltam, márciusban töltöttem, és úgy voltam bele, hogy akkor ezt engedjük el, és akkor csináljuk a saját korosztályt, de jól döntöttem, meg döntöttünk így, hogy akkor belevágunk, mert meg lett a gyümölcse.
3: Birkozásban nálatok pláne 97 kg-ban mennyire nehéz megszerezni a kvalifikációt is akár? Sokszor, sok sportágban azt láthatjuk, hogy a kvalifikációt megszerezni sokkal nehezebb, mint mondjuk egy olimpián jól szerepelni, de nálatok ez hogy van, mennyire nehéz megszerezni a kvalifikációt?
4: Ez így van, ahogy mondtad, úgyhogy nehezebb kijutni, és kint, mármint hogyha az ember kijutott az olimpián, akkor már ott már úgymond könnyebb a jó eredmény megszerzése. Ugye 16 ember jut ki a minden súlycsoportba, vannak egy-egy szabadkártyások, de az maximum egy-két súlycsoportba, de kijutni tényleg nehezebb, bár mondjuk most új rendszerünk van, tehát új kvalifikációs rendszerünk, jövőre indul már meg a tortúra, ugye lesznek nemzetközi versenyek, ugye most még rankingnak hívják, de jövőre ezt is át fogják nevezni, még nem tudjuk, hogy mire, meg ugye már az Európa-bajnokság is bele fog számítani, a világbajnokságról ott automatikus az első négy, tehát ott ha az ember dobogóra föláll, akkor már fix a repjegye Los Angelesre. Aztán lesznek még kontinens kvalifikációk is, onnan egy ember fog kijutni, úgyhogy így áll össze, meg a világranglista alapján majd nézik az embereket, hogy akkor hány fő, de összesen ugye 16 jut ki így ezekkel a versenyekkel.
3: Mondod, hogy tortúra, most már így fél szemmel azért nézed ezt is, a kvalifikációt, vagy még azért lépésről lépésre haladsz, és az adott versenyre koncentrálsz?
4: Hát ugye van még egy világbajnokság előttünk, ami fontos. Onnantól azt gondolom, hogy már rá lehet kanyarodni erre a tortúrára, ahogy az előbb mondtam. Ugye elég hosszú lesz ez az út. De azt gondolom, hogy a legkönnyebb ugye a világbajnokságról megszerezni a kvótát, ott automatikus, és onnantól az ember nyugodtan tud készülni az olimpiára, meg minden időszakra, mert ugye az olimpiai évében nincsen világbajnokság, csak Európa-bajnokság az olimpiai súlyokba, úgyhogy még nem nézem egyelőre ezt, mert mondom, még van előttünk egy akadály, már mint hogy nem akadály, hanem feladat a világbajnokság, és akkor onnantól már úgy kezdjük meg a felkészülést, hogy akkor olimpia.
3: Visszamegyünk 2021-ben, ott azért nálatok is összetorlódott a versenynaptár a Covid miatt nyilván. 2021. októberre ott azért a felnőtt világbajnokságon ezüstérmet szereztél. Az mennyiben változtatta meg az életedet?
4: Igen, ott ez egy kivételes időszak volt, mert ugye olimpiai évben, az előbb mondtam, nincsen világbajnokság, csak mivel ott Covid volt, úgy berakták. Mikor lejöttem a szőnyegről Tokióba, vagy Tokióból, és ötödik lettem, ott az iszonyatos fájdalom volt, mert én úgy mentem fel a szőnyegre, hogy nyerni szeretnék, sőt, nem nyerni szeretnék, nyerni akarok, de az élet sajnos így hozta, úgyhogy el kellett fogadni, nehéz volt, de szerencsére úgymond hamar túl tudtam magam tenni rajta, és már mikor jöttünk haza az olimpiáról, akkor már én a akkori szövetségi kapitány Sike Andrással megbeszéltem azt, hogy megbeszéltük, hogy akkor a világbajnokságon tuti indulok, és szeretnék is indulni, és akkor volt bennem egy akkora bizonyítási vágy, és nem mások fele, hanem magamnak azt, hogy nekem az olimpiai érem az járt volna, hogy nagyon jól sikerült az a világbajnokság, és még ha ki is kaptam a döntőbe, de az egy visszajelzés volt, hogy nekem ott van ilyen fiatalon keresni való helyem a felnőtt mezőnybe, és oda tartozom az én mezőnybe, még ha ilyen olyan fiatal is voltam.
3: Mennyire nehéz nálatok a világjelvonalában maradni? Azért tényleg ilyen szinten mennyire kemény, hogy azért mindig versenyről versenyre meg kell újulni, nyilván ott maradni és figyelni a trendeket, mennyire változik a sportág, mennyire nehéz?
4: Nem egyszerű. És itt van a példa, mármint az én példám az, hogy ugye nekem volt egy 21-ben egy vállműtétem, utána rá kiújult a gerincsérvem, és akkor azt nagyon sokáig bajlottam, próbáltuk úgy, hogy ne kelljen megműteni, de annyira visszavett a teljesítményemből, hogy hát igen, az élmezőnyből szép lassan, de visszaestem. És hát utána elhatároztuk azt, hogy akkor csináljuk meg, műtsük meg, hogy újra legyen a kezemben. Nem volt a kezemben erő, zsibbadt a kezem. Nem tudtam normálisan aludni, felkészülni se tudtam normálisan. Úgyhogy arra jutottunk, hogy akkor ezt megcsináljuk, és akkor megműtöttek. Aztán abból ugye felépülni is nehéz volt, mármint úgy volt nehéz, hogy rá egy évre már olimpia volt. Tehát ezt az olimpia éve előtt csináltam meg a nyakamat. Úgyhogy nehéz lett volna felépülni belőle, 100%-osan, nem is tudtam 100%-ot nyújtani még a műtét után se, ezért se sikerült sajnos a párizsi szereplésem. Mindent megtettem, mindent megpróbáltam, de nem, tehát egyszerűen nem voltam olyan fizikai állapotban, hogy én kijussak az olimpiára, mert nem volt bennem meg az a magabiztonság, ami például most. Tehát az, hogy tudom azt, hogy mindent megtettem, mindent elvégeztem, nincs bennem sérülés, nincs bennem semmi gát ahhoz, hogy én nyerjek, és ez akkor ugye ez nem volt meg, mivel hát nem tudtam még úgy 100%-osan felkészülni.
3: De ez mennyire volt nehéz mentálisan feldolgozni, hogy most akkor párizsi olimpiád az úgymond ugrik. Visszaemlékszem, mentem vívóedzésre a Gerevicsbe, és ott láttalak a parkolóba, és akkor már bejelentettétek, hogy azt hiszem a 22-es hazai EB-n nem indulsz, és akkor így gondolkoztam, hogy lehet, hogy Alex mégiscsak jobban van, vagy mégiscsak tudsz járni edzeni, aztán kiderült, hogy mégsem, de hogy mennyire volt ezt nehéz feldolgozni mentálisan, hogy akkor ez az olimpia számodra ugrik.
4: Nem volt egyszerű. Hát ugye az első, tehát az utolsó kvalifikáción az első mérkőzésemet simán nyertem. Tehát, hogy olyan embert vertem meg, akivel azért nagyon szorosan vagy szorosokat birkoztunk, és ott 10, tehát hogy 8-0, vagy már nem is tudom, 10-0 megvertem idő előtt, és akkor úgy voltam vele, hogy fú, vagy még bármi lehet. És hát aztán jött a második mérkőzés, ott meg ugye egy szoros csatába kikaptam, és utána meg kikapott az ember, és így én kiestem, úgyhogy onnantól kezdve nagy fájdalom volt az, hogy nem leszek ott az olimpián. És én úgy könyveltem el a Tokiót után, hogy én nekem Párizsban már fix az érem. Tehát, hogyha már akkor ott éremért tudtam birkózni, akkor nekem Párizsban már tuti, hogy éremmel kell hazajöjjek. Én akkor úgy jöttem haza Tokióból, és ez nem így lett, úgyhogy akkor nagyon nagy fájdalom volt bennem, és úgy szintén sokáig őrültem magamat, és de szerencsére nyilván a családom, az edzőim, a pszichológus, meg mindenki, aki ugye támogat és segít ezekbe a mentális felkészüléseimbe, ők is segítettek, de azt gondolom, hogy ez csak magamnak tudtam ezt megoldani, ezt a helyzetet, mert hiába mondják el, hogy jó, majd legközelebb, majd meg nyugtatnak, azért az embert ez belül mégse úgy nyugtatja meg, hogy kijutott, és akkor ott van az olimpián, és akkor újra olimpián birkozhat, úgyhogy nagyon nehéz volt, de volt akkor egy jó hosszú időszak, amikor tudtam pihenni, és úgy kicsit elengedni magamat, úgymond a fiatalságomat élni, mert ugye nagyon sokszor ezt nem tudjuk megtenni, és ez segített leginkább, meg akkor ismerkedtem meg a barátnőmmel, és ő is nagyon sokat hozzátette ez, hogy túl tudjam magam tenni rajta, és nagyon sok minden át fogalmazódott bennem akkor.
3: De az megfordult esetleg a fejedben, hogy inkább hagyod és nem folytatod, vagy biztos voltál benne, hogy megcélzod akár Los Angeles-t, és folytatod a sérülés után, vagy akár mondjuk a párizsi olimpia után?
4: Nem egyáltalán. Tehát ez egy pillanatig nem fordult meg a fejembe az, hogy én most nekem ez nem jött össze, és akkor kardomba dőlök, és akkor én nekem ennyi elég volt. Nem. Tehát hogy azt gondolom, hogy a sportoló, egy igazi élsportoló, egy komoly sportoló ezeket mind le tudja küzdeni. Ha nehéz is, és ha hosszú is, akkor is ezen túl kell tennie magát, mert akkor így nem fog az ember előrelépni, és nem tud haladni a céljai fele, amiről álmodik, és amit kitűz. Tehát, hogy egy percig nem fogalmazódott meg ez bennem.
3: Na, párizsi olimpiát egyébként nézted tévében, vagy inkább elmentél nyaralni, és nem is foglalkoztál vele?
4: Hát nyilván nekem ugye a Dávid nagyon jó barátom, és őt néztem végig, őt figyeltem. Beszéltem is vele kint, ugye neki is volt egy hullámvölgyes időszak, amikor ott kikapott az elődöntőbe. Ott azért kellett egy kis lelki segítséget nyújtani, és beszéltünk telefonon, de nem tudtam. Tehát nem tudtam úgy olyan szemmel nézni a más sportot, vagy másokat, akik kint vannak, mert nagy fájdalom volt az, hogy én nem vagyok ott, és ezt az egész dolgot én már átéltem, és én ezt most itthonról kell néznem.
3: Ugye Dávid is most pont egy térdműtéten esett túl, és hát most már edzésben van, ha jól tudom, beszéltem vele nem olyan régen, hogy mennyire tudjátok ilyenkor segíteni akár egymást is az ilyen holdpontokon?
4: Szoktuk, tehát mi nem csak a szőnyegen vagyunk barátok, hanem a civil életben is, és vannak még más, tehát egy jó baráti társaságunk van, mi így összeszoktunk fogni, és mindig tudják azt a többiek, hogy mi állandóan megyünk, táborozunk, nincs sok időnk, de van, szakítunk egymásra időt, és akkor elmegyünk így csoportosan esetleg kajálni, vagy összejönni, és akkor beszélgetünk. Úgyhogy én is szoktam sok segítséget nyújtani, a Dávid is szokott sok segítséget nyújtani, meg hát a többiek, a barátaink is ugyanúgy úgy szintén, még hogyha nem is sportolók, de azért tudnak lelkileg olyan jó dolgokat mondani, tanácsokat, hogy az embernek jól esik, és hallgatunk egymásra, úgyhogy mindenféleképpen segítjük egymást. Most is ugye tegnap lem volt a Dávid Tatán, Úgyhogy az ott volt velünk egy szobába, pihenő, amikor pihenő, két edzés között pihentünk, beszélgettünk, úgyhogy mindig vannak, ha nem is motiváló vagy bármi, de hogy beszélgetünk egymással, már az is egy plusz lelki erőt ad neki, nekem. Például, vagy ott voltam most a rankingon, tehát ő velem elegítettem be és segített. Magától szólt, hogy akkor jön, segít, úgyhogy én is mikor meg ugye világbajnok lett, akkor én kimentem Szerbiába, és akkor én is ugyanúgy úgy segítettem neki.
3: Dávid is már nagyon hiányzik a szőnyegről, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan ő is visszatér, elvileg majd összere sor kerül. Említetted, hogy volt mentális segítséged akár tényleg ennek a feldolgozásában, ugye pár is kimaradt. Szerinted mennyire vált mentális sporttá a birkózás, vagy mondjuk így a versenyeken, versenyek előtt mennyire van sportpszichológusra szükségetek?
4: Szerintem a de nem csak a birkózás, hanem az egész sport. Tehát az, hogyha az ember nincs lelkileg rendben, a lelki háttere, az nincs maximálisan odafigyelve, és nincs rendben rakva, akkor az ember bármennyit edzhet, bármennyit csinálhat, hogyha nincs ott fejbe. Tehát én azt gondolom, hogy nagyobb százalék a mentális felkészülése ennek az élsportnak, mint az, hogy az elvégzett munka. Mert hogyha az ember boldog és minden stabil, stabil a háttere, akkor azt gondolom, hogy határa csillagos ég. Tehát onnantól az ember jobb a kedve, jobban edz, jobban oda tud figyelni az edzésre, magára. Úgyhogy szerintem az egyik legfontosabb dolog az, hogy az embernek a lelke, a feje maximálisan rendben legyen.
3: Mentális rész az igen egy nagyon nagy falat, nyilván az élsportban, de mondtad, hogy minden egyes olimpiai ciklus más. Mondjuk Tokióhoz képest miben változtattál, akár edzésmódszerekben, felkészülésben, nyilván egyébként idősödtök is, ahhoz mérten is kell változtatni az edzésmódszereken, de miken változtattál?
4: Hát ugye mondtam, volt ez a nehéz időszakom a párizsi olimpia alatt, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sokat komolyodtam Tokióhoz képest, tehát ugye öregettem is már azóta, de sokat komolyodtam, és sokkal alázatosabb vagyok a magammal is, meg sokkal alázatosabb vagyok a sport iránt is, és jobban odafigyelek magamra, tehát mondok itt most akár egy pszichológust, vagy egy gyógytornát, vagy bármilyen rehabilitációs dolgot, ami az én munkámat segíti. Ez akkoriban például én Tokió előtt ilyet, hogy gyógytorna, vagy bármilyen ilyen rehabilitációs dolgot, nem, hát fölkeltem másnap, és ugyanúgy semmi bajom nem volt. Azért most már, jó, most se vagyok öreg, de azért már megérzem azt, hogy egy-egy keményebb edzés nap után már másnap azért kicsit rozsdásan kelek föl, de ezeket mondom, most már mind komolyan veszem, és megyek, és csinálom. Mint például Tatán is rengeteg ilyen rehabilitációs eszközök vannak, akár ilyen jégkamra, kabin, vagy lézer, vagy bármilyen, ami segíti ugye a gyorsabb felépülést, vagy regenerációt. Úgyhogy sokat komolyodtam, én azt gondolom.
3: De igen, egy sérülés után az ember megtanulja ezeket használni, most már ezeket így tudatosan használod, figyelsz a regenerációra tényleg, hogy ne kerüljön sor még egyszer akár egy válsérülésre vagy gerincre?
4: Persze, tehát én Moldvai Ildikóval dolgozom együtt, gyógytornász. Én most is például nem vagyunk Tatán, ugyan Pesten dolgozik, és mi online szoktunk akkor kommunikálni, és online videóhívásba bonyolítjuk le ezeket a gyógytornákat, akár külföldön, akár itthon, hogyha nem tudok feljönni és személyesen ezt megtenni. Úgyhogy most is lesz majd közös óránk, és heti egyszer az a minimum, hogy járok gyógytornára, mert tényleg ez a megelőzés az, meg hát ugye a nyakamat azért ugyanúgy figyelni kell, hiába műtötték meg, és már lekopogom azt, hogy nincs semmi baja, meg nincsen fájdalom és zsibbadás, úgyhogy ezt mind figyelni kell.
3: Hogy néz ki egy napotok, vagy egy hetetek egy ilyen edzőtáborban? Melyik a legkeményebb edzés?
4: Hát általában a hét közepe szokott az a úgy szoktuk hívni, hogy a csúcsterhelés, mert általában akkor vannak a legkeményebb edzések, meg főleg, hogyha itt vannak a külföldiek, akkor nyilván az ember mindig megmutatja, és minden partnerrel egy presztízs kérdés, hiába a kicsit mondjuk könnyebb vagy nehezebb ellenfél, mert az ember azonban, hogy ne csináljanak rajta pontot, vagy ő csináljon rajta pontot, úgyhogy mindegyik partnerrel élethalál harc van, úgyhogy ilyenkor ezek a nemzetközi edzőtáborok, ezek mindegyik nap nehéz. De nyilván vannak például mai nap, azért ma csak egy kondi edzés volt, és délután pihenőt kaptunk, azért nem mindig hajtanak szét minket, kapunk pihenőidőszakot is, úgyhogy de általában úgy néz ki egy nap, hogy reggel fölkelünk, van egy kis reggeli torna, az általában átmozgató 15-20 perc, aztán elmegyünk reggelizni, kis pihenő, délelőtti edzés, az attól függ, hogy rakják össze a programot, de akkor mondok egy olyat, hogy birkozás, utána ebéd után, mint a gyerekek, egy kis szundi, és akkor utána délutáni edzés, és vacsora, utána még beszélgetünk egy kicsit, kártyázunk, vagy bármilyen közös és dolgot csinálunk a többiekkel, aztán utána megalvás.
3: Minden sportágban fontosak a sporttudományos ismeretek, ugye mentális részéről már beszélgettünk, ti miket alkalmaztok még a birkózásban, hogy a világ élvonalába tartozzatok?
4: Igen, ugye említettem azt, hogy járok én külön gyógytornára, de van, hogy a csapattal együtt csináljuk meg ezt a gyógytornát a Kozma István Birkóz Akadémián. Szoktuk ott alkalmazni, meg hát tényleg mindent, ami van, például most itt van rajtam ez a WUPO-ra is, azért is nézi az alvásomat, a regenerációt, akkor hát már majdnem szerintem mindent elsoroltam, de tényleg mindent megpróbálunk bevetni azzal kapcsolatban, hogy frissek legyünk, és odafigyeljünk a regenerációra.
3: Mondod, hogy a csúcsform elérése miatt, vagy az majd össze lesz fontos nyilván a világbajnokságra, Kazaksztán, ugye Bahrein helyett, ha jól tudom, Kazaksztán fogja megrendezni. Mit vársz ott magadtól, mennyire lesz erős a mezőny akár? Mennyire lesz lehetőség éremszerzésre?
4: Igen, ugye első körben szeptemberben lett volna a VB, aztán eltolták az időjárás miatt, mert ugye Bahreinben elég meleg van, arra fogták. Aztán ott most ugye megint dúl a lövöldözés egymás között, és akkor így inkább átrakták Kazahsztánba. Kiemelt leszek, tehát én most átvettem, mivel most megnyertem a ranking versenyt, átvettem a világranglistát, én vezetem most, úgyhogy első kiemeltként leszek, vagy indulok majd a világbajnokságon. Azt még nem tudom pontosan, hogy kikkel, majd azt majd az edzőkkel leegyeztetjük és megnézzük. Úgyhogy még előtte azért van egy nemzetközi verseny, meg egy nemzetközi edzőtábor, de azt gondolom, hogy addigra fog kiéleződni az a forma, az a csúcsforma, aminek ki kell jönnie, és amit említettem is, hogy a lenti helyzetemet még jobban átvenni, a támadást és a védekezést is, és tényleg azt gondolom, hogy akkor bárki jöhet, és bárkivel tudok birkozni, csak amit említettem is, hogy ez az első mérkőzés legyen még jó, és akkor onnantól egy jó napunk lesz.
3: Ez, hogy ilyenkor pakolgatják az időpontokat, ez mennyire nehezíti meg a helyzeteteket, mert tehát nyilván akkor ahhoz kell alkalmazkodni edzés szempontjából is.
4: Igen. Jó is, meg rossz is. Mivel most azért jó, mert kaptunk egy hét szabadságot így augusztusra, úgyhogy el tudunk menni nyaralni, ami nem nagy, vagyis hát nagy szó, hiszen nem nagyon szoktunk nyáron pihenni, mert folyamatosan nyomjuk a melót, a munkát. Úgyhogy ilyen szempontból jó, de viszont, hát ugye, hogy október végén lesz a világbajnokság, de viszont már jövőre már kezdődik a kvalifikációs időszak, így sok pihenőnk nem lesz majd a világbajnokság után, azt hiszem 3 vagy 4 hét, és akkor kezdődik az alapozás. Ez viszont ebből a szemszögből nem túl jó, hiszen azért egy elég hosszú időszak lesz mögöttünk, hogyha vége lesz a világbajnokságnak, mert tényleg mindig megyünk valahova a táboron, mindig megyünk valahova a versenyekre, és azért az embernek jól esik az, hogyha egy hosszabb ideig meg tud pihenni, mint például tavaly is a VB után azért volt egy jó másfél hónap kis pihenőnk. Nyilván az a pihenő az nem arról szól, hogy föltesszük a lábunkat, és akkor verjük a hamut, hanem ugyanúgy azért napi egyeket két-három hét után azért elkezdünk edzeni, de mégsem olyan intenzitással, mint ahogy szoktunk, úgyhogy vegyesen fogadtuk ezt az eltolást, mert mondom, legalább van egy kis pihenünk évközben, de viszont kevesebb az évvégi pihenünk.
3: Van pozitívum és negatívum is, hát pörögnek az események, és pörögnek az események a Magyar Birkozó Szövetség házatáján is, ugye Lőrinc Tamás lett az elnök. Mit adhat az ő személye a sportágnak, mit gondolsz?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon örülhetünk neki, hiszen azért a Tomi ez elég tekintélyes ember, tehát én vele voltam ugye Tokióba, én mindig is felnéztem rájuk, és tisztán emlékszem, mikor 2020-ban felnőtt válogatott lettem 20 évesen, és akkor együtt utaztunk a... hova is? Azt hiszem, nem Dortmundba, mi az? Dániába, edzőtáborba, a Tomival meg a Viktorral, és akkor oda jöttek, beszélgett, vagyis hát inkább én mentem oda hozzájuk, beszélgettünk, hogy mit érzek, hogy gondolom ezt, hogy én most felnőtt válogatott lettem, és hogy én indulok az Európa-bajnokságon, és akkor elláttak jó sok tanáccsal, és hogy mire figyeljek oda, hogy ilyen fiatalon, mert ugye a Tomi is 18 évesen nyert Európa-bajnokságot. Aztán ezek akkora élmények voltak akkor nekem, hogy én a Lőrinc testvérekkel tudtam így beszélni, vagy velük készültem, aztán utána velük jutottam ki az olimpiára, úgyhogy ezek mind pozitívumos dolgok, és azt gondolom, hogy a Tomi lett most az elnök, nagyon jó irányba van most a birkózás, én azt gondolom, a felnőtt válogatott, a női, a kötött és a szabadfogás része is, az utánpótlás is nagyon jó halad, és azt gondolom, hogy nehéz fenntartani ezt a helyzetet, de a Tomi, én azt gondolom, hogy fogja tudni ezt a dolgot kezelni, és még jobb szintre emelni a birkózást.
3: Hát tényleg nagyon jó irányban van a birkózás, ezt mi is látjuk, és további sok sikereket kívánunk mindannyiótoknak. Szürke Alexnek köszönöm szépen, hogy velünk volt.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 4 perc van, a hazafutás folytatódik a Nemzeti Sportkörrel. Itt vannak már velem szemben Spiller István, az MTI Sport szerkesztője, Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa, és Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport megbízott főszerkesztője. Sziasztok, urak!
2: Sziasztok!
1: Nos, hát még futball VB-re visszatekintünk, mert azért számos történetről lehetne még beszélni a futball VB kapcsán, és azért nem olyan rég ért véget. Számotokra milyen volt ez a világbajnokság? Mennyire vagytok elégedettek a végeredménnyel? Erre számítottatok? Milyen volt számotokra a VB?
3: Tök jó. Igazából, hogy mindenki féltett mindenkit, hogy fölemelték a létszámot, hosszú lesz. De egy ilyen korban már tudom mondani azt, hogy nagyon repül az idő. Tehát nem csak egy 2-3 hetes torna tud elrepülni villámgyorsan, hanem egy 5 vagy 5 hétnél túlnyúló torna is. Tök jó betáblázza az embert, akár a mi újságírói szakmámból kifolyólag is egy jó ritmust adott neki. A 20-valahanyadik nap volt az első szünnap például, de addig meg tök ütemesen haladt. Nyilván egy ilyen meccs szám mellett több mint 100 meccs voltak üres járatok, de ez alacsonyabb létszámú tornán is elő szokott fordulni. Tehát ebből a szempontból megismerhettünk olyan csapatokat, amelyekről eddig csak esetleg természetfilmekbe találkoztunk, már aki. Szerintem főleg annak tükrében, hogy ilyen, ha nem is vészjóslóan, de óvatosan közelítettünk ennek a tornának minden részére, tehát hogy sok csapat, időeltolódás, meddig tart, miért nem vagyunk ott, mármint mi magyarok, biztos lesz valami olyan, hogy van olyan csapat, amelyik nálunk rosszabb, és mi ott lehetnénk. Ennyi meccs, amerikanizálódás, tehát hogy ivószünet lesz, meg nem tudom mi, meg var. Ezeket a lennyesegeted, és ezzel a lelkülettel álltál bele ebbe a VB-re, ami 4 évente van, ami tehát olimpiai, tehát minden sportágban van egy EB, egy VB, évente van valami. De a foci VB az 4 évente jön. Én magam, tehát saját nevembe tudok nyilatkozni, sokkal többet kaptam, sokkal jobb lett így, mint amennyivel lelkülettel belálltam. Az, hogy a finálé ilyen lett, de az összkép az nálam egy 5-ös skálán van, vígan 4-es fölöttire adom, hogyha így osztályoznom kell.
4: Nálam is, tehát féltem attól, hogy a 48 csapat miatt a színvonal nem lesz az igazi. Azt kell mondjam, hogy nem érheti szó a ház elé, tehát jó volt a színvonal. Most mondhatnám azt erre persze, hogy akkor a létszámbővítés a vezetőket igazolja, de ők ma a 64-re koncentrálnak. De most maradjunk a múltnál. Nagyon jó volt a színvonal. Engem az zavar, de ez valószínűleg ez csak egy ilyen belső dolog. Én nehezen kezelem a más földrészen, tehát az Amerikában, a 94-eset is, ráadásul tehát akkor is dolgoztam. Van, igen, ugye? Igen, az alvás miatt nagyon rosszul, bár akkor sokkal jobbak voltak az időpontok egyébként, akkor úgy volt.
1: Akkor még figyeltek Európára.
4: Akkor még figyeltek Európára, tehát tulajdonképpen belelógtak egyébként egy kicsit az éjfélbe, de hogy nem volt életveszélyes, tehát ilyen hármaskelés nem volt. Na mindegy. Tehát emiatt, ahogy én magamba feldolgozom az ilyen tornákat, tehát ez nekem hiányérzet nem a tornával szemben, nem magammal szemben, de a torna egyébként jó volt.
3: Milyen érzülettel mentél vele? Féltél?
4: Hogy a 48?
3: Hát
4: ugye,
3: az elején, tehát hogy,
4: hát, hogy gyertő, sok rossz meccs
3: nem voltunk
4: lesz.
3: Úgy feldobva. Nem?
4: Hát, jó, persze, ugye ez az is baj volt, hogy én nem akarok most ehhez visszatérni, hogy nem voltunk ott, ez nagyon fontos tényező, mint hogy egyébként Marco Rossi, a szövetségkapitány kijelentette, hogy voltak a holnap jelenik meg, ha jól tudom, a Nemzeti Sportban az interjú a szövetségkapitánnyal. Igen, lehet erről beszélni, hogy voltak gyengébb csapatok, de mondom most nem ez a lényeg, hanem az, ami ott volt, a tény az, hogy jó meccsek voltak.
1: Na, de hát ezeknek a gyenge csapatoknak is, ha megnéztük a játékosait, vagy nem, de mindig így figyeltem, hogy milyen fizikalitásban játszanak, milyen gyorsak, testfelépítésük a játékosoknak, tehát elképesztő.
4: Tempót. Igen, és egyébként most nem akarok én feltétlenül csak az öltöki szigetekhez visszacsatolni, még azt látjuk rajtuk, hogy a futball öröme. Tehát ugye jött, ugye most a kapus Vozinja, akkor megjelent a mama, akkor mutatták, de tényleg nagyon jó kapusról beszélünk, és az egy más kérdés, hogy utána láttam később videókat, hogy azért nem

0: ugatják a futballtot, mert nagyon sok pálya van tulajdonképpen, tehát magyarul titokban készültek. Pontosabban hát itt Magyarországon, Európában nem tudtuk, hogy ott mennyire foglalkoznak a futballal, de én ezt szeretem, amikor így van a futballnak ez az örömjelleg, és nem csak a pénztárgépcsenk.
1: Ja, szoboztam ezt az amerikai dolgokat, hogy én NBA, NHL, MLB, NFL, én nem félek attól, hogy ez átgyűrűzne, ez amerikai rendezésre jellemző. Tehát az, hogy a következő VB-knél nem lesznek ilyen jellegű sztorik, szerintem. Arról nem beszélve, hogy amit Trumpot az utolsó 10 percben levágott, az azért nem, tehát nem akar kiállni a fotóról.
2: Leretusálták cserébe.
1: Mint egy kiskutya, hogy élvezte az egészet. Egyből már utána, hogy hát 64 csapatos, az gyakorlatilag vagy USA, vagy sok rendezésű. Tehát ők már, szerintem most ő 80 éves az elnök, hogy még az életében vissza, a következő két VB már ki van osztva. Nyilván a pénz beszél, ezt úgy gondolom, hogy ilyen gyorsan azért nem lehetne visszavinni az USA-ba, mert ez nem az ő játékuk. Tehát pénzük megvan hozzá, hogy rendezzenek, de nem lehet így kisajátítani. Még akkor se, hogyha azt mondod, hogy veszed sok pénzt, osztasz szét a résztvevők, vagy egyáltalán az indulók között, mert te nem félek attól, hogy a következő VB-kre így rányomja a bélyegét, akár a VAR. A VAR, de a ivószünet, meg ilyenek, tehát nem véletlen, hogy csomó ország nem vezeti be.
0: Hát az UEFA nem veszi át, tehát ez a ami nekünk fontos, hogy itt Európában nem.
2: Igen, de nyilván ez a show műsor, ez az amerikai régióra jellemző, de nem lehet veszélyes az, hogy a FIFA vérszemet kap ettől, mert ugye most egy rekordbevételt pedzegetnek.
1: Hát de az UEFA meg a FIFA nem mindig jön ki egymásra, hogy finoman fogalmazok, tehát azért a FIFA-nak csak 4 évente van egy ilyen dobása. Tehát az meg azért azt el lehet viselni, mert közben van 2 EB is. Tehát nem hiszem attól, hogy a sportágat így meg kell. Minden régióban.
3: Mármint hogy? 2 VB között.
1: Nem, ott egy EB. De hogy 4 éves ciklusban gondolkodsz.
3: Igen.
1: Tehát akkor
3: akkor. Tehát 2 EB között van egy VB, illetve 2 VB között van egy EB.
1: Tehát VB, EB, VB, de utána a következő 2 VB az biztos, hogy nem USA-ban lesz.
3: Ja, hogy
1: hát így értem.
3: Mint hogy egyik EB sem lesz USA-ban, de még az is meg lehet.
1: Hát visznek oda, nézd meg, ahogy egy olasz szuperkupát elvisznek arab földre.
3: De egy Európa bajnokságot.
1: Vagy néztem ki, most is a Manchester New Yorkba készült.
3: Elveszik oda Dallasban, csak egy nemzeti sportos.
1: Tehát vannak ilyen.
3: Csak a francia spanyol ott volt.
1: Nem véletlenül néztek oda, vagy Messit viszik át. Tehát, hogy hírveréssel legyen a labdarúgásnak, az MLS részt már a Major League Soccernek. Hát próbálkoznak, rányomja a bélyegét, mert az amerikai befogadó közönségnek kell lesz, hogy ivószünet legyen, hogy ki tudjon menni egy pattogatott kukoricát, vagy behozzák neki, hogy gépek szálljanak el, hogy ilyen himnusz legyen. Ez mind az amerikai körítés része. Ezt a halftime show-t megpróbálták az NFL mintára, mert máshol nem is nagyon. El kell bontani a színpadot. Mondják, hogy 17 perc lesz. Fenét lesz 17 perc. Egy fél órát már láttam jó párat. De nem kell elhinni mindent, de az, hogy a Szaúd-Arábiai VB nem lesz ilyen, az szinte biztos.
3: Hát igen, azt még meglátjuk. De mai nemzeti sportban közben elkezdtem olvasgatni, hogy biztos olvastátok, ugye, mert több mérkőzés volt, tehát ez ugye ezek az adatokat úgy kell értelmezni, ugye 101 mérkőzés, 6.800.000 néző volt a helyszínen, ugye átlagosan 60...
1: A jegyáraktól kifélte...
3: Átlagosan 65 ezer néző, és 99,7%-os stadion kihasználtság. Tehát mi 104 meccsen, minden meccsen teltház volt, ez ugye azt jelenti. De ugye más, hogy amikor még 52 meccsből állt, ugye a 94-es VB-vel hasonlítottuk össze, az volt ugye az Egyesült Államokban, és hogy 1,5 milliárd nézője volt a katari VB döntőnek, és ezt biztosan meghaladták. És akkor itt írják, hogy körülbelül a FIFA 7 milliárd eurót meghaladó rekordbevételre számíthat. Na most itt az van a ivószünettel együtt, persze, hogy ez szokatlan, meg Amerika, meg minden, ezeket a FIFA döntő többsége vissza fogja osztani a kluboknak, vagy a csapatoknak, a válogatottaknak, és mindenki fejleszthet belőle. Tehát ez egy közös érdeke, itt nem arról az, hogy a FIFA akar gazdagodni, a FIFA is gazdagszik, persze, lecsippent valamennyit, de a nagy részét szétosztja, és ezért az UEFA
1: ezért
3: is ezt csinálja.
1: És senki nem fog nyávogni.
3: De persze, hogy nem nyávognak, mert még a nem résztvevő országok is kapnak ebből, de a részvevők azok főleg, meg eredményességi jutatás is van. Szóval, hogy azért az üzleti érdek, az nem igaz, hogy ez a FIFA érdeke, és fúj, szemét FIFA, persze, kifütyültek az Infantinot, meg vannak hülyeségei, szó sem, amikor kirakták a kivetítőre, fütyültek minden stadionba, miközben gazdagá teszi a csapatokat, és 99,7 a stadion kihasználása, mert ha üresek lettek volna a stadionok, mert úgy van megcsinálva, meg ez nem Amerika játéka, akkor, de ez én is iszonyú szkeptikus voltam, hogy ez nem lesz jó, de ezek az adatok, meg ezek a pénzek, és mondom, itt nem arról van szó, persze, a FIFA is, meg az UEFA is nagyon meggazdagodott a BL-ből, de a döntő 90% felett visszadta a kluboknak, akik szép stadionokat építettek, még jobb játékosokat vettek, még erősebbek lettek, még nézettebb a BL, és ez így megy szépen, és ez így pörgeti magát.
1: Fut egy sportág, miért ne adja el magát? Nem?
3: És miért ne adja el magát még jobban, ha egyébként
1: most,
3: lehet?
1: Most lehet fejni a tehenet, szponzorok vannak.
3: 104 mert sok volt, az igaz, persze, hogy mi kényelmesek vagyunk, hogy Mexikóban déli 12-kor rendezték a meccset, hogy ez nekünk este 8 óra legyen, és mi ugye csak az európai piac számított.
1: Te a hűtőszobában nézted.
3: De ma már nem csak Európa számít, hát ez sajnos, Ausztráliában hajnali 4-kor volt az ő meccsük, és mi volt? Ott volt 50 ezer ember a kivetítő előtt, és ott bulizgattak. De hajnali 4-kor nem annyira komfortos, de világbanságot nem tudsz úgy rendezni, hogy mindenkinek fő műsoridőben legyen a meccs.
1: Lefedi az egész föld.
0: Szerintem nem tudom, én mondom, hogy ne jöjjünk az, hogyha kint lettünk volna, mert nem voltunk itt, de ha hajnali 4-kor játszottuk,
3: akkor néztük volna,
0: itt is mindenki fölött volna.
3: Emlékezz vissza, hogy persze, hajnalban voltak persze, a magyar válogatott meccsei.
1: Vagy a Sydney olimpiát.
3: De akkor úgy nem tudod megrendezni, az persze. Egész világon nézik, hogy valahol délelőtt van a meccs, van ahol meg már az másnapi
1: meccs. De az, hogy azonos időzónal csapatokat tegyél párba, az meg kizár dolog.
3: Meg az már belenyúlsz a... Szerintem ez sok előnye volt, voltak hátrányai, engem az ivószünet nem zavart, meg azokat se, akik kitaláltak, hogy akkor isznak.
1: Te is ittál közben.
2: Mi is kimentünk közben, igen, persze, három percre.
3: Mint az a elhíresült társaság, akik a Dallas sorozatot nézték úgy, hogyha jockeyk ittak viszkit, akkor ők is ittak. És így kezdődött a péntek esték, és jó hangulatban indultak ez éjszakában, mert jockeyk is állandóan viszkiztek. Úgyhogy... ez a gazdasági része. A szakmai része szerintem én egyetértek a srácokkal. Nagyon szkeptikus voltam, de ezek a kis csapatok is voltak emlékezetes momentumok. Voltak nagyon jó meccsek. Voltak nagy csapatok, amelyek csalódást okoztak, meg voltak nagyon várt meccsek, amelyek csalódást okoztak. De a többség szerintem én nekem a jó meccsek jutnak eszembe, Holland-Marokkó nekem nagyon tetszett, a Mexikó-Anglia 100 000 mexikói néző előtt az Azték stadionban, annak volt feelingje, és jó volt, nagy fordítások voltak, és egyébként meg a döntővel kapcsolatban, csak hogy Spiller úrral megint szerintem a másik fél idő az meg, tehát az első fél idő az tényleg az szörnyű volt, de a második fél, mert azért ez döntő, senki nem akar olyat hibázni, hogy azon menjen el a döntő, azt azért nem kockáztatják, de a másik fél időben talán egy kicsit váratlanul akkor a különbség alakult ki, hogy azért az váratlan volt, és igazából időkérdése volt, hogy spanyolok mikor szerzik meg a mindent eldöntő gólt, és ugye már többet is ugattak volna, és hogy Argentina mennyire nem volt a pályán, és mennyire érdemtelen lett volna, és milyen a futball, hogy egy helyzetük azt a végén mégiscsak volt az egyenlítésre, és a 11-es is megnyerték volna, abszolút érdemtelenül. Ez a futball szakmai része. A másik, ami személy szerint engem zavart, ez a alapvetően futballpályára nem való viselkedés, azért döntőben a legtöbbször már azért van annyi intelligencia, hogy tudnak viselkedni, meg megadják a tiszteletet, tehát azt, hogy ez a Paredes nevű ember, ez végig tudta játszani becserélése után.
2: Meg befolyás után is nem volt arra szükség, hogy ott beleálljon a spanyol játékosokban.
1: Annyira tudják, hogy nem lehet ökörrel megütni.
3: És Gavi meg azt mondja, hogy ez része a futballnak, és nincs szükség, hogy utólag eltítsák, tehát hogy egy kis elegancia, ez a fajta elegancia, amit pont az a Gavi, aki azért tud nagyon alattomos lenni a Barcelonában, lehiggadva tudja ezt mondani, hogy nem kell eltiltani, ez benne van a futballba, feszültség volt, oké, nagy volt a tét, nem tudta kezelni, meg izé, de azért ez a viselkedés, tehát ne rúgd föl a 24, C-szektor 24. sorában, ne rúgd fel az ellenfeledet, úgyhogy van egy sárga lapod, amit azért kaptam, mert ülve integette a bírónak, hogy menjen a francba, miközben teljesen jogosan fújt ellene, tehát hogy azért ennél több eszeke, hogy legyen egy döntős csapatnak, én szerintem, meg ennél azért kulturáltabban kell viselkedni, ez a viselkedés nekem csalódás volt, és mennyire, hogyha belegondolsz, hogy Messi ebben egyáltalán nem volt benne, és ő tudott viselkedni, meg el tudott veszíteni, úgyhogy az, hogy hát találtak a díjátvételnek, az nekem nem tetszett annyira, de hát ez az én személyes ízlésem. Meg amikor ők vették át, akkor meg nekik jól esett, hogy ott állt a második helyzet, és udvariasan tapsolt 15 méterre, és utána levonultak a színről, mint vesztesek. Szerintem ez a korrekt, mint hogy az Inter is egyébként ezt csinálta a PSG-vel, és Luis Enrique ki is emelte, hogy győzni nagyon sokan tudnak, de aki veszteni tud elegánsan és emelt fővel, az annak jár a tisztelet, még akkor is 5-0-ra agyonvered, és tud normálisan viselkedni, szóval itt sok aspektusa volt ennek, de én azt gondolom, hogy így az utolsó időszakban már azért legjobb 16 között, legjobb 8 között már olyan meccsek voltak, hogy vártuk nagyon, meg érdekesek voltak, és azok már azért nem is okoztak csalódást. Az argentin-angol mérkőzés is azt szerintem ki lehet emelni, mert nagyon jó volt, fordulatos volt, izgalmas volt.
0: Bronzmeccs. Én egyébként ehhez a tahó futballhoz annyit tennék hozzá, hogy... Egyébként én... Persze döntő volt, jó mondja a Soma, de nem ezt várja a döntőbe az ember, aztán eszembe jutott, hogy 74-ben is ott, amikor NSK-ba volt, ott is volt egy-két sútyerák az argentinok között.
1: Jó, de lefejelés is volt.
0: Meg aztán korábban 66-ban a Rattin eset, és hát emlékezünk ki, 78-ban
3: ellenünk.
0: Emlékezünk. Nem példátlan a történet, amit
3: a sútyerákok.
0: De addig se volt egyébként olyan sportszerű.
3: De szóval, hogy az volt ez a szitu, hogy kitalálták a piros sárga lapot, mert mondta neki, hogy menjen le, és nem
0: igen,
3: értette.
0: Igen.
3: Mert de legalább a bíró csak németül beszélt, a Ratti meg...
0: Ez az argentinok érdem,
1: akkor Donald Trump sem olvasta, hogy mi az a piros lap.
0: Tehát eléggé megviselt ez a döntőbeli viselkedés az argentinoknak, ezt nem viselt meg, sejtettem. Ha már meccsekről beszélünk, akkor azt is említsük meg, hogy említett az argentin-angolt a Soma, és ha mondhatnám a francia-spanyolt mind a kétszer, ugye most nem szeretnék, meglátással élek, nem kritikával. Szerintem a francia-spanyol meccsben derékig benne volt a Deschamps taktikailag, és ahogy a Tuchel még jobban benne volt az angolok kiesésében, amit aztán nem ismert, nem akart elismerni. Én szerintem ez számomra meglepő volt, mert két szakember, igen komolynak tartott, nívósnak tartott szakember. Szerintem nagyot hibázott, egyébként a kettő közül a kisebbet a Deschamps hibázta, abban, hogy bízott abban, hogy a sok jó klasszis elől megfogja a spanyolokat. Pedig lehet, hogy a középpályára kellett volna jobban összpontosítani. Most az más kérdés, hogy akkor lehet, hogy nem jönnek ki egy plusz-minusz 10 méteres sávból a félpályától, már most itt túlzok szándékosan, mert ott olyan küzdelem alakul ki, de így meg nem tudtak labdát szerezni. A másik szerintem egyértelműen a Tuchel hibája, behozott védőket. Ebben az esetben, hagyjuk, mindegy, de csak jó meccs volt, jó meccs volt.
2: Külön díjasokról mit gondoltok? Soma mondta, hogy szerint abszolút megérdemelten kapták a srácok, Unai Simon, Pau Cubarsí, mint legfiatalabb játékos?
3: Mint
2: fiatal játékos díj, bocsánat, igen.
3: Az. Fú, nem tudom.
0: Hát az egy baromi jó
1: játékos. Nagyon érdekes, hogy úgy lesz a legjobb kapus, hogy előtted brutál védelem van. Brutál védelem.
3: Nincs igazán dolgod.
1: Maga
3: kapus teljesítményben voltak jobbak.
1: A döntő után...
2: Szerintem is kapus teljesítményben voltak jobbak. Én ezzel meglepődtem, hogy Unai Simon kapta.
1: Volt, ugye magyar idő szerint a Unai Simon mondja, hogy az én kesztyűmnek nem kellett annyit dolgoznia, így fogalmazott, mint a többi kapusnak, mert egyrészt a döntőben hát nem is szádostak a labdák, de kapura nem ment, és az egész tornán, tehát az, hogy 8 meccsből 7-szer gólt sem kapsz, persze ez baromi jó mutató. De azt meg kellene nézni, hogy összesen hány védés, az egész, hogy volt? Hogy az egész VB-n majdnem annyi védése volt, mint a argentin kapusnak a fináléba. Tehát nem sokkal több volt, egy egész tornára vonatkoztatva. Tehát ilyen védelem mellett, ha csak a statokat nézzük, tehát 7-8 meccs alatt, 7 kapott, 1 kapott gól 8 meccs alatt, így kihozni egy kapust, százalékban védés kapott gól átlag, mindenben persze baromi jó vagy, de olyan fal áll előtted, spanyol fal, hogy...
3: Szép, igen.
1: Ez csak
3: így, eltaláltad a spanyolviát.
1: Hogy így nagyon nehéz összehasonlítani kapust. De nyilván könnyű szívvel adod oda egy ilyen kapusnak, aki...
3: Ennyire nem kapott gólt.
1: 5 hét alatt kap egy kapott gólt.
0: Én a Messinek adtam volna egyébként a...
1: Legfiatalabb.
0: A torna, nem mint legfiatalabb játékosa díjat, mert ugyan valóban... Próbálták ezt belénk szugerálni, meg én tudom, hogy a tény az volt, hogy sokat sétált. Hát elég sokat sétált, de gyakorlatilag...
3: 12 órát.
0: Igen. De amikor nem sétált, akkor viszont derékig benne volt, eldöntötte a meccseket, gólok, gólpasszok, nincs miről beszélni.
3: És úgy, hogy tudtuk, hogy a világ legjobb játékosa volt sokáig, de hogy ezen a VB-n ilyen teljesítmény jut, ezt szerintem senki nem
0: ezért
3: látta.
0: Ezért is kellett volna neked.
1: Alig volt volna. Csere.
3: Én ezzel egyetértek.
1: Mondta neki a szövkap, hogy bent sétálj, tehát nem cserélek le, bent sétálhat. Mert bármikor...
3: Igen, de azért láttad, hogy a kiállítás után a döntőben már az kettős ember hátrány volt. Cserébe, mert nem cserélte le.
0: Jó, de eddig nem megy egy szövetségkapitány a taktikázás, eddig nem mehet el, mert ez abnormális, hogy ha kiállítanak tőlünk valakit, akkor mi lesz, mert akkor fönn van a Messi is még. Ez szerintem egy
1: írat. Hogyha utolsó VB meccsen minden bizonnyal, nem cserélem le.
3: De taktika meg megköveteli, hogyha már hátrányban vagy.
1: Előbb vagy ember, utána edző. Nálam mindig ez a... Tehát vitatkozhatta, ez egy vitaműsor, de ne egy Messi kaliberűt, aki még a kieséses szakaszban 80. perc fölött adott hány gólpaszt. És olyan beívelése volt ott az egyik, hogy két védő közé pont bepottyant, és úgy fejelték be. Én nem szedtem volna rá. Lehet, hogy te leszedett, máskor...
3: Nem tudom, ez egy kérdés azért, mert tényleg vitaműsor. És aztán neki volt lövelyzet, amikor fejbe rúgta az embert. De így a kiállítás után az ő jelenléte már nagy teher volt, és azt már nem bírhatták el. Tehát így esélyük nem volt már támadni. És így a Lautaro, és akkor kikapnak, és akkor elmegy a VB.
1: Lehet, hogyha lecsered, akkor is elmegy, erre nem
0: kapnak. Vissza, értem, amit mondasz, de most akkor beáll a Lautaro, ki jutatja hozzá a labdát?
3: Nem biztos a Lautarót, igen. Csak mondom, tehát át kellett volna szervezni, igen. Szerintem, de nem akarok nyilván Scaloninál jobban. Meg már ő megnyerte a VB-t, most meg második, persze, és így is persze, fogadták őket, persze. Mint hogyha megnyerték volna. Tehát éppenséggel kockáztatott volna, vagy hozhat döntéseket, nem vitatja tőle senki. Én szerintem Messi is megértette volna, hogy figyelj, most már így sok nem bírjuk el, és egy futó embert be kell tartni.
1: A Messinek volna akkor a szava, hogyha oda szólt volna, elfut a pad előtt, szedjél le.
3: Vagy szól neki a kapitány, hogy figyelj, lehet, hogy most ez kéne, és megbeszél. Nem tudom. De egyébként meg azért vagy kapitány, hogy hozzá döntéseket, és persze, nálam is első az ember.
1: Én ilyen kaliberű játékost, aki ennyit tett mind a hazájáért, válogatottért, az egész sportágért, én nem szedem le. Ha ő kéri, jelzi, akkor hozzányúlok. De én, ha edző vagyok, nem.
3: Oké, de most azt mondja, hogy 4 év múlva is szeretne a VB-n játszani, akkor ezek igazak, amit mondasz. Igazak, amit mondasz, hogy ennyit tett a sportágért, meg a hazáért, akkor 4 év múlva is játszik? A Messi?
1: Megnézzük az állapotát.
3: Na de ő azt mondja, hogy akar játszani. És most azt mondtad, hogy azt számít, hogy mit tett a futballért, a hazájáért, meg
1: megnézzük, és akkor elérakhatok 4 év múlva egy tükröt, hogyha 28 másodperc alatt futja a 100-at, akkor nem biztos, hogy be.
0: Szerintem 4 év alatt sok víz lefolyik, nem csak a Dunán. Nem biztos, hogy ezeket komolyan kell venni, ezeket persze, a folytató.
3: Csak hogy az elvet kérdezem, hogy akkor ez meddig érvényes?
1: Ilyen kerekesszékig gyakorlatilag az ő esetében. Tehát
3: De ez nem sértő szerintem, hogyha lecseréled.
1: Nem lett volna, nem, ráadásul intelligencia hányadosában nem sértődött volna meg, de én most az edző oldalára közelítem meg, hogy látva az, hogy ő utolsó 10 percekben, hosszabbításokban milyen gólpasszokkal tud előrukkolni, leköt még így is embert, fönnagyon még ember hátrányba is, és ő kéri, hogy fáj a vádlim, meghúzott, akkor leszedem. De amúgy ilyen embernek megadom a jogot arra, hogy a pályán gratuláljon, és ne máshol.
0: Egyébként erre föl lehet készülni, tudnék, ez nem olyan, mint aki állítom valakit, és még ott van a Messi. Meg lehet őt kérdezni a meccse, a mérkőzés előtt, hogy figyelj ide, Lionel, lehet, hogy olyan szitu adódik, amikor ez a futó, beszéljük ezt meg. Te nagyon fönnak azt mondod, ha azt mondja, hogy igen, akkor nem is szólok vissza, oké. Ha azt mondja, hogy döntsd el, te, akkor vakarom a fejemet, mert akkor még nehezebb.
1: 0-4-nél lehet, hogy egynél nem rántom, ráadásul overtime volt.
2: Mondjuk szerintem pont olyan játékos, akivel ezt tényleg meg lehet beszélni, tehát hogy nem nézném ki belőle, hogy mondjuk emiatt megsértődött volna, vagy bármi, akkor ezek szerint elégedettek voltatok a világbajnoksággal, várjuk a következő
1: 4-5-öt az ötös skálán nálam, 4-5-öt.
0: Várjuk a 64-es mezőnyt.
2: Hát, ha műsor leszünk,
3: akkor én a 40-es alkuba kiegyezem, még a lebonyolítást ki kell találnom, 48 azért sok volt, de 32 azt elfogadom, hogy több csapat is megmutathatja magát, remélem, hogy mi is, de egy 40-et el tudok képzelni reálisnak.
1: És egy ilyen mezőnyben például egy Olaszország nem jut ki. Tehát most ott mi lehetett most? Gyász, vagy nem tudom, hogy nézték ott a pizzériákba. Nem vagyunk ott sorba háromszor. Mi egy kicsit már hozzászoktunk sajnos. De
2: és akkor lesz ismerősöm, nem is nagyon tudott még most sem kezdeni, mit ezzel a helyzettel, hogy ők nem voltak ott, tehát ők nehezen szoktak hozzá, mi sajnos már hozzászoktunk, igen, ők azért még kevésbé. De a felterjesztésünk a FIFA-nak, hogy 40 csapat esetleg.
1: 40 plusz magyar.
2: Ha hallgatják az adásunkat, ez a javaslatunk.
3: Cserébe elfogadjuk az ívószünetet.
2: Így van. Mi is most elmegyünk egy kis szünetre, következnek a hírek, hamarosan visszatérünk a Nemzeti Sportkörrel.
4: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
5: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Három olimpiai bajnok úszónk is indul az Európa-bajnokságon. Folytatódnak a rendkívüli parlamenti ülések. Újabb hidegfront hozhat esőt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
6: Kölcsön adja Pécsi jár, mint a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttese amerikai edzőtáborába, ahol Szoboszlai Dominikék három felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azt szeretné, hogy Pécsi olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna és kezdőként számolnának vele. Hogy a kapus hol folytatja pályafutását még nem tudni, sajtóhírek szerint azonban az osztrák élvonalbeli Hartberghez kerülhet. Újabb fiatal labdarúgóját veszítette el a Kispest Honvéd. A Nemzeti Sport értesülése szerint a 17 éves Újvári Ferenc az Újpest FC-ben folytatja pályafutását. A futballista 2025. szeptemberében mutatkozott be az akkor még Feszkó Tamás által irányított csapatban, és hamar kivívta magának a helyet az élvonalba visszajutó együttesben. Tavaly 24 alkalommal kapott szerepet az NB2-ben, 19-szer kezdőként. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, így a mieink pénteken az 5-től 8. helyért játszhatnak Hollandiával. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat, 5-en indulnak nyílt vízen, közülük 2-en mindkét szakákban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak. Valamint a 4. ötkarikás érmes Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens fiatalon.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabályok módosítását. Lemondott a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint döntését azzal indokolta, hogy a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, hogy az ügyészség független maradjon. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésre úgy reagált, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadulhat meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Aláírásgyűjtés indult a nagykanizsai lőtér bezárásáért. A kezdeményező helyi Tiszasziget egyik tagja elmondta, csak nem 30 év után az elmúlt években a háborús vészhelyzetre hivatkozva nyitották meg újra a lőteret. Hétvégenként és éjszaka is éles lövészet zajlik. Emellett a Kaposvárról érkező harci helikopterek is fokozzák a zajhatást, ami jelentősen terheli a környező települések lakóinak mindennapjait. Drónnapot tartanak jövő szombaton a Szolnoki Repülőmúzeumban. Az egész napos eseményen interaktív programokkal, látványos bemutatókkal és szakértői tanácsadással is készülnek. A vállalkozó kedvűek kipróbálhatják a drónvezetést is, a drónszimulátorral pedig a kezdők is megtapasztalhatják az eszköz irányításának élményét. A program a reptárba váltott normál múzeumi belőpőjeggyel látogatható.
4: Közlekedés.
6: Két személyautó ütközött össze az M0-ás autóút keleti szektorán az M3-as autópálya csomópontjának közelében a 68-as kilométernél. A 11-es főút irányába csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres a torlódás.
4: Időjárás.
6: Folytatódik a kellemes nyári idő. Ma elszórtan záporokra keleten lehet számítani, holnap egy hidegfront hatására már bárhol kialakulhat szorványosan eső. A szél megélénkül. A mostani 22-27 fokról éjszaka 8-15 fokig hűl a levegő, majd napközben ismét 23-29 fokra számíthatunk.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 36 perc van, folytatódik a hazafutás a Nemzeti Sportkörrel, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és továbbra is itt vannak velem vendégeink, Somogyi Zsolt, Spiller István és Turi Gábor. Továbbra is futballal megyünk tovább, így hogy a világbajnokságnak vége, már az európai kupákban mennek a harcok, illetve hamarosan kezdődik a labdarúgó NB1 2026-2027-es szezonja, de akkor beszéljünk először így a nemzetközi kupákról, mert a Győri Eto tegnap ugye simán 6-2-re győzött a luxemburgi Aterbis vendégeként, további utás véletlenül itt már eldőlt, kérdezem tőletek, okozhat-e még meglepetést ez a luxemburgi csapat, és meddig juthat az Eto mondjuk ilyen konferencia ligában?
1: Jó a kérdés. Ez a kör megvan, úgyhogy közben volt egy óriási hiba hátul, ajándékgólok mindenhol. Ez ha Győr ez bukná, akkor az a szégyenne továbbja lenne, de nem fogja. Tehát gyorsan válaszolok saját magam kérdésére. A következő körök azért már nehezebbek lesznek. Azért bízom, hogy ennyi csapatból egy vagy két főtáblásunk lesz.
0: Az edző védelmében annyit mondanék, tehát az Efraim Juárez védelmében, hogyha most lenne a...
1: Előző kör?
0: Igen, az előző kör, akkor a Győr biztos tovább menne, az a véleményem. Tehát most az, hogy mi lesz, azt nem tudom megmondani, tudom, erre se lett meg mi lett volna, de mennyi rövid ideje volt nagyon, tehát és azért munka van, mert ugye a Győrből nem Borbé Balázs, ezt számítva, ugye nem ment el senki most, hogy így.
1: Elmehet még,
0: jó, de... ez most más kérdés, ez van konkrétan, tehát itt ezzel a rövid ide volt az edzőnek, most viszont van, most lehet csinálni, ha jó futball.
2: Igen, ez a Vikingur elleni fiasko, ez mekkora csalódás volt. Mert, vagy ez tényleg annak a számlájára, hogy rövid nagy. Volt az idő a felkészülésre, vagy összeszokni a csapatnak?
1: Minden összejött ott, tehát kevés felkészülés, kevés közös munka, későn kinevezett edző, eltávozott edző a bajnoki csapatból, minden lefele húzta az Etónak a teljesítmény potenciáját, nem is jött össze, de az, hogy egy izlandit azért mi hátrébb sorolunk történelmi hagyományokból kifogulag is, meg egyetem érzésből is, az előbb is osztályoztam a VB-t, az, hogy mennyire csalódás, az arra is majdnem egy 4-4 és felest, ha 5 a maximum csalódás. Egy magyar bajnoknak ilyen körülmények, meg ilyen handicap mellett is azért szerintem azt menni kellett volna, azt az akadályt. Nem sok hiányzott a továbbjutáshoz. Ez, hogy most időt kell nyerni a Győrnek, ez a luxemburgi brigád, ez nagyon, nagyon kellemes játszópartner, egy macskaegér harc, és egy újabb 2 hetet nyersz tulajdonképpen, hogy belemenve a szezonba. És ilyenkor játszol, amikor első nap még VB döntő volt, tehát gondold el, a több játékos, aki még érintett volt a VB utolsó hétvégén, azok mikor fognak elkezdeni egyáltalán készülni a következő szezonra, 2-3 hét múlva, jó esetben, hogy kapnak még egy pici extra szünetet. Most kell játszanod, ezt tudtad egy évvel ezelőtt is, hogy ezek a BL Európa Liga konferencia selejtező körök mikor vannak. Ez nem volt itt, olyan 2 hetet találták, hogy most kell nekiugrani ennek a ellenfélnek. Ebből a szempontból érzek hiányosságot, hogy tudtad, hogy játszani fogsz, az elején még nem lesz olyan ellenfél, nem kaphatnál ki.
0: Szerintem Győrbe a váratlan ért őket a Borbé távozása, akkor elkezdtek keresgélni, elevők azt hitték, hogy...
1: Szerinted akkor kezdtek el edzőt keresni?
0: Vagy? Én biztos vagyok benne, tudnék, ugye az a zuhanyiradó, hogy állítólag megegyeztek, most persze a másik fél azt mondja, hogy nem egyeztek meg, de most ez lényegtelen ilyen szempontból. Tehát magyarul akkor kezdtek el nézni, amikor az edző úgy döntött, hogy megy a Ferencvároshoz, akkor pedig nem biztos, hogy tudsz már nagyon jót. Nem tudom, tehát nem a Huárezre mondom kritikaként, hogy nem biztos, hogy nagyon jó, meglátjuk.
2: Pisti mondta, hogy megpróbálnak időt nyerni, hát olyan sok idő már nem lesz, ugye hétvégén az NB1 is elindult, tehát hogy nekik most már így innentől kezdve futószalagon pörögni kell.
3: Belerázódnak most szerintem. Én is sajnálom ezt a Vikingurt. Lehet, hogy az most
1: nem az BL. Tehát egy magyar bajnok azért menjen egy pár kört. Én azt mondom, hogy nem garantált a főtábla, sőt, az elmúlt időszakot nézve nagyon nem jutottunk oda el, de ez most pár jönnek futószalagon a meccsek, de nem az a kaliber, nem az az ellenfél nívó. Úgyhogy innen szerintem azért ennyi magyar csapatban mondom, én bízom 1 vagy 2 főtáblásban is.
3: Főtábla az szép eredmény lenne ebben a konferencialigában, én is azt gondolom.
2: Igen, hát ugye sajnos a magyar
1: nem
2: csapat...
1: Nem vitatkozott, figyelt?
2: Igen, abszolút, most elég nézettem, kicsit elcsöndesedett. Sajnos a magyar csapatok, igen, ugye hozzászokhattak, hogy július végén azért én különböző sejtezőket kell vívniuk, én nálunk nincsenek automatikus főtáblások. Hát holnapi nap további 3 magyar vonatkozású európai kupa meccs lesz, ugye a Ferencváros is pályára lép. Holland Twente ellen, Konferencia Ligában, debreceni VSC Pjunik Jereván és Paksi FC Panathinaikos. Mit vártok ezektől a párharcoktól?
0: Hát, hogyha volt 92-ben egy Twente Kispest Honvéd mérkőzés, 4-1-re nyert a Honvéd idegenbe, Kovács Kálmán 3 gólt rugott, és emlékszem, hogy a René van de Kerkhoff, aki egyébként ott futballozott annó, kim voltam ezen a meccsen, és utána ott is megkezdte, hogy ki ez a Kovács. És mondom, hát mondom, ez egy 3 gólt rugott. Ennyi. Na most, ha 92.
1: Én majd szóba hozom egyszer ezt az évszámot.
0: 4-1-re nyerne a Fradi, én nagyon örülnék.
3: Na mondd a 92.
1: Nem, majd ugye a témakörben a Nigel Mansell világbajnoki címe.
3: Jó, szerkesztve van.
2: Oda is majd elérünk, a formájról is szót ejtünk, de először még azért maradjunk a futballnál.
3: Fú, azért ez egy holland csapat. Én azért...
0: Meg a Paksnak is nehéz lesz a Panathinaikos ellen.
3: Hát ez az.
2: A Paksnak különösen.
3: Persze, Lokiban bízom. Paks mutassa meg magát. Nyilván a Panathinaikos számára a Varga Barnabás azért megadta a magyar futball iránti tiszteletet, plusz ugye Puskás
1: is volt Ferenc,
3: az edzőjük volt, az egyetlen, aki ugye BL, vagyis hát akkor még backdöntőbe vitte őket, úgyhogy szerintem ők kellő tisztelettel jönnek, de jobb csapat, mint a Paks, erre lehet számítani, ott nem a Paks az esélyes. A Fradinak nehéz dolga lesz, és én bízom abban, hogy olyan szoros eredmény születik, ami alapján reális esélye van a Fradinak, hogy hazai körülmények között a Grupa Marina kivívja a továbbjutást, úgyhogy nem tudom, egy 2-1-es vereség mondjuk az teljesen tud ilyen lenni. Hát vagy egy döntetlen, vagy esetleg egy győzelem, az meg természetesen óriási lenne. Úgyhogy az első két meccsen a Fradin látszódott már a fejlődés, és mutatott tényleg biztató jeleket, úgyhogy remélem, ez azért egy komoly lépcsőfok lesz. Nyilván nem az Ajax, meg nem a PSV, de azért Hollandia. Szóval azért legyünk késznél. Ők ott voltak a VB-ben, nem?
1: Maga futballkultúrájával, aktuális szinten. Ez mind a három meccs piszok nehéz lesz szerintem. Már az első felvonás is. És innen csak még nehezebbek lesznek, ha tovább tudsz
3: venni. De jók a magyar csapatok is, és remélem, hogy ezt megmutatják.
2: És hát ennek a Jerevánnak is egyébként elég komoly nemzetközi tapasztalata van. Debrecennek mennyire lesz nehéz helyzete ellenük?
1: Sötét ló ez a Jereván, mert leírnánk, de tudjuk, hogy veszélyes tud lenni, és ha kényelmesen mész bele a meccsbe, akkor biztos, hogy rá fogsz vázni. Tehát nem szabad őket semmilyen fokon még 5 percre se lenézni. Tehát itt már nem, mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bárkit ebben a szituációban félváról vegyük. A luxemburgi gárda az egy más tészta a Győr számára, de a másik három, amelyik csütörtökön fog pályára lépni, ott már úgy kell szerepelniük, hogy ez egy nagyon, ha nem is döntőnek beillő, de nyilván egy szezont meghatározó lépcsőfok ez nekik. Nemzetközi kupában azért ha megnézed a Paks meg a Debrecen az elmúlt időszakban, most az 5 éves ciklusról beszélek, a nemzetközi kupában nem vitézkedtek, a Fradi igen, de Fradi meg menjen egy nehéz holland csapattal szembe is menjen tovább. Ne itt legyen a vége augusztus előtt. Tehát ez nekem mindig fáj, hogyha augusztusra nem marad, vagy egy marad.
3: Most tavasszal is azért tavaszt megért a Fradi, úgyhogy persze azok után is csalódás lenne. Ez nehéz lesz, de ugye az Európa Liga, tehát hogy akkor még folytathatná.
1: Ja. Ugye például azt Győr 10 hónappal a BL döntő előtt esik ki a BL. Selejtező. 10 hónap múlva ez...
0: Volt olyan egyébként olyan, hogy júliusból nem jöttek ki a magyar csapatok. Július,
3: de is volt,
0: ilyen,
3: hogy a Győr elődöntős volt a BL. Az egy kicsit máskor volt.
0: Jó, az 65-ben volt.
1: Augusztusra legyen magyar csapat, én azt mondom. Jövő szombat egyébként, ma augusztus.
2: Még egy álmodjunk kicsiben, augusztusra maradjon magyar csapat. Tehát mondjuk ilyen szempontból ez a hét, ez elég jó felmérő lesz, hogy hol állnak nemzetközi összevetésben így az NB1-es csapatok.
3: Igen, de azért az első meccs a Paksnak meg a Lokinak azért az mindig kérdéses, meg kétséges, és pont ahogy a Gábor mondja egyébként szenzációsan, és nem azért meg akarok vitatkozni, hogy már Viking Gur meccs is másképp nézett volna ki, hogy két-három meccs alapján. De nyilván az ember meg emlékszik a másik oldalra, hogy 95-ben az Anderlechtnek volt az első meccs, a Fradi ott tök jól összeállt, és akkor a Fradi bejutott a BL-be, ugye akkor egy kör volt, de igaz, hogy a 8-an voltak benne a főtáblán, és a 9. volt az Anderlecht, tehát a lehető legnehezebb ellenfelet kapta a rangsor szerint a Fradi, és aztán Fradi nyert 1-0 Brüsszelben, és a hazai 1-1-je bejutott a BL-be a 16 közé egyébként, csak nem is 32, hanem a 16 közé, és ott is 5 pontot szerzett, és rúgott 9 gólt, hogy utána figyeltem, hogy az Anderlecht, akkor utána a Fradi meccs után elkezdődött a bajnokság, és az első bajnokit még elvesztették, aztán volt 2 döntetlen, meg egy győzelem, aztán egyszerűen csak 10 meccset megnyertek. Tehát addigra velegettek be. Nekik nagyon korán volt a Fradi meccs, és akkor mindig erre gondoltam, hogy amikor a Fradi Real Madrid van, hogyha most lenne az Anderlecht, már lehet, hogy nagyon másképp nézne ki, de akkor ezt a Fradi ki tudta használni. Tehát az első meccs az nem biztos, hogy a reális helyzetet mutatja, de erre fel kell készülni, meg ezt nyilván tudták, amit mondanak a srácok, az, hogy te vagy a bajnok, és elveszíted az edződet, erre nem biztos, hogy fel vagy készülve, úgyhogy ez egy váratlan helyzet. A Lokinál is ugye edzőváltás volt, ebben a szempontban a Paks stabilabb, kiszámíthatóbb, és régóta együtt van, Na, másképp, és ugye még vasárnap jön a Paks-Ferencváros bajnoki rajt.
1: De az NB1, tehát lehet, hogy az NB1-re készül, csak közben elét sodor egy nemzetközi kupa.
2: Egy kis Panathinaikost is.
3: De figyelj, a Paks, ez szerintem egyértelműen egy NB1-es csapat, amelyiknek egy plusz ajándék a nemzetközi kupa. Nem egy nemzetközi kupára optimalizált csapat, hogy a Fradi az, a Győr is lehet az, a Loki is, még a Loki, az Újpestet is el tudom képzelni, majd hosszú távon. A Paks
1: az nem, hazai nem, mezőre rendezkedett be.
3: Pontosan. És azt olyan jól csinálja, hogy nemzetközi kupába indul. De ez nem, még akkor is, hogyha a ragyogó eredményeket érte el, meg tavaly is volt, hogy idegenben további.
1: Meg kérdés, hogy csak magyar kerettel van-e olyan divatos szóval érve, hogy mély kereted, hogy a nemzetközi kupára is tudjál harcba lenni. És akkor a Paksnál most eldől, hogy tud-e vagy sem, de az elmúlt időszak azt mutatta, hogy nem volt lövés mondjuk főtáblán.
0: Hát mert nem olyan mély a pénztárca, hogy így fejezzem ki magam.
1: Mély keret, mély pénztárca.
0: Igen.
2: De ahhoz képest elég jól lavíroznak. Így a nemzetközi porondon is.
1: Üde színfolt, de a nemzetközi kupa az nekik az úgy nem, az egy ilyen. Hát
0: én azért leteszem a garast, itt a Soma is megpedzegette, szóval Bognár György ilyen lehetőségek között, tehát most az ilyet én nem pejoratívan feltétlenül, de a többi csapathoz képest azért szerényebb lehetőségek között a maximumot hozza ki, tehát itt a hatásfokot azért megemelném, tehát ezt megemlíteni, mert ez roppant fontos, és én szeretem a magyar csapatokat, azon már lehet persze vitatkozni a nemzetközi helytálláshoz több kéne, meg más kéne, lehet, de erre nincs lehetőség. Mire van lehetőség? Jól szerepelje a magyar bajnokságban, és ezt Bognár György és a Paks megmutatja. Ennyi.
1: És ha nagy sikerek kellenék, vagy ahogy a Fradi kitette, hogy a nemzetközi kupába is, ahhoz viszont meg minőségi légiósok kellnek. Erről a Paks meg ilyen olyan okokból, meg koncepcióból, elvből lemond. És akkor megnézzük, hogy ez a Panathinaikos most mit hoz ki ebből.
3: Nekik is ez nagyon idény előtti. Görögbajnokság még később kezdődik, augusztusba szokott, meg...
0: Hirtelen eszembe jutott a Fradi augusztus 20-a után játszotta az Anderlechttel 95-ben, tehát az akkor még a belgáknak elég idény eleje volt.
3: Fradinak is első egy bajnoki meccsük volt.
1: Meg a nagy nemzeteknek, VB részvevőknek a bajnokság most el is tolódik egy kicsivel, két héttel legalább.
2: Nyilván igen, világbajnokság.
1: Nagyon bután néznek ki, most hétvégén indulna a spanyol bajnokság.
2: Viszont az NB1 indul, de már ugye pedzegetétek ti is így a hétvégi fordulót, ugye a Nyíregyháza-Újpest meccsel kezdődik a szezon. Mit vártok ettől a kiírástól? Visszatért a Vasas és a Honvéd.
1: 12-ből 5 fővárosi csapat. Régen is ennyi volt, csak akkor 16 csapatos NB1 volt.
3: Ez tavaly még Borson megyében volt csak.
1: Ott minden, ott.
0: Én kíváncsi vagyok, hogy Boldog Tamás mit tud kiötölni a csapatával a Dárdai Pál együttese ellen.
1: Újpestnek villantania kell lassan.
0: Igen, hozzáteszem, hogy ugye Boldog dolgozott töntem a Hertával a Dárdai stábban, igen, azt hiszem biztos, igen, persze. Hogy nyilván ismerik, meg elismerik egymást. Az egy más kérdés, hogy a Nyíregyháznak nyilván gyengébb a játékos kerete, de egyébként még az Újpest sincs olyan fene jó állapotban. De itt legalább Dárda olyan szempontból hiteles lehet hinni, hogy most hová kell eljutni, és mikor lehet majd az úgynevezett derbiken esélye, hát nem holnap az Újpestnek.
1: Még ebben hát a szezonban se biztos.
0: Igen. Tehát...
2: Ferencváros ugye most nem címvédő. Ők mire lehetnek képesek, Eto? Hazai bajnokságban?
0: Én szerintem a Ferencváros Borbé Balázsjal én egészen kiváló edzőnek tartom, tehát ugye lehet, hogy itt most a kevesebb pénz miatt játékosok mennek el, de a csapat szerintem lehet, hogy jobb lesz. Tehát nem akarom bántani, de én most nem akarom a kint utólag bántani, de szerintem a Borbé egy összességében felkészültebb szakember. Jó, úgy nem tudott futballozni, mint a kín, az egy más kérdés. De én szerintem, hát ez látszott a Győrön. Hát most őszintén ismeretlen harcosokból szenzációs együttest csinált. Hát most a Fradiból is meg lehet ezt csinálni.
2: Nem, meglátjuk.
8: Az biztos, hogy a Fradi, a Győr Fradi meccsen, a bajnoki döntőn az ember az volt az érzés, hogy az egyik csapatnak van egy edzője.
0: Persze.
8: És van egy edzője elképzelés.
0: Jó mondod, nem akartam én ezt
8: ilyen bejönni. A Fradi van meg az egyéni képességekre van bízva.
0: Kifüttem a játékosokat, fúzd le. Hát most a Jussi vagy lefutja, vagy nem futja.
8: Ez volt taktika, hogy a...
1: Valami kolyapa hagyod a lovakat futni, és nem
8: Josephnek rúgjuk be a Győrnek, meg úgy fel volt építve a
0: játékot.
8: Nagyon kíváncsi vagyok én is, hogy a Fradi mire lesz képes a képes-e visszaszerezni a trónt. Szerintem a legnagyobb esélyes. Két újonc, az egy nagyon érdekes dolog. Ez ami a Honvédnál történt, az számomra teljesen megmagyarázhatatlan, hogy az MB2 utolsó helyén, vagy kieső helyén átveszi egy edző, felhozza őket középmezőnybe fél év alatt, és következő idén pedig tök simán följutnak, hogy akkor ezt az edzőt elküldöd. Ennek eleve rossz az optikája, rossz az üzenete, tehát hogy mondjam, tehát hogyha van véleménykülönbség, de azért ennyire szerintem meg kéne adni a vezetőknek is, az edzőnek azt a szabadságot, hogy ha ilyen eredményt hoz, akkor azért átbízható. Aztán majd októberben, amikor vonal alatt van a csapat, akkor kirúgható nyugodtan, de ez így nem néz ki jól, úgyhogy én szkeptikus vagyok, hogy ez milyen hatást kelt az öltözőben, és hogy tudják őt pótolni, vagy mennyire jó döntés, aztán lehet, hogy tényleg a dobogóért megy a Honvéd, és akkor tök jó döntés volt, ezt is majd belátjuk utólag, most így furának néz ki. A Vasa stabil volt, sokáig küzdött, meg építkezett, és aztán talált szintén egy normálisnak tűnő edzőt, aki sokat hozzátett, ő maradt is a posztján, értető módon, úgyhogy arra nagyon kíváncsi vagyok.
2: Keretek mennyit változhatnak, még hol látok esetleg
0: hiányosságokat? Nem tudom, beszélgetünk, és egy vita nem arról szól, hogy a másiknak igazat kell adni, de teljesen egyetértek a Sanyval. Tehát elhangzott itt most, hogy a Vasasok a név nem hangzott, hogy Erős Gábor. Ugye? Tehát ez, azért fontos ez, főhozod a csapatot, akkor legyen már annyi becsület a vezetőkbe, én ezt így fogalmaznám. Tehát nem kell itt akkor nagyba gondolkodni, mert akkor mi nem tetszettek nagyba gondolkodni a Honvédnál, amikor úgymond finoman fogalmazva gyengén ment. Akkor ez az ember jött is ezt megcsinálta. És akkor most, amikor fölléptünk a híres élvonalba, akkor innentől kezdve már ez az ember nem jó. Nem is tudom milyen, de jó szót használt a Soma, nem méltatlan, de mindegy. Tehát ne tegyen ki a becsülete egy edzőnek ilyenkor, nekem az a véleményem. Adjuk meg neki a lehetőséget.
2: Igen, keretek szerintetek mennyire változhatnak még? Ti hol látok hiányosságot egyes csapatoknál, milyen posztokon?
8: Hát ezt majd a menet közben derülhet ki. Az biztos, hogy óvatosság van. Kevesebbet mozogtak a csapatok, próbáltak a meglévő értékekre támaszkodni, úgyhogy vagy plusz bevételhez jutni játékosok értékesítésével, úgyhogy megváltoztak a körülmények, ez egyértelmű, és ez emiatt egy izgalmas bajnokság lesz, hogy ezt ki hogy éli meg, ki hogy éli túl, és miként alakulnak ebben a közegben a mérkőzések.
0: Őszintén megmondom, nem látok tisztán, tehát ugye nem tudjuk, hogy történik a csapatoknak a finanszírozása, nem tudjuk, hogy a TV-bevételekből most miképpen részesülnek. Most, ha jól emlékszem, hogy a Csányi Sándor 10-20% között tette azt, hogy a kluboknak mennyire lesz kevesebb, de ugye ezt nem tudjuk, hanem azt, hogy a TV-bevételből, vagy pedig a kluboknak, mert a kettő azért nem mindegy. Nem tudom. Én nyilván ez egy rossz helyzet, mint hogyha nagyon sok pénz lenne a futballba, de egyébként Csötönyi Sándornak, a boxszövetség volt elnökének volt egy mondás, hogy akkor van baj, mert sporták a nagyon sok pénz van, meg a nagyon kevés, és én ezt vallom, szerintem nagyon kevés nincs, most nagyon sok sincs, tehát most realizálódnak a dolgok, tehát érdemes esetleg egy magyar tehetséget fölhozni az utánpótlásból, akit egyébként az elmúlt idényben lehet, hogy nem hoztunk volna fel, mert húztuk a szájunkat, hogy hát nem olyan jó a gyerek, de most lehet, hogy az van, hogy ez a gyerek jó. És esetleg a gyerek bebizonyítja, hogy nem olyan rossz. Mert egyébként ez lenne az utánpótlás nevelésnek a lényege, hogy megadom a lehetőséget, és akkor a gyerekben van olyan dac és olyan motiváció, hogy megmutatja, és egyszer csak kiderül, hogy nem is sokkal gyengébb, vagy nem is gyengébb, mint a
1: meg ez a 12 csapatos massza, ez nagyon jó, hogy nem enged meg nagyon hosszú, három fordulónál hosszabb gyenge szereplés, mert azonnal a kieső zónába kerülsz. Aztán jönhetnek az edzőváltások, mert nagyon érdekes, hogy az NB1 a csapatokra vetítve arányban az egyik legkirívó az edzőváltások tekintetében. Tehát itt mindjárt az első, valaki beragad a rajtnál, el tudom képzelni, hogy már augusztus 20-ára lesz edzőváltás például, ha valaki nagyon-nagyon benfeledkezik. Ebből a szempontból tetszik ez a 12 csapat, hogy nincs kényelmi.
0: Jó, ez régen is így volt. Én most mondanám, például most egy hirtelen eszembe jutott a Honvédba egy fiatal gyerek, Nyers, nem tudom a keresztnevét, mert a Ádám, talán, nem tudom, nem a Nyers is, annak az Interbe játszott, mert az más, de így bukannak föl tehetségek egyébként, hogy berakod őket, és egyszer csak játszik, és rugott ott talán pont a Vasasnak 3 gólt a előző idényben, már összefolynak a dolgok, de nagyon jól játszott, az a lényeg.
1: Lehet, hogy emlékszik a 70-es években.
0: Nem, ez most volt.
1: Szinte
0: tegnap volt. Tehát én ezt várom egyébként ettől a magyar bajnokságtól, hogy egy kicsit lesajnált magyar fiatalok kényszerűségből be fognak kerülni a csapatba, és nekem az a lényeg, hogy bizonyítanak.
2: Hát így az első forduló után majd valószínűleg okosabbak leszünk így az erőviszonyokat illetően. Somogyi Zsoltnak, Spiller Istvánnak és Türi Gábornak köszönöm szépen, hogy velünk volt. Ez volt már a Nemzeti Sportkör.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.

0: ott milyen volt neked ez a világbajnokság? Amerikát mennyire mozgatta meg ez a labdarúgó VB, amit oda vittek? Szóval így általánosságban mi az, amiket te tapasztaltál és el tudsz mondani erről?
1: Szerintem nagyon megmozgatta Amerikát. Ugye én pontosan itt vagyok New York és Boston között. Ugye Bostonban és New Yorkban is volt rengeteg mérkőzés. El is mentünk, volt, amikor volt egy szabad hétvége, el is utaztunk a pár csapattársammal például Bostonba, ugye ahol játszott Norvégia, Marokkó, a francia válogatott, a skót is, tehát rettenetesen sok ember volt, mindenhol ugye nagy képernyő, összegyűltek az emberek, és tényleg azt volt nagyon jó látni, hogy mennyire összegyűlt mindenki, tehát hogy ha Skócia játszott például Marokkó ellen, akkor is, hogy mennyire együtt szurkoltak a két országnak az emberei, és hogy nem az volt, hogy teljesen szétoszlott a város, hanem tényleg mindenki nagyon jól el volt a másikkal, és örjöntek, és pulisztak, de nagyon-nagyon normálisan, nagyon jó volt minden, tehát igazából eszméletlen volt látni, hogy tényleg mennyien vannak világ akármelyik részéről, és tényleg, tehát fenomenális élmény volt.
0: Mennyi volt közülük az amerikai? Mert azért arra lehetett hallani, hogyha már hangulatokra a skótok azért Bostont azt végül is kiitták az alkoholból, de ehhez az amerikaiak mennyire tudtak csatlakozni?
1: Hát lehetett látni igazából, hogy az amerikaiak is mennyire élvezik ezt az európai feelinget, amit hoztak a skótok legfőképp. De ők is becsatlakoztak ugye a bulizásba, de a skótok voltak az első helyen, az biztos.
0: És te mondjuk melyik mérkőzésre tudtál kimenni, melyik tetszett a legjobban?
1: Nem tudtam kimenni egyik mérkőzésre se. Igazából az volt ugye elsősorban is, hogy ugye nekünk is megy a szezon, tehát minden nap edzések, aztán hétvégén ugyanúgy meccsek voltak, meg tényleg nagyon rettenetesen gyorsan elmentek a jegyek. Eszméletlen, hogy tényleg minden meccsen teltház volt, még így is, hogy ugye nem volt valami olcsó kijutni egy meccsre.
0: Igen, erre akartam rákérdezni, hogy ez mennyire volt egy visszatartó erő, mármint hogy ugye lehetett arról hallani még az év elején, hogy azért a jegyek annyira nem fogynak, ellenben akkor tényleg azért minden meccsre elment egy jegy?
1: Igen, tehát én is nagyon meg voltam lepődve, amikor még nézegettem az elején, hogy ugye mennyibe fognak kerülni a jegyek, még amikor a pályától is legmesszebb ülsz, de tényleg, tehát minden meccsen teltház volt, és igazából szerintem nagyon-nagyon élvezték itt az emberek, tehát...
0: Szerinted milyen hatással lehet az a labdarúgó világbajnokság az amerikai futball életre? Ugye az MLS azért már egy jó ideje megy, konkrétan, hogyha most visszagondolok, akkor szerintem pont a 94-es VB volt az, ami után elindult az MLS. Szerinted ilyen tekintetben, hogyha akkor történt egy ilyen nagy változás, hogy elindult a profiliga, ezután a VB után mi következett Amerikában?
1: Szerintem valami ugyanilyesmi, mint akkor, mert tényleg az emberek, tehát most igazából tényleg látni, hogy mennyire futballlázban vannak, és például csomó olyan emberrel beszéltem, aki a világbajnokság előtt például egy foci meccset sem nézett meg, és most meg azt mondja, hogy alig várja, hogy ugye újrainduljon az MLS, ez akkor, még akkor volt, amikor még nem, de most már megy megint, és azt mondták, hogy alig várják, és hogy akkor kimennek majd meccsekre. Aztán itt, ahol mi vagyunk itt is, amikor látnak minket például focis felszerelésbe, akkor kérdezgetik, hogy hol játszunk, és hogy jönnek a meccsre, mert mondták, hogy nézték a világbajnokságot, figyelték, nagyon élvezték. Tehát szerintem nagyon sokat fog segíteni a nézőszámban is, és az emberek tényleg nagyon-nagyon élvezték, és nagyon-nagyon fog dobni rajta, úgy érzem.
0: De mondjuk az MLS esetében annyira nem lehet panaszkodni a nézőszámokra, nem? Tehát azért az viszonylag az jól megy, nem? Amerikában.
1: Hát az nagyon. Igen, amúgy tényleg arra nem lehet panaszkodni. Igen, az nagyon jól megy. Mindig nagyon sokan mennek a meccsekre.
0: És akkor kicsit kanyarodjunk át a ti csapatotokra, ugye a Connecticut United FC-nek a játékosa vagy, ez, hogyha tájolni kell, ugye amerikai harmadosztályt jelent, de kicsit ugye más az ottani rendszer, azért a feljutás sem úgy működik, hanem alapvetően ilyen pénzügyi befektetések által lehet nagyobb osztályokban elindulni. A ti csapatotok úgymond egy új csapat, mennyire járnak ki most az ottani emberek a mérkőzésekre, rajtatok mennyire érződik az a változás, hogy volt itt egy labdarúgó világbajnokság, illetve tényleg milyen a megítélése azon a környéken ennek a klubnak, ahova te is szerződtél?
1: Hát ugye ez az első profi éve a csapatnak, mint ahogy mondtad, és nyilván ilyenkor még ugye nincs felépítve teljesen az a szurkoló tábor, ami lesz az elkövetkezendő pár évben, viszont

0: viszont például most is, amikor volt a világbajnokságnak a döntőmérkőzése, akkor is feltettek egy nagy képernyőt stadionon kívül, és ott is összegyűlt 200-300 ember, hogy nézze a meccset utána, meg ugye nekünk pont egy órával utána volt meccsünk, és akkor ugye ők csak bejöttek, és akkor nézték, és igazából én úgy gondolom, hogy most ugye mindenki el volt foglalva még a világbajnoksággal, de így, hogy ez vége van, és látom, hogy mennyire lázbálnak az emberek, én úgy gondolom, hogy ez nagyon fel fogja buzdítani és építeni a mi szurkoló távolunkat is.
1: Hát akkor meglátjuk. Karrier szempontból beszélgessünk egy kicsit, mert ugye amikor legutóbb beszéltünk, talán akkor február környékén kerültél ugye ki Amerikába újra, ahol korábban már játszottál mondjuk a Detroit együttesében is az amerikai másodosztályban, de ugye itt Szlovéniában a klubod azóta, amihez te is hozzájárultál, ugye nyerte egy szlovén kupát, tehát szlovén kupa győztesnek mondhatod magad, ezzel az érzéssel hogyan barátkoztál meg így utólag, mert ugye nyilván a sorozatban te is volt.
0: Igen, igen. Nyilván ugye nagyon sok embert ismertem még a csapatból, télen volt pár váltás, de örültem nekik, mert tényleg ismerem ugye a játékosokat, csapat nagy részével már két éve együtt játszottam, és tényleg nagyon jó srácok minden. Örültem nekik, gratuláltam nekik, és tényleg jó látni a csapat sikerét.
1: És megkaptad az aranyérmedet? Vagy ilyenkor ez hogy szokott kinézni?
0: Hát azt beszéltem meg velük, hogy majd ugye amikor van egy kis szünetem nekem is, akkor hazamegyek, és akkor ott megkapom, de egyelőre még nem.
1: És mennyire figyeled a csapatnak az útját azóta, mert ugye most ők is nemzetközi kupába indultak annak köszönhetően, hogy sikerült kupát nyerni.
0: Igen, igen. Hát követem igazából a bajnoki meccseket is, a kupa meccseket is, mindent.
1: És akkor beszéljünk tényleg rólad. Ugye, mint februárban is beszéltük, tehát egy újonnan alakult csapathoz kerültél, ahol neked szánnak egy úgymond vezető vagy vezér szerepet a klubon belül. Ezt mennyire sikerült eddig jól megvalósítani, mert hogyha a számokat nézzük, akkor eléggé gólokban, gólpasszokban is azért a legeredményesebb futbolista vagy, talán mondhatom ezt így.
0: Igen. Hát igazából ugye, igen, ez volt a lényege, hogy főszerepet kapjuk a klubban, és tényleg ugye, hogy a játékpercek, amik kicsit el voltak hanyagolva itt az elmúlt fél szezonban Szlovéniában, azokat vissza tudjam nyerni, és tényleg jól teljesítsek, és legyen játékpercem, ugye ez a legfontosabb, és igen, hát ugye pont most léptük át a fél szezont, és egyelőre igen, egyelőre szerencsére nagyon jól megy, azon vagyok, hogy ezt fent tudjam tartani, nyilván, hogy legyen rendszeres játékpercem.
1: Ugye akkor számok formájában, hogy ez is hangozzon el, ugye 8 gólod, illetve 3 gólpasszod van eddig, ezzel ugye te vagy a legeredményesebb gólszerzője a csapatnak, a házi góllövő listán te állsz az élen. De a csapatnak mennyire alakultak úgy a tervei, mint ahhoz képest, mint ami a valóság, mert ugye, hogyha jól nézem, akkor a táblázaton a 8. pozíciót foglaljátok el.
0: Igen, igen. Hát sajnos az elején ugye azért, mert mindenki most játszik együtt elsőnek, tehát nem voltunk összeszokva, még ez az ismerkedési fázis volt inkább, de volt egy fordulópont, amikor elsőnek játszottunk a New York Red Bulls második csapata ellen, akkor úgy érzem, hogy tényleg összerakták az edzők azt a kezdő 11-et, aki szinte most is kezd, és nagyon jól össze tudtunk szokni azóta, nagyon jól teljesítünk azóta az elmúlt 2 hónapban, és most már úgy néz ki, hogy tényleg nagyon összeszedtük magunkat, és be tudunk kerülni a playoffba is, ugye ez a legfőbb célja a csapatnak.
1: Tehát akkor szezon előtt is ez volt a megfogalmazott cél előttetek?
0: Igen.
1: Kicsit a ligának a színvonaláról beszélhetnénk, hogy hogyan kell ezt elképzelni. Ugye nyilván MLS-t szerintem sokan láthattak az elmúlt időszakban azért, akik érdeklődtek az amerikai bajnokság iránt, de ugye itt arra is lett említés, hogy például a New Yorknak a második csapata ellen játszottatok, tehát ez színvonalában mondjuk milyen? Egy Szlovéniához hasonlítható, ahol te is udoloztál az első osztályban?
0: Hát az a különbség, hogy ebben a ligában itt nagyon sok a fiatal, ugye akit az akadémiákról próbálnak beépíteni a második csapatba, ugródeszkaként az első csapatba nekik. Tehát igazából ugye a liga maga nagyon-nagyon fiatal, viszont nagyon sok a tehetséges játékos, aki ugye nagyon keményen hajt, mert mindegyik ugye be akar kerülni az első csapatba. Tehát teljesen más a szlovén első osztálytól, ami kicsit idősebb. Ott rendszeresen lehet látni játékosokat 30 fölött, viszont itt én azt mondanám, hogy az átlag életkor nem nagyon megy túl a 19 éven. Tehát igazából teljesen más a liga. Fizikálisan nagyon kemény, nagyon sokat kell futni, és alapból ugye, amilyen az amerikai foci, eléggé fizikális.
1: Tőled mit várnak egyébként? Mert ugye itt azt nézem, hogy csatárként szoktál szerepelni az elmúlt időszakban, mert Európában úgy láttam, hogy szélső voltál.
0: Igazából az lenne a fő posztom a szélső csatárban, a szélső jobb szélső, de mivel 4-2-2-2 rendszerben játszunk, ezért kettő vagyok az egyik 9-esből.
1: És ez hogy áll neked?
0: Én úgy gondolom igazából, hogy jól, mert néha ki tudok húzódni a szélebre is, mert nagyon sok szabad szerepet kapok az edzőstábtól, tehát igazából néha le tudok menni 10-es posztra is, és igazából nagyon jó, úgy érzem, mert ugye a gyorsaságom miatt be is tudok futni a védősor mögé, ami az egyik legnagyobb erősségem, és úgy gondolom igazából, hogy eléggé hozzám élő ez a poszt is.
1: Kicsit ilyen összefoglaló jelleggel, akkor ez egy jó döntés volt eljönni egy szlovén első osztályú csapattól, és Amerikába igazolni a harmadosztályba?
0: Én úgy gondolom, hogy a jövőm szempontjából igen. Ugye, ami elhangzott korábban is, hogy a játékpercek mennyire fontosak, igazából a legfontosabbak, és ez alapján lett meghozva a döntés, és én úgy gondolom, hogy igen.
1: Voltak adott esetben visszajelzések arra vonatkozóan, hogy ahogy teljesítesz, azt szeretnék, hogyha más csapatokhoz igazolnál, akár másod vagy első osztályba átvinnének, mert ugye még arról is ejtettünk szót, ha jól emlékszem, még amikor legutóbb beszéltünk, hogy a klub ambícióit vizsgálva még az is elképzelhető, hogy a klub fog majd nagyobb ligában indulni.
0: Igen, igen, ugye ez a terv a klubnak az elkövetkezendő pár éven belül, viszont az én ügynököm dolgozik az amerikai piacon, és volt már több érdeklődés is, például MLS-ből, és hogy többen is figyelik pályafutásomat itt a harmadosztályba. Folyamatosan jönnek megnézni a meccsen is. Másodosztályból volt már pontosan kérő igazából, de egyelőre még arra fókuszálok, hogy ugye jól teljesítsek, megszedjem magamat játékperccel, és akkor télen, ha esetleg megjön a hozzám illő lehetőség, akkor azt meglépjem.
1: És mit szólsz az átalakításhoz olyan formán, ugye, hogy majd a jövőben az MLS átáll egy másik rendszerre? Ez a többi ligát is fogja majd érinteni? Ugye hasonló rendszerben fog majd zajlani a bajnokság, mint ahogy Európában zajlik, ugye őszi-tavaszi?
0: Igen, igen, szerintem igazából ez sokkal jobb lesz, mert hogy így, amikor lemegy egybe a szezon, és akkor főleg, hogy nyáron nincs szünet, igazából nem könnyű. Mindig nagyon jó, ha van egy kis szünet szezon közben, úgymond. Szerintem nagyon sokat segíti a játékosokat mentálisan, és kicsit kikapcsolódás. Szerintem ez nagyon jó lesz az amerikai focinak.
1: És akkor lesz úgymond egy ilyen átmeneti szezon majd, amit te is mondtál, hogy megvárod a téli időszakot, amikor véget ér nálatok a bajnokság, és akkor egy fél éves, ilyen rövidített bajnokság lesz, ugye?
0: Igen, igen, tavasszal.
1: És akkor elképzelhető, hogy majd, hogyha lesz lehetőség, akkor adott esetben már első osztályba is szerepelhess?
0: Igen.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Három olimpiai bajnok úszónk is indul az Európa-bajnokságon. Nem jutott a világkupa elődöntőjébe a magyar női vízilabda válogatott. Pécsi Armint kölcsön adja a Liverpool. Köszöntöm a hallgatókat, a Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, a találkozót követően Cseh Sándor szövetségi kapitány értékelt.
2: Nagyon kiegyenlített mérkőzést láttunk, elég szoros volt, a végén azért ma kimaradt több fór is egymás követően, hogyan értékelnéd a találkozót?
3: Hát nagyon jól értékelted, alapvetően nyilván erre lehet számítani, hogy ez az egyik legnagyobb harc lesz itt a negyeddöntők során. Összességében nyilván nagyon szomorú vagyok, mert a célunk az volt, hogy megnyerjük, vagy döntőbe jussunk. Tudtam, hogy nüanszokon fog múlni. Alapvetően nyilván küzdöttünk, jól védekeztünk, 7 gólt kaptunk. Nem lehetek elégedetlen nagyon-nagyon sok mindennel, kivéve az eredményem. Ugyanakkor természetesen olyan értelemben meg nem érdemeltük meg, hogy megnyerjük, hogy kialakítottuk a helyzeteket, és egész egyszerűen az a csapat, amelyeknek a játékosai nem mernek odállni és belülni ezeket a helyzeteket, azok általában nem nyernek. Nyilván itt nem akarom rájuk tolni a felelősséget, nagyon sokat fogjuk elemezni ezt a mérkőzést. Nagyon tanulságos volt, így fogalmaznék, összességében utolsó mondat, nagyon csalódott vagyok, de közben meg rengeteg jó dolgot láttam, és hát azok a fiatal játékosaink azért szerencsére lerakták a névjegyüket, akik életükben először vannak itt most a válogatottnál, egy ilyen mértékű.
2: És pont mondtad a végén, hogy azért sok tanulság volt, mi az a pozitív, amit magatokkal vihettek, vagy a következő mérkőzésen esetleg lehet ráépíteni?
3: Hát nem annyira a következő mérkőzés számít, hanem inkább az őszt és a következő tavasz. Tényleg nagyon sok minden eleve, az az egy hét, amit itt töltöttünk, az ausztrál meccs, az amerikai meccs, az itteni meccsnek a pozitív tapasztalatai, még egyszer mondom, a fiataloknak a beépítése, az, hogy tényleg nagyon helyenként nagyon jól védekeztünk, jó volt az emberhátrányos védekezésünk, az utolsó percekben is egyébként szerintem jól játszottuk meg azt, amit meg kellett, egészen a lövésekig. Nyilván azt gondolom, hogy a lövéseket gyakorolni talán nem lehet, hanem egész egyszerűen itt kellene úgy csapatszinten, egyéni szinten lépni egyet, mert alapvetően ezen múlik a legvégén a meccs.
1: A spanyolok elleni vereségnek köszönhetően a mieink pénteken az 5.-8. helyért játszanak majd Hollandiával. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat, 5-en indulnak nyílt vízen, közülük 2-en mindkét szakákban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak, valamint a 4. ötkarikás érmes, Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon. Tóth Gergely főtáblára jutott férfi törben a hongkongi vívó világbajnokságon. Ugyanez nem sikerült Mihály Andornak, Szemes Gergő, valamint Dósa Dániel világranglistás helyezése alapján közvetlenül a 64 közé került. Női párbajtörben Muhajdi Eszter kiemeltként kapcsolódik be majd a küzdelmekbe a főtáblán, és ott folytatja a versenyt Nagy Blanka is. Bükki Lili, illetve Borsodi Emma búcsúzott a mezőnytől. Számos újítást jelentett be az atlétikai világdöntőre, amely szeptember 11 és 13 között rendeznek Budapesten. A többi között a versenyprogramot úgy állították össze, hogy minden szám a lehető legnagyobb figyelmet kapja. Ennek megfelelően, amikor csak lehetséges, egyszerre mindig csak egy ügyességi szám zajlik majd. Minden versenyprogramban több ugrószám, legalább egy dobószám, valamint számos futódöntő szerepel.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Kölcsön adja Pécsi Armint a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttese amerikai edzőtáborába, ahol Szoboszlai Dominikék 3 felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azt szeretné, hogy Pécsi olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna, és kezdőként számolnának vele. Hogy a kapus hol folytatja pályafutását, egyelőre még nem tudni, sajtóhírek szerint azonban az osztrák élvonalbeli Hartberghez kerülhet. Hollandiában a Twente otthonában lép pályára holnap este a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga második selejtező körében. A Vojvodina elleni 2-1 győzelemmel elért továbbjutást követően a holland bajnokság előző idényeinek 4. helyezettjével méri összetudását az FTC. Dibusz Déneség bizakodva várják az összecsapást, a Fradi rutinos kaposát hallják most.
4: A Vojvodina ellen magabiztosan vettétek az első selejtezőkört, viszont a hazai találkozó után arról beszéltél, hogy így sem szabad hátradőlnetek. Mit gondolsz, miben kell mégis, miben tudtok még javulni a Twente elleni összecsapásig?
5: Mindenben, tehát ugye, ahogy említettem is ott a mérkőzés után, hogy egy út elején járunk, vagy első részénél járunk, úgyhogy mind védekezésben, mind támadásban természetesen, hogy bőven van hova fejlődni, és vannak, és mindig lesznek is olyan dolgok, amiket finom hangolni kell, amiket ki kell javítani, úgyhogy itt az elmúlt napokban ezen próbáltunk javítani, és én bízom benne, hogy tényleg hétről hétre azt fogja majd látni mindenki, hogy igenis a csapat lép erőre, és egyre jobban tudja megvalósítani azokat az elképzeléseket, amiket a vezetőedző szeretne látni a pályán.
4: A Twente ugye egy kifejezetten erős csapat, a hazája bajnokságában tavaly a negyedik helyen végzett, és olyan csapatokat előzött meg, mint például az Ajax. Miben igazán kiemelkedő ez a holland együttes, és mire kell majd odafigyelnetek?
5: Igen, ahogy néztük őket, tényleg egy jó csapatról van szó, lendületes, technikailag képzett, jó játékosaik vannak, egységesek, tényleg azt a holland focit játsszák, amit lehet tőlük várni. Ugye van egy fizikailag nagyon erős, jó felépítésű csatáruk, hogyha adott esetben a rövid passzokkal nem tudják megbontani az ellenfelet, akkor őt még mindig tudják használni, hosszú labdákkal keresni, és megpróbálni ugye a gyors szélsőkkel veszélyt kialakítani, úgyhogy biztos, hogy egy sokkal nehezebb ellenfél lesz, és egy nagyon nagy erőpróba lesz a csapatnak, de nagyon bízom abba, hogy megfelelően fel tudtunk készülni, és az az elképzelés, amit majd szeretnénk a pályára vinni, az működni fog.
1: A Ferencváros holnap este 20 órakor lép pályára Hollandiában, a Twente otthonában. Holnap kezdi európai kupa selejtezőit a Debrecen és a Paks labdarúgó csapata is. A DVSC az Örmény Pjunik Jerevánt fogadja a konferencia liga második selejtező körében rendezett párharc első mérkőzésén. A találkozót megelőzően a 109-szeres magyar labdarúgó válogatott Zsuzsák Balázs beszélt várakozásairól.
6: Nagyon-nagyon izgatott vagyok, nagyon örülök, hogy sikerül még a csapat aktív tagjaként itt lennem, és ezen a rangos eseményen képviselni a Debrecent, úgyhogy nyilván ez egy külön, nem is azt mondom, motiváció, de egy olyan szintű pont az életemben, amiért az emberek megkezdenek futballozni. Nagyon-nagyon sokszor beszélünk arra, hogy Debrecen ugye ezt az utat már megjárta, és azon vagyunk, hogy minél többször, vagy legalábbis annak a kapujába kerüljünk, hogy ez újra elérhető legyen. Most itt van ennek az első lépése, az első ajtaja, amin szeretnénk bemenni. Természetesen amiben tudok a csapat rendelkezésére, motivációjába állok, és azon vagyunk, hogy a mesterrel együtt egy olyan csapatot láthassanak a pályán, akinek minden mozdulatán látszik, hogy ezt a célt, ezt kitűzte, és el is szeretné érni. Amikor harmadik lett a csapat, akkor ugye pont egy örményekkel kezdtünk, úgyhogy voltunk ott, most ahogy tudom, ugyanabban a szállodában leszünk, vagy hasonló túrára készülünk. Azon túlmentünk azon a csapaton, úgyhogy nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez is egy pozitív örmény elleni győzelemmel felérő csata lesz. Amit a mester adott, az mindenféleképpen ugye az már vetítve az életkoromra is, hogy a nagyon-nagyon sok futás ugye az abszolút megterhelő volt, nagyon-nagyon intenzív volt a felkészülés, egy új tapasztalattal bővültem ismét ugye, amit ő képvisel, az ő mentalitása, az ő felfogása a labdarúgásról, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez majd meg fog látszani már a holnapi naptól kezdve, és akkor mindenki meg fog érteni, hogy ez mennyire nehéz, és mennyire volt nehéz úgymond ezt hozzászokni, de büszke vagyok magamra, mert végigcsináltam, soha nem kértem pihenőt, mert tudom, hogy ebből az edzésből kimarad az ember, akkor azt nagyon nehéz bepótolni, úgyhogy nagyon-nagyon korrekt vele a viszonyom. Amikor kérem, akkor nyilván mondta, hogy szóljak, és kivesz, de mindenhez próbálok adaptálódni, és szerintem úgy érzem, sikerült is. Úgyhogy igen, a sprintek, meg ez az intenzív futás, ez mindenféleképpen nem csak nekem új, hanem szerintem az egész csapatnak, de nagyon tudatosan fel lett építve, és mint ahogy ő is elmondta, nagyon örömteli, hogy ebben nem sérült bele senki, és ebből is az látszik, hogy befogadta a csapat, és fizikálisan is el tudja ezt bírni.
1: A Paks szintén a konferencialiga selejtezőjében érdekelt, ám jóval nehezebb feladat elé néz, mint a Debrecen, hiszen a görög Panathinaikosszal néz farkas szemet. Holnap a 18 órakor kezdődő Debrecen Pjunik Jereván, valamint a 20 órakor kezdődő Paks Panathinaikos mérkőzést is élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton. A Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az
7: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 17 óra 34 percen folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra. És a továbbiakban szintén futballról lesz szó, most a vasárnap záródó világbajnokságot gazdasági szempontból vizsgáljuk, hiszen a FIFA azt kommunikálja, hogy a 2023-2026-os ciklus végére nem 11, hanem akár 15 milliárd dolláros bevételt is elérhet. Ez pedig nagyban a világbajnokságnak köszönhető. Itt van már velem a vonalban Szabados Gábor sportközgazdász. Szia Gábor, hát a világbajnokság alatt már beszéltünk így a világbajnoksággal kapcsolatos gazdasági kérdésekről, a közösségi média szerepéről, hatásáról, de mit gondolsz, néhány évtized alatt hogyan lett a világbajnokság a világ egyik legértékesebb sportterméke? Azért elég nagy számokról van szó.
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Valóban nagyon komoly számokról és nagyon komoly növekedésről van szó, csak hogy összehasonlításképpen mit jelent ez a 15 milliárd dollár. Az előző világbajnoki ciklus, tehát az előző 4 éves VB ciklus alatt a FIFA-nak kb. Fele annyi bevétele volt a világbajnokságból, mint ebben a ciklusban. Ugye ezt mindig úgy kell érteni, hogy egy világbajnokság bevételei a teljes 4 éves ciklus alatt folynak be. Tehát ez már még az előzőhöz képest is egy jelentős növekedés. Itt nyugodtan mondhatjuk, hogyha kicsit vissza akarunk menni a sztoriban meg a történetben, hogy João Havelange-zsal és utána Sepp Blatterrel kezdődött el az a korszak a FIFA-nak még a 70-es évek végén, 80-as években, amikor elkezdték valóban üzleti alapon működtetni a világbajnokságot, és amikor a 90-es években gyakorlatilag megtörtént a sportgazdasági forradalma, tehát hogy egyre nagyobb összegek kezdtek áramolni a sportba, főleg a televíziók komoly fellépésének köszönhetően, akkor nyilván ez a FIFA-nak is jelentősen felpörgette a bevételeit, de most még ehhez képest is nyugodtan mondhatjuk, hogy szintet lépett a FIFA a bevételek kapcsán. Nyilván ebben óriási szerepet játszott maga a 48 csapatos világbajnokság, hiszen jóval nagyobb, jóval több mérkőzéssel, jóval több ország bevonásával. Tehát egyértelműen a FIFA-nak az volt a célja, hogy ezeket a bevételeket növelje a nagyobb, több csapattal megrendezett világbajnoksággal, túl azon, hogy ennek nyilván voltak sportpolitikai célja is, hogy egész egyszerűen a Gianni Infantino és a FIFA vezetés minél több szavazatot kapjon az elnökválasztáson. Ugyanakkor az ugye egyértelműen látszik, és azt gondolom, hogy aki így követte a médiát, az tudja, hogy egy csomó olyan dolgot változtattak meg, amivel az volt a céljuk, hogy még inkább kimaxolják ezeket a bevételeket. Tehát gondolok itt a dinamikus jegyárazásra, amit a VB alatt használtak, ami ugye azt jelentette, hogy összességében lényegesen drágábban lehetett jegyet vásárolni szurkolóknak, mint korábbi világbajnokságokon. Ez nyilván jelentősen növelte a FIFA bevételeit, természetesen a szurkolók zsebéből véve ki ezzel több pénzt, illetve a televíziós társaságoknál a sokat emlegetett hidratációs szünet, ami ugye gyakorlatilag reklámszünetként fordítható magyarra, azzal, hogy mind a két félidőbe beiktattak egy ilyen 3 perces törést a félidőbe, ezzel ugye megint csak magasabb áron lehetett értékesíteni a televíziós jogokat, hiszen ott a televíziós társaságok plusz reklámidőhöz jutottak, és a szponzori bevételeknél is, aki figyelgette a reklámtáblákat a mérkőzések alatt, láthatta, hogy a korábbiakhoz képest sokkal-sokkal több szponzor jelent meg. Egészen már-már káoszos volt az, hogy milyen sok szponzori logó jelent meg ezeken a reklámtáblákon. Itt is az volt a cél, hogy kicsit amerikai módra tényleg annyi hirdetést és annyi bevételt zsúfoljanak ebbe bele, amennyit csak lehet.
1: Azt gondolom, hogy itt azért minden egyes részről érdemes egyenként beszélni. Beszéljünk akkor a jegyeladásról, mert az is érdekes volt, hogy Gianni Infantino azt nyilatkozta, hogy közel 500 millió regisztrációt kapott a FIFA a rendelkezésre álló 7 millió férőhelyre. Tehát ez jóval több, és ugye mondták, hogy igen, drágák a jegyek, de azért láthattuk, hogy teltházas stadionokkal mentek a mérkőzések. Ez azt is jelenteti, hogy ilyen szempontból akkor tényleg bármennyi összeget elkérhetnek, mert mindig lesz olyan fizetőképes kereset, amelyik ki tudja fizetni a jegyárakat?
2: Tulajdonképpen erről van szó. Ugye a dinamikus jegyárazásnak éppen az a lényege, hogy egy algoritmus úgy csökkenti, növeli a jegyárat, ahogy amennyi igény érkezik, hányan belépnek. Ez pont úgy működik, hogy mindig a lehető legdrágábban keljen el a jegy, éppen annyiért, amennyit még hajlandóak kifizetni az emberek. Tehát ilyen szempontból tényleg maximalizálja a lehetséges bevételt, és tényleg láttuk azt, hogy gyakorlatilag teltházzal mentek a mérkőzések, voltak azért üres helyek, de nagyon kevés, és egyébként jegyezzük meg, hogy ugye új rekordot állított fel a világbajnokság. Az, hogy mondjuk a teljes nézőszámmal új rekord született, az nem nagy meglepetés, hiszen a sok mérkőzés miatt ez várható volt, de ugye a korábbi átlag nézőszámot is egyébként a korábbi Egyesült Államokbeli 94-es világbajnokság tartotta 68 ezer átlag nézővel mérkőzésenként. Ez most nem dőlt meg, de ez csak azért volt, az csak azért nem dőlt meg, mert Mexikóban és Kanadában is rendeztek mérkőzéseket, ahol azért az Azték stadiont leszámítva kisebbek voltak a stadionok, mint az Egyesült Államokban. Tehát az Egyesült Államokban, ha csak az Egyesült Államokban rendezett mérkőzéseket nézzük, akkor megdőlt a 68 ezeres rekord, ott pont 69 ezer volt az átlag nézőszáma a mérkőzéseknek, és ahogy mondtam, ezt csak a mexikói meg a kanadai meccsek húzták le nagyjából 65 ezer környékére. Tehát tulajdonképpen a FIFA mondhatja, hogy igen, hát nincs itt semmi látnivaló, a jegyek elkeltek, minden stadion szinte tele volt, akkor mi a probléma? Nyilván a szurkolóknak nyugodtan mondhatjuk, hogy ez minden idők legdrágább világbajnoksága volt, és hát azért azt is feltételezhetjük, hogy valószínűleg itt ki is cserélődött a szurkolói réteg, tehát nagyon sok olyan szurkoló, aki korábban kiment volna ilyen eseményre, vagy akár ki is ment korábbi VB-kre, EB-kre, az most nem tudott, mert nem engedhette meg magának, és adott esetben az ő helyüket meg átvették olyanok, akik fizetőképesebbek jobban megtehették ezt maguknak, de lehet, hogy mondjuk korábban nem jártak futballmérkőzésen.
1: És hát ami nagyon érdekes, szintén ezt is valahol olvastam, hogy nem csak a sima jegyeladás, hanem a másodlagos jegypiac is szintén nagyon komoly bevételt termelt, mert a FIFA hivatalos továbbértékesítési rendszerében a vásárlótól és az eladótól egyaránt 15%-os díjat szedett, tehát hogyha például egy jegyet 1000 dollárért adtak tovább, akkor a két oldalon felszámított díj együttesen 300 dollárt jelentett a FIFA-nak, szóval ki van ezt találva. De itt ugye társrendezésről volt szó, Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezte a VB-t. Ez gazdasági szempontból okosabb modell szerinted, mint amikor például egyetlen ország viseli az összes terhet, vagy nem?
2: Nyugodtan mondhatjuk, hogy a labdarúgó világbajnokság ma már akkora esemény, hogy ez gyakorlatilag egy ország nem nagyon tudja megrendezni egyedül, vagy legalábbis nagyon kevés olyan ország van, amelyik egyedül meg tudja rendezni. Mondjuk az Egyesült Államok pont ilyen lett volna, de azért így is még ők is bevontak ugye két társrendezőt. De látjuk azt, hogy azért a következő világbajnokságot is több ország, és egészen biztosan ez lesz a trend, mert mint már nagyon nehéz egy ország rendeznie. Ugye pont 34-ben Szaúd-Arábia egyedül rendez, de hát tudjuk jól, hogy ott gyakorlatilag szinte korlátlan mennyiségben áll ehhez rendelkezésre anyagi forrás. De tényleg azt látjuk, hogy most már egyébként Európa-bajnokságoknál is ez a trend, világbajnokságoknál is ez a trend, hogy akkorává nőttek ezek az események, nem csak a csapatok létszáma miatt, hanem az általános gazdasági és infrastruktúrális igények miatt, hogy sokkal-sokkal hatékonyabb, költséghatékonyabb és kifizetődőbb, hogyha több ország összefog és így rendezi ezeket az eseményeket. Egyértelműen ez lesz a trend a jövőben, minden sporteseménynél. Ugye eddig az olimpia volt az, ahol ilyesmire még nem került sor, arra most már igen, hogy gyakorlatilag több város rendez, ugye az idei téli olimpiát is Milánó és Cortina gyakorlatilag közösen rendezte, nem egy központi helyszín volt. Én azt gondolom, hogy egyébként néhány cikluson belül eljöhet az az időszak, amikor olimpiát is több ország fog közösen rendezni, vagy legalábbis több ország több városa fog közösen rendezni.
1: Na de, hogyha nézzük így a rendező országokra lebontva, hogy a Bank of America becslése szerint a világbajnokság 20 milliárd dolláros hatása lehet az Egyesült Államok gazdaságára, Mexikó gazdaságára 2,5 milliárd dolláros hatással van a torna pénzügyi tanácsadó cégek szerint. Szóval miből jöhet össze ez a bevétel szerinted?
2: Alapvetően itt azokat a bevételeket nézik, amelyek ugye a szurkolóktól érkeznek, tehát azokat a költéseket, ez az egyik. A másik nyilván magának az infrastruktúra fejlesztésnek a hatása, mert természetesen ennek is van ugye GDP hatása, illetve ez is teremt munkahelyeket. Értelemszerűen ennek ott van jelentősége, ahol komolyabb infrastruktúrális beruházások voltak. Ugye Mexikóban voltak az ottani létesítményeken, illetve azok környékén. Az Egyesült Államokban nem nagyon, mert ott egész egyszerűen nem volt erre szükség, hiszen ott olyan az infrastruktúrális helyzet. De ugye az Egyesült Államokban meg nyilván a szurkoló költések voltak lényegesen nagyobbak, mint Mexikóban, hiszen sokkal több mérkőzés, sokkal több szurkoló volt. És ugye ne felejtsük el, hogy amit a jegyárakra elmondtunk, hogy mennyire drága volt az a világbajnokság a szurkolók számára, hát az minden egyéb költésre is nyugodtan elmondhatjuk. Eleve ugye a nagy távolságok miatt nagyon sokat kellett utazni a szurkolóknak is, tehát gyakorlatilag repülő nélkül nem is nagyon lehetett megúszni azt, hogyha egy szurkoló a csapatát több mérkőzésen keresztül is követni akarta, és hát nyilván elképesztő árak voltak, szállás, helyi utazás, helyi étkezés, italok, minden egyéb tekintetben. Tehát most csak ilyesmiben gondoljunk bele, hogyha valaki mondjuk autóval érkezett egy mérkőzésre, Egyesült Államokban ugye azért ez nagyon gyakori, hogy inkább autót bérel valaki, és nem tömegközlekedést használ, hogyha repülővel megy oda. Tehát mondjuk ilyen $150 mondjuk egy parkolás a mérkőzés idejére egy stadionba, tehát ez forintra átszámítva, nem tudom, 40-50 ezer forint környéke. Tehát egészen elképesztő árak voltak minden területen. Nyilván így értelemszerűen az a lecsapódó bevétel, ami itt a városokban megjelent, az is lényegesen fontosabb volt.
1: Mi beszéltünk itt a bevételről, de nézzük meg így a költség oldalt is, mert azért nyilván mindemellett voltak kiadások is az országok számára, hogy említetted, valahol kellett ugye infrastruktúrát fejleszteni, rendezés, biztonsági személyzet, csapatok és tagszövetségek támogatására is adtak ki pénzt, és FIFA programjait is finanszírozni kellett. Szóval összességében mennyire jöhetnek ki pozitívan az országok egy-egy ilyen rendezésből?
2: Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy egy rendező ország számára egy ilyen nagy sporteseménynek a megrendezése önmagában, ha csak a pénzügyi szaldót nézem, az nem tud nyereséges lenni, mert ami igazi gazdasági haszon, az nem közvetlen bevételként jelentkezik a rendező számára, hanem olyan hatásokban, amikről az előbb beszéltem, tehát az, hogy létrejön egy infrastruktúra, amit használok, költenek pénzt a turisták, de az nyilván alapvetően a vállalkozásoknál csapódik le, és nem a rendezőnél, aki a költségeket viseli. Létrejönnek munkahelyek, aminek ugye van egy pozitív gazdasági hatása, de nem bevétel. És ugye ott van az imás hatás, az, hogy milyen képet tud festeni magáról a rendező ország, illetve a rendező városok, aminek megint egyébként ezt is van, hogy beleszámolják a közvetlen bevételbe egy ilyen reklámérték számítással, hogy milyen reklámértéket képvisel az a megjelenés, amit az adott városok vagy ország kapott, de hát ezt is nyilván nagyon nehéz, tehát közvetlen bevételként ezt sem tudom elszámolni. Tehát emiatt ugye általában ezeknek a sporteseményeknek hosszú távon és inkább közvetett módon térül meg. Tehát ezek a számítások, amelyeket itt az előbb említettünk, és általában ezeket a hatásokat szokták magukba foglalni, esetleg kiegészítésként, tehát ilyen hosszú távú hatásokat, és itt ebben az esetben is nyilván ezekről van szó, de azt el kell választani egymástól, hogy az Egyesült Államok az egészen más célokkal vágott bele ebbe a világbajnokságba, mint mondjuk Mexikó. Mexikó azokkal a hagyományos, mondjuk így, célokkal vágott bele, amiket az előbb elmondtam, tehát, hogy országimást fejleszten, infrastruktúrát fejleszten, illetve ugye a szurkolói bevételekből részesüljön. Az Egyesült Államokban ott eleve az infrastruktúra fejlesztés nyilván nem volt jelentős, viszont ugye ott a fő cél az volt, hogy magát a labdarúgást népszerűsítsék az országon belül. Ugye eleve a főszervező nem az amerikai kormány volt, bármennyire is ugye az amerikai elnök, ahol lehetett, megjelent a képben, hanem az Amerikai Labdarúgó Szövetség. Tehát ők, az ő céljuk volt pedig egyértelműen az, hogy a labdarúgást népszerűsítsék ugye az USA-n belül. A 94-es világbajnokság óriási lökést adott az Egyesült Államokban a labdarúgás fejlődésének, utána jött létre ugye az MLS, a Major League Soccer, az amerikai bajnokság. Nyilván ekkora lökésre most nem lehet számítani, mert egészen más a kiinduló helyzet, de az, hogy kap egy nagyon erős boostot a labdarúgás az Egyesült Államokban, az azt gondolom, hogy ezután a VB után teljesen reális. Ugye a négy nagy sportákhoz, a négy ligához, tehát az amerikai futball, baseball, kosárlabda és jégkorong ligához, azt gondolom, hogy melléjük felzárkózni szorosan azért nem tud, mert óriási a szakadék e mögött, a négy nagy liga mögött, de ezt a szakadékot, ezt a különbséget, ezt nagyon erősen tudja csökkenteni a labdarúgás, és megteremti az esélyét annak, hogy akár hosszú távon felé zárkózhasson. Most csak egy példát mondok, a televízióban mindenki láthatta, hogy hány meg hány amerikai színészt és egyéb celebet mutattak ugye a lelátókon, és nem is csak az amerikai válogatott mérkőzésen, hanem más mérkőzéseken is. Ugye Amerikában ennek óriási ereje van, hogyha emberek ezt látják a tévében, hogy ilyen híres emberek is ott vannak labdarúgó mérkőzéseken, tehát számukra akkor ez egy nagyon erős üzenet, hogy akkor ez egy olyan sportág, amit ez valami jó dolog. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy az a célja az amerikai rendezők, hogy a labdarúgás még gyorsabban fejlődjön, az mindenképpen meg fog valósulni.
1: Igen, hát te is mondtad, tényleg valóban nagyon sok hollywoodi színészt láthatunk meg, akár énekeseket mindig a lelátókon, és hát az Egyesült Államok az ilyen hasonló showműsoroknak a nagymestere, de szerinted mennyire gazdaság és mennyire politikai döntés majd világbajnokság odaítélése, mert ugye a FIFA is egyre inkább geopolitikai szereplővé vált, mennyire nézik, hogy az adott országban mennyire lesz eladható egy világbajnokság?
2: Egyértelműen nézik, hát már, ha csak azt nézzük, hogy amiket itt felsoroltunk, hogy milyen módokon próbálta meg maximalizálni a bevételeit a FIFA, hát tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egyfajta maximalizálás a labdarúgásnak. Tehát gondolok itt akár a reklámszünetekre a félidők közepén, akár a dinamikus jegyárazásra, akár a szponzori megjelenésekre. Tulajdonképpen ilyen amerikai módon értékesítette itt a különböző jogokat és lehetőségeket a FIFA. Tehát abban, hogy Amerikába került ez a világbajnokság, abban azt gondolom, hogy óriási szerepe volt annak, hogy látták a potenciált abban, hogy itt akkor most még több pénzt tudnak kipréselni a világbajnokságból. És nyilván itt a politikai szempontok rettenetesen erősek. Ez megint, ha csak arra gondolok, hogy említettük, hogy 8 év múlva Szaúd-Arábiában lesz a világbajnokság, ott nyilván Szaúd-Arábiának a gazdasági ereje nagyon fontos volt, és értelemszerűen ugye az arab világnak a politikai ereje eleve ritkaság, hogy ugye Katar után, amint lehet, rögtön visszatér ebbe a térségbe a világbajnokság. Itt azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont volt. Meg hát önmagában az, és ez még ugye az előző FIFA vezetéshez kapcsolódik, hogy ugye Oroszország megkapta a kettővel ezelőtti világbajnokságot, aztán az Egyesült Államok ezt az ideit. Itt látszanak ugye azok a fontos politikai szerepek, amit ezek az országok betöltenek a világ működésében. Tehát persze. A FIFA nagyon sok szempontot mérlegel egy ilyen döntésnél, és egészen biztos, hogy ez mindig így is fog maradni. Tehát az, hogy itt pusztán szakmai alapon dőljön el egy világbajnokság odaítélése, hogy azt nézzük, hogy hol van a legmagasabb színvonalú futball, hol van a leginkább hozzáértő közönség, mert nyilván nem Szaúd-Arábiában, de még csak nem is az Egyesült Államokban. Persze, ez egy nagyon szép elképzelés lenne, de ma már nem ezek alapján döntik el azt, hogy hol lesz világbajnokság.
1: És akkor beszéljünk a szponzorokról is, mert nagyon sokat emlegettette is őket. Ugye a FIFA jelentősen bővítette a szponzori portfólióját is. Cégeknek mennyire éri meg beszállni egy-egy ilyen sporteseményben, mert nagyon nagy az érdeklődés, ezt ugye láthattuk, ezt te is mondtad, hogy a márkák részéről, illetve a márkáknak mennyibe került beszállni egy ilyen eseményben, mert nyilván azért szűri a FIFA is, hogy kikkel dolgozik együtt.
2: Ezen a világbajnokságon nagyon-nagyon széles volt a spektrum. Tehát tényleg voltak olyan főszponzorok, akik ugye nagyon erős megjelenést kaptak, ők lényegesen többet is fizettek, és voltak olyanok, akiknek tényleg kis túlzással még egy egész reklámtáblányi felület sem jutott, hanem egy fél vagy harmad. Most ugye a hagyományos reklámtáblákra gondolok, amikor még ugye nem az elektronikus fal volt, hanem ezek a 6x1 méteres nyomtatott reklámtáblák, de nyilván ugye az elektronikus megjelenítés nagyjából azért ezt a tagolást, hagyományos tagolást követi, hogy egy logót mondjuk mekkora méretben jelenítenek meg. Tehát tényleg voltak olyan kicsik, akik ugye jóval kevesebbért is, de oda tudtak férni, de ez is mutatja, hogy mennyire fontos volt számukra, hogy látták az értéket abban, hogy még akár ilyen kis felületen is megjelenjenek a világbajnokság közelében. Nyilván itt, ahogy mondtam, nagyon széles ez a spektrum, tehát a nagymárkák azok értelemszerűen nagyon komoly dollármilliókat, inkább dollár 10 milliókat fizettek ezekért a megjelenésekért. Nyilván a kisebbek azok lényegesen kevesebbet, de pont ez, amit mondtam, hogy úgy maximalizálja a FIFA ezt a bevételt, hogy tényleg az utolsó centet is megpróbálták ebből kisajtolni, az apróért is lehajoltak. Ugyanakkor a világbajnokságnál nagyobb, komolyabb, nem hogy sportesemény, de bármilyen szintű esemény, kulturális, társadalmi esemény a világon nincsen. Tehát itt még a nyári olimpiával sem igazán tudjuk összevetni. Tehát nem az a kérdés, hogy a futballvilágbajnokság nagyobb-e a nyári olimpiánál, hanem az, hogy mondjuk a labdarúgó Európa-bajnokság és az olimpia közül melyik az erősebb, azon esetleg vitatkozhatunk. De hogy az első helyen a labdarúgó világbajnokság áll, az nem is kérdés. Tehát egész egyszerűen ez olyan reklámértéket, marketingértéket jelent egy hirdető számára, ami tényleg láthatjuk, hogy ha nem is minden pénzt megér, mert ilyen ugye az üzleti életben nincs, de tényleg dollármilliókat megér.
1: És hát amit Gianni Infantino is gyakran hangsúlyoz, hogy ezeket a bevételeket ugye visszaforgatják a futballfejlesztésekbe, illetve a tagországok részesülnek belőle. Mennyire átlátható és ellenőrizhető ez a rendszer, mit gondolsz?
2: Hát ők ugye azt mondják, hogy ez egy maximálisan transzparens és átlátható rendszer, legyen így, higgyük ezt el neki. Abban egyébként tényleg igaza van Infantinónak, és ezt a javára kell írni, hogy valóban a FIFA a bevételeinek a legnagyobb részét azt a labdarúgásba forgatja vissza. Tehát nem arról van szó, hogy kiveszik a profitot, hanem tényleg a labdarúgás projektjeire használják ezeket a bevételeket, úgyhogy természetesen azért a FIFA nyilván megtart magának a saját működési költségeire egyéb, vagy hát egy valamekkora részt, ami nyilván azért ekkora összegből, ugye 15 milliárd dollárról beszélünk ebben a világbajnoki ciklusban, tehát általában ilyen 80-90% az, amit visszaforgatnak, de hát ennek ugye a 10-20%-a is több milliárd dollár, tehát azért ez mindenképpen egy olyan összeg, amiért abszolút megéri küzdeni. Nagyon sok minden ugye jól látható abból, hogy a tagszövetségek milyen támogatásokat kapnak, milyen projekteket finanszíroz a FIFA, ugye infrastruktúrális fejlesztéseket, főleg ugye hátrányosabb helyzetű országokban. Nyilván a klubok is kapnak ugye kompenzációt azért, hogy a játékosaik ott vannak a világbajnokságon. Tehát azért nagyon sok olyan összeget fizet ki a FIFA, ami nagyon jól látható, nagyon jól nyomon követhető, de az, hogy a FIFA teljesen átláthatóan, transzparensen működik, azért az elmúlt évek, évtizedek tapasztalatai alapján ezért szerintem senki nem tenné tűzbe a kezét, de azt is mondhatjuk, hogy ha egy ilyen ekkora forgalmat lebonyolító vállalkozásnál az összegek 80-90%-a legalább tényleg jó helyre kerül, a futballban hasznosul, akkor azért az egy egészen más nívó, mint hogyha mondjuk az egész összeg valahol eltűnne.
1: És hát ugye hatalmas számokról van szó, és szerintem kijelenthető, hogy azért ez a mostani világbajnokság ilyen szempontból egy sikertörténet volt. Szabados Gábornak köszönöm szépen, hogy velünk volt, és átbeszéltük a világbajnokság gazdasági hatásait. Ez volt már a Hazafutás, Szűcs Miklós szerkesztő kollégám nevében is köszönöm a figyelmet, búcsúzik a műsorvezető Keszi Dóra.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 6 óra múlt 3 perccel, jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Szabó Bence és a hangmérnök Horváth Milán nevében is, a mikrofonnál Regős László Pál. A mai körkapcsolásban a labdarúgásé lesz a főszerep, foglalkozunk a mögöttünk álló világbajnoksággal is még, de előre is tekintünk, hiszen a hétvégén már rajtol az NB1, és a nemzetközi porondon is szerepelnek majd kupacsapataink a holnapi napon, ahogy tegnap a Győr is pályára lépett. Aztán szó lesz asztali teniszről, az 1979-es világbajnok csapatunkról ugyanis film készül, illetve a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjról is lesz szó a mai körkapcsolásban. Elsőként viszont, ahogy említettem, futballal kezdünk. Itt van velünk a vonalban Kéri András, futballszakértő, mérkőzéselemző, aki a Juventus Dubai Akadémiájának edzője. Szervusz, Andis, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Szervusz, én köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit.
3: A labdarúgó világbajnokságról lesz szó most Kéri Andrással, hiszen korábban az olasz válogatottnak is segített, itt a világbajnokságon pedig a brazil válogatottnak, Carlo Ancelottinak, ami azért elég jól hangzik, finoman szólva ez a két válogatott így egymás mellett, hogy szakmailag segíteni olasz és brazil válogatottnak. Hogy jött ez az egész, hogyan kerültél közel ehhez a két csapathoz?
4: Hát igazából, ami a brazilokat illet, ugye Marokkot már januárban elkezdtem elemezni, ahogy említett, a Juventus Akadémián dolgozom, ott van két olyan kollégám, akik marokkóiak, és igazából rajtuk keresztül már korábban behatóbban elkezdtem foglalkozni Marokkóval, és ugye úgy alakult a sorsolás, hogy Brazília az első világbajnoki összecsapását június

0: Van, abszolút. Ez ugye így működik a szakmában. Én elmúlt egy évben dolgoztam egy Francesco Cazzonának, ő sokáig volt a szlovák labdarúgó válogatott kapitánya. Elég sikeres volt ez az időszak, hiszen ugye azért pótselejtezőre eljutott Szlovákia, köztük ugye sikerült legyőzni otthon Észak-Írországot, illetve Németországot, ugye Nagelsmannikat 2-0-ra még tavaly szeptemberben, tehát ezek jó alapok voltak, és ugye ezt követően, amikor az olasz válogatott pótselejtezőre került, akkor pedig az Észak-Ír elemzés, amit frissítettem, azt ugye bekérték, és ugye akkor a olasz szövetségi kapitányhoz, Gennaro Gattuso-hoz jutott ez el, úgyhogy ami a pótselejtezőt illeti, ott tudtam az első meccsen segíteni az olasz stábnak, és utána pedig, ahogy említetted, volt ez a marokkói anyag, amit igazából én a szakmába küldtem körbe, és ők úgy tartották, vagy úgy értékelték, hogy megéri ezt továbbítani, mert hasznos lehet a brazil stábnak, és hála jó Istennek a visszaigazolásból ez ki is derült.
1: Akár azt az Olaszország, Észak-Írország, vagy most a júniusi Brazília-Marokkó mérkőzést utána gondolom, ilyen szemüvegen keresztül nézed, hogy észreveszel-e valamit, amit esetleg a te munkádból találhattak meg?
0: Hát igazából ott ugye az ellenfél feltérképezése volt fontos, tehát a brazil játékban, ami visszaköszönt az a fajta dominancia, amit ugye akkor Marokkó azon a mérkőzésnek különös az első 25 percében alkalmazott. Igazán kiforrott futball Ancelottiéknak nem volt, és mai napig sincs, ezért se jutottak igazán messzire jelen pillanatban a brazil válogatottal ugye ezen a VB-n. A másik dolog pedig, amit illeti, hát ugye Észak-Írországban, most nem akarok butaságot mondani, szerintem novemberben játszik a magyar válogatott Marco Rossiék is, tehát igazából természetesen ezeket az ellenfeleket nézi az ember, amikor pedig szórakozásból követek egy mérkőzést, hát igazából akkor is, hogyha van valami olyan újdonság, vagy ami úgy, hogy mondjam, rutinból az embernek feltűnik, akkor azt természetesen úgymond elraktározom a fejemben is, tehát akkor is, hogyha éppen nem dolgozom egy adott mérkőzéssel kapcsolatban, ami viszont hosszú távon hasznos lehet, és természetesen, ahogy említetted, ez ugye nyári mérkőzésekre is kihatással van. Mondom, a marokkói példa az, hogy rendkívül direkt, veszélyes kontrafutballból egy labdatartásra épülő játékot építettek, és igazából ez vissza is köszönt azon a mérkőzésen, mondom, ahol sikerült egyébként nem csak megszerezni a vezetést Ancelottiék ellen, de dominálták is ott az első fél órát.
1: És egy-egyes döntetlennel ért véget ugye az a találkozó. Összességében maga a világbajnokság szakértői, elemzői szemmel hogy tetszett neked most ez az amerikai VB?
0: Hát mindig két oldala van, van sok olyan mérkőzés, többek között ugye, sőt elsősorban a létszámbővítésnek köszönhetően, ami én úgy gondolom, hogy nem igazán üti meg azt a színvonalat, amelyet sok szurkoló vagy a közvélemény elvárna, tehát sok unalmas mérkőzés is volt, de ez azért is van, mert egyébként, ahogy megszokhattuk, eszméletlen most már a versenynaptár a modernkori futballban, és nagyon sokszor a sztárcsapatok, sztárjátékos is kifacsarva érkeznek úgymond a tornára, tehát nem feltétlenül tudnak 7 vagy 8 mérkőzés konzisztens módon a legmagasabb szinten, a tőlük megszokott szinten teljesíteni természetesen, és ez is kihatással lehet egy-egy mérkőzésre, vagy ugye például ott van a döntő Argentina és Spanyolország között, hát ott pedig nyilván a tét nyomta nagyon rá a bélyegét a mérkőzésre, meg mondjuk azt, hogy talán helyi idő szerint, ha jól tudom, ott 3 órakor, vagy nagyjából a körül kezdődött a találkozó, ahogy egykoron 94-ben is, ugye a brazil-olasz finálé, ott is hát igazából kevés helyzet jellemezte a találkozót, tehát nyilván ott a hőség is kihatott, de általában voltak természetesen klasszis teljesítmények, egészen csodálatos, hogy Messi 39 évesen is az egyik legkiválóbb játékos, sőt, hát most a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség meg is választotta a torna legjobb játékosának, úgyhogy ha már konzisztens teljesítmény, szinte mindjárt 40 éves a játékos, és továbbra is ezt a tempót tudja produkálni, és hát nagy szerepe volt abban, hogy Argentina egyáltalán eljutott a döntőig, hiszen nem egy találkozón kellett nekik fordítaniuk, ami Messi nélkül valószínűleg nem sikerült volna. De ezen kívül ott volt természetesen a zöldfoki szigetek, említettük Marokkót, Egyiptomot szerintem rendkívül lehet dicsérni. Ha picit több szerencséjük van, akkor egyébként Szaláik jutnak tovább. Ha jól emlékszem, azon az ominózus mérkőzésen 2-0-ra is vezettek, viszont nem tudták megtartani az előnyt. Úgyhogy természetesen voltak kiemelkedő mérkőzések, azok a nemzetek, akik meg úgymond játékban esetleg epizód szereplők voltak, vagy legalábbis úgy terveztük, ott ugye Kongó, Zöldfoki szigetek, stb. Hát egyrészt az ő népük ugye rendkívül boldog, hogyha láthatja a csapatukat a tornán, másfelől pedig láttuk, hogy játékban is tudtak meglepetést okozni. Úgyhogy igazából az embernek nyilván ilyenkor felemás érzése van, voltak természetesen találkozók minden tornán, amely, hát hogy mondjam, minőségben nem hozta talán az elvárt szintet, vagy legalábbis a várakozásokat, és persze voltak nagyon izgalmas összecsapások, főleg a kieséses szakaszban.

0: Ha a világbajnok spanyol csapat játékára gondolunk, okozott-e bármi meglepetés neked ez a spanyol válogatott, megérdemeltnek gondolod-e a világbajnoki címüket, vagy hogy értékeled a spanyol csapatot? Mert pont az esetükben talán többször is volt olyan mérkőzés, ahol ilyen kézilabdaszerűvé vált a futball, egy felállt védelemmel szemben passzolgattak hosszú percekig, mire kidolgoztak egy helyzetet.
1: Igen, hát ugye én nem igazán kedvelem azt, amikor mondjuk 80%-ba vagy a fölött birtoklod a labdát, de valójában steril a futballod, mert ugyanakkor nem tudod kimozgatni a egyébként jól záró ellenfél védekezését, nem tudsz passzsávokat nyitni, nem tudod kimozgatni őket, szabad területet nem találsz magadnak vagy a társaknak, és ugye ők rögtön belementek ott a zöldfoki csapat ellen egy ilyen mérkőzésbe, illetve természetesen kapus bravúr is kellett hozzá, de utána a többi mérkőzésen azt láttuk, hogy igazán hozták azt, ami elvárható volt. Érdekes, mert ott is szellemi fásultság, fáradtságot észre lehetett venni, tehát nem feltétlenül voltak a spanyolok sem kirobbanóak végig a tornán, de ugye nem is ez számít, hanem hogy a döntő pillanatban tudsz-e nyerni, és ezt végül is Argentina ellen megtették, illetve ugye eljutottak a döntőig. Ott volt talán a negyed döntő, amikor szintén nem éreztem azt, hogy egyértelműen a mérkőzést uralták, de hogy a tornán ők lennének a legjobbak, akkor még a versenyben lévő Franciaországot gondoltam a spanyol mellett, akikből végső győztes lehet, sőt azokban a napokban úgy éreztem, hogy a franciák erősebbek, de hát látjuk, hogy az élet azt hozta, teljesen jogosan, hogy a spanyolok nyertek egy hosszú évek óta, már legalább két évtizede elindított olyan játékkultúrát tudtak a legmagasabb szintre építeni, ami úgy gondolom, hogy lenyűgöző volt, nyilván volt ugye a Xavié korszaka, Iniesta-ék korszaka, aztán történt egy váltás, de hát ugye a szövetségi kapitány pályafutását is tudjuk, kiemelkedő eredményeket ért el a szövetség alkalmazásában az utánpótlás szinten is. Én konkrétan kim voltam, amikor Fabián Ruiz volt a legértékesebb játékosa az U21-es spanyol válogatottnak, nem akarok butaságot mondani, szerintem 2019-ben volt Bolognában, akkor nyerték meg a Európa-bajnokságot De La Fuente-vel, és ugye azon a mérkőzésen vezettek az olaszok ellen, jól emlékszem, és utána az olaszok fordítottak 3-1-re, na de hát ott is végül a tornán a legkonzisztensebb futballt, egy kiváló szervezett alapjátékot ők mutatták már akkor is, és mondom, a szövetségi kapitány pályája mutatja ezt a szakmai megbízhatóságot, ami most már évek óta, itt az EB után a VB-n is, hát hogy mondjam, egy kiemelkedő teljesítményt tud felmutatni nemzetközi szinten is.
0: Említetted a francia csapatot az imént, amely az elődöntőig, amíg a spanyolok szemben nem jöttek, talán a legellenállhatatlanabb játékot mutatta be a világbajnokságon, és hát tényleg nagy esély volt, nagyon sokan gondolták ezt, hogy a végső győzelmet is megszerezhetik a franciák. Ott abban az elődöntőben viszont a spanyolok kihúzták a francia csapat méregfogát, ez minek volt köszönhető?
1: Hát abszolút, igazából abban, hogy amíg kiemelkedő egyéniségei vannak technikai értelemben is a francia játékosoknak, ha szigorúan nézem, talán ott még több sztár van, mint a spanyoloknál, ha ebből a szempontból közelítem, de valójában az említett alapjátékba, amibe belenevelték már egészen fiatalon a spanyol játékosokat, hogy korosztályról korosztályra konzisztens módon ugyanazt a szakmai színvonalat tudták tovább építeni, és hogy olyan rendszerbe tudnak illeszkedni ezek a labdarúgók, hogy csukott szemmel megtalálják egymást a pályán, hihetetlen magabiztosan kezelik a labdát, és elejét veszik annak, hogy kontroll tudjon rájuk az ellenfél, vagy nyomást tudjon az ellenfél rájuk gyakorolni. És igazából a franciáknak nem ízlett ez a futball, ahogy a többi nemzet játékosainak sem, mégpedig az, hogy végig Spanyolországnál volt a kontroll, vagy legalábbis a mérkőzés jelentős részében, az igazán kulcs pillanatokban Spanyolország uralta ugye a mérkőzést, ők tudták igazán a ritmus szabni, a dinamikáját a játéknak, és ugye a francia csapat minden egyes ellenfél akkor érzi magát elemében, hogyha éppen ők tudják szabni a játék ritmusát. Most a spanyolok ellen ez szinte lehetetlen megcsinálni, ez Iniesta-ék időszakában is, ahogy említettem, lehetetlen volt, pedig ott egy azért némiképp más játékelképzelés valósult meg akkor, de egy mindenféleképpen maradt, vagy mindenféleképpen egy szakmai biztonságot ad most is a spanyoloknak. világos elképzelések mellett minden nemzet ellen tudják uralni jelen pillanatban a futballt, és ettől a ponttól kezdve a kontrollat tudott tartani a játékot, egyszerűen az ellenfél futballistái nem tudnak érvényesülni, vagy azért, mert nem jutnak labdához, vagy amikor labdához jutnak, az időszakos, és nem tudják a saját ritmusukat úgymond felvenni. És ez rendkívül zavaró, és idővel, az idő előre haladtával egyfajta tehetetlenségbe, frusztrációba csapát, ami nyilván növeli mindig a spanyol csapat játékminősége és az ellenfél játékminősége közti különbséget.
0: Utolsó kérdés, Andis, láttál-e valami olyat ezen a világbajnokságon, akár taktikai szempontból, akár egy játékos előretörését, betörését, ami a következő szezonban vagy szezonokban meghatározó lehet a futballban?
1: Hát érdekes, mert például az elődöntőben, amikor ugye elsírta magát Lautaro Martínez, aki azért nyilván többször Messék árnyékában, vagy korábban is epizód szereplő volt az argentin válogatottban, akkor úgy gondoltam, hogy akár a döntőben is komolyabb szerephez juthat, végül ugye nem került, vagy nem lépett pályára, ugye Scaloni döntése értelmében. Hát igazából ugye Maldini Kubarsit kiemelte, mi szerint a legkiválóbb védő lesz, egészen elképesztően teljesít most is, elképesztő az, hogy nem csak technikai értelemben, de szellemileg, szellemi vezérként is jelen van, ugye nem csak a klubcsapatában játszik kiemelkedőt egészen fiatalon a Barcelonában, hanem itt a spanyol válogatottban is, és abszolút egy zseniális játékos, és nyilván rengeteg futballistát lehetne még megemlíteni. Most így hirtelen talán a spanyol csapat ott említeném, főleg azért, mert ugye megnyerték a tornát. A Németországnál volt ugye a ominózus büntető párbaj, ami igazából jellemezte azt, hogy ugye egyre kevesebb a vezér ott a válogatottban, nem úgy, mint egykoron, nem tudom, Rudi Föller, vagy Mateusz, vagy Basler, vagy Jürgen Klinsmann. És hát persze ott vannak a feltörekvő csapatok, akik szerintem tovább előre fognak lépni. Egyiptomot ugye említettem, vagy éppen visszatérhetek ugye Marokkóhoz. Egészen elképesztő, hogy ezeknél a csapatoknál az korábbi hiányposztokon, jobb hátvéd pozícióban, hatos pozícióban milyen játékosokat lehet megemlíteni, de akár Elaine-t is említhetem, aki viszont például a kijutás esetében játszott egészen lenyűgözően, sokkal jobban, mint például a Rómában a klubcsapatában. Úgyhogy természetesen ezt azért naphosszig lehetne sorolni.
0: Kéri Andrásnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt a vonalban, és további sikeres elemzéseket és kapós elemzéseket kívánok. Mi pedig a körkapcsolást a zene után folytatjuk.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 18 óra 20 perc, folytatjuk a körkapcsolást. Vendég van a stúdióban, köszöntöm ifja Bozsik Józsefet, prolicenszes edzőt. Legutóbb Lendván dolgoztál, ez mostanra már nem így van. Mi történt pontosan, és hogy zárult ez a fejezet?
3: Igen, először is köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, a utolsó szezonunk után, ami elég emlékezetesre sikerült, úgy alakult a nyár, hogy átalakult a klub költségvetése, sokkal szerényebb büdzséből folytatja a Lendva csapata, és ez egy együttműködést eredményezett az Alaegerszeggel, illetve kölcsönjátékosok formájában az eszékkel is. Ez az együttműködés azt jelentette, hogy a szakmai stábot is gyakorlatilag ez a három csapat kooperálva biztosítja. Ugye ez azt jelenti, hogy most az Alaegerszeg és az eszék stábjából állt össze a Lendva szakmai stábja, és így minket viszonylag az eredmény tekintetében váratlanul ért, hogy nem tudtunk maradni, nem tudtuk folytatni a megkezdett munkát. Ugyanakkor nyilván a mindenféle sportban zajló változások tükrében azért bizonyos tekintetben fel voltunk erre a forgatókönyvre is készülve.
2: Ugye sikeres volt a Lendva az előző szezonban. Milyen emlékeid vannak, milyen élményeid vannak? Hogy tekintesz vissza erre az időszakra?
3: Hát nagyon jól éreztem magam, tényleg három rendkívül intenzív évet töltöttem Lendván az egész szakmai stábommal. Az első évben egy váratlan feljutás, aztán a második évben harcoltunk a bentmaradásért, de akkor még a klub nem tartott sem szakmailag, sem anyagilag azon a szinten, hogy ez reális elvárás lehessen, és ez igazán megsüvegelendő egyébként a menedzsmenttől, a tulajdonos úrtól is, hogy nem is volt az elvárás ugye a második évben, hogy mi maradjunk benn. Úgy álltunk hozzá, hogy ez egy tapasztalatszerzés, nyilván bent szerettünk volna maradni, de aztán az utolsó pillanatban már a Maribor legyőzése se volt ehhez elegendő, így sajnos búcsúztunk az első osztálytól, viszont most az utolsó évben teljes válszélességgel a cél mögé állt a tulajdonos úr is, biztosított minden forrást ahhoz, hogy a feljutásért tudjunk harcolni, és hát úgy néz ki, hogy teher alatt nő a pálma, mert az előző két évben nem volt rajtunk ekkora nyomás, az eredmény szempontjából inkább a játékos fejlesztésen volt a hangsúly, és azon, hogy legyünk egy stabil, másodosztályú csapat, akik az első hatban tudnak végezni. Ugye ebből jött ki egy feljutás aztán, meglepetésszerűen, viszont az utolsó évben elvárás volt, hogy teljesítsük a feljutást, és hát erre nagyon büszkék lehetünk, hogy minden korábbi klubrekordot megdöntve, ami a másodosztályt illeti, gyakorlatilag klubrekordnak, sőt a másodosztály történetében rekordnak számító pontot gyűjtve sikerült a feljutás. Úgyhogy most nagyon szurkolok nekik, hogy az első osztályban is tudják folytatni ezt a megkezdett munkát.
2: Te hol fogod folytatni? Lehet erről már tudni valamit, hogy Lendva után mi jön?
3: Igen, ugye itt egy kicsit ez szerencsétlen alakult a helyzet, hiszen folyamatos egyeztetésben voltunk mind a Vég Gábor úrral, mind a Sarló Istvánnal folytatással kapcsolatban, és ilyen heteken keresztül ugye az a kommunikáció volt az irányunkból, hogy velünk szeretnék folytatni a közös munkát, illetve ugye mondták, hogy előkészítik az ajánlatot, és az majd érkezni fog. Aztán sajnos itt a szponzori háttér az úgy változott, hogy végül a Salec azzal az információval hívott fel, hogy sajnos nem tudnak semmiféle új szerződést ajánlani, akármennyire is szerettek volna, mert így alakult a klubnak a büdzséje. Úgyhogy ezzel párhuzamosan viszont az időből kifutottunk, hiszen mire kiderült, hogy mi nem maradunk Lendván, addigra a legtöbb csapat már elkezdte a felkészülést, illetve már aláírt szerződések voltak az új stábokkal, így gyakorlatilag nem is tudtunk kikerülni a piacra, mert mindenki elkönyvelte, hogy egy ilyen szezon után ez 100%, hogy mi Lendván folytatjuk az első osztályban. Ez egy kicsit így szerencsétlenül alakult, ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy nyilván véletlenek szerintem nincsenek. Nem rossz most egy ilyen intenzív három év után egy kicsit fújni, hiszen azt gondolom, hogy most szeptemberig nem nagyon kalkulálhatunk azzal, hogy bármilyen lehetőség beesik. majd szeptember közepétől, amikor az első 6-8-10 forduló lemegy minden bajnokságban. Én szerintem utána indul meg a piac ebből a szempontból, hogy nekünk jöhet lehetőség. Úgyhogy várjuk az új kihívást stábommal együtt. Elsősorban megvan őszintén, hogy nagyon szeretnénk külföldön maradni, és ott építeni tovább a karrierünket, de nyilván, hogy jó projekt megtalál hazai frontról, akkor az elől sem zárkozunk el.
2: Külföldön mit értesz? Maradnál Szlovéniában, Közép-Európában, vagy nyitott vagy igazából bármire?
3: Nem, abszolút nyitottak vagyunk minden jellegű folytatásra. Azt gondolom, ez egy jó ajánló levél, ez amit Szlovéniában, amilyen teljesítmény nyújtottunk, amilyen projektben vettünk részt. Úgy gondolom, hogy a mai futballban már nagyon komplex az edzői munka, amellett, hogy eredményt kell produkálni, arra is figyelni kell, hogy játékos fejlesz. Nyilván klubok építenek erre a bevételre, hogy játékos tudnak értékesíteni. Ebből a szempontból ez nekünk egy nagyon jó kihívás volt, és egy nagyon jó fejlődési lehetőség, hogy ezt a szlovén első és másodosztályban megtapasztalhattuk, hogy ez hogyan is működik, és hogy tudunk ebben sikeresek lenni.
2: Ha már személyes fejlődés, a te saját vezetőedzői képességeidet, hogy értékeled, mennyit javult ebben a három évben, mert arról beszéltünk, hogy sikeres volt a három év, a csapat számára mindenképp, de ez az esetedben hogy néz ki?
3: Hát elképesztő nagy tapasztalat volt abban a szempontból is, hogy külföldön kellett megállnod a helyet magyar edzőként, és én mindig azt mondom, hogy ez egy kicsit más, amikor itthonról kerülsz ki külföldre, és nem Szlovéniában futballoztál, és ott szocializálottál. Alapvetően úgy álltam a dolgokhoz, hogy én vagyok a vendég, és nekem kell beilleszkednem abba a kultúrába. Ez hál' Isten a visszajelzések alapján jól sikerült. Illetve edzőként nyilván ez a két legnehezebb feladat szerintem, amiben nekünk részünk volt ebben a három évben, feljutásért küzdeni, és a kiesés ellen ez kívánja a legtöbb emóciót és a legtöbb energiát az edzőktől. Itt talán a legnagyobb a nyomás a stábon és a játékosokon, amit kezelni kell, a szurkolói elvárások, a vezetői elvárások. Úgyhogy ez rendkívül nagy tapasztalatot és rutint adott ezzel kapcsolatban. Érzi az ember egyébként, hogy sokat higgadt már bizonyos helyzetek, amiket kezelni kell, azok nem olyan szinten ejtik pánikba az embert, ahogy másokat, sőt, hát igazából a kollégám szokta mondani, amikor ilyen helyzetekben rám néz, hogy cuccu a 20-as púzusod, mert fölment 30-ra, akkor oldjuk meg ezt, ami most történik. Úgyhogy ebből a szempontból azon ebbe fejlődtem a legtöbbet, hogy megfelelő objektivitással tudok kezelni minden helyzetet, maradok a realitás talaján. Talán ez a legfontosabb feladatom vezetőedzőként, hiszen azért itt a mi régiónkban, Közép-Európában ez nagyon jellemző, hogyha siker van, akkor felhők felett vagyunk, amikor van egy vereség, akkor el akarunk bújni a csukjánk alá, és egy hétig ne szóljon hozzánk senki. Én azt vallom, hogy ebben valahol az arany középutat kell megtalálni. Mindig azt mondom a csapatnak 24 órában elfejteni a vereséget és a győzelmet is, és dolgozunk tovább ugyanúgy, mintha is a történt volna. Ez nekünk nagyon bevált lendván, és ez sikerre vezetett.
2: És mi az arany középút? Itt korábban említették két részt a vezetőedzi munkában, az eredményorientáltságot és a játékos nevelést, képzést. Ezek között van-e arany középút, vagy melyik áll a te szívedhez közelebb?
3: Hát mindenben ezt a középutat kell megtalálni. Nyilván itt ahhoz, hogy te megfelelően tudjál játékost fejleszteni és értékesíteni, ahhoz azért egy olyan csapat kell, aki nem a kiesés ellen küzd, mert nyilván akkor tudsz jól eladni játékost, hogyha eredmény is van. Ahhoz, hogy eredmény produkálj, ahhoz kellnek tapasztalt játékosok a csapatba, és itt is a csapatkialakításnál is azt gondolom, ez volt az erősségünk idén, hogy az arányokat megtaláltuk. Ugye amellett, hogy voltak tapasztalt játékosaink, akik már futballoztak első osztályba, például az Alex Pickler, aki Mariborba játszott 8 évig, nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, amellett mindig a Pán volt 4-5-21-es korosztályba illeszkedő játékos, és ugye itt nekünk effektíve duplán teljesítettünk, mert amellett, hogy a szlovén szövetség ajánlását teljesítettük, ami azt jelenti, hogy 2-21-es szlovén játékosnak a Pán kell lenni, ezen felül mindig volt 2-21-es magyar játékosunk is a pályán. Ugye az első félben Keresztes Noel és Dragoner Áron, aztán Keresztes Noel sérül és Bakti Balázs érkezett a középpályára. Úgyhogy gyakorlatilag így 4-5-21-es játékost mindig a csapatba tartva, kiegészítve a tapasztalt játékosokkal, és ehhez kellett nyilván ez a középkorosztály, hogy az átlag életkor megfelelő legyen, és így ugye tudtuk hozni azt az eredményt is, amit elvárt a vezetőség, és így aztán minden egyensúlyba került. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az az arany középút, amire figyelni kell, és ezt kell úgy összerakni, hogy ez működőképes legyen.
2: Ifja Bozsuk Józseffel hamarosan folytatjuk, este 6:30 múlt 1 perccel most jönnek a hírek.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: 3 olimpiai bajnok úszónk is indul az Európa-bajnokságon. Vádat emeltek 4 mentőápoló ellen. Újabb hidegfront hozhat esőt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Jasper Philipsen nyerte a francia országos kerékpáros körverseny 17. szakaszát. A 2026-os Tour de France-on első szakasz győzelmét szerezte meg Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel kiváló felvezetése után. Az Alpecin sprintere 50 pontos befutót nyert. Így nagyon megközelítette a zöld trikós Mats Pedersent, aki már csak 7 ponttal vezet előtte. Az összetített eredmények alapján a verseny továbbra is a szlovén Tadej Pogácsár vezeti. Újabb fiatal labdarúgóját veszítette el a Kispest Honvéd. A Nemzeti Sport értesülése szerint a 17 éves Újvári Ferenc az Újpest FC-ben folytatja pályafutását. A futballista 2025. szeptemberében mutatkozott be az akkor még Feszkó Tamás által irányított csapatban, és hamar kivívta magának a helyet az élvonalba visszajutó együttesben. Tavaly 24 alkalommal kapott szerepet az NB2-ben, 19-szer kezdőként. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, így a mieink pénteken az 5-től 8. helyért játszhatnak Hollandiával. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat, 5-en indulnak nyílt vízen, közülük 2-en mindkét szakágban értekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EV csapatnak. Valamint a 4. ötkarikás érmes Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán báptól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. És Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Bántalmazás miatt vádat emeltek 4 mentőápoló ellen, akik novemberben a pécsi klinikán ájulásig vertek egy beszállított és távozni akaró ittas férfit. A detoxikálóban elhelyezett férfi arcát ökköllel ütötték, valamint lábon és fején rúgták. Miután kiabált és dörömbölt az ajtón, valamint szitta a beteg ápolókat. A Pécsi Tudományegyetem klinikai központja az eset után büntető feljelentést tett. A szakdolgozókat azonnal elbocsátotta. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést kért rájuk, valamint indítványozta eltiltásukat az egészségügyi foglalkozástól. Őrizetbe vettek Szolnokon egy bombával fenyegető 36 éves férfit. Múlt péntek este hívta fel a vármegye rendőr főkapitányságát azzal, hogy robbanó szerkezet található a város autóbusz pályaudvarán és a polgármesteri hivatalban, A bombakutatók sehol sem találtak pokolgépet. A rendőrség a hívás alapján rövid időn belül azonosította a férfit. Közveszéllyel fenyegetés büntette miatt indult eljárás ellene.
0: Közlekedés.
5: Lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig a Ferencváros-Kelenföld vasútvonalhoz kapcsolódó munkák miatt. A korlátozás idején a Soroksári útról nem lehet közvetlenül felhajtani a Rákóczi hídra Buda felé, valamint a hídról sem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányba. A Soroksári úton közlekedő autóbuszok terelve közlekednek.
0: Időjárás.
5: Holnap a napos, felhős időszakok mellett országszerte várhatók a záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé elered az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik majd a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 7 perccel múlt este fél hét, folytatjuk a Körkapcsolást, a mikrofonnál Regős László Pál, a stúdióban pedig továbbra is itt van velünk Ifja Bozsik József prolicenszes edző, akivel most picit a nemzetközi kupacsapatainkról fogunk beszélgetni, hiszen az Eto már bemutatkozott, a Ferencváros is bemutatkozott a nemzetközi porondon, holnap pedig a Debrecen és a Paks is megméretteti magát első mérkőzésén. Kezdjük az Eto-val, mégiscsak a magyar bajnoki címvédőről van szó, amely ráadásul már túl van egy, hogy fogalmazzak, rossz emlékű párharcon a Viking úr ellen, viszont tegnap már talán mondhatjuk, hogy hozta a kötelezőt Luxemburgban az Aterbissen elleni 6-2-es győzelemmel. Inkább úgy kezdenék, hogy van-e ekkora különbség szerinted a Luxemburg és az izlandi csapat között, mint amit az Eto elleni mérkőzéseik mutattak. Ugye az izlandiak, a Viking úr győzött hazai pályán, és aztán itt Győrben pedig kiharcolta a továbbjutást.
3: Igen, ez egy érdekes kérdés. Nyilván van különbség a két csapat között, ami az erőviszonyokat illeti, de én inkább a Győr játékában látom egy kicsi előrelépést a bajnokok ligás elejtezőhöz viszonyítva. Én azt éreztem, hogy a mexikai kollega ugye megérkezett, és még nem volt teljesen tisztában azzal, hogy kit hogy tud használni, hogy igazából mi az a futball, ami a Győrhöz közel áll, illetve melyik játékos mire képes. Ebből kifolyólag láttam egy, főleg a második mérkőzés végéhez közelítve, amikor menni kellett az eredmény után egy kis fejetlenséget, szétesést, ami korábban szerintem nem volt jellemző Orbé Balázs idejében az Etóra. Alapfújaiban nem változott sokat a csapat egyébként, tehát ugyanaz a játékstílus jellemzi egyelőre, ami az alap dolgokat illeti. Viszont habitusban érzek változást, egy kicsit kapkodó lett, kicsit direktebb lett a futballjuk, amiből most egyébként a luxemburgi csapat ellen jól jöttek ki. Itt olyan minőségi fölényük volt, amiből ez egy nagy arányú győzelmet hozott. Viszont pont az izlandi csapat ellen azt éreztem, hogy az idegenbeli meccsen is és a hazai mérkőzésen is nagyobb türelemre lett volna szükség, hiszen az egy sokkal fegyelmezettebb, taktikailag jobban felkészített csapat volt, akit fárasztani kellett volna, ahol labdát kellett volna birtokolni, és ezeket a mérkőzéseket szerintem ott a 60. perc után lehetett volna eldönteni, főleg annak fényében, hogy idegenben ugye hátrányból érkeztünk a második mérkőzésre. Én azt gondoltam, hogy mivel a 12 fokból érkezik az izlandi csapat, itt a 30 fokban az lesz a terv, hogy fárasztjuk őket 60 percig, és az utolsó 30-ba ki tudjuk őket végezni. Ehhez képest én egy kicsit ilyen nagyon nyílt, sisakos ész nélkülinek éreztem az első 30 percet, és utána ez visszaütött, hiszen a 60. percben nem az ellenfél fogyott el ebben a nagy tempóban, hanem mi nem tudtunk már ritmust váltani az utolsó 30-ban, és az tény, az természetesen tény, hogy a kispadról nehezebb volt cserélni, ugye hiányzók sérültek miatt, inkább tapasztalatlan játékosok, fiatalok álltak rendelkezésre, de hozzáteszem, hogy szerintem egy ilyen két mérkőzésen eldőlő továbbjutásnál lehet tervezni azzal, hogy amikor van két hasonló profilú játékosod, mint például Bumba és Gavrić, akkor lehet ilyenekkel játszani, hogy más raksz be az első 60 percre, aki egy kicsit elfárasztja az ellenfelet, aki a fizikai, a melós részét megcsinálja a mérkőzésnek, és mondjuk frissen Bumba beérkezett volna az utolsó 30 percre, akkor lehet, hogy tudott volna olyan extrát adni a csapatnak, amivel tovább tudnak jutni.
2: Ez a kapkodás, amit említettél, ez az edzőváltásnak köszönhető, hogy a játékosok egyszerűen nincsenek hozzászokva az új környezethez, vagy az új vezetéshez, vagy lehet, hogy Efraín Juárez kér valamit, amit esetleg még nem tudnak tökéletesen végrehajtani a játékosok, és ettől lesz egy ilyen kapkodó, sietős hangulata a játéknak.
3: Szerintem az edzők közti különbség habitusban van leginkább. Az látszik a Fradin is egyébként, hogy Borbély Balázs ugyanazt a futballt szeretné játszani, amit Győrben is csinált a csapattal, és ez a Vojvodina ellen nagyon jól nézett ki. Igaz, amikor abban teljesen egyetértettem, hogy a második fél időben, amikor már úgy érezték, hogy megvan a továbbjutás, akkor kényelmessé vált a Fradi, és nem végezte ki az ellenfelét, főleg, hogy emberelőnyben is voltak, de nagyjából ugyanaz a futball jellemzi a Fradit, és sokkal a Robikin féle Fradihoz én egy sokkal türelmesebb csapatot látok, akik többet birtokolja a labdát, jobban felépíti a támadásait, jobban kontrollálja a mérkőzéseket. A Efraín Juárez pedig már a mérkőzés előtt azt nyilatkozta, hogy nekik kell menni az első 15 percbe, gyorsan gólt kell rúgni, és már ott egy kicsit azt éreztem, hogy ez nem biztos, hogy az Eto. Tehát, hogy van olyan csapat, akinek ez a profilja, hogy ledarálja az ellenfelet, nagy tempót diktál az egész 90 perc alatt, de én nem éreztem azt, hogy ez a Győr, ez a csapat lenne, én sokkal inkább azt éreztem, hogy ebbe a fizikalitásba pont az ellenfél az, aki jó, a Győr pedig focival tudott volna föléjük kerekedni a türelemmel, a labdabirtoklással, és szerintem ez a két edző közti taktikai hozzás, habitusbeli különbség, ez okozta ezt a változást, amit egyébként ugyanígy láttam a luxemburgiak elleni mérkőzésen is, csak annyi volt a különbség, hogy a luxemburgiak elleni mérkőzésen a egyéni kvalitás annyival jobb volt a Győr, és annyira kijött ez a fajta különbség, hogy ott nem kellett ezzel foglalkozni, hogy egy szoros meccsen még a türelemre appellálni.
2: Tehát akkor egyelőre nem érzel nagy változást az előző párharchoz képest a Győr játékában?
3: Nem igazán. Hozzáteszem, hogy nekem például amit a Fradi most játszik, hogy Borbély Balázs ugyanazt a stílust akarja meghonosítani, az nekem nagyon tetszik itt. Itt nekem az lesz a kérdés, arra vagyok kíváncsi, hogy majd most komolyabb csapatok ellen nemzetközi porondon, hiszen a Vojvodina azért hasonló játékerőt képvisel, mint akár a magyar bajnokságban a csapatok, és ez a futball, amit most a Fradi csinál, szerintem a hazai bajnokság megnyerésére nagyon jó lesz, ahol dominálniuk kell, ahol minden mérkőzésen nekik kell nyerni, és ők a fölé rendeltek. Azokra a mérkőzésekre leszek kíváncsi, hogy ezzel a futball mennyire tudunk eredményesek lenni, amikor erősebb, magasabban jegyzett csapat érkezik majd, ahol mi leszünk az alárendeltek, mert ott azért egy sokkal inkább stabilabb védekezésre, reaktív játékra épülő hozzáállás kell. Ebbe egyébként ezt szoktuk meg például Robikintől. Én például Robikintől pont ezt hiányoltam, hogy a hazai bajnokságban nem volt a Fradinak egy olyan stílusa, amivel tudott dominálni, de ugye ez a Fradinál évek óta visszatérő kérdés, vagy megoldandó kihívás az aktuális edzőnek, hogy egy teljesen más futballra van szükség a hazai mezőnyben, mint a nemzetközi porondon.
2: Erre már holnap is kaphatunk egy választ, vagy egy válasznak az első részét, mert talán a Twente még nem az az ellenfél, amihez a Ferencváros hozzászokott már az elmúlt években az európai porondon, de mégiscsak a holland bajnokságból érkezik, és a Vojvodinál erősebb csapatnak tűnik. Mit gondolsz Borbély Balázsnak ez a hát idegenben azért mégiscsak óvatosan kell gondolom kezdeni, meg figyelni kell arra, hogy mit csinál a csapat, mit csinál az ember, hogy fog ez menni Borbély Balázsnak, abból kiindulva, hogy itthon azért a Győr elő támadott.
3: Igen, nagyon kíváncsi vagyok én is. Szerintem ez a számára is egy olyan új kihívás lehet, amire lehet, hogy ő is kíváncsi, hogy tudja megoldani, de én minden esetre nagyon szurkolok neki, mert annak is nagyon örülök, hogy ő a Ferencváros vezető edzője, hogy magyar edző tudott oda kerülni hosszú idő után, nem mellesleg megtörve a bajnoki cím szempontjából is a külföldi edzők dominanciáját. Úgyhogy nagyon remélem, hogy jó megoldást talál, és megvicceli a Twentét, és tovább mennek a következő körbe.
2: Ugye a Vojvodina ellen idegenben és hazai pályán is nyert a Ferencváros, itthon 9. percben került, azt hiszem, ember előnybe az FTC Szűcs Kornél kiállítása miatt. Ennek is megvan azért a pikantériája, hogy magyar játékost állítanak ki a szerbiai csapatból, de ez a kettős győzelem önbizalomban mennyit adhat az FTC-nek, hogy új edző, rögtön Európában kellett bemutatkoznia, vannak még az FTC-ben is hiányzók, meggyanítom, hogy nem végleges teljesen a keret, de mégis azért összességében nézve egy magabiztos párharcon van túl, úgyhogy előzetesen azért nem feltétlenül tűnt ez ennyire egyértelműnek, hogy a Ferencváros jut tovább.
3: Igen, én szerintem önbizalomban jól áll a csapat. Ez a mérkőzés utáni nyilatkozatokból is visszajött, sőt azt látom, hogy ez az új stílus, ami a Balázs érkezésével jött a csapathoz, ez még többet hoz ki a játékosokból, hiszen a legtöbben azt nyilatkozták, hogy nagyon jó, hogy kreatívabb, jobban érzik magukat a pályán, beáratottabb csapatmozgások vannak, alapmozgások támadásban, úgyhogy ez adhat nekik egy plusz löketet. Nyilván okosnak kell lenni, azért mondtam, hogy a nemzetközi porondon attól függ, hogy milyen erősségű csapattal találkoznak. Szerintem abban a szempontból kell okosnak lenni, amit én egyébként Szlovéniában tapasztaltam meg a leginkább, hiszen a Lendvával ugye kiesésre mentünk, és amikor olyan csapatokkal találkoztunk, mint a Maribor, a Celje, vagy a Ljubljana, ott egy teljesen más stílusba kellett, és mentalitásba kellett játszanunk. Meg el kell fogadnunk, hogy mondjuk 70-30-ban nem nálunk lesz
2: hát a labda. Ezek az E-csapatok, csak a hallgatók kedvéért.
3: Így van, ezek a szlovéniai csapatok, és ehhez kellett alkalmazkodnunk. És azért a Fradival történt ilyen ugye a nemzetközi kupában, hogy ilyen labdabirtoklási fölényben voltak az ellenfelek. Úgyhogy abba bízom, hogy ez jól fog működni, de az önbizalom terén szerintem jót tesz a csapatnak ez a változás, hogy jól érzik magukat a pályán, hogy egy új impulzus kapnak, nem csak a reaktív foci van, viszont nyilván ezzel ez idő, tehát nem tudom, hogy mennyi időt kap Borbély Balázs a Fradi kispadján, mert hogyha kap időt, és akár elnézik azt is, hogy idén mondjuk a nemzetközi porondon nem úgy fog szerepelni a csapat, mint az előző években, de a hazai bajnokságot ledominálja és megnyeri, és a következő évben már ez a játék még jobban bejáratottabb lesz, még jobbak lesznek az automatizmusok, összeszoknak még jobban a játékosok, akkor akár nemzetközi porondon is működhet. Ugye azért szoktak az edzők sokszor a reaktív futballhoz nyúlni, mert ennek a típusú futballnak a felépítése ez sokkal inkább időigényes.
2: Ilyenkor mennyire nyúlhat vissza egy edző az elődjének a játékához, mert a Ferencváros kerete azért nagyjából egyben maradt, olyan hatalmas változások nem történtek. Hogyha most a Twente elleni kezdőcsapatot nézem, a kezdőben mind a 11 játékos itt volt már tavaly is, és ahogy erről beszéltünk Robi Kinnel, azért az ilyen meccseken, ahol védekezni kellett, általában jól szerepelt a csapat. Lehet, hogy visszanyúl Robi Kinn elképzeléseihez ilyenkor Borbély Balázs?
3: Egyébként korábbi időszakban is jellemző volt a Fradira, hogy mondjuk a Rebrov érában, hogy a hazai mezőnyben egy 4-2-3-1-es támadó felfogással nagyobb labda birtoklásra épített, és ugye ott előfordult, hogy nemzetközi kupa meccsen pedig 5-2-3-5-4-1-et választottak, és egy reaktív futballt. Nem lepődnék meg egyébként, hogyha ez ugyanígy megtörténne a későbbiekben a Fradival. Ugye annyiból javítom magam, hogy itt nem a játékosoknak kell feltétlenül összeszokni, tehát mivel ugye együtt van ez a keret már régóta, hanem arra gondoltam, hogy az új játékrendszert kell megszokni, és abban a ki, mikor, hova mozog, ennek kell beállnia, és ez egy időigényesebb feladat a támadójátékot ebből a szempontból összerakni. Az mindig könnyebb, ugye, hogy megszerzed a labdát is, menj területbe is rúgd el hosszan. Abban a szempontból egyébként Balázsnak lehet, hogy könnyebb dolga lesz, hogy viszont ha reaktív focihoz nyúl, azt játszott egész tavalyi szezonban a Fradi, úgyhogy ez lehet, hogy így
2: erre gondoltam, hogy akkor a játékosoknak ez benne van a fejében.
3: Ez csettintése jönni fog, igen, úgyhogy ebben lehet, hogy igazad van. Meglátjuk, hogy azt a kihívást olyan tudják venni, hogy mondjuk a kettő között váltani kell. Hétről hétre, vagy akár három naponta.
2: Reméljük, hogy ez hosszú ideig fennáll ez a kérdés, mert annál tovább jut nyilván a Ferencváros. Holnap mutatkozik be a Debrecen is, és a Paks is a konferencialigában. A Debrecen az örmény Pjunik Jereván ellen, míg a Paks a görög Panathinaikos ellen. Kezdjük a Debrecennel, amely hát szintén változásokon megy keresztül. Ugye itt is új edző Navarro helyére érkezett az észt Gert Remmel. Mennyire áll nehéz feladat előtt a Debrecen? Most nem feltétlenül az ellenfélre gondolok, mert ez néha zsákba macska egy konferenciális selejtezőben, de ez, hogy új edzővel, ahogy a Győr is, új edzővel rögtön nemzetközi kupában kell bemutatkozni, ez mennyire nagy kihívás.
3: Igen, itt annyiból könnyebb volt a helyzet, hogy zökkenőmentesebben ment az edzőváltás, és rögtön a felkészülés elején már itt volt a vezetőedző. Itt viszont szerintem egy stílusváltás lesz, hiszen még Navarro-ra a spanyolos labda birtoklásra épülő építkezős futball és a türelmes védekezés volt a jellemző, és inkább kiválásra vált azokat a játékhelyzeteket, amiből labdát lehet szerezni, és akkor volt egy együttes labdaszerzés. Addig, ahogy a profilját megismertem az új edzőnek, itt egy intenzívebb, nagyobb futás teljesítményre épülő játék várható tőle, és ezáltal ugye a Debrecentől is. Nem tudom, egyébként nagyon kíváncsi leszek, hogy erre mennyire alkalmas a keret. Én szerintem Zsuzsák nagyon jól érezte magát Navarro játékában. Nem tudom, hogy egy ilyen gondolkodás nélküli folyamatos pressing az mennyire közel az ő profiljához. Erre válaszokat fogunk kapni nyilván. Úgyhogy én is kíváncsi vagyok, hogy mit hoz ez a párharc.
2: Gert Remmel azt nyilatkozta a mérkőzés előtt, hogy idő kell hozzá, hogy a csapat alkalmazkodni tudjon az új játékrendszerhez. Ez nyilván sejteti, hogy amit te is mondtál, hogy nem pont ugyanazt a futballt fogjuk látni a Debrecentől, mint amit az előző szezonban Navarro irányításával. Mennyire visszás ez egyébként, hogy egy ilyen jó szezon után nyilván nem olyan egyszerű megtartani egy vezetőedzőt a Debrecennek, de mégis szinte teljesen új csapatot kell építeni, mert ott azért nagyobb a mozgás Debrecenben, ha a keretet nézzük, mint a Ferencvárosnak.
3: Szerintem ezt annak kell megközelíteni ezt a kérdést, hogy mi a Debrecennek a valódi célja, mint klub. Hova játékos értékesítésre akarnak építeni, és az az elsődleges cél, nemzetközi kupába akarnak szerepelni, hosszú távon, hazai bajnokságba akarnak dominálni, milyen típusú játékosokkal szeretnék ezt megoldani. Nyilván az is egy kérdés lehet, hogy mondjuk ha akarnak játékost értékesíteni, akkor hova? Milyen bajnokságba? Mert ha mondjuk a Premier League a cél, akkor egy ilyen magas intenzitású játék, amit most az új edző hozhat, ez azt irányozhatja elő, hogy tudnak majd esetleg oda hosszú távon szakmailag felépíteni játékosokat. Nyilván itt megint az jön be a képbe, hogy egyensúlyba kell ezt tartani ugye az eredményességgel. Az pedig nagyon érdekes, igen, hogy van egy ilyen sikeres szezonod hosszú idő után, és akkor egy teljesen más irányt választasz az edző tekintetében és a koncepció tekintetében. De nyilván ezért mondom, hogy ezért kell szerintem a színfalak mögé nézni, és eztán Bogdan Ádi tudná elmondani, hogy mi is zajlik valóban a színfalak mögött. Ugye mivel egy angol tulajdonosról beszélünk, és ugye ott azt hiszem, hogy talán most az angol harmadosztályban van a csapata, hát el tudom képzelni, hogy az is egy cél, hogy oda eljutassanak Debrecenből játékosokat, és akkor lehet, hogy már úgy építik a debreceni projektet, hogy olyan paramétereknek feleljenek meg itt a játékosok, amivel előirányozza azt, hogy oda meg tudják lépni a következő lépcsőfokot, ahhoz viszont tényleg egy nagyobb intenzitású futball kell a Debrecentől, hiszen ebben a spanyol stílussal ez nem biztos, hogy feltétlenül a Premier League-be tudod felkészíteni a játékosokat.
2: A Debrecen Pjunik Jereván mérkőzés holnap este 6 órakor kezdődik, mi is közvetítjük itt a körkapcsolásban, ahogy az este 8-as Paks Panathinaikost is. Ez az a párharc, ami sorsolás kihúzásakor, vagy a párharc ismeretekor, szerintem a legtöbben azt mondták, hogy itt a Paksnak lehet, hogy véget is ér a kupa szereplés, de pont a Paks lehet zsákba macska a Panathinaikosnak, azt hiszem, ahol, mármint hogy a Pakson, azért állandó a munka, állandó a játék, a koncepció. Benne lehet, hogy meglepi a görög élcsapatot a Paks?
3: Hát szerintem, ahol Bognár Györgyök ülnek a padon, Haraszti Zsolt évek óta rajogó munkát végez, vagy össze van rakva ez a keret, és Böze Dani meg bármikor meg tud lepni minket egy iponnal, úgyhogy...
2: Bármilyen poszton.
3: Igen, bármilyen poszton. Úgyhogy én azt gondolom, ha valamelyik párharcban benne van, akkor igazad van, ebben benne lehet. Nem féltem a Paksot, igazából kicsi sajnálom őket, mert nyilván ilyenkor a klub azért számol a büdzsébe azzal, hogy tudjam menni minél több kört a nemzetközi kupában a csapat, de ez ilyen igazi paksos kihívás, hogy egyből megkapták a nagyfalatot, és reméljük, hogy megugorják, viszont abban a szempontból, hogy ilyen klub érkezik hozzájuk, én szerintem ott óriási futball hangulat lesz most, úgyhogy minden szempontból ez ilyen igazi paksos, ugye hozták mindig a meglepetéseket évek óta, ugye a kupadöntőbe jutnak, még a Fradit is elkapták, nem lepne meg, ha most is megviccelnék a Pátinákoszt, hiszen ez az ő karakterükhöz egy teljesen illő kihívás.
2: Ráadásul az elmúlt éveket nézzük, 2 éve voltak egy lépésre a Konferencia Liga főtáblájától, az volt az a szezon, ahol olyan párharcokat hoztak, amire talán kevesen számítottak, és pont az utolsó körben a Mladá Boleszláv ellen volt talán 30 rossz perce a 180 alatt a Paksnak, de az alatt elveszítették a teljes párharcot és a főtáblát, most pedig már ugye rögtön egy nagy falattal kell kezdeni, aztán persze ki tudja, hogy meddig folytatódik, viszont a Paksnak valószínűleg a profi az nem az, hogy hosszú távon európai kupa szereplő legyen, hanem inkább a hazai bajnokságra és a játékos fejlesztésre koncentrál, azt hiszem.
3: Igen, így gondolom én is, most egy kicsit az új szabályozás szerintem megnehezítette a dolgokat, hiszen amíg ők voltak egyedüliként a magyar csapat, addig könnyebben vitték oda a tehetséges hazai játékosokat. Ugye most, hogy így felértékelődött a magyar játékosoknak a jelenléte a keretekben, így ez egy kicsit nehezíti a dolgokat. Ebből kifolyólag lehet, hogy lesz nekik egy kicsi visszaesés a következő időszakban. Nem fognak tudni mindenkit úgy elérni, mint korábban. Ami még érdekes lehet szerintem, hogy ugye megszoktuk a Pakstól, hogy egy ilyen 3-5-2-es, nagyon intenzív, nyitott, magas védekezéses focit játszik a hazai bajnokságban. Viszont ez azt látom, hogy a magyar bajnokságban jól működött, mert megvan a csapat képességekben, illetve sokszor a magyar bajnokságban a csapatok nem mertek ekkora nyomás alatt úgy építkezni hátulról, ahogy mondjuk a nemzetközi porondon, mondjuk a Panathinaikos mer majd. Úgyhogy ez megint egy érdekes kérdés lesz, hogy Bognár György hogy tud ez alkalmazkodni most már ez elég komoly tapasztalat van szerintem a csapatnak a nemzetközi porondról is. Abba tudnak szerintem még előrelépni, hogy ugyanezt a játékot, ugyanezt az intenzív magas védekezést, ezt most egy kicsit türelmesebben nem első szándékból, hanem bizonyos szakaszaiban a mérkőzésnek csinálják, és azzal lehet, hogy meg is tudják lepni a görögöket. Ha nagyon ilyen nyílt sisakosan fognak kimenni, ahogy a hazai bajnokságban megszoktok tőlük, akkor azt szerintem egy kicsit ilyen öngyilkos küldetés lehet, mert azért ebben a csapatban olyan futballisták vannak, olyan egyéni képességű játékosok, akik nem fognak megijedni ettől a nyomástól, és bátran át fogják játszani, akár hátulról építkezve is. Úgyhogy ez megint csak egy érdekes kérdés szakmai szempontból.
2: Ha már itt a hazai bajnokság szóba került a beszélgetésünk végén, 2 kérdést tennék fel az NBA-gyel kapcsolatban. Az egyik, hogy mit gondolsz, mire mennek majd az újoncok, a Honvéd és a Vasas, ugye ők is más-más előjelekkel várják, hiszen a Honvédnál edzőváltás történt. A másik pedig, amiről már volt szó, a Ferencvárosról, visszahódítja a bajnoki címet az FTC.
3: Én azt gondolom, hogy a Fradi igen, tehát a bajnoki cím visszahódítása meg lesz, főleg amiről beszéltünk korábban, hogy ez a játék stílusok nagyon dominánsak tudnak majd lenni a magyar bajnokságban. Azt érzem, hogy az Etónál még nem állt úgy össze igazán a dolog, hogy stabil kihívó tudjon lenni most ebben a szezonban, főleg ha még adnak el majd esetleg játékost, ugye elég sok mindenről hallunk. Az Újpestre számolok úgy, hogy azért ők most már indulnak még följebb, itt Szélesi Zolival és Dárdai Palival. Az újoncok az érdekes lesz, igen. Én szerintem a Vasasnak nem lesz probléma, ők benn fognak maradni. Azt látom, hogy Erős Gabi most már a másodosztályba felépített egy olyan játékot, ami egyébként az első osztályban még jobban működhet, hiszen próbálnak futballozni, nem csak a fizikalitásra építenek. Ezzel tudtak egyébként szerintem jól szerepelni másodosztályban is, hogy amellett, hogy ott a fizikalitásra is ügyeltek, de túlfocizták az ellenfeleket. Most pedig még jobban kivett a futball része ennek a csapatnak első osztályba. Őket nem féltem ebből a szempontból. A Honvéd szerintem fölösleges nyomást rakott magára pluszba az edzőváltással. Feckot, ami tényleg a jó munkát végzett, hiszen kiesés elől mentette meg a másodosztályba a csapatot, bekormányozta őket tabella elejében, majd a második szezonjából, komplet szezonjából pedig feljutotta a csapatot. Ugye ennek ellenére történt egy edzőváltás. Még egy kicsit így értetlenül is állok a dolgok előtt, mert nem az történt, mint velem Lendván, hogy azt mondták, hogy csökken a büdzsé, és bele kell nyúlni, hanem igazából minden rendben van, tehát ott nyilván nem látok a színfalak mögé, nem tudom, hogy mi történhetett, ami ezt eredményezte. Valószínűleg a vezetésnek meg volt erre az indoka, amit nem osztott meg a közvéleménnyel. Mindenesetre Fecit sajnálom, nem megérdemelte volna, hogy visszatérjen a Honvéddal az NB1-be, főleg nyilván nekem így a családi kötődés miatt ez pláne egy ilyen kiemelt figyelemmel kísérem a Honvédnak az útját, meg a sorsát. Örültem egyébként, amikor Tomi oda került, beszéltünk is, mondta, hogy amikor besétált, és nagyapám képe szembe jött, meg a Puskás öcsi, akkor azért úgy hirtelen ráérzett, hogy hova került, és hogy itt azért komoly elvárások lesznek, de meg tudott nekik felelni, és egy nagyon jó csapatot ragott össze. Hát ezt a munkát most az olasz kollégának kell befejezni az első osztályban, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy tudja majd folytatni a megkezdett munkát.
7: A labdarúgó NB1 egyébként pénteken kezdődik egy Nyíregyháza-Újpest találkozóval, és majd valamikor jövő tavasszal ér véget. Ifja Bozsik József volt a vendégünk, prolicenses edző. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. A körkapcsolás pedig a zene után folytatjuk.
3: Köszönöm a kívást.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

beszélgetésben, hogy a döntő után ő is összetűzésbe került a spanyolok játékosaival, többek között Dani Olmóval, akit hát fel is lökött ott a pálya közepén, miután a spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte Argentínát. Ayala elmondta ebben a beszélgetésben, hogy vállalja a felelősséget, az volt a szándéka, hogy szétválassza a verekedő vagy lögdösődő játékosokat, és szeretne majd személyesen bocsánatot kérni Dani Olmótól, hogyha esetleg erre sor kerül egy személyes találkozóra. Az előző fél órában szó volt arról Ifja Buzsik Józseffel, hogy holnap bemutatkozik a nemzetközi porondon két újabb csapatunk, a Debrecen és a Paks is a Konferencia Ligában. Katona László összeállítását hallják.

0: Amikor a nyári kánikula kellős közepén felharsan a sípszó az európai kupaselejtezők első mérkőzésein, a magyar labdarúgásban mindig egy kicsit megáll az idő. A konferencia liga selejtezőinek nyitánya nem csupán a versenynaptár egy újabb kötelező állomása, hanem a magyar labdarúgás pillanatnyi állapotának, szakmai felkészültségének és mentális erejének igazi tűzpróbája. Ebben a sorozatban a hazai élvonal két egészen eltérő gyökerű, eltérő filozófiájú és eltérő történelmi háttérrel rendelkező képviselője méretteti meg magát. A tradicionális vidéki Fellegvár, a hétszeres bajnok DVSC, valamint a tudatos, kizárólag hazai játékosokra építkező sportmodell iskola példája a Paks. Bár a két klub útja, a gazdasági háttere és közösségi identitása alapjaiban különbözik egymástól, céljuk ebben a nemzetközi küzdelem sorozatban mégis közös, átlépni a saját árnyékukat, legyőzni a papírformát vagy a nemzetközi rutin hiányát, és kivívni a helyüket abban az európai elitben, amely nem csak szakmai elismerést, de komoly anyagi és erkölcsi tőkét is jelent a magyar labdarúgás egésze számára. Haladjunk sorrendben. A Debrecen csapatkapitánya a holnapi Pjunik Jereván elleni meccs előtt mondta el a gondolatait. Dzsudzsák Balást hallják.
1: Nagyon izgatott vagyok, nagyon örülök, hogy sikerül még a csapat aktív tagjaként itt lennem, és ezen a rangos eseményen képviselni a Debrecent, úgyhogy nyilván ez egy külön, nem is azt mondom, motiváció, de egy olyan szintű pont az életemben, amiért az emberek megkezdenek futballozni. Nagyon-nagyon sokszor beszélünk arról, hogy Debrecen ugye ezt az utat már megjárta, és azon vagyunk, hogy minél többször, vagy legalábbis annak a kapujába kerüljünk, hogy ez újra elérhető legyen. Most itt van ennek az első lépése, az első ajtaja, amin szeretnénk bemenni. Természetesen amiben tudok, a csapat rendelkezésére, motivációjába állok, és azon vagyunk, hogy a mesterrel együtt egy olyan csapatot láthassanak a pályán, akinek minden mozdulat látszik, hogy ezt a célt, ezt kitűzte, és el is szeretné érni. Amikor harmadik lett a csapat, akkor ugye pont egy örményekkel kezdtünk, úgyhogy voltunk ott, most ahogy tudom, ugyanabban a szállodában leszünk, vagy hasonló túrára készülünk. Azon túlmentünk azon a csapaton, úgyhogy nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez is egy pozitív örmény elleni győzelemmel felérő csata lesz. Amit a mester adott, az mindenféleképpen ugye az már vetítve az életkoromra is, hogy a nagyon-nagyon sok futás ugye az abszolút megterhelő volt, nagyon-nagyon intenzív volt a felkészülés, egy új tapasztalattal bővültem ismét ugye, amit ő képvisel, az ő mentalitása, az ő felfogása a labdarúgásról, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez majd meg fog látszani már a holnapi naptól kezdve, és akkor mindenki meg fog érteni, hogy ez mennyire nehéz, és mennyire volt nehéz úgymond ezt hozzászokni, de büszke vagyok magamra, mert végigcsináltam, soha nem kértem pihenőt, mert tudom, hogy ebből az edzésből kimarad az ember, akkor azt nagyon nehéz bepótolni, úgyhogy nagyon-nagyon korrekt vele a viszonyom. Amikor kérem, akkor nyilván mondta, hogy szóljak, és kivesz, de mindenhez próbálok adaptálódni, és szerintem úgy érzem, sikerült is. Úgyhogy igen, a sprintek, meg ez az intenzív futás, ez mindenféleképpen nem csak nekem új, hanem szerintem az egész csapatnak, de nagyon tudatosan fel lett építve, és mint ahogy ő is elmondta, nagyon örömteli, hogy ebben nem sérült bele senki, és ebből is az látszik, hogy befogadta a csapat, és fizikálisan is el tudja ezt bírni. Hiszem 6 vagy 8, vagy nem is tudom pontosan hány távozója volt a csapatnak, amit nyilván nem egyszerű, pláne olyan embereket, mint a Szücsike vagy a Dodó, akik ugye nagyon-nagyon régóta itt vannak, és alapemberei voltak mind az öltözőnek, mind pedig a csapatnak a pályán. De viszont büszkeség az, hogy azért távoztak, mert megugrották azt a szintet, hogy el tudjanak innen menni. Akik jöttek, abszolút karakterileg is, emberileg is beleillenek abba a közegbe, amit szeretnénk, meg szerintem ki is alakítottunk. Nagyon-nagyon fontos pontja ez az öltözőnek, és ezt nyugodtan magamra is vállalom, hogy amíg én vagyok, addig biztos, hogy ez prioritás lesz, hogy aki jön, az azonnal azt érezze, hogy nem kívülállóként érkezett, nem külföldiként, vagy éppen nem olyan magyar, akit fogjuk segíteni a beilleszkedését. Úgyhogy nagyon-nagyon jó visszacsatolás az, hogy a külföldiekkel ugye nap mint nap

0: együtt vagyunk, ők azt mondják, hogy úgy érzik, mintha már itt lennének több hónapja. Ebből nyilván egy nagyon fontos része volt az ausztriai edzőtábor, ahol ugye 0-24 együtt voltunk, de a csapat karaktere az egy nagyon-nagyon befogadó közösség, úgyhogy igen, mint ahogy ezt se titkoltuk, tavaly is ennek volt nagy jelentősége, hogy a csapat ott végzett, ahol. Kaptam a mestertől egy percet a edzés előtt, amikor ugyanerre hívtam fel a csapat figyelmét, hogy teljesen mindegy, ki játszik és mikor, és nem az egókról kell, hogy szóljon ez a Debrecen, hanem a Debrecenről, úgyhogy amit már szeretnénk is holnaptól a pályán látni.
1: Az örmény Pjunik Jereván nem ismeretlen a magyar futballkedvelők számára. Az örmény rekordbajnok rendszeres résztvevője az európai selejtezőknek, sőt az elmúlt években a csoportkörös főtáblás tapasztalatot is megszagolhatta. Bajnoksága harmadik helyen zárt a legutóbbi idényben. Formájukat tekintve a Pjunik az első selejtező körben a máltai Marsaklok ellen mutatkozott be, bár az első meccsen még keresgélték a ritmust, a visszavágó magabiztos játékkal 4-0-ás összesítéssel jutottak tovább, bizonyítva, hogy támadó játékuk kifejezetten veszélyes. A kaukázusi együttesre jellemző a harcos, fizikális futball megfejelve gyors kontratámadásokkal. Nem ijednek meg a labdabirtoklástól sem, de idegenben várhatóan a zárt védekezésre és a gyors átmenetekre helyezik majd a hangsúlyt. Számos légióst foglalkoztatnak, keretükben dél-amerikai és kelet-európai játékosok ötvöződnek a helyi válogatott gerinccel. Az ellenfélről, a felkészülésről az új debreceni vezetőedző Gert Remmel osztotta meg a gondolatait.
2: I think more or less the pre-season went according to plan. Of course, there is not never possible to do 100% everything because...
3: Úgy gondolom, többé-kevésbé a felkészülési időszak a tervek szerint alakult. Természetesen soha nem lehet minden 100%-osan teljesíteni, hiszen sok minden változik ezen a 6 héten belül, de összességében nagyon elégedett vagyok a védjével. A játékosok sérülési mutatói is nagyon jók jelenleg, nincs sok hiányzónk. Időbe telik természetesen, amit átültetünk egy kicsit más játékmodellt és eltérő edzésmódszertant, de a válasz, ami a játékosoktól érkezett, különösen a pályán, hiszen a futballt nem a dumálás, hanem a játékra játsszák, nagyon jó volt. Többé-kevésbé elértük azt a szintet, amit a kezdés előtt vártam. Látni fogják az új igazolásokat a pályán akár már holnap is, de sajnos jelenleg ezt nem mondhatom el. Mindenki online van, és ezt az információt egyelőre a csapaton belül tartjuk, elnézést kérek. Mindenféle populista megközelítés nélkül mondom, valóban tisztelem, ahogyan a futballt játsszák a Jerevánnál. Különösen azt, ahogyan a labdával építkeznek, ahogyan képesek kis területeken is játszani, és ott is előre haladni. A labdával nagyon érdekes és elég hatékony csapatuk van. Teljes tisztelettel viszonyulunk hozzájuk, de hiszem, hogy megvannak a válaszaink arra, hogyan játszunk ellenük. Összességében, különösen a labdával, nagyon erős csapatról van szó.
2: I believe that we have also answers for this, how to play against them. So, summa summarum, especially with the ball, it's very strong team.
1: Új nevek a csapatnál. Sergi Samper bajnokok ligája győztes volt a Barcelonával. A 31 éves labdarúgó a 2014-15-ös idényben nyerte meg a legrangosabb európai kupa trófeát. A spanyol Sergi Samper nyilatkozik az új légkörről.
4: A csapatban mindenki, a magyar játékosok és a stábtagok is rengeteget segítettek. Nagyon segítőkészek. Így azt mondhatom, hogy minden nagyon-nagyon zökkenőmentesen ment számomra. Elképesztő, hogy Dzsudzsák Balázs még mindig játszik, és még mindig ezen a szinten teljesít. Nagyon kedvelem őt, nagyszerű ember és hatalmas minőséget képvisel. Remélem, hogy ebben a szezonban együtt élvezhetjük majd a játékot. Természetesen fontosnak szeretném érezni magam, és továbbra is élvezni akarom a futballt. Megvan a saját játékstílusom, és úgy gondolom, ez jól illeszkedik az edző elképzeléseihez. És persze csapatként is jó dolgokat szeretnénk elérni, jó eredményeket gyűjteni, és ha esélyünk lesz kijutni az európai porondra, az fantasztikus lenne. Segíteni akarom a fiatal magyar játékosok fejlődését. Ez is a feladatom lesz a következő szezon során. Játszottam Messivel is együtt, nehéz lenne egy történetet kiválasztani. Ő a példaképem, és az, hogy egy nap együtt játszhattam vele, egyszerűen őrület volt. Tudod, csak oda kellett passzolnod neki a labdát, a többit pedig megoldotta ő. De természetesen akkoriban talán fel sem fogtam igazán, hogy a történelem legjobbjával játszom egy csapatban. Most, amikor visszagondolsz rá, mindenki ugyanazt mondja nekem. Elképesztő lehetett vele játszani, és ez valóban így van.
5: Everyone says to me the same comment that was crazy to play with them, and it's true.
1: A Tini Leo Mirtai a Tatanemtől érkezett a Civisvárosba. A magyar származású játékos mellett még új név Szendrei Ákos, aki Paksról teszi át a székhelyét.
6: Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Ez egy következő lépés a karrieremben mindenképpen fölfele, és mindent meg fogok tenni azért, hogy a klub sikeres legyen. Úgy gondolom, hogy most meg tudom lépni a következő lépést, és szeretnék standard játékossá válni, minél többet segíteni a csapaton gólokkal, gólpasszokkal és jó játékkal mindenképpen. Úgy érzem, hogy készen állok mindenre, és elérkeztem ahhoz, hogy meg tudjam lépni ezt. Van egy emlékem, amikor még 17 évesen Pakssal itt voltunk, és a kiesési rangadó. Az biztos, hogy itt nagyon parázs a hangulat mindig, a szurkolók mindent beleadnak, és ez nekem nagyon szimpatikus, és szeretném ezt átélni minél előbb.
1: Távozott Bárány Donát, Szűcs Tamás, Juga, csak hogy a nagyobb neveket említsük. És ha már korábban Szendrei neve is felmerült, korábbi csapata a Paksa görög Panathinaikos ellen mérkőzik majd a második selejtező körben. A 20-szoros bajnok aténi klub az előző idényben negyedik lett a görög szuperligában, de az előző idényben még Rafa Benitez vezetésével Budapesten játszottak az Európa Ligában a Ferencváros ellen. Az akkori döntetlen után Paksot toronymagas esélyes a görög együttes. Bognár György, az Atomvárosiak vezetőedzője nyilatkozik.
7: Az elmúlt két évhez képest, amikor játszottunk Európa Kupa meccset, most azért felkészülésünk jobban sikerült, mert akkor két hetünk volt arra, hogy tétmeccset játszunk, ráadásul még a keret sem alakult ki egyik évben sem, az úgy nagyon sok nehézséget okozott. Most azért a keret kialakult, végig tudtunk játszani 10 edzőmeccset, tehát jobban képbe vagyunk a saját csapatunkat illetően. Nyilván egy jó ellenféllel játszunk, aminek én örülök. Egy ilyen neves csapat, mint a Panathinaikos eljön ide Paksra, és tétmérkőzést tudunk játszani vele, az mindenképpen jó hír. Egy olyan csapat, aki játssza a futballt, én azt gondolom, hogy ebből egy jó mérkőzés is kerekedhet. Mi nyilvánvalóan próbáljuk a saját játékunkat játszani, hogy ez mennyire lesz elég egy ilyen csapat ellen, az majd a meccsen fog kiderülni. A Benitezzel egy visszafogottabb futballt játszott, ugye nem olyan régen láttuk a Fradi ellen is tétmérkőzésen játszani a Panathinaikost. Én azt gondolom, hogy a mostani csapat egy nyíltabb futballt vállal föl, ellenfél tér felén labda felé védekezik, próbál letámadni időnként. Agresszívabb labdaszerzésre számítok, mint amilyen volt tavaly. Azzal, hogy a Bévádi Zsombornak térszalag szakadása lett az egyik előkészületi meccsen, a Siét hoztuk át jobb oldalra az előkészületi meccseken. Ő játszott a jobb oldali középpályás pozícióba, de sajnos ő is megsérült. Úgyhogy ezen a meccsen nem tudjuk figyelembe venni, így jobb oldalra a Györfi Milán maradt, akit arra a posztra tervezünk, mint fiatal játékost. Azon azért gondolkozom, hogy a Panathinaikos ellen akár az argentin játékos játszik a bal oldalon, akár a marokkói, jó bontó játékosokról van szó, és nem biztos, hogy kiteszem a Györfit annak a megoldására, hogy ezeket a játékosokat megoldja. Inkább a bajnoki meccseken lépked majd előre. Ez az egyetlen olyan pont, ami még holnapig majd eldől. Valószínűleg egy rutinosabb játékos mellett döntünk.
1: Balog Balázs 8. idényét kezdi meg a paksiakkal. A 36 éves középpályás gondolatai.
8: Megcsináltuk a felkészülés becsülettel, dolgoztunk keményen. Az elmúlt évek párharcaihoz képest azért a legerősebb, meg az egyik legjobb ellenfelet kaptuk. Aki ismeri a görög focit, az tudja, hogy milyen minőségű csapatról, meg milyen történelme van ennek a csapatnak, úgyhogy mi is így állunk ez a mérkőzéshez, tiszteljük őket. Viszont itthon azért sokszor okoztunk meglepetést, és így állunk ez a mérkőzéshez. A legokosabb, amit tudok mondani, az az, hogy szerényen állunk ez a mérkőzéshez, viszont keményen bele fogunk állni. Az elmúlt évek tapasztalata alapján két mérkőzésbe kell gondolkoznunk. Ilyenkor az első mérkőzést azt azért feszesebbre kell venni, illetve feszesebbre szoktuk venni, úgyhogy így készülünk. Az öltözőben ebben igazából mindenki egyetértett, hogy örülünk neki, hogy egy ilyen csapat eljön Paksra. Azért ez akárhogy nézzük, azért ez egy nagy dolog. Mi örültünk ennek. Nyilván azért nem fognak beállni védekezni, egy nyíltabb focit fognak játszani. Hát biztos, hogy egy jó mérkőzés lesz. Nyilván nem mi vagyunk a Párasznak az esélyesei, de ahogy említettem, keményen bele kell állnunk a mérkőzésbe, és ahhoz, hogy itt az első mérkőzésen itthon tudjunk elérni egy jó eredményt, ahhoz mindenképpen védekezésben, támadásban is a legjobbunkat kell nyújtanunk, nagyon koncentráltnak kell lennünk. Tényleg minőségi játékosokról van szó, bármikor tudnak extrát húzni, úgyhogy, de mi is, nekünk is megvan a meccs tervünk, úgyhogy ezt tegnap megbeszéltük a csapattal, a szakmai stáb, kielemeztük a mérkőzést, elmondták, hogy mik a pozitívumok, mik a negatívumok az ellenfélnek a játékában, és így készülünk.
1: A paksiak egyelőre inkább elengedtek játékosokat, miközben a kölcsönből visszatérők lehetnek a jövőbeli erősségei a csapatnak. Szalai József, Pető Milán vagy Györfi Milán is most már teljes értékű tagjai lehetnek a keretnek. Bár a pályán a Debrecen és a Paks saját mezében saját szurkolóiért küzd, a nemzetközi kupaszereplésnek van egy olyan stratégiai dimenziója is, amely túllép a klubhatárokon. Ez pedig nem más, mint az UEFA együttható, azaz a koeficiens pontok gyűjtése. Az elmúlt években a Ferencváros kiemelkedő nemzetközi szereplése és csoportkörös menetelései szinte egymagukban húzták fel a magyar koeficiens mutatót. Ahhoz azonban, hogy a magyar klubfutball tartósan a top 15-20 európai bajnokság közelében maradhasson, elengedhetetlen, hogy a többi nemzetközi kupainduló rendszeresen győzelmeket és döntetleneket érjen el a selejtezők során. Minden egyes megnyert meccs, minden egyes továbbjutás közvetlenül segíti a teljes hazai mezőnyt. A Debrecen és a Paks sikere tehát nem csak a saját szurkolóik öröme, hanem az egész magyar labdarúgás közös érdeke.
9: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Hey, what up, boy?
11: Yo, we about to slide to the other side of town to play a little football. You trying to come?
10: I'm gonna be there in like 5 minutes.
11: All right, cool. I'm gonna let the people know you slide.
10: All right.
11: For sure.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Budapesten lesz a 2027-es felnőtt birkózó Európa-bajnokság. Két hét alatt 7 milliárd forintot spórolt a közmédia új vezetése. Változékony idő lesz holnap. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Jesper Philipsen nyerte a francia országos kerékpáros körverseny 17. szakaszát. A 2026-os Tour de France-on első szakasz győzelmét szerezte meg Jesper Philipsen Mathieu van der Poel kiváló felvezetése után. Az Alpecin sprintere 50 pontos befutót nyert, így nagyon megközelítette a zöld trikós Mats Pedersent, aki már csak 7 ponttal vezet előtte. Az összesített eredmények alapján a verseny továbbra is a szlovén Tadej Pogácsár vezeti. Újabb fiatal labdarúgóját veszítette el a Kispest Honvéd. A Nemzeti Sport értesülése szerint a 17 éves Újvári Ferenc az Újpest FC-ben folytatja pályafutását. A futballista 2025. szeptemberében mutatkozott be az akkor még Feckó Tamás által irányított csapatban, és hamar kivívta magának a helyet az élvonalba visszajutó együttesben. Tavaly 24 alkalommal kapott szerepet az NB2-ben 19-szer kezdőként. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, így a mieink pénteken az 5-8. Helyért játszhatnak Hollandiával. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat. 5-en indulnak nyílt vizen, közülük 2-en mindkét szakákban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak, valamint a negyedik ötkarikás érmes Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon. Budapest rendezi a 2027-es felnőtt birkózó Európa-bajnokságot április 5-e és 11-e között. A kontinens viadal hivatalosan is szerepel a Nemzetközi Birkózó Szövetség versenynaptárában.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3500 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás 2030-ra készülhet el. Az elmúlt két hétben csaknem 7 milliárd forint megtakarítást sikerült elérnie a közmédia megbízott vezetésének, tudatta az intézmény. A megbízott vezetés több 10 000 oldalnyi szerződést vizsgál át. Közben magyar filmek és archív tartalmak kerültek vissza a képernyőre és a rádióba, és a nézettségi mutatók is növekedtek. A közlés szerint ősszel csaknem 100 műsor lesz újra látható a tévében. Köztük vallási, kisebbségi, kulturális, ismeretterjesztő tartalmak, valamint saját gyártású gyermekműsorok. A Sió csatorna vízének frissítése miatt nyitották ki a zsilipeket a Sió csatornán a nyári üzemrendnek megfelelően, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A művelet 8 órán keresztül tartott. Ennek során másodpercenként 5 köbméter vizet engedtek a csatornába a Balatonból. Hozzátették, hogy a Balatonból távozott víz a tó vízállását nem befolyásolta, hiszen vízszintjét tekintve kevesebb, mint 1/4 milliméternyi változást okozott. Az ország csak nem 90%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, közölte a Hungaromet. Az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén súlyos az asszály. Csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban.
0: Közlekedés.
2: Lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig a Ferencváros-Kelenföld vasútvonalhoz kapcsolódó munkák miatt. A korlátozás idején a Soroksári útról nem lehet közvetlenül felhajtani a Rákóczi hídra a Buda felé, valamint a hídról sem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányba. A Soroksári úton közlekedő autóbuszok terelve közlekednek.
0: Időjárás.
2: Holnap a napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered az eső és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: I'm a fireball.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nemzeti Sportrádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 5 perc múlva 3:48 a mikrofonnál Regős László Pál, és továbbra is labdarúgás itt a Körkapcsolásban, hiszen a Ferencváros labdarúgó csapata megérkezett már Hollandiába, Enschede városába, ahol majd a Twente csapatával csap össze. Holnap este 8 órakor az Európa Liga selejtezőjében, a Dregors Veszte stadionban. Az Európa Ligában a Ferencváros a Vojvodinát már búcsúztatta, idegenben 2-1-re, hazai pályán pedig 3-0-ra győzött a magyar kupagyőztes, és nyilván a Twente ellen is. Azt hiszem, hogy sokan aláírnák ezt a 2-1-es győzelmet idegenben, Borbély Balázs együtteséből, nem a szurkolók közül is, de hogy várja a csapat ezt a mérkőzést, ezt a párharcot, ez most kiderül a következő néhány percben. Elsőként Dibusz Dénessel készült interjú.
4: Dénes, a Vojvodina ellen magabiztosan vettétek az első selejtezőkört, viszont a hazai találkozó után arról beszéltél, hogy így sem szabad hátradőlnötek. Mit gondolsz, miben kell mégis, miben tudtok még javulni a Twente elleni összecsapásig?
5: Mindenben, tehát ugye, ahogy említettem is ott a mérkőzés után, hogy egy út elején járunk, vagy első részénél járunk, mind védekezésben, mind támadásban természetesen, hogy bőven van hova fejlődni, és vannak, és mindig lesznek is olyan dolgok, amiket finom hangolni kell, amiket ki kell javítani, úgyhogy itt az elmúlt napokban ezen próbáltunk javítani, és én bízom benne, hogy tényleg hétről hétre azt fogja majd látni mindenki, hogy igenis a csapat lép erőre, és egyre jobban tudja megvalósítani azokat az elképzeléseket, amiket a vezetőedző szeretne látni a pályán.
4: Hát bent ugye egy kifejezetten erős csapat a hazája bajnokságában tavaly a negyedik helyen végzett, és olyan csapatokat előzött meg, mint például az Ajax. Miben igazán kiemelkedő ez a holland együttes, és mire kell majd odafigyelnetek?
5: Igen, ahogy néztük őket, tényleg egy jó csapatról van szó, lendületes, technikailag képzett, jó játékosaik vannak, egységesek, tényleg azt a holland focit játsszák, amit lehet tőlük várni. Ugye van egy fizikailag nagyon erős, jó felépítésű csatáruk, hogyha adott esetben a rövid passzokkal nem tudják megbontani az ellenfelet, akkor őt még mindig tudják használni, hosszú labdákkal keresni, és úgy megpróbálni ugye a gyors szélsőkkel veszélyt kialakítani, úgyhogy biztos, hogy egy sokkal nehezebb ellenfél lesz, és egy nagyon nagy erőpróba lesz a csapatnak, de nagyon bízom abba, hogy megfelelően fel tudtunk készülni, és az az elképzelés, amit majd szeretnénk a pályára vinni, az működni fog.
4: A Twentének viszont ez lesz az első tétmérkőzése a szezonban, míg ti már két kupa mérkőzésen túl vagytok, így volt egy kis időtök összeszokni. Tudtok ebből bármilyen előnyt kovácsolni majd?
5: Nagyon bízom benne, hogy igen. Azért szerintem saját bőrünkön is tapasztaltuk, hogy azért az első mérkőzés az mindig különleges, és akkor azért egy picivel nagyobb nyomás van a csapaton, hiszen nem szabad hibázni, nem szabad annyit kockáztatni, mert tényleg az első mérkőzésen túl jutni sikeresen az talán a legfontosabb, és tényleg az ugye meg tudja adni az alaphangot az egész szezonra, illetve a következő találkozókra, úgyhogy én bízom benne, hogy most a Twentynél is lesz majd egy pici ilyen jellegű érzés, hogy azért érezni fogják azt az extra nyomást, amit nyilván mi is éreztünk, meg amit nekünk még akár elő is kell idézni a játék stílusunkkal, úgyhogy talán ez egy picit jelenthet tényleg előnyt, de hát most ezt nem tudom, hogy ők majd ezt hogy fogják kezelni, vagy hogy fognak erre reagálni, lehet, hogy semmi erről nem lesz szó, de az is lehet, hogy úgy alakul majd, ahogy én azt szeretném és ahogy várom, de a lényeg az, hogy tényleg a mi teljesítményünk legyen rendben, legyünk versenyképesek velük, és tudjunk játszani egy jó és eredményes mérkőzést.
4: Legutóbb 2025. januárjában játszottatok tétmérkőzésen egy holland csapat ellen, akkor az AZ Alkmaar egy gólgazdag mérkőzésen 4-3-ra legyőztétek. Hogyan emlékszel vissza arra a találkozóra, és tud-e az a mérkőzés bármit segíteni a tapasztalatokban?
5: Igen, szerencsére az Alkmaart sikerült megvernünk 4-3-ra, egy sérülésem miatt ott ugye nem tudtam pályára lépni, de kívülről néztem a mérkőzést, és hát főleg ugye az utolsó 10 perc negyed óra volt az, amikor úgy Isten igazából meg tudták mutatni azt, hogy milyen kvalitásuk is van, ugye ott azért eléggé egy felforgatott csapattal érkeztek hozzánk, és akkor a végére cseréltek be néhány olyan embert, aki a kezdőcsapat része, és akik meghatározó játékosok, és akkor ott azért egyből változott a mérkőzés képe, úgyhogy nyilvánvalóan abból is lehet azért valamit a stílust tekintve leszűrni, de azért nyilván teljesen más ellenfél lesz most.
4: Akkor még nem Borbé Balázs vezette az FTC-t, az idény kezdetétől viszont már ő irányítja a csapatot. A kapuból, mint csapatkapitány, hogyan látod az együttes átalakulását, milyen irányba halad az új, idézélesen új Ferencváros?
5: Igen, ugye nyártól egy új vezetőedző érkezett, akinek azért más elképzelései vannak, mint az előzőnek, ugye más játékrendszert játszunk, másként szeretnénk a játékhelyzeteket megoldani, és ezáltal én azt gondolom, ez mindenkinek egy fontos változása a játékát tekintve. Én úgy látom, hogy azért a játékosok ezt élvezik, vevők ezekre az új elképzelésekre, és tényleg bízom benne, hogy itt, ahogy említettem is, napról napra, hétről hétre egyre inkább meg tudjuk majd valósítani azt, amit ő szeretne, és olyan tartalommal tudjuk megtölteni a pályán, ami a szurkolóknak is tetszeni fog.
4: Zárásképpen hosszú út vezet az Európa Liga főtábláig. Mit gondolsz, mentálisan hogyan lehet fenntartani ezt a fókuszt?
5: Fenn kell tartani. Igazából minden nyáron erről szól ez a július-augusztus, hogy küzdünk azért, hogy a csoportkörbe vagy ligaszakaszba ugye kvalifikálni tudjunk. Hát sajnos ugye az előző szezonnak az eredményei miatt nem sikerült most ugye a Bajnokok Ligája selejtezőjéből indulni. Így egyértelmű, hogy azért nehezebb a feladat, és már itt a korai szakaszban is nagyon komoly ellenfelek ellen kell pályára lépni és kiharcolni a továbbjutást, de ez egy szép feladat, úgyhogy én azt gondolom, ez mindenkinek egy hatalmas motiváció és egy nagy kihívás, hogy így is sikerüljön elérni a célunkat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a motiváció, fókusz, koncentráltság, elhivatottság fenntartásával nem lesz probléma egy pillanatig sem.
3: Dibusz Dénes várakozásait hallották, hiszen a Ferencváros holnap a Twente csapatával mérkőzik meg az Európa Liga selejtezőjében. A Twente egyébként a holland bajnokságban az előző szezonban a negyedik helyen végzett, mindössze egy ponttal maradt le a Bajnokok Ligája selejtezőt érő harmadik helyről. A Ferencváros a bajnokságban ugye ezüstérmes, míg a Magyar Kupában aranyérmes lett, és hétvégén már bajnoki mérkőzésen is pályára lép az FTC, hiszen pénteken kezdődik az OTP Bankliga, a Ferencváros számára majd vasárnap este 8-kor Pakson kezdődik meg az új szezon, már ami a hazai bajnokságot illeti. A Twente elleni meccs előtt viszont nem csak Dibusz Dénes, hanem Osváth Attila is beszélt a várakozásairól.
2: Lesz még egy edzésünk itt a Népligetbe, utána edzés után elindulunk a repülőtérre, elrepülünk Hollandiába. Délután este fele lesz ott egy ilyen stadionbejárás, sajtótájékoztató, és akkor utána elfoglaljuk a szállásunkat a hotelbe, holnap pedig készülünk a mérkőzésre.
6: Milyen meccset vársz?
2: Természetesen nehéz összecsapás lesz, főleg idegenben, de biztos, hogy itthon is nehéz dolgunk lesz. Jó csapatot Twente, kielemeztük őket, felkészültünk rájuk, úgyhogy bízunk benne, hogy sikeresek tudunk lenni.
6: Hogy kell belemenni ebbe az első meccsbe?
2: Szerintem ugyanúgy, mint a másodikban, teljesen független első vagy második meccs. Biztos vagyok benne, hogy ők is felkészülnek belőlünk. Van már két étmes nekünk a lábunkban, nekik ez az első. Úgyhogy remélem ez egy kicsi előnyt adhat nekünk. De tudjuk, nem véletlen indulnak itt. Hollandiában ugye jó helyezést értek el a bajnokságba, azért az egy jó bajnokságnak számít. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy egy jó eredménnyel tudjunk hazajönni.
6: Hétvégén meg kezdődik már a bajnokság, ráadásul Paksal, akiknek szintén komoly feladata van most a hét közepén. Milyen lehet majd így az első forduló szerinted?
2: Igen, Pakson mindig nehéz játszani. Ugye eddig sokszor ott voltam, sok évig ott játszottam Pakson. Most megyek vissza először, mint vendégjátékos. De ők is játszanak hétközben, mi is játszunk, úgyhogy hasonló lesz a felkészülési ritmusuk nekik és nekünk is. Nagyon fontos nekünk a bajnokság, szeretnénk jól elkezdeni, és nyerni szeretnénk mindenképpen.
3: Osváth Attila még az indulás előtt adott interjút, azóta pedig, hogy ezt már korábban említettem, a Ferencváros meg is érkezett Hollandiába a mérkőzés helyszínére. Osváth Attila után pedig következzen a Ferencváros világbajnokságot is megjárt támadója, Lenny Zsozef.
7: It was a pleasure to play this competition.
8: Hatalmas élmény volt ezen a tornán a világ legjobb csapatai és játékosai ellen pályára lépni. Nagyon büszke vagyok magamra és a hazámra is. Elképesztően boldog vagyok, hogy szerepelhettem a világbajnokságon.
7: I'm okay with this now because...
8: Részemről ez már teljesen rendben van. Megvolt a magam pillanata a meccsen, ráadásul mindenkivel együtt ünnepelhettem, szóval a gólt én lőttem.
3: Reméljük, hogy Lenin Zsozef majd holnap is lő gólt a Twente kapujába, és a Ferencváros egy szép eredménnyel jöhet majd haza, utazhat majd haza a visszavágóra, és persze abban is bízunk, hogy a másik két holnap szereplő kupacsapatunk, a Debrecen, valamint a Paks is jól fog szerepelni az első mérkőzésén. A Debrecen a Pjunik Jereván ellen este 6-kor, míg a Paks a Panathinaikosz ellen este 8 órakor játszik mindketten hazai pályán, és mindkét mérkőzést közvetíti a Nemzeti Sportrádió. 10 perc múlva este 8 óra, a zene után folytatjuk.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 5 perc múlva este 8 óra, a mikrofonnál Regős László Pál, a vonalban pedig itt van már velünk Elpap István, a Nemzeti Sport szerkesztője, aki reményénk szerint elárulja, hogy miről lehet olvasni majd a holnapi lapszámban. Gyanítom, hogy itt a nemzetközi kupa csapatainkról lesz szó, de akár már a Hungaroringra is előre tekintünk?
3: Ez természetes, Zsoldos Barna gyakorlatilag beköltözött Mogyoródon a Hungaroringre, és a holnapi lapszámba is egy oldalon keresztül számol be az előkészületekről, mint ahogy mondta, természetesen fradizunk, debrecenezünk és paksozunk, hiszen csütörtökön mindjárt három csapatunk is pályán lesz, de ezek ugye önmaguktól való dolgok, az például nem annyira, hogy megnéztük, hogy az oly sokakat foglalkoztató kérdés, ki a jobb, Messi vagy Maradona? Erről van egy két oldalas összeállítás, pro és kontra, nyilván mindkettő mellett vannak érvek, hogy ki a jobb, azt persze nem árulom el, azt majd a holnapi Nemzeti Sportból kiderül, de Marco Rossival is van egy nagy interjú, aki egyebek mellett arra a kérdésre is válaszol, hogy szerinte ki a jobb, Messi vagy Maradona. Nem meglepő, hogy az Olaszországban is futballozó Diego Maradonát tartja a magyar kapitány jobbnak, aki emellett persze például Szoboszlai Dominik szerződés hosszabbításáról, vagy éppen a spanyolok világbajnoki címéről is elmondja a véleményét. Egy másik szövetségkapitány, Erwin Koeman pedig a Ferencváros holnapi ellenfeléről, a Twentéről beszél, ha már holland viszonylag bőven borba a Bencének, de nem csak futball van a világon. Ugye a jelek szerint Polgár Judit köztársaságelnök nem lesz, de holnap 50 éves biztosan lesz, és egy oldalas portréban foglalkozunk minden idők legjobb női sakkozójával, és persze emellett vízilabda, emellett, ahogy mondtam, Forma 1, nyilván vívó világbajnokság, és mi szemszájnak ingere a holnapi Nemzeti Sportban.
2: Elpap Istvánnak köszönjük szépen, és további jó munkát kívánunk neki ma estére. Mi pedig még mindig labdarúgással folytatjuk, itt az elmúlt órákban beszéltünk már a világbajnokságról is, amely ugye véget ért, beszéltünk az európai kupákban szereplő csapatainkról, a Győrről, a Ferencvárosról, a Debrecenről és a Paksról is, és korábban Nifia Bozsik Józseffel már szóba került röviden a közelgő NB1 is, hiszen ma, illetve nem ma, hanem ezen a hétvégén, pénteken rajtol majd a labdarúgó OTP Bankliga, a Nyíregyháza Újpest találkozóval. A második nap szombaton egyetlen egy mérkőzést rendeznek, mégpedig a Kisvárda Kispest Honvéd találkozót. A Kisvárdának a régi új vezetőedzője, Subka Attila, az ő irányításával kezdi majd az új szezont a Szabolcsi együttes. Subka Attila az elmúlt években is Kisvárdán dolgozott, de nem vezetőedzőként, most viszont az ő irányításával kezdi meg az új szezont a Szabolcsi együttes. Arról, hogy Subka Attila mit vár az új szezontól, vagy akár a Kispest elleni mérkőzéstől, Zsoldos Barnabással beszélgetett.
4: Igazán nagy játékos mozgás nem volt, inkább elmenők voltak, ugye elment a Popola, a Stipetić, a Jovicic, és egy érkező volt eddig a Herz Krisztián személyében, akire azt mondjuk, hogy ő tud nekünk igazán segíteni, valamint visszajöttek azok a játékosok, akik kölcsönbe voltak az NB2-es csapatoknál, és az NB3-ból hoztuk fel a fiatalokat, ugye a fiatal szabálynak meg tudjunk felelni.
5: Volt néhány edzőmérkőzés, az beváltotta azt, amit gondolt, vagy tervezett, elképzelt Subka Attila?
4: Hát az edzőmérkőzéseken megpróbáltuk azokat gyakorolni, amiket szeretnénk majd a bajnoki mérkőzéseken látni, de azért voltak akadályaink, mert tulajdonképpen egyszer nem tudtunk úgy felállni a felkészülési időszakban, mint ahogy tervezzük azt, hogy a bajnoki mérkőzésen kezdeni fog a csapat, sérülések miatt, egyéb problémák miatt. Hát bízunk benne, hogy minden rossz után jön valami jó, és a hétvége az rendben lesz.
5: Azért is kérdeztem az edzőmeccseket, mert ugye hát azért jó nevű ellenfelekkel mérkőztek, ha gondolok itt a szomszédos közeli felvidéki szlovákiai vagy a kárpátaljai együttesre, valami nem rossz erőt képviseltek azok a együttesek.
4: Igazán nem, de ugye, mint amit az előbb is mondtam, itt nekünk tulajdonképpen minden mérkőzésen majdnem, hogy két csapattal szerepeltünk, mert sorokat cseréltünk, úgy tudtunk felállni. Általában mindig volt egy-egy olyan félidő, amikor jobban néztünk, amikor a teljesítmény olyan volt, mint amit szerettünk volna látni. Megpróbálták a játékosok megvalósítani azokat a dolgokat, amiket kértünk úgy támadásban, mint védekezésben. De viszont volt egy-két időszak, amikor már inkább a fiatalok játszottak, és akkor lehetett látni, hogy már nem azt a minőséget képviseltük.
5: mert ugye azért a korábbi időszakban edzők nevét nem említem, de azért volt, amikor Kisvárdára nem lelki nyugalommal érkeztek a csapatok, hanem tudták, hogy fel kell kötni azt a fehér neműt. Ezt gondolja most is Subka Attila, hogy ez így kell, hogy történjen?
4: A csapatnak olyannak kell lenni, és ezt bizonyítani kell már az első mérkőzésen, hogy ide ne úgy jöjjenek a csapatok, hogy 3 pontot biztosan elviszik, hanem érezzék azt, hogy mi vagyunk hazai környezetben. Van egy olyan csapat, amelyik megtesz mindent azért, hogy a 3 pontot itthon tartsa. Én azt gondolom, hogy meg lesznek azok a játékosok a hétvégére is, akik ezt meg tudják tenni.
5: Na hát szinte végszót kaptam a hétvége, hiszen az NB1-be feljutott együttes látogat Kisvárdára, és ez mindig rejtély, ez mindig lehetőséget is hordoz magában, hogy amire nem számol az ellenfél vagy a másik csapat vezető, edzője, játékosai, feltérképezte a Honvédot.
4: Meg kellett nézni az Honvédnak a mérkőzését a felkészülési időszakban, ugye ráadásul az első felkészülési meccset velük is játszottuk fönn Budapesten. Új edzőjük van, új elgondolások vannak a csapaton belül, mindenféleképpen meg kell próbálni úgy feltérképezni őket, hogy rendben legyünk. Én azt gondolom, elsősorban nekünk a saját játékunkkal kell foglalkozni, hogyha meg tudjuk azt valósítani, mit mi elképzelünk hazai környezetben, akkor nem lehetnek problémáink.
5: Mi az elképzelés?
4: Egy masszív védekezésünk legyen, legyünk egy olyan csapat, amelyik meg tudja szerezni a labdát, akár már fönt az ellenfél tér felén pressinggel, ha nem sikerül, akkor visszahúzódunk, ott szerzünk labdát, és abból próbálunk meg támadásokat indítani, de mindenféleképpen én azt gondolom, hogy a fegyelmezettség, koncentráció az, ami nagyon fontos ezen a mérkőzésen, és az, hogy tudjanak küzdeni egymásért a játékosok.
5: Még ha nem is mondunk helyezést a bajnokság végén, hogy ugorjak egy nagyot, de azért a jó középcsapat, az erős középcsapat elképzelést azt talán még egy riporter is megfogalmazhatja.
4: Hát én azt gondolom, hogy az, amit mi az Attilával megbeszéltünk, a biztos bennmaradást jelenti a csapatnak ebben az évben. Ugye azért, amit beszélgettünk az elején, voltak változások is a keretben, bízunk benne, hogy azért még lesznek változások, érkezik egy-két játékos, és majd meglátjuk, hogy indulunk a bajnokságban. Ugye bajnokság közben is esetleg lehet alakítani a terveken, de én azt gondolom, hogy először maradjunk annál, hogy biztosan maradjon bent ez a csapat jövőre is az NB1-ben, akkor már teljesítjük az elvárásokat.
2: Subka Attilát, a Kisvárda vezetőedzőjét, Zsoldos Barnabás kérdezte. Következzen egy újabb Zsoldos Barnabás interjú egy másik szabolcsi csapat, a Nyíregyháza Spartacus házatájáról. Fekete Tivadar, a nyíregyháziak sportigazgatója, szintén megosztotta várakozásait kollégánkkal.
5: A játékos mozgások megnyugtatóak lettek egy sportigazgató számára?
6: Megnyugtató, de persze mindig az eredményesség fogja a mi bizonyítványunkat kiállítani. Büszkén mondhatom azt, hogy talán a legnagyobb igazolás az az volt, hogy a csapatunknak a magját, a gerincét, azt a fajta létszámot egybe tartottuk, aki főleg itt a tavasszal szállította a sikereket, mert ugye azért ne feledjük, hogy tavasszal a 3. helyen végeztünk, ami óriási büszkeség számunkra, és ennek a csapatnak a gerince az egytől egyik ugyanúgy itt van a sorainkban, illetve ugye a távozó oldalon pedig, akik elmentek, vagy esetleg máshogy gondolták a jövőképüket, és megbeszéltük ezt velük, az ő helyükre igyekeztünk olyan játékosokat igazolni, akik ne csak kiegészítők legyenek, hanem igenis kellő versenyt tudjanak azokra a játékosokra jelenteni, akiket már említettem, ugye, hogy a tavasszal szállították az eredményeket.
5: Mégis van 2-3 olyan játékos, aki belopta Nyíregyháza Spartacus híveinek a szívébe magát. Gondolok itt Nagy Dominikre, gondolok Tijánira, Kovács Réti Másra, tehát ők elmentek, de akkor ezek szerint helyettük lesznek, akiket ugyanígy be lehet majd fogadni.
6: Hát ugye az életrendje az, főleg a sportban, a csapatsportákban, hogy azért sajnos, vagy nem sajnos, ma már, mára már sokkal nagyobb a fluktuáció, mint korábban. Gondolok itt mondjuk, amikor én voltam még kölyök, vagy fiatalabb éveimben voltam, hogy azért ugye az állandóság sokkal nagyobb volt, sokkal stabilabb volt, sokkal jobban jelen volt. Ma már a futballban sokkal sűrűbben váltanak klubot a játékosok. Ez, hogy miért van, ezt lehetne hosszasan taglalni, meg különböző aspektusból megközelíteni. Akiket itt az előbb is említettél, azok ugye akár a Nagy Dominik három szép évet eltöltött nálunk, azért azt ne feledjük, hogy komoly érdemei voltak abban, hogy a másodosztályt, amikor magabiztosan sikerült megnyernünk, nemhogy csapatkapitányként, de azért a pályán más tekintetben is vezér volt a góljaival, a gólpasszaival. Ugyanez elmondható a Márka és a Kovács Réti Márka, ő az érkezésemmel egyidejűleg érkezett, vagy jött velem, ő 3,5 évet töltött el, őnek is azért voltak itt nagyon szép időszakai. Az említett Tijaniról, ugye, aki télen szerződtettünk, nigériai labdarúgót, őt róla tudni, hogy kölcsönbe sikerült ugye télen megszerezni a Slavia Prahától. Szerettük volna megtartani, de azt tisztán kell látni, hogy a mi kondícióink azok nem tették lehetővé azt, hogy azt a vételárat, amit ugye a Slavia szeretett volna érte, mi azt nem tudtuk teljesíteni. Megtette a dolgát, amire szerződtettük félidénybe. Igen, én is úgy gondolom, hogy ő is azért a szurkolóknak a szeretetét hamar elnyerte, hát ki ne nyerni el, amikor rúgdosta a gólokat, ugye?
5: Remélhetőleg most péntek este nem fog gólt rúgni.
6: Nem akarok árulkodni, de információm alapján úgy tudom, hogy nem fog pályára lépni. Úgyhogy de jöttek új játékosok, és bízom benne, hogy a szurkolók ugyanúgy megtalálják a kedvenceiket, ugyanúgy meg

0: megkeresések azt mutatják, hogy ugyanolyan jó erőt képvisel majd a Nyíregyháza Spartacus, és nem simán csak 3 pontért jönnek majd ide a csapatok.
1: Igen, a játék stílusunkon nem fogunk változtatni, az biztos. Tehát, hogy amikor Tamás szerződtetve lett még a tavaly szezon őszi részében, én maximálisan tisztában voltam azzal, hogy ő neki a személyes filozófiája az mi a futballról. Nagy titkot nem árulok el, régóta ismerjük egymást, egy régióból származunk, úgyhogy hozzám mindenképpen közel állt az a fajta játékstílus, amit ő edzőként képvisel. Ez már egy azonnali olyan kiinduló pont volt, hogy igenis pozitív. Úgyhogy ahhoz mérten alakítottuk már most is nyáron a keretet, tehát olyan játékosokat igazoltunk, és olyan játékosok vannak folyamatosan fókuszba, akik ennek a játékstílusnak megfelelnek. Ez, hogy ötvözi a Nyíregyházának az identitását, a nyíregyházai futballnak a mindennapjait, erről lehetne megint csak hosszasan beszélgetni, ugye beszélünk itt egy közel 100 éves klubról. Én azt gondolom, hogy Nyíregyházának, a nyíregyházi szurkolóknak, a nyíregyházi szimpatizásoknak ez áll közel. Ezzel tudnak ők igazából azonosulni, hogy ez a nyílt, ez a mindenáron győzni akarás, ez a csupaszív, menni előre, futball igenis hozzájuk közel áll. Úgyhogy ezt szeretnénk a továbbiakban is mi ezt képviselni, és ahogy említettem, igen, ezt keressük meg azokat a megfelelő személyeket, akik a pályán viszont meg tudják valósítani ezt.
0: Nem beszéltünk még arról, hogy hol gondolja a vezetés a csapat helyét majd a bajnokság végén, messze is van még, de gondolom egy stabil, megbízható szereplést feltételeznek és terveznek.
1: Ha most visszamegyek egy kicsit az időbe, 4. évem lesz most már a Spari élén, mint sportigazgató. Többször elmondtam már azt, hogy amikor ide kerültem, a nagyon nehéz helyzetben, nagyon, nagyon nehéz időszak vége volt a Sparinak, azzal, hogy ugye közel a tulajdonos is nagy vágya teljesült azzal, hogy 10 év után újra NB1 lett. Akkor stabilizálni kellett az NB2-ből a helyünket, aztán a következőben sikerült magabiztosan ugye megnyerünk az NB2-t, feljutottunk, aztán a rákövetkező évben az NB1-ben mi lehet más a cél, hanem a biztos bennmaradás, ez sikerült számunkra. A tavalyi szezonban már szerettünk volna egy kicsit ennél egy lépcsőfokot azért feljebb lépni, és nem úgy mentünk neki, hogy nekünk jaj, csak éljük túl, meg legyen meg a bennmaradás, annak ellenére, hogy ebben a 12 csapatos NB1-es mezőnyben nagyon kiélezett, nagyon-nagyon-nagyon kis nüanszokon múlik. Tényleg így egy-egy vezetőtársammal az NB1-ben mindig fogalmazunk úgy, hogy egyik héten lakodalom van, másik héten meg temetés van, mert tényleg nagyon könnyen bele lehet kerülni akár egy negatív olyan spirálba, amiből aztán nagyon nehezen lehet kijönni. Láthatjuk az előző szezonban is, ugye, hogy akár a Diós Győr helyzetét, hogy senki nem gondolta volna a szezon elején, hogy ők ki fognak esni. Úgyhogy a 3. évünket kezdjük így meg az első osztályban. Szeretnénk egyértelmű szintet lépni, mind eredményességben, mind a klubnak a fejlődésében. Ebben nagyon sok dolog beletartozik, de igen, egy stabil, olyan nyugodt szezont szeretnénk, ahol minél kisebb hullámok legyenek, gondolok itt a negatív oldalára, minél kiegyensúlyozottabbak legyünk, és szeretnénk minél több örömet okozni a szurkolóink számára.
0: És akkor majdnem végszó is lehetne a pénteki nyitány, ugyanez, hogy a szurkolók jó érzéssel távozzanak a stadionból.
1: Hát minden egyes mérkőzésre úgy van felkészítve a csapat, illetve minden egyes napjainkat úgy éljük meg, mert ez a sportág, nélkülük ez egyértelmű üres lenne. Tehát, hogyha most mi itt egy üres stadionban játszanánk, rémunalmas lenne az egész. Úgyhogy a szurkolók, azok a szerves része, nagyon fontosak számunkra, főleg Magyarországon. Különösen nekünk nagy büszkeség, hogy elmondható, hogy itt Nyíregyházán tényleg élnek, halnak a futballért, nagyon, nagyon szeretik, nagyon szenvedélyesek az emberek, Úgyhogy

0: Mi most is pénteken egyet garantálhatok, hogy nem fogunk hátulácsologni, nem fogunk arra törekedni, hogy éljük túl a mérkőzést. Persze benne van a pakliba ilyenkor az is, hogy beleszaladunk netán, és vereséget szenvedünk, de ez a bajnokság, ez nem egy mérkőzésről szól. Tehát ez 33 mérkőzésről szól, 33 nagyon komoly mérkőzésről szól, és igenis a végén kell értékelni, a bajnokság végén majd, hogy jól dolgoztunk-e, vagy nem dolgoztunk jól, de azon leszünk pénteken, hogy mindent elkövessünk annak érdekében, hogy győztesen éljünk le.
1: No hát, ha már a közönségről is szót váltottunk, hát azt gondolom mindenki árgus szemekkel figyelte a stadion környéki átépítést, erről is mondjon néhány gondolatot.
0: Igen, a stadion és a stadion körüli, fogalmazunk úgy, ilyen építési, beruházási projektnek szerintem az utolsó ilyen fázisa ez, hogy itt a parkoló rész is, ami korábban, ha jól tudom, ugye itt garázsok voltak, teljes mértékben el fog készülni. Ez még volt talán egy utolsó ilyen kis olyan porszem a gépezetbe, ami hiányzott, hogy minél komfortosabban tudjanak az emberek mérkőzésre járni, minél jobban, minél több irányból meg tudják közelíteni a stadiont. Úgyhogy ez egy-egy hét napok kérdése. Már én úgy tudom, hogy megy a tereprendezés, úgyhogy ha nem is az első hazai bajnokira lesz totális teljes kész állapotban, de a következő, azaz a második hazai bajnokinkra, én úgy tudom, hogy addigra már át fogják adni, és akkor tényleg nagyon impozáns lesz, nem csak a stadion, hanem a teljes környezete is.
2: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: A zene után is labdarúgással megyünk tovább. Csütörtökön nem csupán a debreceni Nagyerdei stadionban és Pakson rendeznek Európai Konferencia Liga selejtezőt, hanem Diósgyőrben is. Igaz, magyar érdekeltség itt nem lesz, hiszen a Hapoel Tel Aviv fogadja majd a bolgár Ludogorec együttesét Miskolcon. 20 óra 30 perctől kezdődik ez a mérkőzés. Az izraeliek a háborús helyzet miatt továbbra sem játszhatnak otthon, ezért Magyarországot, azon belül is a DVTK arénát választották a mérkőzés helyszínéül. Az előkészületekről Marosréti Ervin kérdezte Nagy Juditot, a DVTK stadion menedzserét.
2: A Hapoel Tel Aviv kapcsán a DVTK stadion hogyan és mikor került képbe, hiszen csütörtökön itt egy konferencia a liga selejtezőt rendeznek majd.
3: Először a kapcsolatot a DVTK-val május elején vették fel egy kollégámmal, és ott konkrétan már érdeklődés szintjén felmerült a DVTK stadion, mint helyszín lehetőség a konferencia ligás mérkőzésükre.
2: Ezek után hogy zajlott a folyamat, és egyáltalán hogyan kell elképzelni egy ilyen selejtezőnek a szervezését, mert ha jól tudom, akkor izraeli oldalról rendkívül nagy az érdeklődés.
3: Igen, mi most azt az információt kaptuk, hogy 4000 szurkoló biztosan érkezik, 50 busszal fogják őket utaztatni azokat, akiknek az utazását ők szervezték. Az egyeztetések úgy történtek természetesen az elején e-mailben, majd pünköstkor személyesen maga a vezetősége is ellátogatott hozzánk, a Hapoelnek a vezetősége. Leültünk, és akkor egy 2,5 órás megbeszélés alatt minden részletet tisztáztunk, a szerződés részleteit is, és igazándiból onnan gyorsultak fel a folyamatok, ahonnan aláírásra került a szerződés. Mi nem szervezőként, csak helyszínként veszünk részt ebben a mérkőzésnek a lebonyolításába, de azért ránk is hárulnak bizonyos feladatok.
2: Hogyan kell elképzelni ezt a szervezési munkát, mert nyilvánvalóan az izraelieknek rengeteg mindenben meg kell felelni az UEFA előírásának, ezáltal a DVTK stadionnak is meg kell felelnie.
3: A DVTK stadion alkalmas UEFA mérkőzések rendezésére, ennek mi megfelelünk, ezt minden évben egyszer felülbírálják, jön a bizottság, ezt elbírálja, ennek megfelelünk. Az UEFA-val a kapcsolatot maga a Hapoel tartja, és nyilván amiket ők kérnek, azokat mi betartjuk. Itt egy fokozatbiztonsági beléptetés van, nyilván az, hogy ők ugye külföldről érkeznek, nincs helyismeretük, az egy kicsit ugye megnehezíti nekik is, és nekünk is a dolgunkat. Azt tudni kell, hogy a budapesti készenléti rendőrség is beszállt a szervezésbe, biztosításba, tehát az egész mérkőzésnek a biztonsági koordinálását ők végzik jelen pillanatban.
2: Hol tart most a szervezés? Ha jól tudom, az izraeli csapat már megérkezett, már Diósgyőrben edzenek itt a hét első részében. Ilyenkor már az utolsó simításokat kell végezni?
3: Igen, ők már itt vannak, a szervezők egy hétfős csapattal már tegnaptól úgymond elfoglalták a stadiont, mondhatjuk így is. A csapat ma már itt edz az edzőközpontunkba, holnap ugye a stadion ad otthont a hivatalos edzésnek mind a Hapoelnek, mind a Ludogorecnek, sőt információink szerint lesz egy rövid közös sajtótájékoztató is, és már tényleg a finishbe vagyunk. A fanzont is mi fogjuk biztosítani a stadionnál, annak a végső simításai szervezése folyik, és ők is, és mi is nagyon nagy várakozással tekintünk a mérkőzés elé. Szeretnénk, hogyha elégedett szájízzel távoznának tőlünk.
2: Hogyha egy magyar bajnoki mérkőzéssel, legyen NB1-es mérkőzéssel összehasonlítjuk, akkor milyen plusz feladatokat kell teljesíteni, vagy megoldani szervezői oldalról ezen a konferencia liga találkozón?
3: Itt igazán az első két körben még semmi speciális igény nem merült fel, itt még árusíthatunk alkoholt, itt még a szervezés ugyanúgy, mint egy NB1-es mérkőzés. Én úgy tudom, hogy onnantól szigorúdnak, sőt biztosan onnantól szigorúdnak a szabályok, és onnantól lép be komolyabban az UEFA is a szervezésbe, hogyha bejutnak a csoportkörbe.
2: Ez egy egyszeri találkozás a Hapoel Tel Avivval, vagy adott esetben, hogyha tovább jutnak, sikerrel veszik a Ludogorec elleni selejtezőt, akkor a folytatásban is visszatérnek Diósgyőrbe.
3: Jelenleg 4 mérkőzésre van szerződésünk velük, tehát ők komolyan számolnak velünk. Egyelőre meg vannak elégedve, még a színünk is hasonló piros-fehér, tehát a szurkolók részéről is teljes nyitottság és bizakodott hangulat van, ahogy minket tájékoztattak.
2: És az is érdekesség, hogy a DVTK vagy a magyar futball szurkolóknak is lehetőség nyílik ezt a meccset megtekinteni. Erre az izraeliek biztosítanak lehetőséget.
3: Igen, nagyon-nagyon rugalmasak voltak, nyilván a szabályokat betartva egy semleges szektorba, pufferzónával be tudjuk engedni. Jelenleg oda is már zajlik a jegyértékesítés, jegykiadás, és tényleg mindenben ilyen szempontból partnerek voltak ők is. Nekik az a lényeg, hogy jó hangulat, foci fesztivál legyen a DVTK stadionban.
1: Labdarúgás után pedig birkózás. Szőke Alex szerezte a magyar birkózó válogatott egyetlen aranyérmét a múlt héten megrendezendő Poyák Varga Kozma emlékversenyen, a Nemzetközi Birkózó Szövetség idei utolsó rangsorversenyén. Egy nagyon színvonalas versenyt rendezett egyébként Budapest, amelyen tehát Szőke Alex kötött fogásban 97 kg-ban első lett, kiváló birkózással. Ma délután Szőke Alex a hazafutás vendége volt, ahol Keszi Dórának nyilatkozott.
4: Milyen érzésekkel érkeztél erre a versenyre? Érezted, hogy azért jó formában vagy, és kijöhet most neked így a lépés, vagy akár az érem?
5: Vegyesek, inkább azt mondom, mert kicsit enerváltan indult meg a napom, nem aludtam túl jól, de a formám viszont azt gondolom, hogy elég jó volt, hiszen kim voltunk Amerikában egy jó 2,5 hetet magaslaton, és azt gondolom, hogy ez elég jót tett így az állóképességemen és így a formámat nézve. Nyilván nem ide kell a csúcsforma majd októberre a világbajnokságra, de azt gondolom, hogy nagyon jó formában voltam, még úgy is, hogy ugye mondtam az előbb, hogy nem indult túl jól a napom, de azt gondolom, hogy ezt is jól tudtam kezelni, és léptem egy szintet így a karrierembe, hogy ilyen állapotban is elég jól tudtam birkózni.
4: Igen, mondtad ezt az amerikai edzőtábor, hát nyilván mondjuk hazaérkezve időeltolódáson is, meg minden máson is meg kell birkózni, de mit tudtatok ott, milyen munkát tudtatok ott kint végezni, milyen országokkal tudtatok együtt készülni?
5: Igen, ugye Colorado Springsbe voltunk egy jó másfél hetet. Kim voltak ugye az amerikaiak, ukránok, japánok és mi magyarok, úgyhogy ez a négy nemzettel tudtunk így együtt készülni. Elég jó és felszerelt komplexumba voltunk, az étkezés, a partnerek is elég jók voltak, úgyhogy tényleg maximálisan minden adott volt ahhoz, hogy egy nagyon jó tábort szervezzenek így az amerikaiak. Aztán utána átmentünk az utolsó 5 napot Las Vegasba töltöttük, ugye jövőre ott lesz a világbajnokság, a kvalifikációs világbajnokság, megnéztük ezt a flow-t, ezt a Las Vegas-i élményeket, ugye nyilván ne akkor éljük át, meg maga a körülményeket. Azok is vegyesek voltak, nyilván nekem nem volt akkora dolog, hogy Las Vegasban voltunk. Nyilván azért Las Vegas az Las Vegas, de azért a filmekben jobban elő tudják ezt adni, hogy Las Vegas az mekkora csili-vili és minden hűde, de nekem nem volt ez az élmény meg.
4: Nyilván szokni kell ezt az amerikai életérzést, mert hát azért már benne vagyunk jelentősen az olimpiai ciklusban, és ugye 2 év múlva Los Angelesben itt az olimpia. Egy ilyen szezonon belül mennyit tudtok külföldön készülni edzőtáborokban, ti mennyit szoktatok utazni, akár mondjuk külföldi edzőtáborokban?
5: Szoktunk, most is még fogunk menni a világbajnokság előtt Porácsban nemzetközi edzőtáborba, de próbáljuk mi meghívni a külföldieket, hogy ne kelljen annyit utazni. Most is Tatáról jöttem föl, és nemzetközi edzőtábor van, ugye 2 hetes így a verseny után. Jó nemzetek és jó sokan vagyunk a táborba, úgyhogy van bőven edzőpartner, ami elengedhetetlen az, hogy úgy készüljünk föl, hogy egymással, tehát a magyarok, hiszen azt gondolom, hogy csukott szemmel ismerjük egymást, legyen szó most az alattam lévő súlyokról, vagy súlycsoportról, vagy pedig a fölöttem lévőkről, tehát mindenki tudja azt, hogy ki mit csinál, ezért van szükség arra, hogy nemzetközi ingereket kapjunk, úgyhogy szoktunk mi is menni, meg szoktak jönni hozzánk is, úgyhogy így vegyesen, de sokat utazunk.
4: Hát ugye akkor külön köszönjük, hogy feljöttél Tatára hozzánk így ide a szerkesztőségbe és a stúdióba. Ezek szerint akkor nem maradt túl sok pihenő így a vasárnapi verseny után, mennyi napot kaptál még pihenésre, vagy aztán rögtön utaztatok reggel le Tatára?
5: Egy napot kaptunk, mármint akik ugye vasárnap birkóztak, azoknak egy napja volt. Nyilván szerencsésebbek voltak azok, akik péntek-szombat, azoknak több nap pihenőjük volt, de nyilván kedden kezdődött meg a tábor reggel, azért nem egyből belevágott ott a vasárnapi brigád a nagy melóba, tehát azért kaptunk az edzésen egy kis engedményt, és nem egyből a mély vízbe ugrasztottak minket, de igen, azért nem túl sok pihenőt kaptunk, úgyhogy nyomjuk tovább a melót.
4: De ez az emlékverseny azért egy magyar birkózónak, azt gondolom, hogy mindig elég sokat ad neked. Mit jelent személy szerint ez az emlékverseny?
5: Igen, ugye már, hát nem akarok hülyeséget mondani, a harmadik vagy negyedik éve rendezik meg itthon ezt az emlékversenyt. Az első sajnos nem tudtam indulni, mert akkor műtötték meg a nyakamat, de utána való évben már második lettem, aztán tavaly nem sikerült úgy, ahogy kellett, most kijött a lépés. Nyilván nagy megtiszteltetés az, hogy meg tudtam nyerni hazai közönség előtt, és még utána ugye megkaptam ezt a külön díjat is, hogy én voltam a legeredményesebb magyar versenyző, úgyhogy eszméletlen büszke voltam magamra, büszke vagyok mindenkire, aki ott volt és segített, és szurkolt, úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt.
1: Szőke Alexzel a budapesti birkózó rangsorverseny aranyérmesével 97 kg kötött fogású szakág Keszidóra beszélgetett. Már az első félidőben kiállították Loik Négót az Omonia Nikózia bajnokok ligája selejtezőjében a 34. percben. A Kairat Almaty ellen került a kiállítás sorsára a magyar válogatott játékos. Ötszörös B1-győztes játékost igazolt az Inter Miami, Casemiro is az amerikai együttesnél folytatja, és többek között Lionel Messi csapattársa lesz. Jönnek a legfrissebb hírek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Újabb tehetség távozott Kispestről, vasútfejlesztési programot indít a kormány, változékony idő lesz holnap. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Újabb fiatal labdarúgóját veszítette el a Kispest Honvéd. A 17 éves Újvári Ferenc az Újpest FC-ben folytatja pályafutását. A futballista 2025. szeptemberében mutatkozott be az akkor még Feckó Tamás által irányított csapatban, és hamar kivívta magának a helyet az élvonalba visszajutó együttesben. Tavaly 24 alkalommal kapott szerepet az NB2-ben 19-szer kezdőként. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re. Így a mieink pénteken az 5-től 8. helyért játszhatnak Hollandiával. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat. 5-en indulnak nyílt vizen, közülük 2-en mindkét szakágban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak. Valamint a negyedik ötkarikás érmes Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon. Jasper Philipsen nyerte a franciaországúti kerékpáros körverseny 17. szakaszát. A 2026-os Tour de France-on első szakasz győzelmét szerezte meg Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel kiváló felvezetése után. Az Alpecin sprintere 50 pontos befutót nyert. Így nagyon megközelítette a zöld trikós Mats Pedersent, aki már csak 7 ponttal vezet előtte. Az összesített eredmények alapján a versenyt továbbra is a szlovén Tadej Pogačar vezeti.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3500 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metró Rákospalota Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás 2030-ra készülhet el. Az elmúlt 2 hétben csak nem 7 milliárd forint megtakarítást sikerült elérnie a közmédia megbízott vezetésének, tudatta az intézmény. A megbízott vezetés több 10 000 oldalnyi szerződést vizsgál át. Közben magyar filmek és archív tartalmak kerültek vissza a képernyőre és a rádióba. És a nézettségi mutatók is növekedtek. A közlés szerint ősszel csak nem 100 műsor lesz újra látható a tévében. Köztük vallási, kisebbségi, kulturális, ismeretterjesztő tartalmak, valamint saját gyártású gyermekműsorok. Idén is megtagadta a Nagyvárad önkormányzata, hogy megtartsák a Pride felvonulást a bihari megyeszékhelyen. Ezúttal is arra hivatkoztak, hogy a tervezett programidőpontjában minden javasolt, összesen 115 belvárosi útvonal éppen felújítás alatt áll, vagy más rendezvényt tartanak ott. A párciumi város vezetését 30 ország több mint 150 civil szervezete kérte a szombati kiállás támogatására, és szolidaritásból Hollandia, valamint Portugália nagykövete is jelen lett volna. Az Európa Tanács emberi jogi biztosa aggodalmát fejezte ki a szexuális kisebbség programjának, immár 3. éve tartó akadályoztatása miatt. Bántalmazás miatt vádat emeltek 4 mentőápoló ellen, akik novemberben a pécsi klinikán ájulásig vertek egy beszállított és távozni akaró ittas férfit. A detoxikálóban elhelyezett férfi arcát ököllel ütötték, valamint lábban és fejen rúgták, miután kiabált és dörömbölt az ajtón, valamint szitta a betegápolókat. A Pécsi Tudományegyetem klinikai központja az eset után büntető feljelentést tett. A szakdolgozókat azonnal elbocsátotta. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést kért rájuk, valamint indítványozta eltiltásukat az egészségügyi foglalkozástól.
0: Közlekedés.
4: Lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt péntektől vasárnapig a Ferencváros Kelenföld vasútvonalhoz kapcsolódó munkák miatt. A korlátozás idején a Soroksári útról nem lehet közvetlenül felhajtani a Rákóczi hídra a Buda felé, valamint a hídról sem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányba. A Soroksári úton közlekedő autóbuszok terelve közlekednek.
0: Időjárás.
4: Holnap a napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 6 perc elmúlt, este 8:30, folytatjuk a körkapcsolást a mikrofonnál, Regős László Pál. A következő bő 20 percben pedig asztali teniszről lesz szó, hiszen film készül a Fennyeni csodáról. 1979-ben az asztali tenisz világbajnokság csapatversenyében aranyérmet szerzett, ezzel világbajnok lett a Jónyer István, Klampár Tibor, Gergely Gábor összeállítású magyar válogatott, amely legyőzte ezen a tornán a verhetetlennek hitt kínai válogatottat is. Az 1979-es VB aranyéremről pedig dokumentumfilm készül. Ennek apropóján beszélgetett Bera Emese az egyik aranyérmessel, Klampár Tiborral.
5: Film készül arról a történetről, ami igen régen esett meg, hiszen 1979-ben nyerték meg az asztali tenisz világbajnokságot. Miért kellett 47 évet várni arra, hogy egy ilyen film készüljön, és aztán majd mindjárt beszélünk arról, hogy milyen film is lesz ez igazából?
6: Hát sajnos igen, nagyon későn kezdett el mozogni a dolog. Ezt nem is tetszik nekem, mert rólam akartak csinálni filmet, miután könyvet írtak rólam 9 évvel ezelőtt, Klampár a fene gyerek, egy ilyen könyv, és úgy volt, ezt az Endi Vajna elolvasta, és akar csinálni rólam filmet, mondta, hogy ezt meg kell filmesíteni, és ez sajnos meghalt. És leszavazták a, nem tudom kik, az új emberek, ott akik oda kerültek, és hát az... Úgy volt, hogy egyedül már meg volt a rendező, aki a Viszkis filmet rendezte, az lett volna. És már mi kimentünk a Városligetbe már minden, és egyszer csak leállították az egészet, sajnos. De hát hála Istennek eljött ez a dolog is, kicsit későn, ez egy ilyen kis tüske maradt bennem még mindig, mert úgy, mint az olimpián, hogy le kellett játszanom sajnos a harmadik, de akkor még nem fizettek azért, nem kapott, nem volt életjáradék 88-ba. Tehát érdekes dolog, és nem mondták, hogy Tibi csipked magad, mert nem tudták, hogy a harmadik helyért kapnék havonta pénzt, szép összeget, ami a nyugdíjam belé egy magasabb összeg lenne.
5: Akkor beszéljünk most erről a világbajnokságról, aztán majd visszatérhetünk természetesen 88-hoz is, de ugye Klampár Tibor, Gergely Gábor és Jónyer István 1979-ben világbajnok lett csapatversenyben. Kínát kétszer is legyőzték, a verhetetlennek hitt Kínát. A mai napig élnek ezek az emlékek, vagy konkrétan az a világbajnokság? Hiszen említettük ezt, hogy nagyon-nagyon régen volt, 47 évvel ezelőtt.
6: Hát az olyan, mintha múlt héten lett volna nekem. A neveket is tudom a kínaiaktól. Tehát mindent, igen, fantasztikus volt ez a dolog. 4 nap alatt kétszer vertük meg őket. Tehát ez egy óriási dolog volt. Tehát azért jó, hogy kétszer játszottunk, mert az elő a csoportba játszottunk, ott megvertük 5-2-re őket, és utána a döntőbe összekerültünk, ott 5-1 volt. És hát azért jó, hogy kétszer játszottunk, nem mondhatják, hogy ez véletlen volt. Tehát ez fantasztikus dolog volt így visszagondolva. ez örök élmény. Hát ez a legnagyobb élményem, tehát ilyen nem volt még az életben.
5: Most úgy fogalmazott, hogy visszagondolva, de gondolom, hogy akkor is egy hatalmas élmény volt, már mint amikor átélték mindezt, nem csak utólag.
6: Hát akkor is hatalmas, de nem akkora volt, mint így utólag, mert én akkor így nem fogtam föl a dolgokat, tehát én mindig úgy játszottam, én nem világbajnok akartam lenni, csak nagyon jó játékos, tehát nem volt bennem az. Aztán már 71-ben sikerült Nagoyába, még 18 éves sem voltam szinte, tehát a jó nyer Pistával párosba.
5: Nyilván ezek mind szép emlékek. Egy nagyon picit akkor a filmről milyen filmet kell elképzelni? Ezek archív felvételek lesznek, vagy visszaemlékezések lesznek a főszereplőkkel? Mik az előzetes tervek? Hogy fog kinézni mindez?
6: Az lesz, hogy vissza, szerintem a filmekből visszajátszanak sokat. Igen, meg Európa bajnokságokat adnak le, meg minden szerintem. Én úgy gondolom, mert hát igazán még nem is beszéltünk mi erről. Igazán annyit tudok, hogy szeptemberben lehet, hogy megyünk Kínába, és találkozunk ott egy pár világbajnokkal, aki ellen játszottunk 79-ben.
5: Tartják egyébként azóta a kapcsolatot, vagy találkoztak azóta?
6: Nem. Én találkoztam egy Sziszájkével, meg ilyenekkel, mert voltam kétszer Kínába 15 évvel ezelőtt is. Tehát kapcsolatot nem tartunk, de hát nem tudom, hát megvannak, hát ők is megöregedtek. Hát a Yang, az fiatalabb volt, mint én, az nyert többször egyéni világbajnokságot. A Liang nem tudom, hogy éle még szegény, mert az szerintem az idősebb volt, mint mi egy kicsivel. Hát nem tudom, majd érdekes lesz.
5: Arra emlékszik egyébként, hogy milyen filmrészletek lehetnek, vagy mik voltak azok, amik elkészültek abban az időben? Erről már volt szó, hogy milyen anyag áll egyáltalán rendelkezésre, amiből majd a film alapját lehet elkészíteni?
6: Szerintem megvannak régi dolgok, meg van nekem is lemezem a Gergely Gambinak is, a döntőről megvannak a döntők végig a kínaiak ellen, azt tudom. Nekem megvan lemezem, meg a Gabi is mondta, Gergely Gabi. Hát nem tudom, hát ez érdekes lesz, mert de tényleg úgy él bennem, mintha most lett volna egy-két hete. Tehát ez örök, ezt nem lehet elfelejteni, ezt a dolgot. Az a jó, hogy mondják, hogy a futball válogatott az aranycsapat. Hát igazán mi vagyunk az aranycsapat, de mi aranytrió lesz, az lesz a címe a filmnek. Aranytrió. Igazán a futball válogatott, nem bántom őket a Puskás öcsék idejébe, nem voltak aranycsapat, ennyit tudok mondani. Aranycsapat volt úgy, hogy nem nyertek a világbajnokságot, tehát ennyit tudok. A Gergely Gabi mondja ezeket mindig, de tényleg így van, mert másodikok voltak, azt tudom, ugye?
5: Így van, a világbajnoki döntőben kikaptak.
6: Így van, sajnos. Az élet nem is aranycsapat, amilyen, hanem aranytrió. Az lesz a filmnek a címe.
5: Viszont ezt az aranytriót, azt, hogy Jónyer, Klampár, Gergely, ezt azért a mai napig nagyon sokan tudják, és azért így hárman a mai napig nagyon jóban vannak. Ugye ezt lehet mondani?
6: Nagyon, igen, jóban vagyunk. Nagyon jóban vagyunk. Mind a hárman, hát érdekes lesz majd a film szerintem. Én úgy érzem, hogy én leszek a number van a filmben, mert úgy nem beképzeltség. Engem annyi problémám volt az életben, asztali teniszbe. Most 4,5 évet voltam eltiltva. És az nagyon sok dolog, nagyon sok idő. Tehát kiszedtek egy pár világbajnokságot, meg Európa bajnokságot a zsebünkből, nem csak nekem, ő nekik is.
5: Azokat az időket egyébként fel lehetett dolgozni, vagy mennyi időbe telt?
6: Én feldolgoztam nagyon simán. Edzettem, volt, hogy több mint egy évre voltam egyszer eltiltva, utána 10 hónapra, aztán 7 hónapra. Én nem is érzékeltem a dolgot. Csak így utólag mondták, hogy mennyi mindent nyerhettünk volna mi még. Sajnos az az egy még tüske maradt bennem, hogy az asztali tenisz olimpia, későn lett olimpia sportág. 88-ba, ugye?
5: Igen.
6: Na, én kikerültem, a legöregebb induló voltam, 35 évesen akkor, 88-ba, és bejutottam négy közé. Ott mondtam ez a dolgot, hogy utána sajnos negyedik lettem, mert hát hogy könnyedén vettem a harmadik-negyedik helyére a játékot, hogy le kellett a svéd Erik Linden játszani.
5: És azt akkor csak utólag tudta meg, hogy mondjuk életjáradék az csak a bronzérmes helyezésért járt volna?
6: Így van, akkor még szerintem maximum az első helyre adtak, de lehet, hogy még akkor 88-ba, azt utána lehet nézni, szerintem még azt mondják sokan, még nem adtak életjáradékot. És 35 évesen adták volna, tehát én pont beleestem volna, de ha nem akkor lett életjáradék állítólag, sajnos.
5: De amikor visszagondol a pályafutására, akkor mondjuk elsősorban a nagy sikerek és egy ilyen 79-es világbajnoki aranyérem jut eszébe, vagy azért ez a sok-sok tüske az a mai napig benne van, és ugyanúgy hozzátartozik a pályafutásához?
6: Nagyon sok tüske maradt bennem ezek szerint, mert nem jutottam be a nemzet sportolójába, Gergely Gabinak is igaza van, meg nekem is, hogy jó, nem juthattunk be hárman, de a Jónyel Pistát sajnos kiemelték, igaz, ő a négyszeres világbajnok, de ez benne lesz majd a filmben, remélem nem vágják ki, de én több nemzetközit nyertem, mint az egész válogatott összevéve. Tehát 16 éves koromtól nemzetközi versenyeket nyertem. Most már úgy hívják ezt, hogy Pro Tour. Sajnos akkor még nem volt pénzdíj, semmi, de nagyon sokat nyertem. Nagyon. És korán befutottam, hála Istennek. Hát így én nem tudtam akkor, nem is gondoltam ezekre a dolgokra így. Így utólag azért mondom, hogy nagyon sok tüske maradt így bennem ezek szerint, hogy minket a Gergely Gabival elfelejtettek. Szinte. Na, így mondom.
5: De ez a mai napig így van, mert azért, hogyha visszanézi az ember az elmúlt pár évben az újságcikkeket, vagy a megszólalásokat, azért szerintem ez nincs így, hogy elfelejtették volna önöket, vagy én nem így
6: sajnos
5: látom.
6: Itt nem az újságcikkekből kell kiindulni, itt az anyagi dolgokból, az anyagi, a megélhetésből. Mert a nyugdíjam gyenge, a Pistának is gyenge, a Gabi most megy nyugdíjba, a Gergely. Én azért képbe voltam itt, mint a Jónyer Pista, de nem erről van szó, arról, hogy a megélhetés, ő körülbelül 6-szor többet keres, mint mi. Tehát ez megint tüske bennem. És azért ő nem volt annyival jobb, meg nem is volt jobb egyáltalán, ezt meg lesz mondva a filmben is. Azért ő is tudja, hiába ő nyert, én akkor el voltam tiltva. Tehát négyszer voltam 8 között világbajnokságon, sajnos nem sikerült, mindig rosszakat kaptam, 3 olyat, akit ellen nem szerettem játszani.
5: Az, hogy a filmben ki hogy jelenik meg, és mi jelenik meg a filmben, abban lesz beleszólásuk?
6: Nem lesz, abban nem lesz. Én elmondom az én véleményemet, amit érzek most, meg ami tényleg bennem maradt ez a bánat, mert ez bánat, ez mind bánat sajnos. Én nem az volt, hogy a Jónyer Pista nem érdemli meg, hanem hogy minket felejtettek el a Gabival. És mi ugyanúgy hozzájárultunk, nem hozzájárultunk, mert csapatban, nem akarom magamat megint fényezni, csapatban a VB-n én nyertem a legtöbbet a csapatban. 2 vesztettem, mit tudom én, hány meccsből, 8 ázsiaiból 8-at vertem meg. Tehát ilyen az arányom.
5: De azért egy ilyen film, illetve az, hogy elkészül egy ilyen film, az azért némi elégtétel, vagy egy kis tapasz ezekre a tüskékre?
6: Egy kis tapasz, így mondanám, és nagyon örülök, én nagyon örülök ennek az egésznek, de én engem az bántott a legjobban, még mondom, hogy úgy volt, hogy rólam filmet csinálnak. Szó se volt, hogy a Jónyer Pistáról, vagy a Gergely Gabiról, hanem a Andy Vajna, ha az ember élt volna még 3 évig, vagy 2-ig, akkor megcsinálják a filmet. Ez van. Mindig visszatérek, csak én erre emlékszem.
5: Viszont itt az előzetes tervek szerint nem csak a kínaiakkal, hanem más egyéb nagy ellenfelekkel is lesz majd beszélgetés a filmben, legalábbis egy ilyen előzetes szerint. Emlékszik a többi ellenfélre? Tehát nem csak a kínaiakra, a többi mérkőzés is megvan a mai napig nagyon élénken?
6: Igazán arra emlékszem, hogy kóraiak ellen, az észak-kóraiak, ahol volt a VB, azok ellen a csoportba játszottunk, és 5-2-re vagy 5-1-re, már arra sem emlékszem, de sima volt, nyertünk, és előtte fél évvel itt voltak Tatán az edzőtáborba, és a Bercik Zoli mondta, hogy nehogy pörgessünk, meg ilyenek, ne játsszuk ki magunkat, nehogy megmutassuk, mit tudunk, mert ez, nem tudom, már tudomásul volt véve, hogy velük leszünk egy csoportba. Érdekes volt. De úgy bennem van, az a baj, én már megöregettem egy kicsit, meg a Pista is, a Gergely is, és igazán ők tudják pontosabban az elődöntőben, én nem is tudom, itt esküszöm, nem, japánokat vertük, vagy a dél-koreaiakat, nem tudom. Én nem is emlékszem, a döntő volt a lényeg, mert simán nyertünk aránylag előtte, elég simák voltak a meccsek. Arra emlékszem, Amerika ellen játszottunk, Románia ellen a csoportba, Kína ellen, Észak-Korea ellen, tehát ezekre én emlékszem.
5: Ugye a tervek szerint 2027 első felében lesz a bemutató, akkor most egy jó fél év, vagy lehet, hogy egy picit kevesebb, mint egy év, ami rendelkezésükre áll önöknek, azon kívül, hogy mondjuk elutaznak Kínába, amit említett, azon kívül mi van még tervben, vagy mit mondtak az alkotók, hogy mi az, ami vár önökre ebben a szűk egy évben?
6: Hát igazán még volt Amerika is, de csak a Stellan Bengtsson miatt lett volna az. Na de azért megmondtuk, vagy mondták a Pistáék, a Gerge is, meg hát én is. Most egy emberért nem érdemes kimenni a világ végére, mert pont Amerika végén van ő valahol, ott él a Stellan, svéd Stellan Bengtsson. De úgyis ők döntik el, a rendezők, meg minden, de hát azt csináljuk, amit kérnek, tehát én nem vagyok link ember, meg muszáj megcsinálni, meg ez egy érdekes dolog lesz azért. Úgy hallottam, hogy dokumentumfilm lesz.
5: Lesz esetleg olyan titok, amit csak a filmből derül ki, eddig nem tudhattunk róla?
6: Fogalmam nincs arról nem tudok semmit. Én elmondom, amit gondolok, amit átéltem, hát érdekes lesznek a dolgok. Biztos jó sztorik, meg tetszeni fog az embereknek, úgy érzem. Elmesélem a Kim Il-sen, a Észak-Koreában, amit ott is megcsináltam a saját balhémat, tehát amikor elvittek a házába, hol élt, vagy hol él, és a aranyhalát földobtam, az meg elájult, el akartak vinni a rendőrök, meg ilyenek voltak.
5: És ez miért volt egyébként? Ez a kis kaland az aranyhallal.
6: Ja, hát azért volt, mert elvittek oda, hogy Kim Il-sen hol született, hol pisilt, hova pisilt, hol hintázott, hol homokozott, hol lakott, és akkor én untam ezt az egészet, az bementem szinte egy kastély volt az egész, és ott egy nagy, baromi nagy akvárium, egy hal úszott benne, egy piros nagy hal aránylag, hát egy olyan 15 centis hal. És elkezdtem kergetni a kezemmel, belenyúltam, és elfáradt a hal, elkaptam, földobtam kétszer-háromszor, és hát úgy úszott a víz tetején, jöttek a Kim Il-sen emberei, ilyen négyen, ilyen egyforma öltönybe, és nagy balhé volt, majdnem elvittek, majdnem letartóztattak.
5: Van még hát ilyen történet a Tarsolyban? Van,
6: de hát vannak azért. Vannak a Jónyer Pista, még egy utolsó. A Takács Jani, aki meghalt most egy éve körülbelül, a ötödik emberünk. És mi jöttünk a repülőn, utaztunk, azt hiszem Moszkvába cseréltünk, átszálltunk Észak-Koreába a gépre, és kaptunk tibicsokit, és lehetett választani, hogy pirosat, az étcsokoládét, vagy a tejcsokit. Erre mindegy volt, erre kimentünk, a Takács Jani elrakta a csokit. és kint voltunk egy héttel előbb a VB-n, és ott játszottunk, hát először 2-3 edzés volt, meg 2 napig edzettünk, elkezdtünk meccseket játszani egymás közt. És csokiba játszottunk, és volt a szállóban, laktunk a teremtől 100 méterre szembe a szálló, ahol a VB volt, világbajnokság, ilyen izén kellett átmenni, mint a Lövöldet tér, vagy a Városligetnél a Gorki Fasor utcába, és képzelje, a Jónyer játszott a Takáccsal, és a Takács nyert. És erre a Pista megvette neki a dollárboltban a Milka csokit, mert ott lehetett kapni valutáért, mert volt nálunk azért valuta, mert azért volt, akkor jó pingpongoztunk, mindenkinél volt. És odaadta a Milka csokit, és egy-két napra rá revans, és a Jónyer nyert, és a Takács bejött a szobánkba, és oda dobta a Tibi csokit. De szóval itt van kopasz, azt mondja, mert úgy hívtuk a Jónyer Pistát, hogy kopasz, már akkor is kevés haja volt, vagy szinte alig volt szegénynek, és oda dobta, és a Jónyer fogta, mert satul volt a széken, vagy min, mert mindig faragott a Pista, mindig nyeleket ott meccsek előtt egy-két nappal, és fogta, letépte a satut a izéről, a székről, és a Takácsak mondja, te öreg, most véged van, és oda dobta, de úgy, hogy kajakra. A Takács alig tudott kifutni, becsapta az ajtót, az ajtó megrepett a szálloda ajtónk, amiben én a Pistával laktam egy szobában Jónyerrel. És úgy menekült ki, és az lett a vége, hogy mondta, hogy soha többet ilyen szoba közelében nem merjél jönni. Ennyi volt. Ez életem csúcsa volt. Majd, hát ha eltalálja a Takit, az meghalt volna kész.
5: Hát azért a tüskék ellenére azt gondolom, hogy ez egy jó hangulatú film lesz, nem?
6: Nagyon jó lesz szerintem, pláne ami velem megtörténnek Birminghamben 77-ben az a King Kong film, arra is eljöttek velem a Jónyer Gergely, én mondtam, megyek, én egyedül is elmegyek, akkor jött be az a majmos film, a King Kong, erre mondták, ők is jönnek, és a döntő előtt elmentünk, de már akkor hogy gyanús volt nekem, hogy képzelje, ment a taxi vagy 50 percig a moziig. És odaértünk, a film 3 órás volt. Visszaértünk a terembe, zárva volt a terem, lement a döntő, képzelje el. Hát ilyen nincs, hát mondom, be volt zárva a sportcsarnok. Óriási botrány, Hámori Tibi újságíró, a Népsport akkor fekete-fehéren jelent meg, hogy Népsport. A Népsport fölött volt, hogy Pingpong helyett King Kong. Hát ilyenek. Erre engem 3 hónap múlva eltiltottak itthon.
5: De nem emiatt?
6: Hát ez is hozzájárt. Mindig elmondom, ha én beugrok a Dunába, akkor ők is utánam ugranak, nem? Hát én így ezt mondtam akkor azzal az ésszel. Hát miért jöttek velem, nem? De ha most nem jönnek velem, és én nem vagyok ott, akkor engem előbb eltiltanak. Tehát mindegy. Hát ilyenek voltak.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: Egy perc múlva este 9 óra a mikrofonnál Regős László Pál, és visszatekintünk a labdarúgó világbajnokságra, amely vasárnap Spanyolország győzelmével ért véget. Tanyi Barnabás az Egyesült Államokban a Connecticut Unitedban futballozik, ez a helyi harmadosztály. Ő beszélgetett arról Szabó Bencével, hogy milyen is volt ez a VB ott a helyszínen, milyen volt megélni labdarúgóként, hogy az Egyesült Államokban rendezték a világbajnokságot.
8: Hát túl vagyunk egy nagy eseményen, a sportvilág legnagyobb eseményén, a labdarúgó világbajnokságon, amelyet az Egyesült Államokban is rendeztek Mexikó, illetve Kanada mellette, pedig ugye az elmúlt időszakban már fél éve már ugye egy amerikai klubnak az igazolt játékosa vagy, és Amerikában is eltöltöttél azért hosszú éveket, utánpótlás éveidben is játszottál ott. Milyen volt neked ez a világbajnokság? Amerikát mennyire mozgatta meg ez a labdarúgó VB, amit oda vittek? Szóval így általánosságban mi az, amiket te tapasztaltál és el tudsz mondani erről?
9: Szerintem nagyon megmozgatta Amerikát. Ugye én pontosan itt vagyok New York és Boston között. Ugye Bostonban és New Yorkban is volt rengeteg mérkőzés. El is mentünk, volt, amikor volt egy szabad hétvége. El is utaztunk a pár csapattársammal például Bostonba, ugye ahol játszott Norvégia, Marokkó, a francia válogatott, a skót is, tehát rettenetesen sok ember volt, mindenhol ugye nagy képernyő, összegyűltek az emberek, és tényleg azt volt nagyon jó látni, hogy mennyire összegyűlt mindenki, tehát hogy ha Skócia játszott például Marokkó ellen, akkor is, hogy mennyire együtt szurkoltak a két országnak az emberei, és én nem az volt, hogy teljesen szétoszlott a város, hanem tényleg mindenki nagyon jól el volt a másikkal, és örjöntek, és pulisztak, de nagyon-nagyon normálisan, nagyon jó volt minden. Tehát igazából eszméletlen volt látni, hogy tényleg mennyien vannak világ akármelyik részéről, és tényleg tehát fenomenális élmény volt.
8: Mennyi volt közülük az amerikai? Mert azért arra lehetett hallani, hogyha már hangulatokra a skótok azért Bostont azt végül is kiitták az alkoholból, de ehhez az amerikaiak mennyire tudtak csatlakozni?
9: Hát lehetett látni igazából, hogy az amerikaiak is mennyire élvezik ezt az európai feelinget, amit hoztak a skótok legfőképp. De ők is becsatlakoztak ugye a bulizásba, de a skótok voltak az első helyen, az biztos.
8: És te mondjuk melyik mérkőzésre tudtál kimenni, melyik tetszett a legjobban?
9: Nem tudtam kimenni egyik mérkőzésre se. Igazából az volt ugye elsősorban is, hogy ugye nekünk is megy a szezon, tehát minden nap edzések, aztán hétvégén ugyanúgy meccsek voltak, meg tényleg nagyon rettenetesen gyorsan elmentek a jegyek. Eszméletlen, hogy tényleg minden meccsen teltház volt, még így is, hogy ugye nem volt valami olcsó kijutni egy meccsre.
8: Igen, erre akartam rákérdezni, hogy ez mennyire volt egy visszatartó erő, mármint hogy ugye lehetett arról hallani még az év elején, hogy azért a jegyek annyira nem fogynak, ellenben akkor tényleg azért minden meccsre elment egy jegy?
9: Igen, tehát én is nagyon megvoltam lepődve, amikor még nézegettem az elején, hogy ugye mennyibe fognak kerülni a jegyek, még amikor a pályától is legmesszebb ülsz, de tényleg, tehát minden meccsen teltház volt, és igazából szerintem nagyon-nagyon élvezték itt az emberek, tehát...
8: Szerinted milyen hatással lehet az labdarúgó világbajnokság az amerikai futball életre? Ugye az MLS azért már egy jó ideje megy, konkrétan, hogyha most visszagondolok, akkor szerintem pont a 94-es VB volt az, ami után elindult az MLS. Szerinted ilyen tekintetben, hogyha akkor történt egy ilyen nagy változás, hogy elindult a profiliga, ezután a VB után mi következett Amerikában?
9: Szerintem valami ugyanilyesmi, mint akkor, mert tényleg az emberek, tehát most igazából tényleg látni, hogy mennyire futballlázban vannak, és például csomó olyan emberrel beszéltem, aki a világbajnokság előtt például egy foci meccset sem nézett meg, és most meg azt mondja, hogy alig várja, hogy ugye újrainduljon az MLS, ez akkor, még akkor volt, amikor még nem, de most már megy megint, és azt mondták, hogy alig várják, és hogy akkor kimennek majd meccsekre. Aztán itt, ahol mi vagyunk itt is, amikor látnak minket például focis felszerelésbe, akkor kérdezgetik, hogy hol játszunk, és hogy jönnek a meccsre, mert mondták, hogy nézték a világbajnokságot, figyelték, nagyon élvezték. Tehát szerintem nagyon sokat fog segíteni a nézőszámban is, és az emberek tényleg nagyon-nagyon élvezték, és nagyon-nagyon fog dobni rajta, úgy érzem.
8: De mondjuk az MLS esetében annyira nem lehet panaszkodni a nézőszámokra, nem? Tehát azért az viszonylag az jól megy, nem? Amerikában.
9: Hát az nagyon, igen, amúgy tényleg arra nem lehet panaszkodni, igen, az nagyon jó, meg mindig nagyon sokan mennek a meccsekre.
8: És akkor kicsit kanyarodjunk át a ti csapatotokra, ugye a Connecticut United FC-nek a játékosa vagy. Ez, hogyha távolni kell, ugye amerikai harmadosztályt jelent, de kicsit ugye más az ottani rendszer, azért a felhívás sem úgy működik, hanem alapvetően ilyen pénzügyi befektetések által lehet nagyobb osztályokban elindulni. A ti csapatotok úgymond egy új csapat, mennyire járnak ki most az ottani emberek a mérkőzésekre, rajtatok mennyire érződik az a változás, hogy volt itt egy labdarúgó világbajnokság, illetve tényleg milyen a megítélése azon a környéken ennek a klubnak, ahova te is szerződtél?
9: Hát ugye ez az első profi éve a csapatnak, mint ahogy mondtad, és nyilván ilyenkor még ugye nincs felépítve teljesen az a szurkoló tábor, ami lesz az elkövetkezendő pár évben. Viszont például most is, amikor volt a világbajnokságnak a döntőmérkőzése, akkor is feltettek egy nagy képernyőt stadionon kívül, és ott is összegyűlt 200-300 ember, hogy nézze a meccset utána, meg ugye nekünk pont egy órával utána volt meccsünk, és akkor ugye ők csak bejöttek, és akkor nézték, és igazából én úgy gondolom, hogy most ugye mindenki el volt foglalva még a világbajnoksággal, de így, hogy ez vége van, és látom, hogy mennyire lázba vannak az emberek, én úgy gondolom, hogy ez nagyon fel fogja buzdítani és építeni a mi szurkoló távolunkat is.
8: Hát akkor meglátjuk. Karrier szempontból beszélgessünk egy kicsit, mert ugye amikor legutóbb beszéltünk, talán akkor február környékén kerültél ugye ki Amerikába újra, ahol korábban már játszottál mondjuk a Detroit együttesében is az amerikai másodosztályban, de ugye itt Szlovéniában a klubod azóta, amihez te is hozzájárultál, ugye nyerte egy szlovén kupát, tehát szlovén kupa győztesnek mondhatod magad, ezzel az érzéssel hogyan barátkoztál meg így utólag, mert ugye nyilván a sorozatban te is volt.
9: Igen, igen. Nyilván ugye nagyon sok embert ismertem még a csapatból, télen volt párváltás, de örültem nekik, mert tényleg ismerem ugye a játékosokat, a csapat nagy részével már két éve együtt játszottam, és tényleg nagyon jó srácok minden, örültem nekik, gratuláltam nekik, és tényleg jó látni a csapat sikerét.
8: És megkaptad az aranyérmedet, vagy ilyenkor ez hogy szokott kinézni?
9: Hát azt beszéltem meg velük, hogy majd ugye amikor van egy kis szünetem nekem is, akkor hazamegyek, és akkor ott megkapom, de egyelőre még nem.
8: És mennyire figyeled a csapatnak az útját azóta, mert ugye most ők is nemzetközi kupába indultak annak köszönhetően, hogy sikerült kupát nyerni.
9: Igen, igen. Hát követem igazából a bajnoki meccseket is, a kupa meccseket is, mindent.
8: És akkor beszéljünk tényleg rólad. Ugye, mint februárban is beszéltünk,

0: Egyelőre igen. Egyelőre szerencsére nagyon jól megy. Azon vagyok, hogy ezt fent tudjam tartani. Nyilván, hogy legyen rendszeres játékpercem.
1: Ugye akkor számok formájában, hogy ez is hangozzon el, ugye 8 gólod, illetve 3 gólpasszod van eddig, ezzel ugye te vagy a legeredményesebb gólszerzője a csapatnak, a házi góllövő listán te állsz az élen. De a csapatnak mennyire alakultak úgy a tervei, mint ahhoz képest, mint ami a valóság, mert ugye, hogyha jól nézem, akkor a táblázaton a 8. pozíciót foglaljátok el.
0: Igen, igen. Hát sajnos az elején ugye azért, mert mindenki most játszik együtt elsőnek, tehát nem voltunk összeszokva, még ez az ismerkedési fázis volt inkább, de volt egy fordulópont, amikor elsőnek játszottunk a New York Red Bulls második csapata ellen, akkor úgy érzem, hogy tényleg összerakták az edzők azt a kezdő 11-et, aki szinte most is kezd, és nagyon jól össze tudtunk szokni azóta, nagyon jól teljesítünk azóta az elmúlt 2 hónapban, és most már úgy néz ki, hogy tényleg nagyon összeszedtük magunkat, és be tudunk kerülni a playoffba is, ugye ez a legfőbb célja a csapatnak.
1: Tehát akkor szezon előtt is ez volt a megfogalmazott cél előttetek?
0: Igen.
1: Kicsit a ligának a színvonaláról beszélhetnénk, hogy hogyan kell ezt elképzelni. Ugye nyilván MLS-t szerintem sokan láthattak az elmúlt időszakban azért, akik érdeklődtek az amerikai bajnokság iránt. De ugye itt arra is tettél említést, hogy például a New Yorknak a második csapata ellen játszottatok. Tehát ez színvonalában mondjuk milyen? Egy Szlovéniához hasonlítható, ahol te is udoloztál az első osztályban?
0: Hát az a különbség, hogy ebben a ligában itt nagyon sok a fiatal, ugye akit az akadémiákról próbálnak beépíteni a második csapatba, ugródeszkaként az első csapatba nekik. Tehát igazából ugye a liga maga nagyon-nagyon fiatal, viszont nagyon sok a tehetséges játékos, aki ugye nagyon keményen hajt, mert mindegyik ugye be akar kerülni az első csapatba. Tehát teljesen más a szlovén első osztálytól, ami kicsit idősebb, ott rendszeresen lehet látni játékosokat 30 fölött, viszont itt én azt mondanám, hogy az átlag életkor nem nagyon megy túl a 19 éven. Tehát igazából teljesen más a liga. Fizikálisan nagyon kemény, nagyon sokat kell futni, és alapból ugye, amilyen az amerikai foci, eléggé fizikális.
1: Tőled mit várnak egyébként? Mert ugye itt azt nézem, hogy csatárként szoktál szerepelni az elmúlt időszakban, mert Európában úgy láttam, hogy szélső voltál.
0: Igazából az lenne a fő posztom, a szélső csatárban, a szélső jobb szélső, de mivel 4-2-2-2 rendszerben játszunk, ezért 2 vagyunk az egyik 9-esből.
1: És ez hogy áll neked?
0: Én úgy gondolom igazából, hogy jól, mert néha ki tudok húzódni a szélebre is, mert nagyon sok szabad szerepet kapok az edzői stábtól, tehát igazából néha le tudok menni 10-es posztra is, és igazából nagyon jó, úgy érzem, mert ugye a gyorsaságom miatt be is tudok futni a védősor mögé, ami az egyik legnagyobb erősségem, és úgy gondolom igazából, hogy eléggé hozzám élő ez a poszt is.
1: Kicsit ilyen összefoglaló jelleggel, akkor ez egy jó döntés volt eljönni egy szlovén első osztályú csapattól, és Amerikába igazolni a harmadosztályba?
0: Én úgy gondolom, hogy a jövőm szempontjából igen. Ugye, ami elhangzott korábban is, hogy a játékpercek mennyire fontosak, igazából a legfontosabbak, és ez alapján lett meghozva a döntés, és én úgy gondolom, hogy igen.
1: Voltak adott esetben visszajelzések arra vonatkozóan, hogy ahogy teljesítesz, azt szeretnék, hogyha más csapatokhoz igazolnál, akár másod vagy első osztályba átvinnének, mert ugye még arról is ejtettünk szót, ha jól emlékszem, még amikor legutóbb beszéltünk, hogy a klub ambícióit vizsgálva még az is elképzelhető, hogy a klub fog majd nagyobb ligában indulni.
0: Igen, igen, ugye ez a terv a klubnak az elkövetkezendő pár éven belül, viszont az én ügynököm dolgozik az amerikai piacon, és volt már több érdeklődés is, például MLS-ből, és hogy többen is figyelik pályafutásomat itt a harmadosztályba. Folyamatosan jönnek megnézni a meccsen is. Másodosztályból volt már pontosan kérő igazából, de egyelőre még arra fókuszálok, hogy ugye jól teljesítsek, megszedjem magamat játékperccel, és akkor télen, ha esetleg megjön a hozzám illő lehetőség, akkor azt meglépjem.
1: És mit szólsz az átalakításhoz olyan formán, ugye, hogy majd a jövőben az MLS átáll egy másik rendszerre? Ez a többi ligát is fogja majd érinteni? Ugye hasonló rendszerben fog majd zajlani a bajnokság, mint ahogy Európában zajlik, ugye őszi-tavaszi?
0: Igen, szerintem

0: Szerintem igazából ez sokkal jobb lesz, mert hogy így, amikor nem egy egybe a, egy a szezon, és akkor főleg, hogy nyáron nincs szünet, igazából nem könnyű. Mindig nagyon jó, ha van egy kis szünet szezon közben, úgymond. Szerintem nagyon sokat segíti a játékosokat mentálisan, és kicsit kikapcsolódás. Szerintem ez nagyon jó lesz az amerikai focinak.
1: És akkor lesz úgymond egy ilyen átmeneti szezon majd, amit te is mondtál, hogy megvárod a téli időszakot, amikor véget ér nálatok a bajnokság, és akkor egy fél éves, ilyen rövidített bajnokság lesz, ugye?
0: Igen, tavasszal.
1: És akkor elképzelhető, hogy majd, hogyha lesz lehetőség, akkor adott esetben már első osztályban is szerepelhess?
0: Igen.
2: A folytatásban Formula 1-jel foglalkozunk, hiszen a hétvégén rendezik a világbajnokság magyar nagydíját, amelyet először 40 éve, 1986-ban rendeztek, most jön tehát a 41. magyar nagydíj. A következőkben, a következő bő egy órában felidézünk 8 emlékezetes futamot a magyar nagydíjakról, Németh Kornél és Szalai Kristóf jóvoltából.
3: 1986 nyarán egy álom vált valóra. A Forma 1 hivatalosan is megérkezett Magyarországra. A világ egyik legnépszerűbb autósport sorozata addig még sosem tette be a lábát Kelet-Európába, így a magyaródi Hungaroring nem csupán egy új helyszín lett a versenynaptárban, hanem mérföldkő a sportág történetében is. 1986. augusztus 10-én 200 ezer néző előtt elrajtolt az első magyar nagydíj, ahol a politikai és kulturális határokon átívelve találkozott egymással Kelet és Nyugat. Ez az esemény nem csak hazánk sport életében jelentett korszakváltást, hanem a Forma 1 globális terjeszkedésének is szimbolikus állomásává vált.
4: Már beállt a rajthelyre a 12-es rajtszámú Ayrton Senna, mellette Nelson Piquet a 6-ossal, és most már következik majd a start méghozzá úgy, hogy először piros lámpát látnak a versenyzők, aztán 7 másodpercen keresztül a piros lámpa villogása után kigyullad a zöld, és ebben a másodpercben elindult, és 5-össel kilőtt mellette Nigel Mansell, az élen tehát Ayrton Senna, Nigel Mansell a második helyen, és most imádkozunk, hogy a kanyarban minden rendben legyen.
5: Óriási szenzáció, Piqué, aki egyre másra támadja ellenfelé Sennát, ezúttal az egyenesben előzte meg, igen vakmerően, jóformán az útról lemenet, a füvön előzte meg ellenfelét, utána meg is billent, ki is billent egy kissé kocsia, de vissza tudta hozni, egyensúlyban tartotta, és ezzel Piqué átvette a vezetést Senna előtt. 1 óra 59 perc, 52 másodperc, majd 53-54, így ugrik az óra a vezető Nelson Piquet-nek, aki mögött igencsak lemaradt már a második Senna, akit nem is igen lehet üldözőnek nevezni. Üldözte jócskán Piquet, és aztán ebbe az üldözésbe belefáradt.
6: Sennát nem látom, Piquet hatalmas versenyzési kedvel nyomja a gázt. Senna azonban egyszerűen nem érkezik meg. Piquet már kimegy a látószögemből lassacskán, és Sennát most kezdem csak látni. Piquet most egy balkanyarral eltűnik, Senna most érkezik elém. Szerintem letelt egyébként ez a bizonyos 2 óra.
4: Így van, Piquet már itt van előttem, 2 óra 33 másodperc zászlót, ebben a pillanatban láttam a kockás zászlót, tehát Nelson Piquet a győztes, ebben a pillanatban Senna a második, mögötte pedig körökkel a többiek, ahogy a korábbi sorrendet láttuk, Mansell, Johansson és Dumfries.
3: Az imént az első Forma 1-es magyar nagydíj rádiós közvetítésének részleteit lehetett hallani. De nem az 1986-os volt az első hivatalos autóverseny Magyarországon, ugyanis 1935. októberében megkapta a rendezés jogát a Királyi Magyar Automobil Klub, az Automobil Klubok Nemzetközi Szövetségének párizsi ülésén egy futam megrendezésére. Eredetileg május elején szerepelt a versenynaptárban ez a futam, de végül a rendező kérésére júniusban került sor rá. 1936. februárjában a Királyi Magyar Automobil Klub helyszínként a Népligetet jelölte meg. A versenyt június 25-én tartották. A korabeli lapok így emlékeztek vissza a futamra. Az első két sorból a két Auto Union, Hans Stuck és Bernd Rosemeyer indult. Mögülük Tazio Nuvolari Alfa Romeoval és Brauchitz Mercedes-szel rajtolt. Az első kör után Rosemeyer vezetett Stuck és Caracciola előtt, majd Stuckot megelőzte Brauchitz és Nuvolari is. A 11. körben Caracciola átvette a vezetést, amit Brauchitz 13 kör után vett vissza a célegyenesben. A 28. körben Nuvolari vette át a harmadik helyet Caracciolától, aki nem sokkal később olajcsültörés miatt kiállt a versenyből. A 30. körben a Rosemeyert egyre jobban szorongató Brauchitz kicsúszott. A második helyen álló Nuvolari körről körre csökkentette a hátrányát Rosemeyerrel szemben. A 35. körben pedig a célegyenesben meg is előzte őt, és előnyét egyre jobban növelte. A 48. körben Brausic feladta a küzdelmet, Nuvolári előnyét tovább növelve futott be elsőként a célba. A magyar Hartmann László 6 kör hátrányban a 7. helyen végzett jóval gyengébb Maseratiával. A verseny eredménye nem számított bele az 1936-os Grand Prix szezon világbajnokságába. Most pedig egy újabb részlet az első Forma 1-es magyar futamról, Knézi Jenő, Dávid Sándor és Frankl András közreműködésével.
7: Hadd tegyem még a Honda motorokhoz azt is hozzá, hogy a mai modern versenyautóban a mikroelektronika óriási szerepet játszik. A japánok ennek igazán nagy mesterei, nem véletlen tehát. Közben egy kis kitérő, René Arnoux hagyta a pályát, és egy-egy kocsinál pusztán a mikroelektronika alkalmazása miatt 12 és 15 között van a technikusok száma, akik kiszolgálják csak ezt a részt, tehát nem is a motor részt, hanem az elektronika részt.
8: Most ismét a box jelentkezik, Frankl András.
9: Azt szeretném megemlíteni, Alan Jones volt meglehetősen sokáig, ugyanis sajnos fék problémái voltak, tehát azokat a tartályokat fel kellett tölteni, és nagyon-nagyon lassan sikerült, hogy egy nagyon-nagyon rossz kedvű Alan Jones ment vissza a pályára. Sajnos most már komoly esély miatt.
3: Bernie Eccleston, a Nemzetközi Automobil Szövetség akkori elnöke az 1980-as évek elején elhatározta, hogy Formula 1-es nagydíjat rendez valamelyik szocialista országban. Több hónapos tárgyalásokat folytatott a Szovjetunióval egy moszkvai verseny megrendezéséről, de 1983-ban felhagyott ebbéli céljával. Ezután szóba került Kína, Jugoszlávia, pontosabban Fiume, és Csehországban Brno neve is, mint esetleges helyszín. Rohanyi Tamás Brazíliában élő magyar üzletember tanácsára 1983 nyarán Eccleston Budapestre látogatott, ahol támogatóra talált Balog Tibor a Magyar Autóklub elnökének személyében. Még ebben az évben megkezdődtek a tárgyalások elsősorban a helyszínnel kapcsolatban, amelynek megválasztása körül viták folytak. A Városligetet elsősorban esztétikai, a Népligetet pedig környezetvédelmi okok miatt nem engedélyezte a fővárosi tanács. Ekkor Kis Dezső közlekedési miniszterhelyettes pontos felméréseket készített, és a feltételrendszer kidolgozása előkészítette az állami döntés meghozatalát. Így esett a választás a Gödöllői dombságban az M3-as autópálya mentén fekvő Mogyoród melletti homokos területre. 1985. szeptember 10-én Balog Tibor, az időközben megalakult gazdasági társulat elnöke, Londonban aláírta Bernie Ecclestonnal a nagydíj 5 éves megrendezéséről szóló dokumentumot. A Hungaroringet 1985. október 1-én kezdték építeni, és alig 8 hónap alatt el is készült, az első körversenyt 1986. augusztus 10-én tartották. A pole pozíciót Ayrton Senna szerezte meg a Lotus Renault-val, mellőle Nelson Piquet indulhatott a Williams Hondával. A harmadik helyről Nigel Mansell a Williams Hondával, illetve mellőle a negyedik helyről Alain Prost a McLarennel rajtolhatott. A teljes rajtrács az alábbiak szerint alakult. A harmadik sorból Keke Rosberg és Stefan Johansson indulhatott, mögülük Gerhard Berger és Michel Alboreto, Thierry Boutsen, illetve René Arnoux, Ricardo Patrese és Philippe Streiff, Alan Jones, Martin Brundle, Christian Danner és Philip Alio, Pier Carlo Ginzani és Hub Rottengatter, Jonathan Palmer és Ivan Capelli, Alan Berg és Alessandro Nannini, valamint Andrea de Cesaris sorakoztak fel a rajtrácsra.

0: A rajt után Senna megtartotta a vezetést, míg Mansell feljött a második helyre, Prost és Piqué elé. A brazil azonban hamarosan megelőzte Mansellt, akitől átvette a második pozíciót. A 11. körben Prost megelőzte Mansellt, majd egy körrel később Piqué átvette a vezetést Sennától, aki elkezdett visszaesni a francia felé. Prost nem sokkal később műszaki probléma miatt kiállt. Ezután Mansell harmadik, Johnny Dumfries negyedik, Gerhard Berger pedig ötödik volt. Féltávnál Piqué kereket cserélt, míg Senna kint maradt és előre tett szert, így amikor ő állt ki, sikerült az érre visszatérnie. A különbség azonban a két brazil között gyorsan csökkent, Piqué pedig az 57. körben visszaelőzte Sennát. Ezután a két autó végig szorosan együtt haladt, de Piquének sikerült Sennát maga mögött tartania. Öt futammal a szezon vége előtt négy pilótának volt jó esélye a világbajnoki cím megszerzésére, Mansellnek, Sennának, Piquének és Prostnak. Végül a francia lett a bajnok.
1: Piqué nyerte, hát kedves nézők, Senna a második, Mansell a harmadik.
0: És mivel az első Forma 1-es magyar nagydíjat Nelson Piqué nyerte, ezért a futam végén a brazil himnusz csendült fel.

0: Azok után, hogy egy évvel korábban a Williams-el Thierry Boutsen szerezte meg élete első pole pozícióját és aratta utolsó futamgyőzelmét, ezúttal újra minden Ayrton Sennáról szólt. De ne szaladjunk ennyire előre. Már csak azért sem, mert 1991 rendkívül különleges év volt. A Formula 1 még a vasfüggöny mögött jött Magyarországra, de február 1-én Göncz Árpád köztársasági elnök Leninvárost hivatalosan is Tiszaújvárosnak nyilvánította. Ugyanaz év elején szovjet katonák még körbezárták Vilniuszt, végül azonban a litvánok egy népszavazáson elsöprő többséggel a függetlenedés mellett voksoltak. A nálunk lévő utolsó szovjet tank június 16-án. Az utolsó katona, akkor úgy mondták Viktor Jegorovics Szilov altábornagy, ma már Jehorovicsnak mondanánk, mert amúgy ukrán volt, de itt és most nem az aktuális külpolitikai helyzet a témánk. Szóval az utolsó szovjet katona június 19-én hagyta el Magyarországot. A száguldó cirkusz majd két hónappal később, augusztus második hetében érkezett meg Budapestre és Mogyoródra.
1: És minthogyha a verseny elején lennénk, gondolom emlékeznek rá, a verseny második körében is ugyanez volt a távolság. Egyetlen egy távolság változott azonban ebben a pillanatban, hogy Lökösi lapájáról Nigel Mansell a csopi társat, az előtt autózó Patrese-t, már keresi ott a helyet, hogy hol tudna kibújni, valószínűleg megunta a saját szélárnyékát, mármint a csapaton belüli szélárnyékot, és ebben a pillanatban Nigel Mansell robbant, betér a kanyarba, Ricardo Patrese elengedte, nem akar tovább vívni, és itt az első komoly előzés ezen a versenyen. Nigel Mansell meglódult, megemberelte magát, megelőzte Patrese-t, Mansell pedig keresi a pontot, nézi a helyet, nézi azt a helyet, azt a centit, ahol tulajdonképpen egy gyorsabb visszaváltással, egy jobb bemozdulással, egy ízreragadással el tudna menni Senna mellett. De azonban ez nem olyan könnyű, ez nem olyan egyszerű dolog, ugyanis Ayrton Senna is pontosan ugyanazokat tudja, amiket Nigel Mansell. A brazil Ayrton Senna da Silva, ahogy ide most beír a célegyenesben, az idei évben ötödször állhat majd a dobogó tetejére, mert megnyeri a magyar nagydíjat, mert megnyeri, kérem szépen, a magyar nagydíjat. Zsemberi Jenő a versenyigazgató eljött, a kockázászlóval leintette, és Ayrton Senna da Silva nem is csinált semmit tulajdonképpen. Elrajtolt, versenyzett és befutott. Ebben a pillanatban második Nigel Mansell, harmadik pedig Ricardo Patrese.
0: A hetedik Marlboro magyar nagydíjat augusztus közepén egészen pontosan 16-án rendezték meg a Hungaroringen. Lassan már természetes volt, hogy a száguldó cirkusz Magyarországra látogatott. Hogy miért volt ez már akkor is, és persze azóta is nagy szó? Csehszlovákia például ekkor vált ketté, ahogy szokták mondani, kisebb gondjuk is nagyobb volt, nem hogy ilyenekkel foglalkozzanak, halkan teszem hozzá, náluk az F1 azóta sem realitás. Ahol a gondok ténylegesen nagyok, mi több hatalmasak voltak, az a volt Jugoszlávia. Április 5-én a tagállamok Szerbia kivételével aláírták a függetlenségüket, nem sokkal később elkezdődött a délszláv háború. Az év elején a Maastrichti szerződés aláírásával megalakult az Európai Unió, szóval nagy volt a mozgolódás politikai szinten. Na igen, óriásiakat ugráltunk a Chris Cross-szal, a banda tagjai mindössze 12 és 13 évesek voltak, amikor megjelent az iménti dal. A kislemez a Billboard 100-as listáján 8 hétig állt az első helyen, ezt a rekordot korábban 1983-ban a The Police Every Breath You Take című dala ért el. Nem csak a politikában, a zenében is új szerek kezdtek fújni, feltűnt egy bizonyos Two Unlimited nevű duó. Új szerek ide, változás oda, Svédország egy újabb meghatározó formációt adott a világnak. Jonas Joker Berggren, Jenny Berggren, Malin Berggren és Ulf Butha Ekberg. Ők az Ace of Base, a Happy Nation-nel robbantak be.

Mivel itt és most nem zenei időutazáson vagyunk, a figyelmünket már is a Hungaroring felé fordítjuk. Nézzék el, nekem, hogy egy picit elkalandoztam a stílusok tengerén. Mondjuk volt rá idő, hiszen az 1992-es szezon egyáltalán nem a legizgalmasabb, legváltozatosabb évek egyikeként vonul be a Forma 1 történetébe. Az első 10 versenyből a Williams-es Nigel Mansell 9-szer indulhatott az első helyről és 8 győzelmet aratott, míg a címvédő Ayrton Senna csak egy zseniális monakói győzelmet és végül kieséssel végződő montreali pole pozíciót tudott felmutatni, azt a futamot már mint a kanadait egyébként Gerhard Berger nyerte. A brit Mansell tehát úgy érkezett meg Magyarországra, ha legalább 4 ponttal többet szerez, mint csapattársa Ricardo Patrese, akkor világbajnok. Kettejükön kívül másnak már semmilyen esélye nem volt a győzelemre. Az F1 korábbi pech királya életkorát tekintve 40 felé közeledve végül élt is a lehetőséggel. ...1992-ben Ricardo Patrese karrierje 8. egyben utolsó pole pozícióját szerezte meg, és a rajtot követően meg is tartotta első helyét. A második helyről induló Mansellt Senna és Berger is megelőzte. A 39. körben Patrese kicsúszott, a 7. helyre tért vissza, de motorja ezután tönkrement. A Williams-es olasz kiesésével csapattársa Mansell végül is feljött a 2. helyre, ami neki pontosan elég volt a bajnoki cím bebiztosításához. Ezután nem is üldözte már igazán Sennát, aki nagyon magabiztosan

0: Az élete első szezonját teljesítő Mihály Schumacher a verseny hajrájában a célegyenes végén elhagyta a hátsó szárnyát és a gumifalban kötött ki, de komolyabb sérülés nélkül megúszta az esetet. Az 1992-es magyar nagydíj volt a történelmi Brabham csapat utolsó versenye. A legendás istálló kiesése egyúttal azt is jelentette, hogy ezt követően már nem volt szükség az előkvalifikációra, amely korábban az indulók magas száma miatt jött létre. Néhány hét alatt az előkvalifikációtól odáig jutott a mezőny, hogy már az időmérőn sem esett ki senki, hiszen a Brabham kiszállását követően Belgium után megszűnt az Andrea Moda, Monzában pedig a Fondmetal búcsúzott, azaz nem egészen két hónap alatt 32-ről 26-ra csökkent a létszám. Az 1992-es magyar nagydíj volt a legtöbb számítás szerint a Ferrari történetének 500. versenye, van, ahol csak a 499-et írják. Minden esetre az olasz istálló látványos veterán autó felvonulással ünnepelt. A futam már kevésbé volt sikeres számukra, Iván Capelli ugyan szerzett egy pontot, igaz egy kör hátrányban, a mögötte érkező Alboreto 2-t kapott. Hivatalosan ez volt nézettség szempontjából minden idők leggyengébb magyar nagydíja, hiszen csak 25 ezer jegyet adtak el. A lelátókon viszont így is egyes becslés szerint összesen több mint 80 ezeren foglaltak helyet. Hogy pontosan mennyien is látták, nem lehet tudni, de tény, hogy 1986 óta első alkalommal fordult elő, hogy nem Japánban dőlt el a világbajnokság. Hozzáteszem, a következő 8 évben is csak kétszer volt erre példa. Ami a lényeg, Nigel Mansell és a Williams a Hungaroringen ért fel a csúcsra, a Senna mögötti második helyjel. A legjobb érzés volt a világon, évekkel később így emlékezett vissza Nigel Mansell. Aitronnal a magyar nagydíj után megöleltük egymást, majd elképesztően jó leső mondatokat súgott a fülembe. Talán ott értettem meg igazán, milyen ember is volt ő. Úgy érezte, el kell nekem magyarázni, miért is olyan, amilyen, miért is viselkedik úgy, ahogy, és miért nehéz természetű ember néha. Ittam a szavait. Ahogy visszaemlékezem, miközben mesélek, azonnal rájövök, hogy 20 Forma 1-es világbajnok, igen, azt hiszem nincs több, körülbelül 20 világbajnok van a Földön, és én ehhez a szűk körű, különleges klubhoz tartozom, zárt a szavait Nigel Mansell. Az önfelett ünneplés, miszerint soha ilyen hamar nem dölt még el a cím sorsa, ezt később egyébként 2002-ben Mihály Schumacher döntötte meg, szóval a buli nem tartott sokáig, a háttérben már régóta húzódott a folytatás kérdése. Tudvalevő volt, hogy 1993-ra Alain Prost érkezik a Williamshez, Mansell viszont nem akarta, hogy hasonló helyzet alakuljon ki közöttük, mint pár évvel korábban a Ferrari-nál. A brit világbajnok néhány héttel később úgy döntött, hogy továbbáll, és elhagyja a száguldó cirkuszt.
1: A 2001-es Forma 1-es magyar nagydíjat augusztus 19-én rendezték, és a futam legfontosabb momentum az volt, hogy Mihály Schumacher ezzel a győzelmével megszerezte negyedik világbajnoki címét, és másodszor lett világbajnok a Ferrarival, mindezt 4 futammal a szezon vége előtt már a magyar nagydíjon bebiztosította a német.
2: A millenniumi ünnepség sorozat zárásaként Magyarországon ünnepelhet a Forma 1 világa új világbajnokot avatva Mihály Schumacher személyében. Érkezik a célegyenes bejáratához Mihály Schumacher. Barrichello és Coulthard között tetszenek látni a különbséget. Itt jön. És már szólnak a dudák, már szólnak a dudák. A pálya környékén sok tízezer német és olasz szurkoló, akik szeretnék látni, hogy Mihály Schumacher győzedelmeskedik ezen a versenyen. És ez az utolsó kör.
3: A legeslegutolsó kör, ott van a küszöbön, már úgy bedugta kicsit a lábát Mihály Schumacher, már kezdi érezni az ízét a négyszeres világbajnoki címnek. Alain Prost ott a boxban tudja, hogy mit jelent ez, és szerintem most ő is egy kicsit visszatekint, ő is egy kicsit gondolkozik, emlékezik a sikereire, és látja, hogy a jelen legnagyobb versenyzője, aki elképzelhető, hogy a Forma 1 történetének lesz majd a következő években a legnagyobb versenyzője, az utolsó métereket teszi meg.
2: A pálya felső szakaszára érkezett Mihály Schumacher. Már csak egy fél köre van hátra, és kijelenthetjük, hogy megszületett a Forma 1 második négyszeres világbajnoka. Az utolsó kör, az utolsó kanyarok. Érkezik a célegyenes bejáratához, ugyanazzal a nyugalommal és higgadsággal, ahogy ezt a versenyt végigversenyezte, és azzal a fölénnyel, ahogy ezt az évet végig futotta. Hölgyeim és uraim, a Hungaroring tiszteli az 51-szeres futamgyőztes, 4-szeres világbajnok Mihály Schumachert és a Ferrari csapatot.
1: 2001-ben tehát nem csak a magyar nagydíjat nyerte meg a német Mihály Schumacher, hanem az egész világbajnokságot is 123 ponttal, megelőzve David Coulthardot, aki 65 pontot szerzett, a konstruktőri világbajnok pedig a Ferrari lett.
0: A 2003-as év rendkívül meghatározó a Hungaroring történetében több okból is, de erről részletesebben egy picit később. Nem árt ugyanis felidézni, hogy április 12-én népszavazást tartottak Magyarországon, méghozzá az Európai Unióhoz való csatlakozás ügyében. A voksoláson az érvényesen szavazó választópolgárok több mint 83%-a támogatta a belépést. Na de akkor vissza a ringre, amelyet ekkor építettek át, először legalábbis a pályát. Gondoljunk bele, már majdnem 20 éve üzemelt ekkor, és még eltelt újabb 20 a mostani nagyszabású átalakításig. 2003-ban lett a 12-es kanyar előtti egyenes szakasz hosszabb, a kanyar pedig szűkebb, valamint 202 méterrel hosszabbították meg a célegyenest. Szűkebb lett a visszafordító kanyar, ezzel is fokozva a versenyek izgalmát. A mondjuk így megújult pályán a gyakorláson aztán a Jordanes Ralph Furman súlyos balesetet szenvedett, ez pedig megnyitotta az utat valaki olyan előtt, akit már nagyon régóta vártunk, hogy ott legyen. A Magyar Rádió stúdiójában Lantos Gábor ült ekkor.
4: Sporttörténelem a magyar nagydíjon, a Formula 1-ben. Baumgartner Zsolt egy baleset után a Jordan pilótájaként az időmérő edzésen találta magát, és a 19. helyet autózta. Holnap tehát első magyarként indulhat a Formula 1-ben. Földi Attila tudósít a magyar nagydíj időmérő edzéséről, majd beszélget Baumgartner Zsolttal is.
5: Történelmi pillanat a Formula 1-ben és a magyar autósportban. Ezekkel a szavakkal vezette be azt a három kört Bob Costanadúros, az SIA hivatalos kommentátora, amikor is Baumgartner Zsolt kigurult a 12-es Jordan Fordban a Hungaroring betonjára. Most természetesen beszélhetnék az 1:26.67 másodperces időről, amellyel a 19. pozíciót szerezte meg Baumgartner Zsolt, de ennél sokkal fontosabb, hogy kvalifikálta magát a 18. Formula 1-es magyar nagydíjra. Ezzel Szisz Ferenc emléke előtt is tisztelegve ott lesz a rajtrácson, és ez most mindennél fontosabb. A számunkra roppant fontos esemény mellett sem törpülhet el azonban az, hogy Fernando Alonso Formula 1-es karrierje második első rajtkockáját szerezte a Hungaroringen az idei malajziai nagydíj után. Ralf Schumacher az esélyeknek megfelelően fellőtte magát és a Williams BMW-t az első sor második helyére, míg Mark Webber harmadik helye a Jaguarral felér egy vaskos meglepetéssel. Még egy érdekesség, Giancarlo Fisichella, a Jordan pilótája bejelentette, jövőre a Sauber csapathoz igazolt, így feltehetőleg lesz egy üres hely Eddie Jordan csapatában.
6: Görcsbe rándult egy euró, és így nem igazán értettem, hogy most mi a szituáció, vagy mi a helyzet, és leginkább nem akartam az egésznek úgy hinni, hogy ez tényleg megtörténhet itt, de hál' Isten minden rendben volt a licenszel, meg az összes procedúrával, ami ezzel jár. Volt bennem izgalom, de én igazából nem hittem az egészben, hogy ez megvalósulhat, de nagyon örülök neki, hogy ez így alakul. Biztos vagyok benne, hogy ha még esetleg a reggeli edzést végigcsinálom, akkor jobban tudtam volna menni.
7: Mennyi marad benned? Mennyit gondolsz, mennyivel tudsz többet teljesíteni majd, hogyha tényleg megszokod az autót, Isten igazából?
6: Szerintem azért biztosan közelebb tudok kerülni a csapattársamhoz, a versenyen pedig nem nagyon szeretnék csalódást okozni, ez azt jelenti, hogy be szeretném fejezni a versenyt, és ha lehet, akkor pár helyet még előbbre is menni. Még olyan furcsa, furcsa nagyon az egész szituáció, de hát ez benne van, de ez együtt jár. Ez biztos, hogy egy nagyon nagy történelmi esemény a magyar autósport számára, mert ugye 18 éve van Magyarországon verseny, és még ennyi idő kellett ahhoz, hogy nehézségek árán is összejöjjön egy ilyen lehetőség és a szerencse, úgyhogy ez a tipikus jó helyen, jó időben voltam. Ott kell lenni a Forma 1-ben, mint tesztpilóta, és bármi lehetőség adódik, akkor valószínű, hogy az embert fogják használni, és ez, hál' Isten, ez most így alakult.
0: Szerintem nem vagyok egyedül, akit most is kirázott a hideg halva Baumgartner Zsolt 2003-as szavait. Az egyetlen Formula 1-es magyar versenyző számára a lehetőség egy sor szerencsés körülmény összejátszásaként alakult ki. Baumgartner a Koloni Motorsport versenyzője volt a Formula 1 akkori előszobájának számító F3000-ben és a német nagydíjon, valamint a magyar nagydíjon, méghozzá egészen pontosan a pénteki napon teszt lehetőséget kapott a Formula 1-es Jordan csapattól, majd ugye jött Furman balesete. Az időmérőn a Michelin gumis autók domináltak, Fernando Alonso szerezte meg ugye a polt Ralf Schumacher és Mark Webber előtt. A rajt után mindkét Williams visszaesett, még Kimi Räikkönen a harmadik helyre ért fel. A 19. körben Barrichello látványos balesetet szenvedett, amikor a bal hátsó kereke a célegyenesben leszakadt, és a Ferrari az első kanyarban kirepült. A futamot végül Fernando Alonso 18 másodperces előnnyel nyerte meg Räikkönen, illetve Juan Pablo Montoya előtt. A spanyol versenyző ezzel a legfiatalabb futamgyőztes lett. Ezt a rekordot később a 2008-as olasz nagydíjon Sebastian Vettel, majd az övét pedig a 2016-os spanyol nagydíjon Max Verstappen döntötte meg. Érdekesség, hogy 2003-ban Michael Schumacher körhátrányban a 8. helyen ért célba, de minket mindennél jobban érdekelt Baumgartner Zsolt, aki sajnos a 34. körben motorhiba miatt kiesett méghozzá 13. helyről.
6: Nagyon örültem, hogy ezt a versenyt megkaptam. Nagyon örültem annak, hogy nem vallottam kudarcot. Sajnos a verseny nem sikerült befejezni műszaki hiba miatt. Ugyanígy csapattársam fizikállal is feladni kényszerült a versenyt. Kevés hibát csináltam, és nagy hibákat nem csináltam, úgyhogy nagyon örültem annak, hogy meg tudtam állni a helyemet a nagyok között. Kifejezetten jó rajtoltál, hiszen előbbre jöttél két vagy három helyet is. Igen, nagyon jól rajtoltam. Ez annak volt köszönhető, hogy nem volt semmiféle szokatlan dolog. Tegnap kipróbálhattam a rajtautomatát, és simán elindultam, úgyhogy még Verstappent is le tudtam rajtolni, aztán utána a kanyarban kénytelen voltam őt elengedni, nem rizikóztam annyit, célom, mondom, végig az volt, hogy végigmenjek a versenyen, de sajnos ez nem sikerült.
5: Érezted-e azt a hihetetlen szeretetet, ami feléd áramlott a lelátókról, a tribűnről, és az összes újság címlapján gyakorlatilag Baumgartner Zsolt szerepelt?
6: Ez egy fantasztikus érzés volt a rajtrács, amikor kiálltunk legelső körben, amikor volt a versenyzői parádé, a versenyzők bemutatása délelőtt folyamán, és akkor a lelátókon azt a örömújongást a pályaszélen a bíróktól, azt igazán nem lehet kifejezni, és tényleg annyian szurkoltak itt a helyszínen, hogy ez nagyon nagy löketet adott számomra ahhoz, hogy magabiztosan tudjak versenyezni, és nagyon fontos volt az is, hogy ki tudja kapcsolni, és a rajtnál úgy kezelni az egészet, mintha ez egy tök sima 3000-es futam lenne, minden teher nélkül, és úgy érzem, ez sikerült.
5: Gokárttal kezdtél versenyezni, mentél Formula Renault-val, Formula 3-mal, Formula 3000-rel, ez a csúcs, meddig lehet itt megmaradni, meddig tudsz tovább menni, az a szuperlicensz, amit most kaptál, mennyi időre szól, és vajon az olasz nagydíjon Eddie Jordan számít-e rád két hét múlva?
6: Ezt még fontosan nem tudom, de a szuperlicenszem az most két hétre szól, és úgy gondolom, hogy utána lesz egy további átértékelés, és akkor fog ez fixálódni. Én bízom benne, hogy még lehetőséget fog kapni, és nem ez volt az utolsó fellépésem.
0: Bizony, hogy nem ez volt. Baumgartner Zsoltot Földi Attila kérdezte, és itt még nem tudta egyikük sem, hogy a magyar versenyző a következő olasz nagydíjon nem csak hogy elindult, hanem a 11. helyen ért célba, mitöbb a 2004-es szezont a Minardi színeiben teljesítette. Az Egyesült Államok nagydíján aztán újra sporttörténelmet írt Baumgartner.

De, itt van az alkalom, és el is mondom, hogy az ismerős arcok mára ikonikussá vált slágere 2007-ben jelent meg. Ma már nincs például olyan labdarúgó válogatott mérkőzés, ahol ne csendülne fel. De az az igazság, hogy egymás hajába is 2007-ben hajoltunk előszeretettel.

0: 2007-ben csatlakozott Bulgária és Románia az Európai Unióhoz, Szlovénia pedig saját valutaként bevezette az eurót. Ebben az évben készült el a világ első 1 terabyte kapacitású merevlemeze, miközben Steve Jobs bemutatta az első iPhone-t. Itthon a 2500. résszel lezárult a Kossuth Rádió népszerű sorozata a Szabó Család. 2007-ben megdőlt a hőségrekord, Kiskunhalason 41,9 fokot mértek, de 2007-től autózhatunk a Kőröshegyi Völgyhídon is. Merőben új állapotokkal szembesül a Forma 1 virága, egy olyan állapottal, ami az azt megelőző, hogyha jól számolom, 13-4 évben, 92-től 15 évben nem volt jellemző, nincs Schumacher.
1: Így van, az első visszavonulása a német legendának, akkor ugye még nem tudhattuk, hogy egy nap visszatér, de tényleg különleges fennhangot adott ez a világbajnoki szezonnak, hogy nincsen már a hétszeres világbajnok, viszont úgy alakultak az események, hogy tulajdonképpen az izgalmak elterelték erről a figyelmet, mert egy nagyon éles és kiélezett bajnoki küzdelem volt ez a McLaren és a Ferrari pilótai között, aminek egy külön érdekes színezetet adott az, hogy az újonc Lewis Hamilton szinte végigvezette a világbajnokságot, és csak a legutolsó futamon bukta el azt.
0: Alonsót mennyire lepte meg? Meg az egész világot mennyire lepte meg Hamilton? Alonso ennek többször hangot is adott már a szezont megelőzően is, hogy ő, hogy mondjam, különleges előjogokat akart volna magának kicsikarni, aztán nem, hogy különleges előjogok nem lettek ebből, hanem Magyarországon, itt a Hungaroringen volt talán a Forma 1 újkori történetének egyik legvadabb csapaton belüli balhé a cirkusza, de mielőtt ezt kicsit kifejtenénk részletesebben, szóval így ennyi év távlatából nyilván nem lehetett törvényszerű, de hogy lehetett ezt megemészteni, hogy Hamilton jött, látott is kis ilyen győzött.
1: Nagyon nehezen emésztette ezt meg Alonso, és a világ is csak kapkodta a fejét. Emlékszem, hogy bennem is vegyes érzések kavarogtak, mert úgy gondoltam, hogy az F1 azért mégiscsak az F1, az autósport csúcsa, a kategóriák csúcsa, és hogyha ide jön egy újonc, és rögtön megnyeri az első évében, az kicsit rossz fényt vethet erre a VB sorozatra. Ugye sok-sok év távlatából már látjuk, hogy micsoda Isten adta tehetségről van szó, hogy micsoda fantasztikus versenyző, de akkor ezt még nem feltétlenül tudhattuk, és egy nagyon érdekes színezetet adott ez az egész idénynek, hogy itt van egy újonc, és gyakorlatilag végig vezet a bajnokságban. Alonso persze teljesen begőzölt, mert ő az idény előtt leginkább attól tartott, hogyha idehoztok mellém egy újoncot, mondta a csapatfőnök Ron Dennisnek, akkor azzal azt kockáztatjátok, hogy elbukjuk a konstruktőri VB trófát. Egyáltalán nem gondolt arra, hogy őre bármiféle veszélyt is jelenthet. Ez az akkor 22 éves fiatal, és mégis így történt. Ez egyébként annak is köszönhető, hogy akkor még korlátlanul lehetett tesztelni, tehát egy elképesztően felkészült versenyző érkezett meg az F1-be, 10 000-rével gyűjtötte a tesztkilométereket, de nyilvánvalóan a legfontosabb tényező az a tehetség volt, és ennek volt köszönhető, hogy amikor ide érkeztek Magyarországra, akkor már nagyon-nagyon feszült volt a hangulat.
0: Úgy fogalmazott egyszer a spanyol sajtónak Alonso, hogy brit csapattársam van egy brit csapatban, aki ugye remek munkát végez, de tudjuk, hogy minden támogatást és segítséget ő kap meg. Na, szóval ki élezett csatában, felfokozott idegállapotban érkeztek Magyarországra. Amikor úgy fogalmazok, hogy az F1 újkori történetének egyik legnagyobb csapaton belüli cirkuszalkotán, az egyiket ki is lehetne venni a mondatból, mert így most pörgettem az időkerekét, nem nagyon emlékszek hasonlóra.
1: Ugye pontosan az történt, hogy akkoriban 2007-ben még elég érdekes időmérős szabályok voltak. Az a lényeg, hogy a döntő etapnak az elején még volt egy ilyen benzinégetős történet, amikor csak úgy köröztek az autók a pályán, mert ezt az üzemanyag mennyiséget vissza lehetett tölteni a futam előtt. Viszont egyáltalán nem volt mindegy, hogy csapaton belül kitehet meg plusz egy kört. Ugye ez így műveletileg volt elosztva mindig a csapattársak között, és általában nagydíjról nagydíjra változott. Elvileg most Alonsón volt a sor, aki egy plusz egy kört megtehetett volna, viszont Hamilton ezt nem tartotta be, ezt az egyezményt. Úgyhogy Alonso saját kezébe vette a sorsát, és dühében megtette azt, hogy amikor az utolsó etapra készültek az időmérőn, akkor a legvégén, amikor a kerékcserék zajlottak, hiába mondta a csapata, hogy most már mehet ki, és megfuthatja az utolsó gyorskörét, ő még egy nagyjából 15-20 másodpercet ott maradt a box utcában, mert látta, hogy mögötte van Hamilton. És pont ez az idő kellett ahhoz, hogy Alonso még be tudja fejezni a gyorskörét, Hamilton viszont már nem. Így elméletileg első körben Alonso meg is szerezte a pole pozíciót, viszont az egészből akkora balhé kerekedett, hogy utólag megbüntették a spanyol versenyzőt, de hát csapaton belül ennek még sokkal-sokkal komolyabb következményei lettek, hiszen a csapaton belüli feszültségen kívül, úgymond mellékszálként futott a kémbotrányként elhíresült esemény, aminek az volt a mozgató rugója, hogy a McLaren birtokába jutott nagyon-nagyon sok-sok oldal bizalmas Ferrari-s adat még az idény elején, és erről tudtak a csapatnál. És Alonso, amikor úgy érezte, hogy ő nem kap világbajnokhoz méltó bánásmódot a csapatnál, rendszeresen ezzel fenyegetőzött az Istvánnál, hogy ő ezt nyilvánosságra hozta. És a magyar nagydíjon robbant annyira a bomba, hogy azt mondta, hogy most már tényleg meg fogom tenni, és akkor a csapatvezető mondta azt, hogy jó, még mielőtt a spanyol elkezd intézkedni, akkor tesz egy beismerő vallomást, és ennek lett aztán az a következménye, sok-sok hónap vizsgálódás, meg bírósági tárgyalás után, hogy a McLarent kizárták a bajnokságból utólag, tehát a konstruktőri VB címét is emiatt vesztette el tulajdonképpen.
0: Zsoldos Barnát, a Nemzeti Sport újságíróját és az M4 Sport szakértőjét hallották. A 2007-es magyar nagydíjat rendkívül magabiztos teljesítménnyel nyerte meg Lewis Hamilton, méghozzá először is, hogy ugorjak egy picit az időben, ezt még 7 másik követte. Szóval a brit versenyző a maga 8 sikerével toronymagas rekorder. 2007-ben Räikkönen második, Nick Heidfeld harmadik, Alonso pedig negyedik lett. Felipe Massa pont nélkül a 13. helyen fejezte be a versenyt. Mintha csak tegnap lett volna, pedig nem. Egy veszprémi bárban ekkor késelték halálra a helyi kézilabda csapat román játékosát, Marian Kozmát. Az osztrák rendőrség 24 órán belül elfogta a gyilkosokat. H1N1. Ez volt, amitől akkor rettegtünk. Magyarországon is megjelent ugyanis az új influenza. Egy New Yorkban élő brazil állampolgárságú férfi volt az első H1N1 fertőzött. Idehaza a Nemzeti Bank kibocsájtotta a 200 forintos címletű érmét, miközben a Sláger Rádió és a Danubius Rádió műsorszolgáltatási jogának lejártával megkezdte adását két új országosan fogható kereskedelmi csatorna, a Neo FM és a Klassz FM. 2009-ben Magyarország kivonta a hadrendjéből a MiG-29-es vadászrepülőgépeket.

A Másnaposok című film Betét Dala uralta a Billboard 100-as listáját. A filmben nem éppen a magyar népi italtól lettek másnaposak a főszereplők, de mi azóta is énekeljük,

0: Na de a zenék után nézzük, mi is történt a 24. ING Formula 1-es Magyar Nagy Díjon. A száguldó cirkusz 2009-ben július utolsó hétvégén érkezett meg hazánkba. Ritkán szoktunk már az időmérő edzésről rendkívül részletesen megemlékezni, ám a 2009-es futam kapcsán meg kell tennünk, ebben pedig segítségünkre lesz Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport szakírója.
1: Szélsőséges baleset borzolta a kedélyeket az időmérő edzésen. A második szakaszban csak arra lettünk figyelmesek, hogy azt látjuk az ismétlésen, hogy Felipe Massa kanyarodás nélkül, fékezés nélkül, tényleg minthogyha teljesen egy tehetetlen, maga tehetetlen ember ülne az autóban, belefúródik a négyes kanyartövező gumifalba. És ott hirtelen mindenki találgatta, hogy mi történhetett, mert ez annyira nem jellemző baleset.
0: Ugye itt már 15 éves, bocsánat, hogy közben szólok, 15 évvel túl voltunk a tragikus 94-es esemény sorozaton, mert ott az egész 94-es év nem csak Senna és Ratzenberger halála miatt, de tényleg rengeteg minden negatív dolog történt. Szóval eltelt már 15 év, és hogy nem tudtuk elhinni, mert ott is az sokként ért mindenkit 94-ben, de azért tényleg az azóta eltelt 15 évben nem kellett ezt hozzászokni, és akik már éltek és emlékeztek a 94-es felvételekre, ezért volt sokkorú látvány, ugye, hogy maga tehetetlenül csapódik az autó.
1: Igen, ez is egy sokkoló látvány volt, illetve az, hogy nem értettük ennek a hátterét, mert ugye nagyon sokszor van, hogy látunk egy balesetet, igen, óriási sebességnél mondjuk becsapódik egy pilóta a falban, akkor tudjuk, hogy mi az ok. Itt viszont nagyon sokáig nem láttuk, és a sokadik lassításkor tűnhetett csak föl, hogy mintha valami neki csapódott volna a versenyző sisakjának. És később kiderült, hogy elképesztően pekhes szituáció adódott, mert az a szakasz, a négyes kanyar felé vezető szakasz egy meredek egyenes, és az előtte haladó Rubens Barrichello autójáról leesett egy rugó. Önmagában még ez sem jelentene problémát más szakaszon, viszont pont a pálya meredeksége miatt a rugó elkezdett pattogni, és pont olyan magasságban pattogott föl, hogy Felipe Massa több mint 250 km/h sebességnél egyszerűen eltalálta, és pont a fejével találta el. Akkor még nem is voltak annyira megerősítve a sisakok ezen a részen, a sisak rosté részen, és betörte a koponyáját a sisakkal együtt, úgyhogy azonnal mentőhelikopterrel kórházba kellett szállítani, és ezt büszkén állíthatjuk, hogy csak és kizárólag a magyar orvosok felkészültségének és rátermettségének köszönhető, hogy életmentő műtéttel nem csak megmentették az életét, hanem tökéletes állapotba tudták hozni a homlokát, és vissza is tudott térni a következő évben a brazil versenyző.
0: Hogy áll Massa második hazájának tekinti Magyarországot? Mit szokott erről mesélni?
1: Hát igen, mindig megemlíti, hogy tulajdonképpen itt született újjá, és a mai napig nagyon-nagyon hálás az orvosoknak. Ugye ez a műtőorvos, ez később kiköltözött Abu Dhabiba, és ott is minden évben meglátogatta, és baráti kapcsolat alakult ki közöttük, hiszen tényleg neki köszönheti az életét, és egyáltalán nem biztos, hogyha ez az egész baleset más országban történik, akkor ugyanilyen végkifejlettel zárult volna.
0: Ahogy Zsoldos Barna is említette, Massa tehát vissza tudott érni a következő évben. Na de vissza a 2009-es esztendőhöz, amikor is a pole pozíciót, vagyis az első rajtkockát Fernando Alonso szerezte meg a Red Bull a Sebastian Vettel előtt. A spanyol jól rajtolt és az első box kiállásig vezetett is, de akkor ugyanúgy, mint három éve rosszul szerelték fel a jobb első kerekét, ami már a kiállás utáni első körben leesett. Alonso ezután feladta a versenyt, csapatát, a Renault megbüntették, mivel Alonso rosszul rögzített kereke baleset veszélyes volt. A vezetést így Lewis Hamilton vette át, és a box kiállásokat kivéve végigvezetve nyerte meg a futamot. A második a Ferrari és Kimi Räikkönen lett, vagyis a dobogó első két foka így az előző két év erőviszonyaira emlékeztetett. A VB esélyesek közül csak a harmadik Mark Webber ért el komolyabb eredményt, mert a pontversenyt vezető Jenson Button csak a hetedik lett. Vettel a felfüggesztés hibája miatt kiesett. A futamon mutatkozott be Jaime Alguersuari, aki a legfiatalabban debütáló versenyző lett a Formula 1-ben. A spanyol pilóta kapcsán is múlt idézésre kértem Zsoldos Barnát.
1: Red Bullnak a pilóta fejlesztő programjában nagyon-nagyon sokan megfordultak. És nyilvánvalóan, amikor ezt említjük, akkor elsőként Vettel vagy Verstappen neve ugrik be, akik nem csak futamokat nyertek, hanem VB címeket is. De voltak olyanok is, akiknek nem jött el az áttörés. Nagyon sokan voltak ilyen versenyzők. Ágár Suári is közéjük tartozik. Egy néhány évet kapott ő az F1-ben, a Toro Rosso színeiben a bizonyításra, de a nagy csapathoz nem emelték át, más istállóhoz sem tudott átigazolni, és ő hamar be is fejezte a versenyzői pályafutását, és zenei producerként aktív a mai napig.
0: Zsoldos Barnát, a Nemzeti Sport újságíróját, az M4 Sport szakértőjét hallották. Az imént hallott Ágár Suári rekordját egyébként a 2015-ös ausztrál nagydíjon Max Verstappen megdöntötte. A 2014-es magyar nagydíj egy újabb trükkös futam volt, ám mielőtt jönnének a részletek, nézzük, mi is történt abban az évben. Lettország saját valutaként bevezette az eurót. Ekkor történt a repülés történet mai napig megoldatlan egyik legnagyobb rejtélye, a Malaysia Airlines 370-es Kuala Lumpur és Peking közötti menetrend szerint járata helyi idő szerint 2014. március 8-án hajnalban eltűnt. A Boeing 777-es típusú gépen 227 utas és 12 főnyi személyzet tartózkodott, a gép eltűnésének körülményeit mai napig homály fedi. 2014-ben avatták fel a Ferencvárosi Tornaklub új stadionját, a Grupama Arénát. A zöld-fehérek új otthonában is szólt a Billboard 100-as listáján élen záró sláger Pharrell Williamstől a Happy.

0: Bogi és a Viol után vegyünk be egy hajtűkanyart, vissza kettő padlógáz, és nézzük, mi történt a Hungaroringen. 2014. július 27-én rendezték meg a 29. Pirelli Magyar Nagydíjat. Újabb, ahogy azt már említettem, nevezzük így, trükkös futam volt ez, hiszen a pályát víz borította a rajt pillanatában. Az időmérőn a következő sorrend alakult ki. Nico Rosberg, Mercedes, Sebastian Vettel, Red Bull, Renault, Valtteri Bottas, Williams, Mercedes, Daniel Ricciardo, Red Bull, Renault, az ötödik helyről pedig Fernando Alonso indult a Ferrarival. Idézzük most fel a rajt pillanatait Szújó Zoltán és Weber Gábor közvetítésében.
1: Már is kapja a távolságot, és egy picit közelebb tudott kerülni Nico Rosberghez és Sebastian Vettelhez, de Vettel ott tartja a második helyet, Valtteri Bottas kívülről próbálkozik, aztán valószínű elé tud menni esetleg Vettelnek, bár szélesebben fordul, jóval szélesebben Bottas, és Bottas ott van a második helyen, Nico Rosberghet támadja már, miközben ott van Fernando Alonso is Vettel mögül.
2: Látszott, hogy bementek középre a féktávon, nem ment ki senki igazából az ideális hírre, a széles forduló pedig azért jó, mert kerülik kigyorsításnál is gázadás közben is a felgumizott élet, ennek köszönhetően Vettel most már két helyet vesztett.
1: Mert hogy ott van Fernando Alonso is előtte, aki már Valtteri Bottast vette célkeresztjébe. Hoppá, Lewis Hamilton!
2: Sok volt valami a kettes
1: kanyarban.
3: You got any damage? Let us know. Brakes just gave up. Okay, copy that, Lewis. So brakes are cold. Brakes are cold.
2: Hidegek voltak a fékek, pontosan ez a hátrány a felvezető körnéküli rajtnak a box utca végéről. Túl sokat akart valószínűleg még hideg fékekkel a kettes kanyarba, és nem tudott megállni. Azt mondta, hogy valószínűleg megütötte a falat a bal elsővel.
1: Itt van Bottas, és aztán Sebastian Vettel már visszatámad.
2: Nem működött a szélesség, viszont az ötös kanyarban Alonso túlságosan szélesre vette, és Vettel vissza tudott jönni belülről.
1: Vettel visszaelőzte Fernando Alonsót, megint egy jó kis csatára van kilátás kettőjük között. Ott van Jenson Button a McLarennel.
2: Szabad szemmel Button rajtja volt a legjobb, ahogy itt eljöttek előttünk. Csak az óriási sprében nem igazán látszott abban a vízpermet függönyben, amit húztak a versenyzők a célegyenes vége felé.
1: Rosberg, Bottas, aztán Sebastian Vettel, Fernando Alonso és Jenson Button tehát a McLarennel. Egyébként édesapja pont ma ünnepelni a születésnapját. Ott van Daniel Ricciardo, aztán Nico Hülkenberg, Felipe Massa, aki rontott néhány pozíciót, most a nyolcadik, a hatodikról indult a brazil.
2: Ne felejtsd el, ez utolsó két ilyen trükkös futamot 2006-ban és 2011-ben Jenson Button nyerte.
0: Ezúttal viszont nem a McLaren brit versenyzőjéről szóltak a hírek, de ne szaladjunk még ennyire előre. Vizes volt tehát a pálya, de az eső már nem esett, így pedig

0: A végén nem lett elég, és még Jules Bianchi befér Kimi Räikkönen elé. Nico Rosberg 1.45.177-tel megfutja a verseny leggyorsabb körét, Bottas a második helyen, aztán Sebastian Vettel a harmadikon mögötte.
1: Másfél másodperccel lassabb Bottas Rosberg mögött, ennyivel fogja vissza Vettelt is.
0: Bottas most egy kicsit Nico Rosberg kezére játszik, és őt segíti, de hát persze nagyon hosszú még a verseny. 259. nagydíján rajtol Jenson Button ezen a hétvégén, mert rajtolt el néhány perccel ezelőtt, úgyhogy ez a rutin, ez megalapozott. Daniel Ricciardo rajtja, ő ugye a negyedik pozícióból kezdett, ott jön mellette Fernando Alonso.
1: Alonso már megelőzte, és mindjárt megjön Button is.
0: Valóban a külső éven Jenson Button csúszkát adta a McLaren rendesen.
2: Nem véletlenül idézte fel Szújó Zoltán és Weber Gábor az imént Daniel Ricciardo rajtját, ugyanis a Red Bull Ausztrália visszaesett. Később aztán a 9. körben Marcus Ericsson balesete miatt bejött a biztonsági autó. Minden pilóta kijött a boxba száraz kerekekre cserélni, csak hogy a biztosan vezető Rosberg, Bottas, Vettel, Alonso 4-es egy ideig beragadt a safety car mögé, így pedig jelentős időveszteséget szenvedtek el. Az érre a nevető 5. Ricciardo lépett előre. A 70 körös verseny felénél ismét szoros lett a csata. Alonso hosszabb, az elején óriásit hibázó Lewis Hamilton pedig egy rövid időre, mindössze egy kör erejéig, de átvette a vezetést. Sokszor hallottuk, hogy a Hungaroringen nem lehet előzni. Nos, ez 2014-ben megdőlt, hiszen a 62. körben Alonso, Hamilton és Ricciardo nagyon szorosan haladtak az első, a második, illetve a harmadik helyen. Hamilton mindössze 0,4 másodperccel Alonso, Ricciardo pedig szintén 0,4 másodperccel Hamilton mögött. Eközben Nico Rosberg a negyedik helyen autózott több mint 20 másodperccel Ricciardo mögött, de gyorsan csökkentette a hátrányát, hiszen körönként 3 másodperccel volt gyorsabb az új lágy gumikon. Rosberg megfutotta a verseny leggyorsabb körét, Ricciardo pedig a 67. körben a második kanyar külső részén megelőzte Hamiltont, majd a következő körben az első kanyarban Alonsót is megelőzte, így 2 körrel a vége előtt átvette a vezetést a versenyben, amit már nem is engedett ki a kezéből. A 29. magyar nagydíjat, tehát pályafutása során először Daniel Ricciardo nyerte meg Alonso, Hamilton, Rosberg és Massa előtt. Érdekesség, hogy a Red Bullos Ausztrál ezt követően Belgiumban is nyerni tudott. A világbajnok az év végén mégis Lewis Hamilton lett a Mercedes-szel megelőzve csapattársát, Nico Rosberget.
3: 32. Formula 1-es magyar nagydíjat július 30-án rendezték a Hungaroringen, a pole pozícióból pedig Sebastian Vettel indulhatott.

0: a 32. Forma 1-es Magyar Nagydíjnak a rajtja, a kommentátorok Szújó Zoltán és Weber Gábor.
1: Kedves nézőink, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert néhány másodperc múlva elrajtol a 2017-es Forma 1-es Magyar Nagydíj.
2: Szélesen kell, hogy forduljon. Bottas megtartja a harmadik helyet, viszont a két Red Bull szenzációsat rajtól picit össze is értek a csapattársak, pedig egy pillanatra ott voltak Lewis Hamilton előtt, és úgy tűnik, hogy megsérült Daniel Ricciardo autója.

0: vezetetje a keresztbe is fordul, hármas kanyar kiáratán összeértek bizony Verstappen, előtte Verstappen Bottas vezette le az egyes kanyar kiáratán a műfűre, illetve a műfűn túlra, aztán ahonnan visszajött, kicsit mélyebb végezett a kettes kanyarban, majd úgyis látunk ismétlés, és terébe talált nem nagyon, de éppen úgy átcsúszott a kettes ív külsejére, ahol már Ricciardo Ottont kapott egy bal első defektet, emiatt kérdés, hogy megsérült a Verstappen első szárnya.
1: Julian Palmer és Nico Hülkenberg volt egy pillanatra látható, itt pedig akkor az élmezőny Vettel, Räikkönen és Daniel Ricciardo számára. Igen, véget ért a futam. Ott a nagy ütközést lehetett. Nem tűnt olyan veszélyesen nagynak, de...
2: Még belőle a hűtővíz.
1: Igen, de Daniel Ricciardo versenyének vége, és jön a biztonsági autó, akkor, amikor Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen megtartotta az első két helyet.
0: Most bizony sikosság mentesíteni kell azt a részt a hármas kanyar kijáratán.
3: Ricciardo kiállása után feltakarították a pályát, és indulhatott is újra a futam.
1: A safety car kijön a mezőny elől, tehát hamarosan a safety car vonaltól újraindulhat a magyar nagydíj. Sebastian Vettel diktálja a tempót.
0: Van egy hátvédje Räikkönen személyében, és el is indul. Adja Bottaszt.
1: Az igen, Verstappen nem aludt el, próbálja figyelni Valtteri Bottaszt, és milyen jól teszi, bár szélesen fordult a 14-es kanyarban, így aztán ráesett Lewis Hamilton a Mercedes-szel. Újra elindult tehát a magyar nagydíj, és Hamilton már érezheti a szélárnyékot Verstappenről, és ő támadja, miközben Fernando Alonso nézelődik ott Carlos Sainz mögött, a két spanyol, de figyeljük először Verstappenék csatáját, megtartja a pozíciót Verstappen Lewis Hamiltonnal szemben.
3: A 30. körben a legizgalmasabb jelenet az volt, hogy a két Ferrari gondtalanul autózott az élen.
1: Igen, figyelmeztették ugye Räikkönent, hogy Bottas az előző körben ment egy 1.22-es kört, ami 22.3-at.
0: Igen, viszont Räikkönen mondta, hogy rendben van, nincs ez semmi gond, csak most beszorultam Seb mögé, és így nem tudok gyorsabban menni. Ugye Vettel visszavette rendesen a tempót, 23.4-et ment csak az előző körben, látszik is szabad szemmel is, 1,1 másodperc most már csak a különbség kettejük között.
1: Ott van a 29. körben, majdnem 3 tizeddel volt gyorsabb Kimi Räikkönen Sebastian Vettelnél, a fin csak az egyes szektorban kapott ki. Kettőben volt.
0: Ja, most visszalassultak a Ferrari, kettő ugye Räikkönen és a többiek mögöttük mind gyorsabbak voltak jelentősen. Hamilton több mint egy másodperce volt gyorsabb Vettelnél, Verstappen 7 tizeddel, Bottas is 7 tizeddel.
1: A Hülkenberg rádióüzenetére visszatérve pedig lehet, hogy akkor ő egy elévágásban gondolta, hogy a taktikával próbálja majd megelőzni a csapat, illetve ő Esteban Okont, és úgy ugorjanak elé, hamarabb kihívják, és a frissebb bubikon talán gyorsabb tud lenni Hülkenberg.
0: 30. kör, úgyhogy ez majdnem biztos egy kiállásos verseny, most már így főleg a biztonsági autós fázissal együtt.
1: És jön Lance Stroll a tervezett kerékcserére.
0: Ha majd érdemes nézni Direztához képest, mert ő most kapja a lágy keveréket, Direzta meg majd a szuperlágyot kapja.
1: Igen, mennyivel lesz kint tovább?
0: Az egyik Mercedes várják, Bottas jön.
1: Valtteri Bottas tehát a 31. körben az élmezőnyből a harmadik pozícióból kiáll kereket cserélni.
0: A lágy, úgy de lassú.
1: Nem volt az olyan gyors, mint a Williams-é például.
3: A futam egy későbbi szakaszában viszont Hamilton egyre-egyre közelebb került Kimi Räikkönenhez.
0: Hamilton minden eddiginél közelebb Räikkönenhez, egy másodpercre. De belül kell legyen az egy másodpercen ahhoz, hogy nyithassa a hátsó szárnyát.
1: És igyekeznie kell Valtteri Bottasnak is, hogyha esetleg még egy dobogós helyezésben reménykedne.
0: Az nem Christian Horner, nem, lehet fogeszni. Ott egy
1: csip is fel. Hát gyakorlatilag a
0: kisebb ritmus szekciót össze lehet rakni valami zenekarban.
1: A lábdobok nagyon működnek. Christian Horner egy most sokan sok X-búli valója nincs. Mert azért elég nagy a különbség Verstappen és Alonso között ott az 5. és 6. helyen. Itt viszont nagyon kevés. Nyílik el a DRS Hamilton autóján.
3: Räikkönen a Hamilton elől való menekülésbe viszont utalérte Sebastian Vettelt.
1: De már ott van egy másodpercen belül Kimi Räikkönen rajta.
0: Most ezzel.
1: Räikkönennek menekülnie kellene, de a csapattársa keresztül vezet a lúd. Nyitja is a DRS.
0: Ez Räikkönennek ez védekezés szempontjából jól jön, Vettel segít neki, tehát nyithatja a DRS-ét. Ha nem is támadja meg, mert nem akarja, vagy szólag is neki, ne támadja. Ő még használhatja, és az értékes tempó előtt jelent neki Hamiltonnal szemben, viszont nagyon nehezen fog tudni támadni, lehet, hogy Ferrari rájött erre, és az a szándékos, amit látunk tőlük.
1: Ott van 8 másodperc, illetve másfél tette Räikkönen és Räikkönen.
3: és a futam végére Lewis Hamilton utolérte a Finn Räikkönent, de vajon sikerült-e megelőznie?
0: És ebből találjuk, hogy ez a szép lassan közelebb került, és jelen pillanatban egy másodpercen belül van Räikkönenhez, persze még nem itt van a mérési pont. Räikkönen pedig most kijebb van, egy másodpercen kívül Vettel ez képes. Aztán amire ideérünk, majd itt jön a vonal nem sokára.
3: Nem sikerült a brit pilótának az előzés, viszont szépen lassan jött a befutó Sebastian Vettellel az élen.
1: Szóval volt némi technikai problémája Sebastian Vettelnek, így aztán felértékelődik az a győzelem, amelyet hamarosan megszerezhet itt a Hungaroringen pályafutása során másodszor. 2015-ben sikerült már Sebastian Vettelnek, és ünnepelhetett a dobogó legtetején. És ott jön mögötte Kimi Räikkönen, hogy még édesebbé tegye annak a győzelmi pesgőnek az ízét, mert hogy kettős Ferrari győzelemre van kilátás. Vettel vezet, Räikkönen a második.
0: Hamilton visszalassított,
1: megvárja Valtteri Bottas, Lewis Hamilton.
0: Nagyon fura, nagyon-nagyon visszavett. Lehet, hogy mégis visszaadja, de hát ott nagyon kicsi a különbség.
1: Vigyáznia kell Hamiltonnak, minden esetre ez nem érdekli Sebastian Vettelt, aki ebben a pillanatban ráfordul a célegyenesre, és ünnepelheti második hungaroringi sikerét. Sebastian Vettel nyeri a 2017-es magyar nagydíjat. Kimi Räikkönen a második, Ferrari 1-2, Monaco után idén másodszor. És nézzük Valtteri Bottast, aki a negyedik helyen jön, és sikerül a helycsere? Sikerült! Visszaadta Hamilton, ez igen! De korrekt volt Lewis Hamilton! Valtteri Bottas állhat fel a dobogó legalsó fokára!
3: 2017-ben a magyar nagydíjat ugyan Sebastian Vettel nyerte, de a világbajnokságot Lewis Hamilton zsebelte be 363 ponttal, a konstruktőri világbajnok pedig a Mercedes lett.
2: 2021 igazán különleges év volt a Formula 1 történetében, ugyanis a magyar nagydíj is elképesztő izgalmakat hozott, de a világbajnoki cím is csak az utolsó pillanatban dőlt el. A 36. Rolex magyar nagydíjat 2021. augusztus 1-én rendezték meg a Hungaroringen. Ízelítül korabeli szalagcímek, kaotikus első körök, sosem látott rajt. XY nyerte a kaotikus magyar nagydíjat. Tömegbaleset, káosz a Hungaroringen. Bár nem volt olyan régen, azt hiszem ideje visszaemlékezni, hogy pontosan mi is történt azon az augusztusi vasárnapon. 8. alkalommal vághatott neki a pole pozícióból, azaz az első rajtkockából a futamnak Lewis Hamilton. Ráadásul abban a tudatban állhatott fel a brit a rajtrácsa, hogyha ismét győz, nem csak a 9. diadalát aratja a Hungaroringen, a 100. futam győzelmét is megszerzi a száguldó cirkuszban. Egy nehezítő tényező azonban már a rajt előtt adódott. Nagyjából fél órával a futam kezdett előtt elerett az eső a Hungaroringen. Emiatt pedig már nem sok jelentősége volt annak, hogy az élmenők eltérő stratégián voltak, ugyanis a teljes mezőny az átmeneti esőgumikon vágott neki a versenynek. A rajtnál jött a dráma, Valtteri Bottas túl későn fékezett és nekilökte Lando Norris-t Verstappen autójának. Az esetben Sergio Perez is belekeveredett a másik Red Bull-lal, ráadásul a mexikói csapattársánál is rosszabbul járt, hiszen számára azonnal véget ért a verseny. Bottas Mercedes-e is jócskán megsérült, rajtuk kívül még Lance Stroll és Charles Leclerc esett ki rögtön az első körben. A rajt utáni káosz miatt előbb pályára küldték a biztonsági autót, majd nem sokkal később félbeszakították a versenyt. A futam szűk fél órát állt, ugyanis az újraindítás álló rajttal történt. Ekkor azonban a szezon egyik legfurcsább jelenete következett. Hamilton egyedül állt fel a rajtrácsra. A többiek ugyanis behajtottak a box utcába a felvezető kör végén, méghozzá slick gumikért. A furcsa rajtot követően a mezőny a box utcából kihajtva követte Hamiltont, aki a kör végén bejött a box utcába, hogy maga is megkapja a száraz pályára alkalmas gumikat. Ezzel viszont rengeteg időt veszített és visszaesett az utolsó helyre. Az újraindítás utáni káoszban Esteban Ocon állt az érre, őt Sebastian Vettel és Nicolas Latifi követte. Hamilton aztán lassacskán megkezdte a felzárkózás, Verstappen pedig eleinte nem igazán tudta előrébb verekednie magát, később neki is sikerült javítani a néhány pozíciót. A 15. körre az élen autózó Ocon és Vettel elhúzott a többiektől, majd a 20. körben Hamilton elindította az újabb kerékcseréket. A Mercedes taktikája pedig bejött, hiszen a korai kiállásnak köszönhetően Verstappen csak egy körrel később, méghozzá egy körrel Hamilton után kapott friss gumikat, szóval Hamilton elévágott holland riválisának. A hétszeres világbajnok ezután ismét megkezdte a felzárkózást, és a 32. körben már az 5. helyen autózott. Verstappennek ezzel szemben sokáig nem sikerült előrébb kerülni a 12. helynél. Vettel a 2. helyről a 37. körben állt ki friss gumikért, majd egy körre később Ocon is megtette ugyanezt. Ezzel átmenetileg Fernando Alonso vette át a vezetést. A 42. körben Verstappent kihívták újabb kerékcserére, majd 6 körrel később Hamilton ismét megjárta a box utcát. Miután visszatért a pályára, a brit rákapcsolt a friss gumikon, és 20 körrel a futam vége előtt már csak 18 másodperc volt a hátránya, az még mindig élenálló, mindig a meglepetésre élenálló, így lesz teljes a mondat, szóval Okonhoz képest. Az Alpine Renault francia versenyzője innentől kezdve pedig már nem is engedte ki a vezetést, és végül is pályafutása első győzelmét aratta a 36. magyar nagydíjon. A 2. helyen Vettel ért célba, Hamilton a rossz kezdet után felállhatott a dobogó legalsó fokára. Néhány órával a futamot követően Vettelt kizárták, amiért túl kevés üzemanyag maradt az autójában a futam végére. Ez volt tehát a 36. magyar nagydíj krónikája, és így folytatódott tovább a világbajnoki címért folyó öldöklő csata, míg nem a mezőny elérkezett Abu Dhabiba. Következzenek az utolsó körök Weber Gábor és Újvári Máté kommentálásában.
0: Az első két helyen a két bajnok aspiráns, Hamilton jelen pillanatban a világbajnok, ha így futnak be, de így futnak-e be?
4: Eldobja-e bármelyikük is, tudja-e tartani ezt a tempót Hamilton? Melyikük lesz hidegebb? Mármint fejben, egy utolsó kör, Hamilton 800-szor Verstappen bedobja,
0: és Hamilton és ő nyithatja hátsó szárnyát, mert a vonalnál ő volt előrébb. De nem is lesz nyitás, mert hogy az újraításnál vagyunk, úgyhogy most csak a szikázás folyik az egyenesben, ezért lesz majd egy figyelmeztetés, ő vissza szélárnyékból Hamilton.
4: És megpróbál visszabújni, messze van tőle Hamilton, talán belőle tudja tenni, nem?
0: Nagyon mélyet fékez, Verstappen nagyon mélyet fékez, rosszul gyorsít ki a kanyából, Hamilton vissza fog támadni a 9-es kanyar felé. Jön a szélárnyékból, külsőivel Hamilton, Verstappen belül!
4: Megtartja!
0: És még mindig el van előre, és ebben a pillanatban Hamilton már nem fog tudni visszatámadni, Verstappen a gumi előnyben elmegy! Egy kanyar hátra Verstappennek, befordul a 16-osba, és a 2021-es év világbajnoka Max Verstappen, milyen vége volt ennek a világbajnokságnak, ez elképesztő!
4: Yes! Oh my God! Max Verstappen, you are the world champion! The world champion!
0: Felejtsenek el mindent, ami 1950 óta történt. Valami olyat láttunk ma, ami soha nem volt még a Forma 1-es pályákon, sőt, nagyon kevés sportág mondhatja ezt magáról. Nem tudom, hogy ez egy színházi előadás lenne, akkor leborulva gratulálnék a dramaturgnak, meg a rendezőnek. Én nem tudom, ez hogy jött össze, Máté. Most szerintem lenyom, majd kitehetjük, kinyomjuk magunkat, és csak nézzük meg, hallgassuk. A Mercedes oldalán a tragédia, meg a dráma, a Red Bull oldalán pedig a hihetetlen, valahonnan a haláltorkából visszajöttek, és ezt Nicolas Latifi ütközése hozta össze.
2: Ezzel a kis szösszenettel tekintettünk vissza a 2021-es Formula 1-es világbajnoki cím alakulására, előtte pedig a 2021-es Magyar Nagydíjra.
5: A 40. Magyar Nagydíjat Lando Norris nyerte 2025-ben, az pedig, hogy a 41-et kinyeri, az a hétvégén derül ki. Pénteken két szabad edzés, aztán szombaton a harmadik szabad edzést követően délután 4-től időmérő edzés, a futam pedig vasárnap délután 3 órakor kezdődik, az N4 Sport élőben közvetít, de természetesen a Nemzeti Sportrádió is beszámol az eseményekről. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez érve a szerkesztő Szabó Bence és a hangmérnök Horváth Milán nevében is búcsúzik a műsorvezető Regős László Pál. A körkapcsolás véget ért, de hamarosan kezdődik a Sportvilág Olasz Gergővel, úgyhogy ne menjenek sehova. Viszont hallásra, köszönöm figyelmüket!
6: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
7: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
6: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
7: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
6: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
7: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
6: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
7: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
8: Három olimpiai bajnok úszónk indul az Európa-bajnokságon. Nem jutott a világkupa elődöntőjébe a magyar női vízilabda válogatott. Pécsi Ármint kölcsön adja a Liverpool. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják.
7: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
8: Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyed döntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re. A találkozót követően Cseh Sándor szövetségi kapitány értékelt.
9: Nagyon kiegyenlített mérkőzést láttunk, végig szoros volt. A végén azért van kimaradt több fór is egymás követően. Hogyan értékelnéd a találkozót?
10: Hát nagyon jól értékelted. Alapvetően nyilván erre lehetett számítani, hogy ez az egyik legnagyobb harc lesz itt a negyed döntők során. Összességében nyilván nagyon szomorú vagyok, mert a célunk az volt, hogy megnyerjük, vagy döntőbe jussunk. Tudtam, hogy nüanszokon fog múlni. Alapvetően nyilván küzdöttünk, jól védekeztünk, 7 gólt kaptunk. Nem lehetek elégedetlen nagyon-nagyon sok mindennel, kivéve az eredményem. Ugyanakkor természetesen olyan értelemben meg nem érdemeltük meg, hogy megnyerjük, hogy kialakítottuk a helyzeteket, és egész egyszerűen az a csapat, amelyeknek a játékosai nem mennek odállni és belülni ezeket a helyzeteket, azok általában nem nyernek. Nyilván itt nem akarom ráítolni a felelősséget. Nagyon sokat fogjuk elemezni ezt a mérkőzést. Nagyon tanulságos volt. Így fogalmaznék, összességében utolsó mondat, nagyon csalódott vagyok, de közben meg rengeteg jó dolgot láttam, és hát azok a fiatal játékosaink azért szerencsére lerakták a névjegyüket, akik életükben először vannak itt most a válogatottnál, hogy ilyen mértük.
9: És pont mondtad a végén, hogy azért sok tanulság volt, mi az a pozitív, amit magatokkal vihettek, vagy a következő mérkőzésen esetleg lehet ráépíteni?
10: Hát nem annyira a következő mérkőzés számít, hanem inkább az ősz és a következő tavasz. Tényleg nagyon sok minden eleve, az egy hét, amit itt töltöttünk, az ausztrál meccs, az amerikai meccs, az itteni meccsnek a pozitív tapasztalatai, még egyszer mondom, a fiataloknak a beépítése, az, hogy tényleg nagyon helyenként nagyon jól védekeztünk, jó volt az emberhátrányos védekezésünk, az utolsó percekben is egyébként szerintem jól játszottuk meg azt, amit meg kellett, egészen a lövésekig. Nyilván azt gondolom, hogy a lövéseket gyakorolni talán nem lehet, hanem egész egyszerűen itt kellene úgy csapatszinten, egyéni szinten lépni egyet, mert alapvetően ezen múlik a legvégén a meccs.
8: A spanyolok elleni vereségnek köszönhetően a mieink pénteken az 5.-8. helyért játszanak Hollandiával. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat, 5-en indulnak nyílt vizen, közülük 2-en mindkét szakákban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszky Kristóf is tagja az EB csapatnak, valamint a negyedik ötkarikás érmes, Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon. Tóth Gergely főtáblára jutott férfi törben a hongkongi vívó világbajnokságon, ugyanez nem sikerült Mihály Andornak. Szemes Gergő, valamint Dósa Dániel világranglistás helyezése alapján közvetlenül a 64 közé került. Női párbaj törben Muhari Eszter kiemeltként kapcsolódik majd be a küzdelmekbe, és a főtáblán folytathatja a versenyt Nagy Blanka is. Büki Lili, illetve Borsadi Emma búcsúzott a versenytől. Számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntőre, amelyet szeptember 11-e és 13-a között rendeznek Budapesten. A többi között a versenyprogramot úgy állították össze, hogy minden száma lehető legnagyobb figyelmet kapja. Ennek megfelelően, amikor csak lehetséges, egyszerre mindig csak egy ügyességi szám zajlik majd. Minden versenyprogramban több ugrószám, legalább egy dobószám, valamint számos futódöntő szerepel. Jasper Philipsen nyerte a francia országos kerékpáros körverseny 17. szakaszát. A 2026-os Tour de France első szakasz győzelmét szerezte meg Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel kiváló felvezetése után. Az Alpecin sprintere 50 pontos befutót nyert, így nagyon megközelítette a zöld trikós Mats Pedersent, aki már csak 7 ponttal vezet előtte. Az összesített eredmények alapján a versenyt továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezeti.
6: Sportvilág.
8: Kölcsön adja Pécsi Ármint a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttese amerikai edzőtáborába, ahol Szoboszlai Dominikék 3 felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azt szeretné, hogy Pécsi egy olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna, és kezdőként számolnának vele. Hogy a kapus hol folytatja pályafutását, egyelőre még nem tudni, sajtóhírek szerint azonban az osztrák élvonalbeli Hartberghez kerülhet. Hollandiában a Twente otthonában lép pályára holnap este a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga második selejtező körében. A Vojvodina elleni 2-2 győzelemmel elért továbbjutást követően a holland bajnokság előző idényének 4. helyezettjével méri összetudását az FTC. Divus Déneség bizakodva várják az összecsapást. A Fradi rutinos kapusát hallják most.
11: Dénes, a Vojvodina ellen magabiztosan vettétek az első selejtezőkört, viszont a hazai találkozó után arról beszéltél, hogy így sem szabad hátradőlnetek. Mit gondolsz, miben kell még, és miben tudtok még javulni a Twente elleni összecsapásig?
12: Mindenben, tehát ugye, ahogy említettem is ott a mérkőzés után, hogy egy út elején járunk, vagy első részénél járunk, mind védekezésben, mind támadásban természetesen, hogy bőven van hova fejlődni, és vannak, és mindig lesznek is olyan dolgok, amiket finom hangolni kell, amiket ki kell javítani, úgyhogy itt az elmúlt napokban ezen próbáltunk javítani, és én bízom benne, hogy tényleg hétről hétre azt fogja majd látni mindenki, hogy igenis a csapat lép erőre, és egyre jobban tudja megvalósítani azokat az elképzeléseket, amiket a vezetőedző szeretne látni a pályán.
11: Hát bent ugye egy kifejezetten erős csapat a hazája bajnokságában tavaly a 4. helyen végzett, és olyan csapatokat előzött meg, mint például az Ajax. Miben igazán kiemelkedő ez a holland együttes, és mire kell majd odafigyelnetek?
12: Igen, ahogy néztük őket, tényleg egy jó csapatról van szó. Lendületes, technikailag képzett, jó játékosaik vannak, egységesek, tényleg azt a holland focit játsszák, amit lehet tőlük várni. Ugye van egy fizikailag nagyon erős, jó felépítésű csatáruk, hogyha adott esetben a rövid passzokkal nem tudják megbontani az ellenfelet, akkor őt még mindig tudják használni, hosszú labdákkal keresni, és úgy megpróbálni ugye a gyors szélsőkkel veszélyt kialakítani, úgyhogy biztos, hogy egy sokkal nehezebb ellenfél lesz, és egy nagyon nagy erőpróba lesz a csapatnak, de nagyon bízom abba, hogy megfelelően fel tudtunk készülni, és az az elképzelés, amit majd szeretnénk a pályára vinni, az működni fog.
11: A Twentének viszont ez lesz az első tétmérkőzése a szezonban, míg ti már 2 kupa mérkőzésen túl vagytok, így volt egy kis időtök összeszokni. Tudtok ebből bármilyen előnyt kovácsolni majd?
12: Nagyon bízom benne, hogy igen. Azért szerintem saját bőrünkön is tapasztaltuk, hogy azért az első mérkőzés az mindig különleges, és akkor azért egy picivel nagyobb nyomás van a csapaton, hiszen nem szabad hibázni, nem szabad annyit kockáztatni, mert tényleg az első mérkőzésen túl jutni sikeresen az talán a legfontosabb, és tényleg az ugye meg tudja adni az alaphangot az egész szezonra, illetve a következő találkozókra, úgyhogy én bízom benne, hogy most a Twentynél is lesz majd egy pici ilyen jellegű érzés, hogy azért érezni fogják azt az extra nyomást, amit nyilván mi is éreztünk, meg amit nekünk még akár elő is kell idézni a játék stílusunkkal, úgyhogy talán ez egy picit jelenthet tényleg előnyt, de hát most ezt nem tudom, hogy ők majd ezt hogy fogják kezelni, vagy hogy fognak erre reagálni, lehet, hogy semmi erről nem lesz szó, de az is lehet, hogy úgy alakul majd, ahogy én azt szeretném és ahogy várom, de a lényeg az, hogy tényleg a mi teljesítményünk legyen rendben, legyünk versenyképesek velük, és tudjunk játszani egy jó és eredményes mérkőzést.
11: Legutóbb 2025 januárjában játszottatok tétmérkőzésen egy holland csapat ellen, akkor az AZ Alkmaart egy gólgazdag mérkőzésen 4-3-ra legyőztétek. Hogyan emlékszel vissza arra a találkozóra, és tud az a mérkőzés bármit segíteni a tapasztalatokban?
12: Igen, szerencsére az Alkmaartot sikerült megvernünk 4-3-ra, egy sérülésem miatt ott ugye nem tudtam pályára lépni, de kívülről néztem a mérkőzést, és hát főleg ugye az utolsó 10 perc negyed óra volt az, amikor úgy Isten igazából meg tudták mutatni azt, hogy milyen kvalitásuk is van, ugye ott azért eléggé egy felforgatott csapattal érkeztek hozzánk, és akkor a végére cseréltek be néhány olyan embert, aki a kezdőcsapat része, és akik meghatározó játékosok, és akkor ott azért egyből változott a mérkőzés képe, úgyhogy nyilvánvalóan abból is lehet azért valamit a stílust tekintve leszűrni, de azért nyilván teljesen más ellenfél lesz most.
11: Akkor még nem Borbé Balázs vezette az FTC-t, az idén kezdetétől viszont már ő irányítja a csapatot. A kapuból, mint csapatkapitány, hogyan látod az együttes átalakulását? Milyen irányba halad az új, idézőjelesen új Ferencváros?
12: Igen, ugye nyártól egy új vezetőedző érkezett, akinek azért más elképzelései vannak, mint az előzőnek. Ugye más játékrendszert játszunk, másként szeretnénk a játékhelyzeteket megoldani, és ezáltal én azt gondolom, ez mindenkinek egy fontos változása a játékát tekintve. Én úgy látom, hogy azért a játékosok ezt élvezik, vevők ezekre az új elképzelésekre, és tényleg bízom benne, hogy itt, ahogy említettem is, napról napra, hétről hétre egyre inkább meg tudjuk majd valósítani azt, amit ő szeretne, és olyan tartalommal tudjuk megtölteni a pályán, ami a szurkolóknak is tetszeni fog.
11: Zárásképpen hosszú út vezet az Európa Liga főtábláig. Mit gondolsz mentálisan, hogyan lehet fenntartani ezt a fókuszt?
12: Fenn kell tartani, igazából minden nyáron. Erről szól ez a július-augusztus, hogy küzdünk azért, hogy a csoportkörbe vagy ligaszakaszba ugye kvalifikálni tudjunk. Hát sajnos ugye az előző szezonnak az eredményei miatt nem sikerült most ugye a Bajnokok Ligája selejtezőjéből indulni, így egyértelmű, hogy azért nehezebb a feladat, és már itt a korai szakaszban is nagyon komoly ellenfelek ellen kell pályára lépni és kiharcolni a továbbjutást, de ez egy szép feladat, úgyhogy én azt gondolom, ez mindenkinek egy hatalmas motiváció és egy nagy kihívás, hogy így is sikerüljön elérni a célunkat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a motiváció, fókusz, koncentráltság, elhivatottság fenntartásával nem lesz probléma egy pillanatig sem.
8: A Ferencváros holnap este 20 órakor lép pályára Hollandiában, a Twente otthonában. Holnap kezdi európai kupa selejtezőit a Debrecen és a Paks labdarúgó csapata. A DVSC az örmény Punic Jerevánt fogadja a Konferencia Liga második selejtező körében rendezett párharc első mérkőzésén. A találkozót megelőzően a 109-szeres magyar válogatott labdarúgó Zsuzsák Balázs beszélt várakozásairól.
13: Nagyon izgatott vagyok, nagyon örülök, hogy sikerül még a csapat aktív tagjaként itt lennem, és ezen a rangos eseményen képviselni a Debrecent, úgyhogy nyilván ez egy külön, nem is azt mondom, hogy motiváció, de egy olyan szintű pont az életemben, amiért az emberek megkezdenek futballozni. Nagyon-nagyon sokszor beszélünk arra, hogy Debrecen ugye ezt az utat már megjárta, és azon vagyunk, hogy minél többször, vagy legalábbis annak a kapujába kerüljünk, hogy ez újra elérhető legyen. Most itt van ennek az első lépése, az első ajtaja, ami szeretnénk bemenni. Természetesen amiben tudok a csapat rendelkezésére, motivációjába állok, és azon vagyunk, hogy ugye a mesterrel együtt egy olyan csapatot láthassanak a pályán, akinek minden mozdulatán látszik, hogy ezt a célt, ezt kitűzte, és el is szeretné érni. Amikor harmadik lett a csapat, akkor ugye pont így örményekkel kezdtünk, úgyhogy voltunk ott, most ahogy tudom, ugyanabban a szállodában leszünk, vagy hasonló túrára készülünk. Azon túlmentünk azon a csapaton, úgyhogy nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez is egy pozitív örmény elleni győzelemmel felérő csata lesz. Amit a mester adott, az mindenféleképpen ugye az már vetítve az életkoromra is, hogy a nagyon-nagyon sok futás ugye az abszolút megterhelő volt, nagyon-nagyon intenzív volt a felkészülés, egy új tapasztalattal bővültem ismét ugye, amit ő képvisel, az ő mentalitása, az ő felfogása a labdarúgásról, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez majd meg fog látszani már a holnapi naptól kezdve, és akkor mindenki meg fog érteni, hogy ez mennyire nehéz, és mennyire volt nehéz úgymond ezt hozzászokni, de büszke vagyok magamra, mert végigcsináltam, soha nem kértem pihenőt, mert tudom, hogy ebből az edzésből kimarad az ember, akkor azt nagyon nehéz bepótolni, úgyhogy nagyon-nagyon korrekt vele a viszonyom. Amikor kérem, akkor nyilván mondta, hogy szóljak, és kivesz, de mindenhez próbálok adaptálódni, és szerintem úgy érzem, sikerült is. Úgyhogy igen, a sprintek, meg ez az intenzív futás, ez mindenféleképpen nem csak nekem új, hanem szerintem az egész csapatnak, de nagyon tudatosan fel lett építve, és mint ahogy ő is elmondta, nagyon örömteli, hogy ebben nem sérült bele senki, és ebből is az látszik, hogy befogadta a csapat, és fizikálisan is el tudja ezt bírni. Azt hiszem 6 vagy 8, vagy nem is tudom pontosan hány távozója volt a csapatnak, amit nyilván nem egyszerű, pláne olyan embereket, mint a Szücsike vagy a Dodó, akik ugye nagyon-nagyon régóta itt vannak, és alapemberei voltak mind az öltözőnek, mind pedig a csapatnak a pályán. De viszont büszkeség az, hogy azért távoztak, mert megugrották azt a szintet, hogy el tudjanak innen menni. Akik jöttek, abszolút karakterileg és emberileg is beleillenek abba a közegbe, amit szeretnénk, meg szerintem ki is alakítottunk. Nagyon-nagyon fontos pontja ez az öltözőnek, és ezt nyugodtan magamra is vállalom, hogy amíg én vagyok, addig biztos, hogy ez prioritás lesz, hogy aki jön, az azonnal azt érezze, hogy nem kívülállóként érkezett, nem külföldiként, vagy éppen nem olyan magyar, aki fogjuk segíteni a beilleszkedését. Úgyhogy nagyon-nagyon jó visszacsatolás az, hogy a külföldiekkel ugye nap mint nap együtt vagyunk, ők azt mondják, hogy úgy érzik, mintha már itt lennének több hónapja. Ebből nyilván egy nagyon fontos része volt az ausztriai edzőtábor, ahol ugye 0-24 együtt voltunk, de a csapat karaktere az egy nagyon-nagyon befogadó közösség, úgyhogy igen, mint ahogy ezt se titkoltuk, tavaly is ennek volt nagy jelentősége, hogy a csapat ott végzett, ahol. Kaptam a mestertől egy percet a edzés előtt, amikor ugyanerre hívtam fel a csapat figyelmét, hogy teljesen mindegy, ki játszik és mikor, és nem az egókról kell, hogy szóljon ez a Debrecen, hanem a Debrecenről. Úgyhogy amit már szeretnénk is holnaptól a pályán látni.
8: A Paks szintén a konferencia liga selejtezőjében érdekelt, ám jóval nehezebb feladat elé néz, mint a Debrecen, hiszen a görög Panathinaikosszal néz farkas szemet. A párharc első mérkőzése előtt a vezetőedző Bognár György kulisszatitkokat is elárult a mai mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.
14: Az elmúlt két évhez képest, amikor játszottunk Európa Kupa meccset, most azért a felkészülésünk jobban sikerült, mert akkor két hetünk volt arra, hogy tétmeccset játszunk, ráadásul még a keret sem alakult ki egyik évben sem, az úgy nagyon sok nehézséget okozott. Most azért a keret kialakult, végig tudtunk játszani 10 edzőmeccset, tehát jobban képbe vagyunk a saját csapatunkat illetően. Nyilván egy jó ellenféllel játszunk, aminek én örülök. Egy ilyen neves csapat, mint a Panathinaikosz eljön ide Paksra, és tétmérkőzést tudunk játszani vele, az mindenképpen jó hír. Egy olyan csapat, aki játsza a futballt, én azt gondolom, hogy ebből egy jó mérkőzés is kerekedhet. Nyilvánvalóan próbáljuk a saját játékunkat játszani, hogy ez mennyire lesz elég egy ilyen csapat ellen, az majd a meccsen fog kiderülni. Benit ezzel egy visszafogottabb futballt játszott. Ugye nem olyan régen láttuk a Fradi ellen is tétmérkőzésen játszani a Panathinaikost. Én azt gondolom, hogy a mostani csapat egy nyíltabb futballt vállal föl, ellenfél térfelén labda felé védekezik, próbál letámadni időnként. Agresszívabb labdaszerzésre számítok, mint amilyen volt tavaly. Bévádi Zsombornak térszalag szakadása lett az egyik előkészületi meccsen. A Siét hoztuk át jobb oldalra az előkészületi meccseken. Ő játszott a jobb oldali középpályás pozícióba, de sajnos ő is megsérült. Úgyhogy ezen a meccsen nem tudjuk figyelembe venni, így jobb oldalra a Györfi Milán maradt, akit arra a posztra tervezünk, mint fiatal játékost. Azon azért gondolkozom, hogy a Panathinaikosz ellen akár az argentin játékos játszik a boldon, akár a marokkói, jó bontó játékosokról van szó, és nem biztos, hogy kiteszem a Győrfit annak a megoldására, hogy ezeket a játékosokat megoldja. Inkább a bajnoki meccseken lépked majd előre. Ez az egyetlen olyan pont, ami még holnapig majd eldől. Valószínűleg egy rutinosabb játékos mellett döntünk.
8: Holnap a 18 órakor kezdődő Debrecen Pünik-Jereván, valamint a 20 órakor kezdődő Paks Panathinaikosz mérkőzést is élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton. Végezetül pedig a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége volt Szőke Alex, aki aranyérmet szerzett a budapesti Poyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. A 97 kg-osok között induló Szőke Keszidórának mondta el, hogyan érkezett a versenyre, és milyen teljesítményt várt magától.
15: Milyen érzésekkel érkeztél erre a versenyre? Érezted, hogy azért jó formában vagy, és kijöhet most neked így a lépés, vagy akár az érem?
16: Vegyesek, inkább azt mondom, mert kicsit enerváltan indult meg a napom, nem aludtam túl jól, de a formám viszont azt gondolom, hogy elég jó volt, hiszen kim voltunk Amerikában egy jó 2,5 hetet magaslaton, és azt gondolom, hogy ez elég jót tett így az állóképességemen és így a formámat nézve. Nyilván nem ide kell a csúcsforma majd októberre a világbajnokságra, de azt gondolom, hogy nagyon jó formában voltam, még úgy is, hogy ugye mondtam az előbb, hogy nem indult túl jól a napom, de azt gondolom, hogy ezt is jól tudtam kezelni, és léptem egy szintet így a karrierembe, hogy ilyen állapotban is elég jól tudtam birkózni.
15: Igen, mondtad ezt az amerikai edzőtábor, tehát nyilván mondjuk hazaérkezve időeltolódáson is, meg minden mással is meg kell birkózni, de mit tudtatok ott, milyen munkát tudtatok ott kint végezni, milyen országokkal tudtatok együtt készülni?
16: Igen, ugye Colorado Springsbe voltunk egy jó másfél hetet. Kim voltak ugye az amerikaiak, ukránok, japánok és mi magyarok, úgyhogy ez a négy nemzettel tudtunk így együtt készülni. Elég jó és felszerelt komplexumba voltunk, az étkezés, a partnerek is elég jók voltak, úgyhogy tényleg maximálisan minden adott volt ahhoz, hogy egy nagyon jó tábort szervezzenek így az amerikaiak. Aztán utána átmentünk, az utolsó 5 napot Las Vegasba töltöttük, ugye jövőre ott lesz a világbajnokság, a kvalifikációs világbajnokság, megnéztük ezt a flow-t, ezt a Las Vegas-i élményeket, ugye nyilván ne akkor éljük át, meg maga a körülményeket. Azok is vegyesek voltak, nyilván nekem nem volt akkora dolog, hogy Las Vegasban voltunk. Nyilván azért Las Vegas az Las Vegas, de azért a filmekben jobban elő tudják ezt adni, hogy Las Vegas az mekkora csili-vili és minden hűde, de nekem nem volt ez az élmény meg.
15: Nyilván szokni kell ezt az amerikai életérzést, mert hát azért már benne vagyunk jelentősen az olimpiai ciklusban, és ugye 2 év múlva Los Angelesben itt az olimpia. Egy ilyen szezonon belül mennyit tudtok külföldön készülni edzőtáborokban? Ti mennyit szoktatok utazni, akár mondjuk külföldi edzőtáborokban?
16: Szoktunk, most is még fogunk menni a világbajnokság előtt Porácsban nemzetközi edzőtáborba, de próbáljuk mi meghívni a külföldieket, hogy ne kelljen annyit utazni. Most is Tatáról jöttem föl, és nemzetközi edzőtábor van, ugye 2 hetes így a verseny után. Jó nemzetek és jó sokan vagyunk a táborba, úgyhogy van bőven edzőpartner, ami elengedhetetlen az, hogy úgy készüljünk föl, hogy egymással, tehát a magyarok, hiszen azt gondolom, hogy csukott szemmel ismerjük egymást, legyen szó most az alattam lévő súlyokról, vagy súlycsoportról, vagy pedig a fölöttem lévőkről, tehát mindenki tudja azt, hogy ki mit csinál, ezért van szükség arra, hogy nemzetközi ingereket kapjunk, úgyhogy szoktunk mi is menni, meg szoktak jönni hozzánk is, úgyhogy így vegyesen, de sokat utazunk.
15: Hát ugye akkor külön köszönjük, hogy feljöttél Tatára hozzánk így ide a szerkesztőségbe és a stúdióba. Ezek szerint akkor nem maradt túl sok pihenő így a vasárnapi verseny után, mennyi napot kaptál még pihenésre, vagy aztán rögtön utaztatok reggel le Tatára?
16: Egy napot kaptunk, mármint akik ugye vasárnap birkóztak, azoknak egy napja volt. Nyilván szerencsésebbek voltak azok, akik péntek-szombat, azoknak több nap pihenőjük volt, de nyilván kedden kezdődött meg a tábor reggel, azért nem egyből belevágott ott a vasárnapi brigád a nagy melóba, tehát azért kaptunk az edzésen egy kis engedményt, és nem egyből a mély vízbe ugrasztottak minket, de igen, azért nem túl sok pihenőt kaptunk, úgyhogy nyomjuk tovább a melót.
15: De ez az emlékverseny azért egy magyar birkózónak, azt gondolom, hogy mindig elég sokat ad neked. Mit jelent személy szerint ez az emlékverseny?
16: Igen, ugye már, hát nem akarok hülyeséget mondani, a harmadik vagy negyedik éve rendezik meg itthon ezt az emlékversenyt. Az első sajnos nem tudtam indulni, mert akkor műtötték meg a nyakamat, de utána való évben már második lettem, aztán tavaly nem sikerült úgy, ahogy kellett, most kijött a lépés. Nyilván nagy megtiszteltetés az, hogy meg tudtam nyerni hazai közönség előtt, és még utána ugye megkaptam ezt a külön díjat is, hogy én voltam a legeredményesebb magyar versenyző, úgyhogy eszméletlen büszke voltam magamra, büszke vagyok mindenkire, aki ott volt és segített és szurkolt, úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt.
8: Kós Hubert az Európa-bajnokságot megelőzően az M4 Sportnak adott riportot. Ebből hallgathatnak meg egy részletet.
17: Jól vagyok, egy hete vagyok itthon, úgyhogy a legfrissebb dolog, amit el tudom mondani, az, hogy jetlagből érkeztem itt erre az interjúra, és végre itt vagyunk Hódmezőn, úgyhogy egy kicsit most már nyugi van nekem, és tudok egy kicsit fókuszálni már az utolsó simításokra, így az utolsó 3 hétben, és igen, a legutolsó versenyem meg Texasban volt szerintem, ha jól emlékszem, az ilyen házi versenyünkön, úgyhogy ott egészen jól sikerült a programom, és kipróbáltuk a 200 pillét, a 200 hátat, 200 vegyes 100 pillét, nem tudom, hogy mit úsztam, még szerintem a 100 hátat is leúsztam azon a versenyen, úgyhogy azok egészen jól sikerültek, és azóta csak keményen dolgozom, úgyhogy végre elkezdődött újra a könnyítés. Attól még, hogy nyertem VB-t, nyertem olimpiát, az nem változik, és az EB az még mindig egy nagy verseny, és egy olyan verseny, amire ugyanúgy fel kell készülni, és amit várok ugyanúgy, mert végre ugye le lehet könnyíteni, és lehet maxon úszni, maxon teljesíteni, leggyorsabban úszni, úgyhogy várom nagyon, de nyilván nekem most abban fog egy kicsit változni az előző EB-khez képest, hogy most kipróbálok új számokat, és most kell ugye ez nekem az utolsó esélyem letisztítani a programomat a világbajnokságra és az olimpiára, mert ugye a 27-es VB program ugyanolyan lesz, mint a 28-as olimpiás program, úgyhogy ott ki fog derülni majd az EB-n, hogy milyen számokat vállalhatok, még mondjuk a 200 hát mellé, vagy a 100 hát mellé, és remélem, hogy jól fog sikerülni, remélem, hogy a 200 pillét túlélem, mert az egy olyan szám, ami 50-50, lehet, hogy valaki túléli, lehet, hogy meghal, úgyhogy reméljük, hogy az lesz, hogy ott is jól tudok teljesíteni, és nyilván várom, és érdekes lesz.
18: Ilyen szempontból egy picit ez a kísérletezésről is szól, de meg közben nyilván azért mondom, hogy az eredményekre is koncentrál, szóval mennyire kell súlyozni itt a kettő között?
17: Abszolút, nyilván én úgy megyek versenyre, hogy mindig nyerni akarok, és mindig jobbat és jobbat akarok úszni, és ugye most abban a korban vagyok, hogy muszáj már a következő 3 évben egyéni csúcsokat úszni, utána már nagyon-nagyon nehéz lesz, úgyhogy most a következő 3 évben még könnyebb egyéni csúcsokat úszni. Úgyhogy várom nagyon, hogy ugye 200 háton még EB-n a legjobb eredményem egy 8. hely, úgyhogy nem lehet az, hogy egy VB-t sikerült megnyernem, és egy olimpiát sikerült megnyernem, de egy EB-t még nem, úgyhogy ott azt jó lenne megnyerni. Főleg így, hogy az első nap, vagyis nekem az első napomon lesz, hogy az első napon nem úszom semmit, úgyhogy egyből a 200 háttal fog kezdeni, és az még soha nem történt meg, úgyhogy reméljük, hogy tudok ott egy jó időt úszni. És utána nyilván van egy ilyen vicces dolog, hogy a 200 vegyesen én vagyok a legutóbbi 2 EB-nek vagy összese, úgyhogy esetleg egy harmadikat zsinórba be tudnék húzni, úgyhogy az is nagyon motivál engem nyilván, de van egy leonunk, úgyhogy meglátjuk, hogy egyáltalán le tudom-e úszni azt a számot, vagy esetleg átnézek inkább azt a 100 hátra, ugye azon a napon lesz. Úgyhogy meglátjuk, nyilván az majd ott fog kiderülni a versenyen, és lesznek még azért bőven számok, például az 5700 pillé, úgyhogy ilyenek is motiválnak engem, a 100 pillén már illene azért jó időt úszni.
18: Itt miről szól inkább ez a kísérletezés? Talán nem gondolom én most, hogy az olimpián majd 5 egyéni számot vállalnál, szóval itt azt kell megnézni, hogy melyik másik egyéni szám a 200 hát mellett az, ami oda beférhet, vagy maga a sorozatterhelés az, amit így gyakorolni kell a nagy versenyen.
17: Mind a kettő nagyon jó, és ugye a sorozatterhelés az nekem szerintem az olimpián is hasonlított a sorozatterhelésre, mert ott is elindultam 100 háton, 100 pillén és a 400-as gyorsváltóba, szóval ott is igazából 4 számban úsztam, csak ott még nem voltam a azon a szinten, hogy több érmet szerezhessek, és most ugye ezt akarom elérni a következő olimpián, hogy ugye legyen a 200 hát, de legyen mellette 2-3 olyan szám, amiben van még érem esélyem, és ugye ez a programon is múlik, hogy miket úszhatok. Szerintem a 200 hát, 200 vegyes az 99% esélye, hogy nem fogom tudni megcsinálni, mert az egy nagyon-nagyon nehéz dupla, és ha nem vagyok mondjuk 3 másodperccel jobb, mint a világ, mint például a Leon volt Párizsban, akkor úgy nehezebb a történet leúszni azt a kettőt, szóval emiatt kell kipróbálni ezeket a 200 pillangókat, esetleg az 50 hátat, mert ugye az most olimpiai szám lett, hogy mik lehetnek azok a számok, amiket be tudok tenni a 200 hát mellé, ahol van érem esély, mert nyilván azokban a számokban akarok elindulni majd, amikben jó vagyok, nyilván a cél mindig az érem, úgyhogy azokban akarok elindulni, amikben vannak érem esélyeim.
18: Párizsba visszamenni, az mennyire lesz különleges? Ugye nyilván ott nyerted az olimpiát, de közben meg ugye nem ugyanaz lesz a versenyhelyszín. Azért vannak onnan olyan élményeik, hogy mondjuk az Eiffel-torony alatt ott a szurkolók között ünnepeltél, szóval mennyire hozza ezeket majd vissza ez a verseny?
17: Most így egyelőre nem gondolok ebbe, de nyilván amikor ott meg fogok érkezni és a helyszínen leszünk, akkor egyértelműen ez fog majd így át fog futni az eszemben, mert ez nyilván ez egy olyan dolog volt, ami elképesztő volt, és nem nagyon tudtam elhinni, amikor ott voltam, de szerintem amikor visszamegyek és látom az Eiffel-tornyot megint, akkor ezek az érzelmek vissza fognak jönni, úgyhogy nagyon várom, és Párizsban egyszer voltam szintén az egész életemben, és ott lettem olimpiai bajnok, szóval tök jó, és másodjára visszamegyünk, remélem, hogy ott megint fogok tudni majd szép eredményeket elérni.
18: Egy-egy számot már itt kiemeltél, és röviden érintetted is, amit kérdezni szeretnénk, de az, hogy 200 háton még nincs Európa-bajnoki címed, az mennyire piszkál téged? Ez mennyire kell tudnom?
17: Ez egy szégyen, nagyon nagy szégyen. Nyilván piszkál engem, de ez inkább egy olyan dolog, hogy próbálom meg magamra fókuszálni, és nem úgy megyek oda, hogy most ezt minden áron meg kell nyernem ezt a számot, nem, megint úgy akarok versenyezni, ahogy az elmúlt 3 évben, hogy mindig tudatosan csináltam az előfutamat, a középdöntőt és a döntőt is, felépítsem mindazt a 3 úszást, hogy a legjobb ugye a döntő legyen, és ott, ha lesz verseny, és tudjam azt kezelni, ha nem lesz verseny, akkor tudjak magam ellen versenyezni, úgyhogy nyilván ez most egy olyan úszás lesz, ahol megint magamra kell fókuszálni, és reméljük, hogy tudok javítani megint a legjobbamon.
8: A Sportvilágot Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást, jó éjszakát mindenkinek, a viszont hallásra.
6: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
19: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Az első órában a téma kézilabda, hiszen most már itt vannak Magyarországon, no meg a stúdióban is, az Európa-bajnok U20-as kézilabda válogatott tagjai, ketten egészen pontosan, Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám. Szervusztok, sziasztok! Milyen itt hon ismét, és milyen volt csak röviden, tömören számotokra az a kontinenstóra, amit meg tudtatok nyerni?
3: Akkor kezdem én. Üdvözlök mindenkit. Hát nyilvánvalóan azért felüdülő is most már itthon lenni, feltöltődni, és kezdeni lassan a szezont. Igazából egy hihetetlen élmény volt, még mindig azért dolgozó fele történteket, és hát fenomenális volt.
4: Nyilván nekem is fantasztikus élmény volt ez az egész Európa-bajnokság. Jó újra itthon lenni, feltölteni a családdal lenni kicsit. Próbálunk kipihenni magunkat a NB1-es szezonra, és várjuk a folytatásokat.
2: Július 8-tól 19-ig rendezték ezt az Európa-bajnokságot Romániában. Kolozsvárot sikerült az Európa-bajnoki aranyérmet megnyerni. Itt volt egy félmondat, hogy elkezdeni az idényt. Merném azt hinni, hogy azért inkább az előzőbe belecsúszott. Lehet azt mondani, hogy a 25-26-os, a 26-27-essel egy ilyen hidat képezve volt ez a kontinens torna?
3: Igen, pontosan így történt. Nem sok időnk maradt pihenni, ami maradt, azt kihasználtuk azért rendesen, hogy felkészüljünk erre az eseményre azért.
2: Mikor kezdtétek el egyáltalán a felkészülést?
4: 3 hetes felkészülésünk volt, nem is tudom, mikor kezdtük.
3: Én sem tudom, így hirtelen ennyiben.
2: Akkor júniusban volt.
3: Június 10-én, azt hiszem.
2: Talán a bajnokság meg véget ért májusban? Tehát tényleg mennyi idő maradt egyáltalán regenerálódni? Vagy ilyenkorban ezt nem is muszáj 20 meg 18 évesen?
4: Maradt egy 2 hét pihenünk. Ott csináltuk az otthoni programot, de az is felfoghatjuk pihenésnek.
2: És ez elegendő?
3: Hát nyilvánvalóan szinten tartottunk, és hogy emellett azért úgy van kialakítva a program, hogy tudjunk pihenni, és hogy egy megfelelő állapotba kezdjük meg a felkészülést.
2: Hogy mentetek neki ennek az Európa-bajnokságnak, hogyha a szíveteket a kezetekre, nem, a kezeteket a szívetekre teszitek, akkor mi volt az elvárás?
4: Hát az első cél, úgymond megfogalmazva köztünk a top 8 volt, hogy odáig érjünk el, és utána onnan már bármi lehet. És szerencsére jól alakult, mivel ott egy hatalmasat hajráztunk, lehet így mondani, és amit terveztünk, mind mentálisan, mind taktikailag, az mindent létre tudtunk hozni.
3: Azért nyilván a csapat nagyra vágyó, és hogy egy kötelező dolognak tartottuk azt, hogy a top 8-ba bekerüljünk, és így nyilván nem titok, hogy közösen így összeültünk, és megfogalmaztuk a közös célokat, és azért mindenkinek a vágyai között volt az, hogy egy éremmel jöjjünk haza.
2: Mert én vasárnap rákérdeztem az egyik játékosnál, hogy mégis mi volt a cél, és elhitte volna bárki is a csapatból, hogy Európa-bajnok lesz bárki. Mármint a magyar válogatott, Fazekas Mátét hallják, hogy ő mégis mit mondott rögtön a lefolyás után az EB aranyat követően.
5: Én abszolút maximalista vagyok, és én úgy vagyok, hogy minden mérkőzésen úgy szeretnék kimenni a pályára, hogy nyerni szeretnék, de hogyha azt mondják, hogy elsők leszünk, akkor az biztos, hogy nem hiszem. Még úgy is, hogy maximalista vagyok. De tényleg ez látszódott is mindenkinek, ez a gondolkodása a stábtól kezdve a játékosokon át. Olyan közösség alakult ki, ami pályán kívül is nagyon jó heteket töltöttünk el együtt, a stábbal együtt, és a pályán is úgy gondolom, hogy egymásért küzdöttünk.
2: Ennyire lehetett ezt érzékelni tényleg belül, hogy megvan az egység?
3: Nagyon-nagyon. A csapatra tudni kell, hogyha baj van, akkor nagyon-nagyon össze tudunk állni, és hogy azért a mag azért nagyon régóta együtt van, és nagyon szeretjük egymást, tényleg nincs egymás előtt a butéba, nagyon őszinték vagyunk egymással, és bárki fordulhat bárkihez, hogyha ha problémája van.
4: Igen, szerintem a csapatnak a legnagyobb erőssége az, hogy a pályán kívül is nagyon jó barátok vagyunk, és egy nagyon összetartó közösség alakult ki így az évek során. És tényleg, hogy a Fazék is mondta, hogy nagyon tudunk egymásért küzdeni, és ha bármilyen bajban tudunk egymásra számítani,

0: se fizikálisan, se játéktudásban, szóval szerintem nem.
1: Vicces, mert pont az Eklemovisnak említettem meg ezt, mentünk valahová, még az Európa-bajnokság közepett, hogy hogy 18 éves, én meg 20 éves vagyok, és hogy mennyire fura, mert abszolút nem érződik, abszolút nem, nincs így a fejünkben, és hogy nem realizáltuk ezt.
2: Ugye itt a csoportkörben azért nagyon magabiztosan mutattátok azt, hogy azt az F-jelű négyest meg lehet nyerni, a szlovéneket, a lengyeleket, valamint a cseheket is legyőztétek. Igazából itt nem is volt kérdés. Minden klappolt a csoportmérkőzések során?
1: Ahogy lehetett látni, nyertünk, szóval nyilván ennek szellemében klappolt, de úgy érzem, hogy lehetett volna azért simább, hogyha ha azokat a megbeszélt dolgokat, amiket megbeszéltünk, betartjuk, mert nyilván csúsznak be hibák, azokat betartjuk, akkor ezért sokkal simább meg csak lehettek volna.
0: Én szerintem is bele kell melegedni, úgymond ebbe az Európa-bajnokságba is, mert az első meccs mindig a legnehezebb, de azon már úgy túl van az ember, megérzi a közeket, átérzi, hogy hol is vagyunk valójában, utána már sokkal könnyebb betartani azokat a taktikai utasításokat, és jobb eredményt elérni. Valószínűleg, ha a lengyelekkel a döntőt játszik, vagy az utolsó mérkőzést, sokkal jobb eredményt születik.
2: A csehek ellen egy 34-29-es győzelem, a szlovének ellen 2 gólos siker, ez azért majd még visszatérő téma lehet, 28-26, illetve 4-jel vertétek 37-33-ra a lengyel válogatottat. Ilyenkor figyelgetitek a többi csoportot, az ellenfeleket, és ez az Európa-bajnokság, ez mennyire adott erre lehetőséget?
0: Én személy szerint nem figyeltem, nyilván mondták ott belül, hogy kikkel kerülhetünk együtt a középdöntők után, de számunkra úgymond tök mindegy volt, hogy kivel kerülünk össze, az volt a céljuk, hogy megverjük őket, és hogy győzelembe zárjuk.
1: Abszolút, én is ehhez tudok csatlakozni. Nem nagyon foglalkozunk azzal, hogy más csoportokban mi zajlik. Nyilván, ha úgy van, szóvá tesszük, hogyha esetleg egy meglepetés történik, de hogy erre különb figyelmet nem fordítunk.
2: A középdöntőt elkezdtétek a svédek ellen, és egy tényleg demoralizáló vereség az, ami a nevetek mellé kerül, mert 40-24-re nyernek a svédek, igaz, címvédők voltak, tehát bár nem lehet összehasonlítani ugye itt utánpótlás szinten a 2 évvel ezelőtti csapatot a mostanihoz képest, de azt milyen megélni, hogy 16 góllal kikaptok?
1: Borzasztó volt, nagyon nagy tüskét hagyott bennünk a meccs után, ahogy lehet látni, tényleg nincs annyi a két csapat között. Azért a svéd csapat egy mumus volt számunkra, ezt azért tudni kell. A 3 világverseny alatt az ifjúsági Európa-bajnokságon, az ifjúsági világbajnokságon, és most a junior Európa-bajnokságon mind 3-szor megkaptuk őket, és az ifjúsági Európa-bajnokságon 2-szer kerültünk velük össze, és az első 2 világversenyen sajnos sikertelenek voltunk velük szemben, és talán így kicsit mentálisan is frusztrált minket ez az egész történet.
0: Őszintén szerintem nem hittük el, hogy megverhetjük őket, és ez változott meg a Európa döntőre, és próbáltunk változtatni a dolgokon, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, jobbak vagyunk náluk, és úgymond vissza akartunk nekik vágni, mert azért egy elég nagy mély nyomot hagyott bennünk, hogy ennyivel megvertek minket.
2: A kapitány úr Sótonyi László ilyenkor mit mondott nektek így a mérkőzést követően?
1: Hát nyilvánvalóan nem mentünk bele annyira ebbe a meccsbe, mert hát ez egy nagyon fájósabb volt akkor is. El kell felejteni, van még egy meccs, van még esélyünk továbbjutni, arra kell koncentrálni, és utána pedig, hogyha ha továbbjutottunk, és netán összekerülnénk velünk még egyszer a svédekkel, akkor leszűrni a tanulságokat.
2: Szavak milyenek voltak, amiket kaptatok? Ilyenkor ő hát mutatja azt, hogy itt ez nem tetszett számára annyira?
0: Annyira végül is nem mutatja, elmondja, hogy mik voltak a hibák, min kell változtatni, de így mond inkább szakmai szemben mondja, nem mentálisan, hanem hogy mik voltak a hibák, miket nem tartottunk be, és hogy min kellett volna változtatni, hogy megnyerjük a meccset.
2: Tehát akkor nem ordibált veletek?
0: Nem, sose.
2: Ő azért egy jó gazda, ilyen szellemű kapitány, tehát hogy nagyon odafigyel a többiekre is, mindenkire is.
0: Igen, és ez nagyon sokat jelent nekünk, hogy úgymond érzük a bizalmat, nyugodtan beszél velünk, nincs az a plusz stressz, hogy még úgymond neki is meg kell felelni, hanem csak tudunk magunkra koncentrálni, tudunk egymásra, a csapatra, és ez is szerintem úgymond a kulcsa a sikerünknek.
2: A junior korosztállyal neki van egy VB ezüstje 2023-ról, és hát nagyon vissza kell menni az időben az Európa-bajnokságokat tekintve, mert van egy EB bronz 1998-ból, de Hát összességében azért sok minden nem nagyon termett eddig a magyaroknak. 2006-ban

0: vagy 2004-ben, bocsánat, egy negyedik hely, illetve 2022-ben ötödik a válogatott, de például a két évvel ezelőtti kontinens tornán 12. lett a magyar csapat. Azért ez egy nagy ugrás, persze kicserélődött a keret, hogy a 12-ből utána az első helyre ugorjon egy nemzeti csapat. Mi az, amiben ti ennyire különlegesek vagytok szerintetek?
1: Szerintem nem lehet azért párhuzamot vonni korosztályok között. Talán az összeállása, hogy mi, most nyilván a mi nevünkben tudunk beszélni a mi csapatunkról, nem voltunk benne az előző korosztályoknak a csapatában, nem voltunk benne ebben az egységben. Milyen nagyon összeszokott brigád vagyok, nagyon szeretjük egymást, talán ez az egyik kulcsfegyverünk.
0: Csak azért, mert mondjuk lehet a 98-as csapatnak a tagja volt egy Nagy László, ebből lehet következtetni, hogy akkor mi vár rátok a jövőt illetően?
2: Reméljük, hogy minden többen eljutunk a felnőtt válogatottságig, és hogy a kapitány mindenki többen kell behívni majd később.
0: Ez lehet a cél leginkább, gondolom, mindenki számára.
1: Így van, így van. Mindenki szeretne fejlődni, és hát minél szebb sikereket elérni.
0: Majd egy kicsit később arról, hogy lehet megadatik nektek a lehetőség a Ferencvárosban, úgy Isten igazából, hogy megmutassátok magatokat, de vissza erre az Európa-bajnokságra. Egy 16 gólos vereség után egy kiki mérkőzés, ugye, azért a románok ellen, bár azért számítani lehetett, hogy ott a házigazdákat könnyedén vagy leginkább megveritek, de milyen volt a hangulat leginkább ezen a Európa-bajnokságon, főleg a házigazda ellen?
2: Hát szerintem egy román-magyar meccs mindig több egymásnél, és ez úgymond plusz motivációt adott nekünk, hogy megverjük őket. A hangulat jó volt, azt hittük, hogy több ember jön ki őszintén, hogy több román ki fog jönni a meccsre, de így is jó hangulatot csináltak a magyar szurkolók.
0: Ez mit jelent, hogy mennyien voltak körülbelül egy ilyen mérkőzésen?
1: Hát nem tudom, azért a lelátónak az egyik fele megtelt, azért elég rendesen, de azért ki szeretném emelni, hogy nagyon szépen köszönjük a román embereknek, akik jöttek hozzánk szurkolni utána a román meccs után, mert több helyi lakos is kijött szurkolni hozzánk a svéd meccsen is.
0: Atrocitás nem ért benneteket?
1: Nem, abszolút nem. Semmiféle ilyen ellentét nem volt a román vagy a magyar csapat között, úgyhogy semmi.
2: Jó volt is találkozni az ottani magyar emberekkel, beszélgetni velük. Bármikor kimentünk az utcára, mindig megtaláltak minket. Jókat beszélgettek velünk, kérdezősködtek, és ahogy beszélgettünk, egyre többen jöttek ki a meccseinkre.
0: Majd aztán folytathattátok a negyed döntőben, mégpedig a németek ellen. A német válogatott se feltétlenül botlott ezen az Európa-bajnokságon. Két gólos győzelem, 27-25. Ez számotokra mennyire volt meglepetés? Én annyit mernék mondani, hogy idehaza az a svédek elleni nagy kudarc, az a 16 gólos vereség, utoljára fogom ezt már így mondani, ott azért már lehet, hogy egy kicsit lehet elengedte a gyeplőt mindenki Magyarországon, de ti bennetek mennyire volt az, hogy na most jön egy német válogatott?
1: Hát számunkra azért a német válogatott egy különleges csapás volt, vagy különleges mérkőzés volt, mivel legutóbb a világbajnokságon ugyanebben a helyzetben találtuk magunkat, hogy a top 4-ért küzdünk meg velük. Sajnos ott az utolsó másodpercben kaptunk ki egy góllal, és hát remansot szerettünk volna venni ezen.
2: Meg októberben játszottunk mi velük edzőmeccset, ott minket az első meccsen nagyon megvertek, és a második meccsen már nagyon közel álltunk egymáshoz, végül a végeredmény döntetlen lett, és tudtuk, hogy hasonló csapatunk van, de mégis valahogy pluszt akartunk belerakni ebbe az egészbe, és úgymond összejött minden dolog, amit terveztünk.
0: Egy kicsit tegyük tisztába azért, mert itt a svédek, a németek, Szlovénia ellen, majd aztán még korábban Lengyelország és Csehország is volt ellenfél, a románok is. Az itt lévő juniorkorú játékosok mennyire erőteljesen tagjai a csapatuk felnőtt csapatának? Tehát, hogy mennyire meghatározó tagjai, avagy még azért beépülő státuszban vagy stádiumban vannak a játékosok?
1: Mármint a németeknél, meg a svédeknél.
0: És mindenhol az egész Európa-bajnoki mezőnyt tekintve.
2: Nyilván vannak nagy nevek, akikről tudjuk, hogy meghatározó játékosok a felnőtt csapatban, de hogy a nem annyira meghatározó játékosok mennyire a tagja a felnőtt csapatnak, azt én személy szerint nem tudom.
1: És nyilván itt a szlovénoknál itt pár beszélgetés után azért nyilván az Anzic azért azt mindenki ismeri, meg a beállójukkal is utána kiderült, hogy a Magdeburg kötelékében játszik. Nyilván a Kielnél van az irányítója a németeknek. A svédekről annyira nem tudjuk ezeket, de hogy ott is tudjuk, hogy azért magas szinten játszanak.
0: Na mert itt a feltérképezés leginkább az, hogy történik. Ti mit kaptok készhez? Mi az, amit videózás formájában, ha van ilyen, akkor az miről szól?
2: Hát mi nem a személy szerint videózzuk ki a játékosokat, hanem az egész csapatjátékukat, hogy mit játszanak, mit kell ellenük csinálni, megtervezzük a mentális taktikát, meg a rendes taktikát is, és ezáltal megkapunk egy képet, hogy mit kell csinálnunk ellenünk, mik a feladataink személy szerint a játékosoknak, és ezt próbáljuk úgymond betartani, és ha ez sikerül mindenkinek betartani, amit a kapitányunk mond, akkor ez az eredmény látszik, amit elértünk.
1: Az a kapuskos poszton ez kicsit más. Nyilván vannak itt egyénekre lebontva dolgok, hogy a kulcsjátékosokra hogyan készüljünk, mik az a kedvenc lövés, amit szeret, miből mit szeret lőni, de olyan, hogy ki milyen ligában játszik, ez egyáltalán nem fontos.
0: Aztán ugye az elődöntőben visszatérő vendégként a szlovének ellen egy 34-24-es siker, így sikerült aztán a fináléba kerülni, de hogy ez a 7 gólos győzelem, ez azért erőteljesebb, mint mondjuk a svédeknek a 3 gólos győzelme, a dánok ellen 38-35, és mikor éreztétek azt, hogy már jutalomjáték az Európa-bajnokság, ami éppen zajlik? Vagy nőtt már a teher azzal, hogy éppen ez már az elődöntő, és még ez is megvan?
1: Tulajdonképpen nem éltünk meg szerintem teherként egyáltalán. Nem is mondanám azt, hogy örömjáték, mert nyilván mindenki győzni szeretett volna, de nem éreztem abszolút a csapaton, hogy bármiféle, nem is tudom, izgulás lenne bennünk, vagy teher.
2: Az lett elmondva, hogy ez is csak egy meccs, ugyanúgy kell felfogni, mint az összes többi mérkőzést. Játszunk, csináljuk a dolgunkat, és élvezzük az egészet. Minden meccset, ezt hangzott el az öltözőben, hogy élvezzük, hogy itt vagyunk az Európa-bajnokságon, ez nem minden nap adatik meg nekünk, és hogy élvezzük ezt az egész két hetet, és ne úgy éljük meg ezt a világversenyt, mint egy teher.
0: A fáradtság az mikor jelent meg leginkább ezen az EB-n? Ha egyáltalán volt erre példa?
1: Nyilván azért 11 nap alatt 8 meccs, azért az nagyon megterhelő. Talán így a csoportkörök után lehetett érezni először azt, hogy oké, most egy kis pihenés kell, de a stáb abszolút jól menedzselte, jól fel volt építve, és ezt nagyon ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy tényleg nagyon odafigyeltek ránk.
2: Megvoltak a pihenőnapok, nem edzettünk, csak kondiedzéseink voltak, és ez is szerintem fontos volt, hogy nem voltunk túlterhelve pihenőnapunkon, és hanem tényleg az a pihenőnap azért volt, hogy pihenjünk, regenerálódjunk, gyurassunk, normatekezzünk mindent, amit lehetett, és medencézések voltak, és úgymond élveztük azt a pihenőnapot, és fel tudtunk töltődni mentálisan, meg fizikálisan is.
0: A körülmények milyenek voltak?
2: Perfekt.
1: Tényleg, egy szó nem lehet rá.
0: Tehát a csarnok is, az öltözők is, ellátás, minden rendben volt.
2: Volt is kiváló volt a kaja, a szobák, a wellness, minden adott volt, hogy jó teljesítményt tudjunk adni.
0: Azért itt közel van, ugye Magyarországhoz Románia, volt lelki segély olyan szempontból, hogy hozzátartozók, barátnők, bárki kint volt és segített titeket ez alatt a két hét alatt?
2: Nagyon sok szurkoló kijött, nagyon sok szülő volt kint, személy szerint anyukámék is kint voltak az egész két hét alatt, szóval ez egy ilyen plusz motiváció volt, hogy ennyien kint vannak, szurkolnak nekünk, és ezt se teherként fogtuk fel, hanem hogy még jobban örömet okozzunk nekik is.
1: Abszolút, tényleg szinte majdnem mindenkinek a hozzátartozója kijött, és bíztattak minket, és ez abszolút nem teherként éltük meg. Azért ez már voltunk szokva, hogy kilátogatnak a családtagok a meccsekre, az meg egy pluszt adott inkább, hogy esetleg több néző is kijött.
0: Ilyenkor Sótonyi László, illetve a menedzsment azért engedékeny, tehát oda enged titeket a szülőkhöz, hozzátartozókhoz, ti igénylitek-e egyáltalán?
1: Szerintem azért fontos, és igen, abszolút engedték, nagyon rugalmasak voltak ezzel. Szerintem azért egy feltöltődést tud adni, illetve egy biztonságot, amikor ott vannak a családtagok, és azért ez egy jó bizalompont.
2: Meg volt engedve nyilván, hogy oda menjünk hozzák, beszélgettünk bármikor, tudtunk velük találkozni, amikor szerettünk volna, szóval nem volt semmilyen megtiltva így a család terén, hogy ne találkozzunk velük.
0: És aztán jött a döntő a svédek ellen, de nem tudom, hogy ebbe belemenjünk-e, hanem majd csak a hírek után akarom, hogy erről igazán beszélgessünk. Úgyhogy maradva még a tudatnál, hogy majd döntőt játszhattok, mégis mentálisan hogy lehet ilyenkor erre felkészülni? Van-e valami bevett praktika a ti esetetekben, hogy mondjuk életetek egyik, hanem a legfontosabb mérkőzése következik?
2: Ugye pont a meccs előtt volt egy pihenőnapunk, ott úgymond ment a hülyéskedés, medencéztünk, ott volt egy ilyen vízitorna, azt így nagyon sokszor megcsináltuk a meccsek előtt, ez a hagyomány lett úgymond a csapaton belül. Az megvolt, utána elmentünk egyet vacsorázni, az egész csapattal átbeszéltük a dolgokat, úgymond nyugodt körülmények között készültünk a mérkőzésre.
1: Abszolút. Hát ilyenkor próbálok nem rá gondolni, mert egyszerűen így nem is tudom, extázisba kerülök, és ott szeretnék már lenni, és ha ez este eszembe jut, akkor biztos, hogy nem fog tudni aludni. Úgyhogy próbáltam ezt a gondolatot minél hamarabb elhesegetni, és a megfelelő időben előhúzni a meccs előtt.
0: Filmnézés, egyéb sportolási lehetőség, mi az, amivel elültitek az időt?
1: Hát az apró botondal a szobatársammal, hát szinte azért az egész Európa bajnokságon filmeket néztünk. Háborús filmeket, Jurassic World, Park, aztán így igazából ezzel töltöttük az időt, hogy kicsit így kikapcsolódjunk.
2: Hát én levittem a konzolt, az el lehetett lenni azért sok ideig. Azért híres szoba voltunk, nagyon sokan jöttünk játszani, hülyéskedtünk, szóval nagyon gyorsan telt ez a két hét.
0: Kézilabdás játékkal játszottatok?
2: Nem.
0: Az nem olyan jó, ezt én is tudom.
2: Nem csináltak valami jót.
0: De amikor megvolt az a tudat, hogy tényleg a döntőbe kerültök, akkor a magyarok mennyivel, vagy mekkora létszámmal voltak ott a fináléban Kolozsvárott?
2: Nagyon sokan jöttek le, láttuk már a kommentekből, hogy írogatják, hogy jönni fognak le, és örültünk is neki, hogy ennyien ki fognak jönni a meccsre, és nagyon jó hangulatot csináltak.
1: Egyszerűen, amit oda tettek nekünk a pálya mellé, mint hogyha mögöttünk lettek volna mindig a pályán, és egy plusz egy fővel kint lettünk volna, olyan atmoszférát teremtettek, hogy szinte otthon éreztük magunkat. Abszolút nem volt teher, sőt, igazából ő motiváló volt szerintem az, hogy ennyien kijöttek a meccsekre.
0: De miután ugyanaz az ellenfél, mi az a plusz, amit hozzá lehet tenni még taktikailag, vagy hát mentálisan most már arról volt szó, ugyanazt meg kell nézni, vagy még plusz két mérkőzésbe lehet tenni, vagy hármat elődöntő, illetve az ő esetükben is a negyed döntő?
2: Szerintem ami sokat segített az, hogy a saját meccsünket videóztuk ki, hogy mennyi hibát követtünk el, és úgymond nem ők vertek meg minket, hanem inkább mi vertük meg nagyon durván magunkat, és azt a rengeteg hibát, eladott labdákat, technikai hibákat, azokat mind tudtuk kivitelezni, hogy ne legyen annyi, és szerintem ez volt az a plusz dolog, amit mivel meg tudtuk nyerni a mérkőzést.
0: Ádám, egy picit itt konkretizáljuk, tehát mondjuk mire kellett neked speciál figyelned?
2: Az egy-egyekre, hogy például a balátlövőjük mindig átemel nagyon sokszor, illetve, és ezekre jobban tudtunk odafigyelni a védekezésben is, meg megnyitottuk a védekezést a második meccsen, ami nagyon sokat segített, mert a skandináv kézilabda nem szereti nagyon a nyitott védekezést.
1: Abszolút tudok elcsatlakozni. Nyilván a kapusposzton is kicsit, hogy mondjam, fegyelmezetlenek voltunk, meg nem azok történtek elsősorban, amiket néztünk. Nyilván voltak olyanok is, amiket néztünk, és sajnálatos módon gól lett. És a második meccsre meg ezekre különösebben odafigyeltünk, volt már utána a svédekből plusz anyagunk is, és tulajdonképp szerintem ez volt az. Meg egy döntőnek igazából bármi lett a végkimenetel, és úgy mentünk oda, hogy ez a mi esténk, ez a mi napunk.
0: A döntőről egy kicsit később majd, nem lövöm le a poén, de nyert a magyar válogatott, hiszen Európa bajnok, az U20-as vagy junior férfi kézilabda válogatott két tagja itt a stúdióban, Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám. Még korábban arról beszéltünk, hogy hogyan sikerült eljutni a döntőig ennek a magyar csapatnak. Egy vereség volt már a svédek ellen, de aztán jött a finálé, ahol a svédek ellen kellett ismét pályára lépni. Erről már beszéltünk, hogy mégis milyen módon sikerült őket feltérképezni, majd jött a találkozó, maga minden. Nem volt félelem bennetek?
1: Nem, abszolút nem. Azt az ilyen mentális nyomást, amit elmondtam, hogy mumusnak tartottuk őket, vagy hogy nem hittük el, hogy meg tudjuk őket verni, abszolút nem vallott a csapatra, szóval beszélgettünk már a mérkőzés előtt is, és mindenki azt mondta, hogy megverjük őket, biztos, hogy győzni fogunk, mindenki érezte ezt, úgyhogy abszolút elhittük.
2: Abszolút semmi izgalom nem volt bennünk, vagy félsz, hogy mit ki fogunk kapni. Nagyon magabiztosan álltunk ki a pályára, és szerintem ez is volt a gyümölcs kulcsa, hogy a siker kulcsa, hogy meg tudtuk őket verni.
0: 28-28 a rendes játékidőben, ha jól mondom, és akkor aztán a hosszabbítás után 34-32. Mi dönt a hosszabbítás után már egy ilyen Európa-bajnoki döntőben?
1: Hát azért a csapatnak van ebbe tapasztalata, hogy rájátszás játszik, úgymond, vagy hogy plusz időtartalmat. A ifjúsági Európa-bajnokságon a harmadik helyért Izlanddal hát verekedtünk meg az éremért, és itt is úgymond magabiztosak voltunk ebben, hogy ezt meg tudjuk nyerni mentálisan is, illetve fizikálisan is. Meg egész meccs alatt úgymond próbáltuk őket mentálisan is összeroppantani, meg fizikálisan is.
2: Szerintem a hosszabbításban nagyon hamar úgymond el tud dőlni a siker, mert egy-két gól nagyon sokat számít itt, mert nagyon rövid az időtartam a hosszabbításban, és szerencsére nagyon jól bekezdtünk, egyből két góllal átvettük a vezetést, és onnan tudtuk irányítani az egész 2x5 percet.
0: Az összeroppantani az ellenfelet, az azt jelenti, hogy neked akkor a kiállításokat kell összehoznod?
2: Hát nekem nem a kiállításokat elkerülni kell inkább, de adni kell nekik rendesen, igen.
0: Kellett itt? Ez egy fizikális mérkőzés? Vagy nem szabad így fogalmazni, mondjuk azt, hogy a test domináns találkozó volt? Na megint egy idegen kifejezés, a domináns.
2: Igen, nagyon nagy küzdés volt belül a falba, és nagyon sokat harcoltunk a beállóval, mivel nagy testűek, gyorsak, ügyesek, magasak, erősek, és azért ez, fizikálisan azért ez egy nagy terhelés.
1: Abszolút, abszolút. Én nyilván annyira nem találkozok ezzel, de hátul is lehetett azért látni, hogy nagyon fizikális a mérkőzés, illetve fel is voltunk erre készülve, hogy ne hagyjuk őket élni, minden egyes gólért szenvedjenek meg.
0: Mans Fredriksson 9-szer talált be, úgyhogy ő azért egy párszor átjárta a te eszeden.
1: Sajnos át. Az irányító, ez tényleg egy ügyes irányító. Azért azt nem lehetett hagyni, hogy nem lehet azt, hogy ne érvényesüljenek, viszont próbáltuk azt, hogy minél kevesebbet tudjanak.
0: Gazsó Péter meg 14 gólt lőtt magyar oldalon, úgyhogy volt kiemelkedő játékosa a magyar csapatnak, meg aztán, ami a tálom csapatot illeti, Eklamovics Márkó is bekerült, mint legjobb irányító, illetve a legjobb védőnek Mészáros Mátét választották meg, na, de hát itt a fradisok összekerülnek, Máté mint legjobb védő, de mit szól mindehhez, az egészhez Horváth Garaba Ádám?
2: Én nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy így bekerültek az All-Star teambe, mint a Mészáros Mátének a védőtársamnak, azért miatt kemény melót leműveltünk, a Márkónak is nagyon jól irányította az egész támadást, az egész világversenyen, szóval büszkék vagyunk rá, a Gazsó Petélet meg le a kalappal, hogy egy döntőbe 14 gólt lőni, azért ez nem kis teljesítmény.
1: Abszolút, abszolút. A Máté régebben is egy nagyon jó védőnek számított, azért nagyon sok időt játszottunk együtt, nagyon sok éveket. És itt így az évek folyamán nagyon, nagyon nagy erőssége lett, hogy a védelemben egy kulcs szerepet tud hozni minden egyes alkalommal, és egy nagyon stabil teljesítményt tud hozni. A Márkó nagyon tényleg le a kalappal előtte, az egész Európa-bajnokságon nagyon domináns volt. Nyilván nem lehet azért mindig 100%-osnak lenni, de kifejezetten jól játszott. A Gazsó, hát egyszerűen meg fenomenális volt tényleg. Kicsit úgy éreztem, azért tartogat a végére, azért tartogat, de viccet félretéve nagyon ügyes volt, és hát igazából ez az ő napja volt.
0: Érdekes, mert hogy Márkó a torna legjobb csapatába bekerült 18 évesen, és azért itt Ádám, te is 18 esztendősen, lesz még akkor lehetőségetek még egy EB-n, vagy hogy van itt most a korosztály?
2: Igen, lesz, jövőre lesz még egy világbajnokságunk.
0: Az
2: lesz,
0: de EB már nem.
2: EB nem, ez volt az utolsó Európa-bajnokságunk. Jövőre úgymond még egyszer összejön a csapat, összeállunk egy utolsó világversenyre, és azzal véget érnek a utánpótlás éveink a válogatottba.
0: De Ádám a kapuban már nem lehet ott? Vagy még mindig?
1: De, én még mindig ott lehetek.
0: Jó, tehát akkor egy kicsi spéttel, meg egy kicsi ráhagyással még lehet. Akkor már 21 leszel? Vagy?
1: Igen.
0: Akkor itt
2: ez a 2006-2007, ez egy korosztály, ez mi egész válogat, utánpótlás válogatottjunk során mi együtt mentünk végig.
0: Akkor ebben még lesz egy világbajnokság. De azért vissza ehhez az EB döntőhöz, nagy siker, és talán a korosztályotoknak ez a megkoronázása? Vagy van, hát van még feljebb, mert jövőre?
1: Hát nyilván van még feljebb. Szeretnénk azért a földön maradni, szóval, hogy mind ez volt az első dolog, amit igazából egymás között is beszéltünk, hogy nem elszállni magunktól, dolgozni tovább, hogy minél nagyobb és szebb sikereket érjünk el, és hogy ne az legyen, hogy a nagyképű magyarok már megnyertek egy Európa-bajnokságot.
0: Ott az Európa-bajnoki aranyérem a előttetek, róla, ha tudtok egy kicsit mondani bármit is, hogy a hallgatóknak írjátok, fessétek le azt, hogy mi van azon az aranyérmem.
2: Szerintem csodálatos ránézni, szerintem egy nagyon szép helyet fog elfoglalni a szobámba, mert erre az éremre ránézek, eszembe jut az összes emlék, amit így közösen átéltünk, és szerintem fantasztikus volt ez a két hét, és ezzel az aranyéremmel ez meg még megkoronázta az egészet.
0: Kiábrándító viszont a tálca, amit kaptatok, de hát persze szép és minden, de nem egy világbajnoki trófea, amit a futballisták kaptak szintén ugyanazon a napon.
1: Hát most azért nyilván ezt nem szeretnénk itt bírálni. Amikor örültünk és édesapám megfogta a tányért, akkor kicsit aranyszínű lett a keze, de hát most nyilván nem várjuk el, hogy valódi arany legyen.
0: Még annyit, hogy azért ez a válogatott, illetve persze jövőre még együtt maradhattok. Itt az EB döntőt követően mekkora volt az öröm, és itt gondolok arra, hogy azt inkább még Romániában, vagy már idehaza tettétek meg az örömködés, vagy még tart?
1: Hát abszolút, nagyon nagy öröm volt, nagyon boldogak voltunk, de így a meccs végén ezt szerintem lehetett látni. Egyből rohantunk ki a szurkolókhoz, a szülőkhöz, fenomenális érzés volt, főleg azzal, amit oda teremtettek. Hát az öröm, igazából próbáltuk szolidan megünnepelni ezt, nyilvánvalóan azért a magyar címeres, ezt viseljük Magyarországot, úgyhogy ennek a tudatában viselkedtünk.
2: Vasárnap estét még ott töltöttük Kolozsváron, ott összeült a csapat újra, nyilván ünnepeltünk, átbeszéltük a dolgokat, jól éreztük magunkat, de ezt hétfő reggelre már lezártuk, és indultunk haza mindenki, ahol lakik.
0: Aznap volt egy labdarúgó VB döntő. Láttátok, néztétek?
2: Én személy szerint nem néztem, nem volt időnk rá, úgymond későn értünk a hotelba vissza, még ugye a ünnepség miatt, és vacsoráztunk, és ezáltal nem tudtuk nézni, nem volt időnk rá, későn értünk vissza a hotelba.
0: Ez arra érdekes, mert Garaba Imre mégiscsak rokoni szállal fűződik hozzád, a labdarúgók, vagy a labdarúgásért odalévők ismerhetik, hogy mégiscsak 82-szeres válogatott labdarúgó, de akkor rád nem hatott annyira a futball.
2: Nem hatott rám annyira a futball, igen, annyira nem vagyok tehetséges benne. Amikor nyilván néztük a mérkőzéseket esténként, ott együtt összeültünk, néztük, szurkoltunk, de ennyi, sajnos a világbajnoki döntőt nem tudtuk nézni.
1: Tényleg azért bántott minket, hogy lemaradtunk róla, de nyilván így azért elfogadható, hogy nem láttuk, ezért örültünk, hogy azért az emiatt nem láttuk a világbajnokságot. Picit talán a végébe épp, hogy bele tudtunk csípni. Azért nem nagyon kötött le minket, láttuk az eredményt, úgyhogy így. Igazából ez az a lényeg.
0: Az utolsó ilyen focis analógia itt, hogy de azért a VB meccseket néztétek együtt, ez össze tudta hozni a csapatot?
2: Együtt szurkoltunk, igen. Mindig megnéztük, melyik szobába megy a meccs, magyar közvetítéssel néztük, átraktuk laptopról, és akkor úgy néztük együtt többen, ott voltunk a szobában, és szurkoltunk.
1: Abszolút, ugye én vittem laptopot, és ugye kint nem nagyon volt magyar kommentátor, ezért az én laptopomról néztük, rácsatlakoztattuk a tévére, és a szobába ment, úgyhogy szurkoltunk azért a Portugáliának nagyon erősen, mert azért sokan közülünk azért...
2: Cristiano fanok vagyunk.
1: Igen, igen. Úgyhogy addig nagyon erősen követtük, utána meg már így egyre kevésbé.
0: Tökéletes volt az a vasárnap számotokra, mert Messi is elvesztette Argentinával a VB döntőt, hát Bivat Ronaldónak egy kicsit korábban véget ért. Nektek pedig egy új kezdet kezdődik, vagy egy új fejezet kezdődik az életetekben, ugye a Ferencváros játékosai vagytok, és a Fradinál hír volt az, hogy azért egy kicsit megnyírbálják mind a pénzügyi keretet, meg úgy alapjába éve a játékos keretet. Szóval akkor nektek a 26-27-es idényben megadatik a lehetőség, hogy igazán megmutassátok magatokat?
1: Igen, azért nagyon nagy lehetőség számunkra, azért nyilván itt így több feladat fog ránk hárulni, nagyobb teher, de nyilván ezt nem így kell megélni, a feladatokat el kell végezni, és hogyha ez mind jól fog sikerülni, akkor szerintem egy szép eredmény fogunk elérni.
2: Igen, próbáljuk kihozni belőlünk a magunkból a maximumot, és azért küzdeni, hogy egy jó eredményt érjünk el NB1-es mezőnybe.
0: Ugye itt azért a ti esetetekben mennyire lehet arról beszélni, hogy bedobnak titeket a hideg vízbe, tehát hogy a mély vízbe valójában?
1: Hát nyilván azért szerintem most így a kapus poszton így azért erre van esély, van reláció szerintem. Nem tudom. Remélhetően minél több szerepet fog kapni.
2: Én is remélem, hogy minél több szerepet tudok kapni, meg tudom mutatni, hogy mit tudok. És azért sok játékos elment, jöttek új játékosok, fiatalok. Kicsit őszintén gyengült a csapatunk, de megpróbáljunk minél jobban oda tenni magunkat, és egy jó összeszokott csapattal kiállni a NB1-es kezdetére.
0: Szegeden már elkezdődtek azt hiszem az edzések. Nektek épp hogy véget ért ez az Európa-bajnokság. Jelentkezni kell már a Népligetben?
1: Nem, még csak jövő héten fogjuk elkezdeni a úgymond az alapozást. Addig van egy hét pihenünk, próbálunk regenerálódni.
2: Egy hetet kihasználjuk, találkozunk egymással, pihenünk, és próbálunk 100%-osan visszatérni Fradira.
0: Talán az is egy plusz hír, hogy Lékai Máté marad a Fradi kötelékében. Ő már mennyire tud nektek tényleg egy ilyen apai szerepet mutatni a kézilabda pálya környékén, mert rangidős, és azért még lehet azért ebben az idényben, a következő idényben ő még úgy fog pályára lépni, hogy ontja a gólokat, vagy a gólpasszokat adja.
2: Nagyon sokat tud személy szerint adni nekünk, egy hatalmas játékos Magyarországon, hanem a legnagyobb, és nagyon sokat tudunk tőle tanulni, beszélgetünk, segít mindenbe, nagyon normális velünk, és próbál maximális támogatást adni nekünk, hogy minél jobb játékosok legyünk.
1: Abszolút, abszolút, Mátét nagyon szeretjük azért a csapatban, meg azért tényleg egy vezéregyéniség, sokat lehet tőle tanulni, még a kapusposzton is. Amikor először felkerültem, akkor volt már olyan lövés, ami meglepett, hogy tényleg lehet ilyet, úgyhogy abszolút, illetve sok azért rutinos játékos maradt a csapatunkban, úgyhogy szerintem ezt a fiatalos kézilabdát a rutinnal jól fogjuk tudni ötvözni.
0: Lehet nem kellemes a téma, de amikor volt az a összeült kis csoport, amikor elmondták nektek, hogy mi várható a jövőt illetően, akkor min volt a fő hangsúly leginkább, ha szabad erről beszélni?
1: Hát őszintén azért ez egy nehéz téma. Próbáltunk igazából leszűrni a tanulságokat, hogy mik várnak minket a jövőre, és igazából ebből építkezni, de ez nem kifejezetten rajtunk volt itt a hangsúly.
2: Elmondták, hogy mi várható a jövőben, ezt annyira nem szeretném kifejteni, hogy mi volt, az mégis egy belsős beszélgetés volt, de elmondták, hogy mik várhatók a jövő évi szezonban, mint anyagilag, mint csapat szempontjából, játékosok szempontjából, és ezt mindenki leszűrte magában, és így tudták meghozni a végső döntést a játékosok.
0: Még akkor nem volt meg úgymond az első edzés, de ti mit gondoltok, hogy milyen lehetőségetek lesz a bajnokságban? Az alsó harmadban maradni, a középmezőnyben, talán a bronzéremért menni?
2: Szerintem egy erős középmezőnyt megcélozhatunk magunknak.
1: Szerintem meg ez meg tőlünk függ, hogy áll össze a, úgymond a két brigád, itt így nagyon erősen fogalmazza, hogy a fiatalok, illetve a rutinosabb játékosok hogy fognak összeállni egy csapatként, és hogy egy milyen kézilabdát tudunk játszani majd a jövőben.
0: Picit azért a csapattársakról is, mármint a válogatott csapattársakról is, hogy számukra is megnyílnak a lehetőségek azzal, hogy egy kicsit átalakul a kézilabda, mondjuk azt, hogy financiális lehetőségei, azáltal, hogy lehet, hogy bizonyos külföldi játékosoknak megköszönik a munkáját, ezáltal a fiataloknak meg megadatik a lehetőség, hogy a felnőtt csapatban is játszanak, mert azért az elmúlt 10-15 évben nem ti, de a fiatalok itták meg ennek a levét.
2: Szerintem nagyon sok fiatal játékosnak most ez egy hatalmas lehetőség, hogy úgymond több játék lehetőséget fognak kapni az NB1-es mezőnybe, és tudnak fejlődni, tudnak fontos szituációkban a pályán lenni, és ez egy hatalmas lehetőség számunkra, hogy ezt mi itt lehetünk, és hogy ha ezt jól meglépjük, ügyesek vagyunk, akkor még magasabb szintekre el tudunk jutni.
1: Abszolút, abszolút. Szerintem kinyílnak a kapuk nagyon, most nagyon sok játékos előtt, nem úgymond feltétlenül a válogatott játékosok előtt, nyilván előttük is, de hogy más játékosok előtt, esetleg más kluboknál az utánpótlás korosztályokból feltölteni úgymond a felnőtt keretet, és hogy ezekkel meg szerintem minden játékos szeretne majd élni.
0: És ha már Fradi és utánpótlás is tagjai vagytok, voltatok, Imre Bence azért az egyik legfényesebb része az elmúlt években, tehát azt a karrierutat szeretnétek bejárni, mert persze szép és jó a Fradiban örökké kézilabdázni, de hogy vannak azért merészebb álmaitok?
1: Nyilvánvaló azért a Bence egy nagyon szép karrier futott be, kijárta a ranglétrát, de szerintem mindenkinek a saját útját kell követni, és a saját útját kitaposnia.
2: Igen, szerintem is mindenkinek úgymond az a vágy, hogy a legmagasabb szinten kézilabdázon, és ezért dolgozunk minden nap, hogy egyszer mi is játszassunk egy BL mérkőzést.
0: Mondjuk Bence elment a Veszprémbe, tehát egy kicsit, hát majd furcsa szemmel kell nézni egy-két ferencvárosi szurkolónak, ha megjelenik éppen a népligeti csarnokban. Zárásként mit tudnátok mondani mondjuk akár az elkövetkező időszakra, mi az, ami vár rátok, mi az, amiben hisztek, esetleg felnőtt válogatottság?
1: Hát nyilván szerintem azért a felnőtt válogatottság azért az még messze van nekünk, azért úgymond fiatalok vagyunk, de nyilván az a cél, hogy minél hamarabb oda tudjunk kerülni. Nyilván szerintem mindannyian nevében elmondhatom azt, hogy nagyon sokat szeretnénk fejlődni, rutin szerezni, illetve minél magasabb korosztályban folytatni a kézilabdát.
2: Igen, minden igazat, amit a Ádi elmondott, minél jobbak szeretnénk lenni. Én is oda szeretnék kerülni a felnőtt válogatotthoz, de szerintem ezt mindenki elmondhatja magáról egyszer, ott kézilabdázhasson, hiszen ez a legnagyobb elismerés az adott sportágban, hogy a válogatottban játszhatsz, és a klub szinten meg fejlődjünk, és minél többet tegyünk meg, úgymond saját magunkért is.
0: Tartsátok meg jó szokásotokat, hogyha esetleg felnőtt válogatott tagok lesztek, akkor is jöttök a Nemzeti Sportrádióba. Horváth Garaba Ádám és Balog Ádám volt itt a vendég a körkapcsolásban, az U20-as kézilabda válogatott Európa-bajnok két tagja. Ezt a beszélgetést a kedves hallgatók nyugodt szívvel majd meghallgathatják a Spotify oldalunkon. Uraim, még egyszer köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A stúdióban Székely Zója, Európa bajnoki ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. SMS számunk 0630 55 55 605, nem véletlenül szólt Shakira Waka Waka című szerzeménye, mert hogy Zója minden gyakorlata előtt meghallgatja ezt a dalt.
3: Pontosabban minden verseny előtt, de igen, ez kifejezetten az én versenyzeném. Egy kis történetet hozzátehetek, ez úgy indult, hogy még fitnesseztem, 2010 körül járunk, és mentem fitnessedzésre, apukám vitt, és ment a kocsiba, a rádióba ez a zene. És én nekem annyira, de annyira megtetszett, és én ott pánikoltam, hogy ez a zene most itt véget ér, és nem fogom többet hallani, hiszen akkor még nem volt Shazam, hogy itt megkeresem, vagy YouTube-ra beírom, vagy nem tudom, meg hát pici is voltam, és úgy éreztem, hogy ez most itt lemegy, és mondtam apának, hogy valahogy szerezze már meg, és akkor ott mondta, hogy hát nem tudja, hogy meg tudja, meg minden, és elmentem az edzésre, és ott szomorú is voltam, hogy milyen jó számot hallottam, de ma nem hallom többet, és nem is tudom mennyi idő múlva apa megszerezte nekem CD-re ezt a számot, és otthon volt a szobámban egy kis magnóm, és egyből beraktam, és akkor az ott rongyosra lett hallgatva, és ez lett a kedvenc zeném. Utána pedig egy kis hagyománnyá vált, hogy minden fitness verseny előtt, és utána később minden torna verseny előtt is meghallgattam ezt a zenét, és úgy éreztem, hogy ez hatalmas nagy motivációt nyújt nekem, és ez a mai napig így van.
2: Mi az, ami ennyire megfogott ebben a dalban? Szerintem... Szabadsága? Vagy a lendülete? A ritmusa?
3: Én emlékszem, én nem tudtam angolul még, amikor ezt először hallottam, úgyhogy először csak a hangulata, az egész hangzása nagyon tetszett. Utána pedig lefordítottam, már nem is tudom kivel, de valahogy meg kellett fejtenem, hogy mit énekel, és akkor az is nagyon motivált, amiről szó volt, ugye ezt a egy foci VB-re írta ezt a számot. Utána pedig később a videóklip is eljutott hozzám, és akkor megnéztem a videóklipet, és itt teljesen összeállt a kép, minden, és azóta pedig tényleg hagyománnyá vált, hogy ezt meg kell hallgassam versenyek előtt.
2: Csak a versenyek előtt hallgatod, vagy minden napokban is?
3: Inkább a versenyek előtt, mert úgy gondolom, hogyha túl sokat hallgatnám, akkor kicsit elveszteni így a varázsát. Néha azért előjön, akkor, mint például most is nagy rázott a hideg, miközben hallgattam. Néha azért így meg elő-elő fordul, hogy meghallgatom, de igyekszem csak a versenyeknél.
2: Most, hogy már több a lehetőség zenéket meghallgatni, megkeresni, milyen más muzsikákat hallgatsz, szeretsz?
3: Ó, nekem nagyon, nagyon sokféle zene tetszik, nagyon szeretem a francia zenéket, nagyon szeretem a rappet, Drake a kedvenc előadom egyébként, de egyébként a magyar zenéket is előszeretettel hallgatom, úgyhogy mindenféle.
2: De nem csak ez az egyetlen egy dolog, ami rituálé az életedben. Ha jól tudom, akkor van egy kis párna sztori is.
3: Igen, őt Tentinek hívják.
2: Tenti?
3: Tenti, igen. Ő a kis párnám, születésemkor kaptam, és akkor még egy szép, masszív egybe párna volt, hát most már egy kicsit inkább ronyra hasonlít, mint párnára, de én nagyon nehezen alszom nélküle, tényleg nagyon nehezen alszom nélküle, úgyhogy el sem tudok képzelni úgy egy versenyt, vagy egy kis kiruccanás, hogy ezt nem viszem magammal.
2: Hány kilométer lehet Tentiben?
3: Hát ezt nagyon nehéz, nem tudom, ezt nem egy kezemben meg tudom számolni, hányszor aludtam nélküle, de most viccen kívül, úgyhogy hát 23 év.
2: Ha már 23, akkor lépjünk 24-re, mert hogy volt ott egy olimpia, és azt megelőzően volt egy bukaresti verseny, talán még a nevét is tudom, Rom Gym Trophy. Igen. És a Magyar Torna Szövetség úgy döntött, hogy ennek a versenynek az eredménye dönti el, hogy ki indul a párizsi olimpián. Igen. És ezután kialakult egy olyan sztori, amit Georges Simenon, aki annak idején a Megré sorozatot írta, az olyasmi volt, mint a Kalambó, csak fekete-fehér, szóval hogy ő sem nagyon tudott volna ilyen krimi, folytatásos krimit írni. Avassuk már be a hallgatókat, hogy mi minden történt, kezdve ezzel a Rom Gym-mel.
3: Igen, hát az a helyzet, hogy ez a verseny, ez már sok mindennek a következménye volt, szóval... Tényleg ez, sokszor gondolkoztam azon, hogy ebből Netflixes sorozatot lehetne készíteni már, hogy én hogyan is jutottam ki erre az olimpiára, de igen, ki lett jelölve ez a verseny arra, hogy a Kovács Zsófi és köztem dőljön itt el, hogy akkor melyikünk utazik ki az olimpiára, és azt tudni kell előzetesen, hogy Zsófi előtte sérült volt, szóval keresztalak szakadása volt, és ez volt a visszatérő versenye. Nekem nem volt, hál' Istennek, sérülésem ezelőtt, és ez egy kétnapos verseny volt, úgyhogy tényleg sokszor beszéltem már erről, és tényleg órákig itt tudnánk ülni, hogyha az egészet elmesélném lebontva, hogy mit hogy éltem meg, és mi hogyan történt, de röviden, tömören az első versenynap nagyon jól sikerült, sikeres gyakorlatot tudtam bemutatni, 14 és fél pontot kaptam rá, mármint 14 és 50 ezred, és itt sajnos a Zsófinak nem sikerült ez a kvalifikáció, és három hiba is csúszott a gyakorlatába, így 9. lett, ugye ez első számú tartalékot jelent. Itt, mivel másnap volt a döntő, sokan már örültek annak, hogy akkor ezek szerint én fogok az olimpiára menni, hiszen Zsófinak nincs lehetősége a döntőbe szerepelni, mert csak tartalék, de már akkor mondtam, hogy azért várjuk ki a végét, mert itt már láttunk mindent az előttünk levő fél évbe.
2: Hát, ha van egy portugál?
3: Igen, és akkor aznap pedig ment a bemelegítés, ott még úgy látszott, hogy minden megy, ahogy a mennie kell, és a verseny előtt picivel a portugál lány mondta, hogy ő nincs jól, és betegnek érzi magát, úgyhogy ő visszamondaná ezt a versenyt, és akkor történt meg az a forgatókönyv, hogy a Zsófinak ott hirtelen gyorsan be kellett melegítenie, és akkor realizálta, hogy meg én is nyilván, hogy akkor ő most kapott itt még egy lehetőséget, és ő itt a gyakorlatára 14,2 pontot kapott, ha jól emlékszem, úgyhogy másfél tizeddel többet, mint én az előtte levő nap, így a tornaszövetség úgy döntött, hogy őt viszi az olimpiára.
2: Én összetörtem volna ilyen helyzetben.

0: pillanatnyi állapotod miatt történhetett?
1: Én úgy gondolom, hogy emiatt igen, hiszen előtte is lehetett látni, hogy az előtte levő nap meg nagyon szép gyakorlatot tudtam bemutatni magas pontszámmal a végén, úgyhogy szerintem nem fizikálisan volt itt a probléma, és igazából a verseny után nehéz leírni, miket éreztem, nyilván rossz értelemben. Nem nagyon találtam a miértjét, hogy ez tényleg miért történhetett így, és ennyiszer ilyen közel lenni az olimpiai kvótához, és végül nem menni, ez szerintem nagyon egyedi történet, és nem nagyon tudtam ott hirtelen más sportolót, aki előtt ennyire lebegtették azt az olimpiai kvótát, mint az én szemem előtt az élet, és ott kellett is egy pár nap, amire kicsit összeszedtem magamat.
0: Hogy zajlott az első párbeszéd ezután közted és Zsófi között?
1: Nagyon sokáig nem is volt párbeszéd, pedig egy szobában voltunk ezen a versenyen. Én oda mentem hozzá, és megaláltam. Annyit sem tudtam kinyögni, hogy gratulálok, de ezzel az öleléssel nyilván ezt próbáltam átadni, hogy nagyon fáj, de örülök neked, és megaláltam, és igazából ott ki is mentem a teremből sírni, mert azért nem szerettem volna, hogy ott mindenki előtt lássanak engem összetörni. Utána a szobába elég... Hát rossz volt a hangulat, ezt azért el lehet képzelni. Előtte levő nap a Zsófi érezte magát ugyanúgy, mint én másnap, hiszen akkor nagyon úgy tűnt, hogy nem ő fog menni, hanem én. Én nagyon örültem, ő nagyon nem. Utána másnap megfordult teljesen minden, őrült, én pedig nem. Úgyhogy itt ez egy nagyon-nagyon rossz szituáció volt, és nagyon nem voltam még ilyenbe korábban ő sem, és nem nagyon tudtuk, hogy ezt hogyan fogjuk tudni kezelni, úgyhogy utána inkább arra voltam ráállva nagyon, hogy valahogyan szedjem össze magamat, és valahogy a fejemben lévő vihart, ami keletkezett ezáltal a döntés által, azt helyre rakjam.
0: Ilyenkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy az ember úgynevezett tartalékstátuszba kerül.
1: Igen.
0: Ami azt jelenti, hogyha bármi történik a csapat bármely tagjával a Párizsi olimpiáig, vagy annak az elején, akkor a tartaléknak készen kell állnia arra, hogy beugorjon. Magyarán el kell járni az edzésekre. Most mindenki gondolja el, hogy ilyen lelki állapotban hogy lehet edzéseken részt venni, és valamilyen szinten magát egy olyan szinten kell tartani, hogyha mégis megtörténik a baj, és valaki megsérül, akkor bármelyik pillanatban be tudjon szállni. Te hogyan jártál le az edzésekre, és egyáltalán mit csináltál azokon az edzéseken?
1: Igen, itt még 3 hét volt az olimpia kiutazásig, és én azt az utasítást kaptam, hogy én amíg fel nem szállnak a gépre, és el nem mennek, addig én nekem be kell mennem, és edzenem kell, mert tartalék vagyok. Utána, miután kirepültek, akkor leállhatok az edzésekkel. Hát ezek életem legrosszabb edzései voltak, és akkor még keveset mondtam szerintem.
0: De volt érdemi része is, vagy csak bementél, és hát mondjuk hát, úgy fölkapaszkodtál a szerre?
1: Én... őszintén állítom, hogy mindent elkövettem, hogy megmozdítsam a testemet, és a testem mindent elkövetett, hogy én ne csináljak semmit. Tehát fizikálisan lent voltam a terembe, és próbáltam érdemi fogásokat csinálni, érdemi mozdulatokat, nem nagyon sok eredménnyel. Tehát úgy gondolom, hogy eleve rettentően veszélyes így tornázni, tényleg eleve nagyon veszélyes sport, nem hogy olyankor, amikor a lelki állapot az ilyen rossz állapotban van, de nyilván ilyen szerep is van, hogy tartalékba kell lenni, élsportolók vagyunk, és úgy voltam vele ott, hogy nekem muszáj valahogy bevinnem magam a terembe, és valamit csinálni, mert jelenleg most ez a feladatom, és ezt kívánja a közös érdek. Úgyhogy...
0: És egyszer csak eljött július 25-e.
1: Igen.
0: És Kovács Zsófia megsérült.
1: Igen. Azt kell tudni, hogy ők itt már kint voltak 5 napja, mert azt hiszem hétfőn utaztak, és pénteken volt a pódium edzés, ahol ő megsérült. 5 napja nem edzettem itt már, mert én nem tudtam azt, hogy kint, ha megsérül valaki, akkor is lehet cserélni. Én végig azt gondoltam, hiszen azt az utasítást kaptam, hogy a kiutazásig legyek készen, hogy utána már nem lehet. Úgyhogy mi leálltunk az edzésekkel ott hétfőn, és igazából csak azon voltam, hogy valahogyan összekaparjam magamat a padlóról, meg a környezetem is csak azon volt, és akkor ott pénteken ugye nagyon késő este volt a pódiumedzés, és csörgött a telefon a megállás nélkül. Mindenki hívogatott, de olyanok, hogy ilyen távolabbi rokonok, közelebbi családtagok, tehát olyanok is, akikkel nem feltétlen beszélek, csak úgy minden nap, és egyébként

0: Egyébként ez egy, hát nem annyira vicces történet, de pont belém tolattak akkor, és éppen írtam ott a betétlapot, meg ott idegeskedtem, akkor még új volt az autóm, és mondom, hogy még itt hívogat mindenki, nem hiszem el, mi történik. És akkor felvettem az egyik családtagomnak a telefon, és akkor ilyen nagyon-nagyon lelkesen, hogy mész az olimpiára, mi lesz? Úristen, nem tudom, mész, mi van? Mondom, miről van szó? Nem tudom, miről van szó, hiszen én nem tudtam még akkor, hogy mi történt a pódium edzésen, még nem nyitottam meg semmilyen közösségi média felületet, ahol esetleg láthattam volna. És akkor mondták, hogy Zsófi megsérült, és hogy most akkor mi van? Mész? Én megnyugtattam mindenkit, hogy nem fogok menni, mert sajnos megsérült most, és ez tényleg borzasztó helyzet, de én már nincs lehetőség cserére, váltig állítottam. Úgyhogy mindenkit megnyugtattam, hogy ne éljék bele magukat, nem fogok tudni már sajnos kiutazni az olimpiára.
1: Holnaptali.
0: Igen, igen. Erre rá lefeküdtünk aludni, és reggel 6-kor csörgött a telefonom, és a főtitkár úr hívott, és akkor megláttam, hogy ő hív, akkor vert le először a víz, hogy ez most azért lehet, mint amire gondolok. És akkor felvettem, és ott tájékoztatott arról, hogy van lehetőség cserére, és hogy másnap reggel akkor a gépem jönne Párizsba.
1: Oké, csak aki olimpiára megy, annak szüksége van felszerelésre, egy erkölcsi bizonyítványra, és egy olyan doping igazolásra, amit elfogadnak majd az olimpián.
0: Igen.
1: Ezekkel te nem rendelkeztél?
0: Nem.
1: 24 órával? 48 órával?
0: Körülbelül, hát úgy körülbelül 24 órával az utazás alatt.
1: Na ezt, hogy lehet megszerezni ezt? Hétvégén?
0: Hát ezt emlékszem, hogy ez a napom, ez életem leghosszabb napja volt. Tényleg elárasztottak a telefonhívások. Természetesen ott a klubom, az akkori klubom, a Fradi nagyon örült annak, hogy én kijutok. Azonnal akartak interjút csinálni. Akkor utána hívott nyilván főtitkár úr, hogy minden, ami kell, még azt intézzük el gyorsan. Akkor hívtak a felszerelés miatt az olimpiai bizottságból, hogy nekem semmi nincsen, és nem raktak nyilván nekem össze csomagot, úgyhogy van olyan pólom, ami XXL-es, tehát hogy tényleg ilyen hirtelen összeválogatott csomagot, azt hol adhatják át nekem. És én mondtam mindenkinek, hogy mindent értek, nagyon örülök, de én nekem muszáj elmennem edzésre, mert 5 napja nem edzettem, és előtte 3 hétig hát bent voltam fizikálisan a teremben, de fejbe valahol egész máshol, úgyhogy itt most nekem csodát kell csinálnom, és valahogy össze kell szednem magamat fizikálisan.
1: És milyen volt az aznapi edzés?
0: Hát az a helyzet, hogy az én edzőim már nyaraltak, szóval én egyedül mentem edzeni, és nyilván telefonon kértem az instrukciókat. Egyébként ezt hozzá kell tennem, hogy amikor a főtitkárral letettem a telefont, ő kérte, hogy hívjam vissza, hogy vállalom-e a versenyt így vagy sem. Én ott nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, mert azt éreztem, hogy egyik kézről az álmom válik éppen valóra. Másik kézről viszont én ilyen felkészületlen versenyre még soha életemben nem voltam, és ráadásul ezt olimpián. Tehát tényleg, amikor mindenki úgy volt vele, hogy na jó van, akkor most már kijutottál, akkor lássuk, mit csinálsz. És őszintén ötletem nem volt, hogy én ott milyen teljesítményt tudok nyújtani, úgyhogy tornában már egy hosszú hétvége is soknak számít, hogyha kihagyunk, nem, hogy ennyi idő. Ráadásul tudtam azt, hogy kiutazok, és kis túlzással azonnal versenyzek. Se előtte levő edzés, se pódiumedzés.
1: Elvben lett volna lehetőség egy pódiumedzésre, de valahogy az mégse jött össze.
0: Nem is lett volna lehetőség, hiszen a Zsófi a megszervezett pódiumedzésen sérült meg. Tehát utána én csak másnap utaztam ki, tehát már nem volt lehetőség, már csak a verseny jött. Ennyi. Lemaradtam róla, kész. Azt csinálsz, amit így első blikre tudsz. Tehát én még sose versenyeztem így, se itthon, se külföldön, semmilyen versenyen. Hát én ezt az olimpián próbáltam ki először, hogy ez milyen. És őszintén nagyon féltem, és nem tudtam emiatt rávágni azt, hogy én természetesen elvállalom, mert akkora félelem volt bennem, hogy én ezt hogyan fogom tudni megcsinálni. És ott Géza bácsit felhívtam, és elmeséltem neki, mi történik éppen. És ő olyan szidást adott nekem, ami nekem nagyon kellett. Leszidott, és kiabálva mondta nekem, hogy hát ő hogyan fordulhat meg a fejembe, hogy én nem vállalom. Azt mondja nekem, hát hogyha csak az ujjamat ráteszem a korlátra, én olimpikon leszek életem végéig. Erről álmodtam. Bármit csinálok, nem veszi el senki. Azonnal vegyem fel a dresszemet, menjek edzeni, és tegyem oda magamat. És letette a telefont. és úgy éreztem, hogy akkor abban a pillanatban átállt a fejem teljesen, és nekem ott erre a telefonhívásra volt igazán szükségem.
1: Láttam egy rövid videót, ott állsz a repülőtéren, és mondod, hogy nagyon morbid, itt vagyok a Ferihegyi repülőtéren, holnap ilyenkor verseny.
0: Így van, így van.
1: És milyen volt leszállni Párizsban, és egyáltalán hogy találtál oda?
0: Igen, oda mentem, és arra emlékszem, hogy a vívó lányokkal utaztam ki, ők egyébként, én nagyon hálás vagyok értük a mai napig.
1: Egyébként, 5 nappal később kezdtek.
0: Igen, igen, és velük utaztam ki, és nagyon hálás vagyok Szűcs Lucának, mert felszerelést adott nekem, mert én felszerelés nélkül repültem, tehát sokan hihették, hogy egy civil vagyok igazából, és ő odaadta nekem az olimpiás pulcsiát, hogy legalább elismerhető legyek.
1: Plastron jól állt rajta.
0: Igen, arra nem volt szükség ott még. Úgyhogy kaptam tőlük felszerelés, volt társaságom, nagyon örültem neki, és Milák Kristóf mellett utaztam a gépen, de őszintén nem emlékszek az útból semmire.
1: Nem nyilatkozott neked?
0: Beszélgettünk, de én annyira át voltam szellemülve, és annyira izgultam, hogy tényleg holnap ilyenkor versenyzek, hogy a fejem olyan alfa állapotba került, hogy azon a repülőúton csak a gyakorlaton ment a fejembe. Becsuktam a szemem, és egymás után képzeltem el, hogy én azt sikeresen végrehajtom, és próbáltam fejben edzeni erre a versenyre, hiszen fizikálisan nem sokat tudtam. Úgyhogy az, hogy megérkezünk, hogy milyen a falu elsőre, szinte semmire nem emlékszem, őszintén, csak ilyen pici képek vannak meg, de az első igazán emlékem, ami ott megvan, az a leugrásom után történt. Tehát ott, amikor sikerült, és az a hatalmas egy teher, amit éreztem, leesett rólam, és kijelentkeztem, és ott minden érzelem előjött.
1: Akkor egy gyakorlatodat sem emlékszel, hogy sikerült?
0: Őszintén ott, hogyha így utána kérdezed meg ezt tőlem, akkor én ott csak arra emlékszem, hogy ott a leugrásnál az összes izomcsoport a lábamba bekapcsolt, hogy nehogy itt most elessek az érkezésbe. Ez volt így hirtelen, amire emlékeztem, hogy milyen gyakorlatot csináltam, fogalmam nem volt, annyi volt meg, hogy sikeres volt. És sikerült, és nem estem le, és megcsináltam, nem tudom hogy, de meg volt. Utána azonnal kiszaladtam, hívtam az edzőmet, ők élőkben nézték azt, hogy mi történik. Ő is sírt, szüleim is sírtak, én is sírtam, mindenki sírt. Büszkék voltak rám, és ez életem pillanata volt szerintem.
1: Hiszel abban, hogy mindennek valami oka van? És mondjuk így 2 év távlatából mire tanított meg ez az eset, ez a sztori?
0: Én olyannyira hiszek ebben, hogy van egy tetoválásom is, ami azt mondja, hogy minden okkal történik. Úgyhogy én nagyon sokáig az olimpia előtt próbáltam azt megfejteni, hogy vajon mi az oka annak, hogy én ide nem jutottam most ki. És bíztam abba, hogy valahol az életben ezt majd visszakapom, hogy ez tényleg ennyire közel voltam hozzá, és nem sikerült. És hát nem kellett sokat várnom, csak 1-3 hetet, hogy az élet ezt olyannyira visszaadja nekem, hogy egy ilyen tényleg nagyon egyedi történettel, egy nagyon mély úttal jussak ki az olimpiára, és én őszintén azóta sem tudok egy olyan olimpikont sem mondani, aki ilyen kacifántosan jutott ki, mint én, és végül sikerrel zárult.
1: Ha már a tetoválást említetted, egyrészt tervezel egy másikat is, hogyha jól tudom, majd a másik karodra. A másik úgy pedig, hogy ott van a nyakadban az a nyaklánc, amit
0: igen.
1: Én úgy tudom, hogy csak edzéseken és versenyeken veszel le, ugye az olimpiai 5 karikát formázza.
0: Így van. Hát már lassan egy hirdető tábla vagyok igazából. A kezemen is van olimpiás tetoválás. Hát ezt én már, az egész családom tele van tetoválásokkal. Én már amikor pici voltam, és eldöntöttem, hogy olimpiára szeretnék menni, akkor én már ott eldöntöttem, hogy én nekem egy olimpiás tetoválás kell majd. Úgyhogy ezt, amint hazajöttünk, szinte megcsináltattam. Van egyébként egy tetoválónk, aki az egész családot tetoválta, mikor kicsik voltak szüleim már akkor, és őtől ezt ajándékba megkaptam, hogy már így várt, hogy akkor ez az ő ajándéka.
1: Párizsban azt mondtad, hogy jó lenne minél később hazamenni. Én gondolom, ezt úgy értetted, hogy annyira jól érezted magad, hogy szerettél volna még maradni abban a társaságban, abban a millióban, abban a hangulatban.
0: Igen, ez így van, és sokan kérdezték utána, hogy hogyan tovább, és most, hogy elértem tényleg a legnagyobb célt, ami életemben idáig ki volt tűzve, tényleg hogyan tovább, és én ebből tudtam kiindulni, hogy nekem annyira jó volt ott kint, és olyan élmény volt, azóta se tudok elfelejteni, és szerintem sose fogok tudni, hogy én ezt még egyszer át szeretném élni, és szeretnék kijutni még egy olimpiára. Ott fogalmazódott meg először bennem, hogy így, hogy most bele kóstoltam ebbe, és nem tudtam kint sok időt eltölteni, hiszen egy héttel később mentem ki, mint kellett volna. Így úgy éreztem, hogy ez nem volt elég.
1: Így jön képbe a másik tetoválás a jobb karodra, mert az már Los Angelesre vonatkozna.
0: Így van.
1: 2025. októberre következik a mi históriánkban Jakarta település, és ott egy olyan sérülés hullám zúdult rád, ami még mind a mai napig is kihat tulajdonképpen. Igen. Ezért is beszéltünk arról félmondatban, hogy éppen rehabilitálsz. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor az embernek így elszakad valamije, már pedig neked nem is egy helyen szakadtak el a dolgaid, akkor hogy van az, hogy egy edzői utasítás ellenére is megcsinálja azt a leugrást, ami majdnem biztos, hogy még tovább ront a helyzetén? Mert sportoló?
0: Erre a kérdésre a válaszom egy kicsit tágabb lesz, mert itt egy két dolgot úgy érzem, hogy helyre kell tenni, szóval egyértelműen abból indul minden, hogy sportoló vagyok, és minden áron az eredményre törekszem. Itt Jakartára nagyon kétes gondolataim vannak, hiszen itt értem el az egyik életem egyik legjobb eredményét, azzal, hogy világbajnoki 8. lettem, és 2 döntőbe is sikerült bekerülnöm. Viszont ilyen, tényleg ilyen rossz és horrorisztikus vége lett az egésznek, ezért nagyon kettősen él bennem ez az egész. Ugye az első sérülésemet itt, azt az összetett döntő napján szereztem meg ugráson, teljesen nyújtott lábra érkeztem meg az ugrásból a szőnyegre, és ott, hát én először ott azt éreztem, hogy nekem így szétszakadtak a lábaim, úgy túlnyúlt, és nem is tudtam ráállni hirtelen, és elmentünk egy MR-vizsgálatra, ahol megnézte az orvosunk a leletet, és azt mondta, hogy a szalagjaim éppek. És nyilván volt ott azért mindenféle sérülés, csontzúzódás, meg minden, meg hát éreztem a fájdalmat, de én nekem az, hogy azt mondta, hogy a szalagjaim éppek, az bőven elég volt arra, hogy én eldöntsem, hogy ha én két lábon tudok járni, akkor én el fogok indulni.
1: Igen, de hogyha a szalaggal valami gond van, akkor ez nem csak a leugrásnál probléma, hanem amikor fönn vagy a szeren, és mondjuk csinálsz egy terpeszt, akkor ez kicsit olyan, mintha nem lenne a lábad tértől tulajdonképpen. Igen. Olyan lenne, mint egy bohóc.
0: Igen, ezt éreztem is, amikor terpeszt kézállásba felmentem, hogy itt oldalt kicsit olyan érzés, mintha így le akarnának törni a lábaim. Mivel nagyon-nagyon közel volt a korlátdöntő a sérülésemhez, ezért minden nagyon gyorsan történt. Nyilván ott a stábbal próbáltuk a lábamat bekötni, tényleg a lehető legjobb formába hozni a versenyre, miután eldöntöttük, hogy akkor végül indulok. És én nekem ott a bemelegítésnél minden egyes inger új volt. Nem tudtam, hogy mit tudok csinálni a lábammal. És én úgy éltem meg ezt a bemelegítést, hogy megnyugtató volt, mert fönt a korláton, ahova kvázi a lábam nem kell, nyilván oda is kell, de hogy súlyt nem teszek rá, mindent meg tudok csinálni. És nyilván éreztem egy fájdalmat, éreztem egy instabilitást, de olyan felspanolt állapotban voltam, hogy nagyon-nagyon motivált az, hogy mindenre képes vagyok abból a világbajnoki döntőtérő gyakorlaton, valamit itt 2 napja még meg kellett ugye csinálnom, és meg is tudtam csinálni. És ott jöttek azok a kérdések, hogy akkor mi legyen a leugrással. És először én örültem annak is, hogyha valahogyan lemászok onnan. Aztán jött az, hogy le tudtam ugrani sima egyenes ugrással a felső karfára és karfáról, és éreztem azt, hogy a lábaim tartanak. Utána jött a könnyített leugrás a leszuplé, ami egy egyenes testű szaltó, tényleg nagyon könnyű. Azt is bírták a lábaim. Nyilván nagyon nehéz volt nekem abból megérkezni, hiszen túl könnyű, ez fura így megfogom, azért túl könnyű, és olyan nagy lendületem volt, főleg úgy, hogy én egy cukaharával ugrok amúgy le, ami egy dupla szaltó egész csavarral, tehát a sima szupléhoz képest az egy sokkal nehezebb ugrás, hogy túl nagy lendületem volt mindig, és mindig fenékre ültem belőle, mert nem tudtam egyszerűen visszafogni magamat, és ott először is az én edzőm itt nem volt jelen ezen a világbajnokságon, úgyhogy úgy, mint edzői utasítás, azt csak otthonról kaphattam volna, úgy igazán, sajnos, de, de ott volt velem a szövetségi kapitány, aki egyébként végig segített mindenbe, és vele konzultáltuk meg, hogy akkor mi legyen. És feltette nekem azt a kérdést, hogy begyakoroltuk már ezt a cukahara leugrást, stabilabban meg tudok amúgy érkezni belőle, mint a szupléba, nem, ne ugorjunk le inkább azzal. És én ott arra, erre azt válaszoltam, hogy én félek tőle. És őszintén én nem az érkezéstől féltem, hanem attól, hogy ez a cukahara ez zsugorba van, és én a lábhajlítástól féltem, hogy fájni fog, ahogy hirtelen behúzom a lábam a zsugorba. Tehát egyébként a fejemben az meg se fordult, hogy majd ott az érkezésnél most itt el fog szakadni minden, hanem attól féltem, hogy esetleg egy fájdalom közben jön az elengedésnél, és eltévedek a levegőbe, vagy ilyesmi gondolatok voltak bennem, és ezután mondta, hogy jó, rendben, ha félsz tőle, akkor inkább csináljuk a sima szuplét. Ezzel a párbeszéddel mentem ki utána a versenyre, és hát ott sajnos nagyon sok idő telik el a melegítés és a versenygyakorlat között, és ott van az embernek ideje arra, hogy gondolkodjon. És ott végig a gyakorlaton ment a fejembe, hogy mit fogok csinálni, hogy fogok csinálni, ott már nem is törődtem azzal, hogy a lábammal egyébként milyenféle probléma van, és ott fordult meg a fejemben az első gondolat, hogy itt vagyok egy világbajnoki döntőbe, kiharcoltam ezt a helyet magamnak, ott állnak sorban a tartalékok, és így harapnának, hogy az én helyemben legyenek, és megengedjem magamnak azt, hogy esetleg ne azt a gyakorlatot csináljam, amivel én ide bejutottam, és amivel felkészültem. Itt egy pici gondolat jött így a fejembe, főleg úgy, hogy előtte ugye, amikor megkonzultáltuk azt, hogy mi legyen, akkor még a kapitány fejében is előjött, hogy esetleg nem kéne cukával leugrani, szóval ott egy kicsit így én is elgondolkoztam rajta. És akkor utána felmentünk, bemelegítettünk a könnyített leugrással, a szupléval, stabil volt az érkezés, rendben volt minden, és őszintén vaciláltam egész gyakorlat alatt, hogy most mi legyen itt a végén. És az volt a hátrányom, ami az előnyöm, hogy egy brutál jó gyakorlatot tudtam bemutatni, és ott álltam a végén, azt tudni kell, hogy ilyenkor körülbelül 10 másodpercek vannak nekünk reagálni egy-egy bizonyos szituációra, és megcsináltam az egész támlát, amiből én kötésből indítom a leugrást, és ott úgy voltam vele, hogy ez a gyakorlat túl jó ahhoz, hogy én ezt elrontsam egy semmi leugrással, és akkor ott a sportolói énem azt mondta, hogy itt most le fogsz ugrani. Úgyhogy ez a döntés ez igazából ott született meg, úgy igazán fönt a korláton. Utána nyilván megérkeztem, éreztem, hogy elszállt a lábam. A bal lábamba sokáig reménykedtem, hogy ez nem. A jobb lábam az egyértelmű volt számomra, hogy az ott nagyon fáj. Viszont utána kimentünk, ugye kivittek az orvosi szobába, és én ott egy darab könycseppet nem ejtettem már. Tehát az előtte levő nap, amikor az összetett napon sérültem meg, a sírás nem tudtam abba hagyni, az MRG-be úgy feküdtem, hogy folytak a könnyeim, mert nem akartam elhinni, hogy ez megtörténik. És másnap, amikor meg tényleg elszakadtak a lábaim, akkor viszont érdekes módon tényleg ott ültem, és nem sírtam.
1: Tudod, előttem van a kép, ahogy magenta színű ruhádban ott fekszel a földön.
0: Igen.
1: És az jutott eszembe, hogy ez egy világbajnoki 8. hely. Lett volna valaki más, aki azt csinálta volna, hogy fölkapaszkodik a szerre, majd leugrik, és akkor is 8. lesz. Te pedig végigcsináltál egy szuper gyakorlatot, és utána egy nagyon-nagyon veszélyes ugrással fejezted be. Megérte?
0: Meg.
1: Most pedig, most így júliusban is, amikor rehabilitálsz, nem is tudom, mindjárt kiszámolom, 9 hónapja folyamatosan?
0: Nyilván, ez nehéz kérdés amúgy, hogy megérte vagy nem, úgy gondolom összességében, hogy igen. Azért is mondom ezt, mert itt a rehabilitáció alatt én annyit fejlődtem szerintem fejben, és annyi mindent tanultam ettől a sérüléstől, és elsősorban türelmet, hogy ezeket máshogy lehet, hogy nem tudtam volna megtanulni.
1: Összekapcsolhatjuk, hogy minden okkal történik?
0: Így van. Úgy gondolom, hogy igen. Korábban a sérülésemről én mindig nagyon pozitívan nyilatkoztam, mert így is éltem meg, most is így élem meg, nagyon pozitívan éltem meg. Egy pillanatra nem volt az a fejemben, hogy én ne térjek vissza, hogy nekem ne legyen jó a lábam. Pedig eléggé horror diagnózisokat kaptam ott a legelején, de mindent kizártam, és nem foglalkoztam vele, és úgy gondolom, hogy én csináltam jól, mert jelenleg sokkal előrébb haladunk a rehabilitációban, mint amit akkor megjósoltak nekem, és most viszont már foglalkozok viszont azzal, hogy ott mit is jósoltak meg nekem, mert most már viszont egy hatalmas motivációként van ott nekem, hogy én nekem a műtéteim előtt azt mondta a doktor úr a szüleimnek, hogy ne az élsportba való visszatérés legyen a cél, hanem az, hogy tudjak járni rendesen. Ez volt az első...
1: Megnyugtató.
0: Ez volt az első diagnózis. Én ezt ott meghallottam, és egy picit se érdekelt. Az, jó van, na, majd akkor csináljuk meg a műtétet, ezt majd meglátjuk. Ez volt bennem, egyáltalán nem érdekelt. Most meg, hogy már futok, már szögdelek, már edzek újra, és tényleg rácáfoltam erre a feltételezésre. Most viszont már foglalkozok vele, és most már nagyon motivál az, hogy így indultunk neki ennek az útnak. És már újra korlátozok, és tényleg újra futok, és újra működnek a lábaim, és a normál életben már semmilyen hátrányom nincsen a sérülésből.
1: Mikor lehet a következő versenyed, amin indulsz?
0: Erre pontos dátumot nem tudok még mondani, de az én tervem az, hogy a jövő évi, tehát a 2027-es szezonba térjek vissza először.
1: Érkezett egy SMS, ami ugyanazzal foglalkozik, amit most felolvasok, mert hogy július 1-én Székely Zója profilján a következő poszt jelent meg. Nehéz szívvel, nem önszántamból, de eljött az idő, hogy elköszönjek a Fraditól. Szeretném megköszönni minden szurkolónak azt a szeretetet, biztatást és támogatást, amit az itt töltött idő alatt kaptam. Nehéz pillanatokban is rengeteg erőt adtatok, ezt soha nem fogom elfelejteni, és a vége pedig küzdeni mindig, feladni soha. A hallgatónk pedig azt kérdezi, szia Zója, nekünk fradistáknak fáj a szívünk miattad, mit lehet tudni, mi lesz veled? Gondolom, hogy ez nem egy nap alatt döntötted el.
0: Az a helyzet, hogy a helyes megfogalmazás az, hogy ezt nem én döntöttem el. Sajnos. Én tényleg azt hittem, hogy én a Fradiban fogom majd egyszer befejezni a tornászpályafutásomat, és hogy az az utolsó klub már, ahova én igazoltam.
1: Ki hozta meg a döntést?
0: Hát az a helyzet, hogy nekem lejárt a szerződésem, és június 30-ával, és én kaptam egy levelet körülbelül 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy a továbbiakban a vezetőség nem kíván velem együtt dolgozni, és nem kívánja meghosszabbítani a körülbelül egy hét múlva lejáró szerződésemet.
1: Mi volt az első reakciód?
0: Amikor ezt megkaptam, akkor kicsit fejbevert a dolog. És ez azért is volt, mert nyilván jelenleg minden a rehabilitációm körül forog, és a rehabilitációmnak jelentős része és érdeme a Fradi gyógytornásza, Gyurka Bori, aki nagyon lelkiismeretesen csinálta végig velem ezt a nagyon nehéz visszatérést, és ezt az utat egész idáig, és nagyon-nagyon megijedtem, hogy mi lesz velem. És az a helyzet, hogy az is mutatja azt, hogy én végig a Fradival terveztem, hogy én egy darab másik klubbal sem konzultáltam, nem beszéltem semmiféle átigazolásról, ezért úgy voltam ott 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy tényleg mi lesz velem, mert nincs hova menjek, vagyis hát ez így rossz megfogalmazni, de akkor úgy tűnt, hogy nincs hova menjek, mert nem beszéltem senkivel.
1: És ma?
0: Hát publikus, még nem publikus az, hogy hova fogok tovább menni.
1: Azt nem lehet mondani, hogy több száz egyesület lenne Budapesten, nem. női tornával foglalkozik.
0: Abszolút nem lehet ezt mondani, úgyhogy emiatt érintett egyébként a legnehezebben, hogy a rehabilitációmat hogyan fogom így folytatni. Ez ijesztett meg leginkább, úgyhogy hát ezek a sajnálatos történések most nem könnyítik meg a helyzetemet.
1: A döntés tehát megszületett, csak még nem publikus.
0: Így van.
1: Körülbelül mikorra számíthatunk?
0: Hamarosan.
1: Említettük már, hogy 45.900 követőd van az Instán, 11-et Facebookon. Én egy kicsit úgy érzem, elnézve, visszapörgettem, nagyjából 156 posztod van, azokat mind megnéztem egyenként. Van olyan egyébként, ami 56.500 elérést generált, és így az algoritmus a következőt is föltolta 34.000 valamennyire, hogy egy picit a tornáért is, tehát magadért is nyilván csinálod ezt a social media jelenlétet, de úgy érzem, miután sok olyan ilyen kép is van, ami tornával kapcsolatos, hogy magáért a sportágért is teszed.
0: Ez így van, az én közösségi média megjelenésem elsősorban így indult, hogy a tornát és a saját tornámat szeretném népszerűsíteni, és későbbiekben fogalmazódott meg bennem az, hogy egyébként, amivel én szeretnék később foglalkozni, az nagyon szorosan kapcsolódik a közösségi médiához. Így úgy érzem mai napig, hogy az egyik segíti kicsit a másikat. Tehát nyilván nagyon szeretem azt, hogy sok elérésem van, és sokan látnak, és ezt úgy látják az emberek elsősorban, hogy én egy olimpikon sportoló vagyok, és nem lenézve az influencereket, mert azért ebbe a világba is belekóstoltam, és nagyon nehéz feladat az övék, tényleg, és sok, nem kapnak sok elismerést, pedig én megadom ezt nekik, mert nem egy egyszerű ág az sem, de én úgy gondolom, hogy azért felértékeli a dolgokat az, hogy elsősorban tényleg egy olimpikon sportoló vagyok, és magát a sportágat tudom reklámozni, ezáltal magamat is, és akkor ez mellett pedig betekintést engedek az én mindennapjaimban, mi történik velem, és én nagyon örülök annak, hogyha ez csak egy valakit is érdekel, vagy esetleg egy valakinek is egy kicsi motiváció az életében.
1: Mondtad, hogy a későbbi terveiddel is szinkronban vannak a megjelenéseid a social médiában. Elmondhatjuk, hogy mik a későbbi terveid, és hogy egyébként meg ahol ülsz, az a szék esetleg a kései jövőben majd milyen szerepet játszhat az életedben?
0: Én ezt lekopogom most itt, úgy legyen. Igen, elmondhatjuk. Én nagyon szeretnék műsorvezető lenni majd egyszer, akár sportműsorokban, hiszen az nagyon önazonos lenne, hogyha azzal indulnék, de nem feltétlen csak a sport iránya érdekel, úgyhogy nagyjából ezek a tervek.
1: Friss diplomásként ülsz itt, ezt is posztoltad egyébként mind a két felületeden. Jut eszembe, a TikTokra nem kérdeztem rá, ott milyen elérésed van, mert ott nem vagy még annyira aktív talán,
0: igen,
1: mint az
0: igen.
1: Instán.
0: Ott azt hiszem 29 ezer követőm van.
1: Szerkesztőm most mondja a fülünkre, hogy 30 ezer.
0: 30 ezer? Jó, ez kicsit új. ott is vannak azért követőim, ott oda főleg akkor szoktam ilyen vlogokat kitenni, amikor versenyen vagyunk, és akkor azt jelentősen izgalmasnak találom, hogyha betekintést engedünk kicsit abba, milyenek a mindennapjaink versenyek előtt vagy után, vagy éppen az adott helyszínen. Úgyhogy akkor szoktam inkább aktívabb lenni, amikor tényleg megyünk valami versenyre. Igyekszem majd a jövőben ott is többet, de egyelőre még egy kicsit azt ott gyakorolnom kell. Hogy
1: nem állsz rosszul egyébként, mert a lájkokat is megszámoltuk. 453 ezer lájk van eddig a TikTok csatornádon.
0: Ez jól esik így hallani egyébként, meg ez tényleg, ha csak elképzelek ennyi embert egy terembe, akkor igazából azt fel se lehet fogni, hogy egyébként ez milyen magas szám. Úgyhogy
1: mondok még egy számot. Van olyan videód, amit 1.500.000 néztek meg. Jó lenne azért utána nézni
0: a
1: TikTok csatornának
0: egy kicsit. Lehet a TikTokot kéne kicsit.
1: Lehet, hogy jobban
0: kicsit
1: kéne
0: előbe tolni. Részesíteni.
1: No, a diplomáról kezdtünk beszélni, ugye, amiről posztoltál. Ez a Testnevelési Egyetemen szerezted ezt a diplomát, igen, hogyha jól tudom. Milyen szakirány?
0: Én szakedzői szakon végeztem, tornaszakedzői szakon. Ez a B-tervem egyébként. Nyilván nagyon-nagyon szeretnék médiába elhelyezkedni később és műsorvezető lenni, ez az A-terv. De azért ez korán sem olyan egyszerű, mint az, hogy holnap akkor én besétálok akár bármelyik tévébe, és azt mondom, hogy én itt dolgozom. Ezt pontosan tudom. Ezért tervezek egy B-tervvel, és nagyon szeretem a tornát, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy edző is szívesen lennék nagyon. Szívesebben a műsorvezetés, de tényleg, hogyha semmi nem alakul úgy, ahogy én azt szeretném a jövőbe az A tervemmel kapcsolatba, akkor úgy gondoltam, hogy egy edzői diplomával több lehetőségem lesz majd, hogyha esetlegesen a B terv kerül majd előtérbe.
1: El tudod képzelni, hogy egészen kicsi gyerekeknek tanítanád, hogy hogyan menjenek a gerendán, hogyan csináljanak bármilyen szaltót, vagy cigánykereket, vagy bármit is?
0: Azt gondolom, hogy igen.
1: Nulláról?
0: Igen, azt gondolom, hogy igen. Az edző mindig azt mondja, hogy az a jó edző, aki belelát az elemekbe, és megnézek egy mozdulatot, és azt én a fejembe szét tudom bontani, és látom, mi a hiba. Nyilván ezt így tényleg, aki látja, mi a hiba, az egy jó edző, de tényleg erre van egy külön réteg, úgy gondolom, akiknek van jó szemük ehhez, így szokott az edzőn fogalmazni, és én úgy gondolom, hogy nekem van, van egyébként szemem ehhez, és egyébként jó edző tudnék lenni, úgyhogy kiderül majd, hogy merre visz az út.
1: A veszélyes leugrásokkal kapcsolatban mit tudnál tanácsolni a jövendőbeli tanítványaidnak, ha lesznek?
0: Hát, hogyha tényleg erre kényszerülök, és ez az út lesz az enyém, és adja Isten, lesz egy tanítványom, akit ilyen nagy leugrásra meg tudok tanítani, és ilyen nagy versenyekre ki tudom vinni, mert elsősorban az lesz a célom, hogy tudjak vele utazni, és ott a verseny előtt tudjam neki utasítani azt, hogy ne ugolj le vele.
1: Mi az, amit még sportolóként Székely Zója elérhet, és akkor itt térjünk vissza a jobb karodra, esetleg fölkerülő tetoválásra, és 2028-ra?
0: Ez a legfőbb cél. Nagyon szeretnék még egyszer kijutni az olimpiára. Én úgy gondolom, hogyha ebből a sérülésből, ami velem megtörtént, sikerül visszatérnem legalább olyan szintre, mint ahol én ezt befejeztem, az már önmagában egy óriási nagy siker lesz. Úgyhogy legyen ez az első cél.
1: Mikor kezdődnek a kvalifikációs versenyek Los Angelesre?
0: 2027-es világbajnokságon lesz majd az első olyan mérföldkő, ami majd eldönti azt tényleg, hogy ki az, aki kvótát szerez, és ki az, aki nem. Úgyhogy ezt emelném ki. Utána még egyébként a 2028-as évelei világkupa sorozat is egyébként kvalifikációs világkupa sorozat, úgyhogy onnan is lehet még egyéniben szereken kiutni. Ide majd a tornaszövetség fog tornászt jelölni, hogy ki az, akinek esetleg még nincs kvótája, és látja benne az esélyt erre. Úgyhogy azért még vannak lépcsőfokok, addig még vannak feladatok, és hál' Istennek addig még idő is van.
1: Kikkel vagy versenyben, illetve mennyire lesz komoly harc majd a hazai mezőnyben az olimpiai kvótáért?
0: Nagyon jó korlátosaink vannak, csak Kovács Zsófit kell említenem, ugye, akivel az előző olimpián is már nagyon fejfel mellett voltunk. Ott van Cifra Bettina Lili is, aki nagyon fiatal, ő is ezüstérmes már világbajnokságon, úgyhogy vannak ellenfelek, az biztos.
1: Mikor kezdtek majd el egyrésztről a gyakorlatokon dolgozni, másrészt van olyan terv, hogy a már meglévő, és mondjuk Jakartában olyan jól sikerülő gyakorlatodon, picit módosítva vagy erősítve az elemeken, elkezditek majd tervezni, hogy a kvalifikációs versenyeken milyen gyakorlattal indulsz?
0: Nekünk az én korlátgyakorlatom szerencsésen alakult, mert nálunk 4 évente szokott lenni szabályváltoztatás, és az olimpia utáni szabályváltoztatás az nem változtatott az én gyakorlatom értékén, aminek nagyon örültem, hiszen az azt jelentette, hogy akkor ez a gyakorlatot nem kell újra tanulni egy másikat, és teljesen ütőképes lesz ez most a 4 éves ciklusba is. Úgy gondolom, hogy ezen a szinten, amin már én vagyok, nagyon nehéz új dolgokat tanulni, és itt már inkább az egy-egy tizedek azok, amiket tényleg lehet javítani, de az már nagyon-nagyon a teteje. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jakartai gyakorlatomban még egy-egy tized, ami benne lehet, hogyha életem legjobb formáját sikerül visszahoznom.
1: Egyet megígérnél nekem? Hogy már Los Angelesig nem sérülsz meg.
0: Megígérem.
1: Köszönjük, és reméljük, sokszor és minél hamarabb hallgathatott majd a Vakavakát a versenynapokon. Székely Zója, köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere, gyere, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
0: Hajrá, magyarok!

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazin műsor 14. részét hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott 5 különböző mérkőzés mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes kinyert, hanem az is, mi történt valójában.
3: Harcos vagyok, nekem így jó, úgy nem rám számol a bíró. Ha kérdezné, tehát igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
2: 1962. június 2-a. Chile, Olaszország, 2-0. A Santiago-i csatanéven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
4: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye

0: eszébe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelnek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a torna rajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikk sorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
1: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyonba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
0: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
2: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékos is szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
0: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
3: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
0: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
2: Közben azt nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschionak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Footnak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezést, és mondott egy kiáltott spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
0: A Jaime Ramirez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
4: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
0: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mintha két különböző mérkőzést láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
5: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára.

0: vizsgálatára a mérkőzések után.
1: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Kenestön elfogult bíráskodása miatt, sőt, odáig mentek, hogy szerintük a csileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Kenestön utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
2: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
1: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
3: A csoportszakaszban a chileiek tovább jutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez a találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a kácsóba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
1: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
3: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miután az észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknak a góljával, jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban repették haza, hanem különböző városokban szállt le a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
1: Ha nem is közvetlenül, de a Santiago-i csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Kenestön később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Estonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina-Peru 6-0. A rozáriói buntagyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idején már Jorge Rafael Videl a vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propaganda eszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szót ejteni a világbajnokság hátteréről.
4: Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatok, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte. Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, ezért az első fél időt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második fél időt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az ormerőt, a öngyilkosok lettek. 1962 Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedési ország volt, de ettől még az olaszok elleni meccsen amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreai elnök a spanyol kelleni negyeddöntő után azt mondta, hogy ez az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első ízben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. És ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentínával egy csoportba játszottunk, kettőre kikaptunk, a magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
1: Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-es győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-es döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Balai Attila beszélt.
4: Amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért, mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy lefújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut.
1: A két dél-amerikai gigász döntetlenje után a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük jut be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Balai Attila idézte fel.
4: Lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a magyar tévét közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon, a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézett egy brazil újságot, amelynek az volt a szalag cím, hogy óriási disznóság készül ellenünk, de semmit nem tehetünk ellene. Tehát nagyjából azért már elég sokan felvázoltak, hogy mi várható. Például azt, hogy a peruiak kapusa az egyébként kiváló kirógá, nem csak hogy Argentínába született, hanem Rosarióba a meccsnek a színhelyén, tehát ott elég komoly és élénk hatások érhették, és már előre beszéltek mindenféle ilyen kormányközi egyeztetésekről, egyebekről. Ez vagy igaz, vagy nem. Hozzáteszem, ha igaz, akkor utóbb egyik félnek sem állt érdekében, hogy ezt bizonyítsa. Az viszont tény, kép is van róla, hogy Argentina köztársaság elnöke, Jorge Videla, a mérkőzés előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, gyerekek, ehhez minimum 4-et ki kell kapnotok.
1: Az imént említett eset az Argentina elleni meccsre készülő Peru játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
5: Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
1: Perut 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormány vezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltözői eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyöntetően állítják, Henry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben, az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
6: Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
1: A perui csapat játékosai ilyen előzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsein legfeljebb két gólt szerző argentinok 2-0-ás félidő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Nésport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
6: Úgy festett ez a mérkőzés, hogyha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A peruiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
1: Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB-arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória láthat napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramon Quiroga, a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett. Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. A másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő. Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-as perui válogatott középpályása 2018-ban a perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
5: A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végéig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
1: A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
2: Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
1: A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
4: A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentinában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vágyfülű vagy ellenzéki emberbe vetődhetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rugott 2-t, úgy fogalmazott, hogy hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt szó, hogy ugye nem kell mondani, hogy a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól. Egy-egy rosszabb évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha ha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan peruiakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami régből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint amineket amúgy szokott.
1: A magyar futballban is volt egy hasonló trauma. Az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon, mint hogy az 1978-ban történtek kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Ballai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között.
4: Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsé előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki 6-0-ra, hogy te se teszel semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázó a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatot, amikor azt láttuk, ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra, még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perunak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7 bejutásra sincs esélye, akkor most azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
1: Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak. A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 ezer tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perunak, emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára. Fernando Ledesma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alkú része volt. Peru baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bunda gyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Peru második félidei összeomlása, a peru játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, s végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón. NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetében a gijóni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni, nem csoda, hogy a mérkőzést a gijóni szégyen mellett a gijóni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
7: Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki mondjuk... ugye általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Na most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, de aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerint a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy ott volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ezt csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatott ott játszott, be se jutott a 4-be. Fantasztikus. A címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a 4-be. Szenzációs francia csapat, 2 évvel később Európa bajnok lett, nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mi mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök gólrekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, 4 évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. Ma már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte Fazekast. A bármelyik későbbi, ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a 3, vagy akkor még ugye győzelemért 2 pont járt, vagy később 4 pontunkkal a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoport harmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább. És azért ezen a VB-n játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi 3 góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljesen szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccse, ami 3-3 lett hosszabbításba, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább. A németek, ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
1: Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött. Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb két gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbjutásról döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről Elpa István beszélt.
7: A 78-as VB-n ott 2-4-es középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok a hollandokkal és az olaszokkal voltak egy 4-es csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként 4-el is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal, tudták, hogy ha 4-el nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen. Az Kordobában volt, Argentinában. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, én Szombathelyen laktam, és állandóan osztrák tévét néztünk, és két dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önökkértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek, és azt a semleges lesz, a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én elég kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
1: A németek centere Horst Rubesch már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a két együttes a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nésfort másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
6: Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása. Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említésre méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szépszámú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundial első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
1: A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis kivelük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott. A meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as Németországhoz csatolására. A Guardian összefoglalója alapján a nyugat-német sajtó is támadta a csapatot, szégyenként minősítette a pályán történteket. Az Algériai Labdarúgó Szövetség hivatalos tiltakozást nyújtott be a FIFA-nak, amiben többek között ezt írták. Katona László narrálását hallják.
8: Az volt a benyomásunk, hogy a két csapat megállapodott az eredményben. Ebben partnerük volt a skót játékvezető is, aki nem szólította fel komolyabb játékra az együtteseket. Egy pártatlan bíró talán le is fújta volna a komolytalan játszadozást.
1: Az algériai felháborodása jogosnak tűnt, hiszen a németek legyőzésével, ami akkoriban ritkaság számban menő csodának számított, közel kerültek a továbbításhoz, amivel Elpa István is egyetért, de hozzáteszi, ők is tettek volna azért, hogy elkerüljék a történteket.
7: Addig az, hogy egy harmadik világbeli csapat bármilyen eredményt ér el a VB-n, akár egy döntetlent csoportba, már az is szinte lehetetlen volt. Tehát az azt megelőző évben eleve volt 3-4 olyan kis csapat, mint amelyikből most itt az amerikai VB-n van körülbelül 20, és azért szedegetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy 5-foki szigetek pontot szerez, tudom, az 5-foki szigetek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, majd kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se ödöltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát. És hiába volt nagyon jó az osztrák csapat, és mondom, jobb, mint az algériai, azért a német annyival jobb volt mind a kettőnél, hogyha ha itt az a tét, hogy a németeknek három góllal kell nyerni, akkor inkább a németek nyernek három góllal, mint nem.
1: A nyugat-német és az osztrák válogatott hozzáállása, különösen a második félidőben, arcpirító volt. Az Opta nevű adatelemző cég nemrégiben feldolgozta az 1982-es mérkőzést. Hallgassunk meg ebből néhány sokat mondó megállapítást. Ezeket az érdekességeket Szilágyi Dóra idézi önöknek.
6: A második játékrészben csak két lövés volt. Egyik sem találta el a kaput. Az utolsó lövés az 54. percben érkezett. Vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlaga az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
1: A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, és ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kaptány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította vissza a vádakat, később azonban már ő is visszafogottabb és árulkodóbb nyilatkozatot tett. Narrátor Tóth Béla.
5: Tovább akartunk jutni, nem futballozni.
1: A hangulatra jellemző, hogy az osztrák televíziós kommentátor Robert Sieger már a mérkőzés közben azt tanácsolta a nézőknek, kapcsolják ki a tévét, majd a meccs végén elhallgatott. A német kommentátor Eberhard Stanek élőben úgy fogalmazott, ami történik, a szégyenletes és semmi köze a futballhoz. A nemzetközi futballvilág fontos szereplői is megszólaltak a történtek kapcsán. Elsőként Franz Beckenbauer gondolatai hallják Katona László felolvasásában, az ezt követő idézeteket Szegő Tibor és Tóth Béla narrája.
8: Remélem, a FIFA levonja a következtetéseket és megváltoztatja a VB lemonyolítási rendszerét. Nem szabad lehetőséget adni ilyen gyanús mérkőzésekre.
2: Michel Hidalgo, francia szövetségi kapitány. Ha rajta múlna, az NSK és Ausztria válogatottját felterjeszteném a Nobel békedíjra.
5: Hennes Weisweiler, nyugatnémet edző. Hosszú pályafutásom alatt még nem láttam ilyen botrányos összecsapást. A felelősség elsősorban a mi játékosainkat terheli, amiért nem próbáltak meg újabb gólokat lőni.
1: Az NSK és Ausztria békés játszadozásának áldozatul eső Algériában is felháborodott cikkek és nyilatkozatok sora jelent meg. A felolvasók sorrendje Szilágyi Dóra, Katona László és Szegő Tibor.
6: El Mujahid című algériai sportlap. Ha létezik igazság, megsemmisítik az eredményt. Sajnos Rummenigge és Breitner, az algériai gyerekek két példaképe járt elől a manipulációban.
8: Nureddine Kurici, algériai labdarúgó. Az ilyen összecsapások a futball halálát okozhatják.
2: Alemi Szekkál, az algériai labdarúgó szövetség elnöke. Megtettük észrevételünket, hogy erkölcsileg lehetetlen helyzetbe hozzuk a világszövetséget. Ha ugyanis nem hoznak szankciókat, közvetett formában részt vállalnak a VB mérkőzések eredményeinek manipulálásában.
1: Az óriási felháborodás miatt a FIFA nem mehetett el szó nélkül az eset mellett, a mérkőzés másnapján 3,5 órán át tárgyalta az algériaiak beadványát. Az eredményről René Kurt, a FIFA szóvivője tájékoztatta a közvéleményt. A közleményt Tóth Béla idézi.
5: A Algéria labdarúgó szövetségének indítványa nincs összhangban a FIFA alapszabályainak szellemével, ezért a testület, bár megfontolta, elutasítja azt.
1: Nem volt mit tenni. A szabályok ugyanis lehetővé tettek egy erkölcsileg elfogadhatatlan, de formálisan nehezen büntethető magatartást. Ettől függetlenül a Hihoni szégyenre, mint a világ labdarúgásának egyik fontos reformját kikényszerítő találkozóra is emlékezhetünk. A hatalmas presztízsveszteség miatt ugyanis a FIFA szabálymódosítást vezetett be. A világ és Európa bajnokságok csoportköreinek utolsó mérkőzéseit azóta kötelezően ugyanazon a napon, azonos időben kell lejátszani, hogy a már ismert eredmények tudatában a csapatoknak ne legyen lehetőségük a taktikázásra. Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia, 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyed döntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. Négy évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 000 néző előtt kerül sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejtető kategóriába tartozik. Peter Bölzli egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
6: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körívén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmélt a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játék vezető azonban határozottan középre mutatott.
1: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
9: Közben nézzük angol támadás próbálkozás, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giusti, majd már Baptista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Ecsehához. Olartico, akitől az Ecsehát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbít Maradona, egy nagyon ügyes cselle viszi el, vezeti el a labdát Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Valdanoé, aztán Maradona fejel gól! Gól mindenféleképpen. Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához. Megint mások a partjelzőhöz rohannak. Talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember előre figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltálót már éppen korolni készültem, amikor Maradona felugrik és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
1: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
10: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előreívelt labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
1: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
2: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jelezek kezezést. Mivel elindult a felező vonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
1: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idéz önöknek.
8: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
1: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradónát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
5: A gól kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével született.
1: A Maradónára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó Szilágyi Dóra.
6: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
1: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adós a válasszal. Ismételten Tóth Bélája a szó.
5: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
1: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátóbb volt Maradonával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
8: Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diegót, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
1: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Népsport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
6: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradonának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
1: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
9: Maradona utána a sarokzászlóval bajbolódott egy kicsit, most viszont mint a késő, vajon megy át a 16-osa belülben, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-0! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és kapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
1: Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsleyt, Peter Reedet, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, uruguayi sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
2: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél, te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
1: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezés gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
10: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak hogy a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig Az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-ad döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és ballábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legendás, két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, a támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már három angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor öten feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
1: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásával mutatjuk be.
8: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
1: A szóló során kétszer is kicselezett, Ribácsel sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
11: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
1: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton, az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
8: Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
1: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával.

0: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják. A mikrofonnál Kreisz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea, Spanyolország, 0-0, 11-esekkel, 5-3. Avagy ahogy Spanyolországban emlegetik, az évszázad bűnténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezésű világbajnokság, ráadásul két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
1: Nekem ugye a sokkal vegytisztább Dél-Korea jutott 4 hétig, ahol a futballal való viszony kicsit más volt, mint Japánban. Japánban már akkor értették a futballt, tudták a futballt, hogy ez miről szól. Dél-Koreában viszont nagyon sok mindent még tanítani kellett. Én arra emlékszem, hogy egyszer így üdögéltem a nézőtéren, bőven egy koreai meccs előtt, szerintem talán nyitó meccs volt, azt vette észre az ember, hogy egy kanyar megtelik szurkolóval, és elkezdik nekik betanítani a különböző szurkolói ritmusokat, amit aztán a mérkőzésen elő kellett venniük meghatározott intésekre. Tehát volt pár ember, aki azt mondta, akkor most ezt. És nem volt belülről jövő szurkolás feltétlenül, hanem ilyen betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
0: A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB mérkőzést. 2002-ben viszont Hugh Hiddink vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlent játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz nyolcaddöntő is indulatokat generált. Ennek okait Monc Attila foglalta össze.
1: Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt, aki már azzal kezdte, mindjárt a meccs elején adott egy 11-est Dél-Koreának, de azt Buffon megfogta, és ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, Vieirinek talán 2 zicsere is volt, mind a 2-t kihagyta, és aztán Sol Ki-hyun mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyonrúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott, mégis a kiállítást az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen